0: fel a figyelmet, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken az eltérő finanszírozás miatt eltérő a bérezési gyakorlat is. Ugyanazért a közfeladatért az alapítványi egyetemeken munkakörtől függően 20-40%-kal magasabb fizetést tudnak adni. Rámutattak arra, hogy az állami egyetemeknek folyamatos alulfinanszírozottsággal kellett megküzdeniük, a forráshiányos állapot következményeképp pedig a bérszínvonal fokozatosan leszakadt az alapítványi egyetemeké mögött, sőt, jelentősen elmarad a diplomás átlagbér mögött. A szakszervezet infláció követő, értékálló, a felsőoktatás társadalmi jelentőségének megfelelő anyagi elismerést biztosító garantált bérrendszer kialakítását sürgeti. Összesen 207-en kezdték meg 10 hetes alapkiképzésüket a tatai MH-25. Klapka György páncélos dandár laktanyájában hétfőn a katonai alapfelkészítési programban. A bevonulók 19 alakulathoz írtak alá szerződést. A kiképzés első 2 hetében a fizikai állapotfejlesztésen van a hangsúly, a további 8 héten pedig a katonai alapfelkészítésen, amelynek része a többi között az alaki foglalkozás, valamint a fegyverzet és harcászati ismeretek. Az alapkiképzést sikeresen elvégzők a tervek szerint november 20-án tesznek esküt. Jövő hétfőn kezdődik a Millió Lépés az iskoládért kihívás, közölte a Magyar Szerv Átültetettek Szövetsége. A közlemény szerint a 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100-szor 1 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a Millió Lépés applikáción keresztül lehet. Kifejtették, hogy az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. A Magyar Tudományos Akadémia meghirdette a vendégkutatói program jövő évi pályázatát, amely lehetőséget nyújt a hazai kutatócsoportoknak kiemelkedő külföldi szakemberek fogadására. A program célja a magyar kutatóhelyek nemzetközi versenyképességének erősítése. A felhívásra a magyar kutatóintézetekben, egyetemekben és közgyűjteményekben működő kutatócsoportok jelentkezhetnek, hogy világviszonylatban is elismert külföldi kutatókkal működjenek együtt. A nyertes vendégkutatók 2027-ben 3-6 hónapos időtartamra csatlakozhatnak a meghívó kutatócsoportokhoz és befogadó intézményeikhez. A pályázatot a meghívó kutatócsoport vezetője és a fogadó intézmény nyújthatja be a külföldi kutató bevonásával. A jelentkezési határidő október 27-e. A pályázatokat szakértői testület véleményezi és rangsorolja. Az MTA elnöke a rangsor alapján legkésőbb december 10-ig dönt a nyertes pályázatokról.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán adáskörzetünkben a reggeli köd és réteg felhőzet feloszlását követően ismét napos, többnyire száraz időre van kilátás. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el majd növekedni északnyugat felől. A szél megélénkül. A legmelegebb órákban szerdán általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, két rangos elismerésben részesült dr. Kelemen Judit, a Miskolci Egyetem habilitált egyetemi docense, a tanító alapszak szakmai koncepciójának kidolgozásáért értékteremtési díjat kapott. Zeneművészeti kategóriában pedig a Miskolci Egyetem kiváló tudományos szerzője elismerésben részesült. Dr. Kelemen Judittal Jászter Beáta beszélget.
2: Az egykori főiskolai patronáló tanárommal, Kelemen Judittal beszélgetek. A Miskolci Egyetem habilitált egyetemi docense vagy, de mindannyian tudjuk, hogy 35 évig itt Sárospatakon, a sárospataki tanítóképzés egyik oszlopos tagja, zászlóvivője voltál, tanításoddal, kutatásaiddal. Először is a kitüntetésről beszéljünk. Kaptál egy értékteremtési díjat, valamint a Miskolci Egyetem kiváló tudományos szerzője elismerést. Képzelem, hogy milyen szép koronája ez a te szakmai életednek, és elnézést kérek a hallgatóktól, tegeződni fogunk, de nagyon régóta ismerjük egymást. Tehát mit gondoltál, amikor méltattak, és kezedbe vehetted ezt a két szép kitüntetést?
3: Nagy boldogság volt és megtiszteltetés, hiszen harmadik tanévemet zártam Miskolcon, tehát egy 3 éves munkának az elismerése, ami azt gondolom, hogy nem általános, hogy egy felsőoktatási intézményben 3 év után 2 ilyen kitüntetést is kapok. Annyi információt szeretnék hozzám mondani, hogy a Miskolci Egyetem 2 karán tanítok, a zeneművészeti karon és a bölcsészettudományi karon, és az egyik kitüntetés az egyik karról, a másik kitüntetés a másik karról érkezett, mármint a felterjesztés. Tehát valahol itt is az egyensúly mind a két területen úgy gondolták a teljesítményemről, hogy megérdemlem ezt a méltatást, és ez nekem nagyon nagy öröm.
2: Szeretnék egy portrét megrajzolni rólad, hogy a hallgatók pontosan tudják, hogy ki beszél itt a mikrofon másik végén. Zeneművészetben végeztél, és nagyon fiatalon, talán az egyetem után egyből ide kerültél Sárospatakra. Mi volt az, ami a zene felé irányított? Gondolom, hogy volt egy nagyon erős családi kötelék, vagy egy nagyon erős egykori tanári példa.
3: Zeneiskolai tanulmányaimat az énekzene tagozatos tanulmányok előzték meg. Tulajdonképpen a családban senki nem foglalkozott külön zenével, hanem a második dolog, amit mondtál, a zene tagozatos mindennapos énekórákon, ez a híres Kodály iskola volt, ami ma már sajnos kicsit átalakulva és nagyon megritkulva létezik Magyarországon. Ebben az oktatási rendszerben tanultam, és a tanárnéni szólt az édesanyámnak, hogy úgy látja, hogy jó érzék, nekem van érdemes lenne zeneiskolában is külön hangszert tanulni, és aztán zeneiskolába kerültem zongorázni, és ott megint a zongoratanárnéni jelezte az édesanyámnak, hogy úgy gondolja, hogy érdemes talán a zenei pálya felé orientálódni. Úgyhogy mind a két vonatkozásban a pedagógusok elhivatott törődése volt, hogy engem picit próbáltak terelgetni.
2: Talán ezért is választottad te is a pedagógus hivatást?
3: Nem tudom, gyerekkoromban, óvodáskoromban óvónéni voltam, kisiskoláskoromban tanítónéni, tehát nem tudom, hogy ez igazán mikor alakult ki. Édesanyám tanítónő volt, tehát a pedagógus létnek a mindennapjaiban nőttem fel, nyilván ez is befolyásolt.
2: Megengedsz egy személyes gondolatot, amikor első nap beültem az akkor még Comenius tanítóképző főiskola padjába, és megtudtuk, hogy ki lesz a patronáló tanárunk, akkor annyira boldogok voltunk. Ugye ének műveltségi területre jelentkeztünk, és megláttuk, hogy egy fiatal, majdnem velünk egyidős fiatal nő lesz a mi tanárunk. Már akkor éreztük, hogy itt minden rendben lesz, tehát nem kell félni semmitől, és be is bizonyítottad, hogy bár szigorú voltál, de mégis egy olyan fesztelen légkört tudtál nekünk teremteni az órákon, amelyben jó volt létezni, amelyben lehetett hibázni, de mégis mindig a tökéletességre törekedtünk. És akkor még nagyon a pályád elején voltál. Valahogy ösztönösen érezted azt, hogy hogyan kell velünk bánni, vagy már akkor is tudatosan voltál ebben a szerepedben?
3: Szerintem ez ösztönös lehetett, és azóta is úgy gondolom, hogy a felnőtt korosztály való nekem a kicsikhez képest. Kicsiket is tanítottam, kipróbáltam, de igazából azt gondolom, hogy jó helyre kerültem, amikor a felsőoktatásba találtam meg a lehetőséget.
2: Mindenki azt gondolja, hogy jaj, hát az ének az csak egy olyan tantárgy, hát meg az nem is olyan nehéz, de azért, aki jobban beleássa magát a zeneelméletbe, ha csak meglátja a kvintkört, már akkor elveszett, hiszen tudja és láthatja, hogy nem egy olyan egyszerű műfaj ez. Megtanítani valakiket arra, hogy hogyan tanítsanak másokat, azért az nem egyszerű dolog. És amikor a katedrára készítetted fel a hallgatókat, akkor mi volt a legfontosabb szempontod?
3: Akkor is, és ma is az a legfontosabb, hogy amit magyarázok nekik, vagy amit kérek tőlük, követelményként megfogalmazom, és ahogy mondtad eléggé, szoktam ragaszkodni azoknak a teljesüléséhez, hogy értsék, hogy miért kérem, és hogy ez miért lesz fontos nekik a munkájukban. Ezt próbálom átadni, erre próbálom őket rávenni, hogy egy tanító nem állhat úgy ott az gyerekek előtt, hogy majd valamelyik zeneiskolás gyerek kijavítja, hogy rosszul tetszett a szinkópát felírni a táblára.
2: Persze nem csak énekművészeti területre jelentkeznek a hallgatók, hanem minden másfajta területre, és van olyan, aki úgy jön ki középiskolából, hogy nem nagyon tud szolmizálni, nem ismeri az. Van olyan, aki úgy jön ki középiskolából, hogy nem nagyon tud szolmizálni, nem ismeri az ABC-s neveket, talán még ritmust kopogni sem. Olyanokat is kell tanítani.

0: én hogy kérem, mire helyezem a hangsúlyt, akik pedig tulajdonképpen tőlem tanulják, hogy így mondjam, ők pedig megkapják azt a lehetőséget, hogy szépen óráról órára, mondjuk nappali tagozat esetében, óráról órára otthoni munkával felkészüljenek, gyakoroljanak, és szépen felvegyék a tempót.
1: Aztán, amikor mi kirepültünk a tanítóképző főiskoláról és a te védőszárnyaid alól, akkor pedig éveken keresztül figyeltük, hogy hogyan járod be a ranglétrát, hogyan emelkedsz egyre feljebb, hogyan teszel szert egyre több tudományos fokozatra, tudományos gyakorlatra, és hát azért büszkeséggel töltött el minket, hogy itt van a mi patronáló tanárunk, akivel szinte egyszerre kezdtük a pályát, és lám, mennyire beleássa magát a sárospataki tanítóképzés történetébe. És itt jön a második szál az életedben, ez az erős kutatói tevékenység. Miért ejtett ez annyira rabul? És te ráadásul nem is ezen a vidéken születtél, tehát te úgy kerültél ide, mégis annyira a tiéd lett ez a vidék, ez a környék, ennek az oktatási múltja, története.
0: A felsőoktatásban dolgozó oktatók számára kötelező a tudományos tevékenység, de a területét nem határozzák meg, tehát mindenki a saját egyéniségéhez igazítva. Tulajdonképpen a sárospataki iskola történet, abból is a zenetanárok munkásága, vagy az itteni zenetanuláshoz kapcsolódó dokumentumok tanulmányozása, nem olyan régen találtunk egymásra. Tulajdonképpen a munkásságomnak a korábbi szakaszában, ha egy valaki végignéz, hogy milyen tanulmányokat készítettem, akkor ilyen esetleges témák is voltak benne, egy-egy felkérése, konferencia felkérése, vagy ismeretterjesztő előadásra szólítottak meg, konkrét címekkel, vagy témajavaslattal, tehát kicsit olyan eklektikus volt még az eleje, de éppen az egyik szakmai ismerős barátom fogalmazta meg, hogy ha így végignézik az életművet, akkor azért mégis egy irányba mutatnak a nyilak, csak ki kellett várni a végét. Úgyhogy a sárospataki iskola történettel kapcsolatban, a sárospataki zenei kulturális örökséggel kapcsolatban körülbelül 10 éve kezdtem el foglalkozni, és onnantól pedig egy ilyen valóban szívem csücske lett a dolog. Különben is mindig lenyűgözött a múlt kutatása, a disszertációm egy 17. századi témát jár körbe, tehát mindig tisztelettel tanulmányoztam azoknak a zeneszerzőknek, vagy zenei embereknek a munkásságát, akik akár több évszázaddal ezelőtt tették le az asztalra a névjegyüket, és valahogy úgy alakult, hogy itt Sárospatakon is olyan komoly zenetörténeti kuriózumokkal találkozhatunk, amiről egyébként még szerintem a pataki lakosok jelentős része sem biztos, hogy tud, vagy tudatában van a jelentőségének, hogy ez engem egyszerűen lenyűgözött, és onnantól kezdve valóban ez a terület képezi a kutatásom gerincét.
1: Hogyan tudnád egy pár mondatba sűríteni azt a 35 évet, amelyet itt töltöttél az egykori Koméniuszon, most már Tokaj-Hegyalja Egyetem, és ahol tanársegédként kezdtél, és aztán dékánként búcsúztál?
0: Hát nagyon nehéz röviden összefoglalni 35 évet, nagyon mozgalmas, változatos, tanulságos volt, sok mindenben fejlődtem értelemszerűen, sokféle tanulságra tettem szert. A hallgatókkal való bánásmód, a kollégákkal való kamarazenélés, kórust alapítottam közben, és hát a tudományos munka, így ennyiféle dolog jellemezte röviden ezt a 35 évet.
1: Beszéljünk akkor a jelenről, hiszen 3 éve vagy Miskolcon. Mivel foglalkozol, a Miskolci Egyetemnek mely intézményegységeiben dolgozol?
0: Miután előadó művészeti zenei doktorátusom van, és neveléstudományi habilitációm, és az előbb megfogalmazott kettősség, tehát az aktív zenélés és a tudományos munka kettősségében élek valóban. Ezért a Miskolci Egyetemen 2 karhoz kötődöm, mind a 2 karnak a honlapján fent vagyok, tehát abszolút kiegyensúlyozott módon dolgozom a 2 karon. Az egyik a Bartók Béla zeneművészeti kar, ahol professzionális zenész hallgatókat, illetve a tanárképzés részében a zenepedagógiai jellegű tárgyakat tanítom, és a Bölcsészeti és Társadalomtudományi Ismereti Karon pedig a neveléstudományi habilitációmmal kapcsolatos tantárgyakat tanítom, ami most már a tanítószak megindulását követően egyre inkább és egyre hangsúlyosabban a tanítóképzésnek a zenei, illetve még más jellegű tárgyai, de azt gondolom, ahogy felfut a képzés, egyre inkább a zenei tárgyakra fogok koncentrálni.
1: Egyik fő szakod a karvezetés. Hát nyilván az, aki a katedrán áll, és tudományos munkát is folytat, nem tud meglenni kórus nélkül, vagy karvezetés nélkül.

0: kül, és meg is alapítottad a Gaudium Musici női kamarakórust itt Sárospatakon. Még televíziós voltam, amikor sokszor volt alkalmam hallgatni benneteket. Milyen élményeket szereztél ezzel a női csapattal? Hová fejlődtetek, és jelenleg most mi a helyzet?
1: Amatőr kórus vagyunk, bár a kezdetekkor a sárospataki zeneiskolai tanárok jelentős része is csatlakozott a kórushoz, azonban sajnos az élet úgy hozta, hogy az igazán magas szintű zenei képzettséggel rendelkező tanárok vagy énekesek elsodródtak Sárospatakról különféle magánéleti helyzetek miatt, és utána már inkább tényleg amatőr, a szó legnemesebb értelmében vett amatőr kórusként működtünk. Legnagyobb sikerünk egy németországi fellépés volt, amikor a város, Sárospatak önkormányzata képviseletében ezen napban szerepelhettünk, és talán az hatalmas élmény volt mindenkinek. Ez volt az a legtávolabbi pont, ahol miután nincs fenntartónk és teljesen szívszerelemből énekeltünk, ahova eljuthattunk ezzel a fajta önkormányzati támogatással. Egyébként pedig inkább itt a régió és a város kulturális életében töltöttünk be, azt gondolom, túlzás nélkül, hogy nélkülözhetetlen szerepet, hiszen rengeteg eseményre hívtak, kerestek, hogy tudnánk-e menni énekelni, tudnánk-e jelen lenni, valamilyen módon bekapcsolódni a programokba. Az élet sora azonban minket sem kimél. Nem tudunk fiatalodni, és nem tudunk utánpótlást nevelni. Sajnos van egy korosztály, akik már nem részesültek a gyermekkori iskolai kórusok éneklésének az örömében, a fellépésekben, és nem rendelkeznek olyan szintű zenei tanulmányokkal, hogy kottolvasási, magabiztos képességekkel jöhetnének hozzánk énekelni. Ezért éppen néhány hónappal ezelőtt döntött úgy a kórus, hogy már nem tudjuk azt a terhet vállalni, hogy egy-egy énekes vigyen egy-egy, akár egy belső szólamot is, egy-egy szereplésnek ez egy nagyon nagy pszichés terhe, úgyhogy most jelenleg úgy döntöttünk, hogy kicsit felfüggesztjük a próbákat.
0: Visszatérnék még a kitüntetéshez és az elismeréshez. Az értékteremtési díjnak ez volt az indoklása, a tanító alapszak szakmai koncepciójának kidolgozása és sikeres beindítása terén végzett elévülhetetlen érdemei, valamint a hallgatók iránti mély felelősségérzete, kiemelkedő oktatói tevékenysége és példaértékű közösségépítő szerepe elismeréseként. Ez egy nagyon-nagyon szép laudáció, és tényleg összefoglalja mindazt, amit itt is végeztél, és amit most egy kicsit távolabb, Miskolcon, a megye székhelyén végzel. Mondom akkor a másik díjnak is az indoklását. A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi tudományos láthatósága érdekében végzett kiemelkedő kutatómunkájáért, valamint a 2025-ös évben a Magyar Tudományos Művek Tára és a Scopus tudományos adatbázisokban is dokumentált kiemelkedő publikációs tevékenységéért. Tehát itt is itt van mind a tanári, mind a tudományos munka. Hogyan tudod az életedet megosztani ezzel a két önmagában is nagyon sok erőt és teljes embert kívánó hivatással?
1: Az éppen aktuális feladatoknak és tennivalóknak megfelelően igyekszem egyensúlyban tartani a két területet. Nyilván vannak olyan időszakok, amikor hangsúlyosan és koncentráltan a tanítással kapcsolatos tennivalók élvezik az elsőbséget, és vannak olyan helyzetek, főleg határidők előtt, amikor pedig a tudományos munkának az elkészülés, hogy időben megjelenhessen, időben teljesíthessem a leadási határidőt. Tehát próbálom az egyensúlyt tartani. Egyébként a tanulmányokban az online hivatkozásoknál kötelező megadni az adott linknek az elérési idejét, és mosolyogva állapítottam meg magamban, amikor így néhány tanulmányt visszapörgettem, hogy kivétel nélkül mind az őszi szünetben, a téli szünetben, a tavaszi szünetben és a nyári szünetben datálódtak. Tehát a tanároknak, a pedagógusoknak ekkor van tanításmentes munkanapjuk, mert azért ez nagyon kemény munka, és azt gondolom, hogy ehhez pedig kell is talán az a fajta mély elköteleződés, ami már egy picit ilyen szenvedélyszerűség is, hogy a szabadsága terhére vagy a szabadsága idején próbálja azt a lelkismeretes utána nézést végezni, ami egy könyvtárban, egy levéltárban a bogarászást jelenti. Hiába a mai online világ, nagyon sok minden elérhető online, de nagyon büszke vagyok arra, és nagyon dicsérem a Sárospataki nagy könyvtárat, hogy bizonyos adatbázisok, amikről azt gondoljuk, hogy szinte tökéletesen elérhető minden benne, hiányosak, és ha elballagunk a nagy könyvtárba, a polcokon mindent megtalálunk, úgyhogy ez egy fantasztikus adomány és lehetőség, hogy én itt Sárospatakon ezt meg tudom tenni. Tehát egy sárospataki helyi színű, vagy helytörténeti, vagy sárospataki zenei örökségi kutatásnál ez nagyon fontos alapvetés, hogy itt a helyi dokumentumokat legyen lehetőség tanulmányozni.
0: Beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, a miskolci évekről, és most beszélnünk kell a tanítóképzés jövőjéről is, hiszen ezen a pályán dolgozol. Hogyan látod a tanítóképzés jövőjét?
1: Ha a Miskolci Egyetem beiskolázási felvételi adataiból indulok ki, akkor nagyon optimista vagyok, hiszen második tanévet kezdjük a tanítószakon, és hát több mint 100 levelező tagozatos hallgatóval fogjuk indítani a tanévet, és közel 20, egyelőre 19 hallgató vette fel a tantárgyamat, de nappali tagozaton, tehát egy ilyen 20 körüli létszám az, ami szerintem nagyon-nagyon jó egy ilyen első szakinduláshoz, ami azt mutatja, hogy a fiatalokban, a nappali tagozatosok, ugye ők a jellemzően az érettségi utáni korosztály, a fiatalokban megfogalmazódik ez az igény, hogy pedagógusok legyenek, a levelező tagozatosoknál jellemzően olyan hallgatóink vannak, akik már iskola közelben dolgoznak, tehát iskolában nagyon sokan, ők ott elhivatottak a tanítás iránt, hiszen nem jönnének, hogyha nem így lenne, mert ők az iskolának a mindennapjait egészen közelről látják. Úgyhogy nagy meglepetés volt nekem is ez a magas létszám, hogy aztán közöttük mennyien vannak, akik a tanítósággal nincsenek teljesen tisztában, és majd a tanulmányok során szembesülnek azzal, hogy milyen sokrétű képzésben lesz részük, hiszen a matematikától a történelmen, az etikán, a testnevelésen, az éneken, a magyaron, mindenfélét kell tanulniuk, és meg szoktak lepődni néhányan ezen, de azt gondolom, hogy ők kevesen vannak, tehát a mag, akik felvételiztek és ott ülnek majd az első tanítási napon. Ők azt gondolom, hogy jelentős részben valóban a tanítói hivatásra készülnek.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, szeretettel gratulálok ehhez a szép kitüntetéshez. Köszönjük a munkádat, amivel a mi életünket is gazdagabbá tetted, és további sok sikert kívánok mindenhez.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, két rangos elismerésben részesült dr. Kelemen Judit, a Miskolci Egyetem habilitált egyetemi docense, a tanító alapszak szakmai koncepciójának kidolgozásáért értékteremtési díjat kapott, zeneművészeti kategóriában pedig a Miskolci Egyetem kiváló tudományos szerzője elismerésben részesült. Dr. Kelemen Judittal Jászter Beáta beszélgetett.
3: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Ki lehetne más az első beszélgetésnek az alanya, mint Dériné Széppataki Róza, aki olyan elkötelezetten az egész életével a magyar színház ügyét, a magyar nyelv ügyét szolgálta. Dériné mit jelent egy kutató számára, hogyha az ő személyiségét, egyéniségét, életét vizsgáljuk?
2: Nagyon sok mindent jelent. Egyrészt nekünk miskolciaknak jelenti a Miskolci Színház épület megteremtését, és azt, hogy Miskolc identitásában a színház lett az elsődleges, ha a kultúra, a művészet területét nézzük. Ugyanakkor jelenti az egész magyarság színészetére vonatkoztatva a magyar dalnak, illetve a magyar énekművészetnek a megteremtését, a magyar szónak a terjesztését. Egy olyan színésznőt jelent, aki nem csak a saját karrierjében gondolkodott, hanem sokkal nagyobb, szélesebb mezőben.
1: Megpróbáljuk az életén keresztül felvillantani azokat a legfontosabb pillanatokat, momentumokat, amelyek Jászberénytől egészen Miskolcig vezettek. Ugye Jászberényben született, hogyan derült ki az ő tehetsége egészen kicsi kislánykorában?
2: A történet általában minden reformkori színésznél, vándorszínésznél úgy kezdődik, hogy kisgyermekként, vagy akár iskolás diákként lát egy előadást, és akkor annak a bűvkörébe kerülve színész akar lenni. Dérinével is ez történt Pesten. Ő akkor vette kislánykora ellenére a bátorságot, és jelentkezett is az igazgatóknál, hogy ő is szeretne színésznő lenni. Elsőre elküldték, még nagyon picinek gondolták, de valahogy megjegyezték a kislányt, és akkor később tulajdonképpen próbaéneklésre hívták. Meg ezt is elmeséli az emlékirataiban, hogy amikor a zongora kísérő vagy korrepetítor meglátta és ránézett, akkor ilyen becsmérlően mérte végig, hogy milyen kicsike, de ahogy elkezdett énekelni, akkor már egyre lelkesebb lett, és a végén nagyon lelkesen bólogatott, hogy jó lesz ez. Gyakorlatilag így került be a pesti társulatba, ott ugye a Szamár Létrát végigjárta, hogy mindenki ebben az időben, vagy ahogy a mai napig is ez így van, és azt szoktam mondani, hogy a pesti évek voltak a tanuló évek, az volt az ő főiskolája. Pestet ugye el kellett hagyni a Magyar Színtársulatnak, Miskolc mentette meg a magyar színészetet azzal, hogy 1815-ben fogadta a társulatot, Benke József, Benke Atyuség társulatát, a város, és ennek viszont itt már Miskolcon Dériné lett a sztárja.
1: Azt is olvastam a feljegyzésekben, hogy a szülei nem nagyon rajongtak azért, hogy ő színésznő szeretne lenni.
2: Abban a korban senki nem rajongott, akár színésznő, akár színészről légyen szó, hiszen ez egy teljesen új művészeti terület volt a magyar kulturális életben. Addig ugye egy-egy német társulat fordult, meg ugye Pestől Budán működtek, meg vándortársulatok mondjuk kastélyszínházakban, de gyakorlatilag Dérinék voltak azok, akik nulláról megteremtették a magyar színészetet. Ő írja is a emlékirataiban, hogy most már vannak színésznők, de amikor én kezdtem, akkor csak én voltam, és én adtam a mintát. Tehát egy nagyon bizonytalan létforma volt, semmi megbecsülésük az elején nem volt, anyagilag ugye egy katasztrofális vállalkozás volt beállni egy színtársulatba, nagyon rossz körülmények között, lehetetlen körülmények között mozogtak, éltek, játszottak, úgyhogy ez általában minden családban egy dráma volt, hogyha a polgári körből egy gyermek azt mondta, hogy ő színész akar lenni, ha egyáltalán mondta, mert hát ugye sokan egyszerűen megszöktek otthonról, vagy a kollégiumból is úgy álltak be. Úgyhogy nyilvánvalóan egy fiatal lány esetében, meg még inkább ez egy nagy kihívás volt ez a pálya.
1: Úgy tudom, hogy Dériné kiválóan beszélt németül is, tehát akár németül is játszhatott volna, ő mégis egy szent ügynek szentelte az életét és a karrierjét is, hogy magyar színésznő lehessen. Milyen szép példa.
2: Valóban, sőt, hát eredetileg Zembak Róza az ő neve, Benke Atyus, aki magyarosította, ugye tükörfordítással Széppatakira áttette, és valóban ugye a legjellemzőbb történetre az, hogy őt hívták a pesti német operába. Egy nagyon jó külszínházban, sokkal jobb gázsiért játszhatott volna abban a műfajban, ami számára a legfontosabb volt, ugye a zenészínház, azon belül is az opera. Küldték volna még tanulmányútra is Itáliába, tehát minden tekintetben jobb körülmények közé került volna a karrierje, mindenképpen sokkal jobban felszárnyalt volna, és akkor ugye ő szó szerint azt mondta, hogy ő magyar színésznő, magyar színpadon lett színész, ha ő elhagyná a magyar társulatot, akkor nem lenne énekesnője az országnak. És vállalta azt, hogy igen, a küldetés vezérli, és nem a saját karriera fontos, és hát ugye elmondta máskor is például, hogy Kassára is azért mentek vendégszerepelni Miskolcra, mert hogy az utcán már egyre több, egyre erősebb lett a Tóth beszéd, ahogy írja szintén csak a naplójában. Tehát ebben a korban valóban mindenki egy küldetésnek tekintette a magyar színészetet. A magyar nyelv terjesztéséről szólt, a magyar nyelv megerősítéséről. Általában nagyon sok helyen egyébként le is írják, hogy a színház művészet elsődleges célja itt Magyarországon a magyar társulatok számára a magyar nyelvnek a terjesztése. Ez ugye ma már furcsán hangzik, de hogyha ismerjük ugye a környezetet, a hivatalos nyelvet, a latint, a németet, ami például Pesten, Budán uralkodó nyelv volt, Bahalúzza, aki a század végén egy másik színésznőt, az utódját, hogy említsem, aki magyar rátette Pestet nyelvileg is és identitásában is. Tehát ez akkor nagyon nagy vállalás volt, és Dériné ennek valóban egy vezér alakja volt, aki mindent alárendelt annak, hogy itt a magyarság számára játszon.
1: Beszélnünk kell a kolozsvári éveiről is, mielőtt Miskolcot említenénk, mert hogy úgy tudom, hogy ott is megszervezte az operatársulatot, és a magyar nyelvű operaéneklést vitte sikerre.
2: Pontosan, nagy társa volt ebben Latabár Endre, együtt szoktuk őket emlegetni, úgy, mint korrepetítort, karmestert. Amikor ugye azt mondtam, hogy hát nem volt egy igazán megbecsült terület a színészet, akkor azt kell mondjam, hogy nyilvánvalóan a legnagyobbak azért rangot és tiszteletet tudtak kiváltani, és erre például nagyon szép példa Dériné és az ő kolozsvári működése. Emlékirataiban nagyon részletesen írja le, hogy estéről estére a kolozsvári nemesség hogy hívta őt meg díszvacsorára, hogy előadásról előadásra kapta a ezüst aranybabérkoszorúkat például, és annyira is olyan sokat kapott, hogy ahogy kézbe adtak egy babérkoszorút, azonnal megérezte, hogy az csak aranyozott, és nem valódi arany, mert hogy korábban már jó pár igazi nemesfémből készült koszorút is kapott, tehát valóban a pályájának az egyik csúcsa volt egyébként a kolozsvári időszak, és ott ugye voltak segítő társak, ahogy említettem, Latabárt és énekesek, akikkel valóban egy rendszeres magyar nyelvi opera kultúrát meg lehetett teremteni. Kisebb városokban, Miskolcon is például ugye pontosan az volt a Dériné gondja, hogy nem voltak énekes társai, tehát nem tudták kiosztani az operákat, és szoktam mondani, egy kicsit ő volt az első tehetségkutató, mert mindenütt azt figyelte, hogy nem hall le valami jó hangú embert vagy hölgyet, és akkor azokat megpróbálta énekessé nevelni. Hát ugye a hang az önmagában még sok esetben kevés, ugye nagyon sok minden kell ritmusérzéktől kezdve ahhoz, hogy valaki énekes legyen, és ugye leírja, hogy bizony nagyon-nagyon sokat küzdött azzal, amikor próbált valakiből énekest faragni. Hát ugyanúgy, ahogy szintén írja Latabár Endréről, hogy hát nélküle nem lett volna magyar zenész, színház és operakultúra. Ennek valóban az alapjait ők ott Kolozsváron tették le.
1: Valahol azt olvastam, hogy csodálatos hangja volt, de ha hallották beszélni prózában, mindenki el volt rökönyödve, hogy milyen rekettes, fakó hangja van.
2: Ez jellemző egyébként, sok énekesnél tapasztalom én is, hogy egész másképpen szól a próza és az énekhang. Hozzáteszem, hogy hogy ettől függetlenül Dériné prózai színésznőnek is nagyon jó volt, tehát ő tényleg egy univerzális színésznő volt, sőt énekesként is univerzális volt, egy nagy hangterjedelemmel, és hát valóban tény az, hogy az énekével varázsolt el elsődlegesen a mindenkit. Ugye minden színésznek van egy erőssége, vagy énekes esetében ez ugye alap, hogy az énekhang, az éneklésnek a varázsa az, ami számít. Sőt, itt kicsit pontosítok is, mert sok olyan énekest ismerünk, akinek gyönyörű a hangja, de nincs meg hozzá az az érzelmi telítettség, nincs meg az a színpadi kisugárzás, akitől, amitől ő valaki lehetne a színpadon. Tehát szoktuk sokszor mondani, hogy maximum koncerténekesnő, de színpadon nem tud úgy sugározni. Dérinénél az énekhang mellett volt egy nagyon erős színpadi kisugárzás, és az éneklésnek is volt egy varázslatos bája. Majd ehhez hozzájött az, hogy pont Miskolcon egy organista zombmester vetette fel, hogy jobb lenne, ha tovább képezné a hangját, hogy ne csak dalokat tudjon énekelni, hanem operákat is, és ő kezdte el tanítani. Tehát tulajdonképpen opera énekesi kvalitásokat itt Miskolcon szerzett meg. És ugye leírja például ezt is, hogy nagyon jó az emlékirat, a hihetetlen részletes, és itt hadd jegyezzem meg zárójelben, hogy a mai napig olvasható, nagyon izgalmas, gyakorlatilag mintha egy női regényt olvasnánk, rengeteget ír a magánéletéről, a szerelmi életéről is. Tehát aki kézbe veszi, annak nem kell félni, hogy egy színházi szakirodalmat fog olvasni. Többet olvasunk a magánéletéről, mint arról, hogy mondjuk egy próba hogyan zajlott. Tehát nagyon nagy szeretettel ajánlom a hallgatóknak, hogy ha egy izgalmas női életútra kíváncsiak, rengeteg csalódással, boldogsággal, szerelemmel, magánnyal, akkor olvassák el. Tehát a naplójában írja, hogy például amikor megérkeztek Miskolcra, akkor rögtön első nap a szobájában elkezdett énekelni, gyakorolni. Nyitva volt az ablak, és egyszer csak azt vették észre, hogy a környező lakásokból kivitték az emberek a széket, leültek az ablak alá, és úgy hallgatták. Tehát ez is egy nagyon árulkodó példa, hogy hihetetlen hatással tudott énekelni.
1: Kanyarodjunk akkor egy picit a magánélethez mi is, hiszen Dériné Széppataki Róza, így ismerjük mi hivatalosan. Beszélnünk kell a házasságáról, a férjéről, egy olyan házasságról, amely nem jól sikerült, és tulajdonképpen különvállással végződött.
2: Igen, ugye szokták mondani, hogy aki sikeres a kártyában, az nem sikeres a szerelemben. Hát ez igaz volt a Dériné esetében, hogy aki sikeres a színpadon, annak a magánélete már nem volt ilyen szerencsés. Gyakorlatilag az egész házasság az ő részéről egy meggondolatlan fiatalkori ballépés volt. Az történt, hogy Bérin Istvánnak, aki színész partnere volt, megtetszett a kislány, elkezdett neki udvarolni, egyre erőszakosabban, de ráadásul még a kollégáit is, az ismerősöket is noszogatta, hogy biztassák a kislányt, hogy ne mondjon neki ellent. És gyakorlatilag ennek a 16-17 éves, nem tudom értelem pontosan hány éves volt a ekkor kislánynak, elege lett ebből az egészből, és azt a rossz megoldást választotta, hogy jó, akkor hozzámegyek a Dérihez, és akkor nem lesz itt a színházon belül sem konfliktus, és akkor minden megoldódik majd. Dériné félre is vezette, mert azt hazudta, hogy az édesanyja az beleegyezett a házasságba, aztán kiderült, hogy erről szó sincs. Ahogy megvolt a házasságkötés, hát utána azonnal kiderült, hogy a Déri az egy nagyon hirtelen haragú, indulatos férfi, és hát ha nem védekezik, akkor a családi erőszaknak nem egyszer, nem kétszer az áldozata lehetett volna, és a konfliktust az oldotta meg, hogy Déri ott hagyta a színtársulatot, és hát ő elvárta volna, hogy Dériné is adja fel a színészetet, és akkor kövesse őt. Dériné ennek nyilvánvalóan ellentmondott, nem csak azért, mert érzelmileg nem kötődött, sőt kifejezetten csalódott a férfiban, hanem azért is, mert ugye szentügyének tekintette a színészetet. És akkor Déri többször is kísérletet tett arra, hogy visszaszerezze az asszony, tehát például volt, hogy Miskolcra is utána jött, ahol mi megint abba torkolt, hogy az asszonynak ki kellett menekülni a lakásból, és egyenesen a főszolgabíróhoz, aki atyai jó barátja volt, szaladt, menekült az utcán, hogy megmeneküljön a férjétől. Úgyhogy gyakorlatilag sors iróniája, hogy Dériné-ként emlegetjük, de ez a kapcsolat, ez pillanatokon belül a házasság után gyakorlatilag egy név házasság lett, és közben ugye voltak nagyon szép szerelmek, rögtön ezzel egy időben a házasság kötés után jelent meg Samu, aki talán azt hiszem ő volt a legfontosabb a számára, de itt is aztán mindenféle intrikák és félreértések miatt nem született szoros kapcsolat, meg hát valljuk be, hogy ebben ma sem könnyű ugye egy civilnek és egy színésznek a házassága, a maga idejében ez még bonyolultabb volt, tehát valószínűnek tartjuk, hogy például ezért sem lett ebből egy szoros kapcsolat. Aztán említhetjük ugye Szentpéter is, így mondta, a színész barátot, akivel barátság és szerelem közötti kapcsolat volt, és aztán Kassán volt egy újabb szerelem, de ott ugye egy házas nemes férfival, tehát ennek sem volt kifutása. És a sorsnak még csak egy furcsa fordulata, hogy idővel újra előkerül Déri, újra próbálta csábítani magához a feleségét, és Dériné, amikor visszavonult a színpadtól, akkor valószínűleg tartom, hogy kényszerből visszaköltözött a férjhez, méghozzá Diósgyőrbe, a Diósgyőri vár melletti házikót azért hívjuk Dériné háznak, mert ott tevékenykedett Déri, és ő pedig, mint háziasszony éldegélt már ott.
1: Beszélnünk kell Dériné és Miskolc kapcsolatáról. Gábor azt mondta nekem a beszélgetés elején, hogy ez legalább egy minimum egy 2 órás előadás, na hát most próbáljuk pár percbe, de tényleg nagyon röviden összefoglalni, a fő pontokat érinteni, hogy Miskolc mit köszönhet Dérinének, és hogyan él az ő hatása ma Miskolcon a művészeti életben, a színházi életben.
2: A pesti tanuló évek után itt vált híressé egyrészt, tehát ezt köszönheti magának a városnak a színésznő, hogy ez a város emelte fel is tette őt hírnevessé, elismert művészé. Az ő hatása az, hogy amikor átmennek Kassára vendégszerepelni, akkor a város kicsit meg is ijed, hogy Dériné és a társai nem fognak visszajönni, hiszen ott jobb körülmények között működhettek, és ekkor határozta el a város, hogy színházat épít, ami a Királyi Magyarország első magyar nyelvű külszínháza lett 1823-ban. Tehát egyértelműen ő inspirálja Miskolc számára azt, hogy itt legyen egy színházi központ. A sors iróniája megint csak, hogy amikor megnyílik a színház, akkor ő már nincs Miskolcon, nem tag, de ettől függetlenül az első kis színházba is rendszeresen visszajött vendégszerepelni, fellépni, és nagyon sok miskolci történetet ír. Az derül ki, hogy nagyon szerették itt a városban, és ő is nagyon szerette Miskolcot. Úgy jellemezhetném a naplója alapján Miskolcot, mint egy ilyen kis békebeli operettváros, ahol mi egy nagyon kedélyes, családias, baráti hangú. Ha megnézem például a kassai vagy a kolozsvári visszaemlékezéseket, akkor látszik, hogy azok sokkal kiemeltebb városok voltak rangban, politikai pozícióban, összetételben. Nagyon szeretetteljes időszakot töltött itt Miskolcon. Az élete végén pedig hát a csendet, a megnyugvást, a búcsúzást jelentette ez a város, kicsit a kivonulást a világból. Nehezítette a helyzetet az, hogy nagyon nagy szegénységben élt, illetve egyre súlyosabb lett az egészségügyi állapota, de megint csak egy nagyon szép fordulata az a sorsnak, hogy ő felléphetett a második színházunkban is, és itt fejezte be a pályáját, az utolsó fellépte egy alkalmi fellépés a Keresztül Egressy Ákos igazgató kérésére ezen a színpadon volt. Hasonló egyébként Jókainél a Laborfalvi Rózának is a pályafutása, ő Miskolc szülötte volt, ő is fellépett az első színházban, pont a leégése előtt, és ő adta át a második színházat, majd pedig a búcsú fellépte szintén Miskolchoz kötődik. Meg kell mondjam, hogy ezt azóta többen befutották, Egressé Gábor vagy Latabár Endre, aki szintén itt kezdte a pályáját. Különleges helyet töltött be Miskolc a magyar színészetben is, ezt kell, hogy mondjam, és különleges hangulata, nagyon erős kisugárzása volt a városnak, hiszen akiket például soroltam, Latabár, Egressi, ők például a nyugalmas éveiket, a visszavonulás éveit Miskolcon tervezték. Ők, akik az egész Kárpát-medencét bejárták. Ugye elhangzott jó pár város Dériné útjáról, és hát tényleg pontosan tudták, hogy hol, milyen az élet, milyen hangulatú egy város, és nagyon sokan voltak, akik azt gondolták, hogy Miskolc jelentheti a boldog nyugdíjas éveket. És ahogy a lezárás is kerek legyen, ugye mondtam, hogy Miskolc emelte hírnévre Dérinének a nevét, és tulajdonképpen a miskolci utolsó éveknek köszönheti Dériné, hogy mai napig őt emlegetjük, hiszen az utolsó évtizedben ő már egy elfelejtett színésznő volt, ugye akkor még ugye nem volt média, sajtó, tévé, film, ami ugye örök életűvé és kortalanná tudta volna tenni egy színésznek a hírnevét is, személyiségét, tehát aki lejött a színpadról, az pillanatokon belül elfelejtették. Ő viszont itt megírta az emlékiratait. Az utolsó időszaka ezzel zajlott, amit jó pár évtizeddel később jelentettett meg könyvben, ami egy irodalmi szenzáció lett, ennek a hatására több színdarab is született, és tulajdonképpen ennek köszönhetjük, hogy nem felejtődött el ez a színésznő, hanem egy korszaknak a jelképére tudott lenni.
1: Hogyan őrzik a Miskolci Színész Múzeumban Dériné Széppataki Róza emlékét és örökségét?
2: Tárgyi öröksége sajnos nem nagyon maradt meg, sem a nagy múzeumban, sem máshol. Ez pontosan a szegénysége miatt volt, mert mindenét el kellett adnia. Ettől függetlenül magában a városban járva és a múzeumban is egy meghatározó és emblematikus figura a számunkra, és ő az a színésznő, az ő életútja, az a életút, amivel meg tudjuk jeleníteni a kezdeti korszakot. Ugye ez jellemző történelemből is, nagy politikai korszakoknál is, hogy mindig kiemelünk egy személyt, akinek a sorsán keresztül az az egész időszak átélhetővé, személyessé válik. Számunkra a 19. század első felé Dériné jelenti. Úgyhogy itt a múzeumban ugye egy falrész az, ami megidézi az ő személyiségét, de hát a programjainkon, a rendezvényeinken folyamatosan fordulunk az ő történeteihez, az ő példáihoz. Bármilyen sorozatunk van, ugye rengeteg ismeretterjesztő sorozat, egyéb program, ott rendre hivatkozunk. Dérinére, rendre szóba jönnek az ő történetei, és hát ugye áll az az épület, bár üresen, használaton kívül egyre veszélyeztetettebben, amiben az utolsó éveit töltötte, egy 1923-as szép, nagyon míves emléktábla hirdeti azt, hogy ott töltötte az utolsó éveit. Ez például egy zarándokhely, ugye rendszeresen szervezünk színháztörténeti sétákat, és ennek az egyik állomáspont a Dériné ház, az a Dériné ház, ahol az utolsó éveit töltötte a belvárosban.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor a második személy, ha már szóba került, Laborfalvi Róza. Folytathatjuk-e vele pár nap múlva?
2: Természetesen, Miskolc számára szintén egy másik nagyon fontos művész, és hát persze nem csak Miskolc, hanem a magyar színészet egészen számára is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az egészségügyre fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adó emeléséből származó bevételt, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, hogy naponta több mint 50 ember hal meg valamilyen dohányzással összefüggő betegség miatt, ez egy évben 20-25 ezer életet jelent. Hangsúlyozták, hogy a dohányzás egészségügyet terhelő költsége megközelítőleg duplája annak az összegnek, mint amennyi a dohánytermékek jövedéki adójából befolyik, ez indokolja az emelést. A dohánytermékek fogyasztásának közvetlen és közvetett költsége az egészségügyi kiadások terén a szakminisztérium számításai szerint 2025-ben hozzávetőleg 1477 milliárd forint költséget jelentett. Ezzel szemben a dohánytermékek jövedéki adójából és általános forgalmi adójából származó bevétel mintegy 775 milliárd forint volt tavaly, ezért a kormány a dohánygyártmányok jövedéki adójának emelését kezdeményezi, hogy ezt az aránytalanságot mérsékelje. Kifejtették, hogy a novemberi adómérték emelés a dohánytermékek teljes körére kiterjed. A cigaretta jövedéki adója 9%-kal, a hevített dohánytermékeké 25%-kal, a finomra vágott fogyasztási dohányé 26%-kal emelkedik. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere a szakképzési törvény módosítása nyomán, amelyet 143 igen, 42 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadtak el a képviselők. A szakképzési centrumokban megszűnik a kettős vezetés azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört, az intézményeket főigazgató vezeti majd. Az új vezetési struktúrában csökken a felső vezetők száma, amitől a kormány számottevő megtakarítást vár. Az új vezetőt nyílt, a szakmai tudást, a szakképzés iránti elkötelezettséget előtérbe helyező pályázaton választják ki. A pályázaton a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Az új struktúrájú centrumvezetés 2027. január 1-én kezdheti meg működését. Augusztusban látványosan mérséklődött a vállalati aktivitás, tovább csökkent a társas vállalkozások száma, és több cég szűnt meg, mint amennyi újonnan alakult. Ez azonban még nem jelent trendfordulót. Áll az Opten céginformációs szolgáltató által az MTI-hez eljuttatott elemzésben. A közlemény szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött Magyarországon, a cégállomány ezzel tovább csökkent. Az 1233 új alapítás 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték, de közben a megszűnések száma is csaknem negyedével 1726-ra csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A kisebb mozgás azonban nem változtatott a folyamat irányán, augusztusban is majdnem 500-zal több vállalkozás szűnt meg, mint amennyi alakult. Nyáron 64%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra utazó magyarok száma 2025 azonos időszakához képest, a teljes nyári utasforgalom pedig 40%-kal bővült, közölte a repjegy.hu online foglalási portál. A nyári utazási kedv élénkülését az árak alakulása is segíthette. A portál összesítése szerint a legtöbb vizsgált úti célnál átlagosan 12-20%-kal csökkentek a repülőjegyárak az előző év azonos időszakához képest. Az árak csökkenését egyrészt a forint erősödésével, másrészt a kínálat bővülésével magyarázták. A két nagy fapados légitársaság párhuzamosan volt jelen több úti célponton is, ami árversenyhez vezethetett. Az idei nyár több olyan úti célt is előtérbe hozott, amely korábban kevésbé volt népszerű. A legnagyobb érdeklődést mutató úti célok közé került Bari, Tirana és Alicante, ugyanakkor Malaga, Rimini és Zadar iránt is jelentősen 2-3-szorosára nőtt az utasszám 2025-höz képest. A trend arra utal, hogy a magyar utazók a klasszikus nyaralóhelyek mellett egyre inkább keresik a közvetlenül elérhető, mediterrán hangulatú, ugyanakkor újszerű élményt kínáló városokat és régiókat.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán adáskörzetünkben a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlását követően ismét napos, többnyire száraz időre van kilátás. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el majd növekedni északnyugat felől. A szél megélénkül. A legmelegebb órákban szerdán általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
2: Háború és béke, Ukrajna és Oroszország, ez a témánk a mai arénában. Köszöntöm a rádió hallgatóit, Hercsák Zsolt vagyok. Vendégünk Bendarzsevszki Anton, a posztszovjet térség szakértője, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Jó napot kívánok, köszönöm ismét a meghívást.
2: Kievben már októberben szeretnék folytatni az orosz-amerikai-ukrán tárgyalásokat, és most a legújabb nyilatkozat szerint ezt a Kreml sem zárja ki. Február óta áll ez a folyamat. Mi változott most?
3: Van egy újabb kísérlet az Egyesült Államok részéről, hogy megújítsa ezt a tárgyalási keretet. Részben ez nyilván összefüggésben van a novemberi amerikai időközi választásokkal. Most már alig, ha várják a Fehérházban is, hogy lesz bármiféle gyors áttörés, de nem árt, hogyha az amerikai adminisztráció megmutatja választások előtt, hogy ezen a fronton is próbálkozik. Vannak diplomáciai kísérletek, és valóban az iráni háború előtt voltak utoljára tárgyalások, azóta ezen a téren semmi nem történt. Kicsit vészjósló, mondom így inkább, hogy eltér nagyban az orosz és az ukrán kommunikáció. Ukrajna először azt mondta, hogy szeptemberben lesz folytatás, most már ugye októbert mondanak, Oroszország pedig azt mondta legutóbb, azt hiszem Peszkov, vagy a Putyin szóvivőjének volt egy ilyen nyilatkozata, aki azt mondta, hogy Donald Trump elkötelezett abba az irányba, ők úgy vették ki, hogy Donald Trump elkötelezett abba az irányba, hogy áttörést érjen el az orosz-ukrán háborúban ciklusa lejárta előtt. Az még ugye az egy sok év, de most van a ciklusa felénél. Tehát Oroszország sem úgy tűnik, hogy gyors áttörésre számít, de ő magában az, hogy lesznek újra választások, nem csak választások, hanem tárgyalások, az egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogyha elkezdenek tárgyalni, a háború tárgyalás úton fog eldőlni ahhoz, hogy legyen béke, ahhoz pedig tárgyalni kell. Ha nincsenek tárgyalások, akkor nem is jutunk előrébb, nem közelednek egymáshoz az álláspontok. Úgyhogy mindenképpen fontos, hogy ez megvalósuljon.
2: Tárgyalásból bőven van. John Ratliff CIA igazgató augusztusban Moszkvában orosz hírszerzési vezetőkkel tárgyalt, majd Steve Witkoff és Jared Kushner külön megbízott, már Putyinnal is találkozott. Ez mit jelez? A hírszerzés miért jelent meg ennyire hangsúlyosan a diplomáciában, és ehhez képest a külön megbízottaknak mi volt a feladatuk?
3: Ugye nem tudjuk pontosan, hogy Radcliffe milyen üzeneteket adott át, vagy pontosan milyen témákról tárgyaltak. Nekem vannak személyes elméleteim, milyen témák kerülhettek szóba, vélhetően többek között az orosz lehetséges orosz mozgósításról is tárgyalhattak. Vélhetően tárgyalhattak valamiféle NATO-orosz konfrontáció elkerüléséről, és a tárgyalásokról is mindenképpen próbálkoztak, tehát biztos, hogy összefüggés van a között, hogy a CIA vezető megérkezik Moszkvába, majd másfél vagy két hétre rá pedig Moszkvába repül hosszú hónapok után először Steve Witkoff és Jared Kushner. Én azt gondolom, hogy ez egy újfajta próbálkozás, egy, ha úgy tetszik, stratégia vagy taktikaváltás a Donald Trump részéről, hogy olyan embert küldünk Moszkvába, mármint küldenek ők, aki ért, vagy érteni próbál az oroszok nyelvén, vagy ha lefordítom, hogy az oroszok értik az ő nyelvét. Mert ugye Donald Trump egy vállalkozó üzletember, ő mindig is a saját mentalitásából indul ki, üzletet. Ő azt gondolja, hogyha neki valami jó, tehát hogy olyan üzletet kell kötni, ami egy win-win szituáció, mindenkinek jó, és ha a másik fél felismeri, hogy ez neki is jó, gazdasági, üzleti értelemben, akkor abból lesz valamilyen megállapodás. Csak Vladimir Putyin, na ezek, ez a logika eddig nem nagyon működött, pedig Donald Trump nagyon bízott benne, hogy működni fog. Sőt, Donald Trumpnak a kinevezettje is ugyanezt a logikát követik. Tehát Steve Witkoff is egy milliárdos, vagy legalábbis milliómos, egy gazdag üzletember, aki ebből a habitusból, ebből a mentalitásból tárgyal. Most Radcliffe nyilván egy teljesen más vonalat képvisel. Ő a titkos szolgálatok embere, és hát Oroszországban pedig pont ez a réteg van hatalmon, az úgynevezett Szilovik réteg. Az különböző erőszakszervezeteknek a képviselői, ők vannak többségben a különböző orosz hatalmi ágakban, és lehet, hogy ez most egy olyan kísérlet az Egyesült Államok részéről, hogyan lehet megtalálni a megfelelő hangot azokkal az emberekkel, akik hatalmon vannak. Hát nem sikerült az üzleti képviselők, az üzleti szféra diplomatáival, akkor majd sikerül a titkos szolgálatok embereivel. Tehát lehet, hogy ez a fajta logikai összekapcsolódás Radcliffe és Patrushev vagy Bortnikov, az FSB vezetője között, ez megteremtette valamiféle kapcsolat, amiből ki lehet indulni és folytatni lehet a tárgyalásokat.
2: Donald Trump nyelvét valóban ismerjük, és ezen a nyelven most arra szólította fel Zelenszkijt, hogy ne támadja az orosz dízel infrastruktúrát, mert az már a világ üzemanyag ellátását is zavarja. Ez azt jelenti, hogy Washington tulajdonképpen akkor gazdasági okból korlátozni akarja Ukrajna egyik támadási kampányát? Hiszen az ukránok pont ezt csinálják a hadszintéren a mélységi támadásaikkal Oroszországban.
3: Itt el lehet mondani azt, hogy azért Ukrajna sem folyamatos nyomásban tartja az orosz kritikus infrastruktúrát hónapok óta, hanem ennek is vannak hullámai. Április-májusban volt egy intenzív kampány, aztán néhány hónapig más célpontokkal szemben léptek fel, az orosz e-kereskedelem és a logisztikai központokkal szemben, majd augusztustól megint ismét visszatértek a kritikus infrastruktúrára. Ennek egyébként az is az oka, hogy a tavaszi időszak, tavaszi kampány során gyakorlatilag az összes európai, tehát Oroszország európai oldalán lévő olajfeldolgozót eltalálták, vagy valamilyen kárt tettek benne, és hát szépen megvárták, hogy az oroszok ezeket a károkat helyreállítsák, majd újra támadtak. Tehát igazából ez a fajta kérés nem feltétlenül jelent akkora visszalépést Ukrajna számára, mert lehet, hogy most néhány hónapig pihentetik ezt a dolgot, majd megint elkezdik támadni. Ugye az Egyesült Államoknak, és hát személyesen Donald Trumpnak az a fontos, hogy a novemberi időközi választásokra az üzemanyagnak a kérdése, és az üzemanyag drágulásnak a kérdése ne legyen napirenden, ne legyen terítéken. Ezért kérte meg, vagy hát utasította, nem tudom, ez narratíva függő, igen, hogy mit mondunk, ezért kérte az ukrán felet, hogy ezektől a támadásoktól tekítsenek el, de hozzáteszem, hogy ez az a részben felelősségáthárítás is, mert ugye az üzemanyagárak növelése, vagy emelkedése, hát magának Donald Trumpnak köszönhető, miután ugye az Egyesült Államok megtámadta Iránt, és a korábban 73 dolláros, hordonkénti dolláros szinten lévő olajárak fellőttek 100 dollár fölé, ugye csúcspont azt hiszem 114 dollár volt, most éppen 103 dollárnál, amikor éppen beszélgetünk, ugye reggel néztem a piacokra, 103 dollár környékén jár a Brent olaj, és az Urals is egyébként 103 dollár környékén jár. Tehát az elsődleges oka a drágulásnak ez. A másik oka valóban egyébként összefüggésben van az ukrán támadásokkal. A Oroszországban a kőolajfeldolgozási kapacitások olyan harmada kiesett az elmúlt hónapokban. Oroszország nemhogy nem képes exportálni nyers olajat, igen, de feldolgozott olajtermékeket. Tehát nemhogy nem képes rá, hanem még tilalom is van a feldolgozott olajtermékek exportjára, sőt, importálnak dízel és más típusú üzemanyagokat, tehát a piacról kiesett egy, nem csak hogy az iráni háború miatt, de a feldolgozott termékek piacán is kiesett egy rész a Oroszország miatt, úgyhogy valóban hatása van az árakra, de ugye nem csak ez hat az árakra, hanem az iráni háború is.
2: Az energiához kapcsolódik az is, hogy az ukrán elnök Zelenszkij most újabb amerikai szankciókat kér. Mi az, amit még nem vetettek be? Jöhetnek például az orosz energia nagy vásárlóival szembeni szankciók?
3: Hát ezek a másodlagos szankciók, amit ugye Lindsey Graham amerikai republikánus képviselő készített elő, éveken keresztül dolgozott ezen a szankciós intézkedésen, aztán néhány hónap ezelőtt meghalt, tehát természetes módon, és az amerikai kongresszus ezen a héten fog ismét tárgyalni. Egyébként Donald Trump már előzetesen jóvá hagyta ezt a lépést. Tehát nyáron, a nyár folyamán az összes releváns amerikai szereplő jóváhagyását adta hozzá, hogy ez meg fog valósulni, csak aztán az amerikai kongresszus elment nyári szünetre, és ugye most ért vissza, és a héten fog újra tárgyalni róla, tehát valószínűleg Zelenszkij erre utalt, és ezt a kérdést is próbálja napirenden tartani, ez arról szólna, hogy 100%-os vámokat alkalmaz az Egyesült Államok azokkal az országokkal szemben, amelyek különböző orosz termékeket vásárolnak, és elsősorban az energiahordozókra vonatkozna, tehát teszem azt, hogyha India vagy Törökország vásárol orosz kőolajat, hogy aztán azt feldolgozza és exportálja. Többek között az Európai Uniós vásárol például Indiából kőolajat, aminek egy része Oroszországból származik. Ezekkel az országokkal szemben lépnének fel ezek a szankciók. És aztán ezt persze lehet bővíteni, nem csak energiahordozókra, hanem gyakorlatilag minden más kereskedelmi kapcsolatra, amikor már nem közvetlenül azt szankcionáljuk, hogy nem tudom, az Egyesült Államok ne kereskedjen Oroszország, vagy ne fogadjon be ilyen termékeket, hanem azokat az országokat is szankcionáljuk, akik egyébként nem vesznek részt a szankciókba, tehát ők ugyanúgy fenntartják a kereskedelmet Oroszországgal, viszont mi azt mondjuk, hogy ők kereskednek Oroszországgal, már mi az Egyesült Államok, vagy mi Európa, akkor mi viszont őket szankcionáljuk emiatt, tehát most ez van napirenden.
2: Ezek a másodlagos szankciók, ha megvalósulnak, érdemiek hatásosak lennének?
3: Ezt már, ennek a hatását már láttuk 2025 végén, 2026 elején, már kicsit összemosódnak a dolgok, amikor Donald Trump ugye megfenyegette Indiát, hogyha továbbra is orosz kőolajat vásárolnak, akkor vámokat fogad el velük szemben. Tehát ugye amiről most beszélünk, ez a csomag, ez egy ilyen általános csomag lenne mindenkivel szemben, aki bizonyos energiahordozókat, bizonyos energiatermékeket vásárol Oroszországtól, akkor őrájuk nézve alkalmaznák ezeket a védővámokat. De Donald Trump ugye célzottan Indiát már fókuszba vette, azt hiszem évelején volt,

0: felhasználják a saját iparukba, amivel ugye jóval versenyképesebbé válnak a saját termékeik, például az európai termékekkel szemben. Egy részét pedig aztán feldolgozzák és eladják a nyugatnak, tehát ebből azért nagyon sok bevétele származik Indiának vagy Kínának, de az viszont túl nagy kockázat, hogyha konfrontálódnak a nyugattal, és elveszítik az elsődleges piacaikat. És India, ahogy említettem, drasztikusan csökkentette az Oroszországgal való kereskedelmet, csak aztán jött Irán, és ugye Donald Trump feloldotta úgymond ezeket az intézkedéseket, azt mondta, hogy India most tehát megengedik nekik, hogy vásároljanak Oroszországtól. Tehát tudnak ezek hatásosak lenni, és valószínűleg lesz hatásuk, hogyha elfogadják.
1: Tárgyalóasztalnál fog eldőlni a háború, azt mondta, többen szeretnének közvetíteni, és itt most néhány ön által előbb említett országnév is következik. India és Kína közvetítést ajánlott, Zelenszkij pedig Törökországot, az Egyesült Arab Emírségeket és Svájcot is lehetséges helyszínként említette. Ha lesz tárgyalás, akkor melyik lehet a befutó? Egyáltalán miért ajánlkoznak ennyire?
0: Hát aki ilyen magas szinten, ugye a jelenlegi globális viszonyainkat nagyban meghatározó orosz-ukrán háborúban közvetítőként eredményt tud elérni, annak igen nagy diplomáciai presztízs értéke lehet a jövőre nézve. Nem csak a közvetítés, de egyébként maga a helyszín is szimbolikus, hogy rengeteg olyan példát tudunk a történelemből, amikor bizonyos helyszínek már pusztán a találkozó ténye miatt szimbolikussá váltak. Például Reykjavik, Gorbacsov és Reagan találkozója 1985 vagy 86-ban. Úgyhogy önmagában már ez is egy ilyen diplomáciai presztízs értéket jelent az országnak is, a helyszínnek is, és annak a vezetőnek, aki ezt összehozta. Ezért van ilyen sok jelenkező, és volt is. Erdoğan már jó régóta, török vezető régóta próbál közvetítőként fellépni. Narendra Modi, indiai vezető is többször próbálkozott ilyen közvetítése szándékkal. Erdoğannak egyébként korlátozottan ez sikerült is. Gabon Alkuban tényleg nagy érdemei voltak Törökországnak. De hát emlékezzünk vissza arra is, hogy tavaly októberben, jól emlékszem, arról beszélgettünk, hogy Budapest lehet a szimbolikus tárgyalási helyszín. Hát valószínűleg most nincs a potenciális helyszínek között Budapest. Nem is tudom, hogy őszintén szólva, hogy Oroszország szempontjából mennyire volt realitása, hiszen önmagában az ideérkezéshez Vlagyimir Putyinnak tehát elég nehéz ide eljutni. A különböző légtérzárások és nyugati szankciók miatt. Persze, ha van politikai akarat, akkor mindent fel lehet oldani, de hát azért Vlagyimir Putyin sok mindentől tart, sok mindentől fél, hogy hol milyen kockázatok érhetik. Ezért azt gondolom, hogy Európában kevésbé valószínű, hogy ez a találkozó megvalósulhat. Valószínűleg nincsenek olyan garanciák, amit Vlagyimir Putyin el tud hinni, vagy el tud fogadni. Bárhol le lehet szállítatni az orosz elnök gépét. Nyilván ennek vannak kockázatai, de a közel-keleti országokban talán több esélye van, hogy ezt a helyszínt megszervezzék. Ugye hagyományosan az elmúlt években többször is voltak tárgyalások ugye különböző delegációk között. Szaúd-Arábiában is, ugye Katar egyébként, Katarról nem hallunk olyan sokat, de a fogolycserékben hatalmas szerepet töltenek be, és hát viszonylag gyakran vannak fogolycserék, egy vagy két havonta megtörténik Oroszország és Ukrajna között, nem közvetlen a kapcsolatfelvétel, hanem egy harmadik országon keresztül, és általában Katar ez az ország, és hát Törökország továbbra is úgymond nyitva áll a tárgyalások előtt, és Erdoğan többször is célzott rá, csak hát ez ugye egy NATO tagország, tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy Putyin számára, tehát egy orosz delegáció tud utazni Törökországba, de hogy Vlagyimir Putyin személyesen elmegy NATO tagországba, ennek talán kevesebb esélye van. Tehát a közel-keleti arab országoknak talán nagyobb az esélye a jelenlegi viszonyokban, hogy egy ilyen találkozónak helyet adjanak.
1: Ha már NATO beszélgetésünk előtt egy nappal orosz csapás ért egy célpontot, mint egy 800 méterre a lengyel határtól.

0: és rövid időre egy határátkelő működése is lehet. Ez egy tudatos jelzés volt a NATO felé, vagy egyszerűen arról van szó, hogy az Ukrajnába vezető nyugati utánpótlási vonalakat támadja Oroszország?
1: Sőt, mi több, ugye most a nyugati hírek arról szólnak nagyrészt, hogy az orosz, ugye két orosz támadás volt, vagy abban a térségben volt egy, ami közvetlenül a határ mentén történt, 6-800 méterre, és volt egy, ami talán másfél vagy két kilométerre történt egy vasúti állomáson, ami egy olyan szerevény mellett csapódott, egy orosz drón egy olyan szerevény mellett csapódott, ahol egy kijevi konferenciáról európai diplomaták és tisztviselők utaztak. Az egyik szerevénybe Boris Johnson volt brit miniszterelnök, utazott Carl Bildt volt svéd miniszterelnök, illetve egy másik szerevénybe pedig a volt CIA vezető David Petraeus volt az utas, és hát
0: ilyen véletlen nincs.
1: Nyilván felmerül, hogy esetleg Oroszország célzottan tette volna. Azért a háború elmúlt több mint 4 évében nem volt arra példa, hogy Oroszország célzottan nyugati diplomatákat, tisztviselőket vette volna célba. Tehát ha volt is ilyen cél, akkor nem közvetlenül a tisztviselők, hanem mondjuk egy szimbolikus jelzésű csapás lehetett, hogy jelezzék, hogy Ukrajna nem biztonságos, és ne jöjjenek Ukrajnába. De nyilván abból egy óriási diplomáciai botrány lett volna, ha teszem azt Boris Johnson valamilyen találat éri, vagy valamilyen tehát megsérül valahol.
0: Az a legkevesebb, hogy diplomáciai botrány lett volna belőle, abból nagyobb is lehetett volna.
1: Tehát igen, tehát ez nem lett volna szerencsés Oroszország részéről, tehát én ezt a verziót kizárnám, hogy szándékosan támadják akár egy diplomatákkal diplomatákkal teli vonatot, akár közvetlenül a lengyel-ukrán határt. Inkább azzal van kapcsolatban, hogy Oroszország az elmúlt hetekben jelentősen növelte a támadásokat, nem csak ugye korábban az orosz cél arról szólt, hogy ukrán katonai létesítmények, ukrán energetikai infrastruktúra, kritikus infrastruktúra, és ezt próbálták megbénítani. Aztán, ahogy egyébként Ukrajna is sikeres mélységi csapásokat intézett orosz logisztikai célpontokkal, energetikai célpontokkal szemben, Oroszországnak valahogy válaszolnia kellett erre az ukrán sikeres kampányra, katonai kampányra. Ezért növelték a mennyiséget, és növelték a célpontok skáláját is, vagy számát is. És most már az orosz drónok és rakéták gyakorlatilag minden olyan objektumot támadják Ukrajna területén, ami kapcsolatban van az alapvető az ukrán gazdaság és állam működésének az alapvető funkcióival. Legyen szó logisztikai csomópontok, vasúti állomások, benzinkutak, tehát Kijevet az elmúlt napokban, Kijevben több benzinkutat is érték támadások, alig ha lehet véletlen. És ilyen szempontból a Romániát Ukrajnával és Lengyelországot Ukrajnával összekötő csomópontok is az ukrán állam működésének az alapvető összekötő elemei, ezeken keresztül bonyolódik le hát részben a gazdasági működés, a katonai együttműködés, hiszen Lengyelországon keresztül jön be Ukrajnába a haditechnika, lőszerellátás, a sérült gépek a lengyel határon keresztül mennek karbantartásra, és egyébként ugye személyi mozgás is ezen keresztül történik, hogy Ukrajnában nincs légiforgalom, tehát a háború óta a repülőterek nem működnek. Ha valaki jön Ukrajnába, vagy ha valaki Ukrajnából megy, akkor jellemzően Lengyelországba megy át vonattal, és ott pedig felszáll egy repülőre. Úgyhogy Oroszország ezeket jól láthatóan rendszer szinten és szisztematikusan próbálja megsemmisíteni. Tehát valószínűleg ilyen támadásokból egyre többet fogunk látni. Ugye Donald Tusk azt mondta, hogy ez egy eszkaláció, amit Oroszország csinál. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen stratégiai szintváltás, amit látunk Oroszország részéről. Tehát nem az a cél, hogy eltalálják a lengyel határátkelőt, hanem megsemmisítsék ezeket az összekötő elemeket.
0: Abba belelátunk, hogy ezek a kölcsönös csapások, ellencsapások melyik háborús fél társadalmi és gazdasági tűrőképességét viseli meg jobban?
1: Ezzel nagyon óvatosan bánnék, hiszen a háború elején már nagyon sok szó esett arról, hogy Ukrajna meddig bírja, és az ukrán társadalom meddig bírja, és eddig ezek a várakozások általában nem igazolódtak be. Az ukrán társadalomnak a tűrőképessége igencsak nagynak bizonyult. Tehát annak ellenére, hogy minden nap vannak támadások velük szemben, és Oroszország ezt most fokozta, tehát a helyzet még rosszabb. Általában télen sokkal rosszabb a helyzet, mert az orosz támadások nem csak önmagában azzal a veszéllyel társulnak, hogy nem tudom, eltalálják az ő házukat, az orosz rakéták vagy drónok, hanem ugye általában áram kimaradásokat, fűtés kimaradásokat okoznak, tehát alapvetően étel vagy életvitelbeli funkciókat veszélyeztetik. De most már még nincs itt azért a téli fűtőid szezon, de már most nagyon nehéz az élet az ukrán városokban, mert folyamatosak a támadások. Eddig az oroszok hullámokban, tehát a támadások úgy voltak kialakítva, hogy egyrészt néhány naponta, mert az oroszok gyártanak X mennyiségű drónot és rakétát, és úgy tud hatásos lenni egy orosz támadás, hogyha nem ezeket a drónokat nem tudom, egyesével vagy tízesével küldik el, hanem egy bizonyos mennyiséget egyszerre küldik rá az ukrán városokra. Ezzel túlterhelik ugye az ukrán légvédelmet. És az eddigi stratégia arról szólt, hogy néhány naponta nagy mennyiségű drónt és rakétát az éjszaka folyamán ráküldik az ukrán városokra. Most már ez annyiban változott, hogy gyakorlatilag 0-24 órában történnek ezek a támadások, hát napközben is folyamatosak, főleg az ukrán fővárossal szembeni rakéta és dróntámadások. De hogy ez az ukrán ellenálló képességet, vagy tűrőképességet mennyire fogja zavarni, hát ők ugye nekik mi az a másik opció, tehát nyilván nem lehet elmenekülni mindenkinek az országból, a lakosság nagy része ott kell, hogy maradjon, megvédje a saját országát, tehát ott nincs alternatíva, ott védekezni kell és harcolni kell. Hogy Oroszországban mennyire fogja megváltoztatni, vagy az orosz lakosság nyilván most szembesült igazán a háborúval. Az elmúlt években voltak ugyan esetek, amikor az ukrán drónok elérték az egyes orosz városokat. Egyébként a Ukrajnában határos területeken ott azért a lakosság érezte, hogy háború van, főleg hogy a belgorodi területek, kurszki területek, de az orosz társadalom nagy része semmit nem látott a háborúban, ez most változott. Tehát most, hogy üzemanyaghiány van, jelentős infláció és áremelkedés van, ellátási zavarok vannak, mondok egy példát, az ukrán támadások következtében a logisztikai központoknak egy jelentős része megsemmisült, a két legnagyobb orosz e-kereskedelmi szereplő, a Wildberries és az Ozon logisztikai kapacitásainak a több mint fele kiesett, és az azt eredményezi, hogyha valaki Oroszországban rendel valamit online, akkor az a jellemzően egy vagy két nap alatt ez korábban megérkezett, most egy hét, mire ez megérkezik a termék, sőt, hogyha távoli orosz régiók vannak, akár több hét is lehet az átfutási idő. Ez ugye egy érezhető változás, tehát ha nincs benzinkuton benzin, vagy ha ugye külön applikáció gyártottak arra, és most keresni kell, hogy hol lehet a környéken benzin, akkor ez nyilván közelebb hozza a háborút, és érzékelteti, hogy itt gond van, de hogy aztán ténylegesen lássuk, hogy az orosz lakosság hogyan is vélekedik a háborúról és a kormány politikáról, azt majd ugye hamarosan, pont ezen a héten esedékes parlamenti választásokon is fogunk látni, hiszen ha a kormánypártnak a népszerűsége tovább zuhan, akkor az egy jelzés, hogy itt valami nincs rendben.
0: Zelenszkij szerint Moszkva a szeptemberi választás után újabb 300 ezer embert mozgósíthat, Putyin szerint ez teljes képtelenség. Milyen jelekből lehet eldönteni, hogy melyik áll legközelebb a valósághoz?
1: Igen, ugye nem tudjuk most jelenleg eldönteni, hogy lesz-e mozgósítás vagy nem. Nyilván Zelenszkij is valamiféle politikai üzenetekkel operál, bizonyos dolgokat felnagyíthat, és nyilván Vladimir Putyin sem érdekelt abban, hogy most az orosz parlamenti választások előtt közvetlenül azt mondja, hogy hát Igen, mi arra készülünk, hogy választások után változtatunk az eddigi retorikán, és hirtelen egy újabb nagy mozgósítást szervezzünk. Tehát mindenkinek érdekében van kicsit hallítani a valóságot, de az igazság az, hogy nyilván ezek nem légből kapott előrejelzések, hogy Oroszország mozgósíthat. Az oroszok számára a probléma többek között abból áll, azért is lassult le az orosz előrehaladás a fronton, mert kevés az ember. Bármennyire is a paradox, hogy hát Oroszországban van azért több mint 140 millió ember, és lenne miből, tehát lenne katona, de jelenleg nincs kötelező mozgósítás, hanem egy ilyen önkéntes rendszer van, ahol az állam elsősorban pénzzel próbálja serkenteni a katonáknak a katonák jelentkezését, és ez azt eredményezte, hogy ez, mármint, hogy ez a rendszer, azt eredményezte, hogy az elmúlt években egyre több pénzt kénytelenek voltak fizetni ahhoz, hogy embereket vonzanak be. Tehát alapvetően a csatlakozási kedv az csökken folyamatosan, és ahhoz, hogy szinten tartsák a jelentkezők számát, ahhoz egyre több pénzt kell ajánlani. Tehát mondok egy példát, volt egy mozgósítási hullám 2022. szeptemberében, de ugye azóta nem, és 2023 elején még néhány forintban átszámolva néhány millió forintot fizettek azért, valaki aláírja a szerződést. Sőt, ugye voltak arra is technológiák, hogy például börtönökből szedték össze, ugye Prigozsinnak volt a nagy, Jevgenyi Prigozsi Wagner csoport egykori vezetőjének volt ilyen nagy know-how-ja, hogy akkor a börtönökből toborozzunk embereket, azoknak nem kell fizetni, és még örülnek is neki, hogy esetleg szabadulást kapnak cserébe. És aztán egyre növelték ezeket a számokat, tehát most régiótól függő, de most akár 12 millió forintnak megfelelő összeget is fizethetnek annak, aki aláírja a szerződést az orosz hadsereggel. De továbbra is csökkennek ezek a számok. Jellemzően Oroszországnak havi olyan 30 ezer embert kell toborozni ahhoz, hogy szinten tartsa az eddigi számokat, és becslések alapján, és nyilván nehéz becsülni, nem is én szoktam becsülni, hanem a különböző olyan független orosz szervezetek, akik megpróbálják például megnézni azt, hogy az adott régió mennyi pénzt fizetett ki az elhunyt katonák családjainak. És akkor ebből vissza lehet osztani, hogy mennyien haltak meg esetleg, vagy mennyi ember tartanak számon, akik meghaltak, és jól láthatóan, vagy mennyi pénzt fizetnek ki a szerződés aláírásáért, ugye egy nagy havi összeget lehet látni, és ebből vissza lehet osztani, hogy akkor hányan írták alá a szerződést. Tehát ebből látható, hogy kevesebben írják alá, tehát nincs meg ez a havi 30 ezres szám. Márpedig Oroszországnak ahhoz, hogy a Putyin által kitűzött célok minimumát teljesítsék, ahhoz sok katonára van szükség. És összefüggés van a front helyzet és a rendelkezési kedv között, amikor az van, hogy az orosz hadsereg jó teljesít, a sajtóban azt lehet olvasni, hogy felgyorsult, nem tudom, siker aratnak, nem tudom, összeomlás szélén az ukrán haderő, tehát néha-néha azért lehet ilyen híreket olvasni, akkor a kedv nő, hiszen azt gondolják az emberek, hogy fú, ez egy teljesen nyerő helyzet, én aláírom a szerződést, megkapom a sok pénzt, és mindjárt nyerünk. Elmegyek katonának, és majd 2-3 hónap múlva hazajöhetek, mert nyertünk. Tehát, hogyha Vlagyimir Putyin azt mondja, hogy mindjárt itt a győzelem, akkor ezt, és ha jó haladnak a dolgok a fronton, akkor ezt elhiszik. Csak most nem ez a helyzet. Az elmúlt hónapokban még az orosz sajtóban is egy alapvetően egy ilyen negatív kommunikáció van, tehát nem tudnak eredményeket felmutatni, és ez csökkenti a kedvet. Ebből az következik, hogy Oroszországnak szüksége van emberekre, kevesebben jelentkeznek, nem tudják pótolni még a pénz növelésével sem a jelentkezők számát, vagyis nem marad más megoldás, én is már nagyon hosszan próbáltam ezt a helyzetet körülírni, de hogy ez jelzi, hogy valamit tenni kell, és nem marad más kreatív megoldás a katonák toborzására, mint sem a mozgósítás. Ez az eszköz viszont mindig ott van.
0: Ukrajna is régóta létszámhiánnyal küzd, emelték a katonák fizetését, fiatalabb önkénteseket és külföldi katonákat is próbálnak bevonni. Hol van még érdemi ukrán embertartalék?
1: csak hogy eszembe jutott, még Oroszországhoz visszatérve, aztán mondom az ukrán részt is, ugye ők is próbálkoznak kreatív megoldásokkal, hogy külföldi katonákat vonjanak be. Vannak külön kiépített kommunikációs és PR ügynökségek, amelyek Oroszországgal valamilyen szinten szövetséges vagy partneri országokban próbálnak toborozni, például Szíriában, Nikaraguában, Észak-Koreában, csak ott az állami szinten megy, ott nem kell toborozni, ott az államközi kapcsolatok lehetővé teszik, hogy, és nyilván kapnak cserébe valamilyen technológiát, vagy valamilyen bónuszokat. Szóval ez ott is megvalósul, és Ukrajna is egyébként próbál toborozni külföldiek körében. A háború kezdetén akkor voltak ilyen nyilvános adatok, 16 ezer külföldi harcolt az ukrán haderő kötelékében, különböző országokban. Félhetően ez a szám jóval kevesebb most. Tehát azért ezt a sok éves háborút kevesen bírják, és ez a fajta utánpótlás az biztosan csökken. Ukrajnában ugye folyamatos mozgósítás van, tehát ők nem tudják az esetleges orosz mozgósításra válaszul egy másik mozgósítást hirdetni, mert már folyik. Tehát az egyetlen eszköz, ami marad, hogy még erőteljesebbé vagy durvábbá tenni ezt a mozgósítási kampányt, ami egyébként is elég kemény az elmúlt időszakban. Ugye ott is volt egy ilyen lazább időszak, amikor az emberek önként jelentkeztek katonának, a pusztán hazafias meggondolásokból 2022-ben, sőt ismerek én is olyan embereket, akik külföldön voltak, de hazajöttek, hazatértek Ukrajnába, hogy bájjanak a haderőbe. Aztán ugye ez a keret elfogyott, aztán jöttek azok, akik hát megkapták a behívókat, de és ugye nem próbáltak elbújni, hanem a behívóval ténylegesen mentek és beálltak haderőbe. Aztán amikor már ők is elfogytak, akkor próbálták ugye elkapni azokat, akik bujkálnak, akik nem, még a behívó ellenére is nem teljesítették ezt, és akkor ezért a fokozatosan egyre több visszaélést láttunk, mert egyszerűen a keretet pótolni kell, tehát ott is 20-30 ezer katonát havonta be kell állítani hadrendbe, hogy az orosz nyomást állni tudják, és akkor egyre erőszakosabb eszközökhöz kell nyúlni. Ha Oroszország mozgósít, akkor nem nagyon maradt más megoldás, mint hogy ugye tovább bekeményíteni ezt a mozgósítást, és levinni a korhatárt. Sajnos ez lesz a várható megoldás, ha Oroszország mozgósít. Jelenleg 25 és 60 év közötti a korhatár, ez 27 év volt még a háború kezdetén, levitték 25-re, egyáltalán nem kizárható, hogy aztán tovább 23 évre ezt le fogják vinni.
0: A héten parlamenti választás lesz Oroszországban. Mire figyeljünk? Mit tudunk majd abból kiolvasni?
1: Hát az így kijelenthető, hogy a kormánypárt az nem megverhető ezen a választáson. Oroszországban kevert rendszerű választás van, a parlamenti helyeknek a felét pártlistán, a felét pedig egyéni mandátumokból rakják össze, és mindenképpen érdemes a pártlistára figyelni, tehát ez egy nagyon jó indikátor lesz, hogy az egységes Oroszország, mint kormánypárt, az mennyi mandátumot szerez, mert egyébként, ha összeszámoljuk majd a mandátumok számát, akkor valószínűleg meg lesz a kétharmada, több mint 70%-a a kormánypártnak, de a pártlistás eredmény az, ami indikatív lehet arra nézve, hogy az emberek mennyire elégedettek az ország ügyeivel és a párt politikával. Sajnos jelenleg nincs Oroszországban olyan párt, amely jelentősen eltérő politikai programot mondana, mint a kormánypárt. 10 politikai párt indult a választáson, illetve eredetileg 11, akit engedtek, csak aztán az egyik pártot leszették menet közben, mert az volt az egyetlen párt, amely a béke és a háború lezárása mellett kampányolt, őket kizárták a választáson.
0: A Jabloko.
1: A Jabloko, így van. Maradt 10 párt, akik csak, tehát a fő üzenetek ugyanazok, mint a kormánypártnak, ami eltérés van, hogy a társadalom különböző rétegeihez szólnak, és ezeket az üzeneteket, az egységes üzeneteket próbálják egy kicsit finom hangolni a társadalom különböző rétegeihez. Tehát mondhatjuk azt, hogy az egységes Oroszország, a kormánypárt egy ilyen nagy központi párt, amely most kampányozza, hogy nem tudom, be kell állni Vlagyimir Putyin mögé, meg kell védeni Oroszországot, mert különben jön a nyugat és szétessék, és Oroszország szétdarabolását akarják. Most amellett kampányolnak, hogy a háborúban résztvevők, veteránok, ők kiemelt pozíciót kapjanak, ők a társadalom legtiszteletteljes tagjai legyenek, tehát valami ilyesmi ez a politikai, a pártnak a politikai kampánya. És akkor vannak a kommunista párt, liberális demokraták, akik különböző társadalmi rétegekhez szólnak. A kommunista párt, ők például a baloldali szavazókhoz szólnak, ők azt mondják, hogy bizonyos szektorokat államosítani kell, és társadalom szegény rétegeihez több pénzt kell eljutatni. Például az energetikai szektort és a védelmi part, ami egyébként is nagy részt állami kézben van, de ezt ők azt mondják, hogy államosítani kell. Vagy van egy párt, a Novei Ljudi, egyébként sok év után az volt az első olyan párt, amely újként bekerült a parlamentbe még az előző választásokon. Ők is ugyanaz, támogatják a háborút, tehát ugyanazok az üzenetek, de ők a vállalkozókhoz próbálnak szólni, és a középosztályhoz is azt mondják, hogy jó az a gazdaságpolitika minden, de egy kicsit túl bürokratikus, és mi amellett kardoskodunk, hogy ezt a bürokráciát picit csökkentsük, mi majd a vállalkozók érdekeit fogjuk. Persze az, hogy most éppen extra adók vannak a háborúra, ezek ilyen szükséges rosszak, ezt kénytelenek vagyunk támogatni, még háború van, de egyébként pedig ezt a bürokráciát azt csökkenteni kell. És akkor van egy párt, például az agrár szektorban dolgozók érdekeit próbálja védeni. És akkor így fedik le az orosz politikai palettát, de mondom, egyetlen párt sincs, amelyik egyébként a háború ellen, vagy a béke mellett kampányolna, ami egyébként az orosz lakosságot a legjobban foglalkoztatja, mert hogyha megnézzük azokat a méréseket, hogy mi aggasztja leginkább az orosz lakosságot, akkor az első helyeken lesz az energetikai, tehát az üzemanyag hiány, az ukrán drónok berepülése miatti veszély, és a különleges katonai művelet, és ehhez képest pedig egyetlen párt sincs, amely ezeket a kérdéseket zászlajára tűzni. Az előző választásokon, egy parlamenti választásokon az egységes Oroszországnak 49%-a volt. Ez egyébként egy csökkenő trend, tehát 2021-ben voltak választások, aztán 2016-ban ott 54, tehát 54-49, hogyha további jelentős csökkenést látunk. Én azt gondolom, hogy nem tudom, 45-46, ilyesmire gondolok, akkor nyilván persze azt lehet mondani, hogy hát így is megnyerték meg, aztán hogy az egyéni mandátumokkal meg lesz nekik a kétharmad, de ez egy indikátor. Tehát ez egy indikátor arra, hogy az emberek egy jelentős része nem elégedett a párt politikájával.
0: Ukrajnában is zajlik a belpolitika, miközben háborúzniuk kell. Mihajlo Fedorovot júliusban menesztették a Védelmi Minisztériumból, ő ilyen digitális miniszter is volt. Tüntetések voltak mellette, majd augusztusban már háború alatti választásokat sürgetett, egyik korábbi tárcája portfóliójából adódóan interneten rendezte volna meg a választásokat. Most egyébként Olaszországban dolgozik azóta. Ez egy új politikai pálya kezdete. Fedorov, Zelenszky kihívója lehet majd?
1: Lehetett volna. Én azt gondolom, hogy politikailag ő leírta magát az ukrán belpolitikából. Lehet, hogy korai még ilyet mondani. A Zelenszky egy óriási hibát vétett azzal, hogy őt menesztette, mert azt gondolom, hogy Fedorov jó helyen volt, jó időben.
0: Akkor miért menesztette?
1: Ott ugye a menesztésnek az oka Fedorov és az akkori katonai főparancsnok közötti vita volt. Fedorov, hát eleve egy jelentős korkülönbség is volt közöttük, és Fedorov, ugye 35 éves Fedorov, ő sokkal nagyobb hangsúlyt fektetett volna az új technológiákba, máshogy viszonyult volna az ember, az élőerő helyzetéhez. Alexander Szirszky, az akkori katonai főparancsnok, ő pedig sokkal merevebb, egy ilyen régi katonai iskolát képviselt. ő nem hitt a technológiákban, ő egészen máshogy gondolta, és közöttük nem alakult ki Nexus, és hát védelmi miniszterként Fedorovnak a kezdeményezései beleütköztek ebbe a Szirszky-féle falba, és Zelenszky végül Szirszkynek adott igazat, és Fedorovot menesztette. Sajnos, szerintem ez egy óriási hiba volt, mert Fedorov egy nagyon jó szakember volt, aki jó helyen volt. Szirszky egyébként aztán ugyancsak bukta a főparasztaki székét, mert Fedorov mellett ugyan jelentős tüntetések indultak. Fedorovot már nem tudta visszahozni Zelenszky, de Szirszkyt leváltotta. És Fedorov viszont utána ahelyett, hogy tehát látszott, hogy hirtelen az ő népszerűsége az felröppent, mellette nagyon sok az ő visszahozásáért nagyon sok tüntetés történt heteken keresztül, és a népszerűségét Zelenszky szintjén, vagy annál magasabban kezdték mérni, hogyha Fedorov akkor okosan politizál, és azt képviseli, hogy ahogy egyébként például Zaluzsny is, vagy ugye korábbi ukrán főparancsnok, vagy más politikai szereplő, akik azt mondják, hogy a haza érdeke minden előtt, hogy a politikát félre kell tenni, akkor, és elfogad valamilyen más pozíciót Zelenszky kormányában, ugye ajánlották neki, hogy ő lehet az ukrán védelmi iparnak egy ilyen nagy vezetője, vagy koordinátora, vagy megkapja teljesen a drónipart, ami Ukrajnában jelenleg húzó ágazat, ezeket nem fogadta el, és ahelyett, ugye sokan azt mondták, hogy hát adjatok neki helyet, adjatok neki pozíciót, ő ért hozzá, ő csinálni fogja, ő ezt nem fogadta el, ehelyett pedig egyértelműen politikai ambíciókkal jött elő, ugye a választások megszervezése, aztán adott egy olyan interjút, amelyben azt mondta, hogy Ukrajna el fogja veszíteni a háborút, ha most azonnal nem lép, és persze ki más tudná a legjobban, mit kell lépni Ukrajnának, mint ő, Mihajlo Fedorov, tehát, hogy neki adjanak esélyt, hogy ő megmutassa, mit kell csinálni, és ezzel azt gondolom, hogy a társadalom egy része számára, ő egy politikai szereplővé vált, nem egy szakember, hanem egy politikai szereplő, aztán pedig elfogadta ezt a pozíciót Olaszországban, ugye tanácsadóként hívta meg az olasz védelmi miniszter, ami az olaszok részéről egyébként egy nagyon ügyes lépés volt, hiszen egy tapasztalt szakemberről van szó, csak hát itt teljesen eltűnik Ukrajnából, és ezeket a politikai, azt a politikai tőkét, amit ő az évek alatt felépített, azt most mind elveszítette. Tehát Fedorovnak azt gondolom, hogy ugye alig hallunk most már róla, tehát ő leírta magát az ukrán politikába.
0: Belátható ideig nem lesz még választás Ukrajnában?
1: Nem, mert Zelenszky rájött arra, hogy éppen nem olyan jók az esélyei. Akkor került elő a választásoknak a kérdése, amikor az ukrán sikerek mellett a mérések alapján Zelenszky ismét jelentős előre tett szert. Ja, Volodymyr Zelenszkynek kettő fő kihívója van, vagy lehet a választásokon, az egyik a korábbi főparancsnok Valery Zaluzsny, akit elküldtek Nagy-Britanniában nagykövetnek, tehát ő is kezd feledésbe merülni, néha-néha ad interjú, de egyébként messze van. Akkor jut az emberek eszébe, amikor Zelenszkyvel elégedetlenek, és akkor eszükbe jut, hogy volt egy nagyon jó főparancsnok, akinek köszönhetően Ukrajna ellenállt, sőt, még sikeres ellentámadásokat is hajtott végre. De egyébként, hogyha a dolgok nem mennek rosszul, akkor Zaluzsny neve kevésbé van napirenden. És ott van Kirilo Budanov, a korábban a katonai hírszerzésnek a vezetője, aki Zelenszky úgymond maga mellé vette az elnöki adminisztrációba, tehát kiiktatta ilyen szempontból, most már az ő csapatának tagja, kiiktatta, mint politikai kihívót, vagy potenciális ellenfelet, és a júniusi mérések alapján úgy tűnt, hogy Zelenszky, ha éppen választásokat tartanak, akkor Zelenszky ezeket megnyeri. Aztán jött ez a Fedorov botrány, a tüntetések, most éppen van egy jelentős korrupciós botrány, leszették az ukrán főügyészt, aki most éppen, hogy beszélgetünk, ma reggeli hír, hogy aztán megvádolta az ukrán korrupció ellenes hivatalt, hogy bizonyítékokat hamisít, tehát éppen igen, komoly belpolitikai válságok vannak Ukrajnában, és közben pedig Oroszország sajnos egyre sikeresebb katonai kampányt tud folytatni Ukrajnában. Ez mind azért jelentős kockázatokat jelent Zelenszky úr a választására nézve, tehát ilyen szempontok mellett sem lesznek választások.
0: Részben ez az ukrán belpolitikai helyzet a magyarázata, az oka annak, hogy a júniusi magyar-ukrán kisebbségi megállapodás még mindig csak írott szó, és nem megalkotott és végrehajtott törvény?
1: Részben igen, részben ugye tehát sok mindenben a legfelsőbb szintű találkozók tudnak áttörést okozni. Nagyon hiányzott az például, hogy az előző kormány idején a Orbán Viktor és Volodymyr Zelenszky között legyen egy ilyen két oldalú találkozó, hogy aztán a még mindig vitás kérdéseket rendezzék. Ez sajnos nem valósult meg. Aztán legalább ennyire fontos, hogy Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky között is legyen egy ilyen legmagasabb szintű találkozó. Június folyamán úgy tűnt, hogy ez lesz, aztán valamiért lekerült a napirendről. Valószínűleg a magyar diplomácia azt várja, hogy Ukrajna a korábban leegyeztetett feltételeket belefoglalja a saját törvényhozásába, tehát törvényhozásába, de ez eddig nem valósult meg. És valószínűleg az Ukrajnában tehát valószínűleg a háborúban álló Ukrajna számára a magyar kisebbségi kérdések sokadik eleme a napirenden lévő ügyeknek, amivel ők csak akkor foglalkoznak, amikor muszáj, és amikor tényleg nincs más lehetőség, mert tudom, Magyarország blokkol, vagy akadályoz valamit.
0: Például az uniós tagságról szóló előkészületeket is.
1: Így van, tehát most éppen ugye az első és a hatodik klaszter megnyitásra került, alapvetések és a külügyek, viszont a második és a harmadik klaszter nem. És részben azért, mert a parlament számára, már az ukrán parlament számára az nem prioritás, ami olyan szempontból szomorú, hogy Ukrajna kicsit inkább nem azzal próbálkozik, hogy akkor elfogadja azt, amiről megegyeztek, hanem más partnereken keresztül próbálnak nyomást helyezni Magyarországra, hogy Magyarország ne blokkoljon. Másrészt viszont ugye a törvényhozás hiánya az annak is köszönhető, hogy egyébként nagyon nehéz jelenleg a kormánypártnak a helyzete, már az Zelenszky pártjának, a népszolgájának. Más igen fontos rendeletek is nagyon nehezen mennek át, ugyanis hát, hogy 2019-ben voltak utoljára parlamenti választások, azért eltelt azóta jó sok év. A frakció kezdett szétbomlani, 226 hely kell a parlamenti többséghez, és Zelenszkijnek, hogy a népszolgálja pártnak 254 hely volt át rendelkezésre 2019-ben, és ez fokozatosan apadt. Volt, aki átállt, más, tehát elhagyta a frakciót, volt, aki nem tudom, elhalálozott, és ugye nem tudják pótolni, mert nincsenek választások. Tehát jelenleg 228 fő a parlamenti frakció, ami elvileg meg lenne a többség, de az is sok kérdésben nem teljesen egységes ez a párt, nem bizonyos dolgok mellett nem szavaznak, nem mennek el, sokan betegeskednek, és emiatt rendkívül nehéz bármit átnyomni a törvényhozáson. Főleg egy olyan rendeletet, ami a magyar kisebbségi jogokat célozza meg, ami számos parlamenti képviselő számára egyébként is problémás olyan szempontból, hogy hát évek óta vitában vannak Magyarországgal, nem túl jó a két oldalú kapcsolat, és számukra egy ilyen rendeletnek vagy törvénynek az elfogadása az problémás. Tehát valószínűleg ezért sem dobták még be az ukrán parlamentnek, mert nehéz lenne elfogadni.
0: Diplomáciával kezdtünk, azzal is zárunk röviden. Miután Magyarország kiutasított 10, mondjuk így egyszerűen kémnek tartott nagykövetségi dolgozót az orosz nagykövetségről, ezt követően Moszkva kemény és fájdalmas választ ígért. Ha nem egyszerűen 10 magyar diplomát utasítanak ki, ami azért jókora létszám lenne, ismerve a moszkvai magyar nagykövetség létszámát, akkor milyen kemény és fájdalmas eszközökre számíthatunk?
1: Széles a skála. Tehát ha Kezdem azzal, hogy kiindulhatunk abból, hogy mit lehet tenni, mit tudna Moszkva tenni. Hát elég sok mindent a különböző ágazatoknak, tehát a Magyarország, Oroszországban jelenlévő ágazatainak az akadályoztatása, korlátozása, például a gyógyszeripar, a OTP bank működése, a vetőmag, mezőgazdasági export, ami még egy jó része egyébként már nincs, de van, ami még mindig van. Vannak energetikai projektek, ugye a gázt a török áramlaton keresztül kapjuk. Oroszországból, ha kőolaj, barátság kőolaj vezetéken keresztül érkezik szintén Oroszországból. Azt nem állítom, hogy Oroszország leállítaná ezeket, de hát történhetnek meghibásodások, javítások, ami mondjuk hetekre lehetetleníti a gáznak a megérkezését. Oroszország alkalmazott ilyen jellegű nyomást az elmúlt években különböző országokra. Aztán ott van a paksi beruházásnak a kérdése, ami egyébként is egy picit levegőben lóg. Tehát ugye ezek mind megtörténhetnek, de ha azt nézem, hogy hogyan lépett Oroszország az elmúlt években a hasonló esetekre, akkor alapvetően ezt a reciprocitás, vagy ilyen tükörintézkedések lépését alkalmazták, az azt jelenti, hogy Magyarország 10 diplomatát visszautas, vagy kiutasít, akkor ők is ezt csinálják, csak hogy az orosz nagykövetség, ugye 47 akkreditált diplomata van, a teljes követségi létszám szerintem megközelíti a 100 főt. Úgy tudom, hogy a moszkvai nagykövetségen, magyar nagykövetségen talán 15 akkreditált diplomata van körülbelül, és olyan 20 és 30 között lehet a teljes követségnek a létszáma. Tehát 15 akkreditált diplomatába 10-et elküldeni, azért az jelentősen megnehezíteni a követségnek a munkáját. Tükörlépésként tükörlépés, csak igen fájdalmas, mert az orosz követség valószínűleg tud működni 30, már budapesti 37 akkreditált diplomatával is, a magyar nagykövetség viszont 4 diplomatával már sokkal kevésbé tudja ellátni a munkáját.
0: Az Arénát hallották a rádióban, Bendarzsevszki Anton, a posztszovjet térség szakértője, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen is a beszélgetést.
0: Én Herczog Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Szeptember 16-a és október 9-e között bonyolítják le az országos pályaorientációs mérést, amelyet valamennyi 8. évfolyamos tanulónak kötelező kitöltenie. Idén előre láthatólag mintegy 2400 intézmény, több mint 3800 8. évfolyamos osztályából mintegy 67 000 tanuló vesz részt a vizsgálatban. A középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. Ebben támogatja őket ez a mérés, amelyet 7. alkalommal szerveznek meg. A tanácsadás jellegű vizsgálat nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. Az eredményeket csak a tanuló láthatja, ám érdemes megosztani a szüleivel, hozzáértő felnőttekkel, akik további tanácsokkal segíthetik a megfelelő pálya, iskola és továbbtanulási irány kiválasztását. Tovább nőtt a mobilbanki átutalások használata, a második negyed évben az utalásoknak már több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították, a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint. Közölték, a forint átutalások darabszáma éves alapon 4,2, összértéke pedig 17,2%-kal bővült, míg a deviza átutalásoké csaknem 6%, illetve 3,1%-kal nőtt, így a negyed évben csaknem 131 millió átutalás valósult meg 304 000 milliárd forint értékben. A mobilbanki utalások az előző év azonos negyedévéhez képest darabszámban több mint 17%-kal nőttek. A jelentés szerint az előző negyedévhez képest a fizetési kártyás visszaélések száma 8%-kal nőtt, ezek összértéke érdemben nem változott. Ezzel szemben az átutalási forgalomban bekövetkezett visszaélések száma 8,4%, értéke pedig 27,9%-kal lett magasabb. A növekedés teljes egészében a vállalati szektorhoz kötődött, míg a lakossági szektorban az átutalásos visszaélések összértéke 400 millió forinttal csökkent. Mayer Bernadett Mami Blue című filmje nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját, közölték a szervezők. Bár a filmszemle már szombaton véget ért, a díjátadó záró ünnepséggel párhuzamosan még voltak vetítések, így a közönségdíjra beérkezett szavazatokat csak később tudták összesíteni. A szervezők tájékoztatása szerint a fesztivál közönség elismerését Mayer Bernadett első rendezése kapta, amely a hivatalos versenyprogramban is szerepelt. A Cinefest közönség szavazásában a nézők nem csak a versenyben lévő 16 filmre szavazhattak, hanem minden kategória összes olyan előadására, amelyre jegyet lehetett váltani. A 22. Cinefest díjait múlt szombaton adták át, a fődíjat a francia Sarah Arnold első nagyjátékfilmje, a Túl sok vadállat nyerte, Reis Gábor negyedik műve, a Földszint kapta a zsűri nagydíját, emellett két elismerésben részesült a Vádemelés című német bűnügyi történet. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre. A minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. Három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény. Köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok jelentkezhetnek. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A cél, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez.
2: Az időjárásról.
3: Szerdán adáskörzetünkben a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlását követően ismét napos, többnyire száraz időre van kilátás. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el majd növekedni északnyugat felől. A szél megélénkül. A legmelegebb órákban Szerdán általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcske.
1: Édesapja.
2: Szent Péter esetén.
1: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Rusti fiú esetén. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangosregény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Oliver című művéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
6: A király egyáltalán nem oszkáriasan, hanem ingerült és harcias magatartással lépett be a szobába. Mavira Stendhal már nyilván értesítette az eseményekről. Gróf úr, fordult Saint-Germainhez, igaz az, hogy ön beszélt Coltorral? Igaz. A sors ma kegyeibe fogadott ismét. És mit beszélt a szabad érdeklődnöm? Nem szabad, kedves fiam. Kedves gróf úr, tudni illik, ha véletlenül azt mondta Coltornak, hogy én vagyok 7. Oliver király, akkor vége közöttünk mindennek. Már itt sem vagyok. Saint-Germain felállt. Arckifejezése megváltozott. Ebben a pillanatban félelmetes volt. Hát mit gondol maga? Azt hiszi, hogy ilyen üzlet kétszer akad az ember életében? Miféle gyávaság és hülyeség ez a maga részéről, hogy nem akar király lenni? Ezt nem magyarázhatom meg. Sajnos nagyon régi, mondhatnám, gyermekkori rögeszmém, hogy nem akarok király lenni. Minden, csak az nem. Ebben a pillanatban futott be Marcel riadtan. Mi az? Mi történt? Kérdezte. Rendőrség? A rendőrség, mondta Saint-Germain megvetően. Nem ismerem ezt az intézményt. Lányom, a gondviselés kifürkészhetetlen jó akarata folytán ügyünkben ma döntő fordulat állt be. Nézz erre a fiatalemberre, szólt a királyra mutatva. Te azt hiszed, leányom, hogy ő Oscar. Pedig ő mától fogva nem Oscar többé, hanem 7. Oliver. Altúria volt uralkodója. Akár hiszed, akár nem. Mavira Stendhal felugrott. Kedves Meyer úr, mondta Saint-Germain, látom, hogy ön már is átlátta a grandiózus lehetőséget.

tud fel Marcel. Hajj, Oszkár, hogy ül maga ott? Förmett a gróf a magába roskat Oszkárra. Hát így ül egy király? Nem. Sajnos egy király egészen másképp ül, de én hála Istennek nem vagyok király. Oszkár, te hallgass! Rivalt rá Marcel. Ha a gróf úr azt mondja, hogy király vagy, akkor király vagy. Mert biztosan megvan a jó oka annak, hogy miért kell királynak lenned. Ha még egy szót szólsz, megpofozlak. Oszkár zavartan hallgatott. Ez a helyes magatartás, mondta Saint-Germain. Hogy szerepünknek külső valószínűséget adjunk, megint ki kell bérelnünk a Palazzo Pietrasantát. De miből? Kérdezte Marcel. Hiszen még a múltkori bér egy részével is tartozunk. Hogy a lányom, az imént azt hittem, hogy feltétlenül megbízol bennem. Kifogyhatatlan leleményességemben és titkos erőtartalékjaimban. De íme, csalódnom kellett, tette hozzá szigorúan. De bízom, mondta Marcel. Hát azért. A palazzót a te gyémánygyűrűd árából fogjuk lefoglalni. Marcel a kezéhez kapott. Azt nem. Saint-Germain bánatos arckifejezéssel fordult Sandovalhoz. Kamarás úr, a világtörténelem számos példáját adja annak, hogyan dőltek meg beláthatatlannak ígérkező vállalkozások a nők kicsinyességén, kapzsiságán, rövidlátásán, ostobaságán. Úgy látszik, mi is ezen vérzünk el, omlunk össze, múlunk ki, néhány lépéssel a cél előtt. Sokat beszélhetnék erről a tárgyról, de... Majd hirtelen megváltoztatta arckifejezését és hangját, és egész természetesen így szólt. Na, ide a gyűrűt, anyukám! Tessék, mondta Marcel meghatottan, és lehúzta ujjáról. Csak legalább azt tudnám, hogy mi az üzlet az egészben. Altúriában a számunkra úgysem terem virág, jegyezte meg Oszkár rezignáltan, de már nem olyan harciasan. Oszkár, te csak hallgass, kiáltott rá Marcel. Mit értesz te az üzlethez? Áldozatkészséged fejében, lányom, mondta Saint-Germain, felvilágosítlak, hogy miből áll az üzlet. Az újságolvasó közönség előtt nem ismeretlen, hogy Coltor nem adta fel eredeti tervét. Konszernje számára még mindig meg akarja szerezni Altúria egész Bor és Szardinia termelését. Ez a terv annak idején a forradalom és a gyenge elméjű Olivér király lemondása következtében hiúsult meg. Nem is volt olyan hülye, mondta Oszkár sértődötten. Azóta a helyzet megváltozott, folytatta Saint-Germain. Altúria új királya alatt nem tud megküzdeni pénzügyi nehézségeivel, és egyre erősebb hangok szólalnak fel, hogy mégis meg kell kötni a Coltorféle szerződést. Hatalmas olivérista párt alakult, amely a gyenge elméjű királyt vissza akarja hívni a trónra. Mindennek eddig nagy akadálya volt, hogy a király nyom nélkül eltűnt. Némelyek szerint meghalt. Mások Budapesten látták, árva lányhajas kalappal a fején. Ismét mások Kansas City-ben, Ingújban. Mi most abban a rendkívül szerencsés helyzetben vagyunk, hogy megtaláltuk hetedik Olivér királyt, és össze tudjuk hozni Coltorral. Ennek következtében az előzetes tárgyalások annak rendje és módja szerint megindulhatnak. Ez az üzlet. Nem értem, mondta Marcel. Előbb-utóbb ki fog derülni, hogy Oszkár micsoda senki, és akkor mindnyájan bajba kerülünk. Hol itt az üzlet? Jól beszél, szólt közbe Oszkár. Lányom, Marcel, szólt a gróf rövid hallgatás után. Te szép és finom nő vagy, de sajnálatosan nélkülözöd a lángész szikráját. Nem látsz a jövőbe. Csak nem gondolod, hogy bevárjuk, amíg minden kiderül? Szó sincs róla. Az egész játék csak egy-két napig tart. Csak addig, amíg Coltor ki nem állít egy 100 000 dolláros csekket. De miért állítana ki? Kérdezte Honoré. Előlegképpen a folyosítandó kölcsönre, hogy áthidalja vele a király pillanatnyi nehézségeit. A csekket beváltjuk, és abban a pillanatban eltűnünk a Lagunák városából. Jacques Milnois barátom éppen itt horgonyzik a hajójával. Tudok egy helyet Mexikóban, ahol sosem találnak meg. Már elő is vehetik a spanyol nyelvtant. Néhány hétig ott kell majd maradnunk. Hát, ha mástól hallanám ezt a tervet, azt gondolnám, hogy marhaság, nyilatkozott Marcel. De minthogy a gróf úr mondja, eszes vagy, lányom.
Csináltam már ennél sokkal valószínűtlenebb dolgot.

0: dolgokat is, mikor az öreg Rothschild elhitte nekem, hogy a pápa küldött a két kutyáért, pedig minden személyazonossági igazolványom egy képes lap volt Ventimiglia átképével. De most váljunk el, kedveseim! Saint-Germainnek az éjszaka hallgató magányára van szüksége, hogy elméjében megfogamzzanak a csodálatos terv részletei. Holnap korán reggel jöjjenek ismét be hozzám, és mindenki átveszi majd az utasításokat. Isten önökkel! Barátaink kivonultak. Marcel és Honoré lelkesedve, a király és az őrnagy zavartan. Sandoval pedig pokolia mulatott a helyzeten. Mikor Honoré elbúcsúzott, ők még elmentek egy kicsit levegőt szívni. Ide figyelj, Marcel, mondta a király feketéjét kavargatva. Valami borzasztót kell közölnöm veled. Szent Isten, beteg vagy? Lehet. Csak azt akarom mondani, hogy én nem játszom meg hetedik Olivért, Altúria volt királyát. Úgy? És ha szabad kérdeznem, miért nem? Hogy miért nem? Hogy is mondjam, elvi okaim vannak. Megőrültél? Meg aztán nem is érzem magam eléggé erősnek erre a szerepre. Hiszen magad is mondod, hogy nem volt gyerekszobám. Nincs jó modorom. Magad mondtad, hogy még azt sem lehet elhinni rólam, hogy egy örgróf vagyok. Hát akkor ki az ördög hiszi el, hogy király vagyok? Pláne Koltor, aki minden nap királyokkal ebédel és vacsorázik. Nagyszerű! És miért nem mondtad meg a Saint-Germainnek? Meg akartam mondani, de te közben rám rivaltál. Féltem, hogy ha még egyszer megmukkanok, jelenetet csinálsz ott az öreg előtt, és ezt nem akartam. Nagyon finom vagy, tudom. Mindig tudtam, hogy tehetségtelen vagy, hogy buta vagy, hogy gyáva vagy, Oszkár. Holnapig gondolkozhatsz. Legyen eszed, különben engem többet nem látsz. És ezzel végképp elsietett. Csak az altúrok maradtak a színen. Uraim, mondta a király, most, hogy magunkra maradtunk, nem szükséges többé titkolnunk, hogy van pénzünk. Pincér, kerítsen valahonnan egy üveg rendes, erős, altúriai vörösbort. Valamit kell inni erre az ijegységre. Majd mikor a pincér elment, tűnődve nézett honfitársaira. És most mit csinálunk? A dolog nagyon egyszerű, mondta az őrnagy. Az éjféli vonatot már lekéstük, de holnap reggel az első vonattal eltűnünk Olaszországból. Bécset még nem látta felséged. Nagyon ajánlanám felséged figyelmébe. Bár jobb volna, ha a hegyek közé mennénk a nyárra való tekintettel. És Bécsben Koltor könnyen ránk akadhat. Itt felséged olyan helyzetbe került, hogy csak a gyors menekülés segíthet. Amint néha álmunkban sincs más megoldás, mint hogy felébredünk. Más megoldás csak ugyan nincs, mint felébredni. Legfeljebb az, hogy felséged leleplezi inkognitóját Saint-Germainék előtt. De ezt nem ajánlhatom. Mert ha Saint-Germain nem is, de Honoré minden esetre értékesítené a kalandot. Óriási híreket adna le a lapokban, és világra szóló móka lenne belőle. Nem akarok túlozni, de egész Altúria hosszú időre nevetségessé válnék. Nem, felséges uram. Itt nincs más megoldás, mint hogy eltűnünk. És Marcel? De felség, mondta az őrnagy kissé ingerülten. Most én mondom, hogy mikor magunk közt vagyunk, nem szükséges titkolnunk, hogy van pénzünk. Annyi legalábbis van, hogy Marcelt magunkkal vigyük, és kárpótoljuk az elmaradt Saint-Germain-féle üzletért. És gondolod, Milánkám, hogy Marcel belünk jönne, ha tudná, hogy király vagyok? Biztosan tudom. Nem biztos. És akkor is, Milánkám, a te katona lelked ezt nem érti. Marcel egészen megváltoznék velem szemben. Képzeld el, tisztelne, félne tőlem, meg is csalna. Ő maga mondta, hogy még minden barátját megcsalta, akinek pénze volt. Erkölcsi kötelességének érzi. Felségedet nem csalná meg. Azért vagyok én itt, hogy vigyázzak. Az őrnagy szeme veszedelmesen felcsillant. De még ha nem is csalna meg effektíve, akkor is megváltoznék a motora velem szemben. Elvesztené Gaminos varázsát, nem beszélne velem úgy, mint egyenrangúval. Nem mondaná többet, Oszkár, hogy te milyen hülye vagy? A király magába ruskadt és gondolkozott. Majd így szólt. Uraim, döntöttem. Itt maradunk. De felség! Tiltakozott, kétségbe esetten az őrnagy. Milánkám, ne is mondj semmit. Itt maradunk. Ha több nagyképűség lenne bennem, azt mondanám, ez királyi akaratom. Azért jöttem el Altúriából, hogy megismerjem az életet lentről. Nem szaladhatok el most, amikor az élet kezd csak ugyan érdekes, bonyolult és nehéz lenni. Vállalnom kell ezt a furcsa helyzetet, amelybe belekerültünk. Nagy bajunk nem történhet. Fel a fejjel, Milán! Most kezdődik a mulatság. Holnaptól kezdve nem Oszkár vagyok, hanem az áll hetedik Olivér. Az önmagam hasonmása. Ki tesz ilyet? Mikor másnap beállítottak Saint-Germainhez, úgy találták, hogy a gróf 10 évvel megfiatalodott. Látszott rajta, hogy a nagy inspiráció teljesen hatalmába kerítette. A híres nagy színpadi rendezők lehetnek ilyenek, mint amilyen a gróf volt ezen a reggelen. Intézkedett. Táviratokat küldött szét a világba. Ez Baudrillónak megy Párizsba. Ő kitűnő jogi szakkifejezéseket tud. Ez meg Gervaisnek Brüsszelbe. Ő rendkívül arisztokratikusan tud aludni beszélgetés közben. Ez pedig Valmiének az ideális lakájnak. Mindenkit össze kell toboroznunk, a legjobb erőket a szakmában. Most aztán igazán nem kímélhetjük a költséget és a fáradtságot. Erről jut eszembe, Honoré, menj át ide a szomszéd hotelbe Béc úrhoz, és add el neki Marcel gyűrűjét. Készpénzre van szükségünk. Marcel fájdalmasan felsóhajtott. Aztán menj és béreld ki azonnal a Palazzo Pietrasantát, királyi rezidenciánkat. Sandoval, ön menjen és szerezzen egy altúriai lobogót. Ezüst mezőben 2 arany szardénia. Ha nem kap, csináltasson. Meyer, önre az intellektuális előkészítés nagy feladata vár. Adatokat kell beszereznünk Altúriára és féleszű királyára vonatkozóan. Különösen illusztrált lapokat kell szereznünk az altúriai forradalom idejéből. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk valahol Ortrúd hercegnő portréját. Marcel, te pedig menj el a Merceriába valamelyik nagy ékszerészhez. Kérd meg, hogy kollekciójával jöjjön el a Palazzo Pietrasantába. Ki kell keresnünk valami nagyon mutatós dolgot. Talán egy nyakéket. Igen, az lesz a legjobb, amit majd Olivér király jegyajándékképpen átad Ortrúd hercegnőnek. Azután szerez, lányom, egy olyan fogpép plakátot, amelyen a király pucolja a fogát. Minek az? Kérdezte Marcel megdöbbenve. Ne kérdezősködj, lányom, hanem járj jó szerencsével. Saint-Germain legénysége elsietett, hogy a legközelebbi hajóval bemenjen a városba, és elintézze a gróf megbízásait. És én? Kérdezte Oszkár magára maradva Saint-Germainnel. Maga itt marad? Most jön a legnehezebb rész. Jöjjön, fiatal barátom, sétáljunk egyet a tengerparton. Ezen az emlékezetes tengerparton, ahol Goethe hallgatta, hogyan énekelnek a messze egymástól ülő halászok, egymásnak válaszolgatva egy-egy verszakot a megszabadított Jeruzsálemből. Én is énekelni akarok. A hely talán ihletni fogja önt és engem. Amint leértek a Lungó Márére a tengerparti sétányra, Saint-Germain így szólt. Hallgasson ide, fiatal barátom, komolyan kell beszélnem önnel. Ön még nem készült fel a szerepére. Már mondtam, hogy beletörődtem a változtathatatlanba. Felelte rossz kedvűen Oszkár. Ne, nem arról van szó, hogy vállalja a szerepet, abban nem is kételkedtem, hiszen magának is van egy kis józan esze. Most már csak arról van szó, hogy tudja-e játszani a szerepét. Át tudja ön élni. Mit tesz az? Királynak lenni? Hát még nem igen gondolkoztam rajta. Tudtam. Éppen ez a baj. A jó színésznek kitűnően kell ismernie azt az embert, akinek az alakítását magára vállalja. És meg kell értenie mindazt a nagyszerűséget, ami szerepében rejtőzik. Fel kell ébresztenie magában a lelkesedést. Csak az alkalmas arra, hogy tőlünk távoli értékeket megközelítsünk. Erről akarok önnel beszélni, fiatal barátom. Nézze, gróf úr, jó, maga ne beszéljen. hanem figyeljen. Magának nagyon kedves és közvetlen modora van, ami általában véve dicséretre méltó tulajdonság. Meg tudja kedveltetni magát azokkal, akikkel érintkezik. Alapjában véve én is kedvelem. De itt nem erről van szó. A királynak nem az a feladata, hogy ő is ember legyen. Igen, legyen ő is ember, de úgy, hogy ezt a kortársak meghatott csodálkozással vegyék tudomásul, mert az emberiség sivár esztendejében a király a vörösbetűs ünnep, a munkaszünet és a szemek áhítatos égre emelése. Voltak nagy királyok, akik tetteikkel váltak emlékezetessé, akik ellenséges országokat aláztak meg, és akik jóságosan gondoskodtak a tyúkokról, amelyek a parasztok fazekában főttek. De nem ez a fontos, és nem ez az igazi. A királyságot nem a tettek, és nem a jó szándékok adják meg. A király nagy emberi hivatását azzal teljesíti, hogy van. Más minden embert a tettei és az alkotásai dicsérnek. A királynak csak az a feladata, hogy a világon legyen, mint a hegyeknek. Fiatal barátom, a síkságot meg lehet művelni. A folyók hátán hajók járhatnak. A hegyeknek csak az a dolguk, hogy magasan álljanak és hallgatagon, síkságok és folyók, emberek és országok fölött. Csak álljanak, és létezésükkel figyelmeztessék az embereket az örök értékekre. Ha nem volnának hegyek, és nem volnának királyok, fiatal barátom, az emberek azt hinnék, hogy minden lapos és praktikus ezen a világon. A király azért van, hogy figyelmeztesse a nemzetet az embersors ormaira és tiszta magaslati levegőjére. Ő a megtestesült legenda, a nagy megnyugtatás és biztosíték. Az, hogy van nagyobb jótét a nemzetre, mint 50 kaszárnya, és nagyobb erőforrás, mint 50 hadihajó, és hogy sorsa magaslatára emelje nemzetét, nem is kell más tennie, mint árasztani magából azt a furcsa, kegyelemszerű ajándékot, amit úgy hívnak, hogy királyiság. Volt egyszer a középkorban egy magyar király, aki pálcával a kezében ment át az ellenséges táborba, és kézen fogva vezette onnan fogságba lázadó öcsét, pusztán királyiságának erejénél fogva. És most nézzem magára, fiatalember! Hát úgy áll maga itt, mint egy hófette hegycsúcs, mint egy király. Isten vele, gondolkozzék. A király magára maradva sokáig és elmerengve járkált fel és alá a tengerparton, ahol egykor Goethe hallgatta halászok énekét, és ahol most strandruhás fürdő vendégek siettek a homokra, a vízbe. A király nem látta őket, mélyen magába merült, tűnődött, és szégyelte magát. Saint-Germain volt az első ember, aki megmagyarázta neki, mit jelent királynak lenni. Sandoval ebéd utáni siestáját élvezte a szörnyű kis hotelszobában, amelynek ablaka valahogy meg tudta csinálni, hogy formálisan nem nézett sehová. Istenem, mit meg nem teszek Altúriáért, gondolta magában. Itt lakom ebben a rosszagú, levegőtlen lyukban, ahol leggelenként mindig duplára dagadva ébredek a moszkítók baráti illetése következtében, és szégyenkezve megyek le az utcára, mint egy útvaros vagy egy tetovált. Pedig azon a pénzen, amelyet Claudia hercegnőtől kapok, akinek egyébként még mindig nem írtam egy sort sem, akár valamelyik nagy hotelben is lakhatnék, és rosszul elkészített pasztás suta helyett válogatott halakat és tengeri szörnyeket ehetnék. Kopogtak. Mavira Stendhal őrnagy lépett be. Ne haragudjék, hogy zavarom, mondta idegesen, sürgősen beszélnem kell magával. Parancsoljon velem, őrnagy úr. Sandoval, bizonyára maga is tisztában van vele, hogy tennünk kell valamit. Nem hagyhatjuk így tovább menni a dolgot. Őfelsége szerencsétlen engedékenysége Altúriát örök időkre nevetségessé fogja tenni a világ szemében. Az ex-király szélhámosok között. Rettenetes elgondolni, hogy miket fognak írni a lapok. Valamit sürgősen tennünk kell. Igaza van, őrnagy úr, de mit? Nézze, Sandoval, mind a ketten régi összeesküvő családból származunk, lehetetlen, hogy ne találjunk valami elmés megoldást. Nekem van is egy elképzelésem. Tudni kell, hogy Antas gróf, a volt királyi palotanagy, Velencében tartózkodik. Antas, a bénhülye? Az, akit én raboltam el a forradalom kitörése előtt? Ugyanaz. Őt kellene eszközgyanánt felhasználnunk. Miért őt? Mert én a magam részéről nem tehetek semmiféle lépést. A királynak sosem szabad megtudnia, hogy az én kezem benne van a dologban. Antast meg kell győzni arról, hogy itt valaki ő felsége nevében szélhámoskodik, és ő rá vár a feladat, hogy ezt megakadályozza. Neki kell Koltort figyelmeztetnie és óvatosságra intenie. Annál is inkább, mert Koltor ismeri Antast, és hinni fog neki. Mit szól a tervhez? Én azt hiszem, ez a legjobb megoldás. Mindjárt írok is. Van levélpapírja? Köszönöm. Különben előbb majd megfogalmazzuk a levelet, aztán elviszem és legépelem a szálloda irodájában. Névtelenül írjam? Nem. Inkább egy ismert altúriai aláírását fogom ráhamisítani. Így sokkal meggyőzőbb. Na, nézzük csak. Mavira Stendhal a következő levelet fogalmazta meg. Igen, tisztelt gróf úr, tudom, hogy ön Velencében, a nehéz hónapok után gondtalanul óhajtja élvezni szabadságát, és nem szívesen foglalkozik most az állam és politika kérdéseivel. De olyan dologról van szó, ami minden igaz altúr vérét fel kell, hogy forralja, és amit nem szabad, nem lehet ölbetett kezekkel néznünk. Elsősorban az ön hivatása, hogy e bűnös üzelmeknek véget vessen. Méltóztassék figyelemmel kísérni itt következő soraimat, amelyekben röviden vázolom a Velencében végbe menő rettenetességeket. Tudnia kell, gróf úr, hogy néhány nap óta személyesen a Lídón tartózkodik Koltor. Még mindig nem adta fel a reményét, amint gondolom ön sem, hogy hetedik Olivér egyszer visszatér őseinek trónusára, és az ország megmentése érdekében aláírja a Koltorféle szerződést. Koltornak ez a reménye valahogy tudomására jutott egy nemzetközi kalandornak, aki Saint-Germain grófnak címezteti magát. Ez a szélhámos azt a tervet eszelte ki, hogy szerződtet egy embert, aki a megtévesztésig hasonlít hetedik Olivér királyra, azzal a különbséggel, hogy nincs bajusza és barkója, mert ő, ezt mondja róla Saint-Germain, az inkognitó teljessége kedvéért levétette. A kalandor odáig merészkedett, hogy őfelsége udvartartásának tagjait is felléptette, megfelelően maszkírozott szélhámosok révén. Egy Mavira Stendhal őrnagy is ott szerepel az álkirály udvartartásában, és nem tudhatjuk, melyik pillanatban fog egy Antas gróf megjelenni. Koltor, legalábbis az eddigi jelek szerint ítélve, kötélnek állt. Az álkirály maszkja oly tökéletes, hogy megtévesztette még ezt az éles eszű norlandiait is. Saint-Germain most már nagy lépésre készül, össze akarja hívni Koltort és az álkirályt, és a félrevezetett üzletemberből óriási összegeket akar kicsalni. Gróf úr, ön ezt nem hagyhatja annyiban. Nem hagyhatja, mert az esetből kipattanó botrány ő felségére és egész altúriára végtelenül kellemetlen lesz. És nem hagyhatja, mert Koltor igaz barátunk, és bizonyára igen hálás lesz az iránt a férfiú iránt, aki leleplezésével kimenti őt a szélhámosok karmaiból. Én magam is a legnagyobb készséggel lépnék akcióba ezügyben, de engem Koltor úr nem ismer, és esetleg nem adna hitelt szavaimnak. Sokkal nagyobb nyomatéka lenne, ha ön, akit Koltor kitűnően ismer és tisztel, személyesen vendéle szeméről a hályogot. A dolog, gróf úr, sürgős közbelépést követel. Saint-Germain a legközelebbi jövőben meg akarja indítani a tárgyalásokat. Addig feltétlenül cselekednünk kell. Azt ajánlanám tehát, hogy levelem vétele után azonnal keresse fel Koltort a Hotel Excelsiorban és beszéljen vele. Még egyszer kérem, egész altúria nevében, és a saját érdekében is, lépjen azonnal a tettek mezejére. Tisztelő híve, dr. Palaver, volt közlekedésügyi államtitkár. Így, né, mondta az őrnagy. Elviszek magától egy levélpapírt és legépelem. Aztán magam viszem el a Hotel Bombekhiatiba, egész véletlenül megtudtam, hogy Antas ott lakik. Ez az első eset, Sandoval, hogy illojális vagyok ő felségével szemben. De vannak esetek, amikor az árulás a legfőbb lojalitás. Sandoval, amint magára maradt, felkelt, felöltözött, és lerohant a tengerpartra gondolkozni. Az őrnagy lépése egy cseppet sem tetszett neki. Sandoval Clotilda hercegnőnek, Delornak és általában a győzedelmes forradalomnak a megbízottja volt itt. Azzal már tegnap tisztába jött magában, hogy az ő ügyüknek csak hasznára lehet, ha a király belemegy a játékba. A koltor csak ugyan beugratják, és aztán az egész dolog kipattan és nevetségességbe fúl. Ez mindkét félnek csak előnyére válhat. Egyfelől kompromittálja Coltort és az egész szerződést, és elejét veszi annak, hogy ez a szerződés valaha is valóságosan létrejöjjön. Esetleg örökre el is veszi Coltor kedvét attól, hogy tovább kísérletezzék. Másfelől Sandoval, most, hogy már ismerte hetedik Olivért és cselekedetének rugóit, úgy érezte, hogy még a királynak is használna ez a történet. Igaz, hogy megnehezíteni Altúria trónjára való visszatérését, esetleg lehetetlenné is tenné, ha kiderülne, hogy milyen felelőtlen és bolond játékot űzött a saját személyével. Tehát hetedik Olivér semmitől sem retteg annyira, mint hogy visszaültessék ősei trónusára. A király talán még azt sem bánná, ha ennek az esetnek a révén alakja még bohémebb, még titokzatosabb színben jelennék meg a közvélemény előtt. Hiszen valószínűleg tetszik magának ebben a szerepben, amelyet önként vállalt. Mavira Stendhal közbelépése tehát nem csak Saint-Germain terveit húzza keresztül, hanem az ő várakozásait is. De hogyan akadályozhatja meg? Sehogy sem. Most már kétségkívül leírta és elvitte a levelet. Sandoval nem tehet más, mint hogy valami ellenlépéssel elveszi a levél hatékonyságát. Még szerencse, hogy az őrnagy nem tudta magában tartani gondolatait, és elmondta Sandovalnak. De mit tegyen? Vagy Antast kell megakadályozni abban, hogy elmenjen Coltorhoz, vagy Coltort abban, hogy hitelt adjon Antast szavainak. De hogyan?
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal, hetedik Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter
3: esetén,
4: házasságon innen,
3: Katalin,
4: a gyerek,
5: a gólyakalifa,
3: a rosti fiú
5: esete,
4: Pilátus testament, Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Szeptember 16-a és október 9-e között bonyolítják le az országos pályaorientációs mérést, amelyet valamennyi 8. évfolyamos tanulónak kötelező kitöltenie. Idén előre láthatólag mintegy 2400 intézmény, több mint 3800 8. évfolyamos osztályából mintegy 67000 tanuló vesz részt a vizsgálatban. A középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. Ebben támogatja őket ez a mérés, amelyet 7. alkalommal szerveznek meg. A tanácsadás jellegű vizsgálat nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. Az eredményeket csak a tanuló láthatja, ám érdemes megosztani a szüleivel, hozzáértő felnőttekkel, akik további tanácsokkal segíthetik a megfelelő pálya, iskola és továbbtanulási irány kiválasztását. Tovább nőtt a mobilbanki átutalások használata, a második negyed évben az utalásoknak már több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították, a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint. Közölték, a forint átutalások darabszáma éves alapon 4,2, összértéke pedig 17,2%-kal bővült, míg a deviza átutalásoké csaknem 6%, illetve 3,1%-kal nőtt, így a negyed évben csaknem 131 millió átutalás valósult meg 304.000 milliárd forint értékben. A mobilbanki utalások az előző év azonos negyedévéhez képest darabszámban több mint 17%-kal nőttek. A jelentés szerint az előző negyedévhez képest a fizetési kártyás visszaélések száma 8%-kal nőtt, ezek összértéke érdemben nem változott. Ezzel szemben az átutalási forgalomban bekövetkezett visszaélések száma 8,4, értéke pedig 27,9%-kal lett magasabb. A növekedés teljes egészében a vállalati szektorhoz kötődött, míg a lakossági szektorban az átutalásos visszaélések összértéke 400 millió forinttal csökkent. Mayer Bernadett Mami Blue című filmje nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját, közölték a szervezők. Bár a filmszemle már szombaton véget ért, a díjátadó záró ünnepséggel párhuzamosan még voltak vetítések, így a közönségdíjra beérkezett szavazatokat csak később tudták összesíteni. A szervezők tájékoztatása szerint a fesztivál közönség elismerését Mayer Bernadett első rendezése kapta, amely a hivatalos versenyprogramban is szerepelt. A Cinefest közönség szavazásában a nézők nem csak a versenyben lévő 16 filmre szavazhattak, hanem minden kategória összes olyan előadására, amelyre jegyet lehetett váltani. A 22. Cinefest díjait múlt szombaton adták át, a fődíjat a francia Sarah Arnold első nagyjátékfilmje, a Túl sok vadállat nyerte, Reisz Gábor negyedik műve, a Földszint kapta a zsűri nagydíját, emellett két elismerésben részesült a Vádemelés című német bűnügyi történet. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre. A minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. Három kategóriában lehet jelentkezni, kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény. Köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok jelentkezhetnek. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani, elektronikusan elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A cél, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán adáskörzetünkben a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlását követően ismét napos, többnyire száraz időre van kilátás. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el majd növekedni északnyugat felől. A szél megélénkül. A legmelegebb órákban Szerdán általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Tímár Gabriella Ullával, a Budapesti Biblia Múzeum igazgatójával beszélgetünk aktuális kiállításukról, amely a Dunamelléki Református Egyházkerület fennállásának 450. évfordulója apropóján készült. Sok gyülekezeti tárgy látható most itt, harang, imaházról lekerült félkakas, régi gyerekbábok, persejek és egyházládák is.
2: Mi mindent megért ez a láda? Mennyi történet van benne? De hasonló, nagyon szép a hívizgyöki láda, egyházláda. Nagyon szeretem külön az egyházládákat. Valószínűleg azért, mert gyerekkoromban ugye Tiszán inneni vagyok, és ott a parókián ott volt az édesapám szobájában az egyházláda. És az mindig egy kincses láda volt, mert nagyon kevés pénz volt benne, de benne voltak a klenódiumok, a szép urasztali terítők, ami kellett az úrvacsorára. Tehát az egy olyan, hogy is mondjam, olyan megkülönböztetett tárgy volt a szobában, az egyházláda.
1: Szó lesz majd arról a szoborról is, ami a Biblia Múzeumnak is otthont adó Rádai Ház udvarán kapott helyet a 450-es évforduló apropóján.
2: Ennek az az üzenete valahol, hogy az egyház történetünkben nem volt olyan időszak, amikor is kellett volna megtapasztalni azt, hogy a kapaszkodás, az Istenbe kapaszkodás, a keresztbe, bármilyen szikkat a talaj körülöttünk, bármilyen nehéz körülmények között történelmi helyzetben vagyunk, hogy ne lett volna akkor is az Isten kegyelme ott alapul, mint egy talaj, mint egy biztonság, mint egy stabilitás. Tehát egy stabilitás, amire aztán épület a gyülekezeteink és az egyházkerületünk, most egy kicsit szűkítem már magunkra, de egyáltalán Isten népének az élete.
1: Vendégünk tehát Tímár Gabriella Ulla, a Budapesti Biblia Múzeum igazgatója. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Gyülekezetek régi használati és szakrális tárgyait is bemutat a Biblia Múzeum időszaki kiállítása Budapesten, amely a Dunamelléki Református Egyházkerület fennállásának 450. évfordulója apropóján készült. A tárgyak között vannak egyházládák, urvacsorai kelyhek, persejek, egy harang, bábok, igéstáblák, és persze sok minden más is. A tárgyakról így fogalmaz a kiállítás leírása, idézem. Ezek egészen személyes módon saját református közösségük történetének lenyomatait képviselik az elmúlt 450 évből. Megőrzésre méltónak találtattak, ezáltal közösségeink történetének egy-egy szeletét hordozzák. Hitünk mindennapjainak voltak tanúi a templomainkban, gyülekezeti termeinkben, így módon idézve fel az előző nemzedékek hűségét. A Budapesti Biblia Múzeumban látható tárlatról Tímár Gabriella Ullával, a múzeum igazgatójával beszélgettünk. Mielőtt a kiállításról beszélgetnénk, gondolatban egy picit menjünk vissza, és kérlek, hogy meséld el nekünk, hogy hogyan született meg a kiállítás gondolata, koncepciója, miért így álmodtátok meg ezt a kiállítást?
2: Amikor ezt a felkérést kaptuk, akkor nagyon sokféle gondolat volt még bennem, hiszen ez egy egyháztörténeti kiállítás, és nem is egyedül kaptam a felkérést, hanem a gyűjteményügyeket fogadok beletárni a segít, hogy készítsük a kiállításunkat. És ahogy teltek a napok, egyre inkább azt éreztem, hogy két felé kell venni ezt a kiállítási részt. Mégpedig azért, mert így fogalmaztam magamnak, azért, mert van egyház történetünk, tehát készítettünk egy egyház történeti kiállítást, de vannak történeteink, tehát vannak a közösségeinek, gyülekezeteinek történetei, ami a saját identitásunk, a saját mindennapi életünknek a része, hogy a mi közösségünk, a mi templomunk, a mi gyülekezetünk, hogy mi hogyan élünk, és mi hogy volt a múltban, és mióta vagyunk itt egy adott helyre telepedett közösségként, és hogy ezek sokkal meghatározóbbak tudnak lenni bizonyos esetekben, mint egy nagy átfogó egyháztörténeti kiállítás. Természetesen az is kell, hogy lássuk azt, hogy mibe ágyazódik be a mi saját egyéni életünk. De én amikor elkezdtem ezt tervezni, akkor azt gondoltam, hogy adjunk teret azoknak a közösségeknek, gyülekezeteknek, akik itt az egyházkeretben vannak, és ők is hozzátehetik kiállításról lévén szó a maguk tárgyi anyagait, hogy azokat bemutassuk, hogy mi az, amit így mondtam, mi az, amit megőrzésre méltónak talált egy-egy gyülekezet közösség. Tehát ezt értsük úgy, hogy ez arról szól, hogy nem feltétlenül kell, hogy egy-egy tárgy múzeális érték legyen. De valamiért kicseréltük, változik a világ, megújultak a közösségi tereink, templomaink, gyülekezeti termeink, de bizonyos tárgyakat elteszünk. Őrzünk is régi értékes múzeális tárgyakat is, ezek gyakran különben bekerülnek egyházi múzeumok gyűjteményeibe, de vannak olyanok, amik nem különlegesebbek, de mégis, amikor kezünkbe veszük, hogy most inkább meg kéne válni tőle, de nem tudunk megválni, mert ezernyi emlék kötődik hozzá, akkor valahol eltesszük, és valahol megőrizzük. Ez volt a gondolat amögött a kiállítás szervezés mögött, vagy tervezés mögött, amikor ezt az egész kiállítás rendezési munkátokat elkezdtük, illetve hát megelőzte ezt egy gyűjtő folyamat, amely külön élményt jelentett számomra.
1: És mennyire voltak ebben partnerek a Dunamelléki gyülekezetek a felhívásra, hogy várjátok ezeket a kincseket, tárgyakat? Adták, nem adták, jelentkeztek, vagy noszogatni kellett őket, külön kérni kellett őket, hogy volt ez?
2: Hát ha újra kezdeném, egészen másképp csinálnám. Nagy bizalommal voltam az esperesek felé, hogy mindenki továbbítja a gyülekezetének, de ez nem minden esetben történnek. Tehát az egyház megyei gyülekezete, ez nem mindenki ezt jutott el. Aztán az is megtörtént, hogy eljutott, de hát egy lelki szerintem nagyon sok levelet kap egy napon belül. Tehát az is lehet, hogy átsiklottak felette, és nem mindenkihez ért el ez a levél, ez a felhívás, amit tulajdonképpen még 25 decemberében kiküldtünk, hogy még az ünnepek előtt menjen, aztán januárban újulag kértem, hogy ismételjük meg, esperőseket megszólítottam, beszéltem velük, volt, aki mondta, hogy jaj, de jó, hogy szólok ki tűnni újra, és aztán ezt tetszettük be azzal, hogy a parókia portálon is megjelenik egy felhívás, hogy hát ha úgy könnyebben vagy hamarabb elér az közösségethez, lelkészekhez, de ennek ellenére nagyon nehézkesen ment. Azt kell mondanom, hogy sok esetben ilyen személyes kapcsolatokon keresztül, hogy én kerestem meg közösségeket, aztán egy-egy lelkész sugott, hogy itt vagy ott, mit látok, mit érdemes idehozni, és aztán így indult el ez a munka. Hát ha belegondolok, hogy komoly létszámú itt a Dunamelléki Egyház községeknek a száma, akkor ahhoz képest nem olyan nagy, azt hiszem 30-valahány gyülekezet az, akik itt emelkedhetünk, akik valamit adtak. Illetve még ehhez tartozik egy nagyobb közösség, egy nagyobb gyűjtött anyag, a Baranyai Egyházmegyei gyűjteményének, a Klenódi gyűjteményének az anyagából válogattunk még 21-nehány tárgyat, klenódiumot, amelyek már azok a templomok, amelyek már nem működnek, vagy gyülekezetek, amelyek már önálló gyülekezetek nem működnek, és ezeket az egyházmegye összegyűjtöttek egy kiállítás számára Baranyában. Tehát azt mondhatom, hogy nem minden ki mozdult meg, és sokkal nagyobb kincseket, még többet lehetett volna összeszedni. Már utólag azt mondom, hogy lehet, hogy nem is fért volna el. Tehát nem voltak akkora tereink, hogy mindent bemutassunk, de az volt a célom, hogy ezek a gyülekezetek így érezzék a sajátjuknak ezt a 450 éves évfordulóra való emlékezést, hogy hozzáteszik az ő tárgyaikat, az ő múltjukat, az ő emlékeiket.
1: És akkor kérlek, hogy mondj több példát, akár sok példát is, tehát ne csak egyet, hogy milyen tárgyak láthatók most akkor a kiállításon, és ha megtennéd, hogy egy-egy gondolatban elmondod ezeknek a történetét, és akkor valami tematika mentén menjünk, mondjuk neked mi volt a legmeglepőbb, ami beérkezett tárgy?
2: Hát az egyik kedves tárgy, ami számomra még érzelmileg is kedves, a csobánkai fa kakasa zimás tetejéről. Én voltam beosztott elkész Tomás Budakalász Csobánkán annak idején, és hát a templom, az imászetém ott volt egy kis pakakas, amit valaki ezzel kifaragott, és ez a kakas aztán lekerült onnan, de már a fele hiányzik a kakasnak, úgy mondjam. Az egyik fele már nincs meg, de aztán ezt nem dobták ki. Nem dobták ki, mint egykor haló fadarabot, nem dobták ki, hanem ezt eltették, és esperesen behoztam. Nagyon örültem neki, mert így volt egy személyes kötődésem is ez a kakas volt. A másik, amelyik számomra izgalmas volt, a dabdönsödi láda, egyházláda, egy vasláda 19. század elejéről, de még az is lesz korábból, amelyhez egy kulcs van, hogy a gondok úrral össze kellett szerveznünk, hogy ott

van benne, de hasonló, nagyon szép a hívizgyöki láda, egyházláda, nagyon szeretem külön az egyházládákat, valószínűleg azért, mert gyerekkoromban ugye Tiszánénen vagyok, és ott a parókián ott volt az édesapám szobájában az egyházláda, és az mindig egy kincses láda volt, mert nagyon kevés pénz volt benne, de benne voltak a klenódiumok, a szép urasztali terítők, ami kellett az úrvacsorára, tehát az egy olyan, hogy is mondjam, olyan megkülönböztetett tárgy volt a szobában, az egyházláda. De és a Hévig Györgyi láda is ilyen, és egy kedves gyülekezeti tag, ő kikutatta a történeteit, és mindent, ami a ládához kapcsolódik, le is írta, és ezzel a szöveggel együtt jelenik meg, vagy mutatjuk be ezt a ládát 1800-as évek elejéről. Aztán folytathatnám, tulajdonképpen azt veszem észre, amit most gondolkodom, hogy minden tárgy is hozzám jött már, vagy minden tárgy közel van a szívemhez, mert én is hasonló környezetben nőttem fel, mint pap, gyerek, pap, unoka, tehát, hogy ebben a világban nőttem fel, ez az én világom. Nagyon szeretem a padvégeket, az meg különös üzenetet hordoz. Tehát, ha belegondolunk, vagy amikor bevegyünk a templomba, és akkor beülünk egy padba, akkor mindig megfogjuk a padvégét. És aztán úgy toljuk magunkat arra, hogy megkeressük a helyünket a sokszor kényelmetlen templomi padokon. De mindig az van bennem, hogy hány és hány ember fogta meg egy régi templomból ide került padvégnek. Tehát van egy padvég kiállításunk is, ide került padvégnek a végét. Hányan simogatták végig, és vágytak arra, hogy most megkeresem már ilyen, de jó, megérkeztem ide, ott hagytam mindent, otthon, és itt vagyok az Isten által, és várom, hogy megszólítson az Isten igény, megszólaljon, és megszólítson engem személy szerint, hogy hány kész simogatta végig, hogy egy padvég, padnak a végét. És nagyon érdekes volt az átadás ünnepségen, a megnyitón, akkor Kuncel Miklósó itt volt egy kedves üvegszerint, az is az egyik padvégre rámutatott, azt mondta, ez az én padomnak a vége. És elmesélte, hogy le kellett ott bontani hátul ezt a padot is, és hogy de mindig úgy néz rá, megőrizte a gyülekezet, úgy néz rá, hogy ez az övé volt. És aztán sorolhatnám a Kuncel Miklósi kakast, a templom tornyáról lekerült kakast. A csillagot, vagy az elmentett fa csindelyes tetőnek egy darabját, azt is csak simogatta, nézi az ember, hogy milyen sok történetet megéltek alatta, és mennyi ilyen, és üzenet hangzott el a tető alatta a templom térben. És hát a rózsatéri gyülekezetnek a bábjai, amelyet a Bonci Dani bácsi kézzel faragott annak idején kicsi távol, és él az a nemzedék, akik tulajdonképpen vasárnapra látták ezeket a bábokat, és hallgatták a vidé történeteket a bábok segítségével bemutatva. És a flanel képek, hát ez már az én világom szintén a gyerekkorom, a flanel vidé történetek, a flanel képes történetek. Aztán nagyon szeretem, ha a ládáknál maradunk, úgy látszik, hogy a ládák nagyon közel vannak a lelkemhez, a Kálvin téri gyülekezetnek a ládája. Ezt a ládát én egyszer már kölcsönkértem 2005-ben, amikor a teológia történetéből rendeztem egy kiállítást, és akkor Ritó Zsigmond professzor, akkor főgondnok volt a gyülekezet a Kálvin téren, és akkor elmesélte, hogy Török Pál idejében már itt volt ez a láda, és akkor Török Pál próbált a presbiterekkel beszélni arról, hogy hozzuk ide a teológiát, és induljon el itt a teológia oktatás itt Budapesten, és akkor a presbiterek akadékoskodtak, és mondták, hogy de hát füstökön, hát nincsen pénzünk, hát hogy azért az sok pénz, és akkor állítólag Török Pál rámutatott erre a ládára, ott volt mellett, hogy miért ez micsoda, és mondták, hogy hát ez pénzes láda. Hát akkor maguk miért félnek? És állítólag nem volt egy fillér sem a ládába, de hogy szívben így elindult a teológiai oktatás, hogy ide szervezett a teológia, és hogy ez egy olyan szép történet, ez olyan hitvalló történet nekem. És nagyon szeretem Ablonci Ágnesnek a szöveganyagát, amit ő készített. Őnek elmondtam, megmutattam a tárgyakat, és elmondtam azt is, hogy mi az, amit üzenetként szeretnénk itt ebben a kiállításban, mert elmondom, hogy ide érkezőnek is, nagyon éreztem, nagyon együtt éreztünk, hogy abban mit jelentenek ezek a tárgyak, és hogy hány nemzedék járt előttünk, akiknek ezek fontosak voltak, akik a hiszüket a tárgyak környezetében érkeznek, akár az igés táblák, amelyek nem voltak túl szépek, ezek a fekete igés táblák, de ha az ember belépett egy otthonba, akkor tudta, hogy jó helyen van, jó helyen, testvérek között vagyok, Isten közelsége, olyan így nem jól nekem. Ezekből is tettünk ki a kiállításon, ezek is láthatóak. És ott vannak mellette a monumentálisnak tűnők, picit tárgyakhoz képest monumentálisnak tűnők, a Nemeskei templom karzatnál védett

0: ezek a gyönyörű festett közöttái, vagy a padok, festett padok, tehát az a világ, amelyre a Tüskés Tibor azt mondta, hogy népi mennyország. Tehát az mennyire igénye volt az emberi életnek arra, hogy a templom a szép legyen látványába. Ne legyen kopár, ugye a reformációval a fehér falat is szükség is volt arra, hogy végre az ige kerüljön középpontba, de ugyanakkor mennyire szüksége volt az emberi életnek arra is, hogy a környezet is szép legyen, színes is legyen, merészel is sok esetben, de ne vonja el az ügyéről a figyelmet. A kemsei templom, néhány tárgya is itt van, kemse. Ezt a templomot 1913-ban bontották, és ez még az utolsó ilyen paticsolt falu, ilyen lábos templom, amelyet akár arrébb is tudtak tolni, ha jött egy árvíz ott a Ráva mentén. És lebontották, és Csikes Sándor volt ott a szomszédban, vagy ott a lelkész, és ő mondta, hogy meg kéne menteni ebből a berendezésből. Hát, amit én ismerek a berendezésből, az egy múzeum szép, azt nem hoztuk el, az sajnos megsérítő, nem Népelezi Múzeumban van, hanem az úrasztalát, és hát aminek nagyon örültünk, a szószék koronát, egy nagyon védett, nagyon szép szószék koronát, a kemsei templomból, tehát a már nem létező templomból, és két karzat mellvédek hoztunk el, és ezek is láthatók a kiállításon. Hát a szószék korona az ott van a Biblia Múzeum lejáratánál, mint egy kicsit jelképezve azt is, hogy minden, ami itt kell, hogy történjen a Biblia Múzeumban, és a Biblia Múzeum kiállításában, az nem más, mint az Isten igének a hirdetése. Hát sorolhattam a többi tárgyat is, mert tulajdonképpen, ha nem vagyok benne a térben, akkor is előttem van minden tárgy, és érzem az üzenetét, ezeknek a tárgyaknak. A harang, ott van a harang, hoztuk a teológia harangját, amely már a Rádai Múzeumban van, de hát itt teológusként mindig erre a harangra, rúgásra indultunk le. Ez étkezésekre, vagy exportációra, vagy mindenféle alkalomhoz. Tehát ez is gyerekeknek élni, hogy ők megtudják a harangot, és hogy mit jelent harangozni. Sokféle dologról tudok a gyerekekkel így beszélgetni, például arról, hogy milyen templomi szolgálatok vannak, a templom körül kik, a harangozó egyházi, a gondnak, a lelkész, hogy ki mit végez a templom körül. Nagyon, nagyon érdekes ezek között, a tárgyak között élni a mindennapokban, meg a csoportokkal, a gyerekcsoportokkal találkozni.
1: Kedves hallgatóink, most hírekkel folytatjuk műsorunkat itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatom a beszélgetést Tímár Gabriella Ullával, a Budapesti Biblia Múzeum igazgatójával. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az egészségügyre fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adó emeléséből származó bevételt, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, hogy naponta több mint 50 ember hal meg valamilyen dohányzással összefüggő betegség miatt, ez egy évben 20-25 ezer életet jelent. Hangsúlyozták, hogy a dohányzás egészségügyet terhelő költsége megközelítőleg duplája annak az összegnek, mint amennyi a dohánytermékek jövedéki adójából befolyik, ez indokolja az emelést. A dohánytermékek fogyasztásának közvetlen és közvetett költsége az egészségügyi kiadások terén a szakminisztérium számításai szerint 2025-ben hozzávetőleg 1477 milliárd forint költséget jelentett. Ezzel szemben a dohánytermékek jövedéki adójából és általános forgalmi adójából származó bevétel mintegy 775 milliárd forint volt tavaly, ezért a kormány a dohánygyártmányok jövedéki adójának emelését kezdeményezi, hogy ezt az aránytalanságot mérsékelje. Kifejtették, hogy a novemberi adómérték emelés a dohánytermékek teljes körére kiterjed. A cigaretta jövedéki adója 9%-kal, a hevített dohánytermékeké 25%-kal, a finomra vágott fogyasztási dohányé 26%-kal emelkedik. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere a szakképzési törvény módosítása nyomán, amelyet 143 igen, 42 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadtak el a képviselők. A szakképzési centrumokban megszűnik a kettős vezetés azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört, az intézményeket főigazgató vezeti majd. Az új vezetési struktúrában csökken a felső vezetők száma, amitől a kormány számottevő megtakarítást vár. Az új vezetőt nyílt, a szakmai tudást, a szakképzés iránti elkötelezettséget előtérbe helyező pályázaton választják ki. A pályázaton a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Az új struktúrájú centrumvezetés 2027. január 1-én kezdheti meg működését. Augusztusban látványosan mérséklődött a vállalati aktivitás, tovább csökkent a társas vállalkozások száma, és több cég szűnt meg, mint amennyi újonnan alakult. Ez azonban még nem jelent trendfordulót, áll az Opten céginformációs szolgáltató által az MTI-hez eljuttatott elemzésben. A közlemény szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött Magyarországon, a cégállomány ezzel tovább csökkent. Az 1233 új alapítás 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték, de közben a megszűnések száma is csaknem negyedével 1726-ra csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A kisebb mozgás azonban nem változtatott a folyamat irányán, augusztusban is majdnem 500-zal több vállalkozás szűnt meg, mint amennyi alakult. Nyáron 64%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra utazó magyarok száma 2025 azonos időszakához képest, a teljes nyári utasforgalom pedig 40%-kal bővült, közölte a repjegy.hu online foglalási portál. A nyári utazási kedv élénkülését az árak alakulása is segíthette. A portál összesítése szerint a legtöbb vizsgált úti célnál átlagosan 12-20%-kal csökkentek a repülőjegyárak az előző év azon időszakához képest. Az árak csökkenését egyrészt a forint erősödésével, másrészt a kínálat bővülésével magyarázták. A két nagy fapados légitársaság párhuzamosan volt jelen több úti célponton is, ami árversenyhez vezethetett. Az idei nyár több olyan úti célt is előtérbe hozott, amely korábban kevésbé volt népszerű. A legnagyobb érdeklődést mutató úti célok közé került Bari, Tirana és Alicante, ugyanakkor Malaga, Rimini és Zadar iránt is jelentősen 2-3-szorosára nőtt az utasszám 2025-höz képest. A trend arra utal, hogy a magyar utas azok a klasszikus nyaralóhelyek mellett egyre inkább keresik a közvetlenül elérhető, mediterrán hangulatú, ugyanakkor újszerű élményt kínáló városokat és régiókat.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán adáskörzetünkben a reggeli köd és réteg felhőzet feloszlását követően ismét napos, többnyire száraz időre van kilátás. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el majd növekedni északnyugat felől. A szél megélénkül. A legmelegebb órákban Szerdán általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Tímár Gabriella Ullával, a Budapesti Bibliamúzeum igazgatójával. Témánk pedig egy időszaki kiállításuk, amely a Herceg Szöllősi Kánonok néven ismert, 1576-ban elfogadott szabálygyűjtemény elfogadásának apropóján jött létre. Ez a dokumentum formálta meg a Dunamelléki Egyházkerület életének minden területét, ezért tekintik ezt kvázi az egyházkerület alapításának, születésének pillanatának. Ennek emlékére jött létre most ez a kiállítás, amelyről folytatom a beszélgetést, tehát a Bibliamúzeum igazgatójával, Tímár Gabriella Ullával.
2: Több mindent szeretnék még kérdezni, hogy ugorjak oda-vissza, hogy többször szoboztod az üzenetet. Szerinted mi ennek a kiállításnak és ezeknek a tárgyaknak az üzenete, ami így akár a szándékod volt, amikor összeállítottátok a kiállítást, meg aztán, hogy összeállt, akkor esetleg módosult-e benned ez az üzenet?
3: Hogy mi az üzenet a kiállításnak? Hát van a kiállításnak egy címe, tulajdonképpen az Ézsaiás ige, mint gyökér a szikkasszörből, ez az egész kiállításnak az üzenete. De emellett én magamnak így megfogalmaztam üzenetnek azt, hogy, és így szoktam mondani az elköszönésben is a látogatóknak, hogy látva ezeket a régi padvégeket, ami esetleg már szenesedik, mert Dél-Baranyában, mert megégett háború, stb. Hogy keresd meg a saját padodat, keresd meg a saját padvégedet a templomban, a saját helyedet. Tehát, hogy lássuk azt, hogy az eleink itt éltek, ebben éltek, és ezek örökített tárgyi anyagok. De ezek fontosak, ezeket megőrizzük, de leginkább az ő hűségük az, amit szeretnének örökíteni ránk. Amit különben egyénileg nekünk magunknak kell megküzdeni, hogy hülyek maradjunk. És ezt csak az Isten hűség által tehetjük, mint ahogy az egész kiállítás címe, vagy az egész évnek a címe, mint gyökér a szikkasszörből, hogy bármi történt, és bármi a megtartatásunkban, az Isten hűségének és kegyelmének köszönhető. Ezt jelképezi különben ez az emlékfa is. Tehát nekem az üzenet az, hogy keresd meg a mában, emlékezz a múltra, de keresd meg a mában a helyedet, az Isten népe között.
2: Ezt a fát, ezt Lici, fejtsd ki a hallgatóinknak, ez ott van a Rádai 28 udvarán Budapesten, hogy itt van a múzeum is, de szerintem ezt azért a mi hallgatóink nem biztos, hogy ebből az egy utalásból értették, és eddig te vagy az ötletgazdája, tervezője.
3: Eredetileg a kiállítás záró része lett volna egy fémből készült fa, amelynek a gyökereik kapaszkodnak kövekre egy szikárföldre, és az alapzata pedig egy keresztet formál. És amikor elkezdtük ezt így tervezni, akkor rájöttünk arra, hogy ezt ki kell vinni a szabadba, Rádai 28 udvarára. Erre az egyházkerület vezetősége, püspök úr is így gondolt, hogy ezt vigyük ki. Tehát, hogy legyen ez több, mint egy kiállítási installáció, hogy majd a végén lebontunk, hanem legyen ebből egy emlékhely, egy emlék szobor. És hát elkészült, és ez most a Rádai 28 udvarán látható, amelynek a talapzatát a burkolatában egy kereszt formál, és erre épül nagy kövekre ez a fa fényből. Nem tudnám megmondani, hogy milyen fa, hogy milyen fa típust jelképez. De nem is ez a fontos, hanem ennek az az üzenete valahol, hogy az egyház történetünkben nem volt olyan időszak, amikor is kellett volna megtapasztalni azt, hogy a kapaszkodás, az Istenbe kapaszkodás, a keresztbe, bármilyen szikkat a talaj körülöttünk, bármilyen nehéz körülmények között történelmi helyzetben vagyunk, hogy ne lett volna akkor is az Isten kegyelme ott alapul, mint egy talaj, mint egy biztonság, mint egy stabilitás. Tehát egy stabilitás, amire aztán épület a gyülekezeteink és az egyházkerületünk, most egy kicsit szűkítve már magunkra, de egyáltalán Isten népének az élete. És ezekre az ágakra, fa ágakra föl lehet húzni egy-egy kerámia gyöngyök, mind egyedi készítési gyöngy, amelyeket így neveztük, hogy áldás gyöngyök, hogy emlékezzünk arra, hogy az életünkben hogy volt jelen az Isten kegyelme, mint áldás a megtartatásunkba. És hát nagyon szeretjük ezt az emlékfát is. Sokféle üzenetet hordoz, amit egyen-egyenként még megállva mellette megtalálhatunk.
2: Szóba hoztad te is azt a harangot, és ezáltal a gyerekeket, ide akarok visszaugorni, hogy mennyire tudtok gyerekeket fogadni, van esetleg ilyen csoportfoglalkozás, mehetnek-e iskolás csoportok, hittanús csoportok?
3: Jó, nagyon hamar megérkeztek az iskolás csoportok, hiszen júniusban jött meg ez a kiállítás, és júniusban jöttek a gyerekek, jöttek a csoportok. És nagyon pillanatokon belül kellett megtalálnunk a feldolgozását a kiállításnak, tehát úgy gondolom, múzeum pedagógiai feldolgozását. És az nagy élmény volt, mert elég spontán dolgoztunk az elején, nem volt idő, ugye a kiállítás végén, hogy még ezzel is foglalkozunk, ha mindig párhuzamosan kellett csinálni, hogy hogyan éljük, hogyan mutatjuk be, hogyan tudjuk a gyerekeknek a figyelmét megragadni. Bejönnek, és akkor egy ilyen templomi térbe hirtelen. Ott vannak, és akkor és hogyan kell őket úgy betekni, hogy otthon érzetük legyen. És nagyon érdekes, mert hát főleg most egyházi iskolás csoportok voltak meg, ilyen gyülekezeti táboris csoportok voltak nálunk, és hát nagyon, nagyon érdekes volt, hogy rögtön inkább kérdeztük, hogy milyen környezet, ez mit lát. És rögtön mondták, hogy templomtér, és hogy miből tudják, és akkor megnézzük, ki keresik a keresztelő edényeket, az úrvacsora edényeket, és akkor elkezdünk beszélgetni velük arról, hogy mi történik a templomban, hogy az úrasztala, a Bibliával, az egyházládák, a plenódiumok, a harang, sok esetben még azt se tudják a mai gyerekek, hogy hívják azt, aki harangozik például vasárnap. Hogy harangozó, hogy ezt megtanuljuk ezeket a szavakat. Nagyon érdekes az, hogy a részleteibe beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy mit jelképez a kakas, a csillag, meg egyáltalán a harangnak. Mi az üzenete, mikor megszólal a harang. És aztán beszélgettünk velük a lelkészi szolgálatról, hogy miért van a Biblia a templomok az úrasztalán. Beszélgettünk arról, hogy a gyülekezeteknek a gondnokai, most már főgondoknak nevezzük őket, hogy ők hogyan állnak a lelkész mellett, mit csinál az egyházkép. Nagyon érdekes, most behoztam még egy Palástot is, édesanyám idős Palástját, hogy katolikus iskola, napokon keresztül katolikus iskola gyerekcsoportjai voltak nálunk. És ebben az esetben is nekünk ezt a kiállítást be kell mutatni, sőt, múzeumpedagógiai foglalkozást kell tartani számukra. És hogy hogyan kell párhuzamot hozni, hogy egyházi sekrestés, meg a klenódiumok, az ugyanaz szinte, de mi történik az úrvacsorában, a misén, az áldozás, és hogy megtalálni a közös üzenetet, a mégis az Isten közelségének a vágyát, amikor a templomban megyek a jelenlétet. Tehát különböző felekezeti gyerekeknek is egy 450 éves református emlékező kiállítást bemutatni más felekezeti gyerekeknek. És nagyon érdekes volt, hogy gondolkodtunk, hogy hogy lehetne behozni mondjuk ennek a katolikus három napon keresztül katolikus iskolás csoportoknak, napi 3-4 csoport, hogy hogyan behozunk valami katolikus miseriát, vagy valamit. És az egyik katolikus munkatársam mondta, hogy dehogy, hogy ismerjék meg a katolikus gyerekek, hogy milyen a református palás. Nagyon, nagyon érdekes ez a munkának ez a része is. Aztán tudni kell azt, hogy nagyon szép énekek, hívőszéktől is megkaptuk a jogot, nagyon szép énekek, zoltárfeldolgozások és református énekfeldolgozások hangzanak a kiállításon. Tehát az ember, hogy belép, már egy templomi hangulatba lép be.
2: Van egy ilyen kötelező kérdés, ami így a kiállítás lezárásához kapcsolódik, és bármint az erről való beszélgetés, és utána még általánosságban lenne egy kérdésem hozzá. Meddig látható a kiállítás, mikor érdemes útra kelni megnézni? Ugye mi hallgatóink azok Debrecen, Miskolc térségében, Nyíregyházán hallják ezt a beszélgetést. Útra keljenek el.
3: A kiállítás 2027. január végéig, január utolsó napjáig látogatható. A nyitvatartás időben ez a honlapunkon olvasható. A csoportokat úgy várjuk, hogy jó, ha bejelentkeznek előtte, hogy tarthassunk nekik egy vezetést, hiszen a kiállításnak ez a része, két része van, ez a része is külön vezetést igényel, és az egyház történeti része is, amelyet Berecz Ágnes és munkatársai végeznek. Tehát mindenképp jó, ha tudunk a csoportok érkezéséről. és a honlapunkon elérhetők a telefonszámok, e-mail címek, tehát érdemes bejelentkezni. Egyénileg is látogatható, de ha spontán összetalálkozunk olyan látogatókkal, akkor szívesen mesélünk a kiállításról, a tárgyakról, azoknak üzenetéről, meg a begyűjtéseknek a történetéről, ezek mind különlegesek.
2: Egy utolsó témát szeretnék, a kiállításból jutott mindez eszembe, de nem szorosan kapcsolódik ide, hogy kérlek, hogy adj tanácsot a hallgatóinknak, hogy a saját gyülekezetükben hogyan ne járjanak úgy, mint hallottam már történetet itt a kiállítás kapcsán is, háttérbeszélgetésben, hogy hogy került elő valami, ami most ott van a kiállításon, de méltatlan körülmények közül került elő valamelyik gyülekezetben, meg van egyháztörténész barátom, aki járt gyülekezeteket látogatni, anyakönyveket, klenódiumokat talált csirkeólogban. Szóval a kérdésem az, vagy itt miről, hogyan dönts el azt egy presbiter, egy lelkész, egy gyülekezeti tag, hogy az a volt kakas a templom tetejéről az még érték lehet, és esetleg hova vigye ezt el? Adja be a múzeumba, vagy ők őrizzék meg?
3: Nagyon fontos, hogy gyülekezetenként mindig legyen valaki, aki ezekre a tárgyakra odafigyel, és szeretettel gondolja őket, és védi őket. Tehát érdemes egy kicsit a saját környezetünkbe körülnézni, hogy mi az, ami a gyülekezetünk múltjához és történeteihez, a hitéletéhez kapcsolódnak. De nagyon sok ilyen érték van, tehát pillanatok alatt észrevehetjük, ha nyitott szemmel járunk. Mindezekben persze lehetnek nagyon komoly műzális értéket és tárgyak is. Hát ezek meg külön figyelmet érdemelnek, mert ezeket a tárgyakat azért a szakemberekkel is érdemes megnézetni, érdemes karbantartani, úgy mondjam, tehát megtalálni a környezetünkbe azt a szakembert, aki meg fogja mondani azt, hogy mit érdemel meg a megőrzésben az a bizonyos tárgy. Nagyon jó élményem volt itt a tárgyak összegyűjtésében Csapai Jánossal megismerkedni a Szekszárdi Múzeumnak a néprajzosával, aki például a Tolna megyében az összes klenódiumot ismerte és összegyűjtötte, mármint hogy adminisztrálta, gyülekezetekben vannak, de mikor megkerestem őt, akkor tudtam mondani, hogy melyik gyülekezetben hol találok különleges klenódiumot, vagy egy keresztelőkannát, vagy egy szép egyháznádát. Tehát ő szakemberként is tudta ezt a munkát segíteni. Tehát nagyon érdemes a saját szűkebb közösségünkben is nyitott szemmel látni, és az értéket minden esetben megőrizni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tímár Gabriella Ullát, a Budapesti Biblia Múzeum igazgatóját hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés kedden titkos szavazással. A képviselők Kronovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomoros Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász. Kovács András György kúriai tanácselnök, bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász. Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International Magyarországi jogi igazgatója. Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök, bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója. Szomoros Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Az egészségügyre fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adó emeléséből származó bevételt, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, hogy naponta több mint 50 ember hal meg valamilyen dohányzással összefüggő betegség miatt, ez egy évben 20-25 ezer életet jelent. Hangsúlyozták, hogy a dohányzás egészségügyet terhelő költsége megközelítőleg duplája annak az összegnek, mint amennyi a dohánytermékek jövedéki adójából befolyik, ez indokolja az emelést. A dohánytermékek fogyasztásának közvetlen és közvetett költsége az egészségügyi kiadások terén a szakminisztérium számításai szerint 2025-ben hozzávetőleg 1477 milliárd forint költséget jelentett. Ezzel szemben a dohánytermékek jövedéki adójából és általános forgalmi adójából származó bevétel mintegy 775 milliárd forint volt tavaly, ezért a kormány a dohánygyártmányok jövedéki adójának emelését kezdeményezi, hogy ezt az aránytalanságot mérsékelje. Kifejtették, hogy a novemberi adómérték emelés a dohánytermékek teljes körére kiterjed. A cigaretta jövedéki adója 9%-kal, a hevített dohánytermékeké 25%-kal, a finomra vágott fogyasztási dohányé 26%-kal emelkedik. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere a szakképzési törvény módosítása nyomán, amelyet 143 igen, 42 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadtak el a képviselők. A szakképzési centrumokban megszűnik a kettős vezetés azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört, az intézményeket főigazgató vezeti majd. Az új vezetési struktúrában csökken a felső vezetők száma, amitől a kormány számottevő megtakarítást vár. Az új vezetőt nyílt, a szakmai tudást, a szakképzés iránti elkötelezettséget előtérbe helyező pályázaton választják ki. A pályázaton a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Az új struktúrájú centrumvezetés 2027. január 1-én kezdheti meg működését. Revstart lép ki a vízre címmel tartottak ifjúsági találkozót szeptember 12-én szombaton a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség szervezésében. A szinte egésznapos program során dicsőítés, kiscsoportos beszélgetés, játékok is várták a jelenlévőket. Az igei köszöntés szolgálatát Meleg Attila, a szervező gyülekezet vezető lelkipásztora végezte.
2: A nyitó rövid áhítatban a Márk 2:4 egyet olvastam fel, így hangzik, megbontották annak a háznak a tetejét, ahhoz, hogy elvigyék a barátok az ismerősöket Jézushoz, korlátokat kellett leküzdeniük, a nép ott állt, nem engedték be, meg kellett bontani a házat, fel kellett vállalni ennek az embernek az életét, a terhét, de hittek abban, hogy Jézusnál van a megoldás. Szóval mi is elkezdtünk olyan területeken dolgozni, ha kell lebontani, ha kell újraépíteni, ami szükséges ahhoz, hogy meglássuk, hogy az a fajta életmód, ami egy picit talán eltávolodott attól a krisztusi valóságtól, ami biblikus, igyekszünk helyre állítani.
1: Előadással Dandé András, a Miskolc Avasdíli Református Egyház község lelkésze szolgált.
3: A program címével dolgoztam én is, Lépj ki a vízre, ez volt a cím, és én azt a történetet próbáltam közel hozni a hallgatósághoz, amikor az 5000 ember megvendégelése után Jézus felmegy a hegyre imádkozni, a tanítványokat hajóba sürgeti gyakorlatilag, és a viharos tengeren, a tengeren járva közel kerül a egyébként teljesen félelemben lévő tanítványokhoz, akik első pillantásra azt gondolják, hogy kísértetet látnak, sőt a történet szerint Péter tovább megy, mert ő ilyen fact-checker módjára azt kéri Jézustól, hogy Uram, ha valóban te vagy az, akinek állítod magad, akkor parancsold meg, hogy lépjek ki és menjek hozzád. És ugye a történet szerint ez Jézus meghívja Pétert a vízre lépésre, hogy jöjj, és egészen addig, amíg Jézusra figyel, tehát a fő fókuszban Jézus marad, addig ez hibátlanul sikerül, de abban a pillanatban, amikor fókuszt veszít, akkor elkezdik süllyedni, és a világ talán legrövidebb, ugyanakkor talán legőszintébb imádságát kiáltja, hogy Uram, ments meg! És a szöveg szerint Jézus nem teketóriázik, hanem azonnal kinyúl, megragadja, és így megmenti az életét. Szóval, hogy ezt a történetet szerettem volna közelebb hozni.
1: A délután folyamán Petkes Piroska, a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet egyetemi lelkésze tartott evangelizációt. Nyáron 64%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra utazó magyarok száma 2025 azonos időszakához képest, a teljes nyári utasforgalom pedig 40%-kal bővült, közölte a repjegy.hu online foglalási portál. A nyári utazási kedv élénkülését az árak alakulása is segíthette. A portál összesítése szerint a legtöbb vizsgált úti célnál átlagosan 12-20%-kal csökkentek a repülőjegyárak az előző év azonos időszakához képest. Az árak csökkenését egyrészt a forint erősödésével, másrészt a kínálat bővülésével magyarázták. A két nagy fapados légitársaság párhuzamosan volt jelen több úti célponton is, ami árversenyhez vezethetett. Az idei nyár több olyan úti célt is előtérbe hozott, amely korábban kevésbé volt népszerű. A legnagyobb érdeklődést mutató úti célok közé került Bari, Tirana és Alicante, ugyanakkor Malaga, Rimini és Zadar iránt is jelentősen 2-3-szorosára nőtt az utasszám 2025-höz képest. A trend arra utal, hogy a magyar utazók a klasszikus nyaralóhelyek mellett egyre inkább keresik a közvetlenül elérhető, mediterrán hangulatú, ugyanakkor újszerű élményt kínáló városokat és régiókat. Mayer Bernadett Mami Blue című filmje nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját, közölték a szervezők. Bár a filmszemle már szombaton véget ért, a díjátadó záró ünnepséggel párhuzamosan még voltak vetítések, így a közönségdíjra beérkezett szavazatokat csak később tudták összesíteni. A szervezők tájékoztatása szerint a fesztivál közönség elismerését Mayer Bernadett első rendezése kapta, amely a hivatalos verseny programban is szerepelt. A Cinefest közönség szavazásában a nézők nem csak a versenyben lévő 16 filmre szavazhattak, hanem minden kategória összes olyan előadására, amelyre jegyet lehetett váltani. A 22. Cinefest díjait múlt szombaton adták át, a fődíjat a francia Sarah Arnold első nagyjátékfilmje, a Túl sok vadállat nyerte, Reisz Gábor negyedik műve, a Földszint kapta a zsűri nagydíját, emellett két elismerésben részesült a Vádemelés című német bűnügyi történet.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezetőt, Bódis Attilát hallják. Szeptember 16-ai szerdai műsorunkban is először hitéleti gondolatokkal a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd fél hétkor híreket hallhatnak. Ezután Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával beszélgetünk.
2: Hát alapvetően nyilván sok mindenre lehet használni a telefont, ahogy szokták mondani, hogy eszköz és ahogy használjuk, az tőlünk függ, de azért az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy még felnőttként sem feltétlenül tudjuk a lehető legoptimálisabban használni ezeket az eszközöket. És az egyik fő probléma azzal, hogyha egy gyerek hamar saját telefont kap, vagy egyáltalán sokszor van telefon a kezében, az, hogy nagyon beszokta szippantani őket ez a világ, és az offline világban való tevékenykedésük az csökken. Tehát, hogyha mondjuk egy 5-6 éves gyerek egy nap 2-3 órát tölt képernyő előtt, mondjuk telefon előtt, akkor annyival kevesebbet fog például mozogni, annyival kevesebbet fog finomotoros tevékenységeket végezni. Ez az egyik része, tehát hogy valamitől elveszi az időt. A másik pedig az, hogy azért a telefon, ugye most igazából nekünk az internettel bíró okostelefont jelenti, az egész világ kitárul a gyerekek előtt, és nagyon nehéz ezt szülőként olyan szinten kontrollálni, hogy a gyerekünk ne fusson bele veszélyes vagy felnőtt tartalmakba, vagy olyan tartalmakba, amik megterhelik őt. Nagyon röviden ez a kettő fő irány van, ami úgy érdemes szülőként elgondolkozni szerintem.
1: Kedves hallgatóink, kérem tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Rendes békesség, Kis Gabriella vagyok, a Sátorai Jóújhelyi Református Egyházközségbe osztott lelkipásztora. Isten igéjét a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból olvasom, Jakab apostol leveléből, az első fejezet, első 8 verséből. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szorványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kételkedő és minden útján állhatatlan ember. Amen. Kedves testvéreim, Jakab levelét kezdjük olvasni, és már az első mondatokból kiderül, hogy hitünket vizsgálja meg. Jakab újra és újra felteszi majd a kérdést, láthatóvá válik-e az életünkben az, amit hiszünk? Megjelenik-e a hitünk a beszédünkben? Az indulatainkban? A szegényekhez és a gazdagokhoz való viszonyunkban? Megjelenik-e a döntéseinkben, az imádságainkban és a megpróbáltatások idején tanúsított magatartásunkban? Ezért levelét sokszor az Új Szövetség bölcsesség irodalmának is nevezik, mert a példabeszédek könyvéhez hasonlóan nem csak azt mutatja meg, mit kell hinnünk, hanem arra is tanít, hogyan élhetünk hitünkhöz méltó módon. A szerző így mutatkozik be, Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája. Az Új Szövetségben több Jakab nevű emberrel is találkozunk, ezért első olvasásra nem teljesen magától értető időről is van szó. Az ősegyház hagyománya, valamint a levél tekintélye és hangvétele alapján a legvalószínűbb, hogy az Úr Jézus testvéréről, vagyis közeli hozzátartozójáról van szó, akit Pál apostol az Úr testvérének nevez, és aki a jeruzsálemi gyülekezet egyik meghatározó vezetője lett. Az apostolok cselekedeteiben, az apostoli gyűlésen is fontos szerepet kap. Figyelmesen meghallgatja a vitában résztvevőket, azután a szentírás fényébe bölcs és közösséget őrző döntést fogalmaz meg. Tehát Jakab útja önmagában is Isten kegyelméről beszél. Az evangéliumokból tudjuk, hogy Jézus földi szolgálata idején testvérei nem hittek benne. Jakab tehát nem azért lett a jeruzsálemi gyülekezet vezetője, mert családi közelsége automatikusan hitet adott neki. A Jézussal való rokonság önmagában nem tette tanítvánnyá őt. Pál apostol azonban megemlíti, hogy a feltámadott Krisztus külön megjelent Jakabnak. Az egykori kételkedőből így lett Krisztus követője. A követőből pedig az egyház szolgája. Különösen megrendítő, hogy Jakab mégsem Jézus testvéreként mutatkozik be. Nem hivatkozik családi kapcsolatára, nem sorolja fel tisztségeit, és nem akar tekintélyt szerezni azzal, hogy ó, hát ő milyen közel állt a földi értelemben és az Úr Jézushoz. Egyetlen megnevezést tart fontosnak. Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, így olvastam. Ebben egyszerre van jelen az alázat és a hitvallás. Jakab azt a Jézust, akivel egy családban nőtt fel, most Úrnak nevezi, önmagát pedig szolgának. Megértette, hogy Krisztus előtt nem a származás, nem a rokoni kapcsolat vagy az emberi rang számít, hanem az, hogy kegyelemből hozzátartozhat. Ez már a levél elején önvizsgálatra indít bennünket is. Mi hogyan mutatkoznánk be, ha egyetlen mondatban kellene elmondanunk, hogy kik vagyunk? Talán a hivatásunkat, családi szerepünket, eredményeinket, vagy az életben megszerzett rangunkat említenénk. Jakab számára azonban a legfontosabb azonosság az volt, hogy Istenhez tartozónak és Krisztus szolgájának nevezze magát. Minden más ebből következik számára. Hát igen, a keresztény ember élet

0: életének is ez a legmélyebb igazsága, nem? Nem az vagyok elsősorban, amit elértem, amit mások gondolnak rólam, vagy amit a kudarcaim alapján önmagamról gondolok. Én az vagyok, akit Krisztus kegyelme magához fogadott, és szolgálatába állított. Jakab a szorványban élő 12 törzsnek ír. A 12 törzs kifejezése Izrael népére utal, a levél címzettjei pedig minden bizonnyal elsősorban zsidó származású keresztények voltak, akik Jeruzsálemtől és Júdától távol, különböző vidékeken, szétszórtságban éltek. Hitük miatt kiszolgáltatottságot, társadalmi feszültségeket és megpróbáltatásokat tapasztalhattak. Jakab ugyanakkor úgy tekint rájuk, mint Isten egyetlen népére. Földrajzilag szétszóródtak, Krisztusban mégsem veszítették el egységüket. Idegen környezetben élnek, de nem gazdátlanok. Távol vannak egymástól, de nem szakadtak el Istentől. A szorvány képe sajnos ma is ismerős számunkra. Nem csak azért szorványban, aki kevés református között őrzi hitét, hanem bizonyos értelemben minden keresztjén megtapasztalja, mit jelent olyan világban élni, amely nem feltétlenül érti vagy fogadja el Krisztus követését. Sokszor családon belül is magányossá válhat valaki a hitével. Lehet, hogy egy munkahelyen, iskolában vagy baráti közösségben egyedül próbál ragaszkodni ahhoz, amit Isten ígéből igaznak ismert meg. Jakab levele azt üzeni ma: Krisztus népe szétszórtan is, Krisztus népe marad. Isten számon tartja azokat, akik távol egymástól, gyakran kisebbségben és nehéz körülmények között igyekeznek hűségesen élni. Jakab azt mondja, hogy az álhatatosságnak el kell végezni a munkáját, hogy éretté és teljessé váljunk. A tökéletes kifejezés itt nem büntelen hibátlanságot jelent, hanem lelki érettséget és osztatlan odaszántságot. A megpróbáltatás nem önmagától tesz jobbá. Van, akit a szenvedés megkeményít, bezár önmagába, vagy keserűvé tesz. Akkor válik a hit érlelőjévé, ha Isten kezébe teszi át. Engedjük hát, hogy leleplezzen minket is a hamis biztonságérzetünk, azért, hogy mélyebb kötődés alakuljon ki bennünk. Ehhez azonban, ahogy írja Jakab is, bölcsességre van szükségünk. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, hát kérjen az Istentől. A bibliai bölcsesség nem azonos a műveltséggel, vagy a sok ismerettel. A bölcsesség annak felismerése, hogyan kell egy adott helyzetben Isten akarata szerint élni. A próbatételben gyakran nem is azt a legnehezebb elviselnünk, hogy nem tudjuk, mikor lesz már vége, hanem azt, hogy nem tudjuk, hogy mit tegyünk közben a próba közepette, hogyan beszéljünk, mikor várjuk türelemmel, és mikor kell már lépnünk, hogy mit kell elfogadnom, mit nem kell megváltoztatnom, mind változtassak, hogyan őrizzem meg a hitemet úgy, hogy közben ne keményedjen meg a szívem. Jakab szerint ilyen helyzetben szabad bölcsességet kérnünk a mindenható Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek. Milyen vigasztaló ez a mondat. Isten nem szégyenít meg azért, mert nem tudjuk a választ. És nem is mondja, hogy ó, hát ennyi idő után már magadtól is tudnod kéne. Sőt, nem is veti a szemünkre korábbi tévedéseinket, hanem atyai jósággal fordul felénk, hogy segítsen és kitartásra, bölcsességre buzdítson. Lehet, hogy nem tárja fel előttünk egyszerre az egész életutunkat, de megadja mindig a következő lépést, az ahhoz szükséges világosságot. Jakab levelének első sorai tehát kijelölik az egész előttünk álló út irányát. Olyan hitről fogunk olvasni, amely nem válik el az élettől. Olyan bölcsességről, amely engedelmességben mutatkozik meg, és olyan álhatatosságról, amely a próbatételek között érik az embert. A levél arra hív, hogy ne csupán hallgatói legyünk az igének, hanem cselekvői is. Ennek első próbája sokszor éppen az, hogy viselkedésünk akkor, amikor nem szép, akkor az életünk, Hát bizony, Istentől távoli módon alakul. Lehet, hogy ma éppen próbatételen mész keresztül? Talán pont nem látod még az értelmét abban az élethelyzetben, amiben vagy. Tegyél hátra egy lépést. Kérd az isteni iránymutatást és bölcsességet. És maradj meg a hitedben, mert Isten kezében a megpróbált hit nem értéktelenné, hanem álhatatossá fog válni. Az álhatatosság pedig lassan olyan lelki érettséget formál majd benned is, amely már nem csupán a jó napokon, hanem a vihar kellős közepén is Krisztushoz való ragaszkodásra buzdít téged is. Így legyen, amen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked, hogy Krisztusban magadhoz fogadtál, és szolgálatba hívtál bennünket. Köszönjük, hogy szétszoltságunkban, magányunkban és nehézségeink között is számon tartasz bennünket. Bocsásd meg, amikor csak addig tudunk örülni benned, amíg minden a tervénk szerint alakul. Adj álhatatosságot, hogy a próbatételek idején se forduljunk el tőled. Őrizd meg attól, hogy fájdalmaink megkeményítsék, és keserűvé tegyék a szívünket. Formálj bennünket megpróbáltatásaink által érett és engedelmes gyermekeiddé. Könyörgünk most azokért, akik az egységes lelkészképesítő bizottság előtt állanak meg. Legyen a te áldásod rajtuk, és szenteld fel őket a te szolgálatodra ezután is. Kérünk téged, adj bölcsességet mindannyiunknak, Jézus Krisztusért. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az egészségügyre fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adó emeléséből származó bevételt, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, hogy naponta több mint 50 ember hal meg valamilyen dohányzással összefüggő betegség miatt, ez egy évben 20-25 ezer életet jelent. Hangsúlyozták, hogy a dohányzás egészségügyet terhelő költsége megközelítőleg duplája annak az összegnek, mint amennyi a dohánytermékek jövedéki adójából befolyik, ez indokolja az emelést. A dohánytermékek fogyasztásának közvetlen és közvetett költsége az egészségügyi kiadások terén a szakminisztérium számításai szerint 2025-ben hozzávetőleg 1477 milliárd forint költséget jelentett. Ezzel szemben a dohánytermékek jövedéki adójából és általános forgalmi adójából származó bevétel mintegy 775 milliárd forint volt tavaly, ezért a kormány a dohánygyártmányok jövedéki adójának emelését kezdeményezi, hogy ezt az aránytalanságot mérsékelje. Kifejtették, hogy a novemberi adómérték emelés a dohánytermékek teljes körére kiterjed. A cigaretta jövedéki adója 9%-kal, a hevített dohánytermékeké 25%-kal, a finomra vágott fogyasztási dohányé 26%-kal emelkedik. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere a szakképzési törvény módosítása nyomán, amelyet 143 igen, 42 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadtak el a képviselők. A szakképzési centrumokban megszűnik a kettős vezetés azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört, az intézményeket főigazgató vezeti majd. Az új vezetési struktúrában csökken a felsővezetők száma, amitől a kormány számottevő megtakarítást vár. Az új vezetőt nyílt, a szakmai tudást, a szakképzés iránti elkötelezettséget előtérbe helyező pályázaton választják ki. A pályázaton a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Az új struktúrájú centrumvezetés 2027. január 1-én kezdheti meg működését. Jövő hétfőn kezdődik a Millió lépés az iskoládért kihívás, közölte a Magyar Szerv Átültetettek Szövetsége. A közlemény szerint a 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100-szor 1 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a Millió lépés applikáción keresztül lehet. Kifejtették, hogy az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, egy kamasz általánosságban naponta 7 órát tölt a képernyő, jellemzően okos telefon előtt. A Várja telefonnal mozgalom képviselői arra kérik a szülőket, hogy fontolják meg, hogy 14 éves kor előtt nem vesznek saját okostelefont a gyermekük részére, hiszen az egy komoly vízválasztó. Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja telefonnal mozgalom alapítójával beszélgetünk a következőkben, a riporter Hegedűs Márk.
2: Csak egy bele a közepébe, hogy csapjak, mi a gond a telefonokkal?
3: Általában mi a gond, vagy a gyerekek esetében mi a gond?
2: Indíthatunk olyan messziről is, de most a gyerekekre fókuszálva.
3: Hát alapvetően nyilván sok mindenre lehet használni a telefont, ahogy szokták mondani, hogy eszköz és ahogy használjuk, az tőlünk függ, de azért az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy még felnőttként sem feltétlenül tudjuk a lehető legoptimálisabban használni ezeket az eszközöket. És az egyik fő probléma azzal, hogyha egy gyerek hamar saját telefont kap, vagy egyáltalán sokszor van telefon a kezében, az, hogy nagyon beszokta szippantani őket ez a világ, és az offline világban való tevékenykedésük az csökken. Tehát, hogyha mondjuk egy 5-6 éves gyerek egy nap 2-3 órát tölt képernyő előtt, mondjuk telefon előtt, akkor annyival kevesebbet fog például mozogni, annyival kevesebbet fog finomotoros tevékenységeket végezni. Ez az egyik része, tehát hogy valamitől elveszi az időt. A másik pedig az, hogy azért a telefon, ugye most igazából nekünk az internettel bíró okostelefont jelenti, az egész világ kitárul a gyerekek előtt, és nagyon nehéz ezt szülőként olyan szinten kontrollálni, hogy a gyerekünk ne fusson bele veszélyes vagy felnőtt tartalmakba, vagy olyan tartalmakba, amik megterhelik őt. Nagyon röviden ez a kettő fő irány van, ami úgy érdemes szülőként elgondolkozni szerintem.
2: De nagyon igaz az is, amit mondott rögtön, hogy gyerekek vagy felnőttek, mert szerintem ez nagyon igaz, hogy a felnőtteknek is, sok felnőttnek ez problémát okoz, és csak akkor egyes szem első szemében mondom, nem utalok senkire, én is kapom magam azon, hogy beszippantott a telefon, hogy meg akarok nézni csak valamit, egy dolgot, ami fontos nekem éppen abban a pillanatban, nem tudom, válaszolt-e egy munkatársam egy levelemre, és 10 perc után jövök rá, hogy azt még nem néztem meg, de már tudom, hogy nem tudom, hány kis cica született a világ másik végén, és milyen aranyosan játszanak egy valami labdával. Szóval igen, ezt abszolút élem, és a probléma itt szerintem az, hogy ugye a gyerekek ebben is mintát látnak. Tehát, hogyha azt látják egy szülőn, hogy napi 2-3 órát nyomkodja, akkor nyilván ő azt inkább mintának látja, mint elkerülendő dolognak. Erről mit gondolom?
3: Egyrészt mintának látja, igen, meg ugye a gyerekek nem tudják elválasztani azt, hogy mi az, amikor én ténylegesen egy számlát fizetek be, vagy ténylegesen a munkatársam e-mailjét nézem meg, vagy valamit szórakozok. Tehát én nagyon sokszor kapom azt a gyerekeimtől, nekem 4 gyerekem van, és a nagyobbak, ők már azért ugye eléggé kritikusak is tudnak lenni, hogy bezzeg neked, miért lehet, meg miért nem. És van ebben egy olyan szintű igazság, hogy nyilván, hogyha ő csak annyit lett belőlem, hogy én fogom a telefont, nekem kell azt valahogy vagy kommunikálnom felé, hogy én most mit csinálok, vagy pedig leválasztani a családom életéről valamilyen szinten a képernyőidőt, ami írtó nehéz, tehát ez szerintem mindenki tudja, hogy ma mennyire nehéz megcsinálni, mert egyébként nagyon érdekes kutatások vannak arról, hogy a szülő képernyő ideje az jobban összefügg a gyerek érzelmi intelligenciájával, mint a gyerek saját képernyő ideje. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert akár az én arcom előtt van nagyon sokat telefon, akár a gyereki előtt, mindenképpen egy olyan tényező, ami bejön a kapcsolatunkba. Tehát ha csak így belegondol abba bármelyik hallgató, hogy milyen érzés az, amikor valakivel benne van egy beszélgetésben, vagy meg akar osztani valamit, és a másik ráfigyel, a szemébe néz, vagy mondjuk előveszi a telefonját, és így hümmög, hogy de nem ránéz. Nagyon sokszor ez az élménye a gyerekeknek is. Tehát azt hiszem, hogy magunkkal érdemes kezdeni ezt a vizsgálatot, mert én hiába vagyok klinikai szakpszichológus, ugyanúgy kapom azon magam, hogy teljesen irreleváns dolgokat csinálok a telefonomon éjszaka. Tehát, hogy ezzel szerintem mindannyian küzdünk.
2: Köszönöm, hogy megágyaztunk a témának. Innen érdemes akkor szerintem a gyerekekre ráfordulni, az a kezdeményezésük, majd ezt egy pár perc szóval tegyük rendbe, hogy kik állnak a kezdeményezés mögött, de előbb egy-két fontos gondolat. Miért 14 éves kor? Így szól a felhívásuk, hogy 14 éves korig várjunk a saját telefonnal a gyerekek esetében. Miért vízválasztó a 14?
3: Igen, hát alapvetően ez most egy nemzetközi trend, vagy kezdeményezés mozgalom sorozat, ami mögött azért több neves kutató áll, például Jonathan Haidt is, aki az Anxious Generation, a Szorongó Generáció című könyvet írta, az most már magyarul is kapható, és alapvetően nyilván ezek nem ilyen teljesen kőbevésett számok. Amikor gondolkoztunk erről, hogy mi mit vegyünk alapul, mit vegyünk át, akkor ezen többen is szakemberként is, szülőként is elgondolkoztunk, és alapvetően azt gondoljuk, hogy a 10 és 14 éves kor között lenne érdemes azt az időt meghagyni a gyerekeknek, hogy fokozatosan valamilyen szinten bekapcsolódjanak az online világba. De az, hogy valakinek saját okostelefonja legyen, az nagyon sok felelősséggel is jár. És ha mondjuk valaki 11-12 évesen a kezébe kap egy olyan telefont, amivel igazából bármit tud csinálni, szinte bárkihez tud kapcsolódni, ott még az idegrendszere, az érettsége, a gondolkodásmódja, a kontrollképességei azért nem igazán vannak erre készen. A 14 éves kor az igazából ugye a középiskola kezdete, általános iskola vége, tehát ez egy picit így ilyen rituáli jellegű dolog is, hogy akkor ezt az általános iskolát ezt végigcsináljuk úgy, hogy csak egyszerűbb telefon van, vagy okosóra van. Nyilván ez nem jelent egyébként képernyőmentességet feltétlenül, tehát a gyereknek lehet otthon is gépe, csak azt a fajta érzetet, hogy folyamatosan elérhető vagyok, folyamatosan online vagyok, folyamatosan a képernyő előtt töltöm az időmet, ezt igyekszünk minél kéjebbre tolni, és nyilván ennek van egy olyan határa, hogy egy nagyobb kamasz már azért a felnőtt kor felé lépegetve nem lehet olyan szinten kontrollálni, mert valószínűleg nem is kell. Tehát ez a 14, ez van olyan gyerek, akinél lehet, hogy 13, van, akinél lehet, hogy 12, de próbáltunk egy ilyen főbb számot meghatározni. A Betesda gyerekkórházban is van egy program, ahol a képernyők csökkentéssel foglalkoznak, az ottani szakemberek az alsó határt a saját okostelefon birtoklására 10 évre teszik. Én erre azt mondanám, hogy ez egy ilyen abszolút minimum, tehát hogy nem az ideális, de hogy annál kisebb gyereknek saját okostelefont venni nem érdemes, és hogyha 10 és 14 év között van egy ilyen fokozatosság, egy átmenet, akkor azt gondolom, hogy sokkal inkább biztonságban tudhatjuk a gyerekünket.
2: És mi az ön tapasztalata, saját benyomása, környezetéből benyomás, meg akár szakirodalmi ismerete, hogy egyébként mi a trend, hogy mikor kapnak saját eszközt, okos eszközt a gyerekek? És csak egy történet jut eszembe, hogy egy óvodás gyerek volt a környezetemben, aki karácsonyra szeretett volna okostelefont, kapott, és azzal nyugtatta a környezetét az ezt megvásárló szülő, hogy azt mondta, hogy de nem lesz benne SIM-kártya, mint hogyha az lenne a probléma, hogy nem tud hívást indítani a gyermek, hát attól egy wifi kapcsolattal ugye ugyanúgy. Tehát lehet, hogy a buszon nem tud vele, nem tudom, internetezni, de hát az otthon töltött időt ugyanúgy ugye online tudja lenni.
3: Nyilván nagyon sok olyan sztorit el lehet mondani, hogy már óvodás gyerekeknek is van. Az átlag, a magyar átlag, az én úgy tudom, hogy 11 éves kor. Valamikor ilyen kisiskolás korban, 10-11 éves korban megkapja szinte a legtöbb gyerek megkapja a saját okostelefonját, de nagyon sok óvodásnak is van saját tabletje, hanem telefonja, nagyon sok kisiskolásnak is van. A 14 az nyilván nagyon sokaknak távolinak tűnik, és hadd hozzak be egy személyes szállat is, ugye nekem a legnagyobb gyerekemnél pár évvel ezelőtt abban állapodtunk meg, hogy na majd 12 évesen kap egy saját telefont. És most, ahogy ugye közeledik ez az időpont, most 11 éves, látom, hogy még mindig mennyire nem áll erre készen, és hogy nagyon vágyik rá, de hogy azt is látom, hogy 5 perc alatt szippantaná be őt ez a világ, és aztán egyébként elhiszem, hogy vannak olyan gyerekek, akiket ez annyira nem is mozgat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy szülőként nagyon föl kell mérnünk a saját gyerekünknek a habitusát, szükségleteit, vágyait, és ami egyébként a mi kezdeményezésünkben egy kulcs dolog, az, hogy mi arra próbáljuk bátorítani a szülőket, hogy a gyereknek a mikrokörnyezetében fogjanak össze egymással, és ne az legyen, hogy van egy vagy kettő gyerek, aki úgymond kilóg a sorból, és ők azok, akiknek nincs okostelefonjuk, és nem tudom, hanem hogy mondjuk első osztályban, ez egy nagyon praktikus dolog, általános iskola első osztályban, első szülőin, a szülők beszélgetnek egymás között arról, hogy mi lenne, ha mondjuk kezdjük azzal, hogy alsóban nem lenne okostelefonja a gyerekeknek, mert ugye innen kéne indulni. És hogyha a szülőknek a többsége ebben meg tud állapodni, akkor ki fog alakulni egy olyan kis közösség, ahol nem az lesz a trendi feltétlenül, hogy kinek van okostelefonja, és nem ez lesz az állandó téma. És igazából ez az, ami a mi kezdeményezésünkben szerintem egy nagyon fontos momentum, hogy szeretnénk valahogy egy ilyen kis mikrotrendet teremteni, és kicsit behozni a gondolkodásba azt, hogy oké, lehet, hogy a többség úgy csinálja, lehet, hogy most az elfogadott, hogy hát mindenki vesz már a gyerekének óvodában tabletet, akkor mi miért lógjunk ki a sorból, de hogy mi lenne, ha átgondolnánk ezt? Mi lenne, ha megnéznénk a kutatási adatokat? Mi lenne, hogyha nem a gyerekek aktuális impulzusaihoz kötnénk ennyire fontos gyereknevelési döntéseket, még akkor is, hogyha elsőre lehet, hogy furcsának hangzik, de egyébként nem tudom, amikor pár évtizeddel ezelőtt még a tanárok dohányoztak a tanórán, akkor az is valószínűleg furcsának hatott volna, ha azt mondjuk, hogy egyszer ez nem így lesz.
2: És mi a személyes tapasztalata egyébként? Most nyilván akkor szülőként is, de akár a felhívás nyomán, hogy hogyan reagálnak erre a szülők? Tehát, hogyha van egy-kettő, aki azt mondja egy ilyen mikroközösségben, hogy hát ez hülyeség, akkor ő lesz az erősebb, vagy hajlanak erre a szülők, vagy van egy réteg, aki próbál a gyereke érdekében ezen elgondolkodni, mi a benyomása?
3: Hát alapvetően vannak olyan rétegek, alapítványi iskolák, egyházi iskolákban, ahol erre nagyobb a nyitottság, sőt, igazából ez már a gyakorlat sok helyen. Ugye azzal, hogy eleve offline az iskola, ezzel egyébként is egy lépést közelebb mentünk azért a célhoz, de a másik tapasztalatom az, hogyha nem bűntudatkeltően hozzuk fel ezt azért a célhoz, de a másik tapasztalatom az, hogyha nem bűntudatkeltően hozzuk fel ezt

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Ez a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora. Szeptember 16-án szerdán a szerkesztő műsorvezetőt, Bódis Attilát hallják. Ma az Editeknek kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon ünneplik a születésnapjukat. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy megkezdte 496. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem.
2: A reménység az, hogy amiket a rektori beszédemben megfogalmaztam, ez magvetéssé válik, és az, amit magunkkal hozunk, az, amit az Isten formáló ereje okoz majd bennünk és általunk, hitelessé teszi a küldetésünket, és ennek a küldetés teljesítésnek az eredményei kézzelfoghatóak lesznek, és az egyházkerülettel való együttmunkálkodásban is partnerként, testvérként fogunk tudni megjelenni a közvélemény előtt.
1: A részletekről bővebben a 7:30-as hírek után nem sokkal hallhatnak. Kérem, maradjanak addig is a rádiók előtt.

Távol a szemtől, távol a szívtől. Ma már sokan kétségbe vonják a közmondás igazát, távol a szemtől, távol a szívtől. Elég csak bekapcsolni a Skype-ot, és már is látó és halló távolságon belülre kerülnek sok ezer kilométerre szakadt ismerőseink. Tudok olyan nagyapáról, aki Skype-on keresztül tanul az unokával. A gyereknek a szülei jóvoltából hirtelen holland iskolában kell megállnia a helyét, és az elfoglalt szülők mellett mire is menne a holland kisiskolás a nyelvész nagyapa segítsége nélkül, akit elég a megbeszélt időpontban bekapcsolnia. Persze ehhez olyan nagyapák kellenek, akiket az unokák már előzetesen megneveltek, és akarva nem akarva rálettek szorítva az e-mailezésre, és nem csak posta, de Skype címmel is rendelkeznek. De vajon a virtuális közelség valóban pótolja-e a fizikai együttlétet? Budapesten a nemzetközi vonaton egy 20 éves fiatal ember dobta mellém a csomagját. Úgy tottyant a székre, mint aki napok óta nem látott ülőhelyet. Nem kellett faggatni, rögtön bele is kezdett magától. Már vasárnap óta úton van, Prága mellől jön, és reméli, hogy kedden éjjelre már Nagyváradra érkezik. 2 hét szabadságot kapott, nagyon fárasztó a munkája, 12 órát kell állni szalagnál, s egy óra alatt 70-valahány számítógépet kell 6 embernek készre szerelnie. A csoportjában ő a kábelfelelős. Persze papíron 8 óráznak, és akkor is, ha éppen a külföldi cég tulajdonos ellenőrzi őket. De hát a túlmunkát ők se bánják, így legalább 700 eurót is megkeresnek egy hónapban. Ráadásul a munkásszállóért se kell fizetni. Igaz, 4 vannak egy szobában. Van, amikor úgy elfárad, hogy munka után, ha leteszi a fejét, mély álomba zuhan. Még vacsorára is a szobatársai keltik fel, ha nem éppen ő a soros a főzésben. A szervezők arra ügyelnek, hogy az egynyelvet beszélők kerüljenek egy lakóközösségbe, a Bulgáriából, Romániából, Vietnámból és ki tudja még milyen szegény országból toborzott munkások között. Ember próbáló ugyan a munka, de nők és férfiak, fiatalok és öregek egyaránt dolgoznak. Úti társunk törte ugyan a magyart, ez volt az apa nyelve, mert az anyja a román. Az apa számára nem volt fontos a nyelv továbbadása, fiát az udvaron játszó, akkor még többnyire magyar gyerekek tanították meg magyarra. A nővére otthon ülős volt, nem is tud semmit magyarul. De minek is? Ő most Angliában babysitter. A mama pedig, ahogy a fiatalember fogalmazott, olaszban vigyáz öregekre. Az apja elvált, vele még köszönő viszonyban sincs. A féltestvérével szóba áll ugyan, de a hazamenetel nem jelenti azt, hogy a család

tanárnője szüleitől, mint a saját apjától, amikor beszállt a buszba, ami Romániából szállított munkaerő utánpótlást Csehországba. Most, hogy már őse üres zsebbel megy haza, eszébe se jut, hogy legalább az anyjának telefonáljon. Az állomáson nem várja senki. Még a csaja sem, ahogyan ő nevezte, mert nem közölte senkivel az érkezését. Eszembe jutott a kis herceg híres jelenete, ahogyan őt a róka tanítgatta a másikra várás fontosságáról. De ebbe bele sem kezdtem. Azért mégiscsak rákérdeztem a nősülésre. Na nem, barátnőjét, de csak addig, ameddig az elfogadja ezt a vendégségnyi együttlétet. Ez van. Felnőtt egy generáció, amelyik már nem tudja, mi az, hogy kötődés. Szülőkhöz, testvérekhez, szülőföldhöz, kultúrához. Megáll ő a saját lábán, mondogatja büszkén a fiatal utazó, csak nekem lesz nehéz a szívem, amikor leszállt akkor utána nézek. Vajon, ha egyszer elesik, lesz-e majd, aki fölsegítse? Mert technikai fejlődés ide vagy oda, mégiscsak igaza volt a régi öregeknek, amikor megállapították, távol a szemtől, távol a szívtől. Valójában sokkal többe kerülnek majd ezek a nagy utazások, mint amit a jegypénztárnál ki kell fizetni. De ez majd csak évtizedek múltán derül ki.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, megkezdte 496. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Dr. Engi Sándor rektor tanév nyitó beszédében az egyetem házatáján a nyári időszakban történteket is értékelte. A rektorral készített beszélgetésem elején én is erre kértem dr. Engi Sándort.
2: Igyekeztem teljesen nyíltan és őszintén megfogalmazni a gondolataimat, nem azért, hogy ezekkel a gondolatokkal kitűnjek, hanem hogy lássák a kollégák, hogy a szeretetnél magasabb erő még mindig nem létezik, és ez velem még mindig összeegyeztethető. Arra gondolok, amely az egyházkerületi találkozó, az egyházkerülettel való találkozásnak a következménye. Olvastunk egy Facebook bejegyzést, és erre a kedves kollégák megpróbáltak reagálni, kételyt támasztani, vagy éppen megerősítő gondolatokat megfogalmazni. A teológia látja azt, hogy egy változó világban élünk, ennek tanúi vagyunk. A változásnak a gondolatai begyűrűztek, úgy látszik, az egyházba is. És azon fáradozunk, hogy a kerület és a teológia ebből a változásból jól jöjjön ki. Igenis vannak problémák, igenis vannak gondolatok, igenis van kritika. Pontosan úgy nem tudok másképp fogalmazni, mint egy jó családban, de lehetetlen, hogy ne szeressük egymást annyira, hogy ez a pillanatnyi állapot ne jóra vigyen bennünket. Ezért említettem éppen a rabbinak a történetét, akinek sok nyomorúsága volt, amit ő veszteségként ért meg, és ez a veszteség tulajdonképpen nyilvánvalóvá vált számára, hogy az életét mentette meg. Hitem és meggyőződésem, hogy a mai egyházi, közegyházi, teológiai állapotok olyan körülményeket teremtenek, amelyeken keresztül fog győzedelmeskedni a jó. Látjuk azt, hogy az emberi vélemények különbözőek, a bennünket megítélő vélemények is megoszlanak. Nem tudok elképzelni egy olyan szekeret, hogyha azt négy irányból húzza valaki, hogy az haladjon előre. Nem fog előre haladni sem a teológia, sem az egyház, sem az egyházkerület, hogyha ezek az erők, amelyek most jelen vannak bennünk, körülöttünk, a teológia életében, a kerületben, hogyha ezek az erők nem összefognak, és egy irányba haladnak, és teológia vagyunk, nem engedhetjük magunknak azt, és ez volt a másik rabbinikus történetem, hogy ne formáljon bennünket az Isten igéje, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a szekeret négy oldalról húzva mindenki a saját véleményét a legeslegfontosabbnak tartva tegyük ki magunkat ezeknek az erőhatásoknak, a teológiának előre kell menni, a megmaradás felé, a jövő felé, az Isten vezetése mellett nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ezek az erők kioltsák egymást. Ezen fáradozunk minden egyéb véleménnyel szemben. Szeretnénk a szeretet erejét érvényesíteni a teológia és a kerület kapcsolatában. Ez a leges-leges, legnormálisabb megközelítés, úgy gondolom.
1: Térjünk rá a felvételi adatokra, hiszen ezt is ismertette. Ugye egy héttel ezelőtt volt az a tanácskozás, amelyen megfogalmazódott, hogy hogyan tovább, merre vezessen az egyetem útja, főleg a hitéleti képzést fókuszba állítva, és akkor még elhangzott egy szám, hogy 58 hallgató kapott diplomát a tavasszal megtörtént évzáró eseménye, most pedig szintén 58-an jönnek erre. Tegnap azt hallottuk, hogy 78-an lettek végül az elsősök. Mit jelent ez?
2: Halleluja! Ezt jelenti, ha héber kifejezésként értékelnénk, azt is megtehetnénk, de most egyszerűen örülünk. És áldjuk a Teremtőt, hogy többen vagyunk, mint ahogy én azt még a korábbiakban diagnosztizáltam magyarul. A 251 néhány hallgató, ami szám szerint hát 253, 44 nappali hallgatót takar ugyan, de a szociális munka és az egyéb levelező képzők, amely immáron most már a mesterképzés felé is elmegy, nem fogom ezeket részletezni, mindenki megtalálhatja a honlapon, és az adatszerű dolgok mind megtalálhatók. Egyszerűen úgy látom, hogy ha csúnya vagyok, akkor azt mondom, hogy a fejkvóta el fog bennünket tartani. Természetesen nagy egyetemekhez soha nem fogjuk magunkat hasonlítani, és nem is akarjuk, noha nagy a kísértés. Mi hitéleti területen mozgunk, és azok a tartalmak, amelyek itt a épületben vannak, amelyekkel megtöltjük a diákot, ezek mindig valamilyen módon bibliai tartalmat fognak jelenteni, akárhova is kötődjünk. Tisztában vagyok azzal, hogy ezek nem annyira kelendő portékák. Én azt mondom, hogy a 10 teológus lelkészszakos hallgató a korábbiakhoz képest is föltétlen pozitívum, és attól tartok, hogy a változásokkal nekünk lépést kell tartani, és már ez a bizonyos, mondjuk ki, plusz, noha nem a maximális energiát tettük be a beiskolázásokba, ezt be kell, hogy valljuk férfiasan, igenis túlterheltek vagyunk, igenis sokféle területen kell nekünk maximumot nyújtani. Azt hiszem, hogy a beiskolázásban, a reklámban, a küldetésünknek a megfogalmazásában, kifelé, iskolák látogatásában, programok szervezésében még van tennivalónk. Élni is fogunk ezzel a jövőben, és ebben is a maximumot fogjuk kihozni magunkból, ezt ígérem.
1: Bejelentett szervezeti változásokat is, amelyek intézeteket, sőt magát a rektori hivatalt is érintették. Tehát egyrészt vannak személyi változások, másrészt pedig szervezeti változások, melyek ezek közül a legfontosabbak, amelyek alapvetően változtatják meg, vagy erősítik meg a Hittudományi Egyetem életét.
2: Anélkül, hogy maliciózus lennék, megújulnak egy-egy területen a vezetésnek a dolgai. Talán számomra a legfontosabb az oktatási rektorhelyettes személyének a változása, dr. Patyán László. Aztán úgy gondolom, hogy a gyakorlati teológiai intézetnek az összeolvadása a Bibliai Tudományok Intézetével, az is egy novum mostantól, dr. Fodor Ferenc a vezetője. Én úgy gondolom, hogy a Minőségbiztosítási Bizottság megújulása oktatói és diák hallgatói tekintetben ez is egy fontos dolog. A kreditbizottság vezetője is megváltozott, dr. Homoki Gyula. Én úgy gondolom, hogy ezeken a területeken a regisztrálható, észlelhető változás eredményeket fog hozni a jövőben is. Tele vagyok reménységgel.
1: A előttünk álló tanévvel kapcsolatban milyen reménységeket táplál, rektor úr?
2: A reménység az, hogy amiket a rektori beszédemben megfogalmaztam, ez magvetéssé válik, és az, amit magunkkal hozunk, az, amit az Isten formáló ereje okoz majd bennünk és általunk, hitelessé teszi a küldetésünket, és ennek a küldetés teljesítésnek az eredményei kézzelfoghatóak lesznek, és az egyházkerülettel való együttmunkálkodásban is partnerként, testvérként fogunk tudni megjelenni a közvélemény előtt.
1: Kedves hallgatóink, megkezdte 496. tanévét a Sáros Pataki Református Hittudományi Egyetem. Ebből az alkalomból beszélgettem az előző percekben dr. Engi Sándor rektorral.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk, hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza önöket délelőtti magazin műsorunk folytatásában, amikor is egyebek mellett Mikita Gáborral, a Miskolci Színész Múzeum szakmai vezetőjével, színház történész múzeológussal, Dériné Széppataki Rózáról, a magyar színjátszás fényes csillagáról beszélgetünk.
3: nagyon sok mindent jelent. Egyrészt nekünk miskolciaknak jelenti a Miskolci Színház épület megteremtését, és azt, hogy Miskolc identitásában a színház lett az elsődleges, ha a kultúra, a művészet területét nézzük. Ugyanakkor jelenti az egész magyarság színészetére vonatkoztatva a magyar dalnak, illetve a magyar énekművészetnek a megteremtését, a magyar szónak a terjesztését. Egy olyan színésznőt jelent, aki nem csak a saját karrierjében gondolkodott, hanem sokkal nagyobb, szélesebb mezőben.
1: Azután pedig arról hallhatnak, hogy Zenélő századok címmel jelent meg dr. Kelemen Judit énekzenetanár karnagykönyve.
4: Felkérést kaptam rá, tehát nem saját ötlet volt, hanem ez volt a konkrét megkeresés, hogy a meglévő munkáimból egy válogatás, amit jó szívvel, jó érzéssel ismételten másod vagy akár harmad kiadásként is közkincsé teszek, és nyilván törekedtem rá, mikor a sorozat szerkesztővel egyeztettünk, ez ugyanis egy gyönyörű sorozatnak a negyedik kötete, a Hegyaljai Helikon könyvek sorozatnak a darabja, és a sorozat szerkesztővel egyeztettük, hogy miután az én egész munkásságom párhuzamosan több területet érint, ha a könyvnek a fejezetei is ezt mutatnák be, és akár érnék hozzá, akár a régiekből egy válogatás, akkor az nagyon fontos üzenetet hozhat, hiszen az egyik markáns fejezet rész, vagy könyvrész Sárospatak zenei öröksége címet viseli, és itt a helytörténeti zenei kutatásokhoz ez nagyon erősen kötődik.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a következő órában is.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: 8 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója, döntött az országgyűlés kedden. A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyagáremelkedésre tekintettel nyújtott támogatások összefüggő intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról című javaslatot. A RUF Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy az az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló aszimmetriák mérséklése. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció mintegy négyszeresével drágultak átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban éves bázison, derül ki az egyik biztosító kutatásának adataiból. Míg tavaly átlagosan 29.258 forintot kellett kifizetni egy szakorvosi vagy egy alapdiagnosztikai vizsgálatért a magánegészségügyben, addig az idén augusztusban már 30.724 forintot. A biztosító magánorvosi árindexe szerint legnagyobb mértékben a laborvizsgálatok, a bőrgyógyászati vizsgálatok és a nőgyógyászati vizsgálatok árai emelkedtek, míg egy vizit a szemészeten vagy egy szívultrahang jóval kevésbé drágult. Budapest és a vidék között némileg zárult a költségolló, de továbbra is látványos az árkülönbség. Vidéken 7-15 ezer forinttal is lehet olcsóbb egy ugyanolyan szakorvosi vizsgálat, mint a fővárosban. A kutatás szerint a szolgáltatások toplistáját továbbra is a fogászat vezeti. A megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt két évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. Jelentős informatikai átállást végez a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt már szeptember 17-től korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben, közölte a vállalat. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next abban. A rendszer átállás időszakában nem lesz lehetőség egyebek mellett szerződéskötésre, így felhasználóváltozás, új vagy meglévő felhasználási hely bekapcsolása, illetve kereskedőváltás intézésére, valamint szerződéses adatok módosítására. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. Az átállás a számlázást és a számlafizetést is érinti. Az átállás időszakában várt földgázszámla a megszokott időponttán később érkezhet. Az e-számlák online bankkártyás befizetésére szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz lehetőség, azokat egyedi banki átutalással lehet kiegyenlíteni. A papírszámlák befizetése átutalással, a csekkes ügyfelek számára pedig csekken és az e-check alkalmazással is zavartalanul történhet. A díjneten keresztüli számlafizetés a karbantartás idején is működik, ugyanakkor nem jelenik meg azonnal a kiegyenlítésről szóló információ, tájékoztatott a vállalat. Római kori pénzeket találtak a Drávánál. A Drávánál talált római kori numizmatikai leletről számolt be a kaposvári Réprónai Múzeum a közösségi oldalán. Az intézmény azt írta, közösségi régészeti csapata többször megfordult a folyópartján az elmúlt hetekben, és számos értékes tárgyal gazdagította a múzeum gyűjteményét. A nagy mennyiségű kerámia töredék, fibula maradványok és egyéb fémtárgyak mellett figyelemre méltó a századokon átívelő római numizmatikai anyag. Kiemelték, hogy a kora római korból Vespasianus császár ezüst pénzére, a középső császárkorból Antonius Pius császár kiváló állapotban megmaradt denáriuszára, és a feleségét, Faustinát ábrázoló bronz pénzre bukkantak. A lelet 3. századból származó érméi közül jelentős Galinneus pénze, hangsúlyozták megjegyezve, hogy a verdejel alapján az érme Herakleából, a mai Törökország európai, márványtengeri partvidékéről érkezett Pannóniába. Kitértek rá, hogy a késő római korból Nagy Konstantinus, II. Konstantinus és Valentinianus császárok különböző pénzeit találták meg. Izgalmas lelet továbbá a feltehetően a 3. századra datálható díszsarkantyú, amely ugyan két darabban, de restaurálható állapotban került elő, olvasható a bejegyzésben.
0: Az időjárásról.
1: Adáskörzetünk nagy részén ma a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul a nap folyamán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap, mindenkinek.

Szállj fel a buszra! Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést. Péter apostol első levele, 2. fejezet, 20. vers. Nehéz próbatételek elé állít mostanság az élet. Nem érted, miért kell ennyi mindenen keresztül menned? Azért, mert Istent jobban érdekli a jellemed, mint a kényelmed. Patsy Claremont a következőket írja. A legkisebb fiunknak, Jasonnek 2 célja van az életben, a szórakozás és a pihenés, és mindkettőben elég jól remekel. Éppen ezért nem kellett volna meglepődnöm azon, ami az egyik őszi reggelen iskolába induláskor történt. Miután kiment a buszhoz, én nekiláttam a napi tennivalóimnak. Ebben szakított félbe, amikor kopogtak az ajtón. Gyorsan odamentem, kinyitottam, és Jason állt előttem. Hát te hogy kerülsz ide? Kértem számon. Ott hagytam a sulit, jelentette be. Hogy mit csináltál? Rivaltam rá hitetlenkedve, kissé talán fülsértő hangerővel. Nyeltem egyet, és megpróbáltam felidézni, mit is olvastam a szülőknek szánt pszichológiai könyvekben, de csak olyan bölcsességek jutottak eszembe, hogy jobb a bajt megelőzni, mint orvosolni, meg hogy a lázast koplaltasd, a náthást etesd. Valahogy egyiket sem tudtam alkalmazni egy 6 éves iskola elhagyóra. Úgyhogy inkább megkérdeztem tőle. Na és miért hagytad ott a sulit? Erre ő gondolkodás nélkül közölte, hogy azért, mert túl hosszú, túl nehéz és túl unalmas. Tudod, Jason, vágtam vissza, az élet is pont ilyen, úgyhogy gyerünk, szállj fel arra a buszra. Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében, mondja a Biblia. Amikor tehát nehéz próbatételek elé állít az élet, örülj neki. Isten nagyobb és jobb dolgokra treníroz éppen, úgyhogy gyerünk, szállj fel arra a buszra. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják. Köszöntöm Önöket ismét. Következzen kínálatunk, műsorunk második órájában 9 óráig. Először Mikita Gáborral, a Miskolci Színész Múzeum szakmai vezetőjével, színház történész múzeológussal, Dériné Széppataki Rózáról, a magyar színjátszás fényes csillagáról beszélgetünk.
2: Nagyon sok mindent jelent, egyrészt nekünk miskolciaknak jelenti a Miskolci Színház épület megteremtését, és azt, hogy Miskolc identitásában a színház lett az elsődleges, ha a kultúra, a művészet területét nézzük. Ugyanakkor jelenti az egész magyarság színészetére vonatkoztatva a magyar dalnak, illetve a magyar énekművészetnek a megteremtését, a magyar szónak a terjesztését. Egy olyan színésznőt jelent, aki nem csak a saját karrierjében gondolkodott, hanem sokkal nagyobb, szélesebb mezőben.
1: Ezután pedig arról hallhatnak, hogy Zenélő századok címmel jelent meg dr. Kelemen Judit ének-zenetanár karnagykönyve.
3: Felkérést kaptam rá, tehát nem saját ötlet volt, hanem ez volt a konkrét megkeresés, hogy a meglévő munkáimból egy válogatás, amit jó szívvel, jó érzéssel, ismételten másod vagy akár harmad kiadásként is közkincsé teszek, és nyilván törekedtem rá, mikor a sorozat szerkesztővel egyeztettünk, ez ugyanis egy gyönyörű sorozatnak a negyedik kötete, a Hegyaljai Helikon könyvek sorozatnak a darabja, és a sorozat szerkesztővel egyeztettük, hogy miután az én egész munkásságom párhuzamosan több területet érint, ha a könyvnek a fejezetei is ezt mutatnák be, és akár érnék hozzá, akár a régiekből egy válogatás, akkor az nagyon fontos üzenetet hozhat, hiszen az egyik markáns fejezet rész, vagy könyvrész Sárospatak zenei öröksége címet viseli, és itt a helytörténeti zenei kutatásokhoz ez nagyon erősen kötődik.
1: Ez tehát a kontinentális reggeli kínálata egészen 9 óráig. Kérem, tartsanak velünk!
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, új sorozatot indítunk az Európa Rádió hullámhosszán, amelyben a miskolci színész legendák életét dolgozzuk fel. Első adásunkban Dériné Széppataki Rózáról beszélgetünk Mikita Gáborral, a Miskolci Színész Múzeum szakmai vezetőjével, színház történész múzeológussal. Dériné Széppataki Róza a magyar színjátszás fényes csillaga, aki életét és művészetét a színház és a magyar nyelvű színjátszás ügyének szentelte. A riporter Jászter Beáta.
4: Ki lehetne más az első beszélgetésnek az alanya, mint Dériné Széppataki Róza, aki olyan elkötelezetten az egész életével a magyar színház ügyét, a magyar nyelv ügyét szolgálta. Dériné mit jelent egy kutató számára, hogyha az ő személyiségét, egyéniségét, életét vizsgáljuk?
2: Nagyon sok mindent jelent, egyrészt nekünk miskolciaknak jelenti a Miskolci Színház épület megteremtését, és azt, hogy Miskolc identitásában a színház lett az elsődleges, ha a kultúra, a művészet területét nézzük. Ugyanakkor jelenti az egész magyarság színészetére vonatkoztatva a magyar dalnak, illetve a magyar énekművészetnek a megteremtését, a magyar szónak a terjesztését. Egy olyan színésznőt jelent, aki nem csak a saját karrierjében gondolkodott, hanem sokkal nagyobb, szélesebb mezőben.
4: Megpróbáljuk az életén keresztül felvillantani azokat a legfontosabb pillanatokat, momentumokat, amelyek Jászberénytől egészen Miskolcig vezettek. Ugye Jászberényben született, hogyan derült ki az ő tehetsége egészen kicsi kislánykorában?
2: A történet általában minden reformkori színésznél, vándorszínésznél úgy kezdődik, hogy kisgyermekként, vagy akár iskolás diákként lát egy előadást, és akkor annak a bűvkörébe kerülve színész akar lenni. Déri nével is ez történt Pesten. Ő akkor vette kislánykora ellenére a bátorságot, és jelentkezett is az igazgatóknál, hogy ő is szeretne színésznő lenni. Elsőre elküldték, még nagyon picinek gondolták, de valahogy megjegyezték a kislányt, és akkor később tulajdonképpen próbaéneklésre hívták. Meg ezt is elmeséli az emlékirataiban, hogy amikor a zongora kísérő vagy korrepetítor meglátta és ránézett, akkor ilyen becsmérlően mérte végig, hogy milyen kicsike, de ahogy elkezdett énekelni, akkor már egyre lelkesebb lett, és a végén nagyon lelkesen bólogatott, hogy jó lesz ez. Gyakorlatilag így került be a pesti társulatba, ott ugye a Szamárlétrát végigjárta, ahogy mindenki ebben az időben, vagy ahogy a mai napig is ez így van, és azt szoktam mondani, hogy a pesti évek voltak a tanuló évek, az volt az ő főiskolája. Pestet ugye el kellett hagyni a Magyar Színtársulatnak, Miskolc mentette meg a magyar színészetet azzal, hogy 1815-ben fogadta a társulatot, Benke József, Benke Atyuség társulatát, a város, és ennek viszont itt már Miskolcon Dérini lett a sztárja.
4: Azt is olvastam a feljegyzésekben, hogy a szülei nem nagyon rajongtak azért, hogy ő színésznő szeretne lenni.
2: Abban a korban senki nem rajongott, akár színésznő, akár színészről légyen szó, hiszen ez egy teljesen új művészeti terület volt a magyar kulturális életben. Addig ugye egy-egy német társulat fordult, meg ugye Pestől Budán működtek, meg vándortársulatok mondjuk kastélyszínházakban, de gyakorlatilag Dériniék voltak azok, akik nulláról megteremtették a magyar színészetet. Ő írja is a emlékirataiban, hogy most már vannak színésznők, de amikor én kezdtem, akkor csak én voltam, és én adtam a mintát. Tehát egy nagyon bizonytalan létforma volt, semmi megbecsülésük az elején nem volt, anyagilag ugye egy katasztrofális vállalkozás volt beállni egy színtársulatba, nagyon rossz körülmények között, lehetetlen körülmények között mozogtak, éltek, játszottak, úgyhogy ez általában minden családban egy dráma volt, hogyha a polgári körből egy gyermek azt mondta, hogy ő színész akar lenni, ha egyáltalán mondta, mert hát ugye sokan egyszerűen megszöktek otthonról, vagy a kollégiumból is úgy álltak be. Úgyhogy nyilvánvalóan egy fiatal lány esetében, meg még inkább ez egy nagy kihívás volt ez a pálya.
4: Úgy tudom, hogy Dériné kiválóan beszélt németül is, tehát akár németül is játszhatott volna, ő mégis egy szent ügynek szentelte az életét és a karrierjét is, hogy magyar színésznő lehessen. Milyen szép példa.
2: Valóban, sőt, hát eredetileg Zembak Róza az ő neve, Benke Atyus, aki magyarosította, ugye tükörfordítással Szép Patakira áttette, és valóban ugye a legjellemzőbb történetre az, hogy őt hívták a pesti német operába. Egy nagyon jó külszínházban, sokkal jobb gázsért játszhatott volna abban a műfajban, ami számára a legfontosabb volt, ugye a zenés színház, azon belül is az opera. Küldték volna még tanulmányútra is Itáliába, tehát minden tekintetben jobb körülmények közé került volna a karrierje, mindenképpen sokkal jobban felszárnyalt volna, és akkor ugye ő szó szerint azt mondta, hogy ő magyar színésznő, magyar színpadon lett színész, ha ő elhagyná a magyar társulatot, akkor nem lenne énekesnője az országnak. És vállalta azt, hogy igen, a küldetés vezérlés, nem a saját karriera fontos, és hát ugye elmondta máskor is például, hogy Kassára is azért mentek vendégszerepelni Miskolcra, mert hogy az utcán már egyre több, egyre erősebb lett a Tóth beszéd, ahogy írja szintén csak a naplójában. Tehát ebben a korban valóban mindenki egy küldetésnek tekintette a magyar színészetet. A magyar nyelv terjesztéséről szólt, a magyar nyelv megerősítéséről. Általában nagyon sok helyen egyébként le is írják, hogy a színház művészet elsődleges célja itt Magyarországon a magyar társulatok számára a magyar nyelvnek a terjesztése. Ez ugye ma már furcsán hangzik, de hogyha ismerjük ugye a környezetet, a hivatalos nyelvet, a latint, a németet, ami például Pesten, Budán uralkodott, uralkodó nyelv volt, Bahalúzza, aki a század végén egy másik színésznőt, az utódját, hogy említsem, aki magyarrá tette Pestet nyelvileg is és identitásában is. Tehát ez akkor nagyon nagy vállalás volt, és Dériné ennek valóban egy vezér alakja volt, aki mindent alárendelt annak, hogy itt a magyarság számára játszon.
4: Beszélnünk kell a kolozsvári éveiről is, mielőtt Miskolcot említenénk, mert hogy úgy tudom, hogy ott is megszervezte az operatársulatot, és a magyar nyelvű operaéneklést vitte sikerre.
2: Pontosan, nagy társa volt ebben Latabár Endre, együtt szoktuk őket emlegetni, úgy, mint korrepetítort, karmestert. Amikor ugye azt mondtam, hogy hát nem volt egy igazán megbecsült

0: csak aranyozott, és nem valódi arany, mert hogy korábban már jó pár igazi nemesfémből készült koszorút is kapott. Tehát valóban a pályájának az egyik csúcsa volt egyébként a kolozsvári időszak, és ott ugye voltak segítő társak, ahogy említettem, Latabárt és énekesek, akikkel valóban egy rendszeres magyar nyelvi opera kultúrát meg lehetett teremteni. Kisebb városokban, Miskolcon is például ugye pontosan az volt a Dériné gondja, hogy nem voltak énekes társai, tehát nem tudták kiosztani az operákat, és szoktam mondani, egy kicsit ő volt az első tehetségkutató, mert mindenütt azt figyelte, hogy nem hall-e valami jó hangú embert vagy hölgyet, és akkor azokat megpróbálta énekessé nevelni. Hát ugye a hang az önmagában még sok esetben kevés, ugye nagyon sok minden kell ritmusérzéktől kezdve ahhoz, hogy valaki énekes legyen, és ugye leírja, hogy bizony nagyon-nagyon sokat küszködött azzal, amikor próbált valakiből énekest faragni. Hát ugyanúgy, hogy szintén egyre Latabár Endréről, hogy hát nélküle nem lett volna magyar zenész, színház és operakultúra. Ennek valóban az alapjait ők ott Kolozsváron tették le.
1: És valahol azt olvastam, hogy csodálatos hangja volt, de ha hallották beszélni prózában, mindenki el volt rökönyödve, hogy milyen rekettes, fakó hangja van.
0: Ez jellemző egyébként, sok énekesnél tapasztalom én is, hogy egész másképpen szól a próza és az ének hang. Hozzáteszem, hogy ettől függetlenül Dériné prózai színésznőnek is nagyon jó volt, tehát ő tényleg egy univerzális színésznő volt, sőt énekesként is univerzális volt, egy nagy hangterjedelemmel, és hát valóban tény az, hogy az énekével varázsolt el elsődlegesen mindenkit. Ugye minden színésznek van egy erőssége, vagy énekes esetében ez ugye alap, hogy az énekhang, az éneklésnek a varázsa az, ami számít. Sőt, itt kicsit pontosítok is, mert sok olyan énekest ismerünk, akinek gyönyörű a hangja, de nincs meg hozzá az az érzelmi telítettség, nincs meg az a színpadi kisugárzás, akitől, amitől ő valaki lehetne a színpadon. Tehát szoktuk sokszor mondani, hogy maximum koncerténekesnő, de színpadon nem tud úgy sugározni. Dérinénél az énekhang mellett volt egy nagyon erős színpadi kisugárzás, és az éneklésnek is volt egy varázslatos bája. Majd ehhez hozzájött az, hogy pont Miskolcon egy organista zombmester vetette fel, hogy jobb lenne, ha tovább képezné a hangját, hogy ne csak dalokat tudjon énekelni, hanem operákat is, és ő kezdte el tanítani. Tehát tulajdonképpen opera énekesi kvalitásokat itt Miskolcon szerzett meg. És ugye leírja például ezt is, hogy nagyon jó az emlékirat, a hihetetlen részletes, és itt hagyj jegyeznem meg zárójelben, hogy a mai napig olvasható, nagyon izgalmas, gyakorlatilag mintha egy női regényt olvasnánk, rengeteget ír a magánéletéről, a szerelmi életéről is. Tehát aki kézbe veszi, annak nem kell félni, hogy egy színházi szakirodalmat fog olvasni. Többet olvasunk a magánéletéről, mint arról, hogy mondjuk egy próba hogyan zajlott. Tehát nagyon nagy szeretettel ajánlom a hallgatóknak, hogy ha egy izgalmas női életútra kíváncsiak, rengeteg csalódással, boldogsággal, szerelemmel, magánnyal, akkor olvassák el. Tehát a naplójában írja, hogy például amikor megérkeztek Miskolcra, akkor rögtön első nap a szobájában elkezdett énekelni. Gyakorolni, nyitva volt az ablak, és egyszer csak azt vették észre, hogy a környező lakásokból kivitték az emberek a széket, leültek az ablak alá, és úgy hallgatták. Tehát ez is egy nagyon árulkodó példa, hogy hihetetlen hatással tudott énekelni.
1: Kanyarodjunk akkor egy picit a magánélethez mi is, hiszen Dériné Széppataki Róza, így ismerjük mi hivatalosan. Beszélnünk kell a házasságáról, a férjéről, egy olyan házasságról, amely nem jól sikerült, és tulajdonképpen különvállással végződött.
0: Igen, ugye szokták mondani, hogy aki sikeres a kártyában, az nem sikeres a szerelemben. Hát ez igaz volt a Dériné esetében, hogy aki sikeres a színpadon, annak a magánélete már nem volt ilyen szerencsés. Gyakorlatilag az egész házasság az ő részéről egy meggondolatlan fiatalkori ballépés volt. Az történt, hogy Dérin Istvánnak, aki színész,

0: partnere volt, megtetszett a lány, elkezdett neki udvarolni, egyre erőszakosabban, de ráadásul még a kollégáit is, az ismerősöket is noszogatta, hogy biztassák a kislányt, hogy ne mondjon neki ellent. És gyakorlatilag ennek a 16-17 éves, nem tudom értelem pontosan hány éves volt ekkor kislánynak, elege lett ebből az egészből, és azt a rossz megoldást választotta, hogy jó, akkor hozzámegyek a dérihez, és akkor nem lesz itt a színházon belül sem konfliktus, és akkor minden megoldódik majd. Dérinél félre is vezette, mert azt hazudta, hogy az édesanyja az beleegyezett a házasságba, aztán kiderült, hogy erről szó sincs. Ahogy megvolt a házasságkötés, hát utána azonnal kiderült, hogy a Déri az egy nagyon hirtelen haragú, indulatos férfi, és hát ha nem védekezik, akkor a családi erőszaknak nem egyszer, nem kétszer az áldozata lehetett volna, és a konfliktust az oldotta meg, hogy Déri ott hagyta a színtársulatot, és hát ő elvárta volna, hogy Dériné is adja fel a színészetet, és akkor kövesse őt. Dériné ennek nyilvánvalóan ellenmondott, nem csak azért, mert érzelmileg nem kötődött, sőt kifejezetten csalódott a férfiban, hanem azért is, mert ugye szentügyének tekintette a színészetet. És akkor Déri többször is kísérletet tett arra, hogy visszaszerezze az asszony, tehát például volt, hogy Miskolcra is utána jött, ami megint abba torkolt, hogy az asszonynak ki kellett menekülni a lakásból, és egyenesen a főszolgabíróhoz, aki atyai jó barátja volt, szaladt, menekült az utcán, hogy megmeneküljön a férjétől. Úgyhogy gyakorlatilag sors iróniája, hogy Dériné-ként emlegetjük, de ez a kapcsolat, ez pillanatokon belül a házasság után gyakorlatilag egy név házasság lett, és közben ugye voltak nagyon szép szerelmek, rögtön ezzel egy időben a házasság kötés után jelent meg Samu, aki talán azt hiszem ő volt a legfontosabb a számára, de itt is aztán mindenféle intrikák és félreértések miatt nem született szoros kapcsolat, meg hát valljuk be, hogy ebben ma sem könnyű ugye egy civilnek és egy színésznek a házassága, a maga idejében ez még bonyolultabb volt, tehát valószínűnek tartjuk, hogy például ezért sem lett ebből egy szoros kapcsolat. Aztán említhetjük ugye Szentpéter Zsigmond, azt a színész barátot, akivel barátság és szerelem közötti kapcsolat volt, és aztán Kassán volt egy újabb szerelem, de ott ugye egy házas nemes férfival, tehát ennek sem volt kifutása. És a sorsnak megint csak egy furcsa fordulata, hogy idővel újra előkerül Déri, újra próbálta csábítani magához a feleségét, és Dériné, amikor visszavonult a színpadtól, akkor valószínűnek tartom, hogy kényszerből visszaköltözött a férjéhez, méghozzá Diósgyőrbe, a Diósgyőri vár melletti házikót azért hívjuk Dériné háznak, mert ott tevékenykedett Déri, és ő pedig, mint háziasszony, éldegélt már ott.
1: Beszélnünk kell Dériné és Miskolc kapcsolatáról. Gábor azt mondta nekem a beszélgetés elején, hogy ez legalább egy minimum egy két órás előadás, na hát most próbáljuk pár percbe, de tényleg nagyon röviden összefoglalni, a fő pontokat érinteni, hogy Miskolc mit köszönhet Dérinének, és hogyan él az ő hatása ma Miskolcon a művészeti életben, a színházi életben.
0: A pesti tanuló évek után itt vált híressé egyrészt, tehát ezt köszönheti magának a városnak a színésznő, hogy ez a város emelte fel is tette őt hírnevessé, elismert művészé. Az ő hatása az, hogy amikor átmennek Kassára vendégszerepelni, akkor a város kicsit meg is ijed, hogy Dériné és a társai nem fognak visszajönni, hiszen ott jobb körülmények között működhettek, és ekkor határozta el a város, hogy színházat épít, ami a Királyi Magyarország első magyar nyelvű külszínháza lett 1823-ban. Tehát egyértelműen ő inspirálja Miskolc számára azt, hogy itt legyen egy színházi központ. A sors iróniája megint csak, hogy amikor megnyílik a színház, akkor ő már nincs Miskolcon, nem tag, de ettől függetlenül az első kis színházba is rendszeresen visszajött vendégszerepelni, fellépni, és nagyon sok miskolci történetet ír. Az derül ki, hogy nagyon szerették itt a városban, és ő is nagyon szerette Miskolcot. Úgy jellemezhetném a naplója alapján Miskolcot, mint egy ilyen kis békebeli operettvárost, ahol mi egy nagyon kedélyes, családias, baráti hangú. Ha megnézem például a kassai vagy a kolozsvári visszaemlékezéseket, akkor látszik, hogy azok sokkal kiemeltebb városok voltak rangban, politikai pozícióban, összetételben. Nagyon szeretetteljes időszakot töltött itt Miskolcon. Az élete végén pedig hát a csendet, a megnyugvást, a búcsúzást jelentette ez a város, kicsit a kivonulást a világból. Nehezítette a helyzetet az, hogy nagyon nagy szegénységben élt, illetve egyre súlyosabb lett az egészségügyi állapota, de megint csak egy nagyon szép fordulata az a sorsnak, hogy ő felléphetett a második színházunkban is, és itt fejezte be a pályáját. Az utolsó fellépte egy alkalmi fellépés a Keresztül Egressi Ákos igazgató kérésére, ezen a színpadon volt. Hasonló egyébként Jókainé Laborfalvi Rózának is a pályafutása, ő Miskolc szülötte volt, ő is fellépett az első színházban, pont a leégése előtt, és ő adta át a második színházat, majd pedig a búcsú fellépte szintén Miskolchoz kötődik. Meg kell mondjam, hogy ezt azóta többen befutották, Egressé Gábor vagy Latabár Endre, aki szintén itt kezdte a pályáját. Különleges helyet töltött be Miskolc a magyar színészetben is, ezt kell, hogy mondjam, és különleges hangulata, nagyon erős kisugárzása volt a városnak, hiszen akiket például soroltam, Latabár Egressi, ők például a nyugalmas éveiket, a visszavonulás éveit Miskolcon tervezték. Ők, akik az egész Kárpát-medencét bejárták, ugye elhangzott jó pár város Dériné útjáról, és hát tényleg pontosan tudták, hogy hol, milyen az élet, milyen hangulatú egy város, és nagyon sokan voltak, akik azt gondolták, hogy Miskolc jelentheti a boldog nyugdíjas éveket. És hogy a lezárás is kerek legyen, ugye mondtam, hogy Miskolc emelte hírnévre Dérinének a nevét, és tulajdonképpen a miskolci utolsó éveknek köszönheti Dériné, hogy mai napig őt emlegetjük, hiszen az utolsó évtizedben ő már egy elfelejtett színésznő volt, ugye akkor még ugye nem volt média, sajtó, tévé, film, ami ugye örök életűvé és kortalanná tudta volna tenni egy színésznek a hírnevét is, személyiségét, tehát aki lejött a színpadról, az pillanatokon belül elfelejtették. Ő viszont itt megírta az emlékiratait. Az utolsó időszaka ezzel zajlott, amit jó pár évtizeddel később jelentettett meg könyvben, ami egy irodalmi szenzáció lett, ennek a hatására több színdarab is született, és tulajdonképpen ennek köszönhetjük, hogy nem felejtődött el ez a színésznő, hanem egy korszaknak a jelképére tudott lenni.
1: Hogyan őrzik a Miskolci Színész Múzeumban Dériné Széppataki Róza emlékét és örökségét?
0: Tárgyi öröksége sajnos nem nagyon maradt meg, sem a nagy múzeumban, sem máshol. Ez pontosan a szegénysége miatt volt, mert mindenét el kellett adnia. Ettől függetlenül magában a városban járva és a múzeumban is egy meghatározó és emblematikus figura a számunkra, és ő az a színésznő, az ő életútja az a életút, amivel meg tudjuk jeleníteni a kezdeti korszakot. Ugye ez jellemző történelemből is, nagy politikai korszakoknál is, hogy mindig kiemelünk egy személyt, akinek a sorsán keresztül az az egész időszak átélhetővé, személyessé válik. Számunkra a 19. század első felét Dériné jelenti. Úgyhogy itt a múzeumban ugye egy falrész az, ami megidézi az ő személyiségét, de hát a programjainkon, a rendezvényeinken folyamatosan fordulunk az ő történeteihez, az ő példáihoz. Bármilyen sorozatunk van, ugye rengeteg ismeretterjesztő sorozat, egyéb program, ott rendre hivatkozunk, találkozunk Dérinére rendre, szóba jönnek az ő történetei, és hát ugye áll az az épület, bár üresen, használaton kívül egyre veszélyeztetettebben, amiben az utolsó éveit töltötte, egy 1923-as szép, nagyon míves emléktábla hirdeti azt, hogy ott töltötte az utolsó éveit. Ez például egy zarándokhely, ugye rendszeresen szervezünk színháztörténeti sétákat, és ennek az egyik állomáspontja a Dériné ház, az a Dériné ház, ahol az utolsó éveit töltötte a belvárosban.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor a második személy, ha már szóba került, Laborfalvi Róza. Folytathatjuk-e vele?
0: Természetesen Miskolc számára szintén egy másik nagyon fontos művész, és hát persze nem csak Miskolc, hanem a magyar színészet egésze számára is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, Mikita Gáborral, a Miskolci Színész Múzeum szakmai vezetőjével, színház történész muzeológussal, Dériné Széppataki Rózáról, a magyar színjátszás fényes csillagáról beszélgetett Jászter Beáta.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Zenélő századok címmel jelent meg dr. Kelemen Judit énekzenetanár karnagykönyve. A Miskolci Egyetem habilitált egyetemi docense eddigi munkásságából nyújt válogatást korábban publikált és mostanáig publikálatlan írások közzétételével. A könyv 3 fejezetre tagolódik, az elsőben Sárospatak zenei örökségéről ír, a másodikban zenei és művelődés történeti tanulmányokból nyújt csokrot, a harmadikban pedig a konferenciákon elhangzott zenepedagógiai előadások írott változatából ad válogatást. Jászter Beáta beszélget a szerzővel.
2: Tavaly jelent meg Zenélő századok címmel Kelemen Judit könyve, amelyet Sárospatakon mutattak be, és ez egy olyan alkotás, amely nagyon komplex, nagyon sokrétű, és nagyon sokféle tudományterületet érint, bár látszólag a zenével foglalkozik, mégis nagyon nagy kihatása van. Először is az indítatásról kérdeznélek, hogy miért érezted úgy, hogy 35 év zenepedagógiai munkássága után, vagy talán közben, és kutató munkája után egy kiadvánnyal kell jelentkezni, amelyben mindent összefoglalsz, amit tudsz és gondolsz a világról és a zenéről.
3: Felkérést kaptam rá. Tehát nem saját ötlet volt, hanem ez volt a konkrét megkeresés, hogy a meglévő munkáimból egy válogatás, amit jó szívvel, jó érzéssel ismételten másod vagy akár harmad kiadásként is közkincsé teszek, és nyilván törekedtem rá, mikor a sorozat szerkesztővel egyeztettünk, ez ugyanis egy gyönyörű sorozatnak a negyedik kötete, a Hegyaljai Helikon könyvek sorozatnak a darabja, és a sorozat szerkesztővel egyeztettük, hogy miután az én egész munkásságom párhuzamosan több területet érint, ha a könyvnek a fejezetei is ezt mutatnák be, és akár írnék hozzá, akár a régiekből egy válogatás, akkor az nagyon fontos üzenetet hozhat, hiszen az egyik markáns fejezet rész, vagy könyvrész Sárospatak zenei öröksége címet viseli, és itt a helytörténeti zenei kutatásokhoz ez nagyon erősen kötődik.
2: Ajánljuk hát úgy akkor ezt a könyvet a kedves hallgatóknak, hogy átnézzük ezeket a fejezeteket, már említetted is az elsőt, Sárospatak zenei örökségét. Hát azt hiszem, hogy ha megvizsgáljuk ezt a szálat, akkor elmondhatjuk, hogy mekkora gazdagsága van Sárospatak zenei életének. Sárospatak amúgy is egy kisugárzó központ, nincs szerintem az országban olyan ember, aki ne ismerné ennek a településnek a nevét. Sokféle módon említhetjük Sárospatakot, és lám a zene terén is van mire büszkének lenni. Hogyan épül fel ez a fejezet?
3: A Sárospatak zenei öröksége könyvrészlet szerintem egyik tartalmát tekintve egyik legkiemelkedőbb fejezete a magyar zenei nevelés első fennmaradt emlékéhez kötődik, a Szalkai kódexhez. A kódex fogalma általában az emberek számára a múzeumok vitrines, régi könyves, poros hangulatát idézi. Az apropója ennek a tanulmánynak az volt, hogy 2019-ben a Szalkai kódex hasonlás kiadását elkészítették, az Esztergomi Fűszékes Egyházi Könyvtár és a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény együttműködésének eredményeként, tehát megint csak a sárospataki vonatkozás ilyen módon is megvan. Viszont erről a kódexről nem szokták tudni, hogy ez Sárospatakon keletkezett. Méghozzá Szalkai László, a későbbi esztergomi érsek iskolás füzeteinek az összekötött, utólag saját maga által összekötött könyvé formálódott változatáról van szó, amely Mátyás király uralkodásának az utolsó évében keletkezett. Tehát, hogyha ezt most összekapcsoljuk, hogy Sárospatakon Mátyás király korabeli iskolás füzetek, amik mutatják az akkori nagyon magas szintű iskolázás tananyag rendszerét, akkor ez egy nagyon csodálatos dolog, hiszen a későbbi érsek Sárospatak korosztályokon járt plébániai iskolába, és mai tudásunk szerint ettől magasabb szintű tanulmányokat nem folytatott, tehát 18 éves korában, amikor az itteni tanulmányokat befejezte, akkor egy olyan komplex, széles látókörű átfogó reneszánsz deák tudással rendelkezett, ami az életpályájában világi és egyházi tekintetben is nagyon magas szintre vitte őt, hiszen kancellár is volt, és egyházi területen pedig érsek. És ennek az iskolás füzet kötetnek a keletkezését és rövid bemutatását írja le a tanulmány, és hangsúlyosan részletesen pedig a zenei fejezetet, ami megmutatja nekünk, hogy a 15. század vége felé, Mátyás király idején mi minden képezte a Sárospataki iskola tananyag tartalmát.
2: Ebben a fejezetben adja magát Comenius és Comenius iskolája.
3: A könyv részletben igen, tehát a Comenius a következő tanulmányhoz kötődik, amikor a Sárospataki kollégiumnak és tehát a 17.-18. századi zenei életnek a dolgait vizsgálom, és tudjuk, hogy Sárospatakra érkezett Comenius Lóránti Zsuzsanna meghívására, és az ő itteni munkáinak is van zenei vonatkozása, az a bizonyos Scola Ludus, az iskola, mint játékszín címen szokták fordítani, abban például van egy zenei fejezet, ami azt mutatja meg, hogy Comenius Sárospataki itt tartózkodása alatt a pataki kisdiákok milyen zenei tudással rendelkeztek. Ismerték az akkor általánosan használt abszolút szolmizációt, el tudtak igazodni a zenei vonalrendszerben, ismerték a ritmusokat, és tudtak lapról énekelni ennek a tudásnak a birtokában. Úgyhogy ez egy nagyon fontos adalék. Ugyanaz a tanulmány a melodiáriumokkal is foglalkozik, ami megint csak egy nagyon különleges és egyedülálló zenetörténeti adalék, hiszen a melodiáriumok kézzelírott dalamgyűjtemények voltak, amiket a pataki kóruskarnagyok és kórustagok rögzítettek, sajátos, egyszerű módon, de mégiscsak ezek a dallamok lejegyzésre kerültek, és a magyar zenetörténet olyan sajátos, olyan különleges dokumentumaivá váltak, amelyek egyetlenként örökítették meg, és őrizték meg a Rákóczi-kor koruszdallam kincsét többek között.
2: A második fejezet művelődés és zenetörténeti írásokat tartalmaz, és 19. századi zenei közélettől, ha indulunk visszafelé, egészen Szent Erzsébetig is eljutunk, tehát nagyon nagy a merítés itt is. Mit tartalmaznak ezek az írások, és sok ebből első közlés?
3: A kötet címe Zenélő századok, talán pont ennek a kettes számú fejezetnek a megtestesítője, hiszen valóban Szent Erzsébet alakjának zenei reprezentációjával foglalkozva, Szent Erzsébet kortársainak 13. századi dallamoknak a világától indulok, és az a fejezet egészen a 21. századi Szent Erzsébet ábrázolásokig visz el, tehát önmagában az az egy fejezet ilyen nagyívű, de valójában ez a könyvfejezet mutatja leginkább ezt a nagy idő intervallumot.
2: Szent Erzsébet alakját történelmi téren vagy irodalmi téren kapcsoljuk Sárospatakhoz. No de hát most itt láthatjuk azt is, hogy zenei téren is tudjuk kapcsolni. Hogyan?
3: Szent Erzsébet alakja, az ő tevékenysége, élete mindig csodálatot váltott ki az emberekben. Akár a kortársairól beszélünk, akár a 21. századi muzsikusokról, vagy a polgárokról. Akik ismerik az ő életét, munkásságát, azok pontosan értik, hogy miért van ez így. Ebben a fejezetben egy művelődéstörténeti tanulmányt készítettem Szent Erzsébet alakjáról, zenei megközelítésben, tehát a tanulmány nem végez zenei elemzéseket, viszont alapvetően a zeneművek keletkezésének bemutatásának a fókuszáról van szó, és azt gondolom, hogy Szent Erzsébet, akit a hagyomány Sárospatak szülöttjének tart, az ő tisztelete itt Sárospatakon megint csak nagyon hozzátartozik a város életéhez, kultúrájához, és ez egy tanulmány, ami ehhez a tisztelgéshez kapcsolódik.
2: A számomra legizgalmasabb fejezete következik most ennek a könyvnek, ez pedig a zenepedagógia, mert magával a zenepedagógussal beszélgetek, aki nekem is tanárom volt, és számos élményem kapcsolódik az óráidhoz, ezért tartom nagyon hitelesnek ezt a témakört ebben a könyvben is, és olyan fontos dologról beszélsz oldalakon át, amelyről keveset beszélünk, de tudjuk, hogy itt van a hétköznapjainkban. Arról már millióan cikkeztek, hogy például ha Mozartot hallgat egy kismama, amikor a babája a méhében van, vagy amikor az újszülöttnek Mozartot játszanak a babaszobában, akkor az agynak mely területei lesznek aktívak, és milyen szuper személyiségfejlődés és intellektuális fejlődés indul el a gyermek testében és életében. Nos, erről nagyon bőven szól ez a könyv, arról a bizonyos hatásról, amit a zene vált ki az ember életében, illetve a zene tanulás idéz elő az ember életében.
3: Így van, transfer hatásnak nevezik azt a jelenséget, amikor valamilyen tevékenységet végzünk, és egy egészen más tevékenységben a képességeink megváltozva jelennek meg. Az egyik tanulmányom átvitt értelemben a zenetanulás transfer hatása legújabb kutatások tükrében címet viseli, ahol komoly disszertációk és magas szintű kutatások vizsgálják sokoldalúan azt a jelenséget, amikor a kisgyermekkortól sok éven keresztül rendszeresen tölt időt a zenével való foglalkozásra, hogy ezeknek a gyermekeknek a legkülönfélébb tevékenységeik hogyan változnak előnyösen. Úgyhogy jó szívvel ajánlom ezt a tanulmányt mindazoknak, akik érdeklődnek iránta. A mai világban különösen fontosnak tartom, ahol a szülők részben indokoltan és jó szándékkal a nyelvtanulás, az informatikai fejlesztésre helyezik a hangsúlyt, hogyha a gyermekeik külön óráiról vagy tovább tanulásáról van szó. De pont az, amit az előbb megfogalmaztál, hogy a zenetanulás olyan egyéb módon tud hozzájárulni a személyiségfejlődéshez, mint semmi más, akár a dadogástól, a diszlexiától, a nem tudom én milyen problémáktól kezdjük a vizsgálódást, hogy nagyon-nagyon meglepő dolgokkal találkozhatunk, hogyha ezt valaki tényleg komolyan veszi.
2: Hogyan fejlődtél, milyen tudásra tettél szert akkor, amikor ezt a könyvet összeállítottad? Hiszen talán az a legfontosabb, hogy az ember hogyan változik meg, amikor kikerül egy ilyen mű a kezéből, hogy azok a szövegek, amiket olvastál, amiket idézel, amiket áttanulmányoztál, hogyan hatottak a te személyes életedre, pályádra, karrieredre, felfogásodra?
3: A legkorábban írt tanulmány a 19. századi zenei közélettel foglalkozik, és ezt a doktoriskola diákjaként egy beadandó feladatként írtam, és most, ha kritikusan szemlélem, akkor hát nem biztos, hogy ma is így írnám, de célom volt, hogy olyan tanulmányokat válogassak, amikhez nem nyúlok. És pont azért minden tanulmánynál, ami már megjelent valahol, ott megjelöltem azt is, hogy hol, és hogy milyen alkalomból készült. Tehát azt gondolom, ez is egy fejlődés ív, hogy onnan indultam, és ugyanebben a fejezetben található a kötet legfrissebb alkotás, az előbb említett Szent Erzsébet tanulmány, ami pedig akár nyelvezetében, akár a felhasznált irodalom sok tekintetben mutatja szerintem azt az utat, ami a könyv legkorábbi tanulmányának a fogalmazási stílusától, a látásmódjától vezetett a mai énemig. Én azt gondolom, hogy minden egyes tanulmány, amikor írtam, én a magam részéről úgy gondolom, hogy szívelélekkel foglalkoztam vele, ami akkor elérhető volt, azt mindnek tettem. Például szintén ebben a fejezetben a disszertációmból két fejezet is szerepel. 2006-ban írtam, akkor védtem meg a disszertációt, azóta eltelt 20 esztendő. Nyilván egy mai kutatás már más forrásokra támaszkodna, mint én 20 évvel ezelőtt, amilyen lehetőségek voltak, de szándékosan, tudatosan nem nyúltam hozzá, hiszen most ezeket revidiálni hatalmas munka lett volna. És nem is volt cél, hanem az, hogy tulajdonképpen a munkásságomból így kap, így nyer képet az olvasó.
2: Kiknek ajánlod ezt a kötetet, és hogyan juthatunk hozzá?
3: Nehéz megfogalmazni, hogy kiknek ajánlom, hiszen olyan sokféle tanulmány szerepel benne, hogy szerintem sokféle érdeklődési körű ember találhat benne számára érdekes olvasnivalót. Nyilván zenéről van szó benne, a zenének a komolyabb, veretesebb műfajait járja körbe különféle stílusokkal, hiszen egy disszertációnak a nyelvezete egészen más, mint a zenepedagógiai írások közt található, szinte esszély jellegű írás, tehát a befogadhatósága, a témája nagyon sokféle lehet. Én ezt a kedves olvasóra bízom, remélhetőleg sikerült az érdeklődésüket felkelteni. A könyv kapható is, és online is elérhető, úgyhogy szerintem akinek az érdeklődését felkeltettük, megtalálja azt a lehetőséget, hogy egy picikét részleteiben is csemegézzen.
2: Köszönjük szépen ezt a hiánypótló és rendhagyó alkotást, és további sok sikert kívánunk a tudományos munkádhoz.
3: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, Zenélő századok címmel jelent meg dr. Kelemen Judit ének-zenetanár karnagykönyve, a Miskolci Egyetem habilitált egyetemi docense eddigi munkásságából nyújt válogatást, korábban publikált és mostanáig publikálatlan írások közzétételével. A könyv 3 fejezetre tagolódik, az elsőben Sárospatak zenei örökségéről ír, a másodikban zenei és művelődés történeti tanulmányokból nyújt csokrot, a harmadikban pedig a konferenciákon elhangzott zenepedagógiai előadások írott változataiból ad válogatást. Jászter Beáta beszélgetett a szerzővel az előző percekben.
0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazin műsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezetőt, Bódisz Attillát hallották. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levele első fejezetének 3. verséből hallgassuk meg. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Amikor áldás békesség köszöntéssel köszöntjük egymást, gondoljunk arra, hogy ezt az áldást, ezt a mi teremtőnkkel való békességet a kereszten kiontott vér szerezte meg számunkra. Amikor mi atyánk megszólítással fordulunk Istenünkhöz, jusson az eszünkbe, hogy Isten nekünk természet szerint nem atyánk, azonban egyszülött fia engedelmességéért minket is gyermekeivé fogadott. Megáldott minket Isten Krisztusban, aki által a fiúság lelkét vettük. Általa mondhatjuk mi is a végtelenül hatalmas, fenséges és dicső Istennek, igen, atyám. Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott, éneklik görög katolikus testvéreink a húsvéti liturgiában. Lelki szemeinkkel mindig lássuk az ember fiává lett Isten fiának golgotai keresztjét. Jézus Krisztus a maga szent, ártatlan, engedelmes életét áldozta fel azért, hogy életért életet adj. Legyen minden szavad, cselekedeted, egész életfolytatásod élő hála áldozattá. Így hirdesd minden embertársaddal és még ellenségeid felé is. Áldott az Isten. Áldom az Istent. A mai igemagyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Drasztikusan csökkent 2-től a tűzifa általános forgalmi adója, 27-ről 5%-ra mérséklésével a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára teszi elérhetőbbé a téli tüzelőt, emelte ki Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A hagyományos tűzifa minden formája olcsóbb lesz, a rönkfa, a hasított és a méteres tűzifa, a tuskó és a rőzse, valamint a préselt, tömörített fatüzelők, mint a fapellet, a fabriket és a labdacs is, írta a tárcavezető. Magyar Péter miniszterelnök kedd délután fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. Kiemelték, az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozástól eltekintve nem került sor hasonló magas szintű egyeztetésre az állam és a vallási közösségek képviselői között. A közleményben a tárca úgy fogalmaz, elismerjük a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke, Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke, Erdő Péter bíboros érsek, Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, Prüle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, Grúz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, valamint Frölik Róbert, országos főrabbi. A közpénzügyi keretreform előkészítésével, végrehajtásával összefüggő feladatok ellátására a pénzügyminiszter közpénzügyi munkacsoportot hoz létre. Az erről szóló utasítás kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Az utasítás szerint a munkacsoport feladata a közpénzügyi jogi szabályozási környezet és a költségvetési keretrendszer teljes felülvizsgálata. A munkacsoport november 30-áig részletes helyzetelemzést, egy arra épülő reformkoncepciót és részletes ütemtervet készít. A munkacsoport állandó tagjai többek között az államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár és kabinetfőnöke, a költségvetésért felelős helyettes államtitkár, az önkormányzati költségvetési és kincstári kapcsolatok főosztályvezetője, a magyar államkincstár elnöke, valamint egyéb tisztviselők. A tavalyi év legjobb sajtófotóit mutatja be a 44. magyar sajtófotó kiállítás, amely kedden nyílt meg Budapesten, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A november 8-áig nyitva tartó kiállításon a Muosz nagydíjával és André Kertész nagydíjjal elismert képek, a 16 kategória első 3 helyezettje, valamint a különdíjas fotók mellett több tucat, különböző témájú fényképet is bemutatnak. Körösi Orsolya, a Kápa Központ ügyvezető igazgatója a megnyitón hangsúlyozta, a fotóriporterek munkájának jelentősége egyre növekszik, a fotóriporter nem csupán képeket készít, hanem jelen van, tanúskodik, választ és értelmez, miközben a saját nevével vállalja, hogy amit megmutat, közel áll a valósághoz, hangsúlyozta. A pályázatra 258 szerző, 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval pályázott érvényesen. Mint Körösi Orsolya elmondta, a mesterséges intelligencia korában, amikor egyre nehezebb megkülönböztetni a valódit a mesterségesen létrehozott tartalmaktól, különösen felértékelődik egy olyan hely szerepe, ahol hiteles, névvel és felelősséggel vállalt fotóriporteri munkákat mutatnak be, védenek és ünnepelnek. Hangsúlyozta, hogy ez a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ egyik legfontosabb feladata.
0: az időjárásról.
1: Adáskörzetünk nagy részén ma a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul a nap folyamán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Tímár Gabriella Ullával, a Budapesti Biblia Múzeum igazgatójával beszélgetünk aktuális kiállításukról, amely a Dunamelléki Református Egyházkerület fennállásának 450. évfordulója apropóján készült. Sok gyülekezeti tárgy látható most itt, harang, imaházról lekerült félkakas, régi gyerekbábok, persejek és egyházládák is.
2: Mi mindent megért ez a láda, mennyi történet van benne, de hasonló, nagyon szép a hívizgyöki láda, egyházláda, nagyon szeretem külön az egyházládákat, valószínűleg azért, mert gyerekkoromban ugye Tiszán innen vagyok, és ott a parókián ott volt az édesapám szobájában az egyházláda. És az mindig egy kincses láda volt, mert nagyon kevés pénz volt benne, de benne voltak a klenódiumok, a szép urasztali terítők, ami kellett az úrvacsorára. Tehát ez egy olyan, hogy is mondjam, olyan megkülönböztetett tárgy volt a szobában.
1: Szó lesz majd arról a szoborról is, ami a Biblia Múzeumnak is otthont adó Rádai Ház udvarán kapott helyet a 450-es évforduló apropóján.
2: Ennek az az üzenete valahol, hogy az egyház történetünkben nem volt olyan időszak, amikor is kellett volna megtapasztalni azt, hogy a kapaszkodás, az Istenbe kapaszkodás, a keresztbe, bármilyen szikkat a talaj körülöttünk, bármilyen nehéz körülmények között történelmi helyzetben vagyunk, hogy mered volna akkor is az Isten kegyelme ott alapul, mint egy talaj, mint egy biztonság, mint egy stabilitás. Tehát egy stabilitás, amire aztán épület a gyülekezeteink és az egyház kedvetünk, most egy kicsit szűkítve már magunkra, de egyáltalán Isten népének az élete.
1: Vendégünk tehát Tímár Gabriella Ulla, a Budapesti Biblia Múzeum igazgatója. Tartsanak velünk! Lát.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Gyülekezetek régi használati és szakrális tárgyait is bemutat a Biblia Múzeum időszaki kiállítása Budapesten, amely a Dunamelléki Református Egyházkerület fennállásának 450. évfordulója apropóján készült. A tárgyak között vannak egyházládák, urvacsorai kelyhek, persejek, egy harang, bábok, igéstáblák, és persze sok minden más is. A tárgyakról így fogalmaz a kiállítás leírása, idézem. Ezek egészen személyes módon saját református közösségük történetének lenyomatait képviselik az elmúlt 450 évből. Megőrzésre méltónak találtattak, ezáltal közösségeink történetének egy-egy szeletét hordozzák. Hitünk mindennapjainak voltak tanúi a templomainkban, gyülekezeti termeinkben, így módon idézve fel az előző nemzedékek hűségét. A Budapesti Biblia Múzeumban látható tárlatról Timár Gabriella Ullával, a múzeum igazgatójával beszélgettünk. Mielőtt a kiállításról beszélgetnénk, gondolatban egy picit menjünk vissza, és kérlek, hogy meséld el nekünk, hogy hogyan született meg a kiállítás gondolata, koncepciója, miért így álmodtátok meg ezt a kiállítást?
2: Amikor ezt a felkérést kaptuk, akkor nagyon sokféle gondolat volt még bennem, hiszen ez egy egyháztörténeti kiállítás, és nem is egyedül kaptam a felkérést, hanem a gyűjteményigazgató hivatalos beletármással együtt, hogy készítsük a kiállításunkat. És ahogy teltek, tehát az idő, teltek a napok, egyre inkább azt éreztem, hogy két felé kell venni ezt a kiállítási részt. Mégpedig azért, mert így fogalmaztam magamnak, azért, mert van egyház történetünk, tehát készítettünk egy egyház történeti kiállítást, de vannak történeteink, tehát vannak a közösségeinknek, gyülekezeteinknek történetei, ami a saját identitásunk, a saját mindennapi életünknek a része, hogy a mi közösségünk, a mi templomunk, a mi gyülekezetünk, hogy mi hogyan élünk, és mi hogy volt a múltban, és mióta vagyunk itt egy adott helyre telepedett közösségként, és hogy ezek sokkal meghatározóbbak tudnak lenni bizonyos esetekben, mint egy nagy átfogó egyháztörténeti kiállítás. Természetesen az is kell, hogy lássuk azt, hogy mibe ágyazódik be a mi saját egyéni életünk. De én, amikor elkezdtem ezt tervezni, akkor azt gondoltam, hogy adjunk teret azoknak a közösségeknek, gyülekezeteknek, akik itt az egyházkerületben vannak, és ők is hozzátehetik kiállításról lévén szó a maguk tárgyi anyagait, hogy azokat bemutassuk, hogy mi az, amit így mondtam, mi az, amit megőrzésre méltónak talált egy-egy gyülekezet közösség. Tehát ezt értsük úgy, hogy ez arról szól, hogy nem feltétlenül kell, hogy egy-egy tárgy múzeális érték legyen. De valamiért kicseréltük, változik a világ, megújultak a közösségi tereink, templomaink, gyülekezeti termeink, de bizonyos tárgyakat elteszünk. Őrzünk is régi értékes múzeális tárgyakat is, ezek gyakran különben bekerülnek egyházi múzeumok gyűjteményeibe, de vannak olyanok, amik nem különlegesebbek, de mégis, amikor kezünkbe veszük, hogy most egyébként meg kéne válni tőle, de nem tudunk megválni, mert ezennyi emlék kötődik hozzá, akkor valahol eltesszük, és valahol megőrizzük. Ez volt a gondolat amögött a kiállítás szervezés mögött, a tervezés mögött, amikor ezt az egész kiállítás rendezési munkátokat elkezdtük, illetve hát megelőzte ezt egy gyűjtő folyamat, amely külön élményt jelentett számomra.
1: És mennyire voltak ebben partnerek a Dunamelléki gyülekezetek a felhívásra, hogy várjátok ezeket a kincseket, tárgyakat? Adták, nem adták? Jelentkeztek, vagy noszogatni kellett őket, külön kérni kellett őket? Hogy volt ez?
2: Hát, ha újra kezdeném, egészen másképp csinálnám. Nagy bizalommal voltam az esperesek felé, hogy mindenki továbbítja a gyülekezetének, de ez nem minden esetben történnek. Tehát az egyházmegyék gyülekezete, ez nem mindenki ezt jött el. Aztán az is megtörtént, hogy eljutott, de hát egy lelki szerintem nagyon sok levelet kap egy napon belül. Tehát az is lehet, hogy átsiklottak felette, és nem mindenkihez ért el ez a levél, ez a felhívás, amit tulajdonképpen még 25 decemberében kitűltünk, hogy még az ünnepek előtt menjen, aztán januárban újulak kértem, hogy ismételjük meg, esperőseket megszólítottam, beszéltem velük, volt, aki mondta, hogy jaj, de jó, hogy szólok ki tűnni újra, és aztán ezt tetőztük be azzal, hogy a parókja portálon is megjelent még egy felhívás, hogy hát ha úgy könnyebben vagy hamarabb elér az közösségekhez, lelkészekhez, de ennek ellenére nagyon nehézkesen ment. Azt kell mondanom, hogy sok esetben ilyen személyes kapcsolatokon keresztül, hogy én kerestem meg közösségeket, aztán egy-egy lelkész sugott, hogy itt vagy ott, mit látok, mit érdemes idehozni, és aztán így indult el ez a munka. Hát ha belegondolok, hogy komoly létszám, mint a Dunamerik Egyház községeknek a száma, akkor ahhoz képest nem olyan nagy, azt hiszem 30-valahány gyülekezet az, akik itt emelkedtük, akik valamit adtak. Illetve még ehhez tartozik egy nagyobb közösség, egy nagyobb gyűjtött anyag, a Baranyai Egyházmegyei gyűjteménynek, a Klenódi gyűjteménynek az anyagából válogattunk még 21 néhány tárgyat, klenódiumot, amelyek már azok a templomok, amelyek már nem működnek, vagy gyülekezetek, amelyek már önálló gyülekezetek nem működnek, és ezeket az egyházmegye összegyűjtöttek egy kiállítás számára Baranyában. Tehát azt mondhatom, hogy nem mindenki mozdult meg, és sokkal nagyobb kincseket, még többet lehetett volna összeszedni. Már utólag azt mondom, hogy lehet, hogy nem is fért volna el. Tehát nem voltak akkora tereink, hogy mindent bemutassunk, de az volt a célom, hogy ezek a gyülekezetek így érezzék a sajátjuknak ezt a 450 éves évfordulóra való emlékezést, hogy hozzáteszik az ő tárgyaikat, az ő múltjukat, az ő emlékeiket.
1: És akkor kérlek, hogy mondj több példát, akár sok példát is, tehát ne csak egyet, hogy milyen tárgyak láthatók most akkor a kiállításon, és ha megtennéd, hogy egy-egy gondolatban elmondod ezeknek a történetét, és akkor valami tematika mentén menjünk, mondjuk neked mi volt a legmeglepőbb, ami beérkezett tárgy?
2: Hát az egyik kedves tárgy, ami számomra még érzelmileg is kedves, a Csobánkai fa kakasa Zimás tetejéről. Én voltam beosztották és Tomás Budakalász Csobánkán annak idején is, és hát a templom, az imászetén ott volt egy kis pakakas, amit valaki kézzel kifaragott, és ez a kakas aztán lekerült onnan, de már a fele hiányzik a kakasnak, úgy mondjam. Az egyik fele már nincs meg, de aztán ezt nem dobták ki, mint egykor haló fadarabot, nem dobták ki, hanem ezt eltettünk, és esperesül behoztam. Nagyon örültem neki, mert így volt egy személyes kötődésem is ez a kakas volt. A másik, amelyik számomra izgalmas volt,

illetve van jelenleg is lehetem az a kiállításon, a lelkész mondta, hogy hát a gyerekeim mindig ezen ültek, és aztán mostanában a bibliórán az azt mondja, hogy ráteszünk egy párnát, és akkor úgy rájönnek erre a ládára, és hogy mi mindent megért ez a láda, mennyi történet van benne, de hasonló, nagyon szép a hívőzőkis láda, egyházláda, nagyon szeretem különben az egyházládákat, valószínűleg azért, mert gyerekkoromban ugye Tiszán innen vagyok, és ott a parókián ott volt az édesapám szobájában az egyházláda, és az mindig egy kincses láda volt, mert nagyon kevés pénz volt benne, de benne voltak a klenódiumok, a szép urasztali terítők, ami kellett az úrvacsorára, tehát az egy olyan megkülönböztetett tárgy volt a szobában, az egyházláda. De és a Hévig Györgyi láda is ilyen, és egy kedves gyülekezeti tag, ő kikutatta a történeteit és mindent, ami a ládához kapcsolódik, le is írta, és ezzel a szöveggel együtt jelenik meg, vagy mutatjuk be ezt a ládát 1800-as évek elejéről. Aztán folytathatnám, tulajdonképpen azt veszem észre, hogy most gondolkodom, hogy minden tárgy is hozzám jött már, vagy minden tárgy közel van a szívemhez, mert én is hasonló környezetben nőttem fel, mint pap, gyerek, pap, unoka, tehát, hogy ebben a világban nőttem fel, ez az én világom. Nagyon szeretem a padvégeket, az meg különös üzenetet hordoz. Tehát, ha belegondolunk, vagy amikor bevegyünk a templomba, és akkor beülünk egy padba, akkor mindig megfogjuk a padvégét. És aztán úgy toljuk magunkat arra, hogy megkeressük a helyünket a sokszor kényelmetlen templomi padokon. De mindig az van bennem, hogy hány és hány ember fogta meg egy régi templomból ide került padvégnek. Tehát van egy padvég kiállításunk is, ide került padvégnek a végét. Hányan simogatták végig, és vágytak arra, hogy most megkeresem már ilyen, de jó, megérkeztem ide, ott hagytam mindent, otthon, és itt vagyok az Isten által, és várom, hogy megszólítson az Isten igény, megszólaljon, és megszólítson engem személy szerint, hogy hány kéz simogatta végig egy padvég, padnak a végét. És nagyon érdekes volt az átadás ünnepségen, a megnyitón, akkor Kuszár Miklósról itt volt egy kedves üvegszerint, az is az egyik padvégre rámutatott a színpad. Ez az én padomnak a vége. És elmesélte, hogy le kellett ott bontani hátul ezt a padot is, és de mindig úgy néz rá, megőrizte a gyülekezet, úgy néz rá, hogy ez az övé volt. És aztán sorolhatnám a Kuszár Miklósi kakast, a templomtornyáról lekerült kakast. A csillagot, vagy az elmentett fa csindelyes tetőnek egy darabját, azt is csak simogatva nézi az ember, hogy milyen sok történetet megértek alatta, és mennyi ilyen, és üzenet hangzott el a tető alatta a templom térben. És hát a rózsatéri gyülekezetnek a bábiai, amelyet abban hogy Dani bácsi kézzel faragott annak idején kicsitából, és él az a nemzedék, akik tulajdonképpen vasárnapra látták ezeket a bábokat, és hallgatták a vidé történeteket a bábok segítségével bemutatva. És a flanel képek, hát ez már az én világom szintén a gyerekkorom, a flanel vidé történetek, a flanel képes történetek. Aztán nagyon szeretem, ha a ládáknál maradunk, úgy látszik, hogy a ládák nagyon közel vannak a lelkemhez, a Calvin téri gyülekezetnek a ládája. Ezt a ládát én egyszerűen már kölcsönképpen 2005-ben, amikor a teológia történetéről rendeztem egy kiállítást, és akkor Vitor Zsigmond professzor, akkor főgondnok volt a gyülekezetbe Calvin téren, és akkor elmesélte, hogy Török Pál idejében már itt volt ez a láda, és akkor Török Pál próbált a presbiterekkel beszélni arról, hogy hozzuk ide a teológiát, és induljon el itt a teológia oktatás itt Budapesten, és akkor a presbiterek akadékoskodtak, és mondták, hogy de hát füstökön, hát nincsen pénzünk, hát hogy azért a sok pénz, és akkor állítólag Török Pál rámutatott erre a ládára, ott volt mellett, hogy miért ez micsoda, és mondták, hogy hát ez pénzes láda. Hát akkor maguk miért félnek? És állítólag nem volt egy fillér sem a ládába, de hogy hibben így elindult a teológiai oktatás, hogy ide szervezett a teológia, és hogy ez egy olyan szép történet, ez olyan hitvalló történet nekem. És nagyon szeretem Ablonczi Ágnesnek a szöveganyagát, amit ő készített. Őnek elmondtam, nem mutattam a tárgyakat, és elmondtam azt is, hogy mi az, amit üzenetként szeretnénk itt ebben a kiállításban, mert elmondani, hogy ide érkezőnek, és nagyon éreztem, nagyon együtt éreztünk, hogy abban mit jelentenek ezek a tárgyak, és hogy hány nemzedék járt előttünk, akiknek ezek fontosak voltak, akik a hitüket a tárgyak környezetében érkeznek, akár az igés táblák, amelyek nem voltak túl szépek, ezek a fekete igés táblák, de ha az ember belépett egy otthonba, akkor tudta, hogy jó helyen van, jó helyen

0: évek között vagyok. Isten közelsége, ahol így nem jól nékem. Ezekből is tettünk ki a kiállításon, ezek is láthatóak. És ott vannak mellette a monumentálisnak tűnők, pici tárgyakhoz képest monumentálisnak tűnők, a nemeskei templom karzatmelvédeknek a gyönyörű festett kazettái, vagy a padok, festett padok. Tehát az a világ, amelyre a Tüskés Tibor azt mondta, hogy népi mennyország. Tehát az mennyire igénye volt az emberi életnek arra, hogy a templom a szép legyen látványába. Ne legyen kopár, ugye a reformációval a fehér falat is szükség is volt arra, hogy végre az ige kerüljön középpontba, de ugyanakkor mennyire szüksége volt az emberi életnek arra is, hogy a környezet is szép legyen, színes is legyen, merészen is sok esetben, de ne vonja el az igéről a figyelmet. A kemsei templom. Néhány tárgya is itt van, kemse. Ezt a templomot 1913-ban pontották, és ez még az utolsó ilyen paticsolt falu, ilyen lábos templom, amelyet akár arrébb is tudtak tolni, ha jött egy árvíz ott a Ráva mentén. És lebontották, és Csikes Sándor volt ott a szomszédban, vagy ott a lelkész, és ő mondta, hogy meg kéne menteni ebből a berendezésből. Hát, amit én ismerek a berendezésből, az egy múzeum szép, azt nem hoztuk el, az sajnos megsérült, hogy nem létezi múzeumban van, hanem az úrasztalát, és hát aminek nagyon örültünk, a szószék koronát, egy nagyon védett, nagyon szép szószék koronát, a kemsei templomból, tehát a már nem létező templomból, és két karzat mellvédet hoztunk el, és ezek is láthatók a kiállításon. Hát a szószék korona az ott van a Biblia Múzeum lejáratánál, mint egy kicsit jelképezve azt is, hogy minden, ami itt kell, hogy történjen a Biblia Múzeum, és a Biblia Múzeum kiállításának nem más, mint az Isten igének a hirdetése. Hát sorolhattam a többi tárgyat is, mert tulajdonképpen, ha nem vagyok benne a térben, akkor is előttem van minden tárgy, és érzem az üzenetét ezeknek a tárgyaknak. A harang, ott van a harang, hoztuk a teológia harangját, amely már a Ráday Múzeumban van, de hát itt teológusként mindig erre a harangra, rúgásra indultunk le. Ez étkezésekre, vagy exportációra, vagy mindenféle alkalomhoz. Hát ez is gyerekeknek élmény, hogy ők megtudták a harangot, és hogy mit jelent harangozni. Sokféle dologról tudok a gyerekekkel beszélgetni, például arról, hogy milyen templomi szolgálatok vannak, a templom körül kik, a harangozó egyházi, a gondnak, a lelkész, hogy ki mit végez a templom körül. Nagyon, nagyon érdekes ezek között, a tárgyak között élni a mindennapokban, meg a csoportokkal, a gyerekcsoportokkal találkozni.
1: Kedves hallgatóink, most hírekkel folytatjuk műsorunkat itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatom a beszélgetést Tímár Gabriella Ullával, a Budapesti Biblia Múzeum igazgatójával. Maradjanak velünk!
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Együttműködési megállapodást írt alá Szöulban a Magyarországi Református Egyház nevében Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke, illetve a koreai presbiteriánus egyház képviseletében Sangdo Choi főtitkár. A két egyház közötti megállapodás a 20 évvel ezelőtti a koreai presbiteriánus egyház és a magyarországi református egyház 2006. június 8-án Budapesten megkötött partnerség megújítása. A mostani dokumentum preambulumában a felek kijelentik, hogy ezekben az években a világ mélyreható változásokon ment keresztül, a fegyveres konfliktusok, a kényszerű migráció, az ökológiai válságok, a gazdasági egyenlőtlenségek és a gyors társadalmi átalakulások új kihívásokat és új lehetőségeket teremtettek a keresztény bizonyságtétel számára. A két egyház ennek fényében elmélyíti az elköteleződést és kifejezi közös részvételét Isten missziójában. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját a kormányfő jelentette be a közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte azt is, a magánaudiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros, primás Esztergom budapesti érsekkel, emberekkel. A Főegyházmegye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt. Sikeresen felbocsátották az EU Copernicus programjának Sentinel 3C műholdját, amely a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését, közölte az Európai Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Szervezete a honlapján. A Sentinel 3 a Copernicus család egyik legsokoldalúbb küldetése, adatai alapul szolgálnak a napi óceáni előrejelzésekhez, segítenek az erdőtüzek észlelésében, valamint nyomon követik a vízminőséget és azokat a hosszú távú változásokat, amelyekre az éghajlattudomány támaszkodik. A Sentinel 3 sorozat tagjai immár egy évtizede figyelik bolygónk óceánjait, szárazföldjeit, jégtakaróját és légkörét. Adataik már a klímakutatás fontos segítőjévé váltak. A műholdak a növényzet állapotáról is információt szolgáltatnak, így követhető az aszályok hatása, az erdőborítás változása és a földhasználat átalakulása. A Sentinel 3 egyik váratlanul sikeres alkalmazási területe a szárazföldi vizek vizsgálata lett. Radaros magasságmérőjével folyók és tavak vízszintje is meghatározható, így az adatok az árvizek és aszályok követésében, illetve a globális vízkörforgás kutatásában is hasznosíthatók.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Tímár Gabriella Ullával, a Budapesti Bibliamúzeum igazgatójával. Témánk pedig egy időszaki kiállításuk, amely a Herceg Szöllősi Kánonok néven ismert, 1576-ban elfogadott szabálygyűjtemény elfogadásának apropóján jött létre. Ez a dokumentum formálta meg a Dunamelléki Egyházkerület életének minden területét, ezért tekintik ezt kvázi az egyházkerület alapításának, születésének pillanatának. Ennek emlékére jött létre most ez a kiállítás, amelyről folytatom a beszélgetést, tehát a Bibliamúzeum igazgatójával, Tímár Gabriella Ullával.
2: Több mindent szeretnék még kérdezni, hagyjuk olyak oda-vissza, hogy többször szóba osztod az üzenetet. Szerinted mi ennek a kiállításnak és ezeknek a tárgyaknak az üzenete, ami így akár a szándékod volt, amikor összeállítottátok a kiállítást, meg aztán, hogy összeállt, akkor esetleg módosult-e benned ez az üzenet?
3: Hogy mi az üzenet a kiállításnak? Hát van a kiállításnak egy címe, tulajdonképpen az Ézsaiás ige, a gyökér a szikacsodból, ez az egész kiállításnak az üzenete. De emellett én magamnak így megfogalmaztam üzenetnek azt, hogy, és így szoktam mondani az elköszönésben is a látogatóknak, hogy látva ezeket a régi padvégeket, ami esetleg már szenesedik, mert Dél-Baranyában, mert megégett háború, stb. Hogy keresd meg a saját padodat, keresd meg a saját padvégedet a templomban, a saját helyedet. Tehát, hogy lássuk azt, hogy az eleink itt éltek, ebben éltek, és ezek örökített tárgyi anyagok. De ezek fontosak, ezeket megőrizzük, de leginkább az ő hűségük az, amit szeretnének örökíteni ránk. Amit különben egyénileg nekünk magunknak kell megküzdeni, hogy hülyek maradjunk. És ezt csak az Isten hűség által tehetjük. Mint ahogy az egész kiállítás címe, vagy az egész évnek a címe, mint gyökér a szikacsodba, hogy bármi történt, és bármi a megtartatásukban, az Isten hűségének és kegyelmének köszönhető. Ezt jelképezi különben ez az emlékfa is. Tehát nekem az üzenet az, hogy keresd meg a mában. Emlékezz a múltra, de keresd meg a mában a helyedet, az Isten népe között.
2: Ezt a fát, ezt Lici, fejtsd ki a hallgatóinknak, ez ott van a Rádai 28 udvarán Budapesten, hogy itt van a múzeum is, de szerintem ezt azért a mi hallgatóink nem biztos, hogy ebből az egyutalásból értették, és ennek te vagy az ötletgazdája, tervezője.
3: Eredetileg a kiállítás záró része lett volna egy fémből készült fa, amelynek a gyökerei kapaszkodnak kövekre egy szikárföldre, és az alapzata pedig egy keresztet formál. És amikor elkezdtük ezt így tervezni, akkor rájöttünk arra, hogy ezt ki kell vinni a szabadba, Rádai 28 udvarára. Erre az egyházkerület vezetősége, püspök úr is így gondolt, hogy ezt vigyük ki. Tehát, hogy legyen ez több, mint egy kiállítási installáció, hogy majd a végén lebontunk, hanem legyen ebből egy emlékhely, egy emlékszobor. És hát elkészült, és ez most a Rádai 28 udvarán látható, amelynek a talapzatát a burkolatában egy kereszt formál, és erre épül nagy kövekre ez a fa fényből. Nem tudnám megmondani, hogy milyen fa, hogy milyen fa típust jelképez. De nem is ez a fontos, hanem ennek az az üzenete valahol, hogy az egyház történetünkben nem volt olyan időszak, amikor is kellett volna megtapasztalni azt, hogy a kapaszkodás, az Istenbe kapaszkodás, a keresztbe, bármilyen szikkat a talaj körülöttünk, bármilyen nehéz körülmények között történelmi helyzetben vagyunk, hogy ne lett volna akkor is az Isten kegyelme ott alapul, mint egy talaj, mint egy biztonság, mint egy stabilitás. Tehát egy stabilitás, amire aztán épület a gyülekezeteink és az egyház kedvetünk, most egy kicsit szűkítve már magunkra, de egyáltalán Isten népének az élete. És ezekre az ágakra, fa ágakra föl lehet húzni egy-egy kerámia gyöngyök, mind egyedi készítési gyöngy, amelyeket így neveztük, hogy áldás gyöngyök, hogy emlékezzünk arra, hogy az életünkben hogy volt jelen az Isten kegyelme, mint áldás a megtartatásunkba. És hát nagyon szeretjük ezt az emlékfát is. Sokféle üzenetet hordoz, amit egyen-egyenként még megállva mellette megtalálhatunk.
2: Szóba hoztad te is azt a harangot, és ezáltal a gyerekeket, ide akarok visszaugorni, hogy mennyire tudtok gyerekeket fogadni, van esetleg ilyen csoportfoglalkozás, mehetnek-e iskolás csoportok, hittanús csoportok?
3: Jó, nagyon hamar megérkeztek az iskolás csoportok, hiszen júniusban jött meg ez a kiállítás, és júniusban jöttek a gyerekek, jöttek a csoportok. És nagyon pillanatokon belül kellett megtalálnunk a feldolgozását a kiállításnak, tehát így gondolom, múzeum pedagógiai feldolgozását. És az nagy élmény volt, mert elég spontán dolgoztunk az elején, nem volt idő, ugye a kiállítás végén, hogy még ezzel is foglalkozunk, ha mindig párhuzamosan kellett csinálni, hogy hogyan éljük, hogyan mutatjuk be, hogyan tudjuk a gyerekeknek a figyelmét megragadni. Bejönnek, és akkor egy ilyen templomi térbe hirtelen. Ott vannak, és akkor és hogyan kell őket úgy betekni, hogy otthon érzetük legyen. És nagyon érdekes, mert hát főleg most egyházi iskolás csoportok voltak meg, ilyen gyülekezeti tábor is csoportok voltak nálunk, és hát nagyon, nagyon érdekes volt, hogy rögtön inkább kérdeztük, hogy milyen környezet ez, mit lát. És rögtön mondták, hogy templom tér, és hogy miből tudják, és akkor megnézzük, ki keresik a keresztelő edényeket, az úrvacsora edényeket, és akkor elkezdünk beszélgetni velük arról, hogy mi történik a templomban, hogy az úrasztala, a Bibliával, az egyházládák, a plenódiumok, a harang, sok esetben még azt se tudják a mai gyerekek, hogy hívják azt, aki harangozik például vasárnap. Hogy harangozó, hogy ezt megtanuljuk ezeket a szavakat. Nagyon érdekes az, hogy a részleteiben beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy mit jelképez a kakas, a csillag, meg egyáltalán a harangnak. Mi az üzenete, mikor megszólal a harang. És aztán beszélgettünk velük a lelkészi szolgálatról, hogy miért van a Biblia a templomban az úrasztalán. Beszélgettünk arról, hogy a gyülekezeteknek a gondnokai, most már főgondoknak nevezzük őket, hogy ők hogyan állnak a lelkész mellett, mit csinál az egyházkép. Nagyon érdekes, most behoztam még egy Palástot is, édesanyám idős Palástját, hogy katolikus iskola, napokon keresztül katolikus iskola gyerekcsoportjai voltak nálunk. És ebben az esetben is nekünk ezt a kiállítást be kell mutatni, sőt, múzeumpedagógiai foglalkozást kell tartani számukra. És hogy hogyan kell párhuzamot hozni, hogy egyházi sekrestés, meg a klenódiumok, az ugyanaz szinte, de mi történik az úrvacsorában, a misén, az áldozás, és hogy megtalálni a közös üzenetet, a mégis az Isten közelségének a vágyát, amikor a templomban megyek a jelenlétet. Tehát különböző felekezeti gyerekeknek is egy 450 éves református emlékező kiállítást bemutatni más felekezeti gyerekeknek. És nagyon érdekes volt, hogy gondolkodtunk, hogy hogy lehetne behozni mondjuk ennek a katolikus háronapon keresztül katolikus iskolás csoportoknak, napi 3-4 csoport, hogy hogyan behozunk valami katolikus miseriát, vagy valamit. És az egyik katolikus munkatársa mondta, hogy dehogy, hogy ismerjék meg a katolikus gyerekek, hogy milyen a református palás. Nagyon, nagyon érdekes ez a munkának ez a része is. Aztán tudni kell azt, hogy nagyon szép éneket, hívőszéktől is megkaptuk a jogot, nagyon szép éneket, zoltárfeldolgozások és református énekfeldolgozások hangzanak a kiállításon. Tehát az ember, hogy belép, már egy templomi hangulatba lép be.
2: Van egy ilyen kötelező kérdés, ami így a kiállítás lezárásához kapcsolódik, és bármint az erről való beszélgetés, és utána még általánosságban lenne egy kérdésem hozzá. Meddig látható a kiállítás, mikor érdemes útra kelni megnézni? Ugye mi hallgatóink azok Debrecen, Miskolc térségében, Nyíregyházán hallják ezt a beszélgetést. Útra keljenek el.
3: A kiállítás 2027. január végéig, január utolsó napjáig látogatható. A nyitvatartás időben ez a honlapunkon olvasható. A csoportokat úgy várjuk, hogy jó, ha bejelentkeznek előtte, hogy tarthassunk nekik egy vezetést, hiszen a kiállításnak ez a része, két része van, ez a része is külön vezetést igényel, és az egyház történeti része is, amelyet Berecz Ágnes és munkatársai végeznek. Tehát mindenképp jó, ha tudunk a csoportok érkezéséről. és a honlapunkon elérhetők a telefonszámok, e-mail címek, tehát érdemes bejelentkezni. Egyénileg is látogatható, de ha spontán összetalálkozunk olyan látogatókkal, akkor szívesen mesélünk a kiállításról, a tárgyakról, azoknak üzenetéről, meg a begyűjtéseknek a történetéről, ezek mind különlegesek.
2: Egy utolsó témát szeretnék, a kiállításból jutott mindez eszembe, de nem szorosan kapcsolódik ide, hogy kérlek, hogy adj tanácsot a hallgatóinknak, hogy a saját gyülekezetükben hogyan ne járjanak úgy, mint hallottam már történetet itt a kiállítás kapcsán is, háttérbeszélgetésben, hogy került elő valami, ami most ott van a kiállításon, de méltatlan körülmények közül került elő valamelyik gyülekezetben, meg van egyháztörténész barátom, aki járt gyülekezeteket látogatni, anyakönyveket, klenódiumokat talált csirkeólogban. Szóval a kérdésem az, vagy miről, hogyan dönts el azt egy presbiter, egy lelkész, egy gyülekezeti tag, hogy az a volt kakas a templom tetejéről az még érték lehet, és esetleg hova vigye ezt el, adja be a múzeumba, vagy ők őrizzék meg?
3: Nagyon fontos, hogy gyülekezetenként mindig legyen valaki, aki ezekre a tárgyakra odafigyel, és szeretettel gondolja őket, és védi őket. Tehát érdemes egy kicsit a saját környezetünkbe körülnézni, hogy mi az, ami a gyülekezetünk múltjához és történeteihez, a hitéletéhez kapcsolódnak. De nagyon sok ilyen érték van, tehát pillanatok alatt észrevehetjük, ha nyitott szemmel járunk. Mindezekben persze lehetnek nagyon komoly univális értéket és tárgyak is. Hát ezek meg külön figyelmet érdemelnek, mert ezeket a tárgyakat azért szakemberekkel is érdemes megnézetni, érdemes karbantartani, úgy mondjam, tehát megtalálni a környezetünkbe azt a szakembert, aki meg fogja mondani azt, hogy mit érdemel meg a megőrzésben az a bizonyos tárgy. Nagyon jó élményem volt itt a tárgyak összegyűjtésében Csapai Jánossal megismerkedni a Szekszárdi Múzeumnak a néprajzosával, aki például a Tolna megyében az összes klenódiumot ismerte és összegyűjtötte, mármint hogy adminisztrálta, gyülekezetekben vannak, de mikor megkerestem őt, akkor tudtam mondani, hogy melyik gyülekezetben hol találok különleges klenódiumot, vagy egy keresztelőkannát, vagy egy szép egyháznádát. Tehát ő szakemberként is tudta ezt a munkát segíteni. Tehát nagyon érdemes a saját szűkebb közösségünkben is nyitott szemmel látni, és az értéket minden esetben megőrizni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tímár Gabriella Ullát, a Budapesti Biblia Múzeum igazgatóját hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: sok a szúnyog az idén.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám plusz 3630 073 3636. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
2: Hamarosan kezdődik a Kerekdomb Fesztivál. Szeptember 18-20 között Tálya utcái ismét megtelnek majd zenével, színházzal, irodalommal, borral és közös élményekkel. Többek között fellép a Quimby.
3: Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit a...
2: Blaha Louisiana. Bohemian Betyárs. Parnograszt. További részletek a www.kerekdomfest.hu oldalon. Találkozzunk Tájján!
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója, döntött az országgyűlés kedden. A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyagáremelkedésre tekintettel nyújtott támogatások összefüggő intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról című javaslatot. A RUF Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy az az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló aszimmetriák mérséklése. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció mintegy négyszeresével drágultak átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban éves bázison, derül ki az egyik biztosító kutatásának adataiból. Míg tavaly átlagosan 29.258 forintot kellett kifizetni egy szakorvosi vagy egy alapdiagnosztikai vizsgálatért a magánegészségügyben, addig az idén augusztusban már 30.724 forintot. A biztosító magánorvosi árindexe szerint legnagyobb mértékben a laborvizsgálatok, a bőrgyógyászati vizsgálatok és a nőgyógyászati vizsgálatok árai emelkedtek, míg egy vizit a szemészeten vagy egy szívultrahang jóval kevésbé drágult. Budapest és a vidék között némileg zárult a költségolló, de továbbra is látványos az árkülönbség. Vidéken 7-15 ezer forinttal is lehet olcsóbb egy ugyanolyan szakorvosi vizsgálat, mint a fővárosban. A kutatás szerint a szolgáltatások toplistáját továbbra is a fogászat vezeti. A megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt két évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. Jelentős informatikai átállást végez a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt már szeptember 17-től korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben, közölte a vállalat. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfelszolgálaton és az MVM Next abban. A rendszer átállás időszakában nem lesz lehetőség egyebek mellett szerződéskötésre, így felhasználóváltozás, új vagy meglévő felhasználási hely bekapcsolása, illetve kereskedőváltás intézésére, valamint szerződéses adatok módosítására. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. Az átállás a számlázást és a számlafizetést is érinti. Az átállás időszakában várt földgázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. Az e-számlák online bankkártyás befizetésére szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz lehetőség, azokat egyedi banki átutalással lehet kiegyenlíteni. A papírszámlák befizetése átutalással, a csekkes ügyfelek számára pedig csekken és az e-check alkalmazással is zavartalanul történhet. A díjneten keresztüli számlafizetés a karbantartás idején is működik, ugyanakkor nem jelenik meg azonnal a kiegyenlítésről szóló információ, tájékoztatott a vállalat. Római kori pénzeket találtak a Drávánál. A Drávánál talált római kori numizmatikai leletről számolt be a kaposvári Réprónai Múzeum a közösségi oldalán. Az intézmény azt írta, közösségi régészeti csapata többször megfordult a folyópartján az elmúlt hetekben, és számos értékes tárgyal gazdagította a múzeum gyűjteményét. A nagy mennyiségű kerámia töredék, fibula maradványok és egyéb fémtárgyak mellett figyelemre méltó a századokon átívelő római numizmatikai anyag. Kiemelték, hogy a kora római korból Vespasianus császár ezüst pénzére, a középső császárkorból Antonius Pius császár kiváló állapotban megmaradt denáriuszára és a feleségét Faustinát ábrázoló bronzpénzre bukkantak. A lelet 3. századból származó érméi közül jelentős Galinneus pénze, hangsúlyozták megjegyezve, hogy a verdejel alapján az érme Herakleából, a mai Törökország európai, márványtengeri partvidékéről érkezett Pannóniába. Kitértek rá, hogy a késő római korból Nagy Konstantinus, II. Konstantinus és Valentinianus császárok különböző pénzeit találták meg. Izgalmas lelet továbbá a feltehetően a 3. századra datálható díszsarkantyú, amely ugyan két darabban, de restaurálható állapotban került elő, olvasható a bejegyzésben.
0: Az időjárásról.
4: Adáskörzetünk nagy részén ma a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul a nap folyamán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
1: Jó napot kívánok, Béli Katalin, szerkesztő riporter vagyok. Egy esztendeje, 2025. szeptember 16-án hunyt el Buda Ferenc. Halálát a Forrás folyóirat így jelentette be. Szerkesztőségünk mély fájdalommal tudatja, hogy Buda Ferenc folyóiratunk egyik alapítója és főmunkatársa, Kossuth-díjas költő, a Nemzet Művésze, Kecskemét város és Tiszakécske város díszpolgára 2025. szeptember 16-án elhunyt. Buda Ferenc számunkra nem csupán nagyszerű költő volt, hanem barátunk és mesterünk, akire mindig felnéztünk, és azzal a tudattal végezhettük munkánkat, hogy mindig teljes mellszélességgel mögöttünk áll, velünk van. Írja a Forrás folyóirat. Buda Ferenc 1936-ban született Debrecenben, első verses kötete a Füvek példája 1963-ban jelent meg. Számos verses kötetet publikált, emellett fordított is többek között kazak és kirgiz népmeséket. József Attila és Kossuth-díjas volt 2014 óta a nemzetművésze. Egyetemi tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar nyelv és irodalom szakán kezdte. 1955-ben nappali tagozaton, majd levelező tagozaton fejezte be. 1955-től jelentek meg versei. 57 és 58 között három verse miatt börtönbe került. 58 és 63 között a kínóimban segédmunkásként dolgozott. 1963 és 70 között Pusztavacson, Kecskeméten és Kerekegyházán tanított. A 60-as években tagja volt a Hetek című költői csoportosulásnak. 1970 és 86 között a Bács-Kiskun megyei levéltár munkatársa volt. 1986-tól a Forrás főmunkatársa. 2002 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt, 2013-ban a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai közé választották. Abban az évben a Magyar Versmondók Egyesülete tiszteletbeli elnöke is lett. Kedves hallgatóink, archívumunk segítségével Buda Ferenc egy miskolci előadó estjével búcsúzunk tőle.
2: Mit tett az úti tarisznyában a református város Debrecen, a szülőváros?
3: Sok mindent. Először is a Bibliát, mert az én drága szüleim azok nem voltak iskolázott emberek, de egy könyv az meg volt kezdetől fogva az Új Testamentum, aztán meglett az egész Biblia. Adott egy bizonyos fajta józan szemléletet, ami lehetséges, hogy nem hoz olyan cifravilágokat, mint a sárközi hímzés, vagy akár a matyó hímzés, viszont nagyon jó meg van varva. Adott egy azóta is remélem megtartott igényt a minőség iránt. Hosszan lehetne még sorolni Debrecen ajándékait, de számomra ezek a legfontosabbak.
2: Buda Ferencről azt írják, hogy csak akkor szólal meg, amikor súlya van a szavának. Hogyan éli meg a percemberek divatját?
3: Sok-sok bosszúsággal, de mivel a percemberek világát éljük, én ezt a világot én nem tudom megszüntetni. Annyit tehetek mindössze, hogy én maradok az, aki eddig voltam. Egyébként, ha akarnék, se tudnék más lenni. És abban bizakodom, hogy akik közvetlenül rám voltak bízva, míg fölnőttek, azok sem, hogy is mondjam, csak nem csatlakoznak a hathoz.
4: Túlélés. Túlélés, leépülés, a túlélés szolgáló végbetes leépülés, lelassul a mozgás, a légzés, a gondolkodás. A gátlás az egész agykéregre irradiál, ezt követi az életfunkciók általános és átmenet nélküli lefékeződése, túlélés, leépülés, a téli álom hibernált önkívülete, vakond lét, denevér állapot, föld alá süllyedni, rejtőzvény fagy elől, ínség elől, a csillagok dermesztő tekintete elől, s az amúgy is vaksi szemeket lehúnyva, beforrasztva, látó idegeket az agy verejéig visszahúzva, visszavonva, túlvilági álomba bábozódni. ahogy alternatívaként. Kampókat, finom karmokat növesztvén, kikapcsolt radarral, reflektorokkal, leplombát, akkumulátorokkal, fejjel lefelé lógva, fölcsimpaszkodni a láthatatlan mennyezetre, egy komfort nélküli, de amúgy meghitt zugban, ahol meleg ugyan hírű sincsen, ám legalább nem fütyül be a szél, nem fütyül be a szél. Boreász jeges szele, sem Balkán tüzes szele. Túlélés, leépülés, túlélés, leépülés. Leépülés egyéni és kollektív szinten, állampolgári és állami szinten, szárnyakat adunk a vágyainak, ám addig is kinőttükig is, használjuk csak bátran, biztonságosan, többszöri alkalommal az egyszeri használatra valót, az egyszeri használatra szántat, legyen az ópszer, fogvágyó, injekciós, vagy intim betét, és így tovább, mert a trikolor küstetpátiában kor és portársaim, minden, de minden többszöri, sokszori, akárhányszori alkalommal használható, sőt használandó, tehát használatos is. Eszme, téveszme, rögeszme, úgy ám hölgyeim, akárcsak popsi alá a tetraperenka, így hát túlélés, leépülés továbbra is feleime fagy közepette, csak túlélés, csak leépülés, mivel hogy ez tart meg minket egyedül a megfelelő szint alatt, s a szertelenül számos példa közül végezetül még egyet, csak egyet hadd lebbentsek álomra összeszorított szemünk elé. Azt az egyet, ama mindenek fölöttit és utánit, Szer Józsa legendás, múlhatatlan emlékű gimnasztikáját a lehűtött anyamében.
5: Ó, szegény magyarság, mit gondolsz magadban? Azt tudod, jól nyugszol, te nemes ágyodban.

jól is. Szabadságod ellen kikerget tízszer is. Egy órán téged fenyeget százszor is, fenyeget százszor is. Ez egyéhány versek Magyarország dolgát mutatják és írják nagy nyomorúságát, mert ő elvesztette régi irosságát. Jó Mátyás királynak drága szabadságát, drága szabadságát. Az 1600-ban és 97-ben, az pünkösd havának második hetében,

0: az önkorosztálya olyan időket élt végig, amikor az embernek a jóisten a kezébe ad egy ilyen kifejezési eszközt, mint a költészet, akkor ebben benne van a magyar történelem. Hát most a kérdésem az 50-es évekre vonatkozik, a börtönévekre, a börtönversekre, az utána következő időszakra. Úgy láttam, hogy nagyon zaklatott lett, amikor ezt a decemberben írt verset elmondta.
1: Hát az embert mindig fölkavarja. Különböző mértékben persze ez a pillanatnyi állapotától is, lelki állapotás is függ, hogyha visszaemlékszik azokra az időkre. Mindazonáltal én úgy gondolom, hogy nem az volt egyedüli súlyos időszaka a magyar történelemnek. Előtte is voltak nagy-nagy bajaink, már az mögöttünk hagyott században is, hát gondoljunk 1920-ra, ugye, annak a háborúnak a lezárására, amikor körbevágták az országot, és egy országot sem még annyira, mint a miénket. És hogyan? De, hogy latinosan mondjam, mutatis mutandis, gondolhatunk erre a mai korra is, ami ugyan a tragikus halált halt költő szavaival élve, hogy mondjam, finomult kínokat nyújt, de sokkal több zavarosságot, mint a korábbiak. És azt hiszem, hogy nem csupán arról van szó, hogy én nehezebben igazodom el benne, mint a korábbi gyalázatok közepette, hanem az is, hogy ez a, hogy mondjam, csak ez a káotikussá válás, a rend szigeteinek az összezsugorodása egyre inkább kiterjed az egész földgolyóra, divatos szóval globálissá válik.
2: Pesten esik a hó. Pesten esik a hó. Keringve, kavarogva, a Dunán a habokra, lelkük vesztett romokra, kivert ablakszemekre, kék szájú emberekre, Cseperre és a gyárra, a moccanatlan várra, tépet szélő sebeken daszoló üzemeken, aszfaltra száradt véren, megül halott fehéren. Hordja a szél a földön, viszi a szél az égen, Pesten esik a hó nyílt sebre friss kötésnek. Pest talpig hófehérbe. Az elesett katonák emlékére Szolai Ferenc képrel áll. Kedvesek és szerelmesek, hitvesek és jegyesek, apák és fiak, hozzátartozók, hős és nem hős katonák, hazánk fiai emlékére, akik nem tértek vissza szeretteikhez többé a háborúból. Hajnal suhog, zablavas zörren, kattog a katonaponat. Fut az országút visszafelé, két oldalt nyárfáj dörögnek. Szél viszi el, lehelet kapja föl a sírást, végbúcsunk, végvacsoránk nehéz páráit. Ölelő karunkat kuszálja. Fohász, káromkodás, most segíts! Szedek, jöjjetek, söpörjetek, oltalmaz, rejtőzködjen Isten, gyümölcs, írtó, boldog asszony, ments meg irgalom kutya!

0: Örgés. Kicsi nyeink sikoltva kiházanak, mert lángul az otthoni léckapu is, bogas vagy jeles gerendarokon, emelkedik borsátora a pusztulásnak. Tántorgó térdjel felállunk, parancsra új parancs, és szabályra új szabály. Rettegő fák, vizsla bokrok közt botorkálunk a tilopjára a ösvényeken, fegyverek fekete pupillája kísér, és fullasztó félelem. Őrálló vakok vigyáznak, vakoknak vak vezetői vezérelnek minket a nap háta mögé, halállal fölcímerezve, sírni csőhíd halálmagasztal, fémlik a vasvitézség, délsütött csikorgó récen cipeljük a mázsás nagyezüstöt, apák és fiak és férjek és viola vőlegények és parancsra új parancs, szabályra új szabály, szorongatásnak éjszakája, szorító, szomorító karácsony. Újjunk a jeges zárvázaton. Csontasszony ölelget, tűzvirág nyílik, arcunkba pillézik fekete virágpora. Fölemész bennünket ez a tél, ez a tűz. Szárnysuhogás árnyékol fölöttünk, varjak, fekete zsinat, mely együtt vagyunk, együtt vonulunk fájdalmak férfiai, együtt, mint a leölésre szánt juhok, de már tántorog a segítő, és elesik a megsegített, és együtt mind elvesznek. Ó, hol az író? Hol a mérlegelő? Hol a halottak összeírója? Apáim, bátyáim, édes testvéreim, hót akar titeket, csontjaitok, mint a zöld fű, örökre virágoznak.
1: Én nem tudom, hogy ezt ön írta, vagy önről írták, hogy a költői szó értelme, ha nem csak tetszeni akar, hanem szolgálatértéke is van.
2: Természetes, akár én is írhattam volna. Sőt, valamikor, amikor kérdeztek arról, hogy mégis mi végre csinálom azt, amit csinálok, akkor a szolgálatot megemlítettem. Persze nagyon óvatosan, mert mint annyi minden kifejezés az idők során, főleg az utóbbi néhány évtized során eléggé lejáratódott. A szolgálat, a szeretet, meg a szabadság kívánt képen, meg minden, de ha nagyon halkan is, és nagyon szerényen is, én úgy gondolom, hogy azon felül, hogy adott esetben gyönyörködtethet egy irodalmi alkotás, van még más célja is, vagy más dolga, vagy más funkciója, más, hogy mondjam, csak cselekvési tere. Valamilyen módon, ha nyilvánvaló, hogy ez legtöbb esetben áttételes, nem közvetlen használni az embereknek. Ha másra, nem azzal, hogy idejében elszomorítja bizonyos dolgok tekintetében. Lehet azzal is erőt adni, hogy valakit jól megrázunk.
1: Meddig hallik el ma a költő szava?
2: Hát így embertől emberig biztosan, hogyha kellőképp, hogy mondjam, kellő egyedek találkoznak össze. De azzal együtt, hogy én tisztában vagyok vele, és nem vagyok vak se süket, hogy akkora szerepem a mai társadalomban nincs az irodalomnak és a költészetnek, mint korábban, akár 15-20-30 évvel ezelőtt, de nem szabad akkor sem lemondani róla, és nem szabad lekicsinyálni, és nem szabad lehervadni sem. Arra kell törekedni, és ez közös munka, nem a költöké, főleg nem csupán a költöké, hogy a gyerekek megtanuljanak olvasni tisztességesen, és ne felejtsenek elolvasni, és ne szokjanak le az olvasásról, a jó művek olvasásáról. Tanítsák meg őket válogatni, kiválasztani, és ha kell, selejtezni is. Nem minden olyan jó, ami divatos.
1: Gondolom ezt tanította a saját gyermekeinek is.
2: Azt hiszem, hogy nem nagyon kellett őket erre tanítani, valahogy ez úgy...
1: Akkor ebbe születtek bele.
2: Ebbe születtek bele, ez benne volt a légkörben. Ők is túlestek egy-két apróságon, de úgy kikeveredtek, mint a rózsahimlőből, vagy a kanyaróból. Nem maradt nyoma, hál' Istennek, nem maradtak ragyások ezektől a kis múló szellemi náthágtól, vagy egyebektől. És hát hál' Istennek a minőség iránti igény az megmaradt bennük. Remélem az ő gyerekeikben is meg fog születni, ki fog alakulni, és meg fog maradni.
0: November jő. Ismét eljő november. Hoz elmúlást, és egyben megújulást. Új bor pezseg, ólevél földre perdül, bölcsőbb illeg, sírhalom domborul.

0: Nincs szőr a pók, nincs szőr a pók. Erről Pető, vagy marasztó szállat. Itt van november. Itt vagyunk mindannyian, ki már alant, ki még fölül. Ügyész uram, Katona József, itt van kegyelmed is. Hallom szinte pennája percegését. Vagy csak a vetélő surrog az este váltán. Víz az éj mögül bajos kihallani. Új bor pezseg, ólevél földre zizzen, bölcső billeg, sírhalom domborul. Mit sző a pók, miféle szállat, hogy az a sírig szétszakíthatatlan? Ki még fölül, ki már alant, én itt vagyunk mindahányan, és itt van november. Hely, ügyész uram, oly görcsösen miért tartja azt a zablát? Lám, szép pataki róza, főkötősen, mit sem sejtítvény, végképp elsuhog. Új bor pezseg, új hold világol, sző, sző a pók. Hálót, vagy szenvedőt? Ügyész uram, egy fél szót vessen immár, mi haszna lőn a penna percegésből, s megérte éj vesződni közbajokkal. Targaj ropog, zendil a vacsi erdő, a rőt vadat riasztják víglegények, kökényfa ágán pihés szőrrezeg, s vadász urak a zsíros lakomára a karcos újbort forradva nyelik. Végül tavasz, a szárnya lepötött szív szétrobbanása. Méltó visszhang csak esztendők után. Petúr, Pánk, Gertrúd, drámahősök. Ám Tiborsznak az új ezrelék határán örökösei itt sereglenek. S ha már itt tartunk Tiborsznál, hát akkor már túl az új ezrelék határán, Tiborcz tűnődik. Fura egy fordított világ ez. Az lesz Vátesz, aki lóvá tesz, sztár a zsivány, mester a kontár, a cinkolónak piros pont jár, szajhákon csillámlik a fritter, sarzsihoz jut sok kósza litter, s vélvén magát vezérhajónak vígan feszít vizen a húlyag. Prókátorok, hamis parasztok mérik a pornéknak a snapszot. Ígyatok csak, danuljatok hát, fő az, hogy mit tartjuk a kottát. Kinek kabaré, kinek kimpadj, színváltozás. Forog a színpad, s játszván, jógázsért, akármit, hazudnak, hogy hasad a kártit. Áll király, mű Bánk, mű Petúrbán, folyton csak a zsebünkben turkán, mindkint a közjavát kívánja, akár a tikotét a kánya. Hiteleznek egy szabatolnak, hív jobbágyuk lesz ez ma holnap, s mielőtt még adnád dedóba, kölykedet is viszik adóba. S múlnak az évek, mint a percek, rajtunk nem könyörül a herceg, így tehát testvér, mi Tiborcok, húzok össze a gatyaborcot.
1: Ami számomra az önköltészetében a legmegkapóbb, hogy nem akar föltétlenül 20. vagy 21. századi lenni, tehát a magyar nyelvnek a gyönyörűséges ritmusa, a gyönyörűséges szófonása, az, ami a magot adja.
2: Hát én azt szeretném, és arra törekszem, hogy a magyar nyelvnek ezen erényei ne csak, hogy megmaradjanak, hanem gyarapodjanak is. Hát végzére is nem a semmiből lett mindez. Ez a elsősorban a költők, az írók révén vált olyanná ez a gyönyörűséges magyar nyelv, amilyen ma, vagy már tegnap, vagy már tegnap előtt lett. Az előtt is szép volt, gyönyörű volt, de olyan hajlékonyná is ráadásul. Ami ennél a költők tették, és ezek sorában oda számítom azokat a névfeleneket is, akik a névbalak szövegeit kikunkorgatták a szívükből. Igen, és nyilvánvaló, hogy ebbe alkalmattán az is beletartozik, amit Nagy László úgy fogalmazott meg, hogy zsdúd hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Na igen, igen, de akkor az katedrális legyen, ne kutyaúl, vagy ne szemetes láda, ahova begyöbösödik a szép szavakat, meg a szép fogalmakat is.
0: Áll a vásár, sűrög a sokadalom, Rúdhegyiben kuporogva bámul a bazári majom, tű, az idén vagytán sose volt még ekkora vigadalom. Serpenyő, serceg, sistereg, szép tárgyal a pecsenyeimnak. bancsalítva egy bajszos bátyú pohara fenekére pibbant. Zajgó zene szózen dül harsan egy vidám üvöltés, félrehordó vak flintát kínál a célövöldés. Sátrak alatt zajlik az alkú, a terefere, folyik a cserepere, forog a köszönés kereke. Lámni csak, csorba a kés, adni csak, tessék, csak ide tessék, ideje már, hogy megköszönültessék. Örök forog a köszönőkerék, purtékkal teli a kocsiderék. Lónyerét, csengény csönök, száll a siporka, babáért, mézes huszárért, szipok, könyörög a borka, a dorka, megkatja sorba. Hű, de örül! Kést, ollót a köszörű is, a kufa nyelvet köszörül, harsog a zenevona, van húzavona, hűhó, hajcihő. Ám végül gazdára vevőre talál a sok porték, a százféle szeleszülat, tarka papucs, vaskondért faszipő, szalmak alap, szíjostor, kajszacsupor, még a szorgosan forgolódó pálcikán illatos felhőből hízik a pattacukor. Tompul már szürkül a fény áradata, a forgatag elcsendesedik. Gyékenyről a maradék árult, sátorcölöpökről a ponyvát összeszedik. Bácsi a székről csúszik lefelé, alap meg az égről, majd egyike is, meg a másika is végre pihenni legyül. Csillag gyúl fönn a magasban, a vásár vígzaja lassan elül. Nyűgös, nyafogó gyermek az anyja ölében megszerítő.
1: Nekem átlagembernek egy szép tájtól, egy szép zenétől, egy szép érzéstől jönnek a szavak. Én megfogalmazni nem tudom. A költőnél hogy működik ez a dolog?
2: Nehéz volna erről számot adni, mert sokféle. Néha az ember nem is tudja, hogy na, hogy jutott eszébe. Néha eszébe itt egy érdekes szókapcsolat, és akkor akköré oda rakódik valami, hogyha a szerencsés körülmények is adva vannak. Van, amikor jó érzés hozzá, de van, amikor a bosszúság, kifejezetten a bosszúság előhozza sokszor az is. Ahogy ki is, igen, Bornem és a Péter dicső elődünk, hogy nem szó szerint idézem, de lényeg az, hogy ha nem mondanám ki, akkor az oldalakban is kifakadozna.
1: Minden sorában érződik a kötődés a homok hazához, az alföldhöz, a hazai tájhoz, de verseiben érződik az elvágyódás. Meddig lehet álmodozni?
2: Hát addig lehet álmodozni, még az ember végképp el nem alszik. Mindig lehet álmodozni. Csak nem mindig van erre az embernek módja.
0: Ázsia felett ragyog az ég. 10 000 méter magasan száll velem a gép, szélnél is gyorsabban suhan. Föld anyám teste a felhők alatt, fél vakon tapogat. Csontokkal bevetett mezők nyújtóznak hallgatagon. Idő ködéből, porából, szüntelen fújó szelek világnagy sátorából, kócos poroszkalovakon őseim zsömenek. Koponyám bordáim belső falán árnyékukunk bolyog, ám a terek elnyeli tekintetemet. Forog a föld, forog. Homályló horizont a világot bezárja, körbeszegi. Hol vonult az a hord? Hol nyargalt az a ló? Múltam s jövőm miatt hang nélkül kinek kiáltok? Magamat hol fogom elveszteni? Hallgat, fénylik a tó, a kék aral, fölnéz rám öbleivel, partjaival, sárga síkon a félig kiszáradt folyó meder kígyózva tekereg. Fönn messzi éjszakon már hófehérlik. 10 000 méter magasan földanyám fölsebzett titkai felett sziszeg suhog a szél. Száll a gép sebesen, ragyog a világos ég, a fényszár riadta remek. Himnusz haza. Homok haza, síkföld haza, múltam és jövőm halmaza, édes gyümölcsel éltető, aszúfűben tengőtető. Körös körül kinyílt egek, hová legyek, mivé legyek? Hátul pogány s pogány elől, jobbról Bizánc, Bécs bal felől, utakpora, szíkföld sara, kék hajnalok gyöngyharmata, hold udvarát söpörgető, forgó szelet sodorgató homokvilág, homokhaza. Emlőd, öled, orpad, dagad. tulajdonkölyked megtagad, sejentül fátyat lengető, sajgócsontot melengető, tűzzel, faggyal keresztelő. Szúrvág a szél akár a kés, száraz vihar, homokverés, vércsét, galambot röppető, hörgőt, tüdőt kiköptető. Aszály, eső, köd, zúzmara, te hívsz haza, te szívsz haza. Húrpad, dagad, emlőd, legy. Hol van hazám, te kívüled? Két vállamig fölér a gaz, hagyd nálad itt, belém szakadsz. Napot kié, éjjed kié, magzat vető méhet kié. Akázgyökér, kormos falak, szép pergő gyöngy, zöld részsalak, csatok, paták, törött cserép, vesztett csaták, pörös cserék, mind fölfalod, mind elnyeled. Mi lesz velünk? Mi lesz veled? Rakosgatok félig vakon, bronztű, sisak, üres flakon, lókuponya, lúd melcsontja, törött mondat kettős pontja, ami len volt, itt van felül, mind az egész összevegyül, kőnyílhegyek, kengyelvasak, töltény hüvely, teljes tasak, kondorszakál, mongolredő, türk álkakocs, drág fejtető, sváb hetede, rác harmada, egybeszakad jász, szarmata, birodalom és gyarmata, gót, hun, görög, bolgár, kabar, tót, hun, török, alán, avar, örmény, olá, tatár, zsidó, meghódított és hódító, itt fortyog a fél kontinens. Minden csontunk ambivalens, és örvénylik és kavarog magyarok, vagy nem magyarok. Kell rá hitel? Van rá hitel? Ki dönti el? Mi dönti el? Szökhaj, sashor, szálkás, bajsz. Ítélj, ha mersz, dönts hát, ha tudsz. Bécs bal felől, jobbról Bizánc. Szállak, Tiborc, nagy úr, te szánsz. Körös körül kigyúdegek, mivég lettem. Hová legyek? Mi vagy te föld, homok hazám? Katlan, huta, kohó, kazán? Napot kié, éjjed kié, magzat vesztő méhet kié? Ki volt előbb, ki jött utóbb? Melyik konok földön futott? Kié e nyűg? Kié a konc? Ki az, akit szívedre vonsz? A telepest? Az itthonost? A fegyverest? Az ostorost? Válasz nincsen. Csak állapot. Krumplit kapálj, tarts állatot, kerék inog, tengely törik, mindig a végtelent ölik, mindegy, morogsz, rész vagy kacagsz, gürcölj, még csak belé szakadsz, fácvágy, befűcs, hüvet kaszálj. Köd, zúzmara, eső, aszály. Múlt hantja, jövő torlasza, szíkföld haza, homok haza, gyertyám leég, előbb-utóbb. Fiad vagyok, földön futód. Rád-rád lelek, elvesztelek, arcomba fúj makas szeled, kérdőre von, nekem szegül, megvallat könyörtelenül, s én csak hebegek, dadogok, dűlőiden elindulok, lesvén, ahogy göröngyeid fölisszák Isten könnyeit.
1: 2005-ben kapta meg a Kossuth díjat. Hát ez egy pálya, egy életmű összegzése. Számít önnek ez, hogy elismerik? És mondjuk ez az évszám, hogy 2005-ben kapta meg.
2: Hát tulajdonképpen lehet, hogyha tudom, én megkapom 1996-ban vagy korábban, akkor többet számított volna. Úgy vagyok vele, hogy természetesen az ember örvend minden elismerésnek, általában örvend, meg ami vele jár, az is jó helyen van. Az adósságának egy részét ki tudtuk egyenlíteni a vele járó pénzből. Viszont olyan dolog is van mögötte, amiről senki nem tehet, hogy ó, Istenem, hogyha anyám meg apám megérhette volna, hogy ők sokkal büszkébbek lettek volna rá, mint én, biztosan. Meg hogyha megkaphatták volna olyanok, mint Kalász László barátom, Ratkó József barátom, Széchi Margit, és még sokáig sorolhatnám. Úgyhogy ha nem kaptam volna meg velük, akkor is jó társaságban maradtam volna. Úgy érzem, hogy és remélem is, hogy nem lettem másféle, másfajta más szörű ember, mint annak előtte voltam. Ha mássá alakultam volna, akkor nagyon haragosan kéne magamra néznem. Így is néha úgy nézek, de akkor kiváltképpen.
1: Kusza világot élünk, kapaszkodunk a szépbe, az igazba. Egy sort ennek a beszélgetésnek a végére. Nagyon nehéz, ha erre kérem.
2: Egy mondatot mondanék. Nem az én mondatom. Ez egy ujgur közmondás. Az ujgurok az egy török nyelvet beszélőnép valahol Belső Ázsiában. Nagy részük Kínában, Kelet-Turkesztánban, kisebb részük Kazaksztánban.
1: De mert hogy az elvágyódás az Ázsia felé, igen, nem igen. Mondtuk a homokországnál.
2: Hát például ugye? Az is igen, de mondjuk Finnországba is szívesen elmennék. Na szóval a lényeg az, hogy van egy ilyen gyönyörűséges közmondások, amit én aztán felhasználtam egy versenben, de inkább tőlük idézem. A szérűn magot hagy, a világban utódot. Ehhez még hozzá lehet tenni a példabeszédek könyvéből azt a mondatot, hogy az Úrnak öröksége a fiak, az anya mély gyümölcse jutalom. Ikertestvérek ezek.
1: Kedves hallgatóink, egy esztendeje 2025. szeptember 16-án hunyt el Buda Ferenc költő. Archívumunkból egy miskolci előadó estjét idéztük. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
3: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsorát hallották.
4: Völgy homályán, fák hűsében, kert megett.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Drasztikusan csökkent 2-től a tűzifa általános forgalmi adója, 27-ről 5%-ra mérséklésével a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára teszi elérhetőbbé a téli tüzelőt, emelte ki Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A hagyományos tűzifa minden formája olcsóbb lesz, a rönkfa, a hasított és a méteres tűzifa, a tuskó és a rőzse, valamint a préselt, tömörített fatüzelők, mint a fapellet, a fabriket és a labdacsis, írta a Tárca vezető. Magyar Péter miniszterelnök kedd délután fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. Kiemelték, az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozástól eltekintve nem került sor hasonló magas szintű egyeztetésre az állam és a vallási közösségek képviselői között. A közleményben a Tárca úgy fogalmaz, elismerjük a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyház kerület püspöke, Barna Sándor, a Tiszán inneni Református Egyház kerület püspöke, Erdő Péter bíboros érsek, Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, Prüle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, valamint Frölich Róbert országos főrabbi. A közpénzügyi keretreform előkészítésével, végrehajtásával összefüggő feladatok ellátására a pénzügyminiszter közpénzügyi munkacsoportot hoz létre. Az erről szóló utasítás kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Az utasítás szerint a munkacsoport feladata a közpénzügyi jogi szabályozási környezet és a költségvetési keretrendszer teljes felülvizsgálata. A munkacsoport november 30-áig részletes helyzetelemzést, egy arra épülő reformkoncepciót és részletes ütemtervet készít. A munkacsoport állandó tagjai többek között az államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár és kabinetfőnöke, a költségvetésért felelős helyettes államtitkár, az önkormányzati költségvetési és kincstári kapcsolatok főosztályvezetője, a Magyar Államkincstár elnöke, valamint egyéb tisztviselők. A tavalyi év legjobb sajtófotóit mutatja be a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely kedden nyílt meg Budapesten, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A november 8-áig nyitva tartó kiállításon a Muosz nagydíjával és André Kertész nagydíjjal elismert képek, a 16 kategória első 3 helyezettje, valamint a különdíjas fotók mellett több tucat, különböző témájú fényképet is bemutatnak. Körösi Orsolya, a Kápa Központ ügyvezető igazgatója a megnyitón hangsúlyozta, a fotóriporterek munkájának jelentősége egyre növekszik, a fotóriporter nem csupán képeket készít, hanem jelen van, tanúskodik, választ és értelmez, miközben a saját nevével vállalja, hogy amit megmutat, közel áll a valósághoz, hangsúlyozta. A pályázatra 258 szerző, 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval pályázott érvényesen. Mint Kőrösi Orsolya elmondta, a mesterséges intelligencia korában, amikor egyre nehezebb megkülönböztetni a valódit a mesterségesen létrehozott tartalmaktól, különösen felértékelődik egy olyan hely szerepe, ahol hiteles, névvel és felelősséggel vállalt fotóriporteri munkákat mutatnak be, védenek és ünnepelnek. Hangsúlyozta, hogy ez a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ egyik legfontosabb feladata.
0: Az időjárásról.
1: Adáskörzetünk nagy részén ma a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul a nap folyamán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban László Lóránddal, a Debreceni Református Kollégium kántusa karnagyával beszélgetünk. A zenész fiatalember 2023-ban Arany János, a Tiszántúli Református Egyházkerület akkori zeneigazgatójának hívására érkezett a városba. Sopronban született református családba, ott is érettségizett a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban. Lelkészük Vladár Gábor javaslatára 14 évesen jelentkezett a dunántúli református kántorképző nyári tanfolyamára, ahová rendszeresen visszajárt, később már oktatóként. Az itt eltöltött tanulóidőszakban meghívást kapott a Kocsis Holper Zoltán vezette kórus spontánuszba. Mindez döntő volt számára a zenei pálya választásában. Szerény, fegyelmezett, alázatos zenepedagógus, aki jó érzékkel találta meg a hangot a kántus idősebb és fiatalabb tagjai egyaránt. Ismerjék meg László Lórándot, Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: László Lórend a Debreceni Református Kollégium kántusának karnagya. 2023-ban kerültél ide Debrecenbe, eltelt néhány év. Meg kell, hogy kérdezem, hogy érzed magad, sikerült beilleszkedni, átvenni ennek a városnak a ritmusát?
1: Még nem tudom egyértelműen megmondani, mert 3 éve kerültem ide, ez lesz a 4. tanévem a gimnáziumban, és hogyha őszinte szeretnék lenni, nehéz megszokni ezt a várost, hiszen messziről érkeztem, de talán azt mondhatom, hogy jó irányba haladok. Nagyjából már tájékozódom a városban, kiismertem a lehetőségeket, és azt mondhatom, hogy örömmel vagyok itt ebben a városban.
0: Itt most már életvitelszerűen élsz, ugye? Tehát most már megszűnt ez a ingázók Sopron, és ma ugye onnan jöttél, Sopron és Debrecen között, tehát most már itt laksz.
1: Igen, teljes mértékben ide költöztem, de a családhoz rendszeresen haza szoktam menni. Például most nyáron is közel 2 hetet voltam a Dunántúlon, meglátogattam a nagyszülőket, édesanyámat, az unokatestvéreket, akiket csak lehetett, megpróbáltam meglátogatni.
0: Sopronból jöttél, ott is születtél?
1: Igen, 1998-ban születtem Sopron városában, ott is nőttem föl, úgyhogy az identitásomat alapvetően meghatározza a nyugat-dunántúliságom. Ott végeztem az általános iskolát, ott végeztem a gimnáziumot is, amelyre nagyon büszke vagyok, hiszen egy komoly múltra visszatekintő iskolában tanulhattam, a Berzsényi Dániel Evangélikus Líceumban, és majd talán később kitérünk arra, de már most megsugom, hogy sok felekezettel van kapcsolatom. Például az iskolámat egy evangélikus gimnáziumban kezdtem, tanítottam katolikus iskolában is, most pedig egy református intézménynek vagyok a oktatója.
0: Milyen kis gyerek voltál? Szerettél énekelni? Ilyen kis dalos pacsirta voltál?
1: Furcsa lesz, amit mondok. Én viszonylag későn kezdtem el a zenével foglalkozni. Pontosan nem tudom megmondani, hogy hány éves voltam, de az első igazán meghatározó pont az a dunántúli református kántorképzőbe való iratkozásom volt. Ekkor én 14-15 éves lehettem. Tehát az biztos, hogy ekkortól kezdtem el kórusban énekelni, talán zongorázni 1 évvel hamarabb kezdhettem.
0: Akkor már túl voltál ezen a kritikus időszakon, amikor megnyúlnak a hangszálak és mutálnak a fiúk?
1: Fogalmam sincs, erre nem emlékszem.
0: Akkor, hogyha nem emlékszel, akkor valószínűleg nem is okozott gondot a hangképzésnél.
1: Mivel nem tudtam, hogy mi az a hangképzés, ezért különösebben nem zavart. Engem, ami megfogott, a pápai tanfolyamon az a közösség volt, illetve az, hogy izgalmas dolgokat csináltunk. Lehet, hogy nem fogtam föl, hogy most éppen a vezénylés alapjai hogy néznek ki, vagy az orgona miért úgy működik, ahogy, de megszerettem. És folyamatosan visszajártam, közel 5-6 évet töltöttem el ott a nyaraim közül.
0: És mi mindent tanultál meg, mi mindent szívtál magadba?
1: Ott a tanfolyamon a karvezetés, a hangszeres játék mellett nagyon fontos mérföldkő volt számomra, hogy összeismerkedtem egy összhangzattan tanárral, aki tulajdonképpen elindított engem a zenei pályának ezen a részére, hiszen olyan magas szinten tanított engem, még évközben is telefonkapcsolatnak hála, hogy viszonylag magas szintre eljutottam. Ez azt jelenti, hogy amikor én bekerültem az egyetemre, akkor nekem már nem volt dolgom a zeneelmélettel, hanem én korrepetáltam a felsőbb éveseket is.
0: Tehát ilyen szintű képzést kaptál, hogy ezt meg tudtad tenni.
1: Igen, ezért örülök, hogy viszonylag fiatal korban én megkaptam ezt a felkészítést, ezt a tudást, amit később már csak kamatoztatni kellett.
0: Jó, és akkor szépen Dunántúlon zajlott az életed. A tanulmányokat folytattad, ugye?
1: Igen, a gimnáziumot és a tanfolyamot párhuzamosan végeztem.
0: Jó tanuló voltál?
1: Igyekeztem jó tanuló lenni, nem voltam kiemelkedő, versenyekre nem jártam, egy átlagos diák voltam.
0: Most amit csinálsz, ez egyáltalán nem átlagos, mert most egy nagy múltú énekkarnak az élén vagy.
2: Ezt azért megerősíted.
1: Igen, ezt megerősítem. Szerintem a nagy változást a budapesti egyetemi évek hozták, amikor a zenei alapok már megvoltak, és azokat már csak tovább kellett fejleszteni. Budapesten rengeteg kórusban énekeltem, ez a zenei dolgokban erősített meg, az egyetemen pedig tovább tanultam azt, hogy elméletben hogyan működik a zene. És az a kettő jelentős mértékben összefügg.
0: Az mikor vált világossá számodra, hogy azért nem csak szeretsz énekelni, hanem tudsz is?
1: Hát,
2: ezért
1: tudok énekelni, hát ez szerintem az egyetem első éve alatt alakulhatott ki. Amikor már biztos voltam magamban, hogy igen, én tenor szólamban éneklek, és már magabiztos vagyok. Ehhez viszont kellett az, hogy Sopronban két kórusban is énekeltem a gimnáziummal párhuzamosan, és ott olyan tenorok mellett állhattam, akik mondhatjuk, hogy vérprofik voltak. Tehát volt egy minta, amit követhettem, és amikor fölkerültem Budapestre, akkor nem okozott gondot, hogy hogyan kell kiállni, hogyan kell énekelni, hogyan kell lapról olvasni. Ez már mind megvolt.
0: Jó, de azért kell egy adottság és egy veleszületett jó képesség arra, hogy az embert ilyen szintre fel lehessen hozni, vagy meg lehessen tanítani, hogy hogy is kell profi szinten énekelni, mert egyetértesz, hogy amúgy mindenki megtanítható valamilyen szinten énekelni?
1: Valamilyen szinten megtanítható, igen. Sőt, énektanárként én azt mondom, hogy törekedni kell arra, hogyha valaki úgy gondolja magáról, hogy ő nem szeret, vagy egyáltalán nem is tud énekelni, megmutatni, hogy lehetséges. Csak rengeteg gyakorlás.
0: Na mi állhat ennek a hátterében egyébként? Mert azt mondják, nem nagyon énekelnek a mai fiatalok, hogy félnek, vagy azt hiszik magukról, hogy ők nem is tudnak énekelni, nem akarnak, nem éreznek rá késztetést. Miért van ez, hogy nem nagyon énekelnek? Egyetértesz egyébként ezzel?
1: Egyetértek, hiszen én ezt nap mint nap látom. Szerintem a válasz végtelenül egyszerű, míg a mi kultúránk 2000 évre visszamenőleg kis túlzással azt mondható, hogy a közös éneklésre épült. Például a népzenei kincsünk is ezt mutatja, hogy a fonóban énekeltek, kinti munkák alkalmával is folyamatosan énekeltek. Az idősebb generáció megtanította az ifjabbaknak az éneklésnek a tudományát. És így szájról szájra terjedtek nem csak a népmesék, hanem a népdalaink is. Viszont a mai modern korban ez egyre inkább háttérbe tolódik. Én a szakdolgozatomat 20. századi történelemböli zenéből írtam, melynek a lényege az volt, hogy az étterembe járás hogyan alakult át. És nagyon izgalmas dologra figyeltem föl, ami nagyon egyszerű, mindenki gondolhatott volna rá, de én ott döbbentem erre rá, hogy amíg az éttermekben cigányzenészek muzsikáltak, cigánybandák játszottak, amely az első világháború után megjelentek a jazz bandák. Ők egymással versengtek. Hogy ki lett a győztes, ezt nem igazán tudjuk kihirdetni, hiszen bejött a rádió, és a rádió kiszorította az élőzenét az éttermekből, hiszen a rádió ingyenes, az élőzenét pedig fizetni kell. Vagyis egyre inkább eltolódott a zenetanulás abba az irányba, hogy nem élőben tanuljuk, hanem hallgatjuk a rádiót. És a rádióban szóló zenék nem feltétlenül olyan zenék, amiket mi tudnánk énekelni magunkban is. Tehát nem olyanok, mint a népdalok, hogy egyszerű dallam énekelhető, hanem ott sokkal inkább máson van a hangsúly. Éppen ezért én azt tudnám mondani, hogy ez van nagyon negatív hatással a mai generációra is, hiszen nem kell közösségben énekelni. Ott a rádió.
0: Veled hányszor fordul elő, hogy csak úgy, amikor otthon vagy, magadtól valami melódia eszedbe jut, és akkor elkezded dudorászni vagy énekelni. Szokott ilyen előfordulni?
1: Elég gyakran elő szokott fordulni, sőt, én egyetemista koromban a buszmegállókban is énekelgettem mindenféle szolfés gyakorlatokat.
0: Nem néztek furcsán?
1: Nem érdekelt, hogyha furcsán néznek, hiszen soha többet nem találkozom velük. Így bátran mertem énekelni mindenféle skálákat fölfelé, lefelé, tudván azt, hogy ennek rám nézve pozitív hatása van, mások meg holnap már nem fognak erre emlékezni.
0: Na, ez a pozitív hatása. Egyébként nemrég beszélgettem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának professzorával, aki pontosan ezt kutatja, hogy milyen a zene mentális egészségünkre gyakorolt hatása. Természetesen ő a klasszikus muzsika vonatkozásában vizsgálta, de hát akkor téged is megkérdezlek, hogy te hogy látod ezt a kérdést egyébként?
1: Erre nagyon nehéz válaszolni. Mielőtt mindenki azt hinné, hogy én csak a klasszikus zenét szeretem, és semmi más nem létezik számomra, ez nem igaz, hiszen én az Eddán nőttem föl, az ő hatásukra kezdtem el a zenével foglalkozni, éppen ezért a retro nagyon komoly helyet foglal el az én életemben. Mai napig sokkal inkább hallgatok régi retro magyar slágereket, mint a maiakat.
0: És hogyha régi retro magyar slágereket hallgatsz, akkor általában kiket hallgatsz? A beatlányokat, vagy régi együttes, mint a Metró együttes.
1: Hát Illés Metró Omega természetesen, Edda, 90-es évek, a 2000-es évektől fölfelé már egyre kevésbé, hiszen ott a gépzene kezd egyre inkább megjelenni a háttérben. Nekem sokkal inkább tetszik az, amikor van a zene, amelynek gyönyörű a szövege, de sokat mondó szövege van, a dallama gyönyörű, és emellé olyan harmóniákat társítanak, ami manapság már ritkaságnak számít. Tehát nem ez a tipikus 4 akkorddal lejátszuk dalok, hanem vannak benne nagyon izgalmas 4-es, 5-ös hangzatok is.

0: László Lórándal, a Debreceni Református Kollégium kántusa karnagyával folytatjuk beszélgetésünket.
1: Az előbb említetted, hogy több felekezettel is kapcsolatod van. Mikor fordult az érdeklődésed és a pályád az egyházi zene irányába? Tehát ez mikor lett az életed része?
2: Határozottan emlékszem, hogy volt egy istentisztelet Sopronban, ahol volt egy csodaszép ének, amelynek hatására én úgy döntöttem, hogy én szeretnék a zenével foglalkozni. Erre én határozottan emlékszem.
1: Hány éves lehettél?
2: Szerintem 14-15 körül lehettem.
1: Uh-huh. Hát akkor mentél a kántorképzőbe is.
2: Igen, lehet, hogy pont utána jelentkeztem. És Sopronban van egy nagyon jó kántor barátom, akkor tanárom volt, aki bíztatott, hogy próbáljam ki. Fogalmam se volt, hogy mi ez a kántorképző. De utólag nagyon hálás vagyok neki, hiszen részint neki köszönhetem azt, hogy a mai napig benne vagyok a kántorképzés életében.
1: Hogy kerültél ide Debrecenbe? Ki hívott, és hogyan fogadtad ezt a felkérést, mert gondolom, hogy ez egy hívás volt.
2: Igen, ez egy hívás volt. Kicsit talán messzebbről érdemes

0: kórustársunknak az esküvőjén, a szertartás előtt Arany János karnagy úr odalépett hozzám.
1: Mert ő is ott volt?
0: Ő is ott volt, hiszen ő volt a kórusnak a vezetője, ez a Psalterium Hungaricum kórus, és ott a szünetben néztük a fák lombkoronáját, a messzi jövendőbe tekintettünk, meg az eget fürkésztük, és akkor egyszer csak odalépett hozzám, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem Debrecenbe jönni, tanítani.
2: Hát akkor ő Arany János tanár úr, még itt a Tiszántúli Református Egyház kerület zeneigazgatója volt.
0: Pontosan. És én már énekeltem az ő budapesti kórusában 2-3 éve legalább. És én akkor voltam a diplomaszerzés előtt 1,5-2 évvel, és kerestem a lehetőségeket, hogy hova lehetne menni munkát találni. Hazamenjek Sopronba, maradja Budapesten, vagy próbálja ki valami mást. És én azt mondtam, hogy persze, csak meg kell várni, hogy kapjak egy diplomát, és majd utána fogok tudni jönni. És akkor ő jelezte ezt a debreceni gimnázium vezetősége felé, hogy van egy fiatalember, és visszaválaszoltak, hogy a lehetőségük nyílik rá, akkor megvárják. És tulajdonképpen így történt az én elhívásom. Utána én még jártam egyetemre, fél évet külföldön is tanultam, megcsináltam a tanítási gyakorlatokat, lediplomáztam, és rögtön az első munkahelyem itt volt a debreceni református kollégium gimnáziumában és diákotthonában.
2: Hú, érezted ennek akkor a súlyát, hogy egy ilyen nagymúltú kórushoz várnak, hiszen azt mondták, hogy megvárják, míg lediplomázol, és hogy egy ilyen tekintélyű személy kért meg, mint Arany János.
0: Szégyen teljes lesz az, amit mondani fogok. Nem voltam tisztában azzal, hogy ez micsoda.
1: Nagyon fiatal vagy, most is, még nem vagy 30 éves.
0: Igen, ezzel nyugtatom magam, de amint a felvezetőben említettem is, a környezetemben rengetegen voltak régi kántustagok. Sőt, én még Berkesi tanár urat is ismertem, bár ő nem ismert engem, de már többször is találkoztam azelőtt, hogy én ide jöttem volna. Tehát a súlyát nem éreztem, ennek viszont...
1: Amikor megérkeztél?
0: Amikor megérkeztem, akkor még nem éreztem, viszont egy év elteltével, amikor tisztában lettem azzal, hogy ez micsoda örökség, utána kezdtem el azon gondolkodni, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy engem ilyen fiatalon ide hívtak, hogy ezt átvegyem.
2: Ha ezt akkor tudod, elvállalod?
0: Nem tudom megmondani rá biztosan a választ, mert hatalmas felelősség nyomja a vállamat e tekintetben. Sokkal egyszerűbb életem lett volna, hogyha vagy maradok Budapesten, vagy hazaköltözöm, mint hogyha ide jöttem volna.
1: De nem bántad meg?
0: Nem bántam meg.
2: Na, egy dolgot kihagytunk a te életrajzodból. Ezt szerintem tudhatják azok, akik mondjuk ismerik az önéletrajzodat valamennyire, vagy kapcsolatban állnak veled, de te Párizsban is tanultál a Sorbonnon. Oda hogyan kerültél?
0: Ez is egy hatalmas nagy lehetőség volt, és hálás szívvel gondolok vissza azokra az időkre, és mindazokra, akik segítettek abban, hogy én kijuthassak oda. 2022-ben volt egy olyan időszak, amikor én már végezhettem volna az egyetemet, hiszen előre fölvettem a tantárgyaimat, viszont a rendszer valahogyan rosszul kezelte ezt, és volt egy felesleges fél évem. Tehát nem tudtam volna hamarabb végezni. És gondolkodtam, hogy mit csináljak, kezdjek el dolgozni valahol, vagy valami más utat választak, és jött ez a lehetőség, hogy az Erasmus ösztöndi keretein belül el lehet menni külföldre tanulni. És egy kedves volt osztálytársam már volt kint, és az ő hatására és az ő segítségével írtam meg a pályát. Először egy teljesen másik városba szerettem volna menni. Franciaország az egyértelmű volt, és a leadás előtt egy-két nappal láttam meg, hogy az Université Parisien Panthéon Sorbonne is a lehetőségek között van. És átírtam a neveket, és így végül a Sorbonne-ra jutottam ki. Szándékom szerint én a tavaszi fél évben mentem ki, pont azért, mert januárban még hideg van, de áprilistól már nagyon jó idő van. És én pont januártól voltam kint júniusig, tehát én megtapasztaltam a telet, a tavaszt és a nyárnak az előszerét is.
2: Akkor parlez-vous français?
0: Oui, mais bien sûr. Igen, ott én franciául tanultam a történelmet, ott nem zenével voltam kint, hanem a töri szakommal, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy igaz, hogy nem beszélgettem nagyon, meg nem ismerkedtem a szaktársaimmal odakint, ez lehet, hogy hátrány, mert így a saját korosztályommal nincs meg a kapcsolatom, viszont találtam magamnak egy, majd később még két kórus, tehát összesen 3 kórusban is énekeltem. És ők...
1: Franciául.
0: Így van. és ők voltak azok, akik segítettek nekem a nyelvi korlátokat leküzdeni, hogy ők helyiek voltak, párizsi életérzés teljes egészében megvan bennük, és fél éven keresztül énekeltem mindegyiküknél. Hatalmas élmény volt, hiszen az egyik kórus, a Les Chanteurs de Saint-Eustache, ez a Notre-Dame utáni második legfontosabb templom, hogyha szabad így fogalmazni, belváros. Én ott

0: Minden egyes vasárnap énekeltem a katolikus miséken, vagyis lehet, hogy református vagyok, de sikerült megismerkednem a katolikus liturgiával is, meg a csodaszép templomi zenéjükkel is. Koncerteztem velük többször is, és olyan jó barátságok alakultak ott, hogy én úgy köszöntem el tőlük, hogy soha többet nem találkozunk, viszont 2 évvel később 50-en eljöttek ide Magyarországra, Budapestre, szerveztem nekik 3 koncertet, és itt voltak 4-5 napot. Tehát azt mondhatom, hogy csodálatos örökbarátságokat köthettem ott kint.
1: Pontosan, hogy szerettem volna kérdezni, hogy akkor ezek ilyen életre szóló kapcsolatok, ugye?
0: Pontosan, ezzel a kórussal mindenféleképpen. A másik 2 kórussal kevésbé tudtam alaposabb megismerkedni, hiszen ott inkább a koncertezésen volt a hangsúly. Tehát ott például az egyik kórussal egymás után 3-szor énekeltem a János Passiót, ami azért nagyon keveseknek adatik meg, énekelhettem Verdi Requiemet is a Saint-Sulpice templomban, tehát egészen elképesztő dolgok. Viszont ez a Les Chanteurs de Saint-Eustache volt az a csapat, akikkel én nagyon szoros barátságba kerültem.
1: És ezt még tudott kamatoztatni az idők során, így van?
0: Pontosan, hiszen a tavalyi évben meghívtak engem, illetve édesanyámat, hogy menjünk ki, és fizették az utat, adtak szállást, meghívtak éttermekbe, úgyhogy egészen elképesztő.
1: Francia éttermekbe biztos gondolom sírva mentél.
0: Igen, igen. Hát voltak izgalmas dolgok, izgalmas ételek. Csigát nem kóstoltam, azt nem mertem, de rengeteg finomságot megkóstoltattak velem. Ezért is hálás vagyok. És az én nagy reménységem az az, hogy rövid időn belül a kollégiumi kántust kivihetem Párizsba. Franciaországban még nem nagyon járt a kórus, hiszen a református kötődés nem túl erős, nagyon kevesen vannak Franciaországban, főleg Párizsban, de az összeköttetéseknek hála talán egy kiutazást meg tudunk oldani.
1: Maradnék még képzeletben én is Párizsban, főleg így, ahogy mesélsz, de jöjjünk vissza ide Debrecenbe, és akkor halljuk, hogy hogyan kezdted a munkát a kántussal. Mi volt az első lépés, mondom meg, kellett ismerkedned velük, ez hogy ment?
0: 2023. májusában már volt egy bemutatkozó alkalom, ahol egy művet kellett betanítanom, és ez alapján döntöttek a későbbi sorson felől, és így amikor én augusztus végén Debrecenbe költöztem, és szeptemberén elkezdtem a munkát, akkor már ismertek. Viszont nem én vezettem a kórust, hiszen Arany János tanár úr volt az, aki még egy teljes éven keresztül vitte a hátán a rengeteg feladatot, ami pont arra volt jó, hogy én beletanulhatom. Tehát 1 év alatt én elleshettem a fortélyokat szervezés tekintetében, betanítás tekintetében, taktoborzás tekintetében.
1: Tehát akkor te mint a jobb keze ott voltál mindig mellette, mint egy árnyék követted?
0: Kis túlzással lehet mondani ezt, rengeteget tanultam, és kértem is, hogyha én kiállok vezényelni, legyen az mondjuk a próba alkalmával, vagy egy koncert alkalmával, akkor utána mondja el a tapasztalatait, hogy mind változtassak, mi az, ami jó. Tehát, mint egy mentor tanár segítsen ezen az úton engem végig.
1: És jó mentor volt.
0: Nagyon jó mentor volt, igen. Sok jó dolgot mondott, sok izgalmas dolgot, amin én tudtam a későbbiekben változtatni.
1: Mit mondott, mind változtass? Emlékszel rá?
0: Apró dolgokra kell inkább gondolni, vezénylés technikai dolgokra.
1: Aha, tehát ez ilyen szakmai, hogy most ez minket annyira nem fog lázba hozni, igaz?
0: Igen, így is lehet fogalmazni.

0: És akkor, amikor már teljesen szabad kezet kaptál a kántus felett, akkor hogyan kezdtél neki a munkának? Mi volt a koncepciód? Mert ugye egy év alatt beletanultál, akkor már gondolom jöttek gondolatok, hogy hogy is kellene, mint is kellene.
1: Folyamatosan jöttek gondolatok, és ezeket én föl is írtam magamnak, tudván, hogy a későbbi ebben ezt még elő tudom venni. Amikor én egyedül maradtam, ez 2024 októberre volt. Tehát én már egy éve itt voltam, szeptemberben tanár úr még itt volt, és október elejétől kezdve vagyok egyedül a csapattal. Nagyon sok mindent kellett csinálni, hiszen először vezettem egy kórust.
0: Nem volt ijesztő?
1: Nagyon ijesztő volt, bevallom őszintén. Kellett is néhány hét, hogy beleszokhassam, de így 3 év távlatából azt tudom mondani, hogy nagyon jól jött ki a dolog, hiszen magabiztosságot szerezhettem, és most már úgy tudok kiállni a kórus elé, hogy nem kell különösebben izgulni azon, hogy valaki megpróbál-e kijavítani, stb. Bár ilyen szerencsére nem fordult elő, de...
0: Tehát azért van egy tisztelet a karvezető irányába, igaz?
1: Természetesen, és hogyha esetleg vannak kisegítőink is, akik mondjuk egyetemi tanárok, zenével foglalkoznak napi szinten, ők is segítenek, hogyha valami van, de nem mindenki előtt mondják el, hanem csöndes magányomban segítenek. Tehát mindenki szeretettel fordul felém.
0: Az, hogy te itt a református gimnáziumban énektanár vagy, mennyit ad hozzá ehhez a tevékenységhez? Azért kérdezem így, mert ugye mindig cél volt egyfajta fiatalítása a református kántusnak, hogy ez akkor egy ilyen jó lehetőség számodra, hogy innen is tudsz toborozni esetleg kántus tagokat, vagy ezt csak én gondolom így kívülállóként?
1: A fő cél valóban az, hogy én, mint a gimnázium énektanára, a diákságot behívjam. Nincs egyszerű dolgom, ezt bevallom, de talán azt lehet mondani, hogy jó úton haladunk, és az idei évtől már nem csak a gimnáziumra tudunk támaszkodni, hanem reménység szerint az egyetemistákat is meg fogjuk tudni szólítani. Hiszen nem titkolt célunk az, hogy létszámban jelentős mértékben szeretnénk növelni kórust, hiszen a gimnazisták ők egy hosszú távú befektetés, akik 1-2 év után fognak stabil taggá válni. Az egyetemistáknak már, ha lehet így fogalmazni, kifejlett hangjuk van, és ők fél év, egy év alatt tudnak komoly taggá válni, de megpróbáljuk megnyitni a lehetőséget a gyülekezeti tagok, külsős egyetemisták számára is, hogy aki református kötődésű, vagy elfogadja a mi értékrendünket, szívesen csatlakozik egy kórushoz, őt is sok szeretettel várjuk.
0: Mennyivel lett több a kiszállásos szolgálat?
1: Jelentős mértékben növekedett. Amikor volt a járvány időszak és komoly lezárások voltak, nagyon visszaesett a meghívások száma. Viszont amikor 2022-ben újraindult, nem tudok pontos számot mondani, de 15 körül lehetett a meghívások száma. Ez 2024-25-ben 30 fölé emelkedett, és már most látjuk, hogy a 26-27-es tanévben hát bőven 30-40 körül leszünk. Úgyhogy a meghívások élnek, ezeknek próbálunk eleget tenni, de arra is figyelni kell, hogy nem mindenki ér rá pont ugyanakkor, úgyhogy nagyon meg kell időben szervezni.
0: Hát meg azért jó, hogyha egy kicsit bővebb taglétszámmal rendelkezik a kántus, mert akkor mindig van egy merítés, és hogyha néhányan nem érnek rá, akkor is mindig össze tud állni egy olyan kórus, amelyel meg lehet jelenni, amely meg tud szólalni, nem?
1: Pontosan, és most már a meghívások nem csak a Tiszántúlra korlátozódnak, hanem már a Dunántúlra is hívnak bennünket. Párciumba, Erdélybe is van meghívásunk, meg határon túli magyar lakta területekre is hívtak már bennünket.
0: Mi a helyzet a taktoborzással? Lesz most ősszel is?
1: A gimnazisták számára a taktoborzás megtörtént, bemutatkoztunk nekik a gólyatáborukban, illetve a következő hét folyamán, amikor az iskolában találkozom velük az első tanórákkal, kamával akkor fogom őket invitálni, hogy mostantól már lehet jönni, és várjuk őket szeretettel.
0: Ilyenkor van egy meghallgatás?
1: Ez mindig óriási nagy kérdés egy kórus életében, hogy legyen meghallgatás először, vagy hívjuk be, nézze meg, hogy egyáltalán tetszik-e neki a kórus. Engem a budapesti kórusoknál, sőt még a párizsi kórusoknál sem hallgattak meg, hanem én azt mondtam, hogy van tapasztalatom, éneklés terén szívesen csatlakozok, beültem egy-egy próbára, a szólamvezetők, akik mellettem ültek, ők félfülel hallgattak engem, és akkor utána megbeszélték a karnaggyal, hogy ez a tag jó lesz, vagy éppen nem lesz jó, és akkor így kerültünk be, de értelemszerűen egy meghallgatás az mindenféleképpen előnyös lehet.
0: Hát igen, igen, most magaddal hasonlítottad össze azokat a fiatalokat, akiknek még nem biztos, hogy van túl sok tapasztalatuk az éneklés terén, tehát azért, amikor ott Párizsban téged nem hallgattak meg, akkor tudták, hogy van tapasztalatod, a gyakorlatod, nem?
1: Igen. Én bízom abban, hogy aki kórusba szeretne énekelni, maga tisztában van azzal, hogy tud énekelni, vagy fejleszthető, vagy nem ez az ő útja.
0: Volt már olyan, hogy így kihallottad a kórusból, hogy hát valami itt nem stimmel, és aztán rájöttél, hogy aha, te vagy az, és akkor így négy szem közt lehet ilyenkor mondani a kórustagnak, hogy egy kis hangképzés úgy nem ártana, vagy erre figyelj, arra figyelj.
1: Persze a kórus életében ez elkerülhetetlen, tehát mindig lesz ilyen tag, de egy-két mondattal el lehet venni az élét ennek, és akkor lehet külön gyakorolni, és ez egy nagyon jó lehetőség például egy másik kórustagnak, hogy akkor leül vele, közösen gyakorolnak, és aki nehezebben veszi az akadályokat, neki több idő ugyan, de be tud utána csatlakozni a nagy tömegbe. Először halkan, utána pedig erőteljesebben, és pont ez a kórusnak a lényege, hogy itt nagy tömegben éneklünk, nem pedig egyénenként. Hát én magam is azért mertem el énekelni erőteljesebben, hiszen ott volt mellettem 30 másik ember. És úgy voltam vele, hogy kiállunk a színpadra, templomba, izguljanak a többiek. Vagy hogyha én éppen nem tudom azt a részt, akkor elhallgatom, hagyom, hogy a többiek csinálják.
0: Mondjuk egy repertoár frissítés vonzóbbá teheti a fiatalság számára a kántust?
1: Mindenféleképpen. Ennek vannak akadálya is, például, hogyha menni kell valahova egy reprezentatív eseményre, oda csak komoly művet tudunk vinni.
0: A komoly mű is lehet jó, szóval igen, vonzó a fiatalok számára.
1: Abszolút. Illetve vannak kisebb művek, amelyeket én már elkezdtem betanítani, spirituálék, angol nyelven, de énekeltem már franciául is, németül is szeretnék énekelni.
0: A nagyon írt is egy füzetet.
1: Pontosan.
0: Spirituálékkal, ugye?
1: Pontosan, úgyhogy az egy kifejezetten jó kötet, mert van benne három szólamú művek is, amelyeket gyorsan meg lehet tanulni. És rögtön van sikerélmény. A kórusnak nagyon gyakran ez a hátránya, hogy fél éven keresztül gyakorlunk valamit, és a sikerélmény az első koncerten fél év vagy néhány hónap után következik el. Nincsen sikerélmény, mint például a sportban, ahol elmegy három edzésre, elérkezik a meccs ideje, és rögtön van eredmény. Vagy győzelem, vagy bukás. Ez a kórus szempontjából nehezebb, viszont hogyha vannak egyszerű művek, amelyeket gyorsan meg lehet tanulni, azokkal nyert ügyünk lehet.
0: És hogy vetted észre, hogy mennyire fogadott el a kántus, tekintve, hogy azért vannak idősebb tagok is?
1: Most már talán magabiztossággal ki tudom jelenteni, hogy teljes mértékben elfogadtak. Én nem uralom le senkit, tehát mindenkinek a javaslatát meghallgatom, legyen az diák vagy már felnőtt. Én szeretném ezt a kórust egy közösségé formálni, továbbfejleszteni, ahol mindenkinek meg lehet a saját szava. Például az idősebbek, a tapasztaltabbak el tudják mondani, hogy régen mi volt, régen mi működött, amit én értelemszerűen nem tudhatok. És már volt ilyenre példa, és azért nagyon hálás vagyok, hogy ezt megosztották velem. De például a gimnazisták abba tudnak segíteni, hogy a promóciót hogyan tudjuk felélénkíteni. Tudtom nélkül, ők csináltak egy promó videót, amit majd nem sokára meg is fogunk osztani az internetes felületünkön is. Tehát, hogy minden egyes korosztálynak megvan a maga lehetősége, tapasztalata arra, hogy hol tud segíteni ebben a közösségben. Tehát nem én mondom meg, hogy most ez van, ez lesz, hanem ugyan én mondom kire az áldást, de így közösen beszéljük át a dolgokat.
0: Volt egy törekvésed, emlékszem arra vonatkozóan is, hogy a heti egy próbát kettőre emeljétek. Ez mennyire sikerült?
1: Sikerült. A közgyűlésünk megszavazta, hogy visszahozzuk a heti két próbát, de ez nem mindig jön össze, hiszen nem tudunk mindig minden egyes taggal ott lenni. Viszont azt csináljuk, hogy csütörtökönként, amikor ez a plusz próba van, akkor nagyon gyakran vannak szólampróbák. Egyik héten a lányok jönnek, másik héten a fiúk. És akkor így tudjuk megoldani. Kedden meg csak össze kell próbálni. Tehát ezzel rengeteg időt lehet spórolni.
0: És még belefér az idődbe az is, hogy a szabadságtelepi református gyülekezet kántoraként szolgálj. Ez hogyan jött? Te választottad, ők kértek fel. Hogy kerültél te oda?
1: Nem én választottam őket, hanem én úgy kerültem oda, hogy az ottani kántort, akit én egyébként még Sopronból ismertem, ő a kedves párjával Budapestre költözött. Én meg pont költöztem Budapestről Debrecenbe. És mivel ismertük egymást, ezért kicseréltük egymást tulajdonképpen.
0: Cserébe ott?
1: Pontosan. Én egyébként nagy pingpongos vagyok, úgyhogy ez még idevágó dolog is volt. És igen, valóban 2023 3. szeptemberre óta vagyok ott kántor.
0: Akkor, hogyha most már említetted a pingpongot ennek a megjegyzésemnek köszönhetően, akkor a szabadidődet mivel töltöd szívesen? Akkor az egyik a pingpong, ugye?
1: Igen, hát nevezzük asztali tenisznek, az talán hivatalosabbnak tűnhet. Nagyon szeretek asztali teniszezni, kerékpározni is nagyon szeretek.
0: Például... Azzal is közlekedsz a városon belül?
1: Igen, én a városban nem autózom, hanem inkább kerékpárral megyek. Ezt a szabadságtelepi gyülekezet tudja, hogy amint meglátják a kék kerékpáromat, tudják, hogy már itt vagyok. Tehát én mindenhova városon belül azzal közlekedek, de például most nyáron körbetekertem a Balatont egy éjszaka alatt, úgyhogy kis túlzással lehet mondani, hogy aktívan próbálok sportolni.
0: Mondhatjuk, hogy most már azért otthon érzed magad itt Debrecenben valamilyen szinten? A szíved az még Sopronban maradt, én ezt látom a szemedből.
1: Igen, a szívem soproni, de már kezdem megszokni Debrecent is. Úgy gondolom, hogy itt a közösség nagyon jó. Habár az első időkben lehet azt mondani, hogy nehezebben nyíltak meg itt a debreceniek, de hosszú távon azt lehet mondani, hogy végtelenül kedvesek és befogadóak, miután már megismerték az embert.
0: Igen, mert itt hosszú távon számítanak rád, ugye ezt érzed?
1: Igen, ez egy hosszú távú ittlét lesz, ebben már biztos vagyok.
0: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban ezúttal László Lórándot, a Debreceni Református Kollégium kántusa karnagyát ismerhették meg, megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra.
2: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.

Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. I am yours and you are mine.

0: Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hamarosan kezdődik a Kerekdomb Fesztivál. Szeptember 18-20 között Tálya utcái ismét megtelnek majd zenével, színházzal, irodalommal, borral és közös élményekkel. Többek között fellép a Queen Bee.
2: Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit a...
1: Blaha Louisiana. Bohemian Betyársz. Farnograszt. További részletek a www.kerekdomfest.hu oldalon. Találkozzunk Táján!
0: Reklámot hallottak. 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió déli krónikáját Huszár Katától hallják. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 év végéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója, döntött az országgyűlés kedden. A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyagáremelkedésre tekintettel nyújtott támogatások összefüggő intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról című javaslatot. A RUF Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy azaz üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló aszimmetriák mérséklése. Drasztikusan csökkent kettől a tűzifa általános forgalmi adója, 27-ről 5%-ra mérséklésével a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára teszi elérhetőbbé a téli tüzelőt, emelte ki Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A hagyományos tűzifa minden formája olcsóbb lesz, a rönkfa, a hasított és a méteres tűzifa, a tuskó és a rőzse, valamint a préselt, tömörített fatüzelők, mint a fapellet, a fabriket és a labdacs is, írta a tárcavezető. Magyar Péter miniszterelnök kedd délután fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. Kiemelték, az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozástól eltekintve nem került sor hasonló magas szintű egyeztetésre az állam és a vallási közösségek képviselői között. A közleményben a tárca úgy fogalmaz, elismerjük a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke, Barna Sándor, a tiszán inneni református egyházkerület püspöke, Erdő Péter bíboros érsek, Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, Prüle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, valamint Frölik Róbert országos főrabbi. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció mintegy négyszeresével drágultak átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban éves bázison, derül ki az egyik biztosító kutatásának adataiból. Míg tavaly átlagosan 29.258 forintot kellett kifizetni egy szakorvosi vagy egy alapdiagnosztikai vizsgálatért a magánegészségügyben, addig az idén augusztusban már 30.724 forintot. A biztosító magánorvosi árindexe szerint legnagyobb mértékben a laborvizsgálatok, a bőrgyógyászati vizsgálatok és a nőgyógyászati vizsgálatok árai emelkedtek, míg egy vizit a szemészeten vagy egy szívultrahang jóval kevésbé drágult. Budapest és a vidék között némileg zárult a költségolló, de továbbra is látványos az árkülönbség. Vidéken 7-15 ezer forinttal is lehet olcsóbb egy ugyanolyan szakorvosi vizsgálat, mint a fővárosban. A kutatás szerint a szolgáltatások toplistáját továbbra is a fogászat vezeti. A megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt két évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. Kritikus volt ez az év a mezőgazdaság számára. Az őszi vetésű növények esetében jobb volt a helyzet, ugyanis az aszály a fejlődésüket még nem befolyásolta, túl voltak a fő növekedési időszakon. A legsúlyosabban a kukoricát és a napraforgót érintette az időjárás. Sok helyen a növények ki sem fejlődtek, azt betakarítani sem tudták. A végeredmény novemberben látszik majd. A szakember szerint kalászos gabonából nem lesz hiány, kukoricából azonban valószínű, hogy behozatalra szorulunk. Csajbók Józsefet, a Debreceni Egyetem professzorát, intézetvezetőt hallják.
4: Mondhatjuk, hogy kritikus volt, nem egyformán érintette az őszi vetésű növényeket és a tavaszi vetésű növényeket. Az őszi vetésű növényeknél egy kicsit kevésbé volt kritikus, mert mire a nagyon súlyos aszályhelyzet kialakult Magyarországon, addigra ezek a növények már a fő növekedési időszakon túl voltak, de a nagyon nagy probléma a tavaszi vetésű növényeknél következett be. Olyan növényeknél, mint a kukorica vagy napraforgó, talán a két legfontosabb, ha bejönnek az országos termési átlagok november környékén, amikor vége lesz a betakarítási szezonnak, nagyon súlyos helyzet fogunk látni. Szemes kukoricát lesilózták vészhelyzeti megoldásként, és nagyon olcsón tudták ezt nyilván értékesíteni. Nagyon sok helyen történt, ez meg történik, hogy nem is kell a kombányt kiküldeni, nem hozott csövet, hanem 80 centis, 1 méteres magasságú állapotban elszálltak a növények, olyan forró, száraz volt a levegő. A legsúlyosabb helyzet a kukoricánál figyelhető meg. A napraforgónál is vannak nagyon rossz helyzetben levő táblák, nagyon kicsi fejjel, de ott szerintem sokkal kevésbé lesz olyan tábla, amit egyáltalán nem kell betakarítani, de ott is előfordul. Nyilván hatással lesz a gazdaságra. Húzából ez a 4,2 millió tonna, amit betakarítottunk, ez bőven fedezi az országnak a szükségletét. Exportra is fog jutni. Kukoricából hát nem biztos, hogy önellátók leszünk. Takarmányozási célra termesztjük a kukoricát, van ipari felhasználása is, élelmiszeripari felhasználása is. Kukorica termesztés területe északra tolódott egy kicsit, úgyhogy Szlovákiából, akár Lengyelországból, Csehországból, Ausztriából lehet behozni. Meglátjuk, milyen lesz a helyzet.
3: Sikeresen felbocsátották az EU Copernicus programjának Sentinel 3C műholdját, amely a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését, közölte az Európai Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Szervezete a honlapján. A Sentinel 3 a Copernicus család egyik legsokoldalúbb küldetése, adatai alapul szolgálnak a napi óceáni előrejelzésekhez, segítenek az erdőtüzek észlelésében, valamint nyomon követik a vízminőséget és azokat a hosszú távú változásokat, amelyekre az éghajlattudomány támaszkodik. A Sentinel 3 sorozat tagjai immár egy évtizede figyelik bolygunk óceánjait, szárazföldjeit, jégtakaróját és légkörét. Adataik már a klímakutatás fontos segítőjévé váltak. A műholdak a növényzet állapotáról is információt szolgáltatnak, így követhető az aszályok hatása, az erdőborítás változása és a földhasználat átalakulása. A Sentinel 3 egyik váratlanul sikeres alkalmazási területe a szárazföldi vizek vizsgálata lett. Radaros magasságmérőjével folyók és tavak vízszintje is meghatározható, így az adatok az árvizek és aszályok követésében, illetve a globális vízkörforgás kutatásában is hasznosíthatók.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész.
3: Szent Péter eset.
1: Főr Eliza.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
0: A gólya kalifa.
1: A rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Oliver című művéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
6: Sandoval nem volt a hosszas tűnődések embere. Azok közé tartozott, akik az első impulzusra mindjárt tesznek valamit, még akkor is, hogyha fogalmuk sincs, hogy mit tegyenek. Egy pozitív adat volt a kezében, hogy Antas bent lakik a városban, a Hotel Bonvecchiattiban. Átment a Szent Már téren, elhaladt az óratorony íve alatt, és belépett a Merceriára, majd a Calle dei Fabrira, ahol sok kis ékszerüzlet van. Itt beleütközött Marcelbe. Csak most vette észre, milyen rendkívül csinos ez a lány. Nem szobaszépség, gondolta magában. Azok közé tartozik, akiknek az utca áll a legjobban. Marcel előadta, mit végzett az ékszerészeknél, és máshol, ahol Saint-Germain megbízásából járt el. Ismét visszatértek közben a Szent Márk térre. Mondja Sandoval, kérdezte Marcel. Magának mi a véleménye az egészről? Zseniális, mondta Sandoval. Ilyen terv 100 évben egyszer születik meg egy ember agyában. Gondolja? Nekem túlságosan szép az egész. Őszintén megvalva, mindig fáztam a nagy üzletektől. Sokkal jobban szeretnék most egy derék, megbízható öreg palit, aki mellett egy kicsit kipihenhetném magam. Nem tud véletlenül valakit. Majd gondolkozom. És Oszkár? Oszkár szörnyű féltékeny. Igen, hát nem aranyos, hogy valaki féltékeny a nőjére a mai világban. Talán ezért is szeretem annyira. Ezért bocsátom meg a butaságát és az élhetetlenségét, mert ritkán láttam ilyen kétballábas embert. Most már kint álltak a parton a San Giorgio Maggiore karcsutornyával szemben azzal a tengeri panorámával, amelyet a békevilágban minden valamire való ember megnézett egyszer az életben, mint ahogy a Mohamedán Mekkába zarándokol. Sandoval, bár már századszor látta, most is önfeledten merült el a belencei kép rózsaszín szépségébe. Ekkor az alkonyodó aranyvízre egy nagy, fehér hajó siklott be, lassan, hogy horgonyt vessen valahol a Santa Maria della Salute temploma előtt. És ez a hajó valami titokzatos úton felébresztette Sandovalban a nagy ötletet, amelyet egész délután hiába keresett. Marcel, kiáltotta, megvan! Találtam valakit magának. Ki az? Egy nagyszerű öreg pasas, a földkerekség legnagyobb hülyéje. Egyenesen magának találták ki. Itt van Velencében, csak rá kell bukkanni. A címét tudom. Na jó, apuskám, házhoz szállítani azért mégse lehet engem, mondta Marcel mélységes erkölcsi felháborodással. Az embernek kell valamit adnia magára. Mit gondol maga? Én egy olcsó nő vagyok? Egy olyan alkalmi viszony? Hogy is, ne, apuskám. Az én viszonyaim mind legalább 2 hétig eltartottak, de voltak sokkal hosszabb lejáratúak is. Drágaságom, Isten ments, nem is úgy gondoltam, mentegetőzött Sandoval. Tudom én jól, hogy kivel van dolgom, ha a festő vagyok. Meg tudom különböztetni a nőket egymástól. Majd megrendezünk egy kis jelenetet. Most egyelőre menjünk vacsorázni. Kellemesen megvacsoráztak, és elborozgattak a Szent Márk tér mögött egy kis vendéglőben. Vacsora után pedig újra kimentek a Szent Márk térre. A Szent Márk tér a világ közepe. A béke években a világ sokkal kisebb volt, mint ma. Sokkal kevesebb ember volt, illetve sokkal kevesebb ember számított. És volt egy-két pont a világban, amelyet középpontnak lehetett tekinteni, ahol időnként mindenki összetalálkozott. Ilyen volt a Szent Márk tér is. Sandoval helyesen számított. Csak ugyan összekerültek itt Antasszal, méghozzá a legszerencsésebb körülmények között. A gróf Pepita nadrágban és fehér vászonkabátban, kombjukában hatalmas szegfűvel, magányosan sétált fel és alá a téren. Monoklián át, korát meghazudtoló érdeklődéssel szemlélve a hölgy közönséget. Sandoval úgy intézte, hogy szembe jöjjenek vele. Antas, amint egymás közelébe értek, annyira elmerült Marcel csodálásába, hogy Sandovalt észre sem vette. Amíg ez harsányan, rá nem köszönt. Jó estét kívánok, gróf úr! Antas szörnyen összerezzent, de amikor felismerte Sandovalt, arcán boldog mosoly váltotta fel a megdöbbenést. Oda lépett hozzájuk.
3: Sandoval, bocsásson meg a lavarom, de nem állhatom meg, hogy egy-két szót ne beszéljek önnel, itt a Szent Márk téren.
6: És közben folyton Marcel felé hajlongott, nem hagyva kétséget afelől, hogy miért örül a Sandovallal való találkozásnak.
7: Cher Marcel, mondta Sandoval, engedje meg, hogy bemutassam igen előkelő pártfogómat, Antas grófot, aki annak idején 7. Olivér király palota nagyja volt.
6: Marcel igen barátságosan mosolygott, és élénk társalgás indult meg kettőjük között. Antas indítványára beültek az egyik kávéházba. Sandoval csak félfüllel hallgatta Antas együgyű felvágásait, közben a tervén gondolkozott. Antas szavaiból kivette, hogy a gróf ebéd után eljött a szállodájából, és azóta még nem volt otthon. Tehát az őrnagy levelét még nem kaphatta meg. Holnapra, mire megkapja, már igen jó barátságban lesz Marcellel. Hirtelen nem tudta megállni, hogy ne kérdezze meg Antasztól. Gróf úr, ne vegye sértésnek, ha az egykori beavatottság jogán megkérdezem. Mit szólt a méltóságos asszony, amikor ön múltkori kis kirándulásunk után hazatért?
3: Fiacskám, szerencsém volt. Óriási szerencsém. Mivel hol értem, kitört a forradalom, és engem elcsaptak a palota nagyságtól.

0: Mondja, ez csak ugyan igazi gróf? Kérdezte Marcel, amint hazafelé hajóztak. Egészen igazi. Már a nagyapja is gróf volt. Látszik is rajta, olyan finom úriember. Nem olyan, mint szegény Oszkár. De azért Oszkárt mégis jobban szeretem. Vajon miért van ez? Hasonló a hasonlóhoz vonzódik. Valahogy úgy. Saint-Germain még ébren találták. Bementek hozzá, és Sandoval elmondott a dologból annyit, amennyit szükségesnek tartott. Mavira Stendhalt természetesen nem keverte bele a dologba. Azt mondta, véletlenül ismeri azt a Palaver nevű embert, aki a levelet írta. Párizsban sokszor volt együtt vele, és most itt összetalálkoztak. Érdekesek a véletlenek, mondta Saint-Germain. Most csak azt kellene még tisztáznunk, vajon ez a Palaver honnan tudott a dologról? Van önnek valami feltevése? Sandoval úgy érezte, mint a keresztkérdések alá vetnék, de elkészült erre a kérdésre is. Nem tudok mást képzelni, mint hogy Koltor környezetében van valaki, aki kifecsegte, micsoda üzletre készül a főnöke. Palaver pedig, mint altúriai, tudja jól, hogy a király nincs Velencében, tehát Koltor csak egy álkirállyal érintkezhet. Biztos maga abban, hogy a király nem lehet Velencében? Sandoval majdnem zavarba jött. Sejt valamit ez az ember? Megsúgta neki dicső üke a századok ködén át? Hogyne? Biztos vagyok benne, mondta. A király nagyvadra vadászik Közép-Afrikában. Azt mondják, szólt Saint-Germain eltűnődve. Na, mindegy, tehát holnap. És részletesen kidolgozták a tervet Antaszra vonatkozóan. Másnap korán reggel kirándultak Buránóba. Sandoval azért beszélt meg igen korai időpontot, hogy Antasznak ne legyen ideje előbb Koltorhoz menni. A találkozáson Antasz igen idegesen jelent meg. Látszott, hogy valami nagyon nyomja a lelkét. Nyilván Mavira Stendhal levele, amelyet időközben el kellett olvasnia. Mikor a kis hajón ültek, és a sima vizen a Velencét övező kis szigetek felé közeledtek, Antasz nem bírta tovább, és kiöntötte a szívét.
1: Ma reggel egy levelet kaptam, bizonyos dr. Palavertől, aki államtitkár volt hazámban Altúriában, mondta. Az államtitkár azt írja, hogy Velencében szélhámosok garázdálkodnak. Hetedik Olivér királynak és udvartartásának adják ki magukat, és így akarják Koltort, a nagy pénzembert félrevezetni. Az egész történet olyan valószínűtlen, hogy nem is hinném el. Hát, ha nem Palaver írta volna. És ami a legfelháborítóbb az egészben, azt mondja, hogy a banda tagjai közül valaki engem készül alakítani. Antasz grófnak adja ki magát. Ez égbe kiáltó. Képzelj el, Sandoval, ha a feleségem azt hallaná, hogy én szénhámosok közé keveredtem, soha többé be nem tehetném a lábamat Altúriába.
0: És mit szándékozik tenni, gróf úr?
1: Még ma elmegyek Koltorhoz. Megmutatom neki a levelet, és leleplezem az egész bűnös üzelmet.
0: Ma? Azt hittem, hogy ma egész nap együtt leszünk, nyafogta Marcel. Azt hittem, hogy kint maradunk Buránóban.
2: Milyen aranyos maga,
0: lelkesedett Antasz.
2: Milyen boldog lennék, Istenem, milyen boldog lennék, ha kint maradhatnék.
0: Egy pillanatig habozott, aztán felsóhajtott.
2: A kötelesség nem rózsa ágy, ahogy nagy nemzeti költőnk mondja. Még ma okvetlenül beszélnem kell Koltorra. Holnap, ki tudja, talán már késő. Néha az ember oly hamar becsapják, hogy jóformán észre sem veszi.
0: Hát akkor legalább vigyen magával, kérte Marcel. Még sosem láttam közelről ilyen nagy milliomost, mint Koltor. Kíváncsi vagyok, milyen az arca. Engem, mint festőnőt, annyira érdekelnek az arcok.
2: Boldogan elvinni, de hát hogyan?
0: Ó, az csak nem probléma. Mondja azt, hogy az unokahúga vagyok, és nem akart engem egyedül hagyni a hotelben.
2: Igaz, nagyszerű, reniális.
0: Gróf úr, mondta Sandoval. Nagyon nagy tolakodás lenne, ha arra kérném, hogy mutassa meg nekem azt a bizonyos levelet.
2: Nem, dehogy, itt is van.
0: Kivette zsebéből és átadta Sandovalnak. A festő a levél tanulmányozás.

0: Sába mélyedt. Közben Marcel elhívta Antast a fedélzet másik oldalára, hogy mutasson neki valamit. Sandoval a levelet kicserélte egy másik levéllel, amelyet Saint-Germain írt aznap reggel. Mint hogy az őrnagy a levelet Sandoval levélpapírjára írta, nem volt nehéz egy ugyanolyan alakú levelet kiállítani. Saint-Germain persze nem tudott erről a szerencsés koincidenciáról. Mikor a gróf visszatért, Sandoval átadta neki, a borítékba gondosan visszatéve a hamis levelet. A gróf bele se nézett, csak zsebre vágta. Megérkeztek Buránóba. Miután megnézték, amit meg lehetett nézni, leültek ebédelni. Antas, amit már mondtuk, a nap bármely szakában szívesen fogyasztott szeszes italokat. Most is alaposan nekilátott. A szerelem és a honfibú is fokozott ivásra indította, és Marcel és Sandoval egyáltalán nem beszélték le róla. Mondja, gróf úr, maga csak ugyan olyan jóba van Coltorral? Kérdezte Marcel.
1: Jóba vagyok-e? Kedvesen, mondhatom, hogy valóság alatt tenyeremből evett, amikor utoljára Altúriába járt. Minden este együtt mulattunk. Csak az a kár, hogy szegényke nem bírja az italt. Mindjárt berúg, és akkor disznóságokat beszél.
0: Érdekes. És hogy szólították egymást? Tegeződtek?
1: Hát persze, hogy tegeződtünk,
0: lódította Antas, miután látta, hogy ezzel imponál Marcelnek.
1: És csak úgy szólítottuk egymást, hogy drága kisfiam.
0: Úgy szólította a nagy Coltort, hogy drága kisfiam, hallja Sandoval, csodálatos. És csak úgy oda mehetett hozzá, és például csak úgy megveregethette az arcát, és azt mondhatta, na, drága fiacskám, hát hogyan ityeg a fityeg? Vagy valami hasonlót?
1: Hát persze, Coltor nagyon élvezte közvetlen madaromat és állandó derűmet.
0: Hát azt azért nem hiszem, gróf úr, ne haragudjék rám. Ezek a norlandiak sokkal savanyúbbak, és sokkal tartózkodóbbak sem, hogy így lehessen velük beszélni, mondta Sandoval.
1: Mi az? Nem hiszed? Maga se hiszi, Marcel?
0: Nem bizony.
1: Pedig így van.
0: Majd meglátjuk. Menjünk most mindjárt el Coltorhoz, és mutassa meg, gróf úr, hogy igaz. Paskolja meg Coltor arcát, és kérdezze meg tőle, hogy hogyan igyeg a fityeg.
1: Jól van, gyerünk!
0: Kiáltotta Antas részeg magabiztossággal.
1: Mondok én még különbeket is neki. Hát csak nem képzelik, hogy félek egy Coltortól. Nevetséges! Én félek egy közönséges kereskedőtől. Azt teszek vele, amit akarok, amihez éppen kedvem van. Ma! Meg fogjátok látni!
0: A hajón sem józanodott ki, és mikor kiértek a Lidóra, Sandoval és Marcel megitattak vele a biztonságukából még két pohár maraschinót, mielőtt felmentek Coltorhoz. Sandoval a halban leült, és várta az eredményt. Mikor Antas átadta névjegyét Coltor titkárának, az egy pillanatig csodálkozva nézett elmosódó vonásaira és bizonytalan testtartására, de nem habozott, mert Saint-Germain diadalmas benyomulása óta nem merte megkockáztatni, hogy ne engedje be azonnal egy altúrt. Tudta, hogy az altúriai hírek főnökét most mindennél jobban érdeklik. Így történt, hogy Antas egy perc múlva már be is vonult Coltor szobájába, oldalán Marcellel. Coltor eléje jött és udvariasan meghajolt.
1: Szervusz, drága fiacskám!
0: Ordította teli tüdővel Antas, és megpaskolta Coltor arcát. Mi alatt az mozdulni sem tudott a meglepetéstől.
1: Ma, hogy ityeg a fityeg?
0: Kérdezte harsányan, majd jelentőség teljes oldalpillantást vetett Marcelre.
1: Hát szereted még a bütös sajtokat?
0: Coltor nem jött egy könnyen zavarba, de most majdnem elvesztette biztonságát. Kérdő pillantást vetett Marcelre, aki cinkosan intett neki, mintha azt mondaná, hogy Antasra most mindent rá kell hagyni.
2: Kedves hófú, nagyon örülök a látogatásának, a látogatásodnak.
1: Remélem, hogy örül, drága fiacskám,
0: harsogta Antas.
1: Há, még ha tudnád, hogy miért jöttem. Ja, és magammal hoztam a kis unokahúgomat is.
0: Coltor meghajolt Marcel felé.
1: Aki rendkívüli, egészen rendkívüli, helyes és szép és okos és gyönyörű fiatal hölgy, de hiszen csak rá kell nézni, mindegy is magyarázom. Na mi szólsz hozzá, a kis húgomhoz, drága fiacskám?
0: De Ugolino bácsi, mondta Marcel szégyellősen, és közben megint cinkosan intett Koltornak.
2: Foglalj helyet, gróf úr, mondta Koltor most már idegesen. Parancsolsz talán egy pohár hideg vizet?
3: Vizet? Hey, Antas grófnak hogy képzeled áll a fiacskám?
2: Hát akkor, mivel állhatok rendelkezésedre?
3: Mivel is, de válsak, most nem jut az eszembe. Ja, igen, tudom már. Drága fiacskám, én azért jöttem, hogy megmentselek.
2: Hogy megments? Engem? Mitől?
3: Kérdezzek, Koltorkám, te olyan gyanútlan jó fiú vagy, te nem is tudod, milyen veszedelemben forogsz. Fiacskám, gyere, zsúgok neked valamit. Koltor, te szénhámosok hálójába kerültél?
0: Ordította a közel hajoló Koltor fülébe. Koltor hátraugrott. Miféle szélhámosokról beszélsz?
3: Én most nem tudom neked pontosan megmondani, mert izé, mert tudod, illik, most az
4: szerelmes vagyok.
3: De nézd, itt van ez a levél, amelyet Palavel barátomtól kaptam, ebből mindent meg fogsz tudni.
0: És átnyújtotta Koltornak a levelet, amelyben ez állt.
2: Igen, tisztelt Koltor úr, kérem, legyen elnézéssel szerencsétlen barátom Antas gróf iránt, akit az altúriai forradalmi események és imádott uralkodójának trónvesztése annyira megviseltek, hogy még nem tudta visszanyerni lelkének egyensúlyát. Különféle üldöztetési kényszerképzetek gyötrik, mindenkit le akar leplezni, mindenütt szélhámosságokat és összeesküvőket gyanít, ami érthető is. Most arra kért engem, adjak neki egy önhöz írt levelet, mert feltétlenül beszélni akar önnel, egy nagy összeesküvést akar ön előtt leleplezni. Nem térhettem ki kérése elől, de vele küldtem unokahúgát, hogy vigyázzon rá, és lehetőleg vegye elejét esetleges botrányos viselkedésének. Még egyszer kérem, legyen elnéző egy szerencsétlen beteg ember iránt, és igyekezzék barátságos úton szabadulni tőle. A mielőbbi viszontlátásig, Saint-Germain. Koltor összehajtotta és zsebre tette a levelet. Antas közben leült, és egy pillanatra elszundított.
0: Gyakran van ez szegénnyel? Kérdezte Koltor halkan Marceltől.
1: Szegény Ugolino bácsi, mostanában igazán kis és sokat iszik, de meg lehet érteni. A bánat.
0: Antas felkapta a fejét.
3: Na, drága fiacskám?
2: Kiáltotta, de kisé elhalóan.
3: Hát hogyan igyeg a fittyeg?
2: Kedves hófú, nagyon örültem, hogy láttalak, és nagyon sajnálom, hogy bár el kell menned. De kedves unokahúgod mondja, hogy sürgős dolgotok van.
3: Igen, igen, persze. És a levél? Elolvastad?
2: Hogyne, elolvastam, és nagyon köszönöm, hogy figyelmeztettél. Örre, hálás leszek neked, hogy leleplezted az összeesküvést.
3: Hálára nem számítok, amit tettem, azt a hanga és a becsület oltárán. Érted?
2: Értem, hogyne?
3: Hát akkor Isten veled!
2: És Marcel által támogatva kitántorgott a szobából. Másnap reggel Saint-Germain élénk ovációkkal fogadta Sandovalt a Palazzo Pietra Santában, ahová az előkészületek miatt beköltöztek. Remek, Sandoval mester, egészen kitűnően intézte el. Festőben ilyen tehetségeset még nem is láttam. Ha netalán el akarná hagyni művészetét egy más szakma kedvéért, nagy jövőt jósolnék önnek. De az egész történetből az a legfőbb tanulság, hogy nagyon kell sietnünk. Ki tudja, ez a palaver még mire betemethet? Egy percet sem késhetünk. Én még várni akartam, de látom, hogy nem lehet. Kedves Sandoval, már ma végbe fog menni a történelmi nevezetességű találkozó. Már ma délután. És az előkészületek? Az emberek már itt vannak. Baudrieu, Valmier, Gervaisis már befutottak. Délelőtt instruálom őket, és lóhalálában beszerezzük az összes kellékeket. Még egy személy kellene. Azt akarom ugyanis, hogy Ortrud hercegnő itt legyen a palotában. Ortrud Marcel lesz. Már most Marcel mellé kell egy öreg grófnő, aki gardírozza. Végre is Ortrud hercegnő még inkognitóban sem jöhet el csak úgy vőlegénye palotájába.
1: Ez nehéz, mondta Sandoval.
2: Először is honnan veszünk hirtelen egy öreg grófnőt? Másrészt Koltor most már ismeri Marcelt, mint Antas unokahúgát. Feltétlenül szükséges Ortrud hercegnő jelenléte? Minden esetre igen ajánlatos. Ez meggyőzné Koltort arról, hogy a királynak komoly szándékai vannak. Vissza akar térni a trónra. Feleségül akarja venni a hercegnőt. Nem fogja meggondolni magát. Az a körülmény, hogy Koltor már látta Marcelt, nem számít. Marcel egészen más maszkban fog fellépni, és kitűnő színésznő. Ami pedig az öreg grófnőt illeti, csak ugyan, honnan vegyek egy öreg grófnőt? Vajon honnan? Megvan. Saint-Germain leleményessége kifogyhatatlan. Na, találja ki, fiatal barátom, hogy ki lesz az öreg grófné. Fogalmam sincs. Pedig olyan egyszerű, mint egy keresztrejtvény. Maga lesz az öreg grófné. Én? Természetesen. Majd én kimaszkírozom. Olyan csodálatos a ronda öreg grófnő lesz, hogy le fogja magát festeni. Remek, mondta Sandoval rezignáltan. Ez mind nem nehézség. Semmi sem nehézség. Itt csak egy nehézség van. És ez egészen sajátos természetű. Mi az? A főszereplő. Oszkár. Oszkár a lélektani rejtély. Mert akár hiszi, akár nem, Oszkár egy lélektani rejtély. Olyan rejtély, amelyen még az én lángelmém sem tud teljesen keresztül látni. Hogy érti, gróf úr? Ez az, hogy nem is tudnám megmondani. Csak érzem csodálatos ösztönömmel, hogy egyáltalán nem lehetek biztos benne. Minden pillanatban kisiklástól lehet tartani. Azon sem lepődnék meg, ha hirtelen eltűnnék. Vagy ha az utolsó percben, a tettek mezején, Koltor színe előtt valami egészen váratlan dolgot cselekednék. Például kijelenteni, hogy ő nem is király. Vagy hogy ugyan király, de nem írja alá a szerződést. Mondom, mindenre képesnek tartom. Na de itt van a derék Baudrieu, és az utolérhetetlen Valmier. Bemutatom egymásnak az urakat. Baudrieu, magának még délelőtt fel kell keresnie Koltort, és megfelelő formák közt közölni kell vele, hogy elközelgett a döntő óra. Jöjjön el ma délután a Palazzo Pietrasantába. Igenis, főnök. Valmier, önnek átadom Altúria lobogóját. Helyezze el a falon. Így ni. És most lengi, dicső zászló, ezüst mezőben két arany szardínia, és hoz áldást fiaidra. Most pedig vegye fel jól bevált Libériáját, és ragassza fel híres pofaszakállát. A közeli órákban már jöhet valaki, és szükségünk van lakájra. Igenis, főnök. Hát akkor miért nem megy? Főnök úr, a Libériát ki kellett váltanom a zálogházból, meg aztán az úti költségek. Vagy egy kis előleget kaphatnék. Majd ha felöltözött, fiatal barátom, kérését megfontolás tárgyával fogom tenni. Ön pedig, Sandoval, végezze el a képzőművészeti feladatot, amelyben megállapodtunk. A fogpaszta reklám fenn van a legfelső szobában. Alakítsa át második vagy félfülű Fülöp arcképévé. Mégis valami jellegzetes altúriai hangulatot kell széthintenünk a lakásban. Ekkor belépett Mavira Stendhal egy kalickával a kezében. Nagyon helyes, mondta Saint-Germain. Itt van Diogenész, ő felsége kedvenc kanária. A dolog kezd kialakulni. Hová tegyük a kalickát? Kérdezte az őrnagy. Felvisszük a nagy terembe, ahol a tárgyalás le fog folyni. Ő felsége egy pillanatra sem akar meglenni kedvenc kanária nélkül. Egyébként közlöm önnel, Meyer úr, hogy döntöttem az időpontra vonatkozóan. Ma délután. Az őrnagy megdöbbenve nézett Saint-Germainre. Miért ilyen hamar? Nem lehet eléggé sietni. Árulókkal vagyunk körülvéve. Valaki meg akarja fúrni üzletünket, valaki le akart leplezni bennünket. De a szerencsétlen nem gondolta meg, hogy Saint-Germainnel van dologa. Az én kezem hosszú. Most nem beszélek államférfiakról, de merem állítani, hogy nincs még egy magánember Európában, akinek a keze ilyen hosszúra nyújtható. Az aljas tervet megtudtam, és megakadályoztam játszi könnyedséggel. Ez vagyok én. Az őrnagy elsápadt, és letette a kalickát.
0: A fene egye meg ezt a madarat, mondta elkeseredve.
2: Oszkár tudja már, hogy ma délután?
1: Nem, nem tudja, mert most határoztam el. Menjen, kedves Meyerünk, és közölje vele.
2: Itt van valahol a palotában.
0: Az őrnagynak nem kellett ezt kétszer mondani. Rögtön kisietett. Oszkárt a Marcel számára kijelölt szobában találta.
2: Oszkár,
0: sürgősen beszélnem kell veled. Négy szem közt.
2: Lementek az utcára, hogy zavartalanul beszélhessenek.
0: Felséges uram, kezdte az őrnagy. Édes öregem, javította ki Oszkár. Felséges uram, mondta az őrnagy ismét határozott hangon. E percben már nincs időnk arra, hogy tekeződjünk.
2: Mi az? Mi történt? Ne hiezgessen.
0: Engedje meg felséget, hogy igenis ijeszgessem. Egy percnyi késni való időnk sincs. Saint-Germain ma délutánra hívta meg Coltort ebbe az átkozott palazzóba.
2: Így siet?
0: Igen. És most már aztán igazán nincs más hátra, mint hogy eltűnjünk. A király egy ideig komoran hallgatott, majd így szólt.
2: Nem tud semmi más megoldást, őrnagy úr. Nagyon szeretném, ha valami más kiutat találna. Röstelném őket cserben hagyni. Saint-Germain olyan rendes ember. Nagy tehetség. Ha ő nincs, sose jövök rá, hogy mit kellett volna tennem, ha mégis király maradtam volna. Hiába, a királyoknak is ismerniük kellene az életet.
0: Felséges uram, nincs más megoldás. Önnek nem szabad Coltorral itt találkoznia. A 12 órás vonattal el kell utaznunk Triestbe.
2: Igen, igen, belátom. Na és Marcel?
0: Azt mondanám, hogy vigyük Marcelt magunkkal, de attól félek, hogy Marcel nem hagyja cserben Saint-Germaint néhány órával a nagy terv megvalósulása előtt, hanem majd Triestből írunk neki egy-két nap múlva, és odahívjuk. Ha a felségednek még kedve lesz hozzá.
2: Ha még kedvem lesz hozzá.
0: Igazad van, hiszen ez az. Ha most elmegyek, vége az egésznek. Lezáródott, és Marcel sem fog érdekelni, attól félek. Hát akkor, Milán, most elbúcsúzom Marceltől.
2: De felség?
0: Semmi baj, Milánkám. Tudom, hogy mit akarsz mondani. Marcel nem fogja sejteni, hogy most búcsúzom tőle. Csak még egyszer meg akarom nézni. Hiszen nagyon kedves volt hozzám, és olyan tanulságos volt az egész dolog.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal, Hetedik Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
6: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: Abigén.
8: A bogyós gyümölcskertész,
9: Szent Péter esetén,
10: Fűr Elisa,
11: házasságon innen,
12: Katalin,
13: a gyerek,
14: a gólya kalifa,
15: Foszti fiú esete,
16: Pilátus testament,
17: Szigetkék.
18: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A közösségi média lebutítja a középosztály gyermekeit is, mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió egyik műsorában. Azt mondta, a PISA felmérés adatai szerint a legjobb hátterű gyerekek körében van a legnagyobb romlás világszerte. Ez azt jelenti, hogy már mindannyian egy hajóban vagyunk. Ugyanaz a problémája egy hátrányos helyzetű családnak, mint egy nem hátrányos helyzetűnek, figyelmeztetett a miniszter. Hozzátette, a felmérés mutatja azt is, hogy a szülők egyre kevesebbet foglalkoznak a gyerekekkel, pedig a szülők a legfontosabb partner ebben a csatában. Lannert Judit annak kapcsán, hogy a PISA felmérés szerint a világszerte romló tendenciákon belül Magyarország leszakadóban van a környező országokhoz képest, elmondta, ennek oka a közösségi média túlburjánzása és az olvasási szokások megváltozása. Ráadásul egy olyan túlkontrollált rendszerben, mint a magyar, ezek a problémák felerősödnek. A tanárok teljesítményértékelési rendszerének átalakításáról a miniszter úgy nyilatkozott, a korábbi rendszer nagyon szorosan összekapcsolta a tanulói és a tanári teljesítményeket, de ez nem volt igazságos. Az értékelés alapjául szolgáló kompetenciaméréseket a diákok egyre kevésbé vették komolyan. Az Európai Bizottság egyeztetésre hívja a mesterséges intelligencia területének kulcs szereplőit a fejlesztések lassításával kapcsolatban. Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte Strasbourgban. Meghívom a vezető élvonalbeli fejlesztő laboratóriumokat, hogy egyeztessünk arról, miként támogathatjuk az EMI modellek fejlesztésének lassítására irányuló jelenlegi iparági erőfeszítéseket, fogalmazott az Európai Parlament plenáris ülésének keretében az unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében Ursula von der Leyen. Majd ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hasonló szemléletet képviselő országokkal, köztük Kanadával és az Egyesült Királysággal. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni. Számolt be Vitézi Dávid arról, hogy milyen kedvezményekkel készül az általa vezetett közlekedési és beruházási minisztérium az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, az akció hét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, ezért szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Ahol kerékpár helyjegy szükséges, azt továbbra is meg kell váltani, de az is ingyenes lesz. Jövő kedden az autómentes napon 999 forintos autómentes napi jegyet vezetnek be, amellyel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel, tette hozzá. A napi jegy a helyi közlekedésben nem érvényes, azokban a városokban sem, ahol egyébként a vármegyebérlet elfogadott. Azért döntöttek ezekről a kedvezményekről, mert meg kell mutatni, hogy a közösségi közlekedés sok utazásnál valódi alternatívája lehet az autónak, jelezte Vitézi Dávid. Országszerte reggelékkel és uzsonnákkal várta a fenntartható közlekedést választókat őszi Bringázza munkába kampánya keretében a Magyar Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy megköszönjék azok döntését, akik két keréken indulnak munkába vagy iskolába, egyúttal rávilágítsanak arra, hogy a kerékpár egyszerű és kényelmes része lehet a mindennapi városi közlekedésnek. Számos város és település csatlakozott az országból, így Borsod Zemplén megyéből is, Miskolc mellett, többek között Edelényben, Sajóecsegen, Boldván, illetve Helyőbábán is várták a bringásokat. A kampányhoz kapcsolódva az érdeklődők a Bringázza munkába applikáción keresztül őszi kihívásokhoz is csatlakozhatnak. A tekeréssel töltött kilométerek most nem csak az egészséget és a környezetet óvják, hanem garantált ajándékokat, valamint értékes egyéni és csapatnyereményeket is hoznak.
0: Az időjárásról.
1: Adás körzetünk nagy részén ma a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul a nap folyamán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Navratilis Tibor, korábbi közigazgatási és igazságügyi, valamint területfejlesztési miniszter, de ezt nem egy időben a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm.
1: Orbán Viktor pártelnök volt miniszterelnök, azt mondta, hogy a jobboldalnak akkor van győzelmi esélye, ha egységes marad, se kívülről, se belülről nem szalámizzák. Ezt a Bayer Show-ban mondta, az nyilvánosan is elérhető. Vége van a polgári demokraták szervezésének, ez önhöz és Ferenc Orsolyához köthető, és úgy tűnt, hogy ez egy Orbán Viktor szerveződés volna.
2: Orbán Viktor is csatlakozott a polgári demokratákhoz, ez egy társadalmi kezdeményezés. Más síkon működik, mint én legalábbis úgy értem ez, ami más síkon működik, mint ahol Orbán Viktor az egység követelményét megfogalmazta, és az is, hogy milyen egy egység, az is nagyon sok mindentől függhet, mert itt az utóbbi hetekben ez a bizonyos mozaik jobboldal felmerült, ami ugye a jobboldal mindig is meglévő sokszínűségét kívánta illusztrálni, ezt tanúsíthatom, ez valóban így van, tehát itt a konzervatív liberálisoktól a nemzeti radikálisokig a Fidesz kereteiben is nagyon sokféle ember található. A polgári radikálisok egy olyan társadalmi kezdeményezés, amely nem a pártpolitika felé nyit. Hiszen éppen ezért fogalmaztuk úgy meg,
1: polgári hogy... Polgári radikálisokat
2: arról írtam láttam a szakdolgozatomat annak idején, talán ez játszott most be. Tehát a polgári demokraták valóban egy pártpolitikai dimenzión túlmutató kezdeményezés a mi szándékaink szerint, és az eddigi rendezvények ezt is bizonyították, tehát voltak ott olyan emberek, akik szocialista szavazók voltak, voltak olyanok, akik Tiszára szavaztak április 12-én, és mégis eljöttek vitatkozni. Vagy éppen egyetérteni, az is előfordult, hogy egyébként más pártra szavazó ember eljött, végighallgatott minket, végighallgatta a beszélgetést, és utána azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert kulturált hangon lehet vitatkozni. Ez a polgári demokraták célja, mert igenis a stílus számít, és ami a magyar politikában ma megengedett minden oldalról, és itt most nem akarnám azt se specifikálni, hogy ki kezdte, ki volt a hibás, és a többi. Azt hiszem, ez 2026. szeptember közepén már majdnem teljesen mindegy. A lényeg az, hogy olyan mélységbe mentek le a belpolitikai vitáink, amelyek a viták megvívását teszik lehetetlenné. Egymást kizáró retorikai futamokat látunk, senki nem hajlandó a másikkal szóba állni, és ez szerintem az ország egészének a társadalmi egészségét rombolja.
1: De a polgári demokratáknak végül is a választókat, mert hát végül egy választáson dől el a hatalom, a Fideszre kéne ráhordania, mint a Volánbusznak a mávra, vagy ez egy önálló pólus volna, mert hát a miniszterelnök elég, volt miniszterelnök elég világos volt, se külső, se belső megosztást nem tűr el.
2: Igen, hát a polgári demokraták egy olyan társadalmi kezdeményezés, amely 2,5 évvel, majdnem 3 évvel a legközelebbi választások előtt indul. Éppen ezért, hogy ugye 2029 nyarán, a mostani időbeosztás szerint 2029 nyarán lesz az európai parlamenti választás és az önkormányzati választás, ha ezt megtartják és egy napon tartják meg. Ez azt is jelenti, hogy bőven van még idő arra, hogy ez kiforja magát. Én úgy gondolom, hogy a polgári demokraták a polgári kultúrával rendelkező Magyarországra hordja rá a választópolgárokat, ha már mindenképpen valóban hordani kell őket.
1: Társadalmi szervezet marad, egy egyesületi formát ölt, pártá alakul, mert akkor indulnia kell a választáson. Mi a terv?
2: A pártá alakulás nem került most szóba. Az egyesület éppen azért az egyesületi forma szóba került, mert önmagában a társadalmi kezdeményezés egy nagyon rugalmas forma, de tulajdonképpen az intézményesült működés nem teszi lehetővé. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy találkozunk, beszélgetünk, fórumokat rendezünk, és a többi. Azon gondolkodunk, hogy egyesületté alakulunk, a többi pedig majd részben a politikai körülményektől is függ, de a jogszabályi környezettől is.
1: Be lehet lépni, tagdíjat lehet fizetni,
2: és hát ma még nem.
1: De
2: ha egyesület lesz, akkor...
1: Abból fognak élni?
2: Hát én
1: de úgy értem, hogy az egyesületek vannak.
2: Igen. Tehát nyilvánvalóan ezért is akarunk egyesületet, hogy tehermentesítsük ilyen formán a magunkat és a tagokat a szervezéstől, a szervezési költségektől, és hogy nagyobb rendezvényeket is tudjunk esetleg tartani, és stabilabb legyen a működése az egész kezdeményezést.
1: Mennyire látják magukat operatívnak? Hetente, két hetente, havonta kell valamit csinálni, hogy a köztudatban maradjanak, mert az kezdeti érdeklődés nyilván, hogyha az események földúsulnak, akkor tud lohadni egy egyesületi rend.
2: Igen, ma már a közösségi médiával, meg a közvetlen kapcsolattartással annyira diverzifikáltá vált a nyilvánosság, hogy tulajdonképpen mi folyamatosan működünk, rengeteg e-mailt kapunk, ugye van egy e-mail címünk, a kapcsolatkukac@polgaridemokraták.hu, oda rengeteg megkeresés érkezik, felajánlás érkezik. Tehát önmagában az, hogy hivatalos nyilvánosság előtt mennyire vagyunk jelen, az arra kevésbé figyelünk oda, a közösségszervezés az, amit most végzünk. Azt látjuk, hogy rengeteg frusztrált, traumatizált, ilyen-olyan okokból ember van, aki a politikától szenvedett sérelmet. És azt szeretnénk, hogyha első körben ezeket ki lehetne beszélni, második körben pedig ütköztetni lehetne nézeteket. Ezzel kapcsolatban minden felajánlást szívesen várunk.
1: Inkább az előző 16 év politikájától, vagy az új politikától elszenvedett sérelmekkel fordulnak?
2: Nyilván ki párt hovatartozásától, párt vonzalmától függően van, aki már az elmúlt 120-valahány naptól is olyan sérüléseket szenvedett, megszűnt a munkahelye, családja megélhetési nehézségekkel küzd, intézménye megszűnt, és a többi, és a többi. Van olyan, aki 16 évben lát traumatikus élményeket, és van olyan, aki 36 évben, mi ezt kinyitjuk teljes egészében, hiszen meglehetősen sok olyan ember van, aki hordozza magában a traumákat, de ezt, hogy mondjam, tehát nem azt szeretném azt az érzetet kelteni, hogy ez egy csoportterápiás kezdeményezés
1: valójában. Közösségi pszichológia.
2: Nem, a tapasztalatunk az, hogy ezek a beszélgetések, ezek viszonylag hamar átfordulnak a jövőbe. Tehát, hogy lehetne egy olyan Magyarországot építeni, ahol az emberek, mint a munkahelyen, ez mindenkinek, aki munkahelyen dolgozik, azt hiszem mindennapos tapasztalata, hogy egy szobában vagy egy asztalnál ül egy Mi Hazánkos, egy Fideszes, egy KDNP-s, egy Tiszás, egy MSZP-s, egy DK-s, én nem tudom, de ha munkahelyi feladat van, akkor ezt minden további nélkül meg tudják oldani. Sőt, ha esetleg politikai konfliktus lép, vagy vita lép fel közöttük, akkor is a legtöbb esetben viccel, vagy egy-egy poénnal el tudják ütni, és tiszteletben tartják a másiknak a párt vonzalmát. Mi azt szeretnénk elérni, hogy Magyarországon ez legyen az általános, és nem ez a hideg polgárháborús állapot, ami most is jelenleg fennáll.
1: Hmm. Ott volt Köcsén?
2: Igen.
1: Milyen állapotát mutatta a Fidesz?
2: Ugye Köcse a kisebb mértékben a Fidesz szervezeti állapotát mutatja, hiszen igazából Köcse annak az értelmiségnek, vagy annak a szellemi holdudvarnak, ahogyan szokták mondani, a találkozója, akik a Fideszhez kötődnek. De ez egy jó állapotát mutatta, kevesebben voltak, mint tavaly, de tavaly már szinte zavaróan sokan voltak, viszont ahhoz képest többen voltak, mint amit mondjuk én vártam volna, és ahogy beszélgettem ott az emberekkel, általában mindenki sikerként érte meg, hogy ilyen sokan voltunk.
1: Az milyen az, amikor zavaróan sokan vannak?
2: Hát ismeri ezt, amikor az embert lökik a sorban állás közben, az embernek az aurájába belépnek, és tehát amikor annyi autó van, hogy nem lehet parkolni.
1: Azért mennek oda az emberek Köcsére, hogy mutassák magukat?
2: Hát volt egy ilyen, nyilván lehet, hogy most is van. Ugye minden szalonnak megvan az a tendenciája, hogy először jól kitalálják a szalont, erre oda mennek a fontos emberek, mivel ott vannak, ezért megjelennek azok az emberek, akik csak meg akarják mutatni magukat, aztán lassan a fontos emberek azt veszik észre, hogy azok az emberek vannak már többen, akik csak meg akarják mutatni magukat, ezért a fontos emberek kezdenek elmaradozni, és a szalon pedig már csak a magukat megmutogatni akaró emberekből áll. Köcse megállt ez ennél a folyamatnál. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó program is volt, és az a társaság, akik ott voltak, azok között nagyon sok olyan volt, akivel én április 12-e óta nem találkoztam, tehát jó beszélgetéseket lehetett folytatni.
1: Hallott olyat, ami más kommunikáció ahhoz képest, mint amivel a Fidesz-KDNP elvesztette a választást?
2: A programban? Ugye viták voltak, a beszélgetésekben igen, természetesen. Hát mindenki a saját temperamentumának megfelelően dolgozza fel ezt a vereséget, és mindenki még mindig dolgozza fel ezt a vereséget magában, hiszen azért április 12-e számunkra, noha sokan gondolták úgy, hogy a választási vereség benne van a pakliban, de az ilyen mértékű választási vereség azért szerintem mindenkinek sokkoló volt, aki a Fidesz-KDNP házatáján előfordul. De magukban a programokban is, hiszen olyan kerekasztal viták voltak, ahol értelmezték a választási vereséget, értelmezték a most követendő politikai irányvonalat, stratégiát, és ott bizony sokféle vélemény hangzott el.
1: Más az a stratégia, amit a volt miniszterelnök most javasol a Fidesznek, mint amit korábban javasolt a választási kampányra? A kívó szavak ugyanannak tűnnek.
2: Igen. Igen, én nem érzek különösebb változást, főleg azért, mert absztrakciós szinten is nagyon hasonló absztrakciós szinten fogalmazódott meg ez, ami most elhangzott Köcsén. Tehát egy polgármester számára, vagy akár egy egyetemi oktató számára, vagy egy közalkalmazott számára az általános ellenállás egy nehezen értelmezhető kategória. Mit jelent az, hogy nem fogadjuk el legitimnek egyetlen lépését sem a kormánynak, amikor a saját munkaszerződésemet kell aláírnom mondjuk, éppen mert közalkalmazott vagyok, vagy polgármesterként le kell ülnöm a pénzügyminisztériummal tárgyalni a következő évi költségvetésről, akkor ez hogy jelenik meg? Tehát amit a pártelnök megfogalmazott Köcsén, egyébként korábban túlsványosan is, korábban a kongresszuson is, és korábban valóban a választási kampányban is, az a pártpolitikának, vagy az országos pártpolitikának, vagy az ideológiai küzdelemnek egy olyan szintje, amely inkább távlatos az én meglátásom szerint, és ezt szerintem bonyolult dolog lebontani a hétköznapi életre. Tehát Bóka János, frakcióvezető úr, szerintem nincsen túl könnyű helyzetben, amikor ez alapján, az ellenállási nyilatkozat alapján kell megfogalmazni a frakció következő napi feladatait. Én emlékszem erre az időszakra, vagy hasonló időszakra 2006-ban, ugye amikor a közvélemény az összödi beszéd nyilvánosságra kerülése, éppen 20 éve egyébként, összödi beszéd nyilvánosságra kerülése után a közvélemény óriási nyomást gyakorolt arra, hogy valamilyen demonstratív kiállással jelezzük a politikai válságot. Ugye ez volt az időszak, amikor persona non grátának nyilvánítottuk Gyurcsány Ferencet. Én akkor is, én azt a döntést hoztam, és azt tudtam átvinni akkor a Fidesz elnökségen, hogy én benn maradok a parlamentben.
1: A frakció ki?
2: Én benn maradtam, és éltem a felszólalási lehetőségekkel. Én most is nagyon nehéznek látom a totális bojkottot. Lehet, hogy megvalósítható, vagy totális ellenállás. Azt sem tudom, hogy a teljes ellenállás az bojkottot jelent a jelen pillanatban. De egy politikai rendszer működésében azért én úgy gondolom, hogy miközben persze a nagy stratégiai döntéshozóknak megvannak a jövőképeik, de az alul dolgozó hétköznapi embernek is valamilyen azonosítható hivatkozási pont kell, amit a hétköznapi életében meg tud valósítani.
1: De elméletben gondolkodnak a bojkotton? Sose csinálta még senki meg Magyarországon. A legmesszebben
2: az országgyűlés teljes bojkot?
1: Igen, mindig még az ellenzéki összefogásnak is javasolták, hogy az lenne az igazi megoldás, ha az egészet ott hagyná, csinálják egyedül.
2: Igen, egyéni bojkottok vannak, mindig felmerül annak a lehetősége, miközben persze nagyon erős a frusztráció ebben a tekintetben, hiszen a Fidesz és a KDNP képviselői ma kevesebb, mint egyharmadát alkotják az országgyűlés elérhető mandátumainak. Nyilvánvaló, hogy gesztusok nélkül szinte semmit nem tudnak elérni. És ebből adódóan mindig erős a frusztráció ebben a tekintetben, hogy ott kell hagyni az egészet, így nem kell asszisztálni az ottani színjátékhoz. Én úgy gondolom, hogy a politikában a legnehezebb helyzetben is ott kell lenni, meg kell próbálni tárgyalni, meg kell próbálni együttműködni. Nem tudom, milyen döntést hoz a frakció, korábban is felmerült már ez a bojkott kérdés, sőt volt is, amikor kivonultak. És nem tudom, mi lesz a döntés, de ez egy nagyon nehéz helyzet. Én általában

0: a kizáró technikák, a párt alapú kizáró technikák általánossá válnak, akkor szerintem ez az önkényuralom, ez egy átélhető fogalommá válik. Mindaddig, ameddig ez államfői, alkotmánybírósági, absztrakt, jogszabályi szinten jelenik csak meg, addig inkább egy politikai vita elemeként jelenik meg.
1: Ugye a Kereszténydemokrata Néppártnak is tagja, kettős tagsága van. A KDNP-ben elindult egy tisztújítási folyamat, és van egy helyzetkép és jövőkép című stratégiai dokumentum, amiből az olvasható ki, hogy egy másik utat kívánnak választani, mint a Fidesz. Mennyire kívánnak másik utat választani?
0: Igen, én szerintem a KDNP-ben egy kevés figyelmet szentel erre a közvélemény, de a KDNP-ben egy nagyon figyelemre méltó megújulási folyamat zajlik, amit én is inkább a parton arról kísérem, egész eszen abból adódóan, hogy ugye jó magam is ki vagyok zárva a jogszabályok következtében. A passzív választójog nem illet meg, nem lehetek országgyűlési képviselő, ilyen értelemben politikai ambíciókat én már nem nagyon dédelgethetek, viszont tapasztalatom alapján és a kapcsolataim alapján nagyon nagy rokon szemben nézem a KDNP megújulását. A nagy kérdés az, hogy a KDNP ugye szintén körülbelül negyed századnyi Fidesszel való szoros szövetség után elszánja-e magát arra, hogy önállóan induljon a választásokon, és tud-e olyan választói bázist fölépíteni magának az elkövetkező 2-3 évben, amely egy országgyűlési választás keretei között is láthatóvá és elérhetővé teszi. A KDNP itt nagyon fontos kérdés az, hogy milyen választási rendszerről beszélünk. Ugye a miniszterelnök most a legutóbbi interjújában is azt mondta, hogy akar egy alkotmányt, az alkotmányt népszavazással akarja elfogadtatni, ugye szó van egy közvetlen köztársasági elnök választásról is, és ezt követően akarják megalkotni a választójogi szabályozást, ami nagyon-nagyon fontos elem a politikai rendszer szerkezete és működése szempontjából, ugyanakkor nem tudom, hogy 2,5 év elegendő erre, hiszen hogyha 2029 nyarán európai parlamenti és önkormányzati választások vannak, az azt jelenti, hogy a választási rendszert 2029-ben, sőt már 2028 őszén sem olyan nagyon jó, még ha az országgyűlési választási rendszerről van szó, akkor is sok vitát kiválthat majd ez a dolog, és hogy itt nekem torlódni látszanak a közjogi feladatok, ugye a közvetlen elnökválasztás is gondolom az új alkotmány elfogadása és népszavazással történő megerősítése után lenne megrendezve, az új alkotmánynak még egyelőre az elemeit sem látjuk, egy népszavazás kiírása, a népszavazási kampány is azért egy hosszasabb dolog, tehát nem látom, hogy ez hogyan fér bele a naptárba, de beleférhet, egy nagyon intenzív időszak elé nézünk akkor az elkövetkező 3 évben, és a választási rendszer milyenségétől vagy minőségétől a KDNP jövője vagy stratégiája is nagy mértékben függhet. Hiszen, hogyha egy arányos vagy arányosabb választási rendszer van, amely preferálja a kisebb pártokat, és a nagy pártok mellett a kis pártok megélését és parlamentbe jutását is lehetővé teszik, akkor lehet, hogy a KDNP úgy dönt a tisztújítás követően, hogy egy önálló stratégiával vág neki. Ha megmarad ez a mostani választási rendszer, ez gyakorlatilag a kis pártokat egy nagyon-nagyon nehéz feladat elé állítja, hogy a két nagy vagy a nagy pártok mellett meg tudják szerezni a parlamentbe jutáshoz szükséges szavazatmennyiséget, akkor lehet, hogy a KDNP és a Fidesz is továbbra is a pártszövetség mellett dönt.
1: Mit gondol, lehet más célja Magyar Péter miniszterelnöknek, mint hogy olyan választási rendszer legyen, amiben nem lehet még egyszer senkinek kétharmadot csinálni? És ez értelemszerűen a KDNP-nek is jó tenne, mert akkor a kis pártokat preferálná.
0: Igen, lehet. Én nem ismerem Magyar Péter gondolatait a jövővel kapcsolatban.
1: Ki szeretné a saját művét véglegesnek látni?
0: Igen,
1: Orbán Viktor is szerette volna. Csak jött egy kétharmad.
0: Igen, de ki ne szeretné ugyanakkor a politikai teljesítményt, a pártjának a politikai teljesítményét és választói megerősítését is legalább szinten tartani, vagy esetleg növelni, amire viszont ez a választási rendszer az optimális. Ugye kommunikációs szempontból nem mondom, hogy megoldhatatlan, de politikailag lehet nehéz feladat, hogy miért mond le az ember a hatalom egy részéről. Hiszen lesznek olyan, nem is annyira a politikusoktól, akik belátással rendelkeznek, nem kétlem, hogy a Tiszában is vannak olyan politikusok, akik úgy gondolják, hogy valóban most megcsinálják a kétharmados alapokat, és utána már nem akarnak kétharmadot. De a választók között, a támogatók között, az aktivisták között,

0: között számosan lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy ne hagyjuk már, hogy kiénekeljék a sajtot a szánkból, ez a választási rendszer biztosíthatja a Tisza újabb kétharmados többségét, mutassuk meg, hogy mi is tudjuk ezt, nem csak a Fidesz, mondjuk, hogy egy ilyen flaster szagú érveléssel éljek.
1: Maradom a KDNP-nél még egy kérdésig. Van számukra más út, mint egy balra tolódó irány? Az ember elhallgatja Ferenc pápa meg Leó pápa szavait, akkor az a KDNP eddigi irányvonalától eléggé balra van. Sőt, a igen. KDNP-ből még szitták is Ferenc pápát.
0: A kérdés az, hogy mit értünk baloldalon. Ha a szociális elkötelezettséget, akkor szerintem ez egy nagyon jó lehetőség a KDNP-nek, hogy kereszténydemokrata legyen. A kereszténydemokráciát mi általában jobboldali ideológiai áramlatnak tudjuk be, pedig valójában a kereszténydemokráciának van legalább annyira baloldali, különösen a katolikus országokban, legalább annyira erős szociális elkötelezettség, és ilyen értelemben, hagyományos értelemben véve baloldali elkötelezettsége is. Nagyon sokat elmond, hogy amikor az olasz köztársaság válsága és pártrendszer válsága idején Berlusconi feltűnése idején, a 90-es évek elején a kereszténydemokrácia, a kereszténydemokrata párt, ami ugye a II. Világháború után a hegemon, vagy párt volt, vagy predomináns párt volt az olasz pártrendszerben, szétesett, akkor a kereszténydemokrata politikusok egy jelentős része, sőt maga az utódpárt, az olasz néppárt is, ami létrejött a kereszténydemokrácia nevű pártból, az valójában a mai demokrata párt, tehát a mai balközép párt integrációs kereteiben helyezkedett el, vagyis a KDNP-nek bőven van mozgástere balra menni, főleg úgy, hogy ma a magyar országgyűlésben önmagát baloldaliként azonosító párt nincs is, tehát ez a, ugye a Tisza, Tiszántól még nem hallottam önazonosságot, vagy önmeghatározást, ha csak azt nem, hogy Orbán Viktort és a 16 évet és a nemzeti együttműködés rendszerét fel akarja számolni, de ideológiai önmeghatározást nem hallottam tőlük. A mi hazánk értelemszerűen nem baloldali pártként határozza meg magát, tehát a KDNP-nek akár egy ilyen keresztény-szociális irány rendelkezésre is állhat.
1: Személycserék nélkül fog menni?
0: Hát zajlanak a személycserék. Hogyha megnézzük ma a KDNP frakcióját, akkor a KDNP frakciója 40 éves számomra fiatal emberekből áll, akár Máté Zsuzsi, aki első ciklusos és nagyon-nagyon tehetséges országgyűlési képviselő, Rétvári Bence, aki mindig is tehetséges volt, ugye 2010-ben együtt kezdtük, ő volt az én parlamenti államtitkárom, és szerintem ma is a kereszténydemokrácia, a modern kereszténydemokrácia egyik meghatározó politikusa, de ilyen Latorcai Csaba.
1: 16 év. Kormányzás.
0: Nyomja. Hát a politikában ez előfordul, hogy nyomja a vállát az embernek 16 év. A konzervatívok a Thatcher Major időszak után, ugye 1997-ben, amikor elveszítették a választást, akkor pontosan ugyanezen a folyamaton mentek keresztül. Egy nagyon-nagyon nehéz, ahogyan David Cameron hívta ezt annak idején detoxikációs folyamaton, hogy 97-ben, amikor Tony Blair győzött, és földcsőszamlásszerű győzelmet aratott, akkor a brit választók úgy gondolták, hogy a konzervatív pártból már soha nem lesz semmi. Aztán 2010-től egészen mostanáig újra ismét kormányon volt. Tehát politikában vannak ilyenek. Magyarországon szokatlan, mert 16 évig még nem volt egyetlen párt sem hatalmon, de szerintem itt is ez a fajta detoxikációs folyamat, ha úgy tetszik, akkor végbe fog menni, és a KDNP, ha tudatosan továbbra is építi Latorcai Csaba, Rétvári Bence és a többiek szépen lassan jönnek elő, akkor szerintem a KDNP-nek igenis van jövője.
1: Navracsics Tibor a Rádió Arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Még egy kérdésre engedje meg a KDNP-ről, amelynek ön is a tagja. Az áll ebben a dokumentumban, hogy a fiatalok döntő többsége ellenünk szavazott, miközben egyre többen végeznek egyházi fenntartású középiskolákban, egyetemen, és ennek a folyamatnak az elemzése elengedhetetlen a jövő formálása érdekében. Nem lehet szakítani azzal a gondolkodással, hogyha valaki egyházi iskolába jár, akkor úgy kell gondolkodnia, mint ahogy a politikai kereszténység azt gondolja. A történelmünkből egy rakás olyan egyházi iskola van, ahol nem egyházias gondolkodásra tanították az embereket, hanem mondjuk fizikára.
0: Igen, meg matematikára. Abszolút lehet is szakítani. A szöveg szerzőjének a véleménye valószínűleg nem ez, de én magam is tudok a saját baráti körömből számos olyan embert, aki akár piaristákhoz, akár bencésekhez, akár ferencesekhez járt, és és nem, mondjuk nem a Fidesz-KDNP-re szavazott, de mégis úgy gondolja.
1: De mégis kellene.
0: Igen, tehát a kereszténység abban a szempontból is speciális, hogy a kereszténységnek ilyen, mert nincsen politikai programja, és a keresztény demokrácia történelme az éppen azt mutatja, hogy a keresztény demokrácia, mint politikai áramlat, és az éppen aktuális egyházak, legyen szó akár katolikus, akár protestáns egyházakról, időnként meglehetősen bonyolult viszonyrendszerben, sőt konfliktusban is lehetnek, hiszen más-más erőtérben vagy más logikában mozognak. Ez kétségtelenül így van. Az oktatási rendszer sem kell, hogy tömegével csak hívő, keresztény, a KDNP-re szavazó állampolgárokat neveljen ki.
1: A miniszterelnök, a volt miniszterelnök kérésére egy munkacsoport vezetését vállalt el a Fideszben, ez a helyi önkormányzati világ becsatornázását jelenti, így jelent meg a sajtóban. Becsatornázta?
0: Csatornázgatjuk. Nagyon nehéz időket élnek az önkormányzatok. Egyrészt ugye a legközelebbi választások, mint erről már beszéltünk, az önkormányzati választások lesznek 2029 nyarán, ha tartják ezt a mostani menetrendet. Másrészt időről időre felröppen az a pletyka, hír, álhír, rémhír, nem tudom, miszerint a Tisza és vagy a kormány idő előtti önkormányzati választást akarna tartani, lerövidítve a 2024-ben megválasztott önkormányzatok mandátumát. Harmadrészt azt látjuk, hogy az önkormányzatok eddig sem voltak könnyű anyagi helyzetben, de most az általunk előkészített reform folytatása helyett gyakorlatilag egy légüres térbe kerültek. Volt ugye most egy önet, ugye az önkormányzatok nemzeti egyeztető tanácsa, 3 nappal azt megelőzően, hogy Magyar Péter miniszterelnök úr a parlamentben bejelentette, hogy megszünteti, vagy meg akarja szüntetni a megyei közgyűléseket, és ott ült az öneten a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke is, és erről semmit nem tudott, tehát jól mutatja, hogy mennyire tartják, vagy mennyire kezelik komoly fórumként az önetet, és általában az önkormányzatokat, és most is azt láthatjuk, hogy bizony a polgármestereket folyamatosan támadják, Tisza-sziget aktivisták, mondva csinált ügyekkel, helyi ügyeket próbálnak felpumpálni annyira, hogy ezzel a helyi polgári elégedetlenséget felszítsák, vagyis már készülnek a valamikor megtartandó önkormányzati választásokra.
1: A pusztán hatalmi szempontból célszerűnek tartana egy a kormányzat szempontjából egy előrehozott választást, addig, ameddig ekkora brutális többségük van, tisztázhatnák a helyzetet, mondhatnák azt. De minden az övék lenne.
0: Szerintem az nem tisztázás. Tehát a demokrácia, tehát van a totális politika. A totális politika ugye a győztes mindent vissza, minden hatalmat a szovjeteknek, és lehet minden korból idézni a totális politika felfogását, miszerint ha valaki megnyeri a választást, vagy hatalomra kerül, akkor el kell takarítani az ellenfeleit, vagy az ővele egyet nem értőket. Ezek totális rendszereket szülnek. Ez egy más logika, mint ami a képviseleti demokrácia, ami nevében is limited government, hogyha az angol száz fogalmat akarjuk hozni, vagyis korlátozott kormányzat, ahol és aztán itt lehet a fékek és ellensúlyok elvét is hozni, ami parlamentáris demokráciában nem úgy működik, ahogyan azt felszoktuk idézni, de a lényeg az, hogy a demokráciában, a képviseleti demokráciában mindig benne kell, hogy legyen az, hogy az éppen vele egyet nem értőt is meg kell tűrni.
1: Orbán Viktor is mondta egyszer, hogy ezt nem akartam mondani. Ellenzéki tűzfészkeket, talán Szegeddel
0: ezt akartam mondani, de soha, tehát nem tud egyetlen olyan példát mondani, miközben a Fidesz kormánya is valóban voltak ilyen mondatok, meg ilyen kiszólások, meg hogy Budapest, nem tudom, ezt kell csinálni, meg a megjegyzéseket tettek más polgármesterekre, de soha ilyen tudatos, politikai diszkreditáló kampány, mint ami ma az ellenzéki, úgymond ellenzéki. Ez számomra mindig problémás, hogy mikor nevezünk egy önkormányzatot ellenzékinek. Ha a polgármester ellenzéki, ha a képviselőtestületi többség ellenzéki, ha mind a kettő az, vagy ez az egész, hogy néz, számomra miniszterként soha nem volt ilyen, hogy kormánypárti és ellenzéki önkormányzat volt, akivel le kell ülni, és tárgyalni kell, de az, hogy az ország miniszterelnöke az országgyűlésben azt mondja, hogy azért kell megszüntetni a megyei közgyűléseket, mert ez ma már csak egy pénzkifizető hely, ez nem igaz. A másik pedig, hogy mert ez a Fidesznek a bázisa, hát kérem, a választópolgárok döntöttek így, hogy a vármegyei közgyűlések, vagy október 1-től megyei közgyűlések összetételében a Fidesz van többségben is, de ez nem ok megszüntetésre. Ez, ez egy demokráciában ez nem lehet. Tessék megnyerni a megyei közgyűlési választásokat, és akkor nem fideszesek lesznek a megyei közgyűlések.
1: Fognak hiányozni a választópolgároknak a megyei közgyűlések? Az nem olyan, mint a polgármester, akivel össze lehet futni az utcán, és meg lehet kérdezni,
0: de
1: hogy polgármester úr.
0: De olyan. A falusi polgármesterek, a falusi közösségek és a kisvárosi közösségek számára a megyei közgyűlési elnökök olyanok. Tehát ez
1: tudnak hozzá eredményeket kötni, hogy ezt a megyei közgyűlés csinálta, ezért van itt, és hogyne, ezért jó?
0: Hogyne. Hát egyrészt a puha politikákban, tehát az identitásépítő politikákban, a fesztiválokban, a megyei közgyűlések között vannak, amik nagyon aktívak, de ahol kemény politikában is, ahol a megyei közgyűlések nagyon fontos szerepet játszhatnak, az uniós források elosztásánál például. Top plusz programok egy jelentős részénél a megyei önkormányzatok kedvezményezettek, vagy a megyei önkormányzatoknak pályázati projekt cégeik, non-profit cégeik nyújtanak segítséget a települési önkormányzatnak, egy kisvárosnak, nem is beszélve egy faluról, nagyon nehéz egy uniós pályázattal megbirkózni, annak az egész bonyolultságával, adminisztrációjával, nézni az uniós lehetőségeket, és a többi, és a többi. A megyei közgyűlések, a megyei önkormányzatok ezeket a munkaszervezeteket a legtöbb megyében kifejlesztették, és az élére álltak ennek a folyamatnak. A területfejlesztés szempontjából a megyei közgyűlések egyrészt nagyon fontosak, mint aktív tényezők, másrészt pedig a demokratikus legitimáció is nagyon fontos, hiszen ott van egy képviselőtestület, amely meg tudja vitatni az adott megyére vonatkozó területfejlesztési célokat. És ebben a képviselőtestületben vannak ellenzéki tiszások, nem, mert ők nem indultak el ezen a választáson 2024-ben, csak a fővárosi közgyűlés választás, ami egy újabb kérdés, hogyha a megyei közgyűléseket megszüntetjük, akkor a fővárosi közgyűlést is megszüntetjük-e? Igen. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon, éppen nem ebbe az irányba, mi nem ebbe az irányba akartunk volna elmenni, éppen abba az irányba, hogy amit a 2010 és 14 között elkezdtünk, a kormányhivatalok kiépítése, a feladatok szétválasztása, azt most megyei szinten egy olyan demokratikus elv mentén próbáljuk meg újra ismét összekötni, hogy a megyei közgyűlések ne alapvetően szakpolitika végrehajtó testületek legyenek, hanem kvázi törvényhozások. Tehát ők gyakorolják a demokratikus ellenőrzést megyei szinten a kormányhivatal működése fölött, amely pedig a végrehajtó hatalomnak a megyei szerve, kvázi kormány. És a kettő között az együttműködéssel már meg lehetett volna erősíteni a megyéket, hiszen mind a két lába meg. Szóval ön mondhatja, hogy persze volt rá 16 év. A helyzet az, hogy én az utolsó, ugye 2024-től lettem felelős az önkormányzatokért, el is kezdtük rögtön az önkormányzati reform előkészítését, megkezdtük a konzultációt is. A választópolgárok úgy döntöttek, ahogy döntöttek, de a mi terveink éppen ellenkezőleg azok voltak, hogy a megyei közgyűlések erősítésével a demokratikus kontrollt erősítsük, részben a kormányhivatal, részben pedig a megye önkormányzatai felett.
1: Választott testületekről van szó. Kinevezett testületekkel nem lehet helyettesíteni? Ugyanazzal a feladat.
0: Nem demokratikus. Hát a kinevezett testület az ugye ellenmond a demokrácia logika. Az is nagyon fontos. Hát a kormányhivatalok kinevezett testületek, kinevezett intézmények. Nagyon fontos a hatékonyság szempontjából. De a megyei közgyűlés nem hatékonyság elvű, hanem képviselet elvű. Tehát ő, neki azt kell megmutatnia, hogy az adott megyében a választóközönség, a polgárok közössége hogyan gondolkodik, milyen preferenciái vannak, és ezt kell közvetíteni a hatékonyság elvű kormányhivatal és a választópolgárok között, amit egyébként a versenyképes járások döntési mechanizmusa elég jól már kezdeti lépésként megvalósított, hiszen a megyei közgyűlési elnökök voltak a járási fejlesztési fórumoknak az elnökei, és a járási hivatalok adták az infrastruktúráját az egyeztetéseknek a járási fejlesztési fórumokon.
1: A miniszterelnök nagyon érzékeny a társadalmi visszajelzésekre. Látja ön olyan fontosnak a megyei közgyűlések ügyét, hogy a miniszterelnök eredeti elképzeléseitől eltérjen?
0: Nem tudom, ő azt mondja, hogy megígérte, hogy fog hibázni, és ezt már meg is tette, úgyhogy lehet, hogy a jövőben is úgy gondolja, hogy majd visszalép. Én nagyon szerencsésnek tartanám. Én ez, ami most történik, tehát azért, mert nem tetszik nekünk egy intézmény, azért felszámoljuk, arról nem is beszél, hogy egy 1000 éves intézményről van szó, hogy az önkormányzatiság a megye esetében mindig mit jelentett, és ez a magyar államiság szempontjából is mit jelentett. Nem akarnám ezt dramatizálni, meg sem historizálni nem akarok, de én úgy gondolom, hogy ez egy rossz döntés. Egész egyszerűen nem történik semmi sem a miniszterelnökkel, hogyha azt mondja, hogy átgondolta, csak az uniós forrásoknál.
1: Itt konkrét működési zavart csinál?
0: Igen.
1: Hát tehát akkor hogy megállna a pénz?
0: Például, tehát van rengeteg projekt, ugye nem igaz az, amit a Tisza mondott, hogy korábban nem jöttek az uniós források, eddig is jöttek az uniós források, azokból már elindultak projektek, közbeszerzési eljárások vannak kiírva, folyamatban vannak a beruházások, és a többi, amelyek kötődnek ilyen-olyan formában a megyei önkormányzatokhoz. Hogyha megszűnnek a megyei önkormányzatok, akkor ezt le kell tárgyalni, hogy ki veszi át ezeket a projekteket, milyen fázisban vannak az eljárások, újra kell indítani ezeket, pénz, energia, idő. Én nem látom ennek a lényegét.
1: De meg lehet egyébként csinálni, az Európai Uniónak vannak elvei, ilyen szép elvek, mint a szubszidiaritás.
0: Igen.
1: Szinthez legközelebb eső területeken kell, szinteken kell döntés hozni. Nélkülük meg lehet csinálni, ugye?
0: Hát a bizony, tehát tárgyalni kell azért, mert akkreditáltatni kell akkor azokat az új szereplőket, akik belépnek az uniós források elköltésébe.
1: De
0: ugye,
1: az már mindegy, hogy ez választott vagy kinevezett? De...
0: Nyilván nem fognak neki örülni, de a közigazgatás elvileg, az adott, a közigazgatás megszervezése az adott tagállam belügye. Tehát azt, hogy most egy országban, megyei szinten csak kormány által kinevezett, dekoncentrált szervek vannak, mint a kormányhivatalok, vagy pedig vannak alulról választott, demokratikus, decentralizált demokratikus szervek is, mint a megyei közgyűlések. Ez nyilván az európai tendencia az, hogy szeretik, ha vannak választott közgyűlések is, de nem szólnak bele abba, hogyha nincsenek.
1: Tehát pénzfolyást nem akadályozna meg, de ha sikerül letárgyalni,
0: akreditációs fönn, hát igen, ez adott esetben éveket is jelenthet. Ez nem egyszerű. Ezeknek a kormányváltásnál is láthattuk eddig is, hogyha minisztériumok szűntek meg, új minisztériumok jöttek be, ahol pedig eleve megvan az akkreditáció, és tulajdonképpen ez egy minden országban megszokott folyamat, de ez is hónapok, évek csúszását eredményezheti.
1: Nyilván senki nem akar pénzt veszíteni, a kormány sem akar pénzt veszíteni, ez valószínűleg a folyamatot inkább távolabbra helyezi? Már ezt a következtetést kell, hogy levonjam ebből?
0: Hát csúszást eredményezhet az uniós források felhasználásánál, a projektek megvalósításánál.
1: Az uniós források megjöttek, ott vannak a számlán, teljesítettük a feltételeket, és majd valamikor megjönnek, de most már biztosan. Melyik az igazabb állítás?
0: Egy részük megjött, ugye, tehát a történetiségét tekintve ez úgy nézett ki, hogy 2022. decemberében megnyílt a lehetősége annak, hogy a partnerségi megállapodás aláírásával és a nemzeti újjáépítési terv vagy helyreállítási terv elfogadásával megnyíljanak ezek a források. Elméletileg megnyíltak. Az RRF-ből valóban ott végig tárgyalásokban voltunk, és onnan minimális, előlegként jött minimális összeg, de a kohéziós pénzekből, az operatív programokból jelentős beruházások valósultak meg. Vagy hogy csak egy példát mondjak, ami annak idején nagy jelentőségű volt, a pedagógus béremelés, ugye, aminek az első fázisát a bizottság gyakorlatilag operatív programokon keresztül biztosított.
1: Szigorú ezek jöttek. Feltételekkel.
0: Szigorú feltételekkel. És a másik részéről, ugye most augusztus 31-ig kellett a feltételeket teljesíteni, a kormány lejelentette a teljesítést, a bizottság most értékeli, van, amit már jóvá hagyott, tehát most az első részlet talán az már el is indult, a többiekről pedig nyilván az értékelés fényében döntenek még majd.
1: Fel kellett adnunk a szuverenitásunkat, be kellett engednünk a migránsokat ahhoz, hogy pénzmozgás elinduljon, vagy ilyesmit nem kellett csinálnunk. A politikában ezeket az állításokat lehet hallani, pro és kontra.
0: Igen. Én nem tudom egészen pontosan, hogy miben állapodott meg a kormány az Európai Bizottsággal. Szerintem nem kellett beengedni migránsokat, vagy legalábbis én ennek egyelőre jelét nem látom. Nyilvánvalóan ugye több rétegű a dolog, mert vannak a horizontális feljogosító feltételek, vannak tematikus feljogosító feltételek, és vannak azok a nagy kérdések, nagy politikai kérdések, vagy jogalkotási kérdések, amelyeket szintén meg kellett volna oldani az előző kormánynak, ahhoz, hogy a pénzhez hozzáférjünk.
1: Bíróság,
0: itt ezek megtörténtek. Az integritás, hatóság, és a többi, vagyonnyilatkozati kérések, és a többi. Ezek megtörténtek, hogy egyébként a horizontális és a tematikus feljogosító feltételekkel kapcsolatban milyen tárgyalások folynak, és Magyarországnak hogyan biztosítják a hozzáférést, ezt most nem tudom egészen pontosan. Ugye itt van az Európai Bíróság által kiszabott büntetés is a migrációs politika ügyében.
1: Napi 1 millió.
0: Igen, ahol megint nekem úgy tűnik, hogy miközben van egy jogi folyamat, közben vannak ilyen nyilatkozgatások, hogy hát jó lenne, ha ezt nem kellene megfizetnünk, hát a bizottság is lehet, hogy majd rugalmasan viszonyul hozzá. nem adnak ingyen ilyen dolgokat, nem tudom, mit kérnek, miről folynak a tárgyalások, és hát időről időre felröppen az is, hogy a hetes cikkely szerinti eljárást, amely gyakorlatilag évek óta halott ott a tanácsban, ezt is megszüntetik Magyarország ellen, ezt sem tudom, hogy ezért kérnek-e valamilyen feltételt, vagy pedig egyszerűen csak ki fog múlni ez az eljárás.
1: Az unió állapotáról állandó vita folyik, és nem sokára el kell kezdeni tárgyalni a következő ciklusnak a költségvetését. Jó lesz uniós tagnak lenni a következő időszakban? Jobb lesz, mint eddig volt?
0: Ez egy jó
1: mert
0: kérdés.
1: Eddig nyertünk.
0: Ugye igen, a helyzet az, hogy patthelyzet van. Nagy tagállamok szándéka szerint 26. december 31-ig be kellene fejezni a tárgyalásokat a következő 2028. január 1-én kezdődő 7 éves költségvetési időszakról, azért, mert 2027-ben választások lesznek Franciaországban, elnök és nemzetgyűlési választások, választások lesznek Németországban, választások lesznek Olaszországban, választások lesznek nagy valószínűséggel Spanyolországban, választások lesznek Lengyelországban. Ez ugye egyik sem apró ország is. És az, hogy hogyan alakul 27-ben a politikai menetrend és a politikai napirend az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy ezek a választások milyen eredményeket hoznak, illetve önmagában a kampányban ezek a politikusok se fognak ráérni több éves pénzügyi kerettervel foglalkozni. Vagyis most december 31-ig meg kellene szülni az alapvető döntéseket, de egyelőre még a költségvetés fő összegében sincs megállapodás. A bizottság egy sokkal ambíciózusabb, nagyobb összeggel bíró költségvetést javasol, részben a háború, tehát Ukrajna támogatása miatt, részben a klíma, részben a migrációs feladatok miatt. A tagállamok egy jelentős része ezt nem támogatja, és egyelőre úgy tűnik, hogy azt sem támogatja, hogy akkor a saját bevételeket növeljék, tehát a vámtételeket és a többi és a többi növeljék. Úgyhogy 3 hónappal az év vége előtt, vagy ugye 3 hónappal körülbelül, nem nagyon látszik még, hogy az ír elnökség hogyan fog tudni megállapodást teremteni december 31-ig. Észre nem tudom azt, hogy jól járunk-e azzal, vagy pedig nem.
1: De legalább az Erasmusba vissza tudtunk már kapcsolódni? Ez is részben az ön területe is volt. Az Erasmus programokban, az oktatási programokban.
0: Most Lannert Judit bejelentette, hogy visszatért. Ugye az állami egyetemek eddig is részt vettek, tehát az ELTE és ELTE például. Igen, az alapítványi egyetemek nem.
1: De azok nincsenek.
0: Most nincsenek alapítványi egyetemek, ebből adódóan elvileg vissza kellett, hogy tényleg az a kérdés, hogy tudnak-e még pályázni, mert a pályázat, tehát újra meg kell nyitni akkor a pályázati időt, mert a pályázati határidők emlékeim szerint valamikor késő tavasszal, koranyáról lezárultak, tehát a magyar diákok csak akkor tudnak most újra pályázni, ha újra megnyitják ezeket a határidőket.
1: Még júniusban kérte az úgynevezett nemzeti nagytőkéseket, hogy egy minőségi jobboldali sajtó mecénási finanszírozásban szálljanak be. Szeptember van.
0: Igen. Hát azt hiszem, még nem volt idejük arra, hogy válaszoljanak nekem erre.
1: De ezt egyébként hogy képzeli?
0: Én? Hát hozzunk létre egy alapítványt, egy alapot. Én nagyon szívesen leszek az alapító személy, csak én a pénzt nem tudom beletenni, de lehetne. És én nem hogy mondjam, én azt is egy rossz dolognak tartom, hogy amikor hatalomváltás van, akármelyik oldalon is van hatalomváltás, akkor emberek ezreinek az egzisztenciái lesznek fenyegetve. Vannak olyan emberek, akár újságírók is, akik, de más szakmánál is, akik egész egyszerűen, hogy mondjam, áldozatként fordulnak bele ezekbe az ügyekben, nem kellene, hogy munkanélkülivé váljanak, de ez éppen aktuális politikai hátország összeomlás, vagy gazdasági összeomlás magukkal sodorja ezeket az embereket is. Jó lenne, hogyha ezt tudnánk tompítani ezeknek a válságoknak az élességét.
1: De ez nem úgy működik, hogy aki annak idején vagyonhoz juttatott valakit, annak később is van szava abban, hogy ezzel a vagyonnal mi történjen. Tehát magyarán a volt miniszterelnök nem tudja azt mondani ön szerint senkinek, hogy akkor most tessék beszállni a finanszírozásba, tessék odafigyelni Navracsics Tibor kérésére.
0: Én úgy gondolom, hogy igen, de én egy kisfiú vagyok, tehát én nem látom pontosan a közöttük lévő viszonyokat, de én is úgy gondolom, sőt, számomra még nemesebb lenne, hogyha ilyenkor ezek a többször milliárdos vagyonnal rendelkező emberek úgy gondolnák, hogy pár 10 milliót odaadnak arra, hogy azok az emberek, akik mondjuk 20 évig dolgoztak egy lapnál, és egyik napról a másikra az utcára kerültek, családos emberek, és mindig lehet azt mondani, de hát ő milyen, nem tudom, propagandista volt, vagy nem tudom mi volt. Azt kell, hogy mondjam, az élet szempontjából, a megélet és a család szempontjából nekem teljesen mindegy. Csak ne legyen ennyire embertelen a magyar társadalom, hogy egyik pontra a másikra kikerülnek az utcára emberek.
1: Maradt nyilvánossága, sajtója a Fidesznek és a KDNP-nek ön szerint ebben, vagy nem is kell már olyan sajtó, mert ott a Facebook és a miniszterelnök is 10 percenként kommentel a Facebookon.
0: Ez utóbbi, különösebb pénz. Ez utóbbi állásponttól lennék. Van valamennyi sajtója, ugye a Magyar Nemzet, a Hír TV és a többi, és a többi. De én úgy gondolom, hogy olyan radikális átalakulás van, és egyébként a jobb oldal is reflektál erre az átalakulásra, hiszen podcastek tömegei jönnek, az Ultrahang, a közhang, a különutas, a fiatalok hozzák ezeket. Szerintem ez a jövő. Tehát e felé kell menni, és ami nagyon fontos, hogy ezek piaci alapon valósuljanak meg, hogy még egyszer ne történhessen az, hogy bármilyen választói preferencia változás egy egész szubkultúra vagy politikai kultúra összeomlását eredményezze.
1: Át lehet alakítani ön szerint a Fideszről és a KDNP-ről kialakult képet?
0: Igen.
1: Ellenzékben? Hogy ne az legyen, ami miatt megbuktatta őket a választók egy jelentős része?
0: Igen.
1: És ugyanakkor milyenné kell átalakítani?
0: Hát nyilván ebben
1: azt mondja a miniszterelnök, a volt miniszterelnök, igen, hogy nem kell önmarcangolással foglalkozni. A KDNP azt mondja, hogy dehogy is nem kell önmarcangolással foglalkozni, meg kell nézni, hogy mi a probléma.
0: Igen.
1: Itt teljesen különböző út.
0: Én is úgy gondolom, hogy szembe kell nézni azzal, hogy mi a választópolgároknak a véleménye rólunk, bármennyire is tartjuk ezt igazságtalannak, vagy méltánytalannak, és ezt a problémát kell kezelni. Én úgy gondolom, hogy a Fidesz-KDNP a legjobb időszakát akkor futotta, amikor a polgári értékek mentén politizált felvállaltan, és ez számon kérhető volt rajta. Mi a polgári érték? Számomra a polgári érték az, amikor az ember egy stabil középosztályi életvitelt visz. A változó korok, változó elvárások értelemszerűen, amikor nincsenek megélhetési gondjai, de nyilván nem luxusban él.
1: De nem is járadékvadász.
0: De nem, az mit jelent a járadékvadász?
1: Az, hogy az állami elosztórendszerben.
0: Nem, hanem saját magára. Igen, igyekszik saját magára. Mondom én, aki a világéletemben közalkalmazott voltam, vagy a közben dolgoztam, de mégis a saját tehetségemre, a saját erőmre, a saját erőforrásaimra támaszkodva saját magamról akarok gondoskodni. Igen, tehát a magabíró ember, ez egy szép fogalom. Szerintem, amikor a Fidesz és a KDNP ezeket az embereket képviselte, sőt a politikusaink is ezeket az erényeket mutatták fel, az volt a jó, ide kell visszatérni, vagy ide kell ismét eljutni.
1: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Navracsics Tibor volt a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A betegutak lerövidítésének és egyértelművé tételének, valamint a betegút monitoring létrehozásának fontosságát hangsúlyozta az Egészségügyi Minisztérium szakellátásért felelős államtitkára Balatonfüreden. A betegút monitoring egyértelművé tenné, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe az észszerűsítés érdekében, tette hozzá Buga László, a 28. országos járóbeteg szakellátási konferencia és 23. országos járóbeteg szakdolgozói konferencia nyitónapján, az ellátás hatékonyságának növeléséről szólva. A fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg ellátás ösztönzése régóta aktuális, fejlesztésre, ösztönzésre van szükség a területen, tette hozzá. Az anyagi háttér biztosításán kívül a legfontosabbnak a betegellátás jó szervezését nevezte. A háromnapos konferencián egyebek mellett szó lesz az ágazat informatikai fejlesztési lehetőségeiről, a mesterséges intelligencia sebészetben betöltött szerepéről, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kezeléséről is. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset 523.300 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó átlagkereset márciusban csaknem 780.000 forinton tetőzött, azóta csökkent, júliusban 9.200 forinttal volt alacsonyabb az előző havinál, ami a nettó keresetekben 6.400 forintot jelentett. A tavaly júliusihoz viszonyítva 51.800 forinttal nőtt a bruttó és 43.800-zal a nettó átlagkereset. Csatlakozott a Szegedi Tudományegyetem az Egészségügyi Világszervezet kollaborációs központjainak hálózatához. A Népegészségügyi Innovációs Kollaborációs Központ státusz odaítélése fontos mérföldkő az egyetem és a világszervezet együttműködésében, és tovább erősíti a felsőoktatási intézmény nemzetközi szerepét a népegészségügyi innováció területén. Az új központ népegészségügyi innovációs képzési programok és szakmai anyagok fejlesztésével és megvalósításával kapcsolódik be a WHO munkájába. A központ létrejöttével tovább erősödik az egyetem regionális szerepe, az akadémiai tudás, az innováció és a népegészségügyi igények összekapcsolásában. Ezzel az egyetem hozzájárul a tudás megosztáshoz, a kapacitás fejlesztéshez és a nemzetközi együttműködések erősítéséhez a WHO európai régiójában, elősegítve, hogy az innovációból a gyakorlatban is alkalmazható népegészségügyi megoldások szülessenek. A Pécsi Kodály Központ ad otthont a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntőinek október 1-e és 3-a között. A Pannon Filharmonikusok játékával zajló 6 koncerten térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők. Az október 1-e és 10-e között a MÜPA szervezésében zajló karmesterverseny a világ fiatal dirigensei számára kínál kivételes lehetőséget a bemutatkozásra. A világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti tehetséges karmesterek 3 fordulóban bizonyíthatnak rangos nemzetközi zsűri előtt Magyarország 3 kiemelkedő akusztikájú koncerttermében. A középdöntőbe jutó 10 dirigens október 5-én és 6-án a Budapesti Zeneakadémia nagy termében mutatja meg tudását. Október 9-én a MÜPA-ban a 4 döntőbe jutott karmester méretteti meg magát. Az eredményhirdetésre is a díjátadóra az október 10-i gála a koncerten kerül sor, szintén a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében.
0: az időjárásról.
1: A délután folyamán sok lesz a napsütés, éjszaka azonban északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a Dunától keletre eső, hidegre hajlamos helyeken több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Csütörtökön adás körzetünk nagy részén változóan felhős időre van kilátás, több órás napos időszakokra is lehet majd számítani. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul csütörtökön.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Tanévnyitó ünnepség a KRE-nél.
2: Azon a tanulmányon, azon a munkán lesz ott az Isten áldása, amiért megdolgozol, amiért fáradtságot hozol. Ez ellentmond a mai gondolatnak, ellentmond a mai korszellemmel, ami azt mondja, hogy az a sikeres ember, aki minél kevesebb befektetéssel, minél kevesebb munkával egyre nagyobb haszonra tesz szert.
1: A Miskolc-Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés.
3: Reménység szerint az iskola az nem csak a ismeretet, a tudást fogja növelni, az is nagyon fontos. Természetesen. Én a bölcsességről beszéltem, és a keresztény iskolának ez a töblete, hogy itt Isten igéje is szól, Isten igéjével táplált pedagógusaink is tulajdonképpen jó irányt tudnak mutatni, hiszen a bölcsesség azt jelenti, hogy az az ismeret, amit mi megszerzünk, azt hogyan használjuk fel életünk során.
1: Mit tegyünk, ha beteg a gyermek?
4: Hogyha arról beszélünk, hogy a légúti betegségek miért szaporodnak meg, egyrészt jön az ősz mondjuk a vírusoknak az időszaka, tehát a hőmérséklet lehűlése, majd a nedvesebb időszak ezt elősegíti, tehát a vírusok élőbbek lesznek, de azok mindig velünk élnek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Ünnepi istentisztelettel nyitotta meg a 2026-27-es tanévet a Kárpátaljai Református Egyházkerület. Az alkalmon a pedagógusokért, hitoktatókért és a gyermekekért is imádkoztak. A tanévnyitón Menyhárt István, a tanügyi bizottság elnöke, valamint Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója is megszólalt. Következzenek az ünnepi alkalmon elhangzott gondolatok.
2: Akik könnyezve vetettek, újjongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezik, amikor kévéit hozza. Az idézett 126. Zsoltár utolsó két verse sok mindent elárul Isten népéről. Ez egy profécia, amelyben megjelenik a biztatás és a reménység, de ugyanakkor személyes és kollektív áldozathozatalra való buzdítás is van benne. Megjelenik a felelősségteljes munka szent parancsa, ami nem más, mint befektetés a jövőbe, amit a mindenható Isten meg tud áldani. A magvetés évében ezáltal Isten reménységet ad nekünk. Ha van bőséges vetés, akkor lesz gazdag, s annál bőségesebb aratás is. Ha vannak könnyezve vetők, veteményezők Kárpátalja mezein, akkor lesznek újongó aratók is. Ezt az Úr maga mondja, erre maga esküszik, és a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Kedves testvérek, nem könnyű napokat élünk itt Kárpátalján, de ezt ti jól tudjátok. Kemény és emberpróbáló körülmények között kell hűnek lennünk az aratás Urához, akitől kaptuk a küldetést, aki mindezekben még hűségesebb hozzánk, és még inkább megtart bennünket. Napról napra változik körülöttünk az élet. Mindig új kihívásokat teremtve, olyanokat, amilyenekkel még nem találkoztunk. Iskolákban, óvodákban, osztálytermekben, gyülekezetekben. Ezek arra ösztönöznek bennünket, hogy folyton valamilyen megoldást keressünk. Arra ösztönöznek bennünket, hogy folyton alkalmazkodjunk. Rugalmasak legyünk, s ha kell, földig hajoljunk, hogy utána újra felegyenesedhessünk. Ahogyan Vas Albert írja a Kard és Kasza című regényében a gyertyán emberekről. Akié a föld, azé a jövendő. De csak azé lehet a föld, aki él vele. Aki közel áll hozzá, aki megérti a szavát. Magyarnak lenni Erdély földjén annyit jelent, mint mindig egy lépéssel előrébb lenni. Egy kicsit többnek lenni minden tekintetben. Többet dolgozni, többet szenvedni, többet adni, többet tudni, többet érezni, többet gondolkozni, okosabbnak lenni, hajlékonyabbnak lenni, meghajolni a viharban, mint a mezőségi gyertyánfa, földig hajolni, ha kell, de meg nem törni soha. A fenyő hasad, a tölgyfa törik, de a gyertyán hajlik, mint az acélrugó, és kiegyenesedik újra meg újra. Erdély földjén csak a gyertyán embereknek van jövője. Kárpátalja földjén is csak így van jövendő, testvérek. Ha porig, a földig hajlít is bennünket az Úrnak szele, de nem azért, hogy derékba törjön, hanem azért, hogy felemeljen, hogy újra kiegyenesedjünk, hogy meglássuk azt a kezet, amely kész bennünket a mélyből is felemelni és felhozni. Minden nap csak így tudunk megmaradni, így tanít meg, könnyek között is, kitartással, élni akarással, élő reménységgel magot vetni, jó magot vetni, és ebben nem megfáradni. Kedves lelkipásztorok, pedagógusok, hitoktatók, munkatársai az Úrnak, nem tudom, hogy a történelmünk folyamán volt-e ekkora nagy tétje Kárpátalján, hogy igazán a helyünkön legyünk, és azzal foglalkozzunk, amit az Úr ránk bízott. Hogy most nem másra figyeljünk, hogy most ne az eget nézzük, ne a szeleket, ne a fellegeket nézzük, hogy most ne azzal foglalkozunk, hogy túl kemény a talaj, hogy most ne ragadjon el bennünket a panasznak, a szomorúságnak az a posványa, amely csak lehúz. Nem tudom, volt-e a történelmünk folyamán olyan nagy szükség arra, hogy ti, akik a helyeteken vagytok, a helyeteken maradjatok, szüntelenül arra az Úrra tekintsetek, aki ott abban, amiben vagyunk, meg tud bennünket áldani, és a keserű közömbösség, a megfásultság ne vegyen rajtunk erőt, hanem mint a reformáció népe, kedves testvérek, mint a reformáció népe, folyamatosan megújuljunk a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, akitől jön az erő, akitől jön a kitartás. Nem a mi érdemünk ez, nem belőlünk jön. Mi tudjuk, hogy hol a forrás, kihez kell menni, szüntelen megreformálódni, szüntelen hozzátérni, könyörögni, kérni az aratás urát. Mi ránk nem azt bízta az Úr, hogy sopánkodjunk, hanem azt bízta ránk, hogy könyörögjünk, és bármilyen kérdésünket, kérésünket tárjuk elé, imádsággal, hittel, és ő meghallgatja, és megcselekszi azt. Nagy dolog ez, hogy a tőle kapott szolgálatban, a lélekmentésben, Isten és embertársaink szeretetében, a pedagógiának, a gyermeknevelés iránti szeretetben, szenvedélyben megújuljunk. Ez az új kezdet, az új tanév, legyen megújulás mindannyiunk számára. Kicsi és nagy közösségek építésében. Történjen ez egy osztályteremben, egy kis közösségben, egy kis munkatársi csapatban, kis kollektívában. Történjen ez egy gyülekezetben, amely átfog egy egész közösséget, egy egész falut, és meghatározza azt, hogy ott mi szól, ott mit gondoljanak az emberek, hogy hogyan lássuk a helyzetünket. Éppen így tanít meg bennünket az Úr. Most a kevésen hűnek lenni, de csak arra bíz sokat, akik a kevésen hűek voltak, és kitartottak könnyek között is a magvetésben, és lesz gazdag aratás. Ezt a mindenható Úr mondatja, s mondja ki ma velünk. Csodálatos épületeink, intézményeink, iskoláink, óvodáink így fogják elérni a céljukat, ha a védőkben, az ott dolgozókban, az ott élőkben, munkálkodókban az Úristen szent lelke fog munkálkodni. Ha a kisovodások megismerik az Úr Jézust, és róla fognak énekelni. Gimnazistájaink, diákjaink nem kallódnak el, hanem megismerik a megtartó Úr Jézust, akitől az élet értékessé válik, és azokká válhatnak, amivé az Úristen látni szeretné őket. Ez több, mint tanítás. Ez több, mint a tananyag, az információ átadása. Kedves testvérek, ez lélekmentés. Ez értékmentés. Egy élet leértékelő világban valami más, ami szembe megy a világi gondolatokkal. Ez nem könnyű feladat, de ezért vagyunk magvetők. Ezt nem végzi el helyettünk senki más, ezért hívott el az Úr, ezért szólított meg, és ezért tart ott, ahol most vagy. Erről azt mondja az ige, akik könnyezve vetettek. Ez mindig több áldozathozatallal jár, de csak ebből lesz bőséges aratás. És ez felelősség is. Mert a munkánkon, az odaadásunkon, a veteményezésünkön múlik, hogy milyen lesz majd Kárpátalján évek múltán az aratás. Lesznek-e sok év múlva is hálás, régi diákok, hittanosok, akik megtalálták és megállják a helyüket az életben, akiket az életre neveltél. Amikor ránézel és azt mondod, hogy közöm van hozzá, hogy ember lett belőle, mert amikor az Isten rám bízta, én ott voltam, akiben gyönyörködsz, és évtizedek múltán is azt mondod, megérte. Csak egyér is megérte. Hát ne csak pár kéve egy-egy szál legyen a vállunkon, hanem sok, minél több, ezt a tüzet gyújtsa, és tartsa bennünk életben a megtartó Úrunk. Kedves diákok, nektek is komolyan kell venni ezt a parancsot. Azon a tanulmányon, azon a munkán lesz ott az Isten áldása, amiért megdolgozol, amiért fáradtságot hozol. Ez ellentmond a mai gondolatnak, ellentmond a mai korszellemmel, ami azt mondja, hogy az a sikeres ember, aki minél kevesebb befektetéssel, minél kevesebb munkával egyre nagyobb haszonra tesz szert. De a lustaságot, a felelőtlenül eltékozolt időt nem áldja meg az Isten. Nem kell mindenben tökéletesnek lenni. Képességeid szerinti talentumokat kell gyarapítani, de azt gyarapítani kell, tanulni, fejlődni, épülni minden lehetőséggel, amivel az Isten megáldott benneteket, és ha majd visszamentek az iskolába és körbenéztek, akkor láthatjátok, hogy mennyi minden lehetőséget adott nektek az Úr, hogy képesek legyetek fejlődni, növekedni. Kedves testvérek, hálatelt szívvel jelentem, hogy Isten kegyelméből a 2026-27-es tanévben intézményeinkben az oktatás elindult. Református liceumainkban összesen 660 tanuló kezdte meg a tanévet, akik a 4 liceum 40 osztályában 92 elhívott pedagógus testvérünk kezei között tanulhatnak. 14 református egyházi és részben egyházi fenntartású óvodánkban pedig 15 csoportban 210 kisovodás kezdheti meg az óvodát ebben az évben, akikkel 40 lelkes óvodapedagógus foglalkozik. Ne felejts, rehabilitációs központjainkban, Mezőváriban és Hetyenben 67 speciális igényű gyermeket tanítunk és nevelünk minden nap. A nagydobronyi irgalmas samaritánus református gyermekotthon 170 lakójáról gondoskodunk, kicsikről és nagyokról, akik közül 20 óvodába járnak, 73-an iskolába, 14-en gimnazisták, és vannak közöttük már egyetemisták is. Az Úristen áldja meg az ő életüket, további tanulmányaikat. 108 református gyülekezetünkben 118 hitoktató végzi hűségesen a szolgálatát. 5068 hittanos gyermek között, akik a nyáron gyerekhetet, konfirmandus heteket, táborokat, gyermektáborokat szerveztek, akik részt vettek az egyházunkban, különböző versenyeken felkészítették a fiatalokat, bibliaismeret vetélkedőkre, szavaló versenyre, közösségi élményt adtak a fiataloknak és a gyermekeknek. Mindezekért az Uré legyen a hála és a dicséret. Tőle kívánok áldást minden jelenlévő testvérünk számára, pedagógusoknak, hitoktatóknak, lelkész testvéreimnek, egyházi szolgálatban levőknek, diákoknak, ovisoknak, mindenkinek Istentől megáldott, kitűnő eredményekben gazdag 2026-27-es tanévet kívánok.
3: Amit hoztam, a II. Korintusi levélből származik, a 12. fejezetéből, ami így szól: mert nem a gyermekek tartoznak kincset gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Eddig Isten igéje. Kincset gyűjteni a szülők tartoznak. Ez a mai beszédem egyfajta tartozás, törlesztés. Mi szülők vagyunk, ahogy az apostol figyelmeztet bennünket, kincsgyűjtésre kötelezettek. És amikor olvastam ezt az igét, és ott van benne a többes szám szülők, akkor hirtelen megállt bennem az ütő, hogy én itt Kárpátalján fogok nektek beszélni szülőkről. Kincset gyűjteni? Hogy lehet kincset gyűjteni, amikor apa nincs? Mi az a többes szám, Pál? Hogy tud az apa kincset gyűjteni, aki nincs jelen? Itt ül egy lelkész testvér, akivel beszélgettünk nemrég. Nem is tudom, mikor láttam a lányomat. Nem tudom, mikor láttam a fiamat. Az unokámat meg egyáltalán nem láttam, mióta megszületett. Hogy gyűjtsek kincset? És mégis azt mondja az apostol, a szülők gyűjtik a kincset. És ez azért nagy kiváltság a szülőknek, mert nagyon sok olyan kincset hoznak haza a gyermekeink az iskolából, meg az online térből, meg innen onnan, ami nem kincs. Egy-két hét, egy-két év, és elég hamuvá lesz, mert értéktelen. Ők azt hiszik, hogy kincs, de ha megmérjük az evangélium és az írás mérlegén kiderül, az nem kincs, nem hosszú távon segíti az ők is életüket. Ma azért adunk hálát, mert egy olyan közösségben, a Kárpátaljai Református Egyházban és gyülekezetében nevelkedő és intézményben nevelkedő gyerekekért adhatunk hálát, és ezeket az intézményben folyó munkáért és szolgálatért, amely a valódi kincsgyűjtésben segíti ezeket a gyermekeket. Ebben a táskában, amelyet hoztunk, és amelyet az elmúlt napokban hoztunk át, és osztottunk szét a gyermekek között, hátrányos helyzetű gyermekek számára. Valójában három kincs van. Nagyon sok kincs van, de hármat szeretnék kiemelni. Az egyik az, ami konkrétan benne van. A Biblia, a könyvek, a füzetek, a toltartó és egyebek. A tudás, a felkészítés az életre. Az egyik legfontosabb kincs, aminek az összegyűjtésében segítenek a ti tanáraitok, hitoktatóitok.

0: ugyanis mi követségben járunk Krisztusért, követségben járva jöttünk hozzátok, nem a magunkét hoztuk, hanem azokét, azoknak az adományait, azoknak a szívjóságát, akik benneteket imádságban hordoznak, akik benneteket nem felejtenek el, akik folyamatosan most is a református gyülekezetekben értetek adnak hálát, és számon tartanak benneteket. Isten gondoskodó szeretete az, ami vezérlőket, és a lélek. Azért, mert számon tartanak benneteket, mert bele vagytok vésve Krisztus átsebzett tenyerébe, és abban van benne a ti életetek. Ez a második kincs, ami ebben van. Azoknak a szeretete, akiket Isten küldött el azért, hogy rólatok gondoskodjanak, nektek segítsenek, értetek, küzdjenek. A harmadik kincs, ami ebben van, az a Krisztus test valósága. Testvérek, az a Krisztus test, amiről csak beszélünk, az nem Krisztus test. Pál azt mondja, a Krisztus test azt jelenti, hogy amikor titeket üldöznek, belétek hasít a fájdalom vagy a szenvedés, mi egyesével az anyaországban ugyanilyen fájdalom és szenvedés taglóz le bennünket. A Krisztus test egységének a megélése az azt jelenti, hogy ugyanúgy szenved minden egyes tag, hogyha bár valamely tag szenved. Ez a harmadik kincs. Jelezze és jelképezze mindig számotokra ez a táska is, ami benne van, hogy számon tartanom benneteket, és hogy ti a Krisztus testnek a tagjai vagytok, és ezt tapasztaljátok meg. Bárhova vet az élet, mindig tudjátok, hogy voltak olyan anyaországi gyülekezetek, amik imádkoztak értetek, amik nem felejtenek el benneteket, és küzdenek értetek, amilyen módon csak lehet. Adja mindenható Isten, hogy ez az adomány, ezek a táskák, ezek az iskolatáskák így tudják tehát közvetíteni egyik oldalról a szeretetet, a gondoskodó figyelmét a gyülekezeteknek és az Úrnak, a Krisztushoz való hűséget, a Krisztus egységének a megtapasztalását, mert így tud majd megvalósulni az, amit hallottunk Püspök úrtól az igehirdetésben, amikor Jézus feláll a zsinagógában, és azt felolvassa Ézsaiást. Ézsaiás 44:3. És kiárasztom lelkemet utódaitokra. Ha Krisztushoz vagytok hűek, hogyha engedelmesek vagytok, valóban bizonyságtevő az életetek, és ezért adunk hálát, hogy ilyen közösségekben élhettek, tanulhattok, gyarapodhattok és növekedhettek, akkor valóban teljesül Istennek ez az ígérete, amit Ézsaiásnál olvastuk. Azt kívánjuk tehát, hogy naponta tapasztaljátok meg Isten lelkének kiáradását az életetekre.
1: Az elmúlt percekben a KRE tanévnyitó ünnepi Isten tiszteletén elhangzott ünnepi gondolatokat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Az erre a célra kialakított új épületrészt szeptember 1-én adták át. A Diákotthon fiúszárnyának emeleti részén 4 tantermet, 2 csoportszobát, egy tanári szobát, illetve fiú és lánymosdókat alakítottak ki. A bővítés a Tiszán inneni Református Egyházkerület 298 millió forintos támogatásával jöhetett létre. A megnyitón igei köszöntőt főtiszteletű Barna Sándor püspök mondott.
2: Jelentős összeggel járult hozzá a Tiszán inneni Református Egyházkerület ennek a gyönyörű épület szárnynak a felújításához. Püspök ura köszöntőjében elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a keresztény szellemiségben már kis gyermekkoruktól növekedjenek a gyerekek.
3: Így van, reménység szerint az iskola az nem csak a ismeretet, a tudást fogja növelni. Az is nagyon fontos, természetesen. Én a bölcsességről beszéltem, és a keresztény iskolának ez a töblete, hogy itt Isten igéje is szól, Isten igéjével táplált pedagógusaink is tulajdonképpen jó irányt tudnak mutatni, hiszen a bölcsesség azt jelenti, hogy az az ismeret, amit mi megszerzünk, azt hogyan használjuk fel életünk során. Meg tudjuk látni a jó és a rossz közötti különbséget, mi az, ami épít, mi az, ami rombol. Tudunk olyan döntéseket hozni, amely az Isten előtt is kedves, és az nekünk is jó.
2: Nagyon fontos, hogy a keresztény iskolák színvonala ne maradjon el az egyéb iskolákétól, hiszen itt már digitális fejlődésről is beszélünk, és ez talán mindennek megfelel.
3: Igen, ösztönző erő is volt számunkra, hogy egyfajta ilyen igényenek, amely a szülők részéről is felvetődik. Valamiképpen a többi iskolával, gimnáziummal mellett is tudjuk tartani a tempót. Ahogyan igazgató úr is elmondta, négyszeres jelentkezés volt erre az évfolyamra is. Ez jól mutatja azt az igényt, amit most az iskola, azzal, amit nyújt, ezt ki tudja elégíteni.
2: Hagy idézzek egy elkapott megjegyzést, azt mondta itt a bejárásnál, hogy hűha. De hát tényleg hűha, ami itt létrejött.
3: Valóban, hiszen mindig, amikor egy építkezés van, egy átépítés, akkor amikor a bontásuk után lehet látni azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami fogad bennünket, és vannak dolgok, amik az előre eltervezett felett vannak még, így itt is volt feladat plusz feladat, amely volt úgy, hogy hátráltatta egy kicsit az átépítés, de Isten kegyelméből ma itt vagyunk.
2: Sima Zoltán főigazgató úr a pályázatában szerepelt. Ez, ami most megvalósul, mi valósul meg, hogyan valósul meg?
4: Ami megvalósult, az a Tóth Pál diákotthonunknak a fiúszárnyának az első emeleti része, és a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés számára 4 tanteremmel, 2 csoportszobával, egy tanárival, 2 raktárhelyiséggel, illetve fiú és lány mosdókkal. Az osztály, egy osztályt indítunk, azaz holnap hivatalosan indul egy osztályunk 32 fővel.
2: Nagyon dicséretes, hogy négyszeres túljelentkezés volt. Számítottak erre, hiszen több gimnáziumban folyik a 8 osztályos képzés.
4: Igen, nem számítottunk erre, valóban versenyhelyzetnek sem tekintjük. Van egy több igei mottónk van, mindegyik önmagában nem az elitizmusra, hanem a kiválóságra törekszik, és ez a keresztény értelemben vett kiválóság, úgyhogy nekünk a legnagyobb segítőnk van az egész földön, a jó Isten, úgyhogy valahol számítottunk arra, igen, hogy a Lévai és az egyházkerület által megkezdett keresztény pedagógia valahol beérik, és most úgy tűnik, hogy itt a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés tekintetében beérett, hiszen a túljelentkezés száma ezt egyértelműen bizonyítja.
2: Nyilván, hogy ez humán erőforrás fejlesztést is jelent.
4: Abszolút mértékben, hála Istennek belső erőforrásból megoldottuk, és meg tudjuk oldani. A minden tantárgy esetében szakszerű és szakellátást tudunk nyújtani, azt viszont nem tudjuk elkerülni, hogy új pedagógiai kultúrával állunk szemben, és erre tudatosan törekedni fogunk önreflektív módon.
2: Skultéti Zoltán Gáborné, hát nem egyszerű feladatra vállalkozik gimnáziumi középiskolai tanárként.
5: 11 évesek, mert 5-esek. Valóban mondjuk 25 évig általános iskolában tanítottam, és nagyon-nagyon szeretem azt a korosztályt, és így nagyon nagy ajándékként élem meg azt, hogy én lehettek ezeknek az 5. osztályos gyerekeknek az osztályfőnöke.
2: A tananyagban mit követnek? Azt, amit egy sima általános iskolában, vagy hogy képzeljük el, hiszen az is furcsa lehet akár a pedagógusnak, akár a gyerekeknek, hogy itt nagyobb közé kerülnek be.
5: Hát itt az új szárnyban azért egy picit kétel vannak szeparálva a nagyoktól. Azért gondoltuk így, hogy ez megfelelőbb, hogy pici gyerekként ide bekerülni a nagyok közé, azért lehet, hogy egy kicsit félelmetes a világ nekik, és ezért segítjük a beilleszkedésüket a külön tanteremmel.
2: Részben ismeri a gyermekeket, találkozott velük, milyenek, mit várnak ettől az új tanévtől?
5: Találkoztunk már az első találkozón májusban, illetve épp a múlt héten ért véget az éretlen táborunk. Kétnapos ismerkedéssel telt el. Érdeklődőek, nyitottak, barátságosak, barátkozóak.
2: Külön tantárgyanként külön igen, tanáruk lesz, igen. Mint a rendes általános iskolában.
5: Így van, tehát szaktanáraink vannak, és csoportbontásban tanulják a matematikát, a történelmet, az angol nyelvet, a magyar irodalmat és magyar nyelvtant, technikát és digitális kultúrát, tehát meg lehet számolni, hogy akkor még hány kollégám fog velük foglalkozni.
2: Hát kívánunk nagyon sikeres tanévet, köszönöm szépen.
5: Nagyon szépen köszönöm.
2: A 8-osztályos képzés tanulói számára kialakított új épületszárny kivitelezését Piriti László építész műhelye végezte. Az Éből és Miskolci Nívódíjas építész a Lévai József Gimnázium jelenlegi épületének átalakítási munkáiról a kezdetektől beszélt.
6: A Zrínyi Gimnázium átköltözése előtt már felkérte az igazgató úr, hogy foglalkozzunk ezzel, hogy milyen módon lehet rendbe tenni ezt a akkor eléggé elhanyagolt épületet, és utána pedig egy építészpályázatot írtak ki a városba dolgozó építészek között. A sikerült menjen, és azóta szinte folyamatosan minden évben dolgozunk, foglalkozunk az épülettel. A főépület felújítása után a tetőtérbe helyeztünk el szaktantermeket. A kollégáim az öltöző, Révai Tamás az épület öltözőjét tette rendbe, illetve emeletre rápítés kapott az öltözőszány, és az igazi nagy munka az a Lévai Rehabilitációs Központ volt, és az volt a legnehezebb feladat, mert egymás fölé kellett tennünk két nagy belmagasságú teret, az uszodát lentre és föléje pedig a tornatermet, mert nagyon szűkös itt a belvárosi környezetben az épületnek a telke. Ez volt a legnehezebb tervezési feladat is, és ugyanakkor a leghálásabb, mert sikerült a régi épülethez kapcsolódóan egy mai épület szánnyal gazdagítani, kialakult a diákudvar, a uszodatér mellett meg be tudtunk csempészni különböző helyeket, stúdiót, konditermet, tánctermet, stb.
2: Ez a mostani átépítés már részben akkor ismert feladat volt, de hát okozott nehézségeket. Mi zajlott itt tulajdonképpen?
6: A mostani az viszonylag váratlanul jött, amikor a gimnázium elhatározta a 8-osztályos képzést is bevezeti, és akkor ültünk le először tárgyalni, hogy felszabadítják ezt a teret, mert itt kollégisták laktak annak ilyen, és milyen módon tudnánk egy általános iskolai igényeknek megfelelő tércsoportot elhelyezni. Tehát 4 normál méretű tanterem mellett 2 csoportszobát, vizes blokkot, raktárakat kellett ezen a szinten megoldani. Hát kicsit cipőkanalazni kellett, de a mai bejárás után is elmondhatjuk, hogy sikerült sok egyeztetés után, és egy nagyon jó minőségű kivitelezés után sikerült ma átadni a gyerekeknek. De már igazgató említette, hogy ezzel nem állt meg a dolog, lehet, hogy folytatnunk el a földszinten is, szintén 4 tanteremmel. Hát remélem, hogy rövid időn belül így ki tud alakulni, egy 8 osztályos, teljesen komfortos gimnázium tud működni.
1: A Miskolc Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Az iskola kezdéssel a gyermekek ismét nagyobb közösségbe kerülnek, ilyenkor pedig gyakrabban fordulhatnak elő különböző légúti megbetegedések és vírusos fertőzések. Mire érdemes a szülőknek odafigyelniük ebben az időszakban, mennyire kell tartanunk az influenzától és mit kell tenni, ha a gyermek lázas? Erről beszélgetett dr. Bakos Katalinnal, Ungvári Szende.
2: Miért éppen az iskola kezdésnél szaporodnak meg a gyermekek körében a sok megbetegedések? Ugye itt mennyire számít ebben az, hogy a gyerekek hosszabb szünet után ismét egy nagy közösségbe térnek vissza?
3: Hogyha arról beszélünk, hogy a légúti betegségek miért szaporodnak meg, egyrészt jön az ősz, mondjuk a vírusoknak az időszaka, tehát a hőmérséklet lehűlése, majd a nedvesebb időszak ezt elősegíti, tehát a vírusok élőbbek lesznek, de azok mindig velünk élnek. Na most akkor, amikor egy kis közösségből a gyerek bejön egy nagy közösségbe, viszonylag hosszú ideig zárt ez a közösség, mert ugye vannak az órák, a szünetek, ahol mindig együtt vannak a gyerekek, ez segíti elő azt, hogy a bennünk élő vírusok, azok a cseppfertőzéssel kikerülve a környezetbe, megfertőzzenek mindenkit a környezetünkből, aki fogékony erre a fertőzésre. De most ezzel kapcsolatban a szó jó értelmében nagyon sok tévhit van. Elkezdve attól, hogy az mondjuk, beoltottam a gyereket, és mégis meghűlt. Erre még visszatérek, hogy az oltás egyedül az influenza ellen véd meg. Na most a nátha, tehát ez az egyszerű meghűlés, ezt nagyon sok vírus okozza, tehát nagyon sok fajta vírus. Ezek közül azok, amelyek általában nagyobb számban fordulnak elő, azok a rinovírusok, amelyeknek a fő tünete, hogyha ezzel történik a fertőzés, orrfolyás, esetleg ordugulás, hogyha a betegség tovább tart. Vannak az adenovírusok. Az adenovírusok, ezek viszonylag hosszabban tartó, ugyanilyen tünetekkel járó megbetegedést okoznak, nehezebben múlnak el, de hát nagyjából ezek sem okoznak különlegesebb szövődményeket. Van a COVID csoport, ami világnak ismerős lett a 2020-ban kitört világjárvány esetén, de a COVID-nak az a fajtája, ami akkor fertőzést okozta a világjárványt, de a COVID nagyon sok fajtája velünk él. Na most ezek a vírusok nem elég, hogy körülbelül 200-at tart számon a mikrobiológia, de mindegyikből még lehetnek alcsoportok. Képtelenség ezek közül mindegyikre egy közös oltásban olyan megelőző módszert kitalálni, amely meg fogja védeni a gyerekeket ettől, illetve az embereket meg fogja védeni. Egyedül, ami ellen oltunk, és gyerekeknél is használható, az influenza elleni védőoltás, aminek az ideje olyan október vége, november eleje, ezt a házi orvostól kaphatják meg a gyerekek. Azért tevődik erre az időszakra, mert a járványnak a tetőzése minden évben valami okoz, ha nem is járványt, de nagyobb számú megbetegedést. És ezeknek számbeli tetőzése, ez körülbelül úgy december az első, illetve utána úgy március-áprilisra tehető. Na most, hogyha október végén kezdjük el az oltást, akkor kell az oltóanyagnak, illetve a szervezetnek az oltóanyag beadása után 2-3 hét, amíg a működésében hatásosan annyi immunanyagot tud termelni, amely védetté teszi a szervezetet, jelesen a gyerekeket a fertőzés ellen. De még egyszer hangsúlyozom, csak az influenza ellen, tehát a nátha ellen ezek nem védenek.
2: Melyek azok a betegségek, amelyekkel legtöbbször találkozhatunk ugye szeptemberben, októberben? Egyszerű náthákról, felső légúti fertőzésekről beszélünk, vagy vannak ilyenkor más vírusos megbetegedések is esetleg?
3: A leggyakoribb, mivel a környezet ilyen, amiről beszéltünk, és hogy cseppfertőzéssel terjednek ezek a vírusok, a leggyakoribbak ezek, tehát a nádha, felső légúti megbetegedés, influenza. Ez azért lényeges, mert ha a cseppfertőzéssel terjed, akkor ugye a gyerekek, tehát felnőttekre is vonatkozik ez, egy közösségben beszélni kell, lélegezni kell, ezzel mind nyálcseppek juthatnak ki, és ilyen aeroszol formájában egyik szervezetből bekerülhetnek a másikba. Az, hogy melyik víruscsoport milyen megbetegedést okoz, van egy pár ilyen támpont, amivel azt mondjuk, hogy igen, ez egy egyszerű nátha, vagy pedig kezelhetem otthon megszokott módon ismerve a gyermekemet, illetve orvoshoz kell mennem, vagy orvos tanácsát kell kikérnem. És megállt a betegség a felső légutaknál, vagy pedig alsó légúti megbetegedés is lett belőle, illetve influenza lett. Mert az influenza és a nátha az nem egy és ugyanaz, nagyon nagy különbség van közte. Nyilván, hogy különbség van az etiológiában, tehát, hogy mi okozza a náthát, illetve az influenzát, de a lefolyásában is nagy különbség van. Az egyszerű náthával, meg ugye mindig az merül fel, hogy beteg a gyermekem, most mit csináljak vele? Iskolában a többi szülő sem szeretné azt, hogy na most behoznak egy gyereket, aki köhög, tüsszög, folyik az óra, nem tudja még magát adminisztrálni, hogy jól köhögjön és jól tüsszögjön, tehát zsebkendőbe meg utána a kezét megmossa. És akkor eldönthetjük jó értelembe azt, hogy maradhatunk ilyen szinten, és kezelhetjük otthon a gyereket, tehát egy orfolyás, egy köhögés, de egy mondjuk száraz és nem fájdalmas köhögés, ordugulás, ami megjelenik, gyakorlatilag mindegyiknek tüneti a kezelése. Súlyosabb esetben viszont már komolyabb kezelés, jelesen orvosi konzultáció után szükséges egy kezelés. Ami megkülönbözteti, tehát ha a náthára gondolok, akkor ezeket, amiket elmondtunk, illetve az influenza az nem jár feltétlenül náthás tünetekkel. Tehát ott nem biztos, hogy vannak felső légúti tünetek, hanem hirtelen kezdődő, nagyon rossz általános állapottal jár, izomfájdalmakkal, végtagfájdalmakkal, és a beteg egyértelműen úgy, még a kisbeteg is úgy fogalmazza meg, hogy olyan potyolt állapot, tehát olyan, hogy semmihez nincs kedve, de ereje sincs. És ilyen esetben feltétlenül orvoshoz kell menni. Ezeket az állapotokat mindig aszerint kell értékelni, hogy ismerve a beteg előzményeit, kor előzményeit, milyen betegségei voltak még? Tehát, hogyha egy krónikus beteggel állunk szembe, egy cukorbeteg gyerekkel, vagy szívrendellenességgel született, szívműtéten esett át esetleg, vese betegségei vannak, ilyen esetben akár egy egyszerű nátha is súlyosabb formát produkálhat. De a szülők általában ezeket tudják, és aszerint kezelik a gyerekeket.
2: Hogyha már itt tartunk, hogy mikor forduljanak a szülők azonnal orvoshoz, hogyha például egy gyerek hirtelen belázasodik, és tegyük fel 40 fokos láza lesz, akkor várja meg a másnapot, hogy programáltasson a családorvoshoz, vagy inkább ilyen esetben, ha 40 fok felé megy a hőmérséklete, akkor inkább nem lenne jobb mentőt hívni, hogyha tegyük fel valamilyen más betegsége is van mellette, vagy csak belázasodott?
3: Nyilván, hogy ilyenkor mentőt kell hívni, tehát ilyenkor azt kell mondani, hogy 112, és mondjam úgy, hogy inkább fölöslegesen hívjuk ki, de orvos és szakember nyugtasson meg, hogy a gyerek nincs veszélyben. Ugye körülbelül olyan 6 hónapos kortól 4-5 éves korig magas láz esetében a lázgörcs az, ami nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes és nagyon látványos, és ilyenkor nagyon megijedhet a szülő. Tehát fölmegy a láz a betegnek 39-40 fok fölé, végtag rángásokat produkál, vagy kimered teljesen a teste, esetleg ilyen ziláló légzése van, tehát ilyenkor mindenképpen, és nagyon figyeljünk oda arra, hogy mennyi ideig tartott ez. Ezek a konvulziók, tehát ilyen görcsök általában olyan 5 perc alatt max lejárnak. Jó, most, hogyha 6 percet tartott, az még nem olyan vészes, de hogy számít az időintervallum. Tehát ez nem egy epilepsziás görcs, hanem ezt a láz okozza, az idegrendszernek ilyen reakciója okozza. Ilyenkor arra kell odafigyelni, hogy ne fogjuk le a gyereket, mert ugye az első mondjuk segítő elképzelésünk az, hogyha lefogom vagy megfogom, akkor nem fog ennyire rángatózni. Nem szabad lefogni, ez az egyik. A másik az, hogy stabil oldalfekvésbe tegyük a gyereket, hogyha hányik a gyerek, mert ugye lehet, hogy azelőtt evett, vagy még a gyomrába étel van, vagy nyáltermelés nagyobb mértékben történik, akkor stabil oldalfekvésben az kifolyik a száján, és nincs az a nagy veszély, hogy a légutakba visszafolyik a garatban. Tehát azt mondtuk, hogy ne fogjuk le a beteget, oldalfekvésbe tegyük, a szájában ne tegyünk semmi olyat, ami az a gondolat vezérelhet ilyenkor, hogy jaj, a nyelvét lenyeli, tehát a nyelve hátracsúszik, nem fog hátracsúszni. Ezt ne tegyük, mert nem tudjuk, hogy most lenyelheti azt, amivel mi segíteni akarunk. Ne adjunk vizet, hogy igyon, ne adjunk gyógyszert, hogy nyeljen, tehát ezeket semmiképpen. Ha elmúlt, utána a házi orvossal azt megbeszélhetjük, általában maradék tünetek nélkül múlik ez el. Nem minden gyerekgyógyászati iskola egyértelműen hozza összefüggésbe az idegrendszer állapotával, hanem a szervezetnek egy olyan láz reakciója, ami akár csak egyszer nyilvánulhat meg gyerekkorban, és maradéktalanul eltűnik.
2: Egy gyerek belázasodik, viszont még nem szükséges 112-t hívni, akkor az egy jó ötlet, ahogy szokták mondani, hogy hideg víz alá tegyük a gyereket, hogy egy kicsit lehűtsük jobban?
3: A hideg víz alátevés, de a hideg víz, ez szobahőmérsékletű víz, tehát nem jéghideg víz. Bizonyos esetekben ez hasznos lehet. Úgy, ahogy a kánikulában egy túlmelegedett testet is, hogyha bemerítünk fürdőbe, akkor az jót tehet, tehát valamelyest csökkentheti a hőmérsékletét a testnek. Általában a gyerekes szülők, tehát a kisgyerekes szülők tudják azt, hogy addigi folyamatokban is milyen lázcsillapítót adtak. Az egy aranyszabály, hogy 18 éves korig aszpirint nem adunk. Tehát paracetamolt, illetve ibuprofent adhatunk a betegnek. Bocsánat, nem a reklám helye volt, de ez egy nagyon fontos információ, hogy aszpirin tartalmú, tehát szalicilsav tartalmú gyógyszert ne adjunk 18 éves korig. Utána már lehet, de utána már nem gyerek, hanem felnőtt az illető. És ezeket azért hangsúlyoznám, mert a gyerekgyógyászat egyik alap szabálya, hogy a gyerek nem kicsi felnőtt, hanem a gyereknek külön patológiája van, ezért fontos ez, úgyhogy a reklámért elnézést kérek. Tehát a megszokott lázcsillapítókkal, azokkal otthon nyugodtan bánhatunk, kisebb gyerekeknek végbél kúp formájában, tehát ez bármilyen formában már elérhető, vannak ilyen instant oldódó, nyelvre tehető tabletták, vannak folyadékok, amelyeket lehet adni, tehát a gyerek ezeket lehet, hogy már ismeri és beveszi minden további nélkül. De a tüneteket, a kísérő tüneteket értékelve azért a házi orvossal jó beszélni, mert megtörténik az, hogy egy egyszerű náthának indultunk, 2-3 nap alatt esetleg a beteg állapota javult, utána volt 2-3 nap tünetmentes, és mikor másodszor kezdődik, tehát ezek a kétfázisú betegsége, mikor másodszor kezdődik ez az egész tünet együttes, már sokkal súlyosabb, magasabb lesz a láza a betegnek, és például egy addig nem produktív köhögés, tehát nem ürült semmi, hanem egy száraz köhögése volt a betegnek, nedvessé válik, produktívvá válik a köhögés, akkor mindenképpen egy bakteriális felülfertőződésre kell gondolni, tehát gyakorlatilag egy szövődmény következett be, aminek a kezelése már mást is feltételez, nem csak tüneti kezelést. De azt csak a házi orvos írhatja fel.
1: Az elmúlt percekben a dr. Bakos Katalinnal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hamarosan kezdődik a Kerekdomb Fesztivál. Szeptember 18-20 között Tálja utcái ismét megtelnek majd zenével, színházzal, irodalommal, borral és közös élményekkel. Többek között fellép a Quimby.
5: Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit a...
4: Blaha Louisiana. Bohemian Betyárs. Parnograszt. További részletek a www.kerekdomfest.hu oldalon. Találkozzunk Tájján!
0: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Új eljárásrendet adott ki a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitelének megelőzésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vele született szifilisz kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha az anyai fertőzést időben felismerik, és pozitív eredmény esetén haladéktalanul megindul az anya kezelése. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismét szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Ha a várandóság már túlhaladt ezen az időszakon, a vizsgálatot a következő várandós gondozás során szükséges elvégezni. Azoknál a kismamáknál, akik nem vettek részt gondozásban, illetve akik a szifilisz fertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülnek, a szüléskor szifilisz gyors tesztet kell végezni. Pozitív eredmény esetén haladéktalanul meg kell tenni az anya és az újszülött megfelelő ellátásához szükséges intézkedéseket, amelyek között a legfontosabb az antibiotikumos kezelés. Mint ismert, Magyarországon a szifilisz járványügyi helyzete sokat romlott az elmúlt években, 2021 óta jelentősen emelkedik a vele született szifilisz előfordulása. 2025-ben 91 esetet, az idei év első 8 hónapjában pedig már 100 esetet regisztráltak. Elfogtak egy 16 éves győri fiút, aki ellen terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint az amerikai szövetségi nyomozóirodától érkezett jelzés szeptember közepén a magyar hatósághoz, hogy egy felhasználó erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy platformon. Az FBI-t az esetről egy a mesterséges intelligencia területén működő vállalat értesítette. A magyar nyomozóknak megküldött iratokból kiderült, hogy az amerikai cég egyik termékének felhasználója csevegő robottal történt beszélgetése során tett terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket. A fiatalkorút kedden az otthonában fogták el, majd kutatást tartottak nála, lefoglalták mobiltelefonját és számítógépét is. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás, derült ki a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Országos Mentőszolgálat munkatársainak több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatából. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek, a lehűlés volt a szívmegállások egyik legfontosabb időjárási kockázati tényezője, minden egyes Celsius fokos átlaghőmérséklet csökkenés átlagosan 1,4%-kal növelte a napi kórházon kívüli szívmegállások számát. A kutatók szezonális összehasonlításban azt is kimutatták, hogy télen mintegy 18%-kal több ilyen esemény történt, mint nyáron. A szakemberek szerint a következő lépés olyan korai figyelmeztető rendszer kidolgozása lehet, amely az időjárás előrejelzések alapján segítheti a mentőszolgálatokat és a kórházakat a kapacitások megtervezésében és a várható nagyobb terhelés kezelésében. Emellett a jövőben a szív- és érrendszeri betegek és hozzátartozóik számára is jelezheti a fokozott kockázatú időszakokat, így nagyobb figyelmet fordíthatnak a figyelmeztető tünetekre, és szükség esetén hamarabb kérhetnek orvosi segítséget. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az ország legnagyobb szemétszedési akciója, a Teszed, az idén október 12-e és 18-a között lesz. A minisztérium támogatásával megvalósuló esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. Az akció keretében gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok. Kitértek arra is, hogy vannak olyan hulladékok azonban, amelyeket az akcióban sem összegyűjteni, sem elszállítani nem lehet. Így például az építési és bontási törmelékek, a festékek, a gyógyszer, illetve a motorolaj, valamint az elektromos és elektronikai berendezések. Ha ilyen hulladékot találnak a gyűjtési terület, azt a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön többnyire napos felhős időszakok váltják majd egymást, kisebb esőre, záporra is számítani lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul majd.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Szállj fel a buszra! Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést. Péter apostol első levele, második fejezet, 20-as vers. Nehéz próbatételek elé állít mostanság az élet. Nem érted, miért kell ennyi mindenen keresztül menned? Azért, mert Istent jobban érdekli a jellemed, mint a kényelmed. Patsy Claremont a következőket írja. A legkisebb fiunknak, Jasonnek két célja van az életben, a szórakozás és a pihenés, és mindkettőben elég jól remekel. Éppen ezért nem kellett volna meglepődnöm azon, ami az egyik őszi reggelen iskolába induláskor történt. Miután kiment a buszhoz, én nekiláttam a napi tennivalóimnak. Ebben szakított félbe, amikor kopogtak az ajtón. Gyorsan odamentem, kinyitottam, és Jason állt előttem. Hát te, hogy kerülsz ide? Kértem számon. Ott hagytam a sulit, jelentette be. Hogy mit csináltál? Rivaltam rá hitetlenkedve, kissé talán fülsértő hangerővel. Nyeltem egyet, és megpróbáltam felidézni, mit is olvastam a szülőknek szánt pszichológiai könyvekben, de csak olyan bölcsességek jutottak eszembe, hogy jobb a bajt megelőzni, mint orvosolni, meg hogy a lázast koplaltasd, a náthást etesd. Valahogy egyiket sem tudtam alkalmazni egy 6 éves iskola elhagyóra. Úgyhogy inkább megkérdeztem tőle. Na és miért hagytad ott a sulit? Erre ő gondolkodás nélkül közölte, hogy azért, mert túl hosszú, túl nehéz és túl unalmas. Tudod, Jason, vágtam vissza, az élet is pont ilyen, úgyhogy gyerünk, szállj fel arra a buszra. Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében, mondja a Biblia. Amikor tehát nehéz próbatételek elé állít az élet, örülj neki. Isten nagyobb és jobb dolgokra treníroz éppen, úgyhogy gyerünk, szállj fel arra a buszra. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot, kellemes délutánt kívánok, szeptember 16-a szerda van, amikor Béli Katalin szerkesztőműsorvezető várja a kedves hallgatókat a Svéd Asztal című magazinműsorral. Ebben az órában egy hosszabb összeállítást hallanak. Lép ki a vízre! Ezzel a címmel tartottak ifjúsági találkozót szeptember 12-én Miskolcon a Belvárosi Református Egyházközség szervezésében. Az igei köszöntés szolgálatát dr. Meleg Attila, a szervező gyülekezet vezető lelkipásztora végezte.
2: A nyitó rövid áhítatban a Márk 2:4-et olvastam fel. Így hangzik, megbontották annak a háznak a tetejét, ahhoz, hogy elvigyék a barátok az ismerősöket Jézushoz, korlátokat kellett leküzdeniük a nép. Ott állt, nem engedték be, meg kellett bontani a házat, fel kellett vállalni ennek az embernek az életét, a terhét, de hittek abban, hogy Jézusnál van a megoldás. Szóval mi is elkezdtünk olyan területeken dolgozni, ha kell lebontani, ha kell újraépíteni, ami szükséges ahhoz, hogy meglássuk, hogy az a fajta életmód, ami egy picit talán eltávolodott attól a krisztusi valóságtól, ami biblikus, igyekszünk helyre állítani.
1: Ez az óra kínálata, kísérjék figyelemmel műsorunkat.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Lép ki a vízre! Ezzel a címmel tartottak ifjúsági találkozót szeptember 12-én Miskolcon a Belvárosi Református Egyházközség szervezésében. A szinte egész napos program során dicsőítés, kis csoportos beszélgetés, játékok is várták a jelenlévőket. Az igei köszöntés szolgálatát dr. Meleg Attila, a szervező gyülekezet vezető lelki pásztora végezte. Előadással Dandé András, a Miskolc Avasdéli Református Egyházközség lelkésze szolgált. A délután folyamán Petkes Piroska, a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet egyetemi lelkésze tartott evangelizációt. Az alkalomról Kisné Veres Viktória készített helyszíni összeállítást.
2: Lépj ki a vízre, ez a címe a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség által szervezett ifjúsági találkozónak. A gyülekezet vezető lelki pásztorától, nagytiszteletű dr. Meleg Attilától kérdezem először, hogy miben látja ennek az alkalomnak a jelentőségét, ugye már nem először találkoznak ilyen körben a fiatalok.
3: Igen, áldásbékességet, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Második alkalommal szervezzük meg ezt az alkalmat. Annak az apropóján, hogy tavaly megszűnt a Tirekifi, ezért nagyon aktuális, hogy a kerületünkben levő gyülekezeteknek a fiataljai, érdeklődő tagjai, akik szeretnének együtt énekelni, dicsőíteni, egy előadást, egy jó evangelizációt meghallgatni, tehát ugye reggeltől késő délutánig vagyunk együtt, azok tudjanak együtt lenni. És azért lép ki a vízre, mert ha nem lépünk ki a csónakból, akkor nem tapasztaljuk meg a csodákat. És azt hiszem, hogy ma ifjúként is, gyülekezeti tagként is a református egyházunkba eljutottunk arra a szintre, hogy azok a keretek, amelyek vannak, azokból ki tudjunk lépni, mégpedig olyan szinten, hogy akkor tapasztaljuk meg a változás csodáját és a vízenjárásnak a csodáját, abban a formában, ahogy még nem tapasztaltuk meg mondjuk a Jézus Krisztussal való közösséget, hogyha ezt bemerjük vállalni, ha kimerünk lépni. Úgyhogy erre biztatjuk a fiatalokat. Amúgy is ők szeretik feszegetni a korlátaikat, és így ugye a nyitó rövid áhítatban a Márk 2.4 olvastam fel, így hangzik, megbontották annak a háznak a tetejét, ahhoz, hogy elvigyék a barátok az ismerősöket Jézushoz, korlátokat kellett leküzdeniük a nép. Ott állt, nem engedték be, meg kellett bontani a házat, fel kellett vállalni ennek az embernek az életét, a terhét, de hittek abban, hogy Jézusnál van a megoldás. Szóval mi is elkezdtünk olyan területeken dolgozni, ha kell lebontani, ha kell újraépíteni, ami szükséges ahhoz, hogy meglássuk, hogy az a fajta életmód, ami egy picit talán eltávolodott attól a krisztusi valóságtól, ami biblikus, igyekszünk helyre állítani.
2: Ugye azt az imintiekben hallhattuk, hogy az igei köszöntést melyik ige alapján helyezte a fiatalok szívére, még ha picit részletesebben azt az üzenetet megosztaná velünk is, amelyet hallhattak a fiatalok szeptember 12-én délelőtt.
3: Igen, tehát ugye arról beszéltem, hogy vannak mindig olyan tömegek, keretek, akik akadályozni fognak bennünket a célunk elérésében. Igazából ők is jót akartak, kíváncsiak voltak Jézusra, de annyira magukra koncentráltak, hogy nem tudták odavinni a beteg embert Jézushoz. Ezért saját módszert kellett kialakítani, kitalálni ahhoz, hogy eljussanak Jézushoz, és a hit néha megbontja a tetőt. Tehát lehet, hogy a körül állóknak eszemen dolognak történt az, ami történt, úgy látták, hogy mit képzelnek magukról. Nem szokványos a bibliai történetében ez, amikor azt látjuk, hogy valakik lebontanak egy háznak a tetejét, vagy megnyitják ahhoz, hogy oda be tudjanak jutni Jézushoz. Hát ezt megtették, és mindig kellenek ilyen emberek. Ez volt a harmadik fontos dolog, akik barátok, akik látják az életünket, és oda tudnak állni, nem csak a jóban, a rosszban is, hogyha szükség van, és oda tudnak bennünket vinni Jézushoz. És Jézus is kilépett a megszokott keretekből, nem azt mondta, hogy akkor gyógyulj meg, vagy nem azt olvassuk, hogy megérintette, hanem azzal kezdte, hogy megbocsátottak a bűneid. Az megint egy olyan szituáció volt, hogy mindenki felkapta a fejét, hát hogy ki ő, hogy egyáltalán erről beszél, hogy meg tudja bocsátani a bűnöket. A másik fontos dolog pedig az volt, amiről beszéltem, hogy a végén fel kell állni, és az, ami addig a korlátor teret jelentette, abból ki kell szabadulni, az a beteg esetében az ágy, fel kell venni, és el kell hagyni azt a helyet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megtaláljuk a Jézus Krisztussal való közösséget, annak mélységét, őszinteségét, olyan korlátokat kell néha leküzdeni, amik akadályok, vagy ahogy ma használják ezt a kifejezést, a komfortzónán kell átlépni.
2: Ugye a mindennapokban ön is a gyülekezetben, különböző intézményekben találkozik fiatalokkal. Hogyan látja ezt a kihívásokkal való megküzdést, vagy akár itt a kortársi kapcsolatok tekintetében, hogy mennyire segítik egymást, ha esetleg hamarabb felfedezik ők az elakadást más életében, mint hogy akár az érintett ezt meglátná?
3: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen megvan ma is az emberekben, a fiatalokban is különösenképpen ez az empátia készség, hogyha meglátják. De ahhoz meg kell látni, ahhoz elég közel kell kerülni ahhoz a másik emberhez, hogy megérezzék, hogy szükség van a másiknak a segítségre. Nem szívesen beszélünk a gyengeségeinkről, a kiszolgáltatottságunkról, de hogyha elég közel kerülünk egymáshoz, akkor tudunk egymásnak segíteni, tudjuk egymást emelni. És azt látom, hogy egyre inkább szükség van erre az elkövetkezendő időszakban is, amikor oda tudunk jobban figyelni egymásra, jobban fel tudjuk egymást emelni, segíteni. Ugye ezek az ifjúsági alkalmak, csendes hétvégék, hitmélyítő hétvégék, ugye, folyamatosan szervezzük. Ami nagyon különös az, hogy akár ifjúságról van szó, akár gyülekezeti tagokról van szó, mennyire nyitottak az ilyen alkalmakra, és meg fog lepődni, amit most mondok, azt érzem, hogy legkevésbé a lelkipásztorok érzik annak a szükségességét. Ezt tapasztaltam meg, hogy ilyen csendes hétvégékre el kell menni. Egyrészt el vannak foglalva, másrészt talán félnek attól, hogy a gyengeségeikről kell más előtt beszélni, vagy azt mondja, hogy rátartozik meg az Istenre. De ha nem vagyunk elég hatékonyak, és nem tudunk elég felelősséget vállalni egymásért, akkor csak azt látjuk, hogy az egyiknek tönkrement a házassága, a másik szenvedélybetegséggel küszködik, a harmadik elmondja a könnyek között, hogy öngyilkossági szándékai vannak, a negyedik elmondja, hogy készül letenni a palástot, és mire eljutunk idáig, az évek előzik meg.
2: Ugye egy szinte egésznapos programról van szó, aminek egy része már lezajlott, de még a délután is tartogat különböző körben találkozásokat a fiatalok számára, akik épp most egy kiscsoportos beszélgetéseken vesznek részt, ha jól tudom.
3: Igen, most a kiscsoportos beszélgetések mennek. Ugye az avasi lelkipásztor Dandé András lelkipásztor testvérem tartotta az előadást, Lép ki a vízre címmel. Ennek lesz vagy van most a feldolgozása minden ifjú számára, külön kis csoportba, és természetesen külön a lelkészeknek is. Utána a dicsőítés, ebéd, és délután pedig Petkes Piroska lelkipásztornő, a Debreceni Egyetem ifjúsági lelkésze fogja az evangéliumot hirdetni, és aztán majd dicsőítéssel fog zárulni, tehát így néz ki még a nap második fele, ami előttünk van.
2: Isten áldását kívánom a további beszélgetésekre is, az alkalom további részére, és köszönöm szépen, hogy az eddigiekről beszámolt megtiszteletű dr. Meleg Attilának, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség vezető lelkipásztorának. Köszönöm meg a beszélgetést.
3: Én is köszönöm szépen, áldás békességet.
2: Juhász Zsófiával beszélgetek, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség ifjúsági csoportjának a tagjával, aki ugye itt a Repstart programjának is résztvevője. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy hogyan készültél erre a mai alkalomra?
4: Lelkiekben mindenféleképpen készültem erre a mai alkalomra. Imádságba hordoztam ezt az alkalmat. Nagyon sokat imádkoztunk azért, hogy minél több ember, minél több fiatal eljön erre az alkalomra, és hogy minél többen már merjenek kilépni a vízre ezáltal az alkalom által, minél többen megismerjék Jézust, ha még nem tették, illetve azok is megerősödjenek, akiknek már van Isten kapcsolatuk.
2: A szervezők munkáját hogyan tudtad segíteni?
4: Én vidéki vagyok, itt Miskolcon én tanulok, aztán úgy kerültem ide is ebbe a belvárosi ifibe. Hát legfőképpen én most az Insta oldalt vezettem, az Instagram oldalunkat. Ott tudtam nekik a leginkább segíteni, hogy ott hirdettem képekkel, videókkal, hirdettem a Revstartot, hogy minél több ember eljöjjön, de bármikor, amikor úgy volt, akkor számíthattak rám, és megjelentem.
2: És ugye már előadás, dicsőítés is volt a korábbiakban. Ez személy szerint neked mit jelentett, hogy élted meg? Mi az, amit már most tovább viszel erről a napról?
4: A közösséget nagyon-nagyon szeretek itt mindenkit az ifiben, nagyon közel állnak a szívemhez, és minden egyes velük töltött percet magamba zárok mindig, minden alkalommal, és ezt viszem tovább magammal mindig. Az előadásból pedig azt viszem tovább, hogy nem kell mindig órákon át imádkoznunk Istenhez, elég egy pár szó.

0: Köszönöm szépen, mi köszönjük.
1: Elekes Botondal, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség egyik ifi vezetőjével, a RevStart Lépj ki a vízre ifjúsági találkozónak a koordinátorával, szervezőjével, talán mondhatjuk, hogy egyik főszervezőjével beszélgetek a következő percekben. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy hogyan készültetek erre a mai napra, milyen előzményekről tudsz beszámolni, és a célját, hogyha néhány gondolatban összefoglalnád még.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Miskolc Belvárosi Református Gyülekezetnek az ifi csapatával közel 20 fiatallal készültünk erre az alkalomra, Meleg Attila nagy tiszteletű úrral együtt. Készültünk dicsőítéssel, játék szervezéssel, illetve különböző programoknak a szervezésével erre a napra. Rengeteg előkészület előzte meg ezt az alkalmat, de többségében szervezési feladatok voltak, amik korábban zajlódtak, és így a tegnapi nap folyamán volt egy közös előkészület a ifis fiatalokkal. Úgy gondolom, hogy egy-egy ilyen alkalom nem csak kifele tudunk szolgálni, hanem a mi ifi közösségünket is meg tudja erősíteni, még jobban össze tudja kovácsolni a közösség tagjait. Így nagy-nagy örömmel készültünk erre az alkalomra, amelynek azt a címet adtuk, hogy lépj ki a vízre. A célunk az volt ugyanis, hogy a fiatalokat megerősítsük az Istennel való kapcsolatukban, illetve akiknek esetlegesen még nincsen kapcsolata az Istennel, őket közelebb tudjuk segíteni az Istenhez. És ebben a kapcsolatban megerősödve tényleg ki tudjunk lépni a vízre.
1: Ugye itt maga az előkészületek, illetve a szervezés is közelebb hozott titeket egymáshoz, és ugye itt a nap folyamán mind a ti közösségetek, mind a résztvevők, és itt meg is kérnélek, hogy a résztvevőkről is szóljál néhány gondolatot, hogy hányan érkeztek, és mik az eddigi tapasztalatok. Ugye most épp egy kis csoportos beszélgetés zajlik, hogy milyen gondolatokat tudtatok eddig megosztani itt egymással.
2: Igen, nagy-nagy örömmel fogadtuk a résztvevőket. Több mint 60-an gyűltünk össze ezen a mai alkalmon, több mint 10 gyülekezetből. Ez miskolci, Miskolc környéki, illetve regionális gyülekezeteket kell ez alatt érteni. Így nagyon-nagyon hálásak vagyunk Istennek minden fiatalért, akit elhozott ide a mai alkalomra. Az alkalom reggel 10 órakor kezdődött, és azóta közös dicsőítés, egy kis játék, egy áhítat, illetve egy előadás keretében voltunk együtt. Ennek a napnak tényleg az volt a témája, hogy lépjünk ki a vízre. Dandi András, avasdéli református lelkész hozott közénk egy előadást, és próbált elindítani azon az úton bennünket, azon a beszélgetés útján bennünket, hogy mit is jelent kilépni a vízre.
1: Mit jelenthet ez egy fiatal életében?
2: Nagyon sok mindent lehet ez alatt érteni, hogy mit jelent egy fiatal életében kilépni a vízre. Itt értelemszerűen nem fizikálisan kell ezt elképzelni, hogy kilépjünk a vízre, mert ugye a fizika törvényei alapján azonnal elsüllyednénk. Itt ezt egy átvitt értelemben, egy hasonlatként érdemes értelmezni ezt a gondolatot, ugyanis minden ember életében vannak örömtelibb időszakok, és vannak kicsit nehezebb, vagy sokkal nehezebb időszakok. És hogy ebben az időszakban az ember egyedül próbál megküzdeni, mondjuk akár az örömökkel, vagy akár a nehézségekkel, ugye általában nehézségekkel küzdünk, vagy ilyenkor van egy kapaszkodó pontunk, van egy támaszpontunk. És a nap folyamán erről beszélgetünk többségében a fiatalokkal is, hogy van-e ilyen kapaszkodó pontunk. Ugye ismerjük a történetét, amikor Pétert Jézus kihívja a csónakból, hogy jöjj és lépj ki a vízre. Péter elindul, és amíg a fókusz Krisztuson van, addig legyőzve a fizika törvényeit, ő tud haladni. Mihelyt a körülményekre kezd figyelni, a viharra, a hullámokra, a szélre, azonnal elkezd süllyedni. És ezt próbáljuk megfejteni, hogy a mi életünkbe, fiatalok életébe milyen olyan pontok vannak, amikor ténylegesen tudunk az Úrra figyelni, és egy-egy kérdésben legyen ez akár a jövőnkkel kapcsolatos kérdések, akár pályaválasztás, akár párválasztás, akár csak kisebb mindennapi kérdések, hogy ezeket a kérdéseket magunktól akarjuk megválaszolni, magunktól akarjuk megugrani ezeket az előttünk álló kihívásokat, vagy az Istennek a vezetését is kérjük benne. Szóval számunkra ez fontos, hogy

0: legyen egy ilyen kapaszkodó pontunk, ott legyen az Isten, és ne a világ vigyen mindenfele el, és tényleg tudjunk megmaradni, mint keresztény fiatalok.
1: Ugye a gyülekezetek ifjúsági közösségében bizonyos rendszerességgel történő találkozások is ezt erősítik. Mit jelentenek ezek az alkalmak, amikor több gyülekezetből találkoztok?
0: Olyan jó mindig megélni, amikor sokan vagyunk, nagy közösségben vagyunk, és fiatalok közösen tudunk dicsőíteni, közösen tudunk imádkozni, közösen tudunk gondolkodni, akár olyan kérdésekről, amik aktuálisan foglalkoztatnak bennünket. És ugye sokan vagyunk, sokfélék vagyunk, sok gyülekezetből vagyunk, de egy dolog mégis összekapcsol bennünket, az, hogy Krisztust követjük mindannyian fiatalok. És azt hiszem, hogy ez a kulcsgondolat, hogy azért találkoztunk itt ma, nem csak azért, hogy megismerjük egymást, hanem az Istenhez még közelebb tudjunk kerülni.
1: És most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, és Isten áldását kívánom a további együtt töltött időre is, amit a mai nap is megvalósul. Köszönöm szépen Elekes Botonnak, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat.
0: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, a Lépj ki a vízre címmel tartott miskolci ifjúsági református találkozón készült összeállításunkat rövidesen folytatjuk.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a Lépj ki a vízre címmel tartott miskolci református ifjúsági találkozóról.
2: A mai napon nagy tiszteletű Petkes Piroska, a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet egyetemi lelkésze tart majd evangelizációt a délután folyamán. Milyen gondolatokkal, milyen üzenettel érkezett ma a fiatalokhoz? Áldás békesség!
3: Áldás békesség, én is köszönöm a kedves hallgatókat. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek Miskolcon, a belvárosi gyülekezetben, ahol az egyetemi gyülekezetből egyébként többen is itt vannak, úgymond, ugye Debrecenbe járnak, és így úgymond otthon érezhetem én is magam, ahogy megláttam őket, ahogy dicsőítünk együtt. És hát ugye izgalmas, mert az a téma a napnak, hogy lép ki a vízre. És engem mégis az Úristen úgy nagyon sokat imádkoztam, hogy mi lehetne az, ami ahogyan megszólít, meg amit ide hozhatnék a fiataloknak, és hogy tényleg mi legyen az üzenet. És habár a vízen történik, de amikor Pétert megszólítja Jézus, tehát a csodálatos halfogás története lesz a téma, és ugye, hogy egész éjszaka dolgoztak, nem fogtak semmi halat, és akkor Jézus, aki ugye amúgy nem halász, megmondja a halásznak, hogy akkor vesd ki a hálóidat, evezz a mélyre, és ugye Péter pedig azt mondja, hogy hát de egész éjszaka nem fogtunk semmit, de Uram, a te szavadra kivetem. És ez az, hogy mi mennyire szeretünk a komfortzónánkon belül maradni, mennyire szeretünk a biztos közegünkben maradni, amit ismerünk, amit otthonunknak titulálunk, és hogy még hogyha fáradtak is vagyunk, ugye egy egész éjszakás halászat után, amikor nem fogtunk semmit, vagy éppen ugye a diákok, hogy tanulnak, meg ilyesmi, és nem úgy sikerül a másnap, jön Jézus egy ilyennel, és akkor nekem azt kell mondjam, hogy de te, Uram, de a te szavadra mégis megteszem azt, amit te kérsz tőlem. És hogy hogyan mozdulunk ki, és hogyan merünk kimozdulni a komfortzónánkból, és hogyan hív ki Isten a komfortzónánkból. És hát ezt próbálom majd szemléltetni egy hatalmas túrazsákkal, egy székkel, stb. És igazából ez a lényeg, hogy ez el is fog hangozni többször az itt lévők szájából is, hogy de a te szavadra, hogy ez rögzüljön mindannyiunknak, hogy tudjuk, hogy ki az az Úr, Jézus Krisztus, aki a mi életünk ura kell legyen, és az ő szavára kell elinduljunk, és ez kell tudatosítsunk, nem csak napról napra, hanem percről percre.
2: A nap programjainak egy része már lezajlott, és ugye néhány óra eltelt, hogy ilyen körben együtt töltik az időt a fiatalok. Ön mit tapasztalt így az eddigiekben?
3: Azt látom ezeken a fiatalokon, akik ide jöttek erre az ifi napra, hogy tényleg vágynak arra, hogy közösen dicsőítsenek, hogy közösen, vagy kapcsolódjanak egymáshoz, ezáltal kapcsolódjanak önmagukhoz, tehát hogy még jobban megismerik saját magukat, illetve kapcsolódjanak egymáshoz. És hogy ez az ifi, ez a belvárosi ifi is ilyen napot tud szervezni, azt gondolom, hogy ez egy hatalmas dolog, és nekem ezt nagyon jó látni, az, hogy ha bár ugye én egyetemistákkal foglalkozom, ami ugyancsak ifjúság, de hogy ez a lényeg, hogy rájöjjenek, vagy lehet, hogy a vallástanárok, vagy a gyülekezetek lelkészei kicsit fel kell hívják a fiatalok figyelmét, de hogy egyszerűen vágyjanak a fiatalok arra, hogy olyan közegbe menjenek, ahol hallanak Jézusról, ahol tényleg közösen dicsőíthetnek szabadon, és ezt látom itt ezen az ifi napon is. És az, hogy aztán ők ezt elmondják az osztálytársaiknak, remélem elmerik majd mondani az osztálytársaiknak, az is már egy vízre lépés számukra, hogy oda mennek valakihez, hogy felvállalják a hitüket, de hogy annyira jó ezt látni, hogy nem csak egy ember van itt, hanem 61, nem tudom a létszámot, de hogy tényleg ezt látom rajtuk, ez a kulcs mondatom, gondolatom, hogy vágynak Jézus Krisztus után, és lehet, hogy nem mindenki még megtért, nem mindenki hívő olyan értelemben, de itt vannak, és szeretnének többet kapni belőle, többet kapni egymásból, és ezáltal önmagukat is jobban megismerni.
2: Nagy tiszteletű Petkes Piroska egyetemi lelkésznek köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait, meglátásait.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, és áldás békességet kívánok.
2: Dandi András nagytiszteletű ura Miskolc Avasdéli Református Egyházközség lelkipásztora tartott előadást a mai napon. Arra kérném, hogy hallgatóinkkal is oszta meg azokat a gondolatokat, amelyeket a fiatalok szívére helyezett.
4: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, így van, a mai program címével dolgoztam én is, Lépj ki a vízre, ez volt a cím, és én azt a történetet próbáltam közel hozni a hallgatósághoz, amikor az 5000 ember megvendégelése után Jézus felmegy a hegyre imádkozni, a tanítványokat hajóba sürgeti gyakorlatilag, és a viharos tengeren, a tengeren járva közel kerül a egyébként teljesen félelemben lévő tanítványokhoz, akik első pillantásra azt gondolják, hogy kísértetet látnak, sőt a történet szerint Péter tovább megy, mert ő ilyen fact-checker módjára azt kéri Jézustól, hogy Uram, ha valóban te vagy az, akinek állítod magad, akkor parancsold meg, hogy lépjek ki és menjek hozzád. És ugye a történet szerint ez Jézus meghívja Pétert a vízre lépésre, hogy jöjj, és egészen addig, amíg Jézusra figyel, tehát a fő fókuszban Jézus marad, addig ez hibátlanul sikerül, de abban a pillanatban, amikor fókuszt veszít, akkor elkezd rendes református módjára áldás békesség süllyedni, és a világ talán legrövidebb, ugyanakkor talán legőszintébb imádságát kiáltja, hogy Uram, ments meg! És a szöveg szerint Jézus nem tekettvóriázik, hanem azonnal kinyúl, megragadja, és így megmenti az életét. Szóval, hogy ezt a történetet szerettem volna közelebb hozni a fiatalokhoz. Volt szó az előadásban a saját viharainkról, és itt, hogy mindegyiket konkrétan megemlíteném, mondjuk amikor anya meg apa otthon már ordítozva búcsúzik el egymástól, az érettségi, a felvételi, milyen jövő vár rám félelmei, tehát hogy ezek a saját viharaink nagyon sokrétűek lehetnek, de ez mind rendben van. Tehát az egyik olyan kapcsolódási pont, amit szerettem volna megmutatni, az az, hogy a közhiedelemmel ellentétben teljesen rendben van az, hogyha ha félünk, hogyha kételjeink vannak, ha kérdések merülnek fel bennünk. Ugye Péter nagyon becsületes, mert Uram, ha te vagy az, tényleg akkor. És hogy egyfelől erre is szerettem volna bátorítani őket, hogy tehát ne valamiféle vallásos bábszínházat játszanak, hanem álljanak bele egyenesen őszintén, félelmestől, kételjestől, mindenestől, szorongásostól. Illetve azt szeretem volna kinagyítani, hogy bármilyen viharok is vannak jelen pillanatban az életemben, Jézus, ahogy a történetben Pétert is, úgy engem sem, az én süllyedésemet sem fogja végignézni sajnálkozó, szánakozó tekintettel, hogy szervusz András, majd a fenéken találkozunk, hanem ez az azonnal megragadja az életemet, azonnal életmentőként jelenik meg az én viharos tengeremen is. Szóval ez volt szerintem a másik olyan pont, ahol reménység szerint tudtak kapcsolódni a fiatalok.
2: A mai alkalmon elsősorban középiskolás korú fiatalok a résztvevők, de ön is a mindennapokban ezért különböző korú fiatalokkal találkozik az intézményekben. Hogy látja lelkipásztorként, hogy mennyire fordulnak Istenhez kéréseikben, imádságaikban a gyermekek, mennyire a felnőttekhez, akár lelkipásztorként, lelkigondozóként, hitoktatóként szólnak önökhöz, illetve kortársaikkal mennyire tudják megbeszélni a sokszor hasonló kihívással való szembenézést?
4: Hát, hogyha szeretnék felülni a ma egyik legnépszerűbb vonatra, akkor elmehetnénk abba az irányba, hogy a jelenlegi középiskolás korosztálynak már nincsenek igazából valódi emberi kapcsolatai, mert hogy mindent is az online, vagy a virtuális, vagy a kiterjesztett valóságban szeretnének megoldani, de ez egyébként hazugság. Tehát, hogy az első fontos tapasztalata annak, amit vallástanárként, vagy akár lelkipásztorként tapasztalok meg, hogy a mai generációkban a nyitottság, lehet, hogy félszel, vagy bizalmatlansággal vegyes nyitottság Isten felé azért ugyanúgy jelen van, hogyha nem keresik az Istennel való kapcsolódást, akkor ez nem a korosztályoknak, hanem nekünk magunknak köszönhető.
2: Hogyan tudják támogatni a fiatalokat?
4: Hát például az ilyen történetek közelengedésével, amikor szabad rácsodálkozni arra, hogy Jézus első tanítványai semmivel sem voltak előrébb vagy beljebb, kinek hogy tetszik, mint ahogy mi ugyanolyan húsvér valódi emberek voltak, kérdésekkel, kétélyekkel, bizonytalansággal, félelmekkel néha. És ugye a történetnek a vége, mert ez is elhangzott, érdekes módon nem az volt, hogy jó, megtörténik, ami megtörtént, és Péter megtanult tökéletesen vízen járni, tehát kimaxolta ezt a távolról sem, hanem mindazok a tanítványok, akik a szemtanúi, a megélői voltak ennek, hogy Jézus Úr mindenféle kontrollálhatatlan erő fölött is, az ő életükben is leborultak és eljutottak arra felismerésre, hogy valóban Isten fia vagy. Tehát, hogy mi sokszor a sorrendet fölcseréljük és elvárjuk a fiatal korosztálytól, vagy a fiatal generációhoz tartozóktól, hogy úgy legyen az övéki ez a bizonyosság, meg ez a hitvallás, hogy nem engedjük őket a süllyedést megtapasztalni, vagy a kérdéseket föltenni. Pedig minden jel szerint a Szentírás erre bíztat, vagy bátorít mindannyiunkat. Tehát ne hazudjuk le magunk előtt sem a saját kérdéseinket, kételjeinket, szorongásainkat, nem tudom.
2: Az említett bibliai történettel úgy gondolom, hogy a kisgyermekek is, a fiatalok is, a felnőttek is, az ember élete folyamán többször találkozik. Más-más az értelmezése ennek a bibliai történetnek is a más életkorban, vagy akár más élethelyzetben?
4: Egészen biztos, de a bevezetőben onnan indítottam, hogy azokat szeretném elsősorban megszólítani, akik lehet, hogy saját magukkal kapcsolatban megvannak arról győződve, hogy ők túl messze vannak, túl elérhetetlennek Istennek, meg nem tudom. Tehát, hogy onnan indult a történet, hogy elmondtam, hogy az apai nagyapám tanácselnök volt Békés megyében. Tehát, hogyha van messziről indulás, akkor az enyém ilyen családi szempontból egészen biztosan az. Tehát az én családomban senki nem tudta Ádámig visszavezetni a presbitereket a családfában. De Istennek, láss csodát, ez sem volt elég messzi vagy távoli, hogy kiragadjon, vagy hogy megragadja az életemet, amikor éppen süllyedésben voltam. Úgyhogy ennek a bizonyosságát kívánom mindenkinek. Szóval visszatérve az eredeti gondolathoz, én úgy látom, vallástanárként is és lelkipásztorként is, hogy alapvetően téves az elképzelés a jelenlegi generációhoz tartozó, elég széles spektrumot lefedő fiatalok életével kapcsolatban, hogy ne lenne bennük nyitottság Isten iránt, vagy Isten igéje iránt, meg nem tudom, csak hogy az is egy megtapasztalás, életkori korlátokra való tekintet nélkül, tehát hogy ötödik osztályosokkal találkozom először, és a sor vége a már aktív egyetemistákkal záródik be. De nagyon sokan arról az élményükről számolnak be, hogy az a formája, tehát mégsem nem is a tartalma, hanem az a formája, ahogy az egyházunkban találkoztak mindezzel, az nagyon sokszor hiteltelen. Ez az, amin szerintem érdemes dolgozni, tehát hogy nem a fiatal korosztálynak a nyitottságával van valójában probléma, vagy az érdeklődésével. Tehát én azt tapasztalom, hogy abszolút nem igaz, hogy ne lennének érdeklődők meg. De az a forma, vagy a tartalom az örök, hogyha így közelítjük meg, amivel ők találkoznak, ahhoz nem tudnak kapcsolódni nagyon sokszor, és érdemes ezen változtatnunk.
2: Ugye elhangzott a bibliai példa alapján, Uram, ments meg, ez a rövid imádság. A fiatalok vajon felismerik-e, vagy időben felismerik-e, amikor nem ilyen egyértelmű a probléma, a süllyedés, hogyha most itt a példára visszautalhatok, vagy egy ember az életében, hogy egy olyan úton indult el, amikor vagy külső segítségre van szüksége, vagy legalábbis neki jó, ha megáll és elgondolkodik.
4: Igen, ez a történet különösen szép, meg mély ehhez a kérdéshez is, mert érdemes bátorítani az egészen fiatalokat is arra, hogy ha kell, akkor a legszebb imádság mindig az, ami a szívünk mélyéről fakad. Akkor is, hogyha nem tudjuk tűpontosan teológiai tételekbe fogalmazni, meg cizellálta megfogalmazni, hogy ennél egyszerűbb felkiáltás, amikor az életért kiált föl valaki, hogy Uram, ments meg, mert nélküled elveszek, elsüllyedek, nem tudom, hogyha látnak olyan felnőtteket, akik hozzájuk hasonlóan sokszor nem tudnak, nem képesek más tenni, mint egyszerűen kiáltani Istenhez, hogy Uram, ments meg, mert nélküled elveszek, értelmetlen az életem, és a többi, akkor már jók vagyunk.
2: Dandi Andrásnak, a Miskolcavas Téli Református Egyházközség lelkipásztorának köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Örömmel, szeretettel.
1: Lép ki a vízre. Ezzel a címmel tartottak ifjúsági találkozót szeptember 12-én Miskolcon a Belvárosi Református Egyházközség szervezésében. A szinte egész napos program során dicsőítés, kis csoportos beszélgetés, játékok is várták a jelenlévőket. Az igei köszöntés szolgálatát dr. Meleg Attila, a szervező gyülekezet vezető lelkipásztora végezte. Előadással Dandi András, a Miskolc Avasdéli Református Egyházközség lelkésze szolgált. A délután folyamán Petkes Piroska, a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet egyetemi lelkésze tartott evangelizációt. Az alkalomról Kisné Veres Viktória készített helyszíni összeállítást.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatói, néhány perc múlva 16 órakor a hírek jönnek itt az Európa Rádióban. A Svéd Asztal című műsor következő órájában is számítunk megtisztelő figyelmükre. Hallgassanak továbbra is minket, megköszönjük.
1: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

Elfelejtem, hogy milyen, amiben várni.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A közösségi média lebutítja a középosztály gyermekeit is, mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió egyik műsorában. Azt mondta, a PISA felmérés adatai szerint a legjobb hátterű gyerekek körében van a legnagyobb romlás világszerte. Ez azt jelenti, hogy már mindannyian egy hajóban vagyunk, ugyanaz a problémája egy hátrányos helyzetű családnak, mint egy nem hátrányos helyzetűnek, figyelmeztetett a miniszter. Hozzátette, a felmérés mutatja azt is, hogy a szülők egyre kevesebbet foglalkoznak a gyerekekkel, pedig a szülők a legfontosabb partner ebben a csatában. Lannert Judit annak kapcsán, hogy a PISA felmérés szerint a világszerte romló tendenciákon belül Magyarország leszakadóban van a környező országokhoz képest, elmondta, ennek oka a közösségi média túlburjánzása és az olvasási szokások megváltozása. Ráadásul egy olyan túlkontrollált rendszerben, mint a magyar, ezek a problémák felerősödnek. A tanárok teljesítményértékelési rendszerének átalakításáról a miniszter úgy nyilatkozott, a korábbi rendszer nagyon szorosan összekapcsolta a tanulói és a tanári teljesítményeket, de ez nem volt igazságos. Az értékelés alapjául szolgáló kompetenciaméréseket a diákok egyre kevésbé vették komolyan. Az Európai Bizottság egyeztetésre hívja a mesterséges intelligencia területének kulcs szereplőit a fejlesztések lassításával kapcsolatban. Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte Strasbourgban. Meghívom a vezető élvonalbeli fejlesztő laboratóriumokat, hogy egyeztessünk arról, miként támogathatjuk az EMI modellek fejlesztésének lassítására irányuló jelenlegi iparági erőfeszítéseket, fogalmazott az Európai Parlament plenáris ülésének keretében az unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében Ursula von der Leyen. Majd ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hasonló szemléletet képviselő országokkal, köztük Kanadával és az Egyesült Királysággal. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni. Számolt be Vitézi Dávid arról, hogy milyen kedvezményekkel készül az általa vezetett közlekedési és beruházási minisztérium az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, az akció hét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, ezért szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Ahol kerékpár helyjegy szükséges, azt továbbra is meg kell váltani, de az is ingyenes lesz. Jövő kedden az autómentes napon 999 forintos autómentes napi jegyet vezetnek be, amellyel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel, tette hozzá. A napi jegy a helyi közlekedésben nem érvényes, azokban a városokban sem, ahol egyébként a vármegyebérlet elfogadott. Azért döntöttek ezekről a kedvezményekről, mert meg kell mutatni, hogy a közösségi közlekedés sok utazásnál valódi alternatívája lehet az autónak, jelezte Vitézi Dávid. Országszerte reggelékkel és uzsonnákkal várta a fenntartható közlekedést választókat őszi Bringázza munkába kampánya keretében a Magyar Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy megköszönjék azok döntését, akik két keréken indulnak munkába vagy iskolába, egyúttal rávilágítsanak arra, hogy a kerékpár egyszerű és kényelmes része lehet a mindennapi városi közlekedésnek. Számos város és település csatlakozott az országból, így Borsoda Zemplén megyéből is, Miskolc mellett többek között Edelényben, Sajóecsegen, Boldván, illetve Helyőbábán is várták a bringásokat. A kampányhoz kapcsolódva az érdeklődők a Bringázza munkába applikáción keresztül őszi kihívásokhoz is csatlakozhatnak. A tekeréssel töltött kilométerek most nem csak az egészséget és a környezetet óvják, hanem garantált ajándékokat, valamint értékes egyéni és csapatnyereményeket is hoznak.
0: az időjárásról.
1: A délután folyamán sok lesz a napsütés, éjszaka azonban északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a Dunától keletre eső hidegre hajlamos helyeken több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Csütörtökön adáskörzetünk nagy részén változóan felhős időre van kilátás, több órás napos időszakokra is lehet majd számítani. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul csütörtökön.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. A szeptember 16-ai szerdai Svéd Asztal című program második órájával. Ma van az Ózon világnapja. 1987. szeptember 16-án 46 ország írta alá a stratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló montreali jegyzőkönyvet. Már a több mint 189 ország csatlakozott hozzá, köztük Magyarország 1989-ben. Ez volt az első olyan globális környezetvédelmi megállapodás, amely igazán sikeresnek mondható. A nap további jelentős eseményeiről a rövidesen következő kalendárium számol be. Útravaló következik ezután hitéleti gondolatokkal. Az óra második felében a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre látogatunk, ahol szeptember 17-én kezdődik a Senior Akadémia, amelyet már 21. alkalommal rendeznek meg. A részletekről tehát a Régió Krónika után tartalmas időtöltést kívánok Önöknek.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, ma szeptember 16-a, Edith neve napja van, de ma ünnepelnek Ciprián, Ditta, Eufémia, Gamáliel, Kornél, Kornélia, Ludmilla, Somsoma és Zseni nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket is, és mindazokat, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az események sorában nézek, akkor látható, hogy 1180-ban ezen a napon első Otto Bajor herceg trónra lépése történt, a Wittelsbachok uralmának kezdete ekkor kezdődik Bajorországban. 1316-ban első Károly magyar király oltalomlevelet ad a Száva réven közlekedő külföldi kereskedőknek. 1437. szeptember 16-án a Fehérkörös melletti kápolnán tartott közgyűlésen kötnek véd és dac szövetséget az erdélyi magyar nemesek, a székelyek és a szászok. A testvéri uniónak nevezett szövetséget 1438. február 2-án a Tordai országgyűlésen újítják meg. Ez a három nemzet első uniója Erdélyben. 1477-ben IV. Sixtus pápa nem ismeri el Ulászló cseh király beiktatását. 1848-ban megalakul az Országos Honvédelmi Bizottmány. 1875-ben az Egyesült Államokban beindulnak az első postavonatok, melyek két nap alatt hordják szét a küldeményeket. 1888. szeptember 16-án megindul a forgalom a 147-es számú vasútvonal Kiskunfélegyháza Csongrád közötti szakaszán. 1915-ben amerikai tengerészgyalogosok elfoglalják Haiti szigetét. 1923-ban az erdélyi magyar egyházak tiltakoznak a romániai magyar ellenes iskolapolitika ellen. 1972. szeptember 16-án vádat emelnek a Fehérház két munkatársa ellen a Watergate betörés miatt, alig két hónap múlva Richard Nixont újra elnökké választják. 1977. szeptember 16-án a magyar és a csehszlovák kormányfő szerződést ír alá a Bős-Nagymarosi vízlépcsőről. 1988-ban ezen a napon megalakul a Recski Szövetség, a volt munkatábor rabjainak érdekvédelmi szervezete. 1989-ben pedig a Demokratikus Magyarországért mozgalom alakul meg, melynek ideiglenes elnöke Posgai Imre. 1996-ban aláírják Temesváron a román-magyar alapszerződést, 2002-ben pedig ezen a napon megkezdődik a Mindentudás Egyeteme előadás sorozat.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Távol a szemtől, távol a szívtől. Ma már sokan kétségbe vonják a közmondás igazát, távol a szemtől, távol a szívtől. Elég csak bekapcsolni a Skype-ot, és már is látó és halló távolságon belülre kerülnek sok ezer kilométerre szakadt ismerőseink. Tudok olyan nagyapáról, aki Skype-on keresztül tanul az unokával. A gyereknek a szülei jóvoltából hirtelen holland iskolában kell megállnia a helyét, és az elfoglalt szülők mellett mire is menne a holland kisiskolás a nyelvész nagyapa segítsége nélkül, akit elég a megbeszélt időpontban bekapcsolnia. Persze ehhez olyan nagyapák kellenek, akiket az unokák már előzetesen megneveltek, és akarva nem akarva rálettek szorítva az e-mailezésre, és nem csak posta, de Skype címmel is rendelkeznek. De vajon a virtuális közelség valóban pótolja-e a fizikai együttlétet? Budapesten a nemzetközi vonaton egy 20 éves fiatal ember dobta mellém a csomagját. Úgy tottyant a székre, mint aki napok óta nem látott ülőhelyet. Nem kellett faggatni, rögtön bele is kezdett magától. Már vasárnap óta úton van, Prága mellől jön, és reméli, hogy kedden éjjelre már Nagyváradra érkezik. 2 hét szabadságot kapott, nagyon fárasztó a munkája, 12 órát kell állni szalagnál, s egy óra alatt 70-valahány számítógépet kell 6 embernek készre szerelnie. A csoportjában ő a kábelfelelős. Persze papíron 8 óráznak, és akkor is, ha éppen a külföldi cégtulajdonos ellenőrzi őket. De hát a túlmunkát ők se bánják, így legalább 700 eurót is megkeresnek egy hónapban. Ráadásul a munkásszállóért se kell fizetni. Igaz, 4 vannak egy szobában. Van, amikor úgy elfárad, hogy munka után, ha leteszi a fejét, mély álomba zuhan. Még vacsorára is a szobatársai keltik fel, ha nem éppen ő a soros a főzésben. A szervezők arra ügyelnek, hogy az egynyelvet beszélők kerüljenek egy lakóközösségbe, a Bulgáriából, Romániából, Vietnámból és ki tudja még milyen szegény országból toborzott munkások között. Embert próbáló ugyan a munka, de nők és férfiak, fiatalok és öregek egyaránt dolgoznak. Útitársunk törte ugyan a magyart, ez volt az apa nyelve, mert az anyja a román. Az apa számára nem volt fontos a nyelv továbbadása, fiát az udvaron játszó, akkor még többnyire magyar gyerekek tanították meg magyarra. A nővére otthon ülős volt, nem is tud semmit magyarul. De minek is, ő most Angliában babysitter. A mama pedig, ahogy a fiatalember fogalmazott, olaszban vigyáz öregekre. Az apja elvált, vele még köszönő viszonyban sincs. A féltestvérével szóba áll ugyan, de a hazamenetel nem jelenti azt, hogy a családjában bárkivel is kapcsolatba kerül. Büszke arra, hogy a kis garzonját maga spórolta össze. De hát 15 éves kora óta dolgozik, és már megjárta Olaszországot, Angliát. Csak 8 általánosa van, de már se olaszul, se csehül nem tudnák őt eladni. Azt már megtanulta, hogy a családjából senkire sem számíthat, mert abban a pillanatban, ha valakinél pénz áll a házhoz, nem ismerik meg már a szegény rokont. Előbb kapott ő anyagi segítséget a barátnője szüleitől, mint a saját apjától, amikor beszállt a buszba, ami Romániából szállított munkaerő utánpótlást Csehországba. Most, hogy már ő se üres zsebbel megy haza, eszébe se jut, hogy legalább az anyjának telefonáljon. Az állomáson nem várja senki. Még a csaja sem, ahogy a nő nevezte, mert nem közölte senkivel az érkezését. Eszembe jutott a kis herceg híres jelenete, ahogyan őt a róka tanítgatta a másikra várás fontosságáról. De ebbe bele sem kezdtem. Azért mégiscsak rákérdeztem a nősülésre. Na nem,
barátnőjét, de csak addig, ameddig az elfogadja ezt a vendégségnyi együttlétet. Ez van. Felnőtt egy generáció, amelyik már nem tudja, mi az, hogy kötődés. Szülőkhöz, testvérekhez, szülőföldhöz, kultúrához. Megáll ő a saját lábán, mondogatja büszkén a fiatal utazó, csak nekem lesz nehéz a szívem, amikor leszállt, akkor utána nézek. Vajon, ha egyszer elesik, lesz-e majd, aki fölsegítse? Mert technikai

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a regionális krónikát hallják 2026. szeptember 16-án, szerdán 16 óra 30 perckor. Én Huszár Kata vagyok. A betegutak lerövidítésének és egyértelművé tételének, valamint a betegút monitoring létrehozásának fontosságát hangsúlyozta az Egészségügyi Minisztérium szakellátásért felelős államtitkára Balatonfüreden. A betegút monitoring egyértelművé tenni, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe az észszerűsítés érdekében, tette hozzá Buga László, a 28. országos járóbeteg szakellátási konferencia és 23. országos járóbeteg szakdolgozói konferencia nyitónapján, az ellátás hatékonyságának növeléséről szólva. A fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg ellátás ösztönzése régóta aktuális, fejlesztésre, ösztönzésre van szükség a területen, tette hozzá. Az anyagi háttér biztosításán kívül a legfontosabbnak a betegellátás

0: jó szervezését nevezte. A háromnapos konferencián egyebek mellett szó lesz az ágazat informatikai fejlesztési lehetőségeiről, a mesterséges intelligencia sebészetben betöltött szerepéről, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kezeléséről is. Új eljárásrendet adott ki a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitelének megelőzésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vele született szifilisz kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha az anyai fertőzést időben felismerik, és pozitív eredmény esetén haladéktalanul megindul az anya kezelése. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-je előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Ha a várandóság már túlhaladt ezen az időszakon, a vizsgálatot a következő várandós gondozás során szükséges elvégezni. Azoknál a kismamáknál, akik nem vettek részt gondozásban, illetve akik a szifilisz fertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülnek, a szüléskor szifilisz gyors tesztet kell végezni. Pozitív eredmény esetén haladéktalanul meg kell tenni az anya és az újszülött megfelelő ellátásához szükséges intézkedéseket, amelyek között a legfontosabb az antibiotikumos kezelés. Mint ismert, Magyarországon a szifilisz járványügyi helyzete sokat romlott az elmúlt években, 2021 óta jelentősen emelkedik a vele született szifilisz előfordulása. 2025-ben 91 eset, az idei év első 8 hónapjában pedig már 100 esetet regisztráltak. Magyar Péter miniszterelnök kedd délután fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. Kiemelték, az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozástól eltekintve nem került sor hasonló magas szintű egyeztetésre az állam és a vallási közösségek képviselői között. A közleményben a tárca úgy fogalmaz, elismerjük a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Barna Sándor, a Tiszán inneni Református Egyház kerület püspöke, Erdő Péter bíboros érsek, Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, Prüle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, Grúz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, valamint Frőlik Róbert országos főrabbi. Harmadik alkalommal rendezték meg a KELL, Kegyelem lélektől lélekig Tiszán inneni református nők konferenciáját a napokban a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség templomában. Az alkalmon Uzsainé Pécsi Rita és Pocsainé Eperjesi Eszter előadását is meghallgathatták a résztvevők, emellett még bizonyságtétel, közös énektanulás, csoportos beszélgetések a konferencia részét képezték, valamint a Szeress és Szolgálj imádságos könyv bemutatására is sor került. A konferencia témája az imádság évéhez is kapcsolódott. Benke Kingát, a Tiszán inneni Református Egyházkerület nőszövetségének elnökét, a Magyarországi Református Nőszövetség alelnökét, Szendrői és Szendrőládi református lelkipásztort hallják.
1: Ennek az egyik ilyen jelképes megjelenése is, hogy a nőszövetségek, amikor az áprilisi konferenciánk volt, vagy a tavaszi konferenciánk, akkor utána volt egy megbeszélésünk is, hogy szerettünk volna egy imádságos füzetet kiadni. Minden nőszövetségből egy-kettő, illetve ahányan szerettek volna, azok írtak az imádságos füzetbe, vagy névvel, vagy csak a nőszövetségnek a nevének a megemlítésével, és ez meg is jelent most a konferenciára egy imádságos füzetben, ami azt gondolom, hogy egyrésztről egy kordokumentum, hogy mi voltunk akkor, vagy ekkor, vagy most ennek a nőszövetségnek a részesei, másrészt pedig azt gondolom, hogy akik írtak bele, azoknak egy szívmelengető élmény, hogy egy imádságos könyvben jelent meg az összes imádság. A harmadrészt pedig azt gondolom, hogy egy olyan imádságos könyvet sikerült kiadnunk, amit bárki forgathat, és szeretettel ajánljuk a hallgatók számára is. És a napprogramja, tehát ez volt, ami különlegessége a napnak, illetve a nap, ahogy szokott általában, áhítattal, imádsággal kezdődik, illetve bizonyságtétel és két előadás volt a nap folyamán, akik azt gondolom nagyon színvonalas előadást tartottak, és érdeklődéssel hallgatják a hallgatóság.
0: Borsod-Gömöri ifjúsági napot szerveznek szeptember 19-én, vagyis ezen a héten szombaton. Az alkalomnak a gömörszőlősi református gyülekezet ad otthont. Délelőtt 10 órakor esperesi köszöntővel, dicsőítéssel és áhítattal kezdődik az ifjúsági nap programja, de lesz vetélkedő is, melynek során térképen megjelölt helyszíneken játékos feladatok várják a résztvevő fiatalokat. A sikeres érettségihez nyújt segítséget a Miskolci Egyetem ingyenes felkészítő tanfolyamokkal. A közép- és emeltszintű kurzusok személyesen és online is elérhetők. A Miskolci Egyetem felkészítő tanfolyamain résztvevők intézményi felvételi pluszpontot is szerezhetnek, ha az egyetemet jelölik meg továbbtanulásuk helyszínéül. Indulnak érettségi felkészítő tanfolyamok többek között emelt és középszinten földrajzból, fizikából, érettségi felkészítő és kompetenciafejlesztő kurzus indul, ahogy indul szövegértés, szövegelemzés kurzus, illetve német középszintű érettségi előkészítő is, illetve lesz tanfolyam gazdasági ismeretek, matematika, digitális kultúra, valamint a kémia területén is. Kedves hallgatóink, ez volt a Regionális Krónika 2026. szeptember 16-án szerdán.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2026. szeptember 17-e és október 22-e között immár 21. alkalommal hirdeti meg Senior Akadémiai programját az 50 év fölötti korosztály számára. Az élethosszígtartó tanulás jegyében az előadások ezúttal is több tudományterületről kínálnak ismereteket az aktív szellemi inspirációkra vágyók igényeihez igazodva. Az alkalmakat csütörtökönként 16 órától a Debreceni Református Kollégium oratóriumában tartják. Az új tagok a helyszínen is regisztrálhatnak. A riporter Tóth Emese.
2: Hány éve fut már ez a rendezvény? Dr. Barát Béla Levente, tanszékvezető egyetemi tanára, a Senior Akadémia programigazgatója.
3: Ez egy 11 éve indult folyamat, a 21. szemeszter indul ebben a fél évben, tehát van hagyományunk már egy ilyen rövid időre visszatekintve is, illetve olyan nehézségeket is sikerült átvészelnünk, mint ami a Covid időszaka volt, ahol más senior akadémiákhoz képest mi folyamatosan tudtunk működni, online felvételeket, beszélgetéseket vettünk fel, készítettünk, és ezt a hallgatóink elérhették ebben a nagyon nehéz időszakban is.
2: Dr. Jó Anikó főiskolai docens, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem felnőtt képzési központjának vezetője. Hány alkalom lesz ebben a szemeszterben?
4: Ebben a szemeszterben összesen 6 alkalomra hívjuk az érdeklődőket. Szeptember 17-én, tehát ezen a héten csütörtökön indul a program, és ezt követően 6 héten keresztül újabb és újabb előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők.
2: A jelentkezés hogy áll egyébként? Mert folyamatos a jelentkezés, ezt ugye jól tudjuk.
4: Igen, de tulajdonképpen az előzetes jelentkezésnek nincs nagy jelentősége, mondjuk így. Várjuk az érdeklődőket most csütörtökön, és ott tudnak beregisztrálni a helyszínen, ami ugye a Debreceni Református Hittudományi Egyetem épülete, a Református Kollégium épülete, a Kálvin tér 16-ban, és az oratóriumban kerülnek megrendezésre ezek az alkalmak.
2: Tehát mind a 6 alkalom itt a Debreceni Református Hittudományi Egyetem berkeiben lesz majd, tehát nem tekintenek most ki az egyetemi templom és más helyszínek felé?
4: Valóban a korábbi fél években igyekeztünk a falakon kívülre is vinni ezt az eseménysorozatot. Ebben a fél évben itt leszünk helyben, a kollégium épületében.
2: Jelente valamiféle konkurenciát az, hogy most már nem ez az egyetlen Senior Akadémia, ugye a Debreceni Egyetem is, és itt azért a régióban még többen is rendeznek ilyen programsorozatot.
3: Én azt gondolom, hogy nem. Ezek között a kezdeményezések között van kapcsolat. Az intézmények megbízott felelősei is tartják a kapcsolatot, illetve igyekszünk nyomon követni azt, hogy milyen módon zajlanak ezek a képzések máshol. Fontos elmondanom, hogy mi ezzel a 10 éves múlttal egy olyan múltra tekintünk vissza, amelyre másolók kezdeményezések még talán nem, és több esetben bennünket mintaként is tekintettek. Én úgy gondolom, hogy van olyan sajátos profilja a mi senior akadémiai képzésünknek, épp az, hogy a Debreceni Református Kollégiumhoz kötődik. Nagyon sok hallgatónk korábban itteni a Debreceni Református Kollégiumhoz tartozó intézményekben tanult, egyáltalán a Debreceni Református gyülekezetek tagjai közül is többen választanak bennünket, illetve azok a tematikák, amelyet fél évről fél évre igyekszünk kialakítani, mindig tekintettel van arra, hogy biblikus, teológiai jellegű témák is megjelenjenek, amelyek én azt gondolom, hogy kifejezetten érdeklik ezt a korosztályt.
2: Akkor térjünk rá a témákra, hogy ennek a 6 előadásnak hogyan választották ki a témáját.
3: Arra mindig odafigyelünk, hogy az adott évnek vagy fél évnek az évfordulós eseményei megjelenjenek a tematikában. Olyanok, amelyek úgy általában a magyar művelődés történethez, illetve magyar történelemhez kapcsolódnak. És ezen belül is a Debreceni Református Kollégiumhoz fontos évfordulók vannak. Az egyik ilyen, amit már az előző fél évben is követtünk, de a konkrét dátum miatt most ebben a fél évben ez különösen fontos, a Mohácsi csata 500. évfordulójának a megemlékezés sorozata, míg azt el kell mondanom, hogy általában inkább a fél év későbbi pontján szoktuk indítani a Senior Akadémiai előadások sorát, viszont ebben a fél évben a szeptember 17-i kezdés egy picit korainak számít, Ez az évforduló az oka, hiszen a mohácsi csatához minél közelebbi időpontban igyekeztünk az ezzel kapcsolatos megemlékező előadást. Itt konkrétan Mohács és a reformáció témaköre kerül elő, és Balogh Judit egyetemi tanár fog a Eszterházy Károly Katolikus Egyetem történész professzora közöttünk erről előadást tartani, és én többször beszéltem már vele erről. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes és sok szempontból a Mohácssal kapcsolatos megemlékezések során egy fontos momentumra hívja fel a figyelmet.
2: De van itt más évforduló is, látom, hogy Gárdonyi Zoltán protestáns egyházzenei öröksége címmel is lesz egy előadás, nem is akárkitől.
3: Igen, Kisné dr. Magyarósi Pálma, aki a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának dékán helyettese, és azt is el kell mondanom, hogy ő annyiban kapcsolódik a tiszántúli református egyházkerülethez, hogy az egyházkerület kántor képzésének is a felelőse. Tehát nagyon örülök, hogy ő vállalta ezt az előadást. Valóban a protestáns egyházzenének egy kiemelkedő 20. századi személyisége kerül itt bemutatásra, és azért olyan zenei betétekkel, mint a korábbi években is, amikor új orgonát sikerült idehoznunk, akkor például orgona előadás is kapcsolódott az előadásokhoz. Tehát én azt gondolom, hogy ezek olyan népszerű formában tudnak ezekről az évfordulókról beszélni, illetve a kollégium falai között, hogy ez is egy sajátosságunk.
2: Azért látom, ahogy így olvasom az előadókat, hogy próbáltak a saját házuk tájáról felkérni személyeket.
3: Alapvetően a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanári kara, vagy debreceni előadók, déli múzeum munkatársait szoktuk megszólítani, Debreceni Egyetem különböző karainak a munkatársait, tehát azért valóban ez is egy sajátos helyi arculatot jelent, illetve...
2: Szívesen veszik felkérést?
3: Nem sokat kellett eddig küzdenem, bevallom őszintén, mert már jó hírünk van, nem csak a hallgatók, hanem az előadók között is. Én azt gondolom, hogy jó nálunk ilyen formában is megjelenni.
2: Nos, az, hogy 50 év fölöttieket várnak a Senior Akadémia előadásaira, azt mennyire veszik egyébként szigorúan?
4: Valóban az 50 év fölöttieket várjuk. Nyilván, ha valaki betér hozzánk 49 évesen, őt sem fogjuk elküldeni. Tulajdonképpen a Senior Akadémia az, a, mondhatjuk azt, hogy a lifelong learning, az élethosszítartó tanulás jegyében működik, tehát arra gondolunk, hogy akik már kikerültek az iskolapadból, illetve már a munkavilágából is, azért egy ilyen félig meddig intézményes formában tudják folytatni a tanulást.
2: És mi a tapasztalat egyébként elsősorban, melyik korosztály látogatja inkább a nyugdíj előtt állók, akik még aktívak, mert ugye 50 évesen még azért javában dolgozik az ember, vagy pedig azok, akik már nyugdíjasok, és egy kicsit jobban ráérnek.
4: A nyugdíj előtti korosztály van kisebb arányban, és inkább a nyugdíjasok, akik nagyobb arányban részt vesznek ezeken az alkalmakon. 60-as, 70-es korosztály, 80 év fölöttiek is.
2: Jellemző, hogy ezek általában diplomás emberek, vagy nem?
4: Teljesen heterogén ilyen szempontból az összetétel. Középfokú végzettségtől kezdődően diplomásokig vannak résztvevőink, hallgatóink.
2: Sok a visszatérő?
4: Igen, természetesen. És hát tulajdonképpen meg is éri, hát elsősorban az előadások tartalma a színvonala miatt, de kapnak egy elismerést is tulajdonképpen a résztvevők arról, hogy elvégeztek egy-egy fél évet. Egy fél év elvégzése után tanúsítványt állítunk ki, illetve, hogyha valaki elvégez 4 fél évet, akkor kap egy végbizonyítványt a Senior Akadémiáról. Ez a 4 fél év, ez nem kell, hogy folyamatos legyen, valakinek jöhet egy olyan élethelyzet, amikor 1 fél évet kihagy, és aztán újra visszatér hozzánk, de 4 fél év teljesítése után kap egy ilyen bizonyítványt, ami egy szép oklevél formátum.
2: Akkor ez inkább egy emlék, tehát hogyha most valahova el szeretne menni, még nehogy Isten 70 évesen munkát vállalni így mellékesen, akkor ezt nem mutathatja, hogy hát én elvégeztem a Senior Akadémiát 4 fél évet, van papírom is róla.
4: Ez valóban egy emlék, egy jelképes elismerése az akadémia elvégzésének.
2: Általában milyen hangulatban zajlanak ezek az előadások? Lehet-e kérdezni? Volt-e már olyasmire példa, hogy mondjuk kialakult egy kisebb vita, vagy olyasmi beszélgetés, mint mondjuk egy olvasókörben?
3: Évek alatt sokat változtattunk, mindig igyekeztünk egyrészt a korosztály igényeinek megfelelni, másrészt pedig a lehetőségeinknek, mondjuk terem lehetőségekhez, a létszámhoz igazodtunk. Azt a eklatáns példát említettem, amikor online képzéseket is tartottunk, és egyébként korábban volt olyan időszak, hogy 2 rövidebb előadás volt egymás után, és közben egy szünetben a résztvevők beszélgettek egymással. Tehát nem csak az előadótól lehetett kérdezni, hanem egy ilyen közösség szervezett tervező alkalom is volt. Ez picit elnyújtotta. Volt, akik már a második részre nem maradtak, ezért mentünk abba az irányba, változtattunk, hogy most már egy előadás van, de a végén természetesen lehetőség van arra, hogy együtt maradjanak, beszélgessenek a hallgatóink. Az előadóton mindig lehet kérdezni, és szoktak is kérdezni. Egyrészt a nagy nyilvánosság előtt, de utána akár külön is megkeresik, és van erre lehetőség. Én többször adtam elő a Senior Akadémián, tehát pontosan tudom, hogy milyen nyitottság, érdeklődés mutatkozik. De a tematikára még feltétlenül vissza kéne, hogy térjek egy, hiszen majd a címekből látszik, hogy az előadók nagyon is odafigyelnek arra, hogy milyen korosztályt szólítanak meg. Az egyébként nagyon magas szintű témáikkal. Az idősek napján, idén ugye október 1-e is a Senior Akadémiának előadás napja, dr. T. Nagy László, informatikus főiskolai docens, a tudás nem öregszik, új dimenziók a tanulásban és az alkotásban a mesterséges intelligencia segítségével címmel fog előadást tartani, ami mutatja azt is, ő visszatérő előadónk, hogy ezt a korosztályt nagyon is érdekli a mesterséges intelligenciával való közös alkotásnak a lehetősége, tehát nem egy általános mesterséges intelligenciáról szóló előadásról lesz itt szó, hanem egy gyakorlatias megközelítésben hallhatnak erről a jelenlévők egy hozzáértő szakembertől, és akkor egy picit megyek tovább is, hiszen Kecám Marianna irodalomtörténész, aki az előző években több ilyen kiszállásos alkalmat is szervezett, irodalmi sétákat, ennek régóta elismert szakembere, Szabó Magda és az Ifjúság emléke címmel készül egy előadással, és hogy kicsit a aktuális tudományos érdekességekre is utaljak, nem régen védte meg a doktori értekezését a Debreceni Egyetemen Dezső Kinga, aki a Debreceni Egyetem munkatársa, és egyébként az egyetemi templomban is vállal fontos szervező munkát, és az ő doktori disszertációjának a témája volt ifjabb Révész Imre püspöknek a szolgálata, illetve ennek a közéleti megközelítése. Neki volt egy olyan iratanyaga, amit évtizedekre zároltak, és miután ez a zárolás letelt, utána kezdte ő a kutatásait, úgyhogy az ő címe különösen érdekes lehet a történeti kutatások, akár a református egyház történet, akár a 20. századi magyar történelem iránt érdeklők számára. Zárolt iratok titkai ifjabb Révész Imre püspök a politika és a közélet szorításában címmel fog majd előadást tartani közöttünk. És hogy a Mohács tematika tágabb megközelítés, hogy a kortársakat, a kora újkor Mohács utáni magyarországi generációját nagyon foglalkoztatta a bibliai apokaliptikának a kérdése. A korabeli reformációs iratokat megnézzük, ott újra visszatérő elem, hogy a magyar történelemnek azt a korát, amiben ők élnek, összehasonlítják a bibliai kor emberének a helyzetével, és egy újszövetségi megközelítésben fogunk erről hallgatni Redán Istvántól, aki az újszövetségi tanszékünk vezetője, az örökké aktuális apokalipszis címmel. Hát én azt gondolom, hogy ezek a címek önmagukban is jelzik ezt, amiről beszéltem, hogy igyekszünk az aktualitásokra is, illetve arra, hogy a hallgatóink számára érdekes témákat hozzunk ide.
1: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2026. szeptember 17-e és október 22-e között immár 21. alkalommal hirdeti meg Senior Akadémiai programját az 50 év fölötti korosztály számára. Erről kérdeztük Jó Anikó főiskolai docenst, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem felnőtt képzési központja vezetőjét, valamint Barát Béla tanszékvezető egyetemi tanárt, a Senior Akadémia programigazgatóját. A riporter Tóth Emese volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Rádió szeptember 16-ai szerdai Svéd Asztal című műsorát hallották. Déli Katalin szerkesztő műsorvezető köszöni meg, ha velünk voltak. Szeretettel ajánlom Katona Béla református lelkipásztor most következő napige és gondolatát. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levele első fejezetének 3. verséből hallgassuk meg. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Amikor áldás békesség köszöntéssel köszöntjük egymást, gondoljunk arra, hogy ezt az áldást, ezt a mi teremtőnkkel való békességet a kereszten kiontott vér szerezte meg számunkra. Amikor mi atyánk megszólítással fordulunk Istenünkhöz, jusson az eszünkbe, hogy Isten nekünk természet szerint nem atyánk, azonban egyszülött fia engedelmességéért minket is gyermekeivé fogadott. Megáldott minket Isten Krisztusban, aki által a fiúság lelkét vettük. Általa mondhatjuk mi is a végtelenül hatalmas, fenséges és dicső Istennek, igen, atyám. Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Éneklik görög katolikus testvéreink a húsvéti liturgiában. Lelki szemeinkkel mindig lássuk az ember fiává lett Isten fiának Golgotai keresztjét. Jézus Krisztus a maga szent, ártatlan, engedelmes életét áldozta fel azért, hogy életért életet adj. Legyen minden szavad, cselekedeted, egész életfolytatásod élő hála áldozattá. Így hirdesd minden embertársaddal és még ellenségeid felé is. Áldott az Isten. Áldom az Istent. A mai igemagyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A betegutak lerövidítésének és egyértelművé tételének, valamint a betegút monitoring létrehozásának fontosságát hangsúlyozta az Egészségügyi Minisztérium szakellátásért felelős államtitkára Balatonfüreden. A betegút monitoring egyértelművé tenni, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe az észszerűsítés érdekében, tette hozzá Buga László, a 28. országos járóbeteg szakellátási konferencia és 23. országos járóbeteg szakdolgozói konferencia nyitónapján, az ellátás hatékonyságának növeléséről szólva. A fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg ellátás ösztönzése régóta aktuális, fejlesztésre, ösztönzésre van szükség a területen, tette hozzá. Az anyagi háttér biztosításán kívül a legfontosabbnak a betegellátás jó szervezését nevezte. A háromnapos konferencián egyebek mellett szó lesz az ágazat informatikai fejlesztési lehetőségeiről, a mesterséges intelligencia sebészetben betöltött szerepéről, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kezeléséről is. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset 523.300 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó átlagkereset márciusban csak nem 780.000 forinton tetőzött, azóta csökkent, júliusban 9.200 forinttal volt alacsonyabb az előző havinál, ami a nettó keresetekben 6.400 forintot jelentett. A tavaly júliusihoz viszonyítva 51.800 forinttal nőtt a bruttó és 43.800-zal a nettó átlagkereset. Csatlakozott a Szegedi Tudományegyetem az Egészségügyi Világszervezet kollaborációs központjainak hálózatához. A Népegészségügyi Innovációs Kollaborációs Központ státusz odaítélése fontos mérföldkő az egyetem és a világszervezet együttműködésében, és tovább erősíti a felsőoktatási intézmény nemzetközi szerepét a népegészségügyi innováció területén. Az új központ népegészségügyi innovációs képzési programok és szakmai anyagok fejlesztésével és megvalósításával kapcsolódik be a WHO munkájába. A központ létrejöttével tovább erősödik az egyetem regionális szerepe, az akadémiai tudás, az innováció és a népegészségügyi igények összekapcsolásában. Ezzel az egyetem hozzájárul a tudás megosztáshoz, a kapacitás fejlesztéshez és a nemzetközi együttműködések erősítéséhez a WHO európai régiójában, elősegítve, hogy az innovációból a gyakorlatban is alkalmazható népegészségügyi megoldások szülessenek. A Pécsi Kodály Központ ad otthont a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntőinek október 1-e és 3-a között. A Pannon Filharmonikusok játékával zajló 6 koncerten térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők. Az október 1-e és 10-e között a MÜPA szervezésében zajló karmesterverseny a világ fiatal dirigensei számára kínál kivételes lehetőséget a bemutatkozásra. A világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti tehetséges karmesterek 3 fordulóban bizonyíthatnak rangos nemzetközi zsűri előtt Magyarország 3 kiemelkedő akusztikájú koncerttermében. A középdöntőbe jutó 10 dirigens október 5-én és 6-án a Budapesti Zeneakadémia nagy termében mutatja meg tudását. Október 9-én a MÜPA-ban a 4 döntőbe jutott karmester méretteti meg magát. Az eredményhirdetésre is a díjátadóra az október 10-ei gála a koncerten kerül sor, szintén a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében.
0: Az időjárásról.
1: A délután folyamán sok lesz a napsütés, éjszaka azonban északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a Dunától keletre eső hidegre hajlamos helyeken több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Csütörtökön adás körzetünk nagy részén változóan felhős időre van kilátás, több órás napos időszakokra is lehet majd számítani. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul csütörtökön.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Simon Döme Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet új lelkipásztorával beszélgetünk. Kérdezem majd arról, hogy hogyan jutott arra a döntésre a családjával, hogy a nyírséget 10 év után otthagyva szentesen vállalnak szolgálatot.
2: Egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell indulni, ha nyírségi megyéből is meg kell érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy jelre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot. És amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe 3 szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem imádságot, hogy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám is másnap délelőtt már összefutottam a szentes felsőpárti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát Uram, ez gyorsan ment, ez a jár.
1: Aztán az első benyomásairól is kérdezem majd a gyülekezettel kapcsolatban.
2: Minden közösségben látom ugyanazokat a típusú embereket, tehát amilyen gyülekezeti tagjaim voltak Szabolcsban, azokat meg tudnám feleltetni az ittenieknek. Tehát azért mindenhol van egy hangadó, mindenhol van egy visszahúzódóbb, mindenhol van egy, aki kicsit jobban akarja irányítani az eseményeket, mindenhol van valaki, aki az ember az életét rá tudja bízni, és esetleg van valaki, akivel nem azt mondom, hogy nem megbízik, mert nem ez a jó szó rá, hanem mondjuk máshogy kell megbeszélni a dolgot, mert lehet, hogy könnyebben félreért valamit. De én ugyanazt látom ilyen értelemben itt is, hogy megvannak ugyanazok a típusú emberek.
1: Végül szóba kerül az is, hogy milyen érzés neki a gyülekezetben lenni úgy, hogy elődjei 101 éven át generációról generációra a Gilice családból kerültek ki.
2: Segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személyigazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye 3 Gilice lelkipásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesék, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vagyok, vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
1: Mai vendégünk tehát Simon Döme András, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet lelkipásztora. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Új lelkipásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek. Simon Döme András a nyírségből fogadta el a csongrádi gyülekezet hívását, és bár nagyon szerette a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeteit, engedett Isten vezetésének és szentesen folytatja lelkészi szolgálatát. Elsődleges feladatának most a családlátogatást tartja, hogy jobban megismerje a gyülekezeti tagokat. Hozzá tartozik a csongrádi gyülekezet is. Célja az, hogy a két közösséget jobban egyé tudja kovácsolni. A Szentes Felsőpárti Gyülekezet életében nagy változás Simon Döme András érkezése, hiszen őt megelőzően 101 éven át generációkon keresztül a Gilice család adott lelkészeket a közösségnek. De hogyan éli meg a gyülekezet, hogy a lelkészük személyigazolványában nem szerepel a Gilice név? És milyen ez a helyzet az új lelkésznek? Ezekről is kérdezem tehát Simon Döme Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet lelkipásztorát. A vasárnapi istentisztelet után beszélgettem vele.
3: Arra kértem Simon Döme Andrást, akivel korábbi ismerettségünk miatt tegeződve fogunk beszélgetni, a megértését kérem a hallgatóknak, hogy a Szentes Felsőpárti templomba ott üljünk le beszélgetni, ahova ő leülne, ha nem lelkipásztora lenne ennek a gyülekezetnek, és kíváncsi vagyok elmesélni, de így interjúba is, hogy miért ezt a helyet választottad.
2: Én azért választottam, az oldalhajóban ülünk egyébként, én azért választottam a templom oldalhajóját, mert úgy érzem, hogy innen telibe látnám az egész templomot, látnám minden egyes látnék minden egyes gyülekezeti tagot, és úgy érzem, hogy többet látnék, mint hogyha a fő padsorba ülnék be.
3: De a szószékről is látsz ugye minden gyülekezeti tagot.
2: Istennek hála, a szószékről viszont mindenkit látok minden egyes vasárnap.
3: És mennyire érzed úgy, már nem fizikálisan természetesen, hanem szimbolikusan, hogy van helyed, van helyetek a gyülekezetben?
2: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma szerint július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
3: Egy-két apró jelet én is elkaptam ebből a fázisból. Az egyik, hogy ez egy tanév kezdő istentisztelet volt, és volt egy ilyen mondatot, hogy ha nem ismerek még mindenkit, ha van köztünk pedagógus, ő is jöjjön ki, és akkor ő is álljon be ebbe az áldást kapó körbe. A másik meg egy nem illendő dolog volt, hogy ezt elkaptam, de elkaptam egy beszélgetést a templomajtóban. Azt mondta egy hölgy a gyermeket kíséretében, hogy ha ön itt van, akkor jövünk mi is az Isten tiszteletre, majd hozzátett, hogy eddig is jöttünk, de hogy szóval ebből én azt éreztem, hogy örömmel vett részt az Isten tiszteleten, és máskor is eljön.
2: Bízom benne, hogy lesznek még ilyen testvérek, akik örömmel fognak részt venni az Isten tiszteleteken, és bízom benne, hogy egyre több ilyen emberrel fogunk találkozni. Nekem ma is egy jó élmény volt, hogy láttam olyan embereket, akiket eddig nem láttam a templomban, és egy nagyon jó érzés, hogy ezek szerint van nyitottsága az embereknek. Igen, a pedagógusokat pedig idővel megismerjük az iskolákból úgy is.
3: Most jó lenne tovább menni a beszélgetésben Szentessel, de muszáj egy gondolatot visszalépni, mert amikor egy gyülekezet örül az új lelkipásztorának, akkor feltételezem, hogy az a gyülekezet, aki elereszti ezt a lelkészt, az nem biztos, hogy örül ennek. Hogy emlékszel vissza a Besenyődi, Leveleki és Magyi gyülekezet teidre, az ottani testvérekre, milyen szívvel jöttél el, ők milyen szívvel engedtek el, hogy vagy ezzel?
2: Könnyek között jöttünk el, és nem azért mondom ezt, mert ilyenkor ezt illik mondani, hanem tényleg könnyek között jöttünk el. 10 évet szolgálhattam a Nyírségi Református Egyházmegyében, és egy nagyon áldott 10 év volt, csodákat tapasztaltunk olyan vidéken, amire azt mondják, hogy elveszett vidék, hiszen sokszor csak a Sötét Szabolcsnak emlegetik, ott gyülekezetek élettek fel, tehát Istennek áll a leveleken olyan szinten megpezsdült a gyülekezeti élet, hogy már gyülekezeti ház építésébe kezdtünk be, tehát én ott egy félig kész gyülekezeti házat hagytam ott. Még amikor elmentem egy-egy adag holmi miatt, felszerelése miatt, akkor mindig találkoztam egy-egy gyülekezeti taggal, és nagyon nehéz volt kezet fogni, nagyon nehéz volt, miután megöleltük egymást elindulni a kocsival. Úgyhogy szeretettel emlékszem vissza, nagyon szeretem mai napig azt a 3 gyülekezetet, és életemnek meghatározó 10 éve.
3: És hogy van egy lelkészben ilyenkor és a családjában a döntés, hogy van egy hely, ahol szeretik és szeret ott lenni, és ezek szerint a helyén van, és mondjuk imaházat kezd építeni, már nem ezt a fokmérője, csak ennek ezt gyorsan hozzáteszem, nem a tégla mutatja szerintem csak ezt, és aztán jön egy hívás, és igent mond az ország másik csücskébe, és eljön, és itt is beleáll a feladatba. Szóval hogy hoztad meg ezt a döntést?
2: Ezt a döntést együtt hoztuk meg a családommal. Több részből áll ez a történet. Az első része ennek, hogy azért volt egy minimális kötődésem az egyházmegyéhez, hiszen 1 évet eltöltöttem ebben az egyházmegyében. Igaz, nem Szentesen, hanem Szegeden, de volt már kötődésünk az egyházmegyéhez. Ő több lépcsőfokból állt ez össze. Annak idején még Esperes úr hívott fel engem, hogy lenne üresedő gyülekezet a megyébe, hogyha úgy alakulna, elfogadnám-e a lehetőséget. Gondolkodási időt kértem, hogy tudjunk mérlegelni és átgondolni a dolgokat, és arra jutottunk, hogy ha Istentől jön ez, akkor elfogadjuk ezt a lehetőséget. Ez volt az egyik része. Én vívódtam sokáig, és lehet, hogy bagatelnek fog hangozni, de volt egy megerősítésem is. Én az egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell indulni, ha Nyírségi megyéből is meg kell érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy ilyenre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot, és amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe három szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem imádság, hogy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám is másnap délelőtt már összefutottam a szentes felsőpáti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát uram, ez gyorsan ment, ez a jár. Úgyhogy ez volt a második része talán, hogy kaptam megerősítést, a harmadik része pedig ebbe bevallom, mélyen nem fogok melemenni, családi szinten úgy éreztük, hogy szükségünk van egy váltásra. Ennek az az oka, hogy a gyerekek körül nagyon sok teendő akadt, amelyet csak Nyíregyházán tudtunk megoldani, és ez hetente többször ingázást jelentett, 5-6-szor, és azért Nyíregyháza oda-vissza majdnem másfél óra volt, azért ebbe ugye elfárad az ember egy idővel, és akkor feltérképeztük, hogy milyen város szentes, és azok a segítségek, amelyekre szükségünk van, az jelen volt szentesen. És amikor megerősödött bennünk, hogy ezt az ingázós részt elengedhetjük, akkor ez volt a harmadik vetülete, hogy elindulunk.
3: Akkor megérkezünk Szentestre a beszélgetésben. Akkor én legutóbb itt jártam nyáron, azon az istentiszteleten volt, ami az utolsó olyan vasárnap volt, amikor még nem te voltál a lelkipásztor ennek a közösségnek, és én arról kérdezgettem itt az embereket, hogy milyen érzés nekik az, hogy 101 év után nem Gilice családból származó lelkésze lesz a közösségnek. Most meg téged arról kérdezlek, hogy neked milyen érzés egy ilyen örökségbe érkezni, hogy persze egy gyülekezetnek nem a lelkésze a legmeghatározó, vagy nem annak kéne lenni a legmeghatározóbbnak, meg mindegy, hogy hívják a lelkészt, aki a szószéken áll, az a fontos, hogy kire mutat és miről beszél, de mégiscsak meghatározta ennek a gyülekezetnek a történetét az, hogy egy család élettörténete összefonódott ezzel a közösségnek a történetével. Szóval neked milyen volt ebbe beleállni? Féltél ettől, hogy majd nem tudom, nevet kell változtatnod, hogy elfogadjanak? Most nyilván viccelek, de szóval hogy vagy ezzel?
2: Nehéz egyébként, mert 101 év az nem rövid idő egy gyülekezet történetében. Én nagyon tisztelem, meg szerintem áldott volt az elődeim szolgálata, mind a három Gilice vezeték nevű lelkipásztor, úgy hiszem, hogy egy nagyon nagy szolgálatot végzett el, és meg vagyok róla győződve, hogy nagy csodát is vittek véghez szentesen. Nehéz beleállni, és ez egy olyan örökség, amely még jelen van ebben a gyülekezetben. És nem tud az ember úgy szolgálni, hogy nem veszi figyelembe. De ugyanakkor a szívemben viszont én is hiszem azt, és tudom azt, amit a kedves riporter úr mondott nekem, hogy a gyülekezet viszont nem rólunk szól. Tehát a gyülekezet az nem a tiszteletesről szól, nem a tiszteletes asszonyról, alulról építkező az egyházunk. Szerintem akkor jutunk el egy lelki nagykorúságra, hogyha ettől tudjuk mentesíteni magunkat, hogyha nem a lelkész határoz meg bennünket. Itt még ezt nem tudom eléggé megítélni, de honnan eljöttem ott például, a gyülekezet például nagyon olajozottan működik, fel van pesdülve továbbra is, ahonnan eljöttem, és nem rázta meg például a közösséget az, hogy lelkészváltás volt. Tehát ott ezt tudom tanúsítani, és itt még folyamatban vagyunk, mondjuk nyilván lassabb is volt a beköltözésem a tervezethez képest, de itt még szerintem lehet, hogy csak idővel tudnék erről igazi véleményt mondani.
3: De olyannal találkoztál-e, hogy valaki szúros szemmel néz rád, hogy nem valamelyik Gilice családbelivel fog kezet a templom ajtóban, meglepődve jön az istentiszteletre, vagy azt látod, hogy azért a többség nyitottan áll hozzád, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mi lesz 101 év után egy nem Gilice lelkésszel.
2: Nem, ilyet nem éreztem Istennek hálát, el segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személyigazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából Én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye három Gilice lelkipásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesék, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vanyám, vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
3: Lépjünk tovább, további kérdéseim, amik vannak. Az ige hirdetéseddel kapcsolatban, vagy abból kiindulva szeretnék kérdezni valamit. Beszéltél itt arról, hogy kinek mi a, idézlek, mi a plusz szuflája, mi ad szuflát, mi ad erőt az életében. Simon Döme Andrásnak mi a forrása a plusz szuflájában, mondjuk egy ilyen gyülekezetváltásban és új szolgálatban, és persze a hétköznapokban?
2: A plusz szuflát mi jelenti? Szerintem nagyjából az, amiről beszéltünk, hogy nem rólunk szól. Tehát nem rólam szól. A gyülekezet, ahonnan eljöttem, ott sem rólam szólt, ahova megérkeztem, ott sem rólam szól, hanem az Úristenről. És az az üzenet, az az evangélium, amiről szól, az nem változott. Az ugyanaz lesz Besenyőden, ugyanaz lesz Szentesen is, az mindenhol. És ez az evangélium, amely átjárja a mi életünket, és amely jó esetben mindannyiunk életét. Ez a plusz szufla, amely erőt ad a mindennapokban, hogy lehet, hogy időnként elfárad az ember, lehet, hogy időnként vannak kihívások, de ez nem rólam szól, hanem Jézusról, és érte csináljuk meg.
3: És ezt érzed az életedben, életetekben, itt Szentesen is?
2: Én úgy hiszem, hogy az én életem nem változott Szentesen sem, ugyanaz az ember vagyok. Most még azt érzem a szívemben, hogy jelenleg még ugyanaz a falusi nyírségi lelkész vagyok itt még Szentesen. Néha megjegyzik is, hogy azért máshogy, vagy kicsit talán ízesebben beszélek, vagy csak egyszerűen nem öbetűzök mondjuk. De én a szívemben ugyanaz az ember vagyok, és nem hiszem, hogy másabb leszek, azért mert másholva fog szólni a lakcímkártyám.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Simon Döme Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség új lelkipásztorával. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió az interneten is. Európa Rádió.hu.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A betegutak lerövidítésének és egyértelművé tételének, valamint a betegút monitoring létrehozásának fontosságát hangsúlyozta az Egészségügyi Minisztérium szakellátásért felelős államtitkára Balatonfüreden. A betegút monitoring egyértelművé tenné, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe az észszerűsítés érdekében, tette hozzá Buga László, a 28. országos járóbeteg szakellátási konferencia és 23. országos járóbeteg szakdolgozói konferencia nyitónapján, az ellátás hatékonyságának növeléséről szólva. A fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg ellátás ösztönzése régóta aktuális, fejlesztésre, ösztönzésre van szükség a területen, tette hozzá. Az anyagi háttér biztosításán kívül a legfontosabbnak a betegellátás jó szervezését nevezte. A háromnapos konferencián egyebek mellett szó lesz az ágazat informatikai fejlesztési lehetőségeiről, a mesterséges intelligencia sebészetben betöltött szerepéről, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kezeléséről is. Az Európai Bizottság egyeztetésre hívja a mesterséges intelligencia területének kulcs szereplőit a fejlesztések lassításával kapcsolatban. Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte Strasbourgban. Meghívom a vezető élvonalbeli fejlesztő laboratóriumokat, hogy egyeztessünk arról, miként támogathatjuk az EMI modellek fejlesztésének lassítására irányuló jelenlegi iparági erőfeszítéseket, fogalmazott az Európai Parlament plenáris ülésének keretében az unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében Ursula von der Leyen.

0: majd ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hasonló szemléletet képviselő országokkal, köztük Kanadával és az Egyesült Királysággal. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni. Számolt be Vitézi Dávid arról, hogy milyen kedvezményekkel készül az általa vezetett közlekedési és beruházási minisztérium az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, az akció hét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, ezért szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Ahol kerékpár helyjegy szükséges, azt továbbra is meg kell váltani, de az is ingyenes lesz. Jövő kedden az autómentes napon 999 forintos autómentes napi jegyet vezetnek be, amellyel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben, a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel, tette hozzá. A napi jegy a helyi közlekedésben nem érvényes, azokban a városokban sem, ahol egyébként a vármegyebérlet elfogadott. Azért döntöttek ezekről a kedvezményekről, mert meg kell mutatni, hogy a közösségi közlekedés sok utazásnál valódi alternatívája lehet az autónak, jelezte Vitézi Dávid.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Szentes Felsőpárti Református templomból Simon Döme Andrással, aki a gyülekezet új lelkipásztora. A vasárnapi istentisztelet után beszélgettem vele, ennek az interjúnak a második felét hallják most.
2: És akkor még egy gondolat az ige hirdetésedből, ami egy olyan történet, amit szeretném elmesélni a hallgatóinknak is. A másodikos kisfiú matematika órás története, ha már itt van évkezdő istentisztelet, szeptemberben hallgatják ezt a hallgatóink is, de talán nem is ez a lényeg, hanem a következtetése a történetnek. Kérek, meséld el nekünk ezt.
3: Még az előző gyülekezetemben, amikor végeztem a hitoktatás szolgáltát, egy másodikos hittanórát tartottam, amikor az egyik hittanosunk mondta nekem, hogy tiszteltes bácsi, összevesztem a matematika tanára, és hát visszakérdeztem, miért vesztél össze a matematika tanára? Azért, mert azt mondta nekem, hogy nekem római számokat kell megtanulni, meg római számokat kell írni, és ő azt válaszolta, hogy már pedig én református vagyok, én nem fogom a római számokat megtanulni, és ezen mosolyogtam, hogy milyen egy másodikos gyermekről beszélünk, hogy milyen eltökélten kiálltam mellett, hogy ő református állampolgár 7-8 évesen. Úgyhogy én valahogy ezt a dacosságot, ezt a ragaszkodást látom kulcsnak, ami egyházom, vagy így kellene ragaszkodni, ahogyan ez a másodikos gyermek is ragaszkodott, az ő református volt, az még hogyha még akkor nem rakta össze, hogy egy kicsit másról szól ez.
2: És egyébként mi a történet folytatása? Kivé küldtek a matek tanárról? Tudsz erről valamit?
3: Őszinte leszek, utána már nem kérdeztem meg, de belém égett ez a történet, és nagyon különleges, azóta is sokaknak mesélem.
2: Köszönjük, hogy most az Európa Rádió hallgatóinak is elmesélted. És akkor még egy tanév kérdés, most te is szóba hoztad a doktorandusz tanulmányaidat, erről mondasz nekünk valamit, hogy mit tanulsz, miért tanulod, és ez mennyire problematikus Szentesről folytatni ezt? Debrecen innen messzebb van.
3: Egy fokkal messzebb van, mint Szabolcsból. Én a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusz hallgatója, jelenleg harmadéves vagyok. Missziológiát és gyülekezetépítést tanulok, és dr. Gál Sándor az én témavezetőm. Engem az érintett meg, hogy az elmúlt 10 évben egy olyan vidéken, amit mindenki halálra ítél Szabolcsban, ott gyülekezet növekedést tapasztaltam, ott áldásokat láttam, és épülést láttam egy alapvetően egy szegény vidéken, egy szegény régióban. És engem ez volt az az inspiráció, amely megerősítette engem, hogy ezzel foglalkoznék mélyebben is. A másik része az volt, hogy dr. Gál Sándor volt az én esperesem, akitől én 10 év alatt rengeteget tanultam. Nagyon sok mindenben segített, nagyon sok mindenre megtanított, és ő az, aki missziológiát és gyülekezetépítést oktat, ráadásul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, és itt összeértek a szálak, hogy én nála szeretnék tanulni. Ez 2 évvel ezelőtt indult ez a történet, ugye? Ez innen indult, ezt szeretném kutatni, és bízom benne, hogy azok a gyülekezeti alapelvek, amelyek működtek Szabolcsban, az működhet Csongrádban is.
2: Tartasz attól, hogy ezt nehezebb folytatni Szentesről ezeket a tanulmányokat, vagy... ez nem probléma?
3: Logisztika kérdése, tehát azért onnan, ahol szolgáltam, 1 óra hossza volt Debrecen, az se a szomszédfalu volt, de mondjuk innen egy kicsit már messzebb van. Logisztika kérdése, igyekszem megszervezni, hogy ott lehessek, el fogok jutni a könyvtárba, be fogok gyűjteni a könyvtárakban, és azt fel tudom itthon is dolgozni már Szentesen. Úgyhogy én úgy érzem, hogy olyan kihívás nem jelenik benne meg, amit ne tudnék áthidalni.
2: És akkor a beszélgetés utolsó felére a terveidről szeretnének kérdezni. Például az, hogy most a beszélgetés után te rohansz tovább, reméljük nem szó szerint Csongrádra.
3: Mert... kocsival megyek.
2: Úgy értem, hogy remélem nem nyomod nagyon a gázpedált, hanem szépen kényelmesen oda fogsz tudni érni. De egyébként mehetni a biciklivel is az ige hirdetés nyomán, azon sem lepődnék meg, mert ugye elmesélted, hogy mondtam, melyik versenyen is részt vettél, de erről majd egyszer máskor beszélgetünk. Szóval, hogy nem csak a felsőpárti gyülekezetért felelsz, hanem a csongrádiért is. Mondjuk ez talán nem újdonság neked, hogy több közösséget kell ugye vezetni a korábbi szolgálati helyeden volt erre példa. És úgy kötöm ezt ide, hogy mondtad az Isten tiszteleten, hogy szeretnéd a két közösséget közelebb hozni egymáshoz. Ez mondjuk egy terv. Ez miért fontos, hogy az a két város reformátusai közösséget alkossanak egymással?
3: Szerintem nagyon fontos, amikor gyülekezeteket közelebb tudunk hozni egymáshoz, mert egymást tudjuk erősíteni. Egymástól tudunk tanulni. Egymástól tudnak ellesni a gyülekezetek jó dolgokat, amely által épülhetnek ezek a közösségek. Nem érezzük azt, hogy itt magunkra vagyunk hagyva egy Szentes nevű városban, vagy egy Csongrád nevű városban. Itt vagyunk egymásnak meg, hogyha már így hozta az élet, hogy egy lelkésze, mert korábban külön-külön lelkésze volt a két gyülekezetnek évekig, ha már így hozta, ő praktikailag is szerencsés egy lelkésznek, hogyha vannak közös alkalmaik, hiszen nem tud egyszerre két helyen jelen lenni. Úgyhogy a praktikum is így hozta, de valóban olyan helyre jövök, ahol korábban három helyen szolgáltam, és én azt látom, hogy ott az a három közösség egymást tudta erősíteni, egymás alkalmait látogattuk meg, barátságok alakultak, és a három faluban ott azt látom, hogy olyan jó, amikor így egymással futottak össze a településeken az emberek, és olyan jó bizonyságtétel volt ez, hogy itt vagyunk egymásnak, számíthatunk egymásra.
2: És milyen módon lehet összehozni szerinted két városi gyülekezetet?
3: Igazából már augusztusban volt egy akciónk, már egy közös evangelizációs sorozatot szerveztünk, amelyben még bevontuk a Szegedi Petőfi telepi gyülekezetet, bevontuk a Hódmezővásárhelyen a Csúcsi gyülekezetet, meg a Székkutasit, és így már öt gyülekezetet elég jól összevontunk, elindultunk egymás templomaiba, elindultunk egymás alkalmaira, és direkt úgy csináltuk, hogy aki a házigazda volt, az sosem szolgált úgymond a saját templomában. Tehát én például Hódmezővásárhelyen szolgáltam, itt nálunk Gyatyel Péter szolgált, és Mándi Kitti pedig Szegeden a Petőfi telepen. De elindultunk egymáshoz, megtiszteltük egymást, egy közös témát megálmodtunk. Ugyanezt tudjuk így nagyba csinálni, de van tervünk arra nézve, hogy kicsiben is szeretnénk ezt megvalósítani.
2: Hogy lehet kicsiben megvalósítani?
3: Hát, hogy nem öt gyülekezetet csapunk össze, mondjuk egy ilyen evangelizációs sorozata, hanem úgymond házon belül a Csongrád és a Szentes Felsőpáti gyülekezettel szervezünk mondjuk közös alkalmat csupán, vagy közös kórus például, ilyesmik.
2: A zene, az feltételezem, hogy fontos neked, már csak azért is, mert ma is gitár volt a kezedben, előkerült egy trombitás a gyülekezetből, meg egy fuvolás, és a feleséget pedig énekel, tehát feltételezem, hogy ez tudatos dolog, ezért fontos a kórus is.
3: Persze, jelenleg nem működik kórus a gyülekezetben, de már szervezés alatt van, már csak az időpontokat kell jól megtalálni. Fontos az életemben, már régóta gitározom, mindig szerettünk új énekeket megtanítani, és szerintem lehet, hogy vegyesebbé teszi magát az Isten tiszteletet is, mint hogyha csak és kizárólag hasonló típusú énekeket énekelünk. Úgy hiszem, mindkettőnek megvan a helye.
2: Az orgona viszont nem szólt ma, hanem szintetizátoron játszott a kántorotok. Ennek valami műszaki oka van?
3: Eltalálta a riporter úr. Igazából műszaki oka van jelenleg. Én nem vagyok szakember, az az igazság, de én nem szól szépen az orgona. Tehát érződik, hogy van valami probléma. Egy szakemberrel vesszük fel, most már folyamatban van a kapcsolat felvétele, és így bízunk benne, hogy belátható időn belül meg fog újra szólalni, mert azért a szintetizátor is kiadja az orgona hangot, de azért teljesen más, amikor egy igazi orgona szólal meg.
2: Milyen más terveid vannak még a gyülekezettel kapcsolatban?
3: Nem szeretek ígérgetni. Én annak a híve vagyok most, hogy az alapalkalmakon fölül én szeretnék családokat látogatni. Szeretnék most már így, hogy nagyjából berendezkedtünk, elindulni a családokhoz, megismerni őket, hiszen szentesen nem biztos, hogy ugyanazokkal a kihívásokkal, feladatokkal néznek szembe az emberek, mint mondjuk Szabolcsban valamelyik faluban. Tehát ha ismerem az embereket, tudom, hogy milyen típusúak, akkor pedig jobban látom majd, hogy na, akkor mire van szükség. Tehát elsősorban szerintem most a családlátogatások lesznek azok az események, amelyekről szólni fog a szolgálatom.
2: Voltál már családlátogatáson?
3: Elindultam már, őszinte leszek, még kevés helyre jutottam el, de ezt most betudtam inkább a berendezkedési időszaknak. De ahogy utaltam rá, bízom benne, hogy hamarosan már úgy olajozottabban el tudok indulni.
2: Azért kérdezem, hogy mennyire nyitottak az emberek arra 2026-ban, hogy egy ilyen klasszikus családlátogatást csinál a lelkész, körbenéz nálunk, beengedjük-e, mit tegyünk elé, mit szeret, mit nem szeret, van-e laktózérzékenysége, nem tudom. Tehát, hogy szívesen látják a lelkészt? Hogy mi a tapasztalatod azokkal, akiknek ezt már említetted?
3: Vegyes a tapasztalat, de igazából én olyan értemben nem látok különbséget szentesen, hogy ugyanolyan típusú emberek élnek, mint bármelyik közösségben ezt, aki jobban ért a csoport dinamikához, én nem tartozom közéjük. Szerintem ők jobban tudnának erről nyilatkozni, és szerintem minden közösségben látom ugyanazokat a típusú embereket, tehát amilyen gyülekezeti tagjaim voltak Szabolcsban, azokat meg tudnám feleltetni az ittenieknek. Tehát azért mindenhol van egy hangadó, mindenhol van egy visszahúzódóbb, mindenhol van egy, aki kicsit jobban akarja irányítani az eseményeket, mindenhol van valaki, aki az ember az életét rá tudja bízni, és esetleg van valaki, akivel nem azt mondom, hogy nem megbízik, mert nem ez a jó szó rá, hanem mondjuk máshogy kell megbeszélni a dolgot, mert lehet, hogy könnyebben félreért valamit. De én ugyanazt látom ilyen értelemben itt is, hogy megvannak ugyanazok a típusú emberek.
2: Egy utolsó kérdés, szóba hoztad a lelkész kollégáidat, többeket név szerint említettél. Hogyan fogadtak téged a Csongrádi Református Egyházmegyében? Ugye egy évig tényleg voltál itt, biztos van olyan, aki emlékszik rád, akiket soroltál, ők fiatalabb lelkészek, mint te vagy. Ez a kapocse, hogyan fogadtak, akár ők, akár mások? Milyen érzés újra itt lenni ilyen értelemben?
3: Igazából még keveset találkoztam velük, mert ugye még lelkésztestületi ülés nem volt, tehát még nagy beszélgetések nem voltak. A korábban emlegetett Mándi Kitti, vagy éppen Gyatya Peti, két olyan személy, akivel ugye a teológiára is egy időben járhattunk, ismertük egymást, de beszélgettem már itt szentesen a szomszéd lelki pásztorral, Fehér Csaba is szeretettel fogadott, megköszöntött engem. Ő például megtisztelt azzal, hogy a tanév nyitó Isten tiszteltet, például én tartottam a nagy templomi gyülekezetben, és még emellett Nagy Zoltán főjegyző úr is nagy szeretettel fogadott, és sok mindenben segített nekem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Simon Döme Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség lelkipásztorát hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hamarosan kezdődik a Kerekdomb Fesztivál. Szeptember 18-20 között Tálja utcái ismét megtelnek majd zenével, színházzal, irodalommal, borral és közös élményekkel. Többek között fellép a Queen Bee.
2: Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit a...
1: Blaha Louisiana. Bohemian Betyársz. Parnograst. További részletek a www.kerekdomfest.hu oldalon. Találkozzunk Táján!
0: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A közösségi média lebutítja a középosztály gyermekeit is, mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió egyik műsorában. Azt mondta, a PISA felmérés adatai szerint a legjobb hátterű gyerekek körében van a legnagyobb romlás világszerte. Ez azt jelenti, hogy már mindannyian egy hajóban vagyunk, ugyanaz a problémája egy hátrányos helyzetű családnak, mint egy nem hátrányos helyzetűnek, figyelmeztetett a miniszter. Hozzátette, a felmérés mutatja azt is, hogy a szülők egyre kevesebbet foglalkoznak a gyerekekkel, pedig a szülők a legfontosabb partner ebben a csatában. Lannert Judit annak kapcsán, hogy a PISA felmérés szerint a világszerte romló tendenciákon belül Magyarország leszakadóban van a környező országokhoz képest, elmondta, ennek oka a közösségi média túlburjánzása és az olvasási szokások megváltozása. Ráadásul egy olyan túlkontrollált rendszerben, mint a magyar, ezek a problémák felerősödnek. A tanárok teljesítményértékelési rendszerének átalakításáról a miniszter úgy nyilatkozott, a korábbi rendszer nagyon szorosan összekapcsolta a tanulói és a tanári teljesítményeket, de ez nem volt igazságos. Az értékelés alapjául szolgáló kompetenciaméréseket a diákok egyre kevésbé vették komolyan. Az Európai Bizottság egyeztetésre hívja a mesterséges intelligencia területének kulcs szereplőit a fejlesztések lassításával kapcsolatban. Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte Strasbourgban. Meghívom a vezető élvonalbeli fejlesztő laboratóriumokat, hogy egyeztessünk arról, miként támogathatjuk az EMI modellek fejlesztésének lassítására irányuló jelenlegi iparági erőfeszítéseket, fogalmazott az Európai Parlament plenáris ülésének keretében az unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében Ursula von der Leyen. Majd ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hasonló szemléletet képviselő országokkal, köztük Kanadával és az Egyesült Királysággal. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni. Számolt be Vitézi Dávid arról, hogy milyen kedvezményekkel készül az általa vezetett közlekedési és beruházási minisztérium az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, az akció hét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, ezért szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Ahol kerékpár helyjegy szükséges, azt továbbra is meg kell váltani, de az is ingyenes lesz. Jövő kedden az autómentes napon 999 forintos autómentes napi jegyet vezetnek be, amellyel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel, tette hozzá. A napi jegy a helyi közlekedésben nem érvényes, azokban a városokban sem, ahol egyébként a vármegyebérlet elfogadott. Azért döntöttek ezekről a kedvezményekről, mert meg kell mutatni, hogy a közösségi közlekedés sok utazásnál valódi alternatívája lehet az autónak, jelezte Vitézi Dávid. Országszerte reggelékkel és uzsonnákkal várta a fenntartható közlekedést választókat őszi Bringázza munkába kampánya keretében a Magyar Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy megköszönjék azok döntését, akik két keréken indulnak munkába vagy iskolába, egyúttal rávilágítsanak arra, hogy a kerékpár egyszerű és kényelmes része lehet a mindennapi városi közlekedésnek. Számos város és település csatlakozott az országból, így Borsodabó Zemplén megyéből is, Miskolc mellett többek között Edelényben, Sajóecsegen, Boldván, illetve Helyőbábán is várták a bringásokat. A kampányhoz kapcsolódva az érdeklődők a Bringázza munkába applikáción keresztül őszi kihívásokhoz is csatlakozhatnak. A tekeréssel töltött kilométerek most nem csak az egészséget és a környezetet óvják, hanem garantált ajándékokat, valamint értékes egyéni és csapatnyereményeket is hoznak.
0: Az időjárásról.
3: Csütörtökön adás körzetünk nagy részén változóan felhős időre van kilátás, több órás napos időszakokra is lehet majd számítani. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul csütörtökön.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
1: Jó napot kívánok, Béli Katalin, szerkesztő riporter vagyok. Egy esztendeje, 2025. szeptember 16-án hunyt el Buda Ferenc. Halálát a Forrás folyóirat így jelentette be. Szerkesztőségünk mély fájdalommal tudatja, hogy Buda Ferenc folyóiratunk egyik alapítója és főmunkatársa, kosudias költő, a Nemzet Művésze Kecskemét város és Tiszakécske város díszpolgára 2025. szeptember 16-án elhunyt. Buda Ferenc számunkra nem csupán nagyszerű költő volt, hanem barátunk és mesterünk, akire mindig felnéztünk, és azzal a tudattal végezhettük munkánkat, hogy mindig teljes mellszélességgel mögöttünk áll, velünk van. Írja a Forrás folyóirat. Buda Ferenc 1936-ban született Debrecenben, első verses kötete, a Füvek példája, 1963-ban jelent meg. Számos verses kötetet publikált, emellett fordított is többek között kazak és kirgiz népmeséket. József Attila és Kossuth Díjas volt 2014 óta a nemzetművésze. Egyetemi tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar nyelv és irodalom szakán kezdte. 1955-ben nappali tagozaton, majd levelező tagozaton fejezte be. 1955-től jelentek meg versei. 57 és 58 között három verse miatt börtönbe került. 58 és 63 között a kínóimban segédmunkásként dolgozott. 1963 és 70 között Pusztavacson, Kecskeméten és Kerekegyházán tanított. A 60-as években tagja volt a Hetek című költői csoportosulásnak. 1970 és 86 között a Bács-Kiskun megyei levéltár munkatársa volt. 1986-tól a Forrás főmunkatársa. 2002 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt, 2013-ban a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai közé választották. Abban az évben a Magyar Versmondók Egyesülete tiszteletbeli elnöke is lett. Kedves hallgatóink, archívumunk segítségével Buda Ferenc egy miskolci előadó estjével búcsúzunk tőle.
2: Mit tett az úti tarisznyában a református város Debrecen, a szülőváros?
3: Sok mindent. Először is a Bibliát, mert az én drága szüleim azok nem voltak iskolázott emberek, de egy könyv az meg volt kezdetől fogva, az Új Testamentum, aztán megvett az egész Biblia. Adott egy bizonyos fajta józan szemléletet, ami lehetséges, hogy nem hoz olyan cifravilágokat, mint a sárközi hímzés, vagy akár a matyó hímzés, viszont nagyon jó meg van varva. Adott egy azóta is remélem megtartott igényt a minőség iránt. Hosszan lehetne még sorolni Debrecen ajándékait, de számomra ezek a legfontosabbak.
2: Buda Ferencről azt írják, hogy csak akkor szólal meg, amikor súlya van a szavának. Hogyan éli meg a percemberek divatját?
3: Sok-sok bosszúsággal, de mivel a percemberek világát éljük, én ezt a világot én nem tudom megszüntetni. Annyit tehetek mindössze, hogy én maradok az, aki eddig voltam. Egyébként, ha akarnék, se tudnék más lenni. És abban bizakodom, hogy akik közvetlenül rám voltak bízva, míg fölnőttek, azok sem, hogy is mondjam, csak nem csatlakoznak a hathoz.
4: Túlélés. Túlélés, leépülés, a túlélés szolgáló végbetes leépülés, lelassul a mozgás, a légzés, a gondolkodás. A gátlás az egész agykéregre irradiál, ezt követi az életfunkciók általános és átmenet nélküli lefékeződése, túlélés, leépülés, a téli álom hibernált önkívülete, vakond lét, denevér állapot, föld alá süllyedni, rejtőzvény fagy elől, ínség elől, a csillagok dermesztő tekintete elől, és az amúgy is vaksi szemeket lehúnyva, beforrasztva, látó idegeket az agy velejéig visszahúzva, visszavonva, túlvilági álomba bábozódni. Ahogy alternatívaként. Kampókat, finom karmokat növesztvén, kikapcsolt radarral, reflektorokkal, leplombált akkumulátorokkal, fejjel lefelé lógva, fölcsimpaszkodni a láthatatlan mennyezetre egy komfort nélküli, de amúgy meghitt zugban, ahol meleg ugyan hírül sincsen, ám legalább nem fütyül be a szél, nem fütyül be a szél. Boreász jeges szele, sem Balkán tüzes szele. Túlélés, leépülés, túlélés, leépülés. Leépülés egyéni és kollektív szinten, állampolgári és állami szinten, szárnyakat adunk a vágyainak, ám addig is kinőttükig is, használjuk csak bátran, biztonságosan, többszöri alkalommal az egyszeri használatra valót, az egyszeri használatra szántat, legyen az ópszer, fogvágyó, injekciós, vagy intim betét, és így tovább, mert a trikolor küstet pátriában, kor és portársaim, minden, de minden többszöri, sokszori, akárhányszori alkalommal használható, sőt használandó, tehát használatos is. Eszme, téveszme, rögeszme, úgy ám hölgyeim, akárcsak popsi alá a tetraperenka, így hát túlélés, leépülés továbbra is feleime fagy közepette, csak túlélés, csak leépülés, mivel hogy ez tart meg minket egyedül a megfelelő szint alatt, s a szertelenül számos példa közül végezetül még egyet, csak egyet hadd lebbencsek álomra összeszorított szemünk elé. Azt az egyet, ama mindenek fölöttit és utánit, Szer Józsa legendás, múlhatatlan emlékű gimnasztikáját a lehűtött anyanében.
5: Ó, szegény magyarság, mit gondolsz magadban? Azt tudod, jól nyugszol, te nemes ágyodban. Ahogy vígan tánc,

Szabadságod ellen kikerget tízszer is, egy órában téged fenyeget százszor is, fenyeget százszor is. Ez egy néhány versek Magyarország dolgát, mutatják és írják nagy nyomorúságát, mert ő elvesztette régi igazságát. Jó Mátyás királynak drága szabadságát, drága szabadságát. Az 1600-ban és 97-ben, az pünköst havának második hetében,

0: az önkorosztálya olyan időket élt végig, amikor az embernek a jóisten a kezébe ad egy ilyen kifejezési eszközt, mint a költészet, akkor ebben benne van a magyar történelem. Hát most a kérdésem az 50-es évekre vonatkozik, a börtönévekre, a börtönversekre, az utána következő időszakra. Úgy láttam, hogy nagyon zaklatott lett, amikor ezt a decemberben írt verset elmondtam.
1: Hát az embert mindig fölkavarja. Különböző mértékben persze ez a pillanatnyi állapotától is, lelki állapotát is függ, hogyha visszaemlékszik azokra az időkre. Mindazonáltal én úgy gondolom, hogy nem az volt egyedüli súlyos időszaka a magyar történelemnek. Előtte is voltak nagy-nagy bajaink, már az mögöttünk hagyott században is, hát gondoljunk 1920-ra, ugye, annak a háborúnak a lezárására, amikor körbevágták az országot, és egy országot sem még annyira, mint a miénket. És hogyan? De, hogy latinosan mondjam, mutatis mutandis, gondolhatunk erre a mai korra is, ami ugyan a tragikus halált halt költő szavaival élve, hogy mondjam, finomult kínokat nyújt, de sokkal több zavarosságot, mint a korábbiak. És azt hiszem, hogy nem csupán arról van szó, hogy én nehezebben igazodom el benne, mint a korábbi gyalázatok közepette, hanem az is, hogy ez a, hogy mondjam, csak ez a kaotikussá válás, a rend szigeteinek az összezsugorodása egyre inkább kiterjed az egész földgolyóra. Divatos szóval globálissá válik.
2: Pesten esik a hó. Pesten esik a hó. Keringve, kavarogva, a Dunán a habokra, lelkük vesztett romokra, kivert ablakszemekre, kékszájú emberekre, Cseperre és a gyárra, a moccanatlan várra, tépet szélű sebeken dacoló üzemeken, aszfaltra száradt véren, megül halott fehéren. Hordja a szél a földön, viszi a szél az égen, Pesten esik a hó nyílt sebre friskötésnek. Pest talpik hófehérbe. Az elesett katonák emlékére Szolai Ferenc képtel áll. Kedvesek és szerelmesek, hitvesek és jényesek, apák és fiak hozzátartozók, hős és nem hős katonák, hazánk fiai emlékére, akik nem tértek vissza szeretteikhez többé a háborúból. Hajnal suhog, zablavas zörren, kattog a katonaponat. Fut az országút visszafelé, két oldal nyárt fájdörögnek. Szél viszi el, lehelet kapja föl a sírást, végbúcsunk, végvacsoránk nehéz páráit. Ölelő karunkat kuszálja. Fohász, káromkodás, most segíts! Szedek, jöjjetek, söpörjetek, oltalmaz, rejtőzködjen Isten, gyümölcs, írtó, boldog asszony, ments meg irgalom útja. Bennünket szólít a parancs, és parancsra új parancs, szabályra új szabály. Siratnak árva ajtók, küszöbök, köhögő kapuk. Rég utánunk a kasza, az elhagyott ekemos, a jászol. Anyát egyetlen fiát siratja. Sír a malomban a búza. Szeretünk tépet tulipának köztérgyel, asszonyaink zuhadak könnye elárad tengertől tengerig. Parancsra új parancs, szabályra új szabály, döngölünk idegen földet. Sebb helyes, letarolt mezőn lapulunk vérben, veszélyben, gyalázat zöld sarában. Ikrás iszap az ágyunk, fülünkbe vasszúnyog zizek, füstoszlopok, fakorona csörgés. Kicsinyeink sikorva kiáltanak, mert lángol az otthoni léckapu is, bogas vagy jeles gerendarokok, emelkedik borsátora a pusztulásnak. Tántorgó térdjel felállunk, parancsra új parancs, és szabályra új szabály. Rettegő fák, vizslabokra köz botorkálunk a gyilopjára a ösvényeken, fegyverek fekete pupillája kísér, és fullasztó félelem. Őrálló vakok vigyáznak, vakoknak vak vezetői vezérelnek minket a nap háta mögé, halállal fölcímerezve, sírdi csőjít, halál magasztal, fémlik a vasvitézség, délsütött, csikorgó réten cipeljük a mázsás nagyezüstöt, apák és fiak és férjek és viola vőlegények és parancsra új parancs, szabályra új szabály, szorongatásnak éjszakája, szorító, szomorító karácsony, újjunk a jeges zárvázaton. Csontasszony ölelget, tűzvirág nyílik, arcunkba pindézik fekete virágpora. Fölemész bennünket ez a tél, ez a tűz. Szárnysuhogás árnyékol fölöttünk, varjak, fekete zsinat, mely együtt vagyunk, együtt vonulunk, fájdalmak férfiai, együtt, mint a leölésre szánt juhok, de már tántorog a segítő, és elesik a megsegített, és együtt mind elvesznek. Ó, hol az író, hol a mérlegelő, hol a halottak összeírója? Apáim, bátyáim, édes testvéreim, voltak a titeket, csontjaitok, mint a zöld fű, örökre virágoznak.
0: Én nem tudom, hogy ezt ön írta, vagy önről írták, hogy a költői szó értelme, hanem csak tetszeni akar, hanem szolgálatértéke is van.
1: Természetes, akár én is írhattam volna. Sőt, valamikor, amikor kérdeztek arról, hogy mégis mi végre csinálom azt, amit csinálok, akkor a szolgálatot megemlítettem. Persze nagyon óvatosan, mert mint annyi minden kifejezés az idők során, főleg az utóbbi néhány évtized során eléggé

0: szomorítja bizonyos dolgok tekintetében. Lehet azzal is erőt adni, hogy valakit jól megrázunk.
1: Meddig hallik el ma a költő szava?
0: Hát így embertől emberig, biztosan, hogyha kellőképp, hogy mondjam, kellő egyedek találkoznak össze, de azzal együtt, hogy én tisztában vagyok van, és nem vagyok vak se süket, hogy akkora szerepe a mai társadalomban nincs az irodalomnak és a költészetnek, mint korábban, akár 15-20-30 évvel ezelőtt, de nem szabad akkor sem bemondani róla, és nem szabad lekicsinyálni, és nem szabad lehervadni sem. Arra kell törekedni, és ez közös munka, nem a költöké, és főleg nem csupán a költöké, hogy a gyerekek megtanuljanak olvasni tisztességesen, és ne felejtsenek el olvasni, és ne szokjanak le az olvasásról, a jó művek olvasásáról. Tanítsák meg őket válogatni, kiválasztani, és ha kell, selejtezni is. Nem minden olyan jó, ami divatos.
1: Gondolom ezt tanította a saját gyermekeinek is.
0: Azt hiszem, hogy nem nagyon kellett őket erre tanítani, valahogy ez úgy...
1: Akkor ebbe születtek bele.
0: Ebbe születtek bele, ez bennem volt a légkörben. Ők is túlestek egy-két apróságon, de úgy kikeveredtek, mint a rózsahimlőből, vagy a kanyaróból. Nem maradt nyoma, hál' Istennek, nem maradtak ragyások ezektől a kis múló szellemi náthágtól, vagy egyebektől. És hát hál' Istennek a minőség iránti igény az megmaradt bennük. Remélem az ő gyerekeikben is meg fog születni, ki fog alakulni, és meg fog maradni.
2: November jő. Ismét eljő november. Hoz elmúlást, és egyben megújulást. Új bor pezseg, ólevél földre perdül, bölcsej billeg, sírhalom domborul. Mit sző a pók? Mit sző a pók? Elröppető, avagy marasztó szállat? Itt van november. Itt vagyunk mindannyian, ki már alant, ki még fölül. Ügyész uram, Katona József, itt van kegyelmed is, hallom szinte pennája percegését. Vagy csak a vetélő surrog az este váltán, víz az éj mögül bajos kihallani. Új bor pezseg, ólevél földre zizzen, bölcső billeg, sírhalom domborul. Mit sző a pók, miféle szállat, hogy az a sírig szétszakíthatatlan? Ki még fölül, ki már alant, én itt vagyunk mindahányan, és itt van november. Hely, ügyész uram, oly görcsösen miért tartja azt a zablát? Lám, szép pataki róza, főkötősen, mit sem sejtítvén, végképp elsuhog. Új bor pezseg, új hold világol, sző a pók. Állót? Vagy szenvedőt? Ügyész uram, egy fél szót vessen immár, mi használjon a penna percegésből, s megérte éj vesződni közbajokkal. Targaj ropog, zendil a vacsi erdő, a rőt vadat riasztják vígbegények, kökényfa ágán pihés szőrrezeg, s vadász urak a zsíros lakomára a karcos újbort forradlan nyelik. Végül tavasz, a szárnyal lekötött szív szétroppanása. Méltó visszhang csak esztendők után. Petúr, Pánk, Gertrúd, drámahősök. Ám Tiborsznak az új ezrenév határán örökösei itt sereglenek. S ha már itt tartunk, Tiborsznál, hát akkor már túl az új ezredék határán, Tiborcz tűnődik. Fura egy fordított világ ez. Az lesz Vátesz, aki lóvá tesz, sztár a zsivány, mester a kontár, a cinkolónak piros pont jár, szajhákon csillámlik a fritter, sarzsihoz jut sok kósza liter, s vélvén magát vezérhajónak vígan feszít vizen a húlyag. Prókátorok, hamis parasztok mérik a pornéknak a snapszot. Ígyatok csak, danuljatok hát, fő az, hogy mi tartjuk a kottát. Kinek kabaré, kinek kimpad, színváltozás. Forog a színpad, s játszván, jógázsért, akármit, hazudnak, hogy hasad a kártit. Áll király, mű Bánk, mű Petúrbán, folyton csak a zsebünkben turkál, mind a közjavát kívánja, akár a tikotét.

0: hiteleznek egy szabatónak, hív jobbágyuk lesz ezt ma holnap, s mielőtt még adná dedóba, kölykedet is viszik adóba. S múlnak az évek, mint a percek, rajtunk nem könyörül a herceg, így tehát testvér, mi ti borcok, húzok össze a gatyaborcot.
1: Ami számomra az önköltészetében a legmegkapóbb, hogy nem akar föltétlenül 20. vagy 21. századi lenni, tehát a magyar nyelvnek a gyönyörűséges ritmusa, a gyönyörűséges szófonása, az, ami a magot adja.
2: Hát én azt szeretném, és arra törekszem, hogy a magyar nyelvnek ezen erényei ne csak, hogy megmaradjanak, hanem gyarapodjanak is. Hát végzére is nem a semmiből lett mindez. Ez a elsősorban a költők, az írók révén vált olyanná ez a gyönyörűséges magyar nyelv, amilyen ma, vagy már tegnap, vagy már tegnap előtt lett. Azelőtt is szép volt, gyönyörű volt, de olyan hajlékonyan is ráadásul. Amilyennél a költők tették, és ezek sorában oda számítom azokat a névfeleneket is, akik a névbalak szövegeit kunkorgatták a szívükből. Igen, és nyilvánvaló, hogy ebbe alkalmattán az is beletartozik, amit Nagy László úgy fogalmazott meg, hogy zsdúthiceknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Na igen, igen, de akkor az katedrális legyen, ne kutyaúl, vagy ne szemetes láda, ahova begyöbösödik a szép szavakat, meg a szép fogalmakat is.
0: Áll a vásár, sűrűg a sokadalom. Rúdhegyiben kuporokba bámul a bazári majom, tű, az idén vagytán sose volt még ekkora digadalom. Serpenyős, jerceg, sistereg, széttárnyod a pecsenyeinket. Bancsalítva egy bajszos bátyú pohara fenekére pibbant. Zajgó zene szó zendül, harsan egy vidám üvöltés, félrehordó vak flintát kínál a céllövöldés. Sátrak alatt zajlik az alkú, a terefere, folyik a cserepere, forog a köszönés kereke. Lámni csak, csorba a kés, adni csak, tessék, csak ide tessék, ideje már, hogy megköszönültessék. Örök forog a köszönő kerék, purdékkal teli a bocsiderék. Lónyerét, csengény csönök száll a siporka, babáért, mézes huszárért, szipok, könyörög a borka, a dorka, megkapja sorba. Hű, de örül! Kést, ollót a köszörű is, a kufa nyelvet köszörül, harsog a zenevona, van húzavona, hűhó, hajcihő, ám végül gazdára vevőre talál a sok porték, a százféle szeleszülat, tarka papucs, vaskondért faszipő, szalmakalap, szíjostor, kajszacsupor, még a szorgosan forgolódó pálcikán illatos felhőből hízik a pattacukor. Tompul már szürkül a fény áradata, a forgatag elcsendesedik, gyékenyről a maradék árult, sátorcölöpökről a ponyvát összeszedik. Bácsi a székről csúszik lefelé, alap meg az égről, majd egyike is, meg a másika is végre pihenni legyül. Csillag gyúl fönn a magasban, s a vásár vígzaja lassan elül. Nyűgös, nyafogó gyermek az anyja ölében megszelítül.
1: Nekem átlagembernek egy szép tájtól, egy szép zenétől, egy szép érzéstől jönnek a szavak. Én megfogalmazni nem tudom. A költőnél hogy működik ez a dolog?
2: Nehéz volna erről számot adni, mert sokféle. Néha az ember nem is tudja, hogy na, hogy jutott eszébe. Néha eszébe itt egy érdekes szókapcsolat, és akkor akköré odarakódik valami, hogyha a szerencsés körülmények is arra vannak. Van, amikor jó érzés hozzá, de van, amikor a bosszúság, kifejezetten a bosszúság, előhozza sokszor az is. Ahogy ki is, igen, Bornem és a Péter dicső elődünk, hogy nem szó szerint idézem, de lényeg az, hogy ha nem mondanám ki, akkor az oldalakban is kifakadozna.
1: Minden sorában érződik a kötődés a homok hazához, az alföldhöz, a hazai tájhoz, de verseiben érződik az elvágyódás. Meddig lehet álmodozni?
2: Hát addig lehet álmodozni, még az ember végképp el nem alszik. Mindig lehet álmodozni. Csak nem mindig van erre az embernek módja.
0: Ázsia felett ragyog az ég. 10 000 méter magasan száll velem a gép, szélnél is gyorsabban suhan. Föld anyám teste a felhők alatt, fél vakon tapogat. Csontokkal bevetett mezők nyújtóznak hallgatagon. Idő ködéből, porából, szüntelen fújó szelek világ nagy sátorából, kócos poroszkalovakon őseim zsemenek. Hoponyám bordáim belső falán árnyékok imbolyog, ám a terek elnyeli tekintetemet. Forog a föld, forog. Homályló horizont a világot bezárja, körbeszegi. Hol vonult az a hold? Hol nyargalt az a ló? Múltam, s jövőm miatt hang nélkül kinek kiáltok? Magamat hol fogom elveszteni? Hallgat, fénylik a tó, a kék aral, fölnéz rám öbleivel, partjaival, sárga síkon a félig kiszáradt folyó meder kígyózva tekereg. Fönn messzi éjszakon már hófehérlik. 10 000 méter magasan földanyám fölsebzett titkai felett sziszeg suhog a szél. Száll a gép sebesen, ragyog a világos ég. A fényszár riadta remek. Himnusz haza. Homok haza, síkföld haza, múltam és jövőm halmaza, édes gyümölcsel éltető, aszúfűben tengőtető. Körös körül kinyílt egek, hová legyek, mivé legyek. Hátul pogány s pogány elől, jobbról Bizánc, Bécs bal felől, utakpora síkföld sara, kék hajnalok gyöngyharmata, hold udvarát söpörgető, forgó szelet sodorgató homokvilág, homokhaza. Emlőd, öled, orpad, dagad. Tulajdon kölyked megtagad, sejentű fátyat lengető, sajgó csontot melengető, tűzzel, faggyal keresztelő. Szúrvág a szél akár a kés, száraz vihar, homokverés, vércsét galambot röppető, hörgőt, tüdőt kiköptető. Aszál, eső, köd, zúzmara, te hívsz haza, te szívsz haza. Húrpad, dagad, emlőd, éled. Hol van hazám, te kívüled? Két vállamig fölér a gaz, hagyd nálad itt, belém szakadsz. Napot kié, éjjed kié, magzat vető méhet kié. Akázgyökér, kormos falak, szép pergő gyöngy, zöld részsalak, csatok, paták, törött cserép, vesztett csaták, pörös cserék, mind fölfalod, mind elnyeled. Mi lesz velünk? Mi lesz veled? Rakosgatok félig vakon, bronztű, sisak, üres flakon, lókuponya, lúd mellcsontja, törött mondat kettős pontja, ami len volt, itt van felül, mind az egész összevegyül, kőnyílhegyek, kengyelvasak, töltényhüvely, teljes tasak, kondorszakál, mongolredő, türk álkakocs, drág fejtető, sváb hetede, rác harmada, egybeszakad jász, szarmata, birodalom és gyarmata, gót, hun, görög, bolgár, kabar, tót, hun, török, alán, avar, örmény, olá, tatár, zsidó, meghódított és hódító, itt fortyog a fél kontinens. Minden csontunk ambivalens, és örvénylik és kavarog magyarok. Vagy nem magyarok. Kell rá hitel? Van rá hitel? Ki dönti el? Mi dönti el? Szökhaj, sashor, szálkás bajsz. Itt, ha mersz, dönts hát, ha tudsz. Bécs bal felől, jobbról Bizánc. Szállnak Tiborc, nagy úr, te szánsz. Körös körül kigyúlt egek. Mivé lettem? Hová legyek? Mi vagy te föld, homokhazám, katlan, huta, kohó, kazán, napot kié, éjjed kié, magzat vesztő méhet kié? Ki volt előbb, ki jött utóbb, melyik konok földön futott, kié e nyűg, kié a konc? Ki az, akit szívedre vonsz? A telepest, az itthonost, a fegyverest, az ostorost? Válasz nincsen. Csak állapot. Krumplit kapálj, tarts állatot, kerék inog, tengely törik, mindig a végtelent ölik, mindegy morogsz, rész vagy kacagsz, gürcölj, még csak belé szakadsz, fárc vágj, befűcs, hüvet kaszálj. Köd, zúzmara, eső, aszály. Múlt hantja, jövő torlasza, Szígföld haza, homok haza, gyertyám leég, előbb-utóbb. Fiad vagyok, földön futód. Rád-rád lelek, elvesztelek, arcomba fúj makas szeled, kérdőre von, nekem szegül, megvallat könyörtelenül, s én csak hebegek, dadogok, dűlőiden elindulok, lesvén, ahogy göröngyeid fölisszák Isten könnyeit.
1: 2005-ben kapta meg a Kossuth díjat. Hát ez egy pálya, egy életmű összegzése. Számít önnek ez, hogy elismerik? És mondjuk ez az évszám, hogy 2005-ben kapta meg.
2: Hát tulajdonképpen lehet, hogyha tudom, én megkapom 1996-ban vagy korábban, akkor többet számított volna. Úgy vagyok vele, hogy természetesen az ember örvend minden elismerésnek, általában örvend, meg ami vele jár, az is jó helyen van. Az adósságaink egy részét ki tudtuk egyenlíteni a vele járó pénzből. Viszont olyan dolog is van mögötte, amiről senki nem tehet, hogy ó, Istenem, hogyha anyám meg apám megélhette volna, hogy ők sokkal büszkébbek lettek volna rá, mint én, biztosan. Meg hogyha megkaphatták volna olyanok, mint Kalász László barátom, Rackó József barátom, Széchi Margit, és még sokáig sorolhatnám. Úgyhogy ha nem kaptam volna meg velük, akkor is jó társaságban maradtam volna. Úgy érzem, hogy és remélem is, hogy nem lettem másféle, másfajta, más szörű ember, mint annak előtte voltam. Ha mássá alakultam volna, akkor nagyon haragosan kéne magamra néznem. Így is néha úgy nézek, de akkor kiváltképpen.
1: Kusza világot élünk, kapaszkodunk a szépbe, az igazba. Egy sort ennek a beszélgetésnek a végére. Nagyon nehéz, ha erre kérem.
2: Egy mondatot mondanék. Nem az én mondatom. Ez egy ujgur közmondás. Az ujgurok az egy török nyelvet beszélő nép valahol belső Ázsiában. Nagy részük Kínában, Kelet-Turkesztánban, kisebb részük Kazaksztánban.
1: Mert hogy az elvágyódás az Ázsia felé, igen, nem igen. Mondtuk a homokországnál.
2: Hát például ugye? Az is igen, de mondjuk Finnországba is szívesen elmennék. Na szóval a lényeg az, hogy van egy ilyen gyönyörűséges közmondásuk, amit én aztán felhasználtam egy versenben, de inkább tőlük idézem. A szérűn magot hagy, a világban utódott. Ehhez még hozzá lehet tenni a példabeszédek könyvéből azt a mondatot, hogy az Úrnak öröksége a fiak, az anya mély gyümölcse jutalom. Ikertestvérek ezek.
1: Kedves hallgatóink, egy esztendeje 2025. szeptember 16-án hunyt el Buda Ferenc költő. Archívumunkból egy miskolci előadó estjét idéztük. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
3: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsorát hallották.
4: Völgy homályán, fák hűsében, kert megett.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A betegutak lerövidítésének és egyértelművé tételének, valamint a betegút monitoring létrehozásának fontosságát hangsúlyozta az Egészségügyi Minisztérium szakellátásért felelős államtitkára Balatonfüreden. A betegút monitoring egyértelművé tenni, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe az észszerűsítés érdekében, tette hozzá Buga László, a 28. országos járóbeteg szakellátási konferencia és 23. országos járóbeteg szakdolgozói konferencia nyitónapján, az ellátás hatékonyságának növeléséről szólva. A fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg ellátás ösztönzése régóta aktuális, fejlesztésre, ösztönzésre van szükség a területen, tette hozzá. Az anyagi háttér biztosításán kívül a legfontosabbnak a betegellátás jó szervezését nevezte. A háromnapos konferencián egyebek mellett szó lesz az ágazat informatikai fejlesztési lehetőségeiről, a mesterséges intelligencia sebészetben betöltött szerepéről, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kezeléséről is. Új eljárásrendet adott ki a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitelének megelőzésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vele született szifilisz kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha az anyai fertőzést időben felismerik, és pozitív eredmény esetén haladéktalanul megindul az anya kezelése. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-je előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Ha a várandóság már túlhaladt ezen az időszakon, a vizsgálatot a következő várandós gondozás során szükséges elvégezni. Azoknál a kismamáknál, akik nem vettek részt gondozásban, illetve akik a szifilisz fertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülnek, a szüléskor szifilisz gyors tesztet kell végezni. Pozitív eredmény esetén haladéktalanul meg kell tenni az anya és az újszülött megfelelő ellátásához szükséges intézkedéseket, amelyek között a legfontosabb az antibiotikumos kezelés. Mint ismert, Magyarországon a szifilisz járványügyi helyzete sokat romlott az elmúlt években, 2021 óta jelentősen emelkedik a vele született szifilisz előfordulása. 2025-ben 91 eset, az idei év első 8 hónapjában pedig már 100 esetet regisztráltak. Kritikus volt ez az év a mezőgazdaság számára. Az őszi vetésű növények esetében jobb volt a helyzet, ugyanis az aszály a fejlődésüket még nem befolyásolta, túl voltak a fő növekedési időszakon. A legsúlyosabban a kukoricát és a napraforgót érintette az időjárás. Sok helyen a növények ki sem fejlődtek, azt betakarítani sem tudták. A végeredmény novemberben látszik majd. A szakember szerint kalászos gabonából nem lesz hiány, kukoricából azonban valószínű, hogy behozatalra szorulunk. Csajbók Józsefet, a Debreceni Egyetem professzorát, intézetvezetőt hallják.
2: Mondhatjuk, hogy kritikus volt, nem egyformán érintette az őszi vetésű növényeket és a tavaszi vetésű növényeket. Az őszi vetésű növényeknél egy kicsit kevésbé volt kritikus, mert mire a nagyon súlyos aszályhelyzet kialakult Magyarországon, addigra ezek a növények már a fő növekedési időszakon túl voltak, de a nagyon nagy probléma a tavaszi vetésű növényeknél következett be. Olyan növényeknél, mint a kukorica vagy napraforgó, talán a két legfontosabb, ha bejönnek az országos termés átlagok november környékén, amikor vége lesz a betakarítási szezonnak, nagyon súlyos helyzet fogunk látni. Szemes kukoricát lesilózták vészhelyzeti megoldásként, és nagyon olcsón tudták ezt nyilván értékesíteni. Nagyon sok helyen történt, ez meg történik, hogy nem is kell a kombányt kiküldeni, nem hozott csövet, hanem 80 centis, 1 méteres magasságú állapotban elszálltak a növények, olyan forró, száraz volt a levegő. A legsúlyosabb helyzet a kukoricánál figyelhető meg. A napraforgónál is vannak nagyon rossz helyzetben levő táblák, nagyon kicsi fejjel, de ott szerintem sokkal kevésbé lesz olyan tábla, amit egyáltalán nem kell betakarítani. szállítani, de ott is előfordul. Nyilván hatással lesz a gazdaságra. Húzából ez a 4,2 millió tonna, amit betakarítottunk, ez bőven fedezi az országnak a szükségletét. Exportra is fog jutni. Kukoricából hát nem biztos, hogy önellátók leszünk. Takarmányozási célra termesztjük a kukoricát, van ipari felhasználása is, élelmiszeripari felhasználása is. Kukorica termesztés területe északra tolódott egy kicsit, úgyhogy Szlovákiából, akár Lengyelországból, Csehországból, Ausztriából lehet lehozni. Meglátjuk, milyen lesz a helyzet.
1: Magyar Péter miniszterelnök kedd délután fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. Kiemelték, az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozástól eltekintve nem került sor hasonló magas szintű egyeztetésre az állam és a vallási közösségek képviselői között. A közleményben a tárca úgy fogalmaz, elismerjük a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Barna Sándor, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöke, Erdő Péter bíboros érsek, Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, Prüle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, Grúz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, valamint Frőlik Róbert, országos főrabbi. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni. Számolt be Vitézi Dávid arról, hogy milyen kedvezményekkel készül az általa vezetett közlekedési és beruházási minisztérium az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, az akció hét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, ezért szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Ahol kerékpár helyjegy szükséges, azt továbbra is meg kell váltani, de az is ingyenes lesz. Jövő kedden az autómentes napon 999 forintos autómentes napi jegyet vezetnek be, amellyel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel, tette hozzá. A napi jegy a helyi közlekedésben nem érvényes, azokban a városokban sem, ahol egyébként a vármegyebérlet elfogadott. Azért döntöttek ezekről a kedvezményekről, mert meg kell mutatni, hogy a közösségi közlekedés sok utazásnál valódi alternatívája lehet az autónak, jelezte Vitézi Dávid.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Rendes békesség, kis Gabriella vagyok, a Sátorai Jóújhelyi Református Egyházközségbe osztott lelkipásztora. Isten igéjét a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból olvasom, Jakab apostol leveléből az első fejezet, első 8 verséből. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szorványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kételkedő és minden útján állhatatlan ember. Amen. Kedves testvéreim, Jakab levelét kezdjük olvasni, és már az első mondatokból kiderül, hogy hitünket vizsgálja meg. Jakab újra és újra felteszi majd a kérdést, láthatóvá válik-e az életünkben az, amit hiszünk? Megjelenik-e a hitünk a beszédünkben? Az indulatainkban? A szegényekhez és a gazdagokhoz való viszonyunkban? Megjelenik-e a döntéseinkben, az imádságainkban és a megpróbáltatások idején tanúsított magatartásunkban? Ezért levelét sokszor az Új Szövetség bölcsesség irodalmának is nevezik, mert a példabeszédek könyvéhez hasonlóan nem csak azt mutatja meg, mit kell hinnünk, hanem arra is tanít, hogyan élhetünk hitünkhöz méltó módon. A szerző így mutatkozik be, Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája. Az Új Szövetségben több Jakab nevű emberrel is találkozunk, ezért első olvasásra nem teljesen magától értető időről is van szó. Az ősegyház hagyománya, valamint a levél tekintélye és hangvétele alapján a legvalószínűbb, hogy az Úr Jézus testvéréről, vagyis közeli hozzátartozójáról van szó, akit Pál apostol az Úr testvérének nevez, és aki a jeruzsálemi gyülekezet egyik meghatározó vezetője lett. Az apostolok cselekedeteiben, az apostoli gyűlésen is fontos szerepet kap. Figyelmesen meghallgatja a vitában résztvevőket, azután a Szentírás fényébe bölcs és közösséget őrző döntést fogalmaz meg. Tehát Jakab útja önmagában is Isten kegyelméről beszél. Az evangéliumokból tudjuk, hogy Jézus földi szolgálata idején testvérei nem hittek benne. Jakab tehát nem azért lett a jeruzsálemi gyülekezet vezetője, mert családi közelsége automatikusan hitet adott neki. A Jézussal való rokonság önmagában nem tette tanítvánnyá őt. Pál apostol azonban megemlíti, hogy a feltámadott Krisztus külön megjelent Jakabnak. Az egykori kételkedőből így lett Krisztus követője. A követőből pedig az egyház szolgája. Különösen megrendítő, hogy Jakab mégsem Jézus testvéreként mutatkozik be. Nem hivatkozik családi kapcsolatára, nem sorolja fel tisztségeit, és nem akar tekintélyt szerezni azzal, hogy ó, hát ő milyen közel állt a földi értelemben és az Úr Jézushoz. Egyetlen megnevezést tart fontosnak. Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, így olvastam. Ebben egyszerre van jelen az alázat és a hitvallás. Jakab azt a Jézust, akivel egy családban nőtt fel, most Úrnak nevezi, önmagát pedig szolgának. Megértette, hogy Krisztus előtt nem a származás, nem a rokoni kapcsolat vagy az emberi rang számít, hanem az, hogy kegyelemből hozzátartozhat. Ez már a levél elején önvizsgálatra indít bennünket is. Mi hogyan mutatkoznánk be, ha egyetlen mondatban kellene elmondanunk, hogy kik vagyunk? Talán a hivatásunkat, családi szerepünket, eredményeinket, vagy az életben megszerzett rangunkat említenénk. Jakab számára azonban a legfontosabb azonosság az volt, hogy Istenhez tartozónak és Krisztus szolgájának nevezze magát. Minden más ebből következik számára. Hát igen, a keresztény ember életének is ez a legmélyebb igazsága, nem? Nem az vagyok elsősorban, amit elértem, amit mások gondolnak rólam, vagy amit a kudarcaim alapján önmagamról gondolok. Én az vagyok, akit Krisztus kegyelme magához fogadott, és szolgálatába állított. Jakab a szorványban élő 12 törzsnek ír. A 12 törzs kifejezése Izrael népére utal, a levél címzettjei pedig minden bizonnyal elsősorban zsidó származású keresztények voltak, akik Jeruzsálemtől és Júdától távol, különböző vidékeken szétszórtságban éltek. Hitük miatt kiszolgáltatottságot, társadalmi feszültségeket és megpróbáltatásokat tapasztalhattak. Jakab ugyanakkor úgy tekint rájuk, mint Isten egyetlen népére. Földrajzilag szétszóródtak, Krisztusban mégsem veszítették el egységüket. Idegen környezetben élnek, de nem gazdátlanok. Távol vannak egymástól, de nem szakadtak el Istentől. A szorvány képe sajnos ma is ismerős számunkra. Nem csak az él szorványban, aki kevés református között őrzi hitét, hanem bizonyos értelemben minden keresztjén megtapasztalja, mit jelent olyan világban élni, amely nem feltétlenül érti vagy fogadja el Krisztus követését. Sokszor családon belül is magányossá válhat valaki a hitével. Lehet, hogy egy munkahelyen, iskolában vagy baráti közösségben egyedül próbál ragaszkodni ahhoz, amit Isten ígéből igaznak ismert meg. Jakab levele azt üzeni ma: Krisztus népe szétszórtan is, Krisztus népe marad. Isten számon tartja azokat, akik távol egymástól, gyakran kisebbségben és nehéz körülmények között igyekeznek hűségesen élni. Jakab azt mondja, hogy az álhatatosságnak el kell végezni a munkáját, hogy éretté és teljessé váljunk. A tökéletes kifejezés itt nem bűntelen hibátlanságot jelent, hanem lelki érettséget és osztatlan odaszántságot. A megpróbáltatás nem önmagától tesz jobbá. Van, akit a szenvedés megkeményít, bezár önmagába, vagy keserűvé tesz. Akkor válik a hit érlelőjévé, ha Isten kezébe teszi át. Engedjük hát, hogy leleplezzen minket is a hamis biztonságérzetünk, azért, hogy mélyebb kötődés alakuljon ki bennünk. Ehhez azonban, ahogy írja,

hogy mit kell elfogadnom, mit nem kell megváltoztatnom, min változtassak, hogyan őrizzem meg a hitemet úgy, hogy közben ne keményedjen meg a szívem. Jakab szerint ilyen helyzetben szabad bölcsességet kérnünk a mindenható Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek. Milyen vigasztaló ez a mondat. Isten nem szégyenít meg azért, mert nem tudjuk a választ. És nem is mondja, hogy ó, hát ennyi idő után már magadtól is tudnod kéne. Sőt, nem is veti a szemünkre korábbi tévedéseinket, hanem atyai jósággal fordul felénk, hogy segítsen és kitartásra, bölcsességre buzdítson. Lehet, hogy nem tárja fel előttünk egyszerre az egész életutunkat, de megadja mindig a következő lépést, az ahhoz szükséges világosságot. Jakab levelének első sorai tehát kijelölik az egész előttünk álló út irányát. Olyan hitről fogunk olvasni, amely nem válik el az élettől. Olyan bölcsességről, amely engedelmességben mutatkozik meg, és olyan álhatatosságról, amely a próbatételek között érik az embert. A levél arra hív, hogy ne csupán hallgatói legyünk az igének, hanem cselekvői is. Ennek első próbája sokszor éppen az, hogy viselkedésünk akkor, amikor nem szép, akkor az életünk, hát bizony, Istentől távoli módon alakul. Lehet, hogy ma éppen próbatételen mész keresztül. Talán pont nem látod még az értelmét abban az élethelyzetben, amiben vagy. Tegyél hátra egy lépést. Kérd az isteni iránymutatást és bölcsességet. És maradj meg a hitedben, mert Isten kezében a megpróbált hit nem értéktelenné, hanem álhatatossá fog válni. Az álhatatosság pedig lassan olyan lelki érettséget formál majd benned is, amely már nem csupán a jó napokon, hanem a vihar kellős közepén is Krisztushoz való ragaszkodásra buzdít téged is. Így legyen, amen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked, hogy Krisztusban magadhoz fogadtál, és szolgálatba hívtál bennünket. Köszönjük, hogy szétszoltságunkban, magányunkban és nehézségeink között is számon tartasz bennünket. Bocsásd meg, amikor csak addig tudunk örülni benned, amíg minden a tervénk szerint alakul. Adj álhatatosságot, hogy a próbatételek idején se forduljunk el tőled. Őrizd meg attól, hogy fájdalmaink megkeményítsék, és keserűvé tegyék a szívünket. Formálj bennünket megpróbáltatásaink által érett és engedelmes gyermekeiddé. Könyörgünk most azokért, akik az egységes lelkészképesítő bizottság előtt állanak meg. Legyen a te áldásod rajtuk, és szenteld fel őket a te szolgálatodra ezután is. Kérünk téged, adj bölcsességet mindannyiunknak, Jézus Krisztusért. Amen.

Tóth Árpád, Isten oltókése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltókése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tiéd az én harcom, és győztes távolba néz könnyekkel szépült orcát fényű arcom.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. A csodálatos nyúlcipő. Harmadik fejezet, amelyben Csupafülnek megmagyarázzák, hogy mire való a titok. Kajla tapsi türelmetlenül toporgott a zobkörült sarkán, aztán, amikor belefáradt az ácsorgásba, ráült az összehajtogatott újságra, és a pénzét számolgatta. Nagyszerű érzés volt csörgetni, rakosgatni a tallérokat, de ennek az egy példánynak az ára még bizony nagyon hiányzott. Csak jönne már az a buta kisnyúl. Ennyi idő alatt a sárga pitypang is megőszül. Na végre! Ugrott elébe, amint megpillantotta, és már tartotta is a markát. Ide a tallért, barátocskám! Csupafül azonban meglepő változáson esett át, amióta elváltak egymástól. Hegyke volt, magabiztos, és foghegyről vetette oda. Meggondoltam, nem adom. Inkább veszek a talléromon 3 adag 4 levelű lóherét a mézes mazdag cukrászdában. Na, ne bolondozz, mondta Kajla tapsi. Félretettem neked az újságot, de ingyen nem kapod meg. Nem is kell. Csúnya, irinyuszi voltál, hát most csak tarts meg magadnak. Kajla tapsi még mindig nem vette komolyan a visszautasítást. De felcsaptad a füledet, mintha nem is te könyörögtél volna, hogy mutassam meg Kajsza balszi képét. Most már nem vagyok kíváncsi a képmására. Rántotta meg a vállát Csupafül, amitől Kajla tapsiban felforrt a méreg. Mit fölényeskedik vele ez a hónapos retek pusztító, és mit jelentsen az, hogy már nem kíváncsi? Miért? Na, miért nem? Megragadta Csupafül ingét a nyakánál fogva, és megrázta. Jaj, még képes elszakítani. Azért, mert kezdte mondani Csupafül, de a mondat közepén észbe kapott, és ilyettében mindössze annyit mondott, hogy csak. Kajla tapsit ez nem elégítette ki, és követelte az újság árát. Add el másnak, ajánlotta Csupafül. Kajla tapsi toporzékolt a méregtől. Kinek te ostoba, már mindenki elment a dolgára. A hajnali füllentőt csak hajnalban veszik meg, aztán megjelenik a déli gerleszó. Csupafül erre nagyon meggondolatlanul azt ajánlotta, hogy akkor talán hajtogasson belőle csákót a fejére. Ezzel végleg betelt a pohár. Kajla tapsit most már nem lehetett meggyőzni arról, hogy egy vacak újságért kár verekedni, mert először is kikérte magának, hogy ez nem vacak, és ha a nyakán marad, vissza kell fizetnie az árát, akkor pedig nem lesz együtt a jegye ára a futóbajnokságra. És ennek te vagy az oka, te hitvány szószegő! Visította, és elkeseredetten neki ugrott a kisnyúlnak. Nem volt kétséges, hogy ki az erősebb. Csupafül is visítani kezdett, amikor a fülén érezte az eset komolyságát. Na, erezd el a fülemet, ne bánts. Inkább megkérem a nagypapámat, hogy téged is engedjen be a díszpáholyunkba. Kerge nyúlnak nézel? Vicsorított rá Kajla tapsi. A szöcskét ugrasd, ne engem még, hogy díszpáholj. Úgy elkezdett nevetni, hogy Csupafül bal füle kicsúszott a markából. Szavamra nem ugratlak. Akkor meg hazudsz. Nem hazudok, mert tudomásul, hogy díszpáholyban fogunk ülni. Én, a nagypapám, szürke anyu, szürke apu, meg még a testvéreim is. Végre a másik füle is szabad volt, de Kajla tapsi még mindig kételkedett. Díszpáholy csak azoknak jár, akik benne vannak a mezei sportbizottságban, vagy rokonai a versenyzőnek. Meg az én nagypapámnak is jár, mert na szóval jár. A csoda vigye el, már megint majdnem elszólta magát. Kajla tapsi ki is csúfolta, hogy úgysem tudja tovább mondani. Tudnám, de nem lehet, felelte. Olyan miért nem? Mert titok. Azt hitte, hogy ezzel a kijelentéssel most sikerült lefőznie ezt a komisz nagy nyulat, amiért neki titka van, annak pedig nincsen, de tévedett. Mert Kajla tapsi gúnyosan hahotázva hemperegni kezdett az útmenti fűben. Még ilyet, tátogjatok tátikák, bámuljatok borbolyák, Csupafülnek titka van. Engem ne csúfolj, kiabált rá csalódottan Csupafül. Én rám ne fintorogj, mert igenis van titkom, érted? Kajla tapsi hirtelen kíváncsi lett. Felállt, leporolta magát, és egészen békés hangon szólalt meg. Hát jó, tegyük fel, hogy van, de akkor rá kell bíznod valakire, úgy szokás. Jól számított, mert Csupafül rácsodálkozott. Ez nem mondta a nagyapám. Hát persze, mert azt hitte, úgy is tudod, de te olyan buta kistúl vagy, hogy nem vagyok buta. Vágott közbe Csupafül, és Kajla tapsi örömmel látta, hogy sikerült őt vérig sértenie. Na, bizonyíts be, javasolta. Csupafül zavarba jött. Előbb mondd meg te, hogy kire szokták rábízni a titkot.
1: Hát ez csak is jó barátra.
0: És miért bízzák rá? Hát, hogy megőrizze, azért titok a titok. De furcsákat beszélsz? Én csak tudom, hiszen nagyobb vagyok nálad. Éppen ezért a titkodat is rám bízhatod. És ha nem bíznám rád, akkor nincs titok. De van, amíg nem tudom, iszi a piszi. Csupa fül nagyot nyert. Nyúl lábadra, fogadod, hogy nem árulod el senkinek? A déd nagybácsim nyúl lábára. Jelentette ki ünnepésen, kajlatapsi is hozzátette. Tudod, az sokkal többet ér, mint az enyém, mert őt kitömték, és ma is előkelő helyen őrzik egy biológiai szertárban. Ámuldozott csupa fül. Ki se tudom mondani. Na, ugye? Nézett rá, tőfösen kajlatapsi. Mi nem akármilyen nyúl család vagyunk. Csupa fül még tétovázott egy keveset, de úgy érezte, hogy a déd nagybácsi lábánál nem létezhetik megfelelő biztosíték kajlafülű pajtása titoktartására, ezért odahajolt hozzá és belesuttogott a fülébe. Nem is hallotta meg senki. Még a békarokkán pókfonalat sodró tavaszi szél sem.
1: Köszönöm, hogy miót adtál, hogy eddig is megtartottál. Tartsd meg uram ezután is, tartsd meg apám és anyámat is, nagyszülőket, testvéreket, és mind akiket én szeretem.

ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A betegutak lerövidítésének és egyértelművé tételének, valamint a betegút monitoring létrehozásának fontosságát hangsúlyozta az Egészségügyi Minisztérium szakellátásért felelős államtitkára Balatonfüreden. A betegút monitoring egyértelművé tenné, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe az észszerűsítés érdekében, tette hozzá Buga László, a 28. országos járóbeteg szakellátási konferencia és 23. országos járóbeteg szakdolgozói konferencia nyitónapján, az ellátás hatékonyságának növeléséről szólva. A fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg ellátás ösztönzése régóta aktuális, fejlesztésre, ösztönzésre van szükség a területen, tette hozzá. Az anyagi háttér biztosításán kívül a legfontosabbnak a betegellátás jó szervezését nevezte. A háromnapos konferencián egyebek mellett szó lesz az ágazat informatikai fejlesztési lehetőségeiről, a mesterséges intelligencia sebészetben betöltött szerepéről, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kezeléséről is. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkeresett 523.300 forint volt. A bruttó átlagkeresett 7,5, a nettó 9,1, a reálkeresett pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkeresett emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkeresett növekedését. A bruttó átlagkeresett márciusban csak nem 780.000 forinton tetőzött, azóta csökkent, júliusban 9.200 forinttal volt alacsonyabb az előző havinál, ami a nettó keresetekben 6.400 forintot jelentett. A tavaly júliusihoz viszonyítva 51.800 forinttal nőtt a bruttó és 43.800-zal a nettó átlagkeresett. Csatlakozott a Szegedi Tudományegyetem az Egészségügyi Világszervezet kollaborációs központjainak hálózatához. A Népegészségügyi Innovációs Kollaborációs Központ státusz odaítélése fontos mérföldkő az egyetem és a világszervezet együttműködésében, és tovább erősíti a felsőoktatási intézmény nemzetközi szerepét a népegészségügyi innováció területén. Az új központ népegészségügyi innovációs képzési programok és szakmai anyagok fejlesztésével és megvalósításával kapcsolódik be a WHO munkájába. A központ létrejöttével tovább erősödik az egyetem regionális szerepe, az akadémiai tudás, az innováció és a népegészségügyi igények összekapcsolásában. Ezzel az egyetem hozzájárul a tudás megosztáshoz, a kapacitás fejlesztéshez és a nemzetközi együttműködések erősítéséhez a WHO európai régiójában, elősegítve, hogy az innovációból a gyakorlatban is alkalmazható népegészségügyi megoldások szülessenek. A Pécsi Kodály Központ ad otthont a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntőinek október 1-e és 3-a között. A Pannon Filharmonikusok játékával zajló 6 koncerten térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők. Az október 1-e és 10-e között a MÜPA szervezésében zajló karmesterverseny a világ fiatal dirigensei számára kínál kivételes lehetőséget a bemutatkozásra. A világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti tehetséges karmesterek 3 fordulóban bizonyíthatnak rangos nemzetközi zsűri előtt Magyarország 3 kiemelkedő akusztikájú koncerttermében. A középdöntőbe jutó 10 dirigens október 5-én és 6-án a Budapesti Zeneakadémia nagy termében mutatja meg tudását. Október 9-én a MÜPA-ban a 4 döntőbe jutott karmester méretteti meg magát. Az eredményhirdetésre és a díjátadóra az október 10-ei gála koncerten kerül sor, szintén a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön többnyire napos felhős időszakok váltják majd egymást, kisebb esőre, záporra is számítani lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban László Lóránddal, a Debreceni Református Kollégium kántusa karnagyával beszélgetünk. A zenész fiatalember 2023-ban Arany János, a Tiszántúli Református Egyházkerület akkori zeneigazgatójának hívására érkezett a városba. Sopronban született református családba, ott is érettségizett a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban. Lelkészük Vladár Gábor javaslatára 14 évesen jelentkezett a dunántúli református kántorképző nyári tanfolyamára, ahová rendszeresen visszajárt, később már oktatóként. Az itt eltöltött tanulóidőszakban meghívást kapott a Kocsis Holper Zoltán vezette kórus spontánuszba. Mindez döntő volt számára a zenei pálya választásában. Szerény, fegyelmezett, alázatos zenepedagógus, aki jó érzékkel találta meg a hangot a kántus idősebb és fiatalabb tagjai egyaránt. Ismerjék meg László Lórándot, Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: László Lórend a Debreceni Református Kollégium kántusának karnagya. 2023-ban kerültél ide Debrecenbe, eltelt néhány év. Meg kell, hogy kérdezem, hogy érzed magad, sikerült beilleszkedni, átvenni ennek a városnak a ritmusát?
1: Még nem tudom egyértelműen megmondani, mert 3 éve kerültem ide, ez lesz a 4. tanévem a gimnáziumban, és hogyha őszinte szeretnék lenni, nehéz megszokni ezt a várost, hiszen messziről érkeztem, de talán azt mondhatom, hogy jó irányba haladok. Nagyjából már tájékozódom a városban, kiismertem a lehetőségeket, és azt mondhatom, hogy örömmel vagyok itt ebben a városban.
0: Itt most már életvitelszerűen élsz, ugye? Tehát most már megszűnt ez a ingázók Sopron, és már ugye onnan jöttél, Sopron és Debrecen között, tehát most már itt laksz.
1: Igen, teljes mértékben ide költöztem, de a családhoz rendszeresen haza szoktam menni. Például most nyáron is közel 2 hetet voltam a Dunántúlon, meglátogattam a nagyszülőket, édesanyámat, az unokatestvéreket, akiket csak lehetett, megpróbáltam meglátogatni.
0: Sopronból jöttél, ott is születtél?
1: Igen, 1998-ban születtem Sopron városában, ott is nőttem föl, úgyhogy az identitásomat alapvetően meghatározza a nyugat-dunántúliságom. Ott végeztem az általános iskolát, ott végeztem a gimnáziumot is, amelyre nagyon büszke vagyok, hiszen egy komoly múltra visszatekintő iskolában tanulhattam, a Berzsényi Dániel Evangélikus Líceumban, és majd talán később kitérünk arra, de már most megsugom, hogy sok felekezettel van kapcsolatom. Például az iskolámat egy evangélikus gimnáziumban kezdtem, tanítottam katolikus iskolában is, most pedig egy református intézménynek vagyok a oktatója.
0: Milyen kis gyerek voltál? Szerettél énekelni? Ilyen kis dalos pacsirta voltál?
1: Furcsa lesz, amit mondok. Én viszonylag későn kezdtem el a zenével foglalkozni. Pontosan nem tudom megmondani, hogy hány éves voltam, de az első igazán meghatározó pont az a Dunántúli Református Kántorképzőbe való iratkozásom volt. Ekkor én 14-15 éves lehettem. Tehát az biztos, hogy ekkortól kezdtem el kórusban énekelni, talán zongorázni 1 évvel hamarabb kezdhettem.
0: Akkor már túl voltál ezen a kritikus időszakon, amikor megnyúlnak a hangszálak és mutálnak a fiúk?
1: Fogalmam sincs, erre nem emlékszem.
0: Akkor, hogyha nem emlékszel, akkor valószínűleg nem is okozott gondot a hangképzésnél.
1: Mivel nem tudtam, hogy mi az a hangképzés, ezért különösebben nem zavart. Engem, ami megfogott, a pápai tanfolyamon az a közösség volt. Illetve az, hogy izgalmas dolgokat csináltunk. Lehet, hogy nem fogtam föl, hogy most éppen a vezénylés alapjai hogy néznek ki, vagy az orgona miért úgy működik, ahogy, de megszerettem. És folyamatosan visszajártam, közel 5-6 évet töltöttem el ott a nyaraim közül.
0: És mi mindent tanultál meg, mi mindent szívtál magadba?
1: Ott a tanfolyamon a karvezetés, a hangszeres játék mellett nagyon fontos mérföldkő volt számomra, hogy összeismerkedtem egy összhangzattan tanárral, aki tulajdonképpen elindított engem a zenei pályának ezen a részére, hiszen olyan magas szinten tanított engem, még évközben is telefonkapcsolatnak hála, hogy viszonylag magas szintre eljutottam. Ez azt jelenti, hogy amikor én bekerültem az egyetemre, akkor nekem már nem volt dolgom a zene elmélettel, hanem én korrepetáltam a felsőbb éveseket is.
0: Tehát ilyen szintű képzést kaptál, hogy ezt meg tudtad tenni.
1: Igen, ezért örülök, hogy viszonylag fiatal korban én megkaptam ezt a felkészítést, ezt a tudást, amit később már csak kamatoztatni kellett.
0: És akkor ott szépen Dunántúlon zajlott az életed. A tanulmányokat folytattad, ugye?
1: Igen, a gimnáziumot és a tanfolyamot párhuzamosan végeztem.
0: Jó tanuló voltál?
1: Igyekeztem jó tanuló lenni, nem voltam kiemelkedő, versenyekre nem jártam, egy átlagos diák voltam.
0: Most amit csinálsz, ez egyáltalán nem átlagos, mert most egy nagy múltú énekkarnak az élén vagy.
2: Ezt azért megerősíted.
1: Igen, ezt megerősítem. Szerintem a nagy változást a budapesti egyetemi évek hozták, amikor a zenei alapok már megvoltak, és azokat már csak tovább kellett fejleszteni. Budapesten rengeteg kórusban énekeltem, ez a zenei dolgokban erősített meg, az egyetemen pedig tovább tanultam azt, hogy elméletben hogyan működik a zene. És az a kettő jelentős mértékben összefügg.
0: Az mikor vált világossá számodra, hogy azért nem csak szeretsz énekelni, hanem tudsz is?
1: Hát,
2: ez tudsz.
1: Tudok énekelni, hát ez szerintem az egyetem első éve alatt alakulhatott ki. Amikor már biztos voltam magamban, hogy igen, én tenor szólamban éneklek, és már magabiztos vagyok. Ehhez viszont kellett az, hogy Sopronban két kórusban is énekeltem a gimnáziummal párhuzamosan, és ott olyan tenorok mellett állhattam, akik mondhatjuk, hogy vérprofik voltak. Tehát volt egy minta, amit követhettem, és amikor fölkerültem Budapestre, akkor nem okozott gondot, hogy hogyan kell kiállni, hogyan kell énekelni, hogyan kell lapról olvasni. Ez már mind megvolt.
0: Jó, de azért kell egy adottság és egy veleszületett jó képesség arra, hogy az embert ilyen szintre fel lehessen hozni, vagy meg lehessen tanítani, hogy is kell profi szinten énekelni, mert egyetértesz, hogy amúgy mindenki megtanítható valamilyen szinten énekelni?
1: Valamilyen szinten megtanítható, igen. Sőt, énektanárként én azt mondom, hogy törekedni kell arra, hogyha valaki úgy gondolja magáról, hogy ő nem szeret, vagy egyáltalán nem is tud énekelni, megmutatni, hogy lehetséges. Csak rengeteg gyakorlás.
0: Na mi állhat ennek a hátterében egyébként? Mert azt mondják, nem nagyon énekelnek a mai fiatalok, hogy félnek, vagy azt hiszik magukról, hogy ők nem is tudnak énekelni, nem akarnak, nem éreznek rá késztetést. Miért van ez, hogy nem nagyon énekelnek? Egyetértesz egyébként ezzel?
1: Egyetértek, hiszen én ezt nap mint nap látom. Szerintem a válasz végtelenül egyszerű, míg a mi kultúránk 2000 évre visszamenőleg kis túlzással azt mondható, hogy a közös éneklésre épült. Például a népzenei kincsünk is ezt mutatja, hogy a fonóban énekeltek, kinti munkák alkalmával is folyamatosan énekeltek. Az idősebb generáció megtanította az ifjabbaknak az éneklésnek a tudományát. És így szájról szájra terjedtek nem csak a népmesék, hanem a népdalaink is. Viszont a mai modern korban ez egyre inkább háttérbe tolódik. Én a szakdolgozatomat 20. századi történelemből és zenéből írtam, melynek a lényege az volt, hogy az étterembe járás hogyan alakult át. És nagyon izgalmas dologra figyeltem föl, ami nagyon egyszerű, mindenki gondolhatott volna rá, de én ott döbbentem erre rá, hogy amíg az éttermekben cigányzenészek muzsikáltak, cigánybandák játszottak, amely az első világháború után megjelentek a jazz bandák. Ők egymással versengtek. Hogy ki lett a győztes, ezt nem igazán tudjuk kihirdetni, hiszen bejött a rádió, és a rádió kiszorította az élőzenét az éttermekből, hiszen a rádió ingyenes, az élőzenét pedig fizetni kell. Vagyis egyre inkább eltolódott a zenetanulás abba az irányba, hogy nem élőben tanuljuk, hanem hallgatjuk a rádiót. És a rádióban szóló zenék nem feltétlenül olyan zenék, amiket mi tudnánk énekelni magunkban is. Tehát nem olyanok, mint a népdalok, hogy egyszerű dallam énekelhető, hanem ott sokkal inkább máson van a hangsúly. Éppen ezért én azt tudnám mondani, hogy ez van nagyon negatív hatással a mai generációra is, hiszen nem kell közösségben énekelni. Ott a rádió.
0: Veled hányszor fordul elő, hogy csak úgy, amikor otthon vagy, magadtól valami melódia eszedbe jut, és akkor elkezded dudorászni vagy énekelni. Szokott ilyen előfordulni?
1: Elég gyakran elő szokott fordulni, sőt, én egyetemista koromban a buszmegállókban is énekelgettem mindenféle szolfés gyakorlatokat.
0: Nem néztek furcsán?
1: Nem érdekelt, hogyha furcsán néznek, hiszen soha többet nem találkozom velük. Így bátran mertem énekelni mindenféle skálákat fölfelé, lefelé, tudván azt, hogy ennek rám nézve pozitív hatása van, mások meg holnap már nem fognak erre emlékezni.
0: Na, ez a pozitív hatása. Egyébként nemrég beszélgettem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának professzorával, aki pontosan ezt kutatja, hogy milyen a zene mentális egészségünkre gyakorolt hatása. Természetesen ő a klasszikus muzsika vonatkozásában vizsgálta, de hát akkor téged is megkérdezlek, hogy te hogy látod ezt a kérdést egyébként?
1: Erre nagyon nehéz válaszolni. Mielőtt mindenki azt hinné, hogy én csak a klasszikus zenét szeretem, és semmi más nem létezik számomra, ez nem igaz, hiszen én az Eddán nőttem föl, az ő hatásukra kezdtem el a zenével foglalkozni, éppen ezért a retro nagyon komoly helyet foglal el az én életemben. Mai napig sokkal inkább hallgatok régi retro magyar slágereket, mint a maiakat.
0: És hogyha régi retro magyar slágereket hallgatsz, akkor általában kiket hallgatsz? A beatlányokat, vagy régi együttes, mint a Metro együttes.
1: Hát Illés Metro Omega természetesen, Edda, 90-es évek, a 2000-es évektől fölfelé már egyre kevésbé, hiszen ott a gépzene kezd egyre inkább megjelenni a háttérben. Nekem sokkal inkább tetszik az, amikor van a zene, amelynek gyönyörű a szövege, de sokat mondó szövege van, a dallama gyönyörű, és emellé olyan harmóniákat társítanak, ami manapság már ritkaságnak számít. Tehát nem ez a tipikus 4 akkorddal lejátszuk dalok, hanem vannak benne nagyon izgalmas 4-es, 5-ös hangzatok is.

0: László Lórándal, a Debreceni Református Kollégium kántusa karnagyával folytatjuk beszélgetésünket.
1: Az előbb említetted, hogy több felekezettel is kapcsolatod van. Mikor fordult az érdeklődésed és a pályád az egyházi zene irányába? Tehát ez mikor lett az életed része?
2: Határozottan emlékszem, hogy volt egy istentisztelet Sopronban, ahol volt egy csodaszép ének, amelynek hatására én úgy döntöttem, hogy én szeretnék a zenével foglalkozni. Erre én határozottan emlékszem.
1: Hány éves lehettél?
2: Szerintem 14-15 körül lehettem.
1: Uh-huh. Hát akkor mentél a kántorképzőbe is.
2: Igen, lehet, hogy pont utána jelentkeztem. És Sopronban van egy nagyon jó kántor barátom, akkor tanárom volt, aki bíztatott, hogy próbáljam ki. Fogalmam se volt, hogy mi ez a kántorképző. De utólag nagyon hálás vagyok neki, hiszen részint neki köszönhetem azt, hogy a mai napig benne vagyok a kántorképzés életében.
1: Hogy kerültél ide Debrecenbe? Ki hívott, és hogyan fogadtad ezt a felkérést, mert gondolom, hogy ez egy hívás volt.
2: Igen, ez egy hívás volt. Kicsit talán messzebbről érdemes kezdeni a történetet. Utólag, visszatekintve tudom mondani azt, hogy az, hogy én a kántus élére kerültem, annak már voltak előjelei, hiszen a soproni lelkipásztorunk is itt énekelt a kántusban, amit én utólag tudtam meg. A hitoktatónk is itt énekelt, legalábbis Debrecenhez kötődik erőteljesen. Utána, akikkel én Budapesten elkezdtem énekelni a központi református kórusban, az énekesek fele innen jött. Itt tanult, itt énekelt éveken keresztül. És amikor én 2022-ben kaptam az elhívást, ez egy esküvő alkalmával volt egyébként, egy kórustársunknak az esküvőjén, a szertartás előtt Arany János karnagy úr odalépett hozzám.
1: Mert ő is ott volt?
2: Ő is ott volt, hiszen ő volt a kórusnak a vezetője, ez a Psalterium Hungaricum kórus, és ott a szünetben néztük a fák lombkoronáját, a messzi jövendőbe tekintettünk, meg az eget fürkésztük, és akkor egyszer csak odalépett hozzám, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem Debrecenbe jönni, tanítani.
1: Hát akkor ő Arany János tanár úr, még itt a Tiszántúli Református Egyház kerület zeneigazgatója volt.
2: Pontosan. És én már énekeltem az ő budapesti kórusában 2-3 éve legalább. És én akkor voltam a diplomaszerzés előtt 1,5-2 évvel, és kerestem a lehetőségeket, hogy hova lehetne menni munkát találni. Hazamenjek Sopronba, maradja Budapesten, vagy próbálja ki valami mást. És én azt mondtam, hogy persze, csak meg kell várni, hogy kapjak egy diplomát, és majd utána fogok tudni jönni. És akkor ő jelezte ezt a debreceni gimnázium vezetősége felé, hogy van egy fiatalember, és visszaválaszoltak, hogy a lehetőségük nyílik rá, akkor megvárják. És tulajdonképpen így történt az én elhívásom. Utána én még jártam egyetemre, egy fél évet külföldön is tanultam, megcsináltam a tanítási gyakorlatokat, lediplomáztam, és rögtön az első munkahelyem itt volt a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában és diákotthonában.
1: Hú, érezted ennek akkor a súlyát, hogy egy ilyen nagymúltú kórushoz várnak, hiszen azt mondták, hogy megvárják, még lediplomázol, és hogy egy ilyen tekintélyű személyikért meg, mint Arany János.
2: Szégyen teljes lesz az, amit mondani fogok. Nem voltam tisztában azzal, hogy ez micsoda.
1: Nagyon fiatal vagy, most is, még nem vagy 30 éves.
2: Igen, ezzel nyugtatom magam, de amint a felvezetőben említettem is, a környezetemben rengetegen voltak régi kántustagok. Sőt, én még Berkesi tanár urat is ismertem, bár ő nem ismert engem, de már többször is találkoztam azelőtt, hogy én ide jöttem volna. Tehát a súlyát nem éreztem, ennek viszont...
1: Amikor megérkeztél?
2: Amikor megérkeztem, akkor még nem éreztem, viszont egy év elteltével, amikor tisztába lettem azzal, hogy ez micsoda örökség, utána kezdtem el azon gondolkodni, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy engem ilyen fiatalon ide hívtak, hogy ezt átvegyem.
1: Ha ezt akkor tudod, elvállalod?
2: Nem tudom megmondani rá biztosan a választ, mert hatalmas felelősség nyomja a vállamat e tekintetben. Sokkal egyszerűbb életem lett volna, hogyha vagy maradok Budapesten, vagy hazaköltözöm, mint hogy ide jöttem volna.
1: De nem bántad meg?
2: Nem bántam meg.
1: Na, egy dolgot kihagytunk a te életrajzodból. Ezt szerintem tudhatják azok, akik mondjuk ismerik az önéletrajzodat valamennyire, vagy kapcsolatban állnak veled, de te Párizsban is tanultál a Sorbonnon. Oda hogyan kerültél?
2: Ez is egy hatalmas nagy lehetőség volt, és hálás szívvel gondolok vissza azokra az időkre, és mindazokra, akik segítettek abban, hogy én kijuthassak oda. 2022-ben volt egy olyan időszak, amikor én már végezhettem volna az egyetem eszembe, hiszen előre fölvettem a tantárgyaimat, viszont a rendszer valahogyan rosszul kezelte ezt, és volt egy felesleges fél évem. Tehát nem tudtam volna hamarabb végezni. És gondolkodtam, hogy mit csináljak, kezdjek el dolgozni valahol, vagy valami más utat választak, és jött ez a lehetőség, hogy az Erasmus ösztöndi keretein belül el lehet menni külföldre tanulni. És egy kedves volt osztálytársam már volt kint, és az ő hatására és az ő segítségével írtam meg a pályázatot. Először egy teljesen másik városba szerettem volna menni. Franciaország az egyértelmű volt, és a leadás előtt egy-két nappal láttam meg, hogy az Université Parisien Panthéon Sorbonne is a lehetőségek között van. És átírtam a neveket, és így végül a Sorbonne-ra jutottam ki. Szándékom szerint én a tavaszi fél évben mentem ki, pont azért, mert januárban még hideg van, de áprilistól már nagyon jó idő van. És én pont januártól voltam kint júniusig, tehát én megtapasztaltam a telet, a tavaszt és a nyárnak az előszerét is.
0: Akkor parlez-vous français?
2: Oui, mais bien sûr. Igen, ott én franciául tanultam a történelmet, ott nem zenével voltam kint, hanem a töri szakommal, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy igaz, hogy nem beszélgettem nagyon, meg nem ismerkedtem a szaktársaimmal odakint, ez lehet, hogy hátrány, mert így a saját korosztályommal nincs meg a kapcsolatom, viszont találtam magamnak egy, majd később még két kórus, tehát összesen három kórusban is énekeltem. És ők...
1: Franciául.
2: Így van. És ők voltak azok, akik segítettek nekem a nyelvi korlátokat leküzdeni, hogy ők helyiek voltak, párizsi életérzés teljes egészében megvan bennük, és fél éven keresztül énekeltem mindegyiküknél. Hatalmas élmény volt, hiszen az egyik kórus, a Les Chanteurs de Saint-Eustache, ez a Notre-Dame utáni második legfontosabb templom, hogyha szabad így fogalmazni, belváros. Én ott minden egyes vasárnap énekeltem a katolikus miséken, vagyis lehet, hogy református vagyok, de sikerült megismerkednem a katolikus liturgiával is, meg a csodaszép templomi zenéjükkel is. Koncerteztem velük többször is, és olyan jó barátságok alakultak ott, hogy én úgy köszöntem el tőlük, hogy soha többet nem találkozunk, viszont két évvel később 50-en eljöttek ide Magyarországra, Budapestre, szerveztem nekik három koncertet, és itt

0: a csapat, akikkel én nagyon szoros barátságba kerültem.
1: És ezt még tudott kamatoztatni az idők során, így van?
0: Pontosan, hiszen a tavalyi évben meghívtak engem, illetve édesanyámat, hogy menjünk ki. És fizették az utat, adtak szállást, meghívtak éttermekbe, úgyhogy egészen elképesztő.
1: Francia éttermekbe, biztos gondolom sírva mentél.
0: Igen, igen. Hát voltak izgalmas dolgok, izgalmas ételek, csigát nem kóstoltam, azt nem mertem, de rengeteg finomságot megkóstoltattak velem. Ezért is hálás vagyok, és az én nagy reménységem az az, hogy rövid időn belül a kollégiumi kántust kivihetem Párizsba. Franciaországban még nem nagyon járt a kórus, hiszen a református kötődés nem túl erős, nagyon kevesen vannak Franciaországban, főleg Párizsban, de az összeköttetéseknek hála talán egy kiutazást meg tudunk oldani.
1: Maradnék még képzeletben én is Párizsban, főleg így, ahogy mesélsz, de jöjjünk vissza ide Debrecenbe, és akkor halljuk, hogy hogyan kezdted a munkát a kántussal. Mi volt az első lépés, mondom meg, kellett ismerkedned velük, ez hogy ment?
0: 2023. májusában már volt egy bemutatkozó alkalom, ahol egy művet kellett betanítanom, és ez alapján döntöttek a későbbi sorson felől, és így amikor én augusztus végén Debrecenbe költöztem, és szeptember elején elkezdtem a munkát, akkor már ismertek. Viszont nem én vezettem a kórust, hiszen Arany János tanár úr volt az, aki még egy teljes éven keresztül vitte a hátán a rengeteg feladatot, ami pont arra volt jó, hogy én beletanulhassak. Tehát egy év alatt én elleshettem a fortélyokat szervezés tekintetében, betanítás tekintetében, taktoborzás tekintetében.
1: Tehát akkor te mint a jobb keze ott voltál mindig mellette, mint egy árnyék követted?
0: Kis túlzással lehet mondani ezt, rengeteget tanultam, és kértem is, hogyha én kiállok vezényelni, legyen az mondjuk a próba alkalmával, vagy egy koncert alkalmával, akkor utána mondja el a tapasztalatait, hogy mind változtassak, mi az, ami jó. Tehát, mint egy mentortanár segítsen ezen az úton engem végig.
1: És jó mentor volt.
0: Nagyon jó mentor volt, igen. Sok jó dolgot mondott, sok izgalmas dolgot, amin én tudtam a későbbiekben változtatni.
1: Mit mondott, mind változtass? Emlékszel rá?
0: Apró dolgokra kell inkább gondolni, vezénylés technikai dolgokra.
1: Aha, tehát ez olyan szakmai, hogy most ez minket annyira nem fog lázba hozni, igaz?
0: Igen, így is lehet fogalmazni.

0: És akkor, amikor már teljesen szabad kezet kaptál a kántus felett, akkor hogyan kezdtél neki a munkának? Mi volt a koncepciód? Mert ugye egy év alatt beletanultál, akkor már gondolom jöttek gondolatok, hogy hogy is kellene, mint is kellene.
1: Folyamatosan jöttek gondolatok, és ezeket én föl is írtam magamnak, tudván, hogy a későbbiekben ezt még elő tudom venni. Amikor én egyedül maradtam, ez 2024 októberre volt. Tehát én már egy éve itt voltam, szeptemberben tanár úr még itt volt, és október elejétől kezdve vagyok egyedül a csapattal. Nagyon sok mindent kellett csinálni, hiszen először vezettem egy kórust.
0: Nem volt ijesztő?
1: Nagyon ijesztő volt, bevallom őszintén. Kellett is néhány hét, hogy beleszokhassam, de így 3 év távlatából azt tudom mondani, hogy nagyon jól jött ki a dolog, hiszen magabiztosságot szerezhettem, és most már úgy tudok kiállni a kórus elé, hogy nem kell különösebben izgulni azon, hogy valaki megpróbál-e kijavítani, stb. Bár ilyen szerencsére nem fordult elő, de...
0: Tehát azért van egy tisztelet a karvezető irányába, igaz?
1: Természetesen, és hogyha esetleg vannak kisegítőink is, akik mondjuk egyetemi tanárok, zenével foglalkoznak napi szinten, ők is segítenek, hogyha valami van, de nem mindenki előtt mondják el, hanem csöndes magányomban segítenek. Tehát mindenki

0: mi szeretettel fordul felém.
1: Az, hogy te itt a református gimnáziumban énektanár vagy, mennyit ad hozzá ehhez a tevékenységhez? Azért kérdezem így, mert ugye mindig cél volt egyfajta fiatalítása a református kántusnak, hogy ez akkor egy ilyen jó lehetőség számodra, hogy innen is tudsz toborozni esetleg kántus tagokat, vagy ezt csak én gondolom így kívülállóként?
0: A fő cél valóban az, hogy én, mint a gimnázium énektanára, a diákságot behívjam. Nincs egyszerű dolgom, ezt bevallom, de talán azt lehet mondani, hogy jó úton haladunk, és az idei évtől már nem csak a gimnáziumra tudunk támaszkodni, hanem reménység szerint az egyetemistákat is meg fogjuk tudni szólítani. Hiszen nem titkolt célunk az, hogy létszámban jelentős mértékben szeretnénk növelni kórust, hiszen a gimnazisták ők egy hosszú távú befektetés, akik egy-két év után fognak stabil taggá válni. Az egyetemistáknak már, ha lehet így fogalmazni, kifejlett hangjuk van, és ők fél év, egy év alatt tudnak komoly taggá válni, de megpróbáljuk megnyitni a lehetőséget a gyülekezeti tagok, külsős egyetemisták számára is, hogy aki református kötődésű, vagy elfogadja a mi értékrendünket, szívesen csatlakozik egy kórushoz, őt is sok szeretettel várjuk.
1: Mennyivel lett több a kiszállásos szolgálat?
0: Jelentős mértékben növekedett. Amikor volt a járvány időszak és komoly lezárások voltak, nagyon visszaesett a meghívások száma. Viszont amikor 2022-ben újraindult, nem tudok pontos számot mondani, de 15 körül lehetett a meghívások száma. Ez 2024-25-ben 30 fölé emelkedett, és már most látjuk, hogy a 26-27-es tanévben hát bőven 30-40 körül leszünk. Úgyhogy a meghívások élnek, ezeknek próbálunk eleget tenni, de arra is figyelni kell, hogy nem mindenki ér rá pont ugyanakkor, úgyhogy nagyon meg kell időben szervezni.
1: Hát meg azért jó, hogyha egy kicsit bővebb taglétszámmal rendelkezik a kántus, mert akkor mindig van egy merítés, és hogyha néhányan nem érnek rá, akkor is mindig össze tud állni egy olyan kórus, amelyel meg lehet jelenni, amely meg tud szólalni, nem?
0: Pontosan, és most már a meghívások nem csak a Tiszántúlra korlátozódnak, hanem már a Dunántúlra is hívnak bennünket. Párciumba, Erdélybe is van meghívásunk, meg határon túli magyar lakta területekre is hívtak már bennünket.
1: Mi a helyzet a taktoborzással? Lesz most ősszel is?
0: A gimnazisták számára a taktoborzás megtörtént, bemutatkoztunk nekik a gólyatáborukban, illetve a következő hét folyamán, amikor az iskolában találkozom velük az első tanórákkal, kamával akkor fogom őket invitálni, hogy mostantól már lehet jönni, és várjuk őket szeretettel.
1: Ilyenkor van egy meghallgatás?
0: Ez mindig óriási nagy kérdés egy kórus életében, hogy legyen meghallgatás először, vagy hívjuk be, nézze meg, hogy egyáltalán tetszik-e neki a kórus. Engem a budapesti kórusoknál, sőt még a párizsi kórusoknál sem hallgattak meg, hanem én azt mondtam, hogy van tapasztalatom, éneklés terén szívesen csatlakozok, beültem egy-egy próbára, a szólamvezetők, akik mellettem ültek, ők félfülel hallgattak engem, és akkor utána megbeszélték a karnaggyal, hogy ez a tag jó lesz, vagy éppen nem lesz jó, és akkor így kerültünk be, de értelemszerűen egy meghallgatás az mindenféleképpen előnyös lehet.
1: Hát igen, igen, most magaddal hasonlítottad össze azokat a fiatalokat, akiknek még nem biztos, hogy van túl sok tapasztalatuk az éneklés terén, tehát azért, amikor ott Párizsban téged nem hallgattak meg, akkor tudták, hogy van tapasztalatod, a gyakorlatod, nem?
0: Igen. Én bízom abban, hogy aki kórusba szeretne énekelni, maga tisztában van azzal, hogy tud énekelni, vagy fejleszthető, vagy nem ez az ő útja.
1: Volt már olyan, hogy így kihallottad a kórusból, hogy hát valami itt nem stimmel, és aztán rájöttél, hogy aha, te vagy az, és akkor így négy szem közt lehet ilyenkor mondani a kórustagnak, hogy egy kis hangképzés úgy nem ártana, vagy erre figyelj, arra figyelj.
0: Persze a kórus életében ez elkerülhetetlen, tehát mindig lesz ilyen tag, de egy-két mondattal el lehet venni az élét ennek, és akkor lehet külön gyakorolni, és ez egy nagyon jó lehetőség például egy másik kórustagnak, hogy akkor leül vele, közösen gyakorolnak, és aki nehezebben veszi az akadályokat, neki több idő ugyan, de be tud utána csatlakozni a nagy tömegbe. Először halkan, utána pedig erőteljesebben, és pont ez a kórusnak a lényege, hogy itt nagy tömegben éneklünk, nem pedig egyénenként. Hát én magam is azért mertem el énekelni erőteljesebben, hiszen ott volt mellettem 30 másik ember. És úgy voltam vele, hogy kiállunk a színpadra, templomba, izguljanak a többiek. Vagy hogyha én éppen nem tudom azt a részt, akkor elhallgatom, hagyom, hogy a többiek csinálják.
1: Mondjuk egy repertoár frissítés vonzóbbá teheti a fiatalság számára a kántust?
0: Mindenféleképpen. Ennek vannak akadálya is, például, hogyha menni kell valahova egy reprezentatív eseményre, oda csak komoly művet tudunk vinni.
1: A komoly mű is lehet jó, szóval igen. Vonzó a fiatalok számára.
0: Abszolút. Illetve vannak kisebb művek, amelyeket én már elkezdtem betanítani, spirituálék, angol nyelven, énekeltünk már franciául is, németül is szeretnék énekelni.
1: A nagyon írt is egy füzetet.
0: Pontosan.
1: Spirituálékkal, ugye?
0: Pontosan, úgyhogy az egy kifejezetten jó kötet, mert van a benne három szólamú művek is, amelyeket gyorsan meg lehet tanulni. És rögtön van sikerélmény. A kórusnak nagyon gyakran ez a hátránya, hogy fél éven keresztül gyakorlunk valamit, és a sikerélmény az első koncerten fél év vagy néhány hónap után következik el. Nincsen sikerélmény, mint például a sportban, ahol elmegy három edzésre, elérkezik a meccs ideje, és rögtön van eredmény. Vagy győzelem, vagy bukás. Ez a kórus szempontjából nehezebb, viszont hogyha vannak egyszerű művek, amelyeket gyorsan meg lehet tanulni, azokkal nyert ügyünk lehet.
1: És hogy vetted észre, hogy mennyire fogadott el a kántus, tekintve, hogy azért vannak idősebb tagok is?
0: Most már talán magabiztossággal ki tudom jelenteni, hogy teljes mértékben elfogadtak. Én nem uralok le senkit, tehát mindenkinek a javaslatát meghallgatom, legyen az diák vagy már felnőtt. Én szeretném ezt a kórust egy közösségé formálni, továbbfejleszteni, ahol mindenkinek meg lehet a saját szava. Például az idősebbek, a tapasztaltabbak el tudják mondani, hogy régen mi volt, régen mi működött, amit én értelemszerűen nem tudhatok. És már volt ilyenre példa, és azért nagyon hálás vagyok, hogy ezt megosztották velem. De például a gimnazisták abba tudnak segíteni, hogy a promóciót hogyan tudjuk felélénkíteni. Tudtom nélkül, ők csináltak egy promó videót, amit majd nem sokára meg is fogunk osztani az internetes felületünkön is. Tehát, hogy minden egyes korosztálynak megvan a maga lehetősége, tapasztalata arra, hogy hol tud segíteni ebben a közösségben. Tehát nem én mondom meg, hogy most ez van, ez lesz, hanem ugyan én mondom kire az áldást, de így közösen beszéljük át a dolgokat.
1: Volt egy törekvésed, emlékszem arra vonatkozóan is, hogy a heti egy próbát kettőre emeljétek. Ez mennyire sikerült?
0: Sikerült. A közgyűlésünk megszavazta, hogy visszahozzuk a heti két próbát, de ez nem mindig jön össze, hiszen nem tudunk mindig minden egyes taggal ott lenni. Viszont azt csináljuk, hogy csütörtökönként, amikor ez a plusz próba van, akkor nagyon gyakran vannak szólampróbák. Egyik héten a lányok jönnek, másik héten a fiúk. És akkor így tudjuk megoldani. Kedden meg csak össze kell próbálni. Tehát ezzel rengeteg időt lehet spórolni.
1: És még belefér az idődbe az is, hogy a szabadságtelepi református gyülekezet kántoraként szolgálj. Ez hogyan jött? Te választottad, ők kértek fel. Hogy kerültél te oda?
0: Nem én választottam őket, hanem én úgy kerültem oda, hogy az ottani kántort, akit én egyébként még Sopronból ismertem, ő a kedves párjával Budapestre költözött. Én meg pont költöztem Budapestről Debrecenbe. És mivel ismertük egymást, ezért kicseréltük egymást tulajdonképpen. Pontosan. Én egyébként nagy pingpongos vagyok, úgyhogy ez még idevágó dolog is volt. És igen, valóban 2023. szeptemberre óta vagyok ott kántor.
1: Akkor, hogyha most már említetted a pingpongot ennek a megjegyzésemnek köszönhetően, akkor a szabadidődet mivel töltöd szívesen? Akkor az egyik a pingpong, ugye?
0: Igen, hát nevezzük asztali tenisznek, az talán hivatalosabbnak tűnhet. Nagyon szeretek asztali teniszezni, kerékpározni is nagyon szeretek.
1: Például... Azon is közeleket? Városon?
0: Igen, én a városban nem autózom, hanem inkább kerékpárral megyek. Ezt a szabadságtelepi gyülekezet tudja, hogy amint meglátják a kék kerékpáromat, tudják, hogy már itt vagyok. Tehát én mindenhova városon belül azzal közlekedek, de például most nyáron körbetekertem a Balatont egy éjszaka alatt, úgyhogy kis túlzással lehet mondani, hogy aktívan próbálok sportolni.
1: Mondhatjuk, hogy most már azért otthon érzed magad itt Debrecenben valamilyen szinten? A szíved az még Sopronban maradt, én ezt látom a szemedből.
0: Igen, a szívem soproni, de már kezdem megszokni Debrecent is. Úgy gondolom, hogy itt a közösség nagyon jó. Habár az első időkben lehet azt mondani, hogy nehezebben nyíltak meg itt a debreceniek, de hosszú távon azt lehet mondani, hogy végtelenül kedvesek és befogadóak, miután már megismerték az embert.
1: Igen, mert itt hosszú távon számítanak rád, ugye ezt érzed?
0: Igen, ez egy hosszú távú itt lét lesz, ebben már biztos vagyok.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban ezúttal László Lórándot, a Debreceni Református Kollégium kántusa karnagyát ismerhették meg, megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra.
2: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Új eljárásrendet adott ki a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitelének megelőzésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vele született szifilisz kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha az anyai fertőzést időben felismerik, és pozitív eredmény esetén haladéktalanul megindul az anya kezelése. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismét szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Ha a várandóság már túlhaladt ezen az időszakon, a vizsgálatot a következő várandós gondozás során szükséges elvégezni. Azoknál a kismamáknál, akik nem vettek részt gondozásban, illetve akik a szifilisz fertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülnek, a szüléskor szifilisz gyors tesztet kell végezni. Pozitív eredmény esetén haladéktalanul meg kell tenni az anya és az újszülött megfelelő ellátásához szükséges intézkedéseket, amelyek között a legfontosabb az antibiotikumos kezelés. Mint ismert, Magyarországon a szifilisz járványügyi helyzete sokat romlott az elmúlt években, 2021 óta jelentősen emelkedik a vele született szifilisz előfordulása. 2025-ben 91 esetet, az idei év első 8 hónapjában pedig már 100 esetet regisztráltak. Elfogtak egy 16 éves győri fiút, aki ellen terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint az amerikai szövetségi nyomozóirodától érkezett jelzés szeptember közepén a magyar hatósághoz, hogy egy felhasználó erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy platformon. Az FBI-t az esetről egy a mesterséges intelligencia területén működő vállalat értesítette. A magyar nyomozóknak megküldött iratokból kiderült, hogy az amerikai cég egyik termékének felhasználója csevegő robottal történt beszélgetése során tett terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket. A fiatalkorút kedden az otthonában fogták el, majd kutatást tartottak nála, lefoglalták mobiltelefonját és számítógépét is. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előre jelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás, derült ki a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Országos Mentőszolgálat munkatársainak több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatából. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek, a lehűlés volt a szívmegállások egyik legfontosabb időjárási kockázati tényezője, minden egyes Celsius fokos átlaghőmérséklet csökkenés átlagosan 1,4%-kal növelte a napi kórházon kívüli szívmegállások számát. A kutatók szezonális összehasonlításban azt is kimutatták, hogy télen mintegy 18%-kal több ilyen esemény történt, mint nyáron. A szakemberek szerint a következő lépés olyan korai figyelmeztető rendszer kidolgozása lehet, amely az időjárás előrejelzések alapján segítheti a mentőszolgálatokat és a kórházakat a kapacitások megtervezésében és a várható nagyobb terhelés kezelésében. Emellett a jövőben a szív- és érrendszeri betegek és hozzátartozóik számára is jelezheti a fokozott kockázatot. Időszakokat, így nagyobb figyelmet fordíthatnak a figyelmeztető tünetekre, és szükség esetén hamarabb kérhetnek orvosi segítséget. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az ország legnagyobb szemétszedési akciója, a Teszed, az idén október 12-e és 18-a között lesz. A minisztérium támogatásával megvalósuló esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. Az akció keretében gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok. Kitértek arra is, hogy vannak olyan hulladékok azonban, amelyeket az akcióban sem összegyűjteni, sem elszállítani nem lehet, így például az építési és bontási törmelékek, a festékek, a gyógyszer, illetve a motorolaj, valamint az elektromos és elektronikai berendezések. Ha ilyen hulladékot találnak a gyűjtési terület, azt a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön többnyire napos felhős időszakok váltják majd egymást, kisebb esőre, záporra is számítani lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész.
3: Szent Péter Eser.
1: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
0: A gólya kalifa.
1: A rosti fiú esete.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Oliver című művéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
7: Sandoval nem volt a hosszas tűnődések embere. Az ő közé tartozott, akik az első impulzusra mindjárt tesznek valamit, még akkor is, hogyha fogalmuk sincs, hogy mit tegyenek. Egy pozitív adat volt a kezében, hogy Antas bent lakik a városban, a Hotel Bonvecchiattiban. Átment a Szent Már téren, elhaladt az óratorony íve alatt, és belépett a Merceriára, majd a Calle dei Fabrira, ahol sok kis ékszerüzlet van. Itt beleütközött Marcelbe. Csak most vette észre, milyen rendkívül csinos ez a lány. Nem szoba szépség, gondolta magában. Azok közé tartozik, akiknek az utca áll a legjobban. Marcel előadta, mit végzett az ékszerészeknél, és máshol, ahol Saint-Germain megbízásából járt el. Ismét visszatértek közben a Szent Márk térre. Mondja Sandoval, kérdezte Marcel, magának mi a véleménye az egészről? Zseniális, mondta Sandoval. Ilyen terv 100 évben egyszer születik meg egy ember agyában. Gondolja? Nekem túlságosan szép az egész. Őszintén megvalva, mindig fáztam a nagy üzletektől. Sokkal jobban szeretnék most egy derék, megbízható öreg palit, aki mellett egy kicsit kipihenhetném magam. Nem tud véletlenül valakit. Majd gondolkozom. És Oszkár? Oszkár szörnyű féltékeny. Igen, hát nem aranyos, hogy valaki féltékeny a nőjére a mai világban. Talán ezért is szeretem annyira. Ezért bocsátom meg a butaságát és az élhetetlenségét, mert ritkán láttam ilyen kétballábas embert. Most már kint álltak a parton a San Giorgio Maggiore karcsú tornyával szemben azzal a tengeri panorámával, amelyet a békevilágban minden valamire való ember megnézett egyszer az életben, mint ahogy a Mohamedán Mekkába zarándokol. Sandoval, bár már századszor látta, most is önfeledten merült el a belencei kép rózsaszín szépségébe. Ekkor az alkonyodó aranyvízre egy nagy, fehér hajó siklott be, lassan, hogy horgonyt vessen valahol a Santa Maria della Salute temploma előtt. És ez a hajó valami titokzatos úton felébresztette Sandovalban a nagy ötletet, amelyet egész délután hiába keresett. Marcel, kiáltotta, megvan! Találtam valakit magának. Ki az? Egy nagyszerű öreg pasas, a földkerekség legnagyobb hülyéje. Egyenesen magának találták ki. Itt van Velencében, csak rá kell bukkanni. A címét tudom. Na jó, apuskám, házhoz szállítani azért mégse lehet engem, mondta Marcel mélységes erkölcsi felháborodással. Az embernek kell valamit adnia magára. Mit gondol maga? Én egy olcsó nő vagyok? Egy olyan alkalmi viszony? Hogy is, ne, apuskám. Az én viszonyaim mind legalább 2 hétig eltartottak, de voltak sokkal hosszabb lejáratúak is. Drágaságom, Isten ments, nem is úgy gondoltam, mentegetőzött Sandoval. Tudom én jól, hogy kivel van dolgom, ha a festő vagyok. Meg tudom különböztetni a nőket egymástól. Majd megrendezünk egy kis jelenetet. Most egyelőre menjünk vacsorázni. Kellemesen megvacsoráztak, és elborozgattak a Szent Márk tér mögött egy kis vendéglőben. Vacsora után pedig újra kimentek a Szent Márk térre. A Szent Márk tér a világ közepe. A béke években a világ sokkal kisebb volt, mint ma. Sokkal kevesebb ember volt, illetve sokkal kevesebb ember számított. És volt egy-két pont a világban, amelyet középpontnak lehetett tekinteni, ahol időnként mindenki összetalálkozott. Ilyen volt a Szent Márk tér is. Sandoval helyesen számított. Csak ugyan összekerültek itt Antasszal, méghozzá a legszerencsésebb körülmények között. A gróf Pepita nadrágban és fehér vászonkabátban, kombjukában hatalmas szegfűvel, magányosan sétált fel és alá a téren. Monoklián át, korát meghazudtoló érdeklődéssel szemlélve a hölgy közönséget. Sandoval úgy intézte, hogy szembe jöjjenek vele. Antas, amint egymás közelébe értek, annyira elmerült Marcel csodálásába, hogy Sandovalt észre sem vette. Amíg ez harsányan, rá nem köszönt. Jó estét kívánok, gróf úr! Antas szörnyen összerezzent, de amikor felismerte Sandovalt, arcán boldog mosoly váltotta fel a megdöbbenést. Odalépett hozzájuk.
3: Sandoval, bocsásson meg a lavarom, de nem állhatom meg, hogy egy-két szót ne beszéljek önnel, itt a Szent Márk téren.
7: És közben folyton Marcel felé hajlongott, nem hagyva kétséget afelől, hogy miért örül a Sandovallal való találkozásnak.
4: Cher Marcel, mondta Sandoval, engedje meg, hogy bemutassam igen előkelő pártfogómat, Antas grófot, aki annak idején 7. Olivér király palota nagyja volt.
7: Marcel igen barátságosan mosolygott, és élénk társalgás indult meg kettőjük között. Antas indítványára beültek az egyik kávéházba. Sandoval csak félfüllel hallgatta Antas együgyű felvágásait, közben a tervén gondolkozott. Antas szavaiból kivette, hogy a gróf ebéd után eljött a szállodájából, és azóta még nem volt otthon. Tehát az őrnagy levelét még nem kaphatta meg. Holnapra, mire megkapja, már igen jó barátságban lesz Marcellel. Hirtelen nem tudta megállni, hogy ne kérdezze meg Antasztól. Gróf úr, ne vegye sértésnek, ha az egykori beavatottság jogán megkérdezem. Mit szólt a méltóságos asszony, amikor ön múltkori kis kirándulásunk után hazatért?
3: Fiacskám, szerencsém volt. Óriási szerencsém. Mivel hol értem, kitört a forradalom, és engem elcsaptak a palota nagyságtól. Ez azután elleni hatást tett feleségem idegeire. Minden másról egészen elfeledkezett. Azóta sem heverte ki szegény a csapást. Azért jöttem ide Velencébe üdülni.
7: Marcel előadta, hogy festőnő, de nincs rá szüksége. Velencében tanulmányúton van. Nagyon szereti a tengeri halakat. Finoman és disztingváltan beszélt Sandoval nagy szórakozására. Éjfél felé elbúcsúztak Antasztól, miután másnapra hajó kirándulást beszéltek meg Buránóba, a kis halászfaluba, amelynek színes bárkái és eleven vízi élete Marcelt bizonyára nagyon fogja érdekelni. Mondja, ez csak ugyan igazi gróf? Kérdezte Marcel, amint hazafelé hajóztak. Egészen igazi. Már a nagyapja is gróf volt. Látszik is rajta, olyan finom úriember. Nem olyan, mint szegény Oszkár, de azért Oszkárt mégis jobban szeretem. Vajon miért van ez? Hasonló a hasonlóhoz vonzódik. Valahogy úgy. Saint-Germain-t még ébren találták. Bementek hozzá, és Sandoval elmondott a dologból annyit, amennyit szükségesnek tartott. Mavira Stendhalt természetesen nem keverte bele a dologba. Azt mondta, véletlenül ismeri azt a Palaver nevű embert, aki a levelet írta. Párizsban sokszor volt együtt vele, és most itt összetalálkoztak. Érdekesek a véletlenek, mondta Saint-Germain. Most csak azt kellene még tisztáznunk, vajon ez a Palaver honnan tudott a dologról. Van önnek valami feltevése? Sandoval úgy érezte, mint a keresztkérdések alá vetnék, de elkészült erre a kérdésre is. Nem tudok mást képzelni, mint hogy Koltor környezetében van valaki, aki kifecsegte, micsoda üzletre készül a főnöke. Palaver pedig, mint altúriai, tudja jól, hogy a király nincs Velencében, tehát Koltor csak egy álkirállyal érintkezhet. Biztos maga abban, hogy a király nem lehet Velencében? Sandoval majdnem zavarba jött. Sejt valamit ez az ember? Megsúgta neki dicső üke a századok ködén át. Hogyne, biztos vagyok benne, mondta. A király nagyvadra vadászik Közép-Afrikában. Azt mondják, szólt Saint-Germain eltűnődve. Na, mindegy, tehát holnap.
4: és részletesen kidolgozták a tervet Antaszra vonatkozóan. Másnap korán reggel kirándultak Buránóba. Sandoval azért beszélt meg igen korai időpontot, hogy Antasznak ne legyen ideje előbb Koltorhoz menni. A találkozáson Antasz igen idegesen jelent meg. Látszott, hogy valami nagyon nyomja a lelkét. Nyilván Mavira Stendhal levele, amelyet időközben el kellett olvasnia. Mikor a kis hajón ültek, és a sima vizen a velencét övező kis szigetek felé közeledtek, Antasz nem bírta tovább, és kiöntötte a szívét.
3: Ma reggel egy levelet kaptam bizonyos dr. Palavertől, aki államtitkár volt hazámban Aldúriában, mondta. Az államtitkár azt írja, hogy Velencében szélhámosok garázdálkodnak. Hetedik Olivér királynak és udvartartásának adják ki magukat, és így akarják Koltort, a nagy pénzembert félrevezetni. Az egész történet olyan valószínűtlen, hogy nem is hinném el. Hát, ha nem Palavel írta volna. És ami a legfelháborítóbb az egészben, azt mondja, hogy a banda tagjai közül valaki engem készül alakítani. Antasz grófnak adja ki magát. Ez égbe kiáltó. Képzelj el, Sandoval, ha a feleségem azt hallaná, hogy én szénhámosok közé keveredtem, soha többé be nem tehetném a lábamat Altúriába.
4: És mit szándékozik tenni, gróf úr?
3: Mi ma elmegyek Koltorhoz. Megmutatom neki a levelet, és leleplezem az egész bűnös üzelmet.
4: Ma? Azt hittem, hogy ma egész nap együtt leszünk, nyafogta Marcel. Azt hittem, hogy kint maradunk Buránóban.
8: Milyen aranyos maga,
4: lelkesedett Antasz.
8: Milyen boldog lennék, Istenem, milyen boldog lennék, ha kint maradhatnék.
4: Egy pillanatig habozott, aztán felsóhajtott.
8: A kötelesség nem rózsa ágy, ahogy nagy nemzeti költőnk mondja. Még ma okvetlenül beszélnem kell Koltorra. Holnap, ki tudja, talán már késő. Néha az ember oly hamar becsapják, hogy jóformán észre sem veszi.
4: Hát akkor legalább vigyen magával, kérte Marcel. Még sosem láttam közelről ilyen nagy milliomost, mint Koltor. Kíváncsi vagyok, milyen az arca. Engem, mint festőnőt, annyira érdekelnek az arcok.
8: Boldogan elvinni, de hát hogyan?
4: Ó, az csak nem probléma. Mondja azt, hogy az unokahúga vagyok, és nem akart engem egyedül hagyni a hotelben.
8: Igaz, nagyszerű, reniális.
4: Gróf úr, mondta Sandoval. Nagyon nagy tolakodás lenne, ha arra kérném, hogy mutassa meg nekem azt a bizonyos levelet.
8: Nem, dehogy. Itt is van.
4: Kivette zsebéből és átadta Sandovalnak. A festő a levél tanulmányozásába mélyedt. Közben Marcel elhívta Antaszt a fedélzet másik oldalára, hogy mutasson neki valamit. Sandoval a levelet kicserélte egy másik levéllel, amelyet Saint-Germain írt aznap reggel. Mint hogy az őrnagy a levelet Sandoval levélpapírjára írta, nem volt nehéz egy ugyanolyan alakú levelet kiállítani. Saint-Germain persze nem tudott erről a szerencsés koincidenciáról. Mikor a gróf visszatért, Sandoval átadta neki a borítékba gondosan visszatéve a hamis levelet. A gróf bele se nézett, csak zsebre vágta. Megérkeztek Buránóba. Miután megnézték, amit meg lehetett nézni, leültek ebédelni. Antasz, amint már mondtuk, a nap bármely szakában szívesen fogyasztott szeszes italokat. Most is alaposan nekilátott. A szerelem és a honfibú is fokozott ivásra indította, és Marcel és Sandoval egyáltalán nem beszélték le róla. Mondja, gróf úr, maga csak ugyan olyan jóba van Koltorral? Kérdezte Marcel.
8: Hogy jóba vagyok-e, kedvesen? Mondhatom, hogy valósággal a tenyeremből evett, amikor utoljára Altúriába járt. Minden este együtt mulattunk. Csak az a káros szegényke nem bírja az italt. Mindjárt berúg, és akkor disznóságokat beszél.
4: Érdekes. És hogy szólították egymást? Tegeződtek?
8: Hát persze, hogy tegeződtünk,
4: lódította Antasz, miután látta, hogy ezzel imponál Marcelnek.
8: És csak úgy szólítottuk egymást, hogy drága kisfiam.
4: Úgy szólította a nagy Koltort, hogy drága kisfiam. Hallja, Sandoval? Csodálatos. És csak úgy oda mehetett hozzá, és például csak úgy megveregethette az arcát, és azt mondhatta, na, drága fiacskám, hát hogyan ityeg a fityeg? Vagy valami hasonlót?
3: Hát persze. Colton nagyon élvezte közvetlen modoromat és állandó derűmet.
7: Hát azt azért nem hiszem, gróf úr. Ne haragudjék rám. Ezek a norlandiak sokkal savanyúbbak, és sokkal tartózkodóbbak sem, hogy így lehessen velük beszélni, mondta Sandoval.
3: Mi az? Nem hiszed? Maga se hiszi, Marcel?
7: Nem bizony.
3: Pedig így van.
7: Majd meglátjuk. Menjünk most mindjárt el Coltorhoz, és mutassa meg, gróf úr, hogy igaz. Paskolja meg Coltor arcát, és kérdezze meg tőle, hogy hogyan igyeg a fityeg.
3: Jól van, gyerünk!
7: Kiáltotta Antas részeg magabiztossággal.
3: Mondok én még különbeket is neki. Hát csak nem képzelik, hogy félek egy Coltortól. Nevetséges! Én féljek egy közönséges kereskedőtől. Azt teszek vele, amit akarok, amihez éppen kedvem van. Ma! Meg fogjátok látni!
7: A hajón sem józanodott ki. És mikor kiértek a Lidóra, Sandoval és Marcel megitattak vele a biztonságukából még két pohár maraschinót, mielőtt felmentek Coltorhoz. Sandoval a halban leült, és várta az eredményt. Mikor Antas átadta névjegyét Coltor titkárának, az egy pillanat

0: mi alatt az mozdulni sem tudott a meglepetéstől.
1: – Ma, hogy ityeg a fityeg?
0: – kérdezte harsányan, majd jelentőség teljes oldalpillantást vetett Marcelre.
1: – Szereted még a bütös sajtokat?
0: Coltor nem jött egy könnyen zavarba, de most majdnem elvesztette biztonságát. Kérdő pillantást vetett Marcelre, aki cinkosan intett neki, mintha azt mondaná, hogy Antaszra most mindent rá kell hagyni. Kedves Hófú, nagyon örülök a látogatásának, a látogatásodnak.
1: Remélem, hogy örül, drága fiacskám,
0: harsogta Antasz.
1: Hát, mi, ha tudnád, hogy miért jöttem. Ja, és magammal hoztam a kis unokahúgomat is.
0: Coltor meghajolt Marcel felé.
1: Aki rendkívüli, egészen rendkívüli, helyes és szép és okos és gyönyörű fiatal hölgy, de hiszen csak rá kell nézni, minek is magyarázom. Na mi szólsz hozzá, a kis húgomhoz, drága fiacskám?
0: De Ugolino bácsi, mondta Marcel szégyellősen, és közben megint cinkosan intett Coltornak. Foglalj helyet, Gófú, mondta Coltor most már idegesen. Parancsolsz talán egy pohár hideg vizet?
1: Vizet? Egy Antazorófnak hogy képzeled áll a fiacskám?
0: Hát akkor, mivel állhatok rendelkezésedre?
1: Mivel is, de válsak, most nem jutod eszembe. Ja, igen, tudom már. Drága a fiacskám, én azért jöttem, hogy megmentselek.
0: Hogy megments? Engem? Mitől?
1: Kérdezz, szegény Coltorkám, te olyan gyanútlan jó fiú vagy, te nem is tudod, milyen veszedelemben forogsz. Fiacskám, gyere, zsúgok neked valamit. Coltor, te szénhámosok hálójába kerültél?
0: Ordította a közel hajoló Coltor fülébe. Coltor hátraugrott. Miféle szénhámosokról beszélsz?
1: Én most nem tudom neked pontosan megmondani, szerelmes vagyok. De nézd, itt van ez a levél, amelyet Palavel barátomtól kaptam. Ebből mindent meg fogsz tudni.
0: És átnyújtotta Coltornak a levelet, amelyben ez állt. Igen, tisztelt Coltor úr. Kérem, legyen elnézéssel szerencsétlen barátom, Antasz gróf iránt, akit az altúriai forradalmi események és imádott uralkodójának trónvesztése annyira megviseltek, hogy még nem tudta visszanyerni lelkének egyensúlyát. Különféle üldöztetési kényszerképzetek gyötrik, mindenkit le akar leplezni, mindenütt szélhámosságokat és összeesküvőket gyanít, ami érthető is. Most arra kért engem, adjak neki egy önhöz írt levelet, mert feltétlenül beszélni akar önnel, egy nagy összeesküvést akar ön előtt leleplezni. Nem térhettem ki kérése elől, de vele küldtem unokahúgát, hogy vigyázzon rá, és lehetőleg vegye elejét esetleges botrányos viselkedésének. Még egyszer kérem, legyen elnéző egy szerencsétlen beteg ember iránt, és igyekezzék barátságos úton szabadulni tőle. A mielőbbi viszontlátásig, Saint-Germain. Coltor összehajtotta és zsebretette a levelet. Antasz közben leült, és egy pillanatra elszundított. Gyakran van ez szegénnyel? Kérdezte Coltor halkan Marceltől.
2: Szegény Ugolino bácsi, mostanában igazán kis és sokat iszik, de meg lehet érteni. A bánat.
0: Antasz felkapta a fejét.
1: Na, drága fiacskám?
0: Kiáltotta, de kisé elhalóan.
1: Hát hogyan igyeg a fittyeg?
0: Kedves Hófú, nagyon örültem, hogy láttalak, és nagyon sajnálom, hogy bár el kell menned. De kedves unokahúgod mondja, hogy sürgős dolgotok van.
1: Igen, igen, persze. És a levél? Elolvastad?
0: Hogyne, elolvastam, és nagyon köszönöm, hogy figyelmeztettél. Örre, hálás leszek neked, hogy leleplezted az összeesküvést.
1: Hálára nem számítok. Amit tettem, azt a hala és a becsület oltárán. Érted?
0: Értem, hogyne?
1: Hát akkor is remeled!
0: És Marcel által támogatva kitántorgott a szobából. Másnap reggel Saint-Germain élénk ovációkkal fogadta Sandovalt a Palazzo Pietra Santában, ahová az előkészületek miatt beköltöztek. Remek, Sandoval mester! Egészen kitűnően intézte el. Festőben ilyen tehetségeset még nem is láttam.

0: Ha netalán el akarná hagyni művészetét egy más szakma kedvéért, nagy jövőt jósolnék önnek. De az egész történetből az a legfőbb tanulság, hogy nagyon kell sietnünk. Ki tudja, ez a palaver még mire betemethet? Egy percet sem késhetünk. Én még várni akartam, de látom, hogy nem lehet. Kedves Sandoval, már ma végbe fog menni a történelmi nevezetességű találkozó. Már ma délután. És az előkészületek? Az emberek már itt vannak. Baudrieu, Valmier, Gervaisis már befutottak. Délelőtt instruálom őket, és lóhalálában beszerezzük az összes kellékeket. Még egy személy kellene. Azt akarom ugyanis, hogy Ortrud hercegnő itt legyen a palotában. Ortrud Marcel lesz. Már most Marcel mellé kell egy öreg grófnő, aki gardírozza. Végre is Ortrud hercegnő még inkognitóban sem jöhet el csak úgy vőlegénye palotájába. Ez nehéz, mondta Sandoval. Először is honnan veszünk hirtelen egy öreg grófnőt? Másrészt Koltor most már ismeri Marcelt, mint Antas unokahúgát. Feltétlenül szükséges Ortrud hercegnő jelenléte? Minden esetre igen ajánlatos. Ez meggyőzné Koltort arról, hogy a királynak komoly szándékai vannak. Vissza akar térni a trónra. Feleségül akarja venni a hercegnőt. Nem fogja meggondolni magát. Az a körülmény, hogy Koltor már látta Marcelt, nem számít. Marcel egészen más maszkban fog fellépni, és kitűnő színésznő. Ami pedig az öreg grófnőt illeti, csak ugyan, honnan vegyek egy öreg grófnőt? Vajon honnan? Megvan. Saint-Germain leleményessége kifogyhatatlan. Na, találja ki, fiatal barátom, hogy ki lesz az öreg grófné. Fogalmam sincs. Pedig olyan egyszerű, mint egy keresztrejtvény. Maga lesz az öreg grófné. Én? Természetesen. Majd én kimaszkírozom. Olyan csodálatos a ronda öreg grófnő lesz, hogy le fogja magát festeni. Remek, mondta Sandoval rezignáltan. Ez mind nem nehézség. Semmi sem nehézség. Itt csak egy nehézség van. És ez egészen sajátos természetű. Mi az? A főszereplő. Oszkár. Oszkár a lélektani rejtély. Mert akár hiszi, akár nem, Oszkár egy lélektani rejtély. Olyan rejtély, amelyen még az én lángelmém sem tud teljesen keresztül látni. Hogy érti, gróf úr? Ez az, hogy nem is tudnám megmondani. Csak érzem csodálatos ösztönömmel, hogy egyáltalán nem lehetek biztos benne. Minden pillanatban kisiklástól lehet tartani. Azon sem lepődnék meg, ha hirtelen eltűnnék. Vagy ha az utolsó percben, a tettek mezején, Koltor színe előtt valami egészen váratlan dolgot cselekednék. Például kijelenteni, hogy ő nem is király. Vagy hogy ugyan király, de nem írja alá a szerződést. Mondom, mindenre képesnek tartom. Na de itt van a derék Baudrieu, és az utolérhetetlen Valmier. Bemutatom egymásnak az urakat. Baudrieu, magának még délelőtt fel kell keresnie Koltort, és megfelelő formák közt közölni kell vele, hogy elközelgett a döntő óra. Jöjjön el ma délután a Palazzo Pietrasantába. Igen, ismernök. Valmier, önnek átadom Altúria lobogóját. Helyezze el a falon. Így ni. És most lengi, dicső zászló, ezüst mezőben két arany szardínia, és hoz áldást fiaidra. Most pedig vegye fel jól bevált Libériáját, és ragassza fel híres pofaszakállát. A közeli órákban már jöhet valaki, és szükségünk van lakályra. Igenis, főnök. Hát akkor miért nem megy? Főnök úr, a Libériát ki kellett váltanom a zálogházból, meg aztán az úti költségek. Vagy egy kis előleget kaphatnék. Majd ha felöltözött, fiatal barátom, kérését megfontolás tárgyával fogom tenni. Ön pedig, Sandoval, végezze el a képzőművészeti feladatot, amelyben megállapodtunk. A fogpaszta reklám fenn van a legfelső szobában. Alakítsa át második vagy félfülű Fülöp arcképévé. Mégis valami jellegzetes altúriai hangulatot kell széthintenünk a lakásban. Ekkor belépett Mavira Stendhal egy kalickával a kezében. Nagyon helyes, mondta Saint-Germain. Itt van Diogenész, ő felsége kedvenc kanária. A dolog kezd kialakulni. Hová tegyük a kalickát? Kérdezte az őrnagy. Felvisszük a nagy terembe, ahol a tárgyalás le fog folyni. Ő felsége egy pillanatra sem akar meglenni kedvenc kanária nélkül. Egyébként közlöm önnel, Meyer úr, hogy döntöttem az időpontra vonatkozóan. Ma délután. Az őrnagy megdöbbenve nézett Saint-Germainre. Miért ilyen hamar? Nem lehet eléggé sietni. Árulókkal vagyunk körülvéve. Valaki meg akarja fúrni üzletünket. Valaki le akart leplezni bennünket. De a szerencsétlen nem gondolta meg, hogy Saint-Germainnel van dolga. Az én kezem hosszú. Most nem beszélek államférfiakról, de merem állítani, hogy nincs még egy magánember Európában, akinek a keze ilyen hosszúra nyújtható. Az aljas tervet megtudtam, és megakadályoztam Jáci könnyedséggel. Ez vagyok én. Az őrnagy elsápadt, és letette a kalickát. A fene egye meg ezt a madarat, mondta elkeseredve. Oszkár tudja már, hogy ma délután? Nem, nem tudja, mert most határoztam el. Menjen, kedves Meyerünk, és közölje vele. Itt van valahol a palotában. Az őrnagynak nem kellett ezt kétszer mondani. Rögtön kisietett. Oszkárt a Marcel számára kijelölt szobában találta. Oszkár, sürgősen beszélnem kell veled. Négy szem közt. Lementek az utcára, hogy zavartalanul beszélhessenek. Felséges uram, kezdte az őrnagy. Édes öregem, javította ki Oszkár. Felséges uram, mondta az őrnagy ismét határozott hangon. E percben már nincs időnk arra, hogy tekeződjünk. Mi az? Mi történt? Ne hiezgessen. Engedje meg felséget, hogy igenis ijeszgessem. Egy percnyi késni való időnk sincs. Saint-Germain ma délutánra hívta meg Coltort ebbe az átkozott palazzóba. Így siet? Igen. És most már aztán igazán nincs más hátra, mint hogy eltűnjünk. A király egy ideig komoran hallgatott, majd így szólt. Nem tud semmi más megoldást, őrnagy úr. Nagyon szeretném, ha valami más kiutat találna. Röstelném őket cserben hagyni. Saint-Germain olyan rendes ember. Nagy tehetség. Ha ő nincs, sose jövök rá, hogy mit kellett volna tennem, ha mégis király maradtam volna. Hiába, a királyoknak is ismerniük kellene az életet. Felséges uram, nincs más megoldás. Önnek nem szabad Coltorral itt találkoznia. A 12 órás vonattal el kell utaznunk Triestbe. Igen, igen, belátom. Na és Marcel? Azt mondanám, hogy vigyük Marcelt magunkkal, de attól félek, hogy Marcel nem hagyja cserben Saint-Germaint néhány órával a nagy terv megvalósulása előtt, hanem majd Triestből írjunk neki egy-két nap múlva, és odahívjuk. Ha a felségednek még kedve lesz hozzá. Ha még kedvem lesz hozzá. Igazad van? Hiszen ez az. Ha most elmegyek, vége az egésznek. Lezáródott, és Marcel sem fog érdekelni, attól félek. Hát akkor, Milán, most elbúcsúzom Marceltől. De felség? Semmi baj, Milánkám. Tudom, hogy mit akarsz mondani. Marcel nem fogja sejteni, hogy most búcsúzom tőle. Csak még egyszer meg akarom nézni. Hiszen nagyon kedves volt hozzám, és olyan tanulságos volt az egész dolog.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal, Hetedik Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyvsorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész. Édesapja.
5: Szent Péter eset.
6: Főr Elézer.
7: Házasságon innen.
8: Katalin.
9: A gyerek.
10: A gólya kalifa.
11: Rosti fiú esete.
12: Pacsirta.
13: Pilátus testament.
14: Szigetkék.
15: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

azt mondja, nincsen semmi új, nincs semmi új, csak unalom. Hányódás a régi utakon, nincs semmi új, nincs semmi jó. És nem igaz, hogy lenni jó, nem jó az élet mézesen, nem jó aludni csöndesen, nem jó ásítva kelni fel, s füllett undorral telni el, nem jó feküdni gondtalan, és átkozott ki gondba van, nem jó kacagni tétován, a virág füstölős szobán, nem jó rohanni septiben, nem jó a nem, nem az igen, nem jó a csönd, nem jó a szó, a sírbatán még ott se jó.

Úgy szeretnék egymagam a földre esni hangtalan, csak esni, bukni, hullani, minthogyha fájna valami. Elhagyni sárga bútorom, csatangolni, mint egykoron, lakástalan és egyedül, bolyongani, kivert ebül, ott, ahol senki se tanyáz, bámulni, hogy lobog a gáz, halálba ringani vakon, a duzzadt őszi árakon, elveszni lassan, hallgatag, a sírva síró ég alatt, a vállamon egy rongyköpeny, így állani közönösen, sűrű esőben állani, mint a kopárfa ágai, csak fázni egész éjszaka, és ázni, mint egy árva.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A közösségi média lebutítja a középosztály gyermekeit is, mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió egyik műsorában. Azt mondta, a PISA felmérés adatai szerint a legjobb hátterű gyerekek körében van a legnagyobb romlás világszerte. Ez azt jelenti, hogy már mindannyian egy hajóban vagyunk, ugyanaz a problémája egy hátrányos helyzetű családnak, mint egy nem hátrányos helyzetűnek, figyelmeztetett a miniszter. Hozzátette, a felmérés mutatja azt is, hogy a szülők egyre kevesebbet foglalkoznak a gyerekekkel, pedig a szülők a legfontosabb partner ebben a csatában. Lannert Judit annak kapcsán, hogy a PISA felmérés szerint a világszerte romló tendenciákon belül Magyarország leszakadóban van a környező országokhoz képest, elmondta, ennek oka a közösségi média túlburjánzása és az olvasási szokások megváltozása. Ráadásul egy olyan túlkontrollált rendszerben, mint a magyar, ezek a problémák felerősödnek. A tanárok teljesítményértékelési rendszerének átalakításáról a miniszter úgy nyilatkozott, a korábbi rendszer nagyon szorosan összekapcsolta a tanulói és a tanári teljesítményeket, de ez nem volt igazságos. Az értékelés alapjául szolgáló kompetenciaméréseket a diákok egyre kevésbé vették komolyan. Az Európai Bizottság egyeztetésre hívja a mesterséges intelligencia területének kulcsszereplőit a fejlesztések lassításával kapcsolatban. Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte Strasbourgban. Meghívom a vezető élvonalbeli fejlesztő laboratóriumokat, hogy egyeztessünk arról, miként támogathatjuk az EMI modellek fejlesztésének lassítására irányuló jelenlegi iparági erőfeszítéseket, fogalmazott az Európai Parlament plenáris ülésének keretében az unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében Ursula von der Leyen. Majd ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hasonló szemléletet képviselő országokkal, köztük Kanadával és az Egyesült Királysággal. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni. Számolt be Vitézi Dávid arról, hogy milyen kedvezményekkel készül az általa vezetett közlekedési és beruházási minisztérium az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, az akció hét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, ezért szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Ahol kerékpár helyjegy szükséges, azt továbbra is meg kell váltani, de az is ingyenes lesz. Jövő kedden az autómentes napon 999 forintos autómentes napi jegyet vezetnek be, amellyel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel, tette hozzá. A napi jegy a helyi közlekedésben nem érvényes, azokban a városokban sem, ahol egyébként a vármegyebérlet elfogadott. Azért döntöttek ezekről a kedvezményekről, mert meg kell mutatni, hogy a közösségi közlekedés sok utazásnál valódi alternatívája lehet az autónak, jelezte Vitézi Dávid. Országszerte reggelékkel és uzsonnákkal várta a fenntartható közlekedést választókat őszi Bringázza munkába kampánya keretében a Magyar Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy megköszönjék azok döntését, akik két keréken indulnak munkába vagy iskolába, egyúttal rávilágítsanak arra, hogy a kerékpár egyszerű és kényelmes része lehet a mindennapi városi közlekedésnek. Számos város és település csatlakozott az országból, így Borsoda Zemplén megyéből is, Miskolc mellett többek között Edelényben, Sajóecsegen, Boldván, illetve Helyőbábán is várták a bringásokat. A kampányhoz kapcsolódva az érdeklődők a Bringázza munkába applikáción keresztül őszi kihívásokhoz is csatlakozhatnak. A tekeréssel töltött kilométerek most nem csak az egészséget és a környezetet óvják, hanem garantált ajándékokat, valamint értékes egyéni és csapatnyereményeket is hoznak.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön adás körzetünk nagy részén változóan felhős időre van kilátás, több órás napos időszakokra is lehet majd számítani. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul csütörtökön.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Ez alkalommal a jazz műsor témája László Attila, Good Luck, Sok Szerencsét című, vagy Sok Szerencse című lemezét hallgatjuk meg. Az utolsó felvétel már biztos, hogy ki fog lógni, mert hogy nem fog beleférni a műsoridőnkbe. Egyébként annyiban szomorú is a dolog, mert hogy Lattmann Béla, aki a zenekarnak nagyon fontos tagja, ő már nincs velünk. Ez év január 26-án, ha jól emlékszem, igen, január 26-án ment el a Lattmann Béla. A zenekartagok László Attila, ugye gitár, ének, Nagy János billentyűs hangszerek, ugye a néhai Lattmann Béla basszusgitár, Zombori Attila dobol, Pece Balázs trombita, Lakatos Szaszó Sándor szaxofon, Csapó Krisztián harsona. További közreműködők, Brenka énekel, Borlai Gergő dobol a 9-es felvételen, Kunovics Kati éneke. A Páncél Károly és a Manori Gergő voltak a hangmérnökök, és további részleteket nem akarok mondani, mert el fog fogyni a műsoridőnk, és a zenének nem maradt hely, de a Beagle Beat Recordsnál jelent meg a kiadvány, és a felvételek a TomTom stúdióban készültek Budapesten. A felvételek sorban a következők lesznek, a My Village az egyes felvétel, a GT vagy GT a kettes, a Good Luck a Cibodó felvétel a hármas, a négyes a Tale from the Waltz, az ötös a Downhill. A hatos lesz az It's Already Dead, a hetes The Only One, utána The Only One még egyszer, ezt nem is értem pontosan, egy pillanat, hagyd nézzem meg, hogy ez itt mi történik, mert itt nekem ez... Aha, és találtam egy hibát, kétszer volt bent a adatbázisomban egy felvétel, így viszont már bele fog férni az utolsó felvétel, a lemez utolsó felvétel, és elnézést a malőr miatt, csak hát ugye most kiszúrtam, hogy itt hiba van, de Only van a hetes felvétel. Ezt követi a nyolcas, a kinyílik az égbolt, és a kilences a Waterloo. Na ez viszont azért, ha nem is megy le, ha el is indul, de nem megy le végig, mert nem lesz annyi időnk. Induljon most akkor a László Attila Fusion Circus Good Luck című lemeze 2022. Többől.

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban a László Attila Fusion Circus Good Luck című lemezét hallgathatták meg. Elsőre úgy tűnt, hogy sokkal hosszabb a lemez, mint a műsoridőnk, de aztán egyik felvétel ismétlődése találtam meg az adatbázisomban, valamilyen grebbelési malőr történhetett, így hát ugye a utolsó felvétel a Waterloo is nagy valószínűséggel bele is fért nagyjából a műsoridőnkbe. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A betegutak lerövidítésének és egyértelművé tételének, valamint a betegút monitoring létrehozásának fontosságát hangsúlyozta az Egészségügyi Minisztérium szakellátásért felelős államtitkára Balatonfüreden. A betegút monitoring egyértelművé tenni, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe az észszerűsítés érdekében, tette hozzá Buga László, a 28. országos járóbeteg szakellátási konferencia és 23. országos járóbeteg szakdolgozói konferencia nyitónapján, az ellátás hatékonyságának növeléséről szólva. A fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg ellátás ösztönzése régóta aktuális, fejlesztésre, ösztönzésre van szükség a területen, tette hozzá. Az anyagi háttér biztosításán kívül a legfontosabbnak a betegellátás jó szervezését nevezte. A háromnapos konferencián egyebek mellett szó lesz az ágazat informatikai fejlesztési lehetőségeiről, a mesterséges intelligencia sebészetben betöltött szerepéről, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kezeléséről is. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset 523.300 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó átlagkereset márciusban csak nem 780.000 forinton tetőzött, azóta csökkent, júliusban 9.200 forinttal volt alacsonyabb az előző havinál, ami a nettó keresetekben 6.400 forintot jelentett. A tavaly júliusihoz viszonyítva 51.800 forinttal nőtt a bruttó és 43.800-zal a nettó átlagkereset. Csatlakozott a Szegedi Tudományegyetem az Egészségügyi Világszervezet kollaborációs központjainak hálózatához. A Népegészségügyi Innovációs Kollaborációs Központ státusz odaítélése fontos mérföldkő az egyetem és a világszervezet együttműködésében, és tovább erősíti a felsőoktatási intézmény nemzetközi szerepét a népegészségügyi innováció területén. Az új központ népegészségügyi innovációs képzési programok és szakmai anyagok fejlesztésével és megvalósításával kapcsolódik be a WHO munkájába. A központ létrejöttével tovább erősödik az egyetem regionális szerepe, az akadémiai tudás, az innováció és a népegészségügyi igények összekapcsolásában. Ezzel az egyetem hozzájárul a tudás megosztáshoz, a kapacitás fejlesztéshez és a nemzetközi együttműködések erősítéséhez a WHO európai régiójában, elősegítve, hogy az innovációból a gyakorlatban is alkalmazható népegészségügyi megoldások szülessenek. A Pécsi Kodály Központ ad otthont a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntőinek október 1-e és 3-a között. A Pannon Filharmonikusok játékával zajló 6 koncerten térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők. Az október 1-e és 10-e között a MÜPA szervezésében zajló karmesterverseny a világ fiatal dirigensei számára kínál kivételes lehetőséget a bemutatkozásra. A világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti tehetségek, tehetséges karmesterek három fordulóban bizonyíthatnak rangos nemzetközi zsűri előtt Magyarország három kiemelkedő akusztikájú koncerttermében. A középdöntőbe jutó 10 dirigens október 5-én és 6-án a Budapesti Zeneakadémia nagy termében mutatja meg tudását. Október 9-én a MÜPA-ban a 4 döntőbe jutott karmester méretteti meg magát. Az eredményhirdetésre is a díjátadóra az október 10-i gála koncerten kerül sor, szintén a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön többnyire napos felhős időszakok váltják majd egymást, kisebb esőre, záporra is számítani lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul majd.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Tanévnyitó ünnepség a KRE-nél.
4: Azon a tanulmányon, azon a munkán lesz ott az Isten áldása, amiért megdolgozol, amiért fáradtságot hozol. Ez ellentmond a mai gondolatnak, ellentmond a mai korszellemmel, ami azt mondja, hogy az a sikeres ember, aki minél kevesebb befektetéssel, minél kevesebb munkával egyre nagyobb haszonra tesz szert.
3: A Miskolc-Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés.
5: Reménység szerint az iskola az nem csak a ismeretet, a tudást fogja növelni, az is nagyon fontos. Természetesen. Én a bölcsességről beszéltem, és a keresztény iskolának ez a töblete, hogy itt Isten igéje is szól, Isten igéjével táplált pedagógusaink is tulajdonképpen jó irányt tudnak mutatni, hiszen a bölcsesség azt jelenti, hogy az az ismeret, amit mi megszerzünk, azt hogyan használjuk fel életünk során.
3: Mit tegyünk, ha beteg a gyermek?
6: Hogyha arról beszélünk, hogy a légúti betegségek miért szaporodnak meg, egyrészt jön az ősz, mondjuk a vírusoknak az időszaka, tehát a hőmérséklet lehűlése, majd a nedvesebb időszak ezt elősegíti, tehát a vírusok élőbbek lesznek, de azok mindig velünk élnek.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Ünnepi istentisztelettel nyitotta meg a 2026-27-es tanévet a Kárpátaljai Református Egyházkerület. Az alkalmon a pedagógusokért, hitoktatókért és a gyermekekért is imádkoztak. A tanévnyitón Menyhárt István, a tanügyi bizottság elnöke, valamint Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója is megszólalt. Következzenek az ünnepi alkalmon elhangzott gondolatok.
2: Akik könnyezve vetettek, újjongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezik, amikor kévéit hozza. Az idézett 126. Zsoltár utolsó két verse sok mindent elárul Isten népéről. Ez egy profécia, amelyben megjelenik a biztatás és a reménység, de ugyanakkor személyes és kollektív áldozathozatalra való buzdítás is van benne. Megjelenik a felelősségteljes munka szent parancsa, ami nem más, mint befektetés a jövőbe, amit a mindenható Isten meg tud áldani. A magvetés évében ezáltal Isten reménységet ad nekünk. Ha van bőséges vetés, akkor lesz gazdag, s annál bőségesebb aratás is. Ha vannak könnyezve vetők, veteményezők Kárpátalja mezein, akkor lesznek újongó aratók is. Ezt az Úr maga mondja, erre maga esküszik, és a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Kedves testvérek, nem könnyű napokat élünk itt Kárpátalján, de ezt ti jól tudjátok. Kemény és emberpróbáló körülmények között kell hűnek lennünk az aratás Urához, akitől kaptuk a küldetést, aki mindezekben még hűségesebb hozzánk, és még inkább megtart bennünket. Napról napra változik körülöttünk az élet. Mindig új kihívásokat teremtve, olyanokat, amilyenekkel még nem találkoztunk. Iskolákban, óvodákban, osztálytermekben, gyülekezetekben. Ezek arra ösztönöznek bennünket, hogy folyton valamilyen megoldást keressünk. Arra ösztönöznek bennünket, hogy folyton alkalmazkodjunk. Rugalmasak legyünk, s ha kell, földig hajoljunk, hogy utána újra felegyenesedhessünk. Ahogyan Vas Albert írja a Kard és Kasza című regényében a gyertyán emberekről. Akié a föld, azé a jövendő. De csak azé lehet a föld, aki él vele. Aki közel áll hozzá, aki megérti a szavát. Magyarnak lenni Erdély földjén annyit jelent, mint mindig egy lépéssel előrébb lenni. Egy kicsit többnek lenni minden tekintetben. Többet dolgozni, többet szenvedni, többet adni, többet tudni, többet érezni, többet gondolkozni, okosabbnak lenni, hajlékonyabbnak lenni, meghajolni a viharban, mint a mezőségi gyertyánfa, földig hajolni, ha kell, de meg nem törni soha. A fenyő hasad, a tölgyfa törik, de a gyertyán hajlik, mint az acélrugó, és kiegyenesedik újra meg újra. Erdély földjén csak a gyertyán embereknek van jövője. Kárpátalja földjén is csak így van jövendő, testvérek. Ha porig, a földig hajlít is bennünket az Úrnak szele, de nem azért, hogy derékba törjön, hanem azért, hogy felemeljen, hogy újra kiegyenesedjünk, hogy meglássuk azt a kezet, amely kész bennünket a mélyből is felemelni és felhozni. Minden nap csak így tudunk megmaradni. Így tanít meg könnyek között is, kitartással, élni akarással, élő reménységgel magot vetni, jó magot vetni, és ebben nem megfáradni. Kedves lelkipásztorok, pedagógusok, hitoktatók, munkatársai az Úrnak, nem tudom, hogy a történelmünk folyamán volt-e ekkora nagy tétje Kárpátalján, hogy igazán a helyünkön legyünk, és azzal foglalkozzunk, amit az Úr ránk bízott. Hogy most nem másra figyeljünk, hogy most ne az eget nézzük, ne a szeleket, ne a fellegeket nézzük, hogy most ne azzal foglalkozunk, hogy túl kemény a talaj, hogy most ne ragadjon el bennünket a panasznak, a szomorúságnak az a posványa, amely csak lehúz. Nem tudom, volt-e a történelmünk folyamán olyan nagy szükség arra, hogy ti, akik a helyeteken vagytok, a helyeteken maradjatok, szüntelenül arra az Úrra tekintsetek, aki ott abban, amiben vagyunk, meg tud bennünket áldani, és a keserű közömbösség, a megfásultság ne vegyen rajtunk erőt, hanem mint a reformáció népe, kedves testvérek, mint a reformáció népe, folyamatosan megújuljunk a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, akitől jön az erő, akitől jön a kitartás. Nem a mi érdemünk ez, nem belőlünk jön. Mi tudjuk, hogy hol a forrás, kihez kell menni, szüntelen megreformálódni, szüntelen hozzátérni, könyörögni, kérni az aratás urát. Mi ránk nem azt bízta az Úr, hogy sopánkodjunk, hanem azt bízta ránk, hogy könyörögjünk, és bármilyen kérdésünket, kérésünket tárjuk elé, imádsággal, hittel, és ő meghallgatja, és megcselekszi azt. Nagy dolog ez, hogy a tőle kapott szolgálatban, a lélekmentésben, Isten és embertársaink szeretetében, a pedagógiának, a gyermeknevelés iránti szeretetben, szenvedélyben megújuljunk. Ez az új kezdet, az új tanév, legyen megújulás mindannyiunk számára. Kicsi és nagy közösségek építésében. Történjen ez egy osztályteremben, egy kis közösségben, egy kis munkatársi csapatban, kis kollektívában. Történjen ez egy gyülekezetben, amely átfog egy egész közösséget, egy egész falut, és meghatározza azt, hogy ott mi szól, ott mit gondoljanak az emberek, hogy hogyan lássuk a helyzetünket. Éppen így tanít meg bennünket az Úr. Most a kevésen hűnek lenni, de csak arra bíz sokat, akik a kevésen hűek voltak, és kitartottak könnyek között is a magvetésben, és lesz gazdag aratás. Ezt a mindenható Úr mondatja, s mondja ki ma velünk. Csodálatos épületeink, intézményeink, iskoláink, óvodáink így fogják elérni a céljukat, ha a védőkben, az ott dolgozókban, az ott élőkben, munkálkodókban az Úristen szent lelke fog munkálkodni. Ha a kisovodások megismerik az Úr Jézust, és róla fognak énekelni. Gimnazistájaink, diákjaink nem kallódnak el, hanem megismerik a megtartó Úr Jézust, akitől az élet értékessé válik, és azokká válhatnak, amivé az Úristen látni szeretné őket. Ez több, mint tanítás. Ez több, mint a tananyag, az információ átadása. Kedves testvérek, ez lélekmentés. Ez értékmentés. Egy élet leértékelő világban valami más, ami szembe megy a világi gondolatokkal. Ez nem könnyű feladat, de ezért vagyunk magvetők. Ezt nem végzi el helyettünk senki más, ezért hívott el az Úr, ezért szólított meg, és ezért tart ott, ahol most vagy. Erről azt mondja az ige, akik könnyezve vetettek. Ez mindig több áldozathozatallal jár, de csak ebből lesz bőséges aratás. És ez felelősség is. Mert a munkánkon, az odaadásunkon, a veteményezésünkön múlik, hogy milyen lesz majd Kárpátalján évek múltán az aratás. Lesznek-e sok év múlva is hálás, régi diákok, hittanosok, akik megtalálták és megállják a helyüket az életben, akiket az életre neveltél. Amikor ránézel és azt mondod, hogy közöm van hozzá, hogy ember lett belőle, mert amikor az Isten rám bízta, én ott voltam, akiben gyönyörködsz, és évtizedek múltán is azt mondod, megérte. Csak egyér is megérte. Hát ne csak pár kéve egy-egy szál legyen a vállunkon, hanem sok, minél több, ezt a tüzet gyújtsa, és tartsa bennünk életben a megtartó Úrunk. Kedves diákok, nektek is komolyan kell venni ezt a parancsot. Azon a tanulmányon, azon a munkán lesz ott az Isten áldása, amiért megdolgozol, amiért fáradtságot hozol. Ez ellentmond a mai gondolatnak, ellentmond a mai korszellemmel, ami azt mondja, hogy az a sikeres ember, aki minél kevesebb befektetéssel, minél kevesebb munkával egyre nagyobb haszonra tesz szert. De a lustaságot, a felelőtlenül eltékozolt időt nem áldja meg az Isten. Nem kell mindenben tökéletesnek lenni. Képességeid szerinti talentumokat kell gyarapítani, de azt gyarapítani kell, tanulni, fejlődni, épülni minden lehetőséggel, amivel az Isten megáldott benneteket, és ha majd visszamentek az iskolába és körbenéztek, akkor láthatjátok, hogy mennyi minden lehetőséget adott nektek az Úr, hogy képesek legyetek fejlődni, növekedni. Kedves testvérek, hálatelt szívvel jelentem, hogy Isten kegyelméből a 2026-27-es tanévben intézményeinkben az oktatás elindult. Református liceumainkban összesen 660 tanuló kezdte meg a tanévet, akik a 4 liceum 40 osztályában 92 elhívott pedagógus testvérünk kezei között tanulhatnak. 14 református egyházi és részben egyházi fenntartású óvodánkban pedig 15 csoportban 210 kisovodás kezdheti meg az óvodát ebben az évben, akikkel 40 lelkes óvodapedagógus foglalkozik. Ne felejts, rehabilitációs központjainkban, Mezőváriban és Hetyenben 67 speciális igényű gyermeket tanítunk és nevelünk minden nap. A nagydobronyi irgalmas samaritánus református gyermekotthon 170 lakójáról gondoskodunk, kicsikről és nagyokról, akik közül 20 óvodába járnak, 73-an iskolába, 14-en gimnazisták, és vannak közöttük már egyetemisták is. Az Úristen áldja meg az ő életüket, további tanulmányaikat. 108 református gyülekezetünkben 118 hitoktató végzi hűségesen a szolgálatát. 5068 hittanos gyermek között, akik a nyáron gyerekhetet, konfirmandus heteket, táborokat, gyermektáborokat szerveztek, akik részt vettek az egyházunkban, különböző versenyeken felkészítették a fiatalokat, bibliaismeret vetélkedőkre, szavaló versenyre, közösségi élményt adtak a fiataloknak és a gyermekeknek. Mindezekért az Uré legyen a hála és a dicséret. Tőle kívánok áldást minden jelenlévő testvérünk számára, pedagógusoknak, hitoktatóknak, lelkész testvéreimnek, egyházi szolgálatban levőknek, diákoknak, ovisoknak, mindenkinek Istentől megáldott, kitűnő eredményekben gazdag 2026-27-es tanévet kívánok.
3: Amit hoztam, a II. Korintusi levélből származik, a 12. fejezetéből, ami így szól: mert nem a gyermekek tartoznak kincset gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Eddig Isten igéje. Kincset gyűjteni a szülők tartoznak. Ez a mai beszédem egyfajta tartozás, törlesztés. Mi szülők vagyunk, ahogy az apostol figyelmeztet bennünket, kincsgyűjtésre kötelezettek. És amikor olvastam ezt az igét, és ott van benne a többes szám szülők, akkor hirtelen megállt bennem az ütő, hogy én itt Kárpátalján fogok nektek beszélni szülőkről. Kincset gyűjteni? Hogy lehet kincset gyűjteni, amikor apa nincs? Mi az a többes szám Pál? Hogy tud az apa kincset gyűjteni, aki nincs jelen? Itt ül egy lelkész testvér, akivel beszélgettünk nemrég. Nem is tudom, mikor láttam a lányomat. Nem tudom, mikor láttam a fiamat. Az unokámat meg egyáltalán nem láttam, mióta megszületett. Hogy gyűjtsek kincset? És mégis azt mondja az apostol, a szülők gyűjtik a kincset. És ez azért nagy kiváltság a szülőknek, mert nagyon sok olyan kincset hoznak haza a gyermekeink az iskolából, meg az online térből, meg innen onnan, ami nem kincs. Egy-két hét, egy-két év, és elég hamuvá lesz, mert értéktelen. Ők azt hiszik, hogy kincs, de ha megmérjük az evangélium és az írás mérlegén kiderül, az nem kincs, nem hosszú távon segíti az ők is életüket. Ma azért adunk hálát, mert egy olyan közösségben, a Kárpátaljai Református Egyházban és gyülekezetében nevelkedő és intézményben nevelkedő gyerekekért adhatunk hálát, és ezeket az intézményben folyó munkáért és szolgálatért, amely a valódi kincsgyűjtésben segíti ezeket a gyermekeket. Ebben a táskában, amelyet hoztunk, és amelyet az elmúlt napokban hoztunk át, és osztottunk szét, a gyermekek között, hátrányos helyzetű gyermekek számára. Valójában három kincs van. Nagyon sok kincs van, de hármat szeretnék kiemelni. Az egyik az, ami konkrétan benne van. A Biblia, a könyvek, a füzetek, a toltartó és egyebek. A tudás, a felkészítés az életre. Az egyik legfontosabb kincs, aminek az összegyűjtésében segítenek a ti tanáraitok, hitoktatóitok, lelkipásztoraitok és szüleitek. A felkészülés az életre, a hit. A hit védelme. Mi is nagyon sokszor azért jövünk ide. A szekularizációnak kitett magyarországi reformátusságból jöve erőt merítsünk közöttetek hitből, ragaszkodásból, Krisztushoz való hűségből. Ez az egyik, ami itt van benne. A hit, amely megtartotta a kárpátaljai reformátusságot a múltban, és meg fogja tartani a jövőben. A másik, ami benne van, az a számontartás szeretete, Isten gondoskodásának üzenete. Nem mi hoztuk, nem a szeretet szolgálat hozta, hanem azok gyűjtötték, akik egész nyáron Isten küldött. ugyanis mi követségben járunk Krisztusért, követségben járva jöttünk hozzátok, nem a magunkét hoztuk, hanem azokét, azoknak az adományait, azoknak a szívjóságát, akik benneteket imádságban hordoznak, akik benneteket nem felejtenek el, akik folyamatosan most is a református gyülekezetekben értetek adnak hálát, és számon tartanak benneteket. Isten gondoskodó szeretete az, ami vezérlőket és a lélek. Azért, mert számon tartanak benneteket, mert bele vagytok vésve Krisztus átsebzett tenyerébe, és abban van benne a ti életetek. Ez a második kincs, ami ebben van. Azoknak a szeretete, akiket Isten küldött el azért, hogy rólatok gondoskodjanak, nektek segítsenek, értetek, küzdjenek. A harmadik kincs, ami ebben van, az a Krisztus test valósága. Testvérek, az a Krisztus test, amiről csak beszélünk, az nem Krisztus test. Pál azt mondja, a Krisztus test azt jelenti, hogy amikor titeket üldöznek, belétek hasít a fájdalom vagy a szenvedés, mi egyesével az anyaországban ugyanilyen fájdalom és szenvedés taglóz le bennünket. A Krisztus test egységének a megélése az azt jelenti, hogy ugyanúgy szenved minden egyes tag, hogyha bár valamelyik tag szenved. Ez a harmadik kincs. Jelezze és jelképezze mindig számotokra ez a táska is, ami benne van, hogy számon tartanom benneteket, és hogy ti a Krisztus testnek a tagjai vagytok, és ezt tapasztaljátok meg. Bárhova vet az élet, mindig tudjátok, hogy voltak olyan anyaországi gyülekezetek, amik imádkoztak értetek, amik nem felejtenek el benneteket, és küzdenek értetek, amilyen módon csak lehet. Adja mindenható Isten, hogy ez a adomány, ezek a táskák, ezek az iskolatáskák így tudják tehát közvetíteni egyik oldalról a szeretetet, a gondoskodó figyelmét a gyülekezeteknek és az Úrnak, a Krisztushoz való hűséget, a Krisztus egységének a megtapasztalását, mert így tud majd megvalósulni az, amit hallottunk Püspök úrtól az igehirdetésben, amikor Jézus feláll a zsinagógában, és azt felolvassa Ézsaiást. Ézsaiás 44:3. És kiárasztom lelkemet utódaitokra. Ha Krisztushoz vagytok hűek, hogyha engedelmesek vagytok, valóban bizonyságtevő az életetek, és ezért adunk hálát, hogy ilyen közösségekben élhettek, tanulhattok, gyarapodhattok és növekedhettek, akkor valóban teljesül Istennek ez az ígérete, amit Ézsaiásnál olvastuk. Azt kívánjuk tehát, hogy naponta tapasztaljátok meg Isten lelkének kiáradását az életetekre.
1: Az elmúlt percekben a KRE tanévnyitó ünnepi Isten tiszteletén elhangzott ünnepi gondolatokat hallhatták. What if the armies of the Lord picked up and dusted off their swords, vowed to set the captive free?

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Az erre a célra kialakított új épületrészt szeptember 1-én adták át. A Diákotthon fiúszárnyának emeleti részén 4 tantermet, 2 csoportszobát, egy tanári szobát, illetve fiú és lánymosdókat alakítottak ki. A bővítés a Tiszán inneni Református Egyházkerület 298 millió forintos támogatásával jöhetett létre. A megnyitón igei köszöntőt főtiszteletű Barna Sándor püspök mondott.
2: Jelentős összeggel járult hozzá a Tiszán inneni Református Egyházkerület ennek a gyönyörű épület szárnynak a felújításához. Püspök ura köszöntőjében elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a keresztény szellemiségben már kis gyermekkoruktól növekedjenek a gyerekek.
3: Így van, reménység szerint az iskola az nem csak a ismeretet, a tudást fogja növelni, az is nagyon fontos, természetesen. Én a bölcsességről beszéltem, és a keresztény iskolának ez a töblete, hogy itt Isten igéje is szól, Isten igéjével táplált pedagógusaink is tulajdonképpen jó irányt tudnak mutatni, hiszen a bölcsesség azt jelenti, hogy az az ismeret, amit mi megszerzünk, azt hogyan használjuk fel életünk során. Meg tudjuk látni a jó és a rossz közötti különbséget, mi az, ami épít, mi az, ami rombol. Tudunk olyan döntéseket hozni, amely az Isten előtt is kedves, és az nekünk is jó.
2: Nagyon fontos, hogy a keresztény iskolák színvonala ne maradjon el az egyéb iskolákétól, hiszen itt már digitális fejlődésről is beszélünk, és ez talán mindennek megfelel.
3: Igen, ösztönző erő is volt számunkra, hogy egyfajta ilyen igényenek, amely a szülők részéről is felvetődik. Valamiképpen a többi iskolával, gimnáziummal mellett is tudjuk tartani a tempót. Ahogyan igazgató úr is elmondta, négyszeres jelentkezés volt erre az évfolyamra is. Ez jól mutatja azt az igényt, amit most az iskola, azzal, amit nyújt, ezt ki tudja elégíteni.
2: Hogy idézzek egy elkapott megjegyzést, azt mondta itt a bejárásnál, hogy hűha. De hát tényleg hűha, ami itt létrejött.
3: Valóban, hiszen mindig, amikor egy építkezés van, egy átépítés, akkor amikor a bontások után lehet látni azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami fogad bennünket, és vannak dolgok, amik az előre eltervezett felett vannak még, így itt is volt feladat plusz feladat, amely volt úgy, hogy hátráltatta egy kicsit az átépítés, de Isten kegyelméből ma itt vagyunk.
2: Sima Zoltán főigazgató úr a pályázatában szerepelt. Ez, ami most megvalósul, mi valósul meg, hogyan valósul meg?
4: Ami megvalósult, az a Tóth Pál Diákotthonunknak a fiúszárnyának az első emeleti része, és a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés számára 4 tanteremmel, 2 csoportszobával, egy tanárival, 2 raktárhelyiséggel, illetve fiú és lány mosdókkal. Az osztály, egy osztályt indítunk, azaz holnap hivatalosan indul egy osztályunk 32 fővel.
2: Nagyon dicséretes, hogy négyszeres túljelentkezés volt. Számítottak erre, hiszen több gimnáziumban folyik a 8 osztályos képzés.
4: Igen, nem számítottunk erre, valóban versenyhelyzetnek sem tekintjük. Van egy több igei mottónk van, mindegyik önmagában nem az elitizmus, hanem a kiválóságra törekszik, és ez a keresztény értelemben vett kiválóság, úgyhogy nekünk a legnagyobb segítőnk van az egész földön, a jó Isten, úgyhogy valahol számítottunk arra, igen, hogy a Lévai és az egyházkerület által megkezdett keresztény pedagógia valahol beérik, és most

0: úgy tűnik, hogy itt a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés tekintetében beérett, hiszen a túljelentkezés száma ezt egyértelműen bizonyítja.
1: Nyilván, hogy ez humán erőforrás fejlesztést is jelent.
0: Abszolút mértékben, hála Istennek belső erőforrásból megoldottuk, és meg tudjuk oldani. A minden tantárgy esetében szakszerű és szakellátást tudunk nyújtani, azt viszont nem tudjuk elkerülni, hogy új pedagógiai kultúrával állunk szemben, és erre tudatosan törekedni fogunk önreflektív módon.
1: Skultéti Zoltán Gáborné, hát nem egyszerű feladatra vállalkozik gimnáziumi középiskolai tanárként.
2: 11 évesek, mert 5-esek. Valóban mondjuk 25 évig általános iskolában tanítottam, és nagyon-nagyon szeretem azt a korosztályt, és így nagyon nagy ajándékként élem meg azt, hogy én lehettek ezeknek az 5. osztályos gyerekeknek az osztályfőnöke.
1: A tananyagban mit követnek? Azt, amit egy sima általános iskolában, vagy hogy képzeljük el, hiszen az is furcsa lehet akár a pedagógusnak, akár a gyerekeknek, hogy itt nagyobb közé kerülnek be.
2: Hát itt az új szárnyban azért egy picit két el vannak szeparálva a nagyoktól. Azért gondoltuk így, hogy ez megfelelőbb, hogy pici gyerekként ide bekerülni a nagyok közé, azért lehet, hogy egy kicsit félelmetes a világ nekik, és ezért segítjük a beilleszkedésüket a külön tanteremmel.
1: Részben ismeri a gyermekeket, találkozott velük, milyenek, mit várnak ettől az új tanévtől?
2: Találkoztunk már az első találkozón májusban, illetve épp a múlt héten ért véget az éretlen táborunk, kétnapos ismerkedéssel telt el. Érdeklődőek, nyitottak, barátságosak, barátkozóak.
1: Külön tantárgyanként külön igen, tanáruk lesz, igen. Mint a rendes általános iskolában.
2: Így van, tehát szaktanáraink vannak, és csoportbontásban tanulják a matematikát, a történelmet, az angol nyelvet, a magyar irodalmat és magyar nyelvtant, technikát és digitális kultúrát, tehát meg lehet számolni, hogy akkor még hány kollégám fog velük foglalkozni.
1: Hát kívánunk nagyon sikeres tanévet, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: A 8 osztályos képzés tanulói számára kialakított új épületszárny kivitelezését Piriti László építész műhelye végezte. Az Éből és Miskolci Nívódíjas építész a Lévai József gimnázium jelenlegi épületének átalakítási munkáiról a kezdetektől beszélt.
3: A Zrínyi gimnázium átköltözése előtt már felkérte az igazgató úr, hogy foglalkozzunk ezzel, hogy milyen módon lehet rendbe tenni ezt a akkor eléggé elhanyagolt épületet, és utána pedig egy építészpályázatot írtak ki a városba dolgozó építészek között. A sikerült megnyerni, és azóta szinte folyamatosan minden évben dolgozunk, foglalkozunk az épülettel. A főépület felújítása után a tetőtérbe helyeztünk el szaktantermeket. A kollégáim az öltöző, Révai Tamás az épület öltözőjét tette rendbe, illetve emellett ráépítést kapott az öltözőszány, és az igazi nagy munka az a Lévai Rehabilitációs Központ volt, és az volt a legnehezebb feladat, mert egymás fölé kellett tennünk két nagy belmagasságú teret, az uszodát lentre és föléje pedig a tornatermet, mert nagyon szűkös itt a belvárosi környezetben az épületnek a telke. Ez volt a legnehezebb tervezési feladat is, és ugyanakkor a leghálásabb, mert sikerült a régi épülethez kapcsolódóan egy mai épület szánnyal gazdagítani, kialakult a diákudvar, a uszodatér mellett meg be tudtunk csempészni különböző helyeket, stúdiót, konditermet, tánctermet, stb.
1: Ez a mostani átépítés már részben akkor ismert feladat volt, de hát okozott nehézségeket. Mi zajlott itt tulajdonképpen?
3: A mostani az viszonylag váratlanul jött, amikor a gimnázium elhatározta a 8 osztályos képzést is bevezeti, és akkor ültünk le először tárgyalni, hogy felszabadítják ezt a teret, mert itt kollégisták laktak annak ilyen, és milyen módon tudnánk egy általános iskolai igényeknek megfelelő tércsoportot elhelyezni. Tehát 4 normál méretű tanterem mellett 2 csoportszobát, vizes blokkot, raktárakat kellett ezen a szinten megoldani. Hát kicsit cipőkanalazni kellett, de a mai bejárás után is elmondhatjuk, hogy sikerült sok egyeztetés után, és egy nagyon jó minőségű kivitelezés után sikerült ma átadni a gyerekeknek. De már igazgató említette, hogy ezzel nem állt meg a dolog, lehet, hogy folytatnunk el a földszinten is, szintén 4 tanteremmel. Hát remélem, hogy rövid időn belül így ki tud alakulni, egy 8 osztályos, teljesen komfortos gimnázium tud működni.
4: A Miskolc-Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
5: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Az iskola kezdéssel a gyermekek ismét nagyobb közösségbe kerülnek, ilyenkor pedig gyakrabban fordulhatnak elő különböző légúti megbetegedések és vírusos fertőzések. Mire érdemes a szülőknek odafigyelniük ebben az időszakban, mennyire kell tartanunk az influenzától és mit kell tenni, ha a gyermek lázas? Erről beszélgetett dr. Bakos Katalinnal, Ungvári Szende.
2: Miért éppen az iskola kezdésnél szaporodnak meg a gyermekek körében a sok megbetegedések? Ugye itt mennyire számít ebben az, hogy a gyerekek hosszabb szünet után ismét egy nagy közösségbe térnek vissza?
3: Hogyha arról beszélünk, hogy a légúti betegségek miért szaporodnak meg, egyrészt jön az ősz mondjuk a vírusoknak az időszaka, tehát a hőmérséklet lehűlése, majd a nedvesebb időszak ezt elősegíti, tehát a vírusok élőbbek lesznek, de azok mindig velünk élnek. Na most akkor, amikor egy kis közösségből a gyerek bejön egy nagy közösségbe, viszonylag hosszú ideig zárt ez a közösség, mert ugye vannak az órák, a szünetek, ahol mindig együtt vannak a gyerekek, ez segíti elő azt, hogy a bennünk élő vírusok, azok a cseppfertőzéssel kikerülve a környezetbe, megfertőzzenek mindenkit a környezetünkből, aki fogékony erre a fertőzésre. Na most ezzel kapcsolatban a szó jó értelmében nagyon sok tévhit van. Elkezdve attól, hogy azt mondják, beoltottam a gyereket, és mégis meghűlt. Erre még visszatérek, hogy az oltás egyedül az influenza ellen véd meg. Na most a nátha, tehát ez az egyszerű meghűlés, ezt nagyon sok vírus okozza, tehát nagyon sok fajta vírus. Ezek közül azok, amelyek általában nagyobb számban fordulnak elő, azok a rinovírusok, amelyeknek a fő tünete, hogyha ezzel történik a fertőzés, orrfolyás, esetleg ordugulás, hogyha a betegség tovább tart. Vannak az adenovírusok. Az adenovírusok, ezek viszonylag hosszabban tartó, ugyanilyen tünetekkel járó megbetegedést okoznak, nehezebben múlnak el, de hát nagyjából ezek sem okoznak különlegesebb szövődményeket. Van a COVID csoport, ami világnak ismerős lett a 2020-ban kitört világjárvány esetén, de a COVID-nak az a fajtája, ami akkor fertőzést okozott, okozta a világjárványt, de a COVID nagyon sok fajtája velünk él. Na most ezek a vírusok nem elég, hogy körülbelül 200-at tart számon a mikrobiológia, de mindegyikből még lehetnek alcsoportok. Képtelenség ezek közül mindegyikre egy közös oltásban olyan megelőző módszert kitalálni, amely meg fogja védeni a gyerekeket ettől, illetve az embereket meg fogja védeni. Egyedül, ami ellen oltunk, és gyerekeknél is használható, az influenza elleni védőoltás, aminek az ideje olyan október vége, november eleje, ezt a házi orvostól kaphatják meg a gyerekek. Azért tevődik erre az időszakra, mert a járványnak a tetőzése minden évben valami okoz, ha nem is járványt, de nagyobb számú megbetegedést. És ezeknek számbeli tetőzése, ez körülbelül úgy december az első, illetve utána úgy március-áprilisra tehető. Na most, hogyha október végén kezdjük el az oltást, akkor kell az oltóanyagnak, illetve a szervezetnek az oltóanyag beadása után 2-3 hét, amíg a működésében hatásosan annyi immunanyagot tud termelni, amely védetté teszi a szervezetet, jelesen a gyerekeket a fertőzés ellen. De még egyszer hangsúlyozom, csak az influenza ellen, tehát a nátha ellen ezek nem védenek.
2: Melyek azok a betegségek, amelyekkel legtöbbször találkozhatunk, ugye szeptemberben, októberben? Egyszerű náthákról, felső légúti fertőzésekről beszélünk, vagy vannak ilyenkor más vírusos megbetegedések is esetleg?
3: A leggyakoribb, mivel a környezet ilyen, amiről beszéltünk, és hogy cseppfertőzéssel terjednek ezek a vírusok, a leggyakoribbak ezek, tehát a nátha, felső légúti megbetegedés, influenza. Ez azért lényeges, mert ha a cseppfertőzéssel terjed, akkor ugye a gyerekek, tehát felnőttekre is vonatkozik ez, egy közösségben beszélni kell, lélegezni kell, ezzel mind nyálcseppek juthatnak ki, és ilyen aeroszol formájában egyik szervezetből bekerülhetnek a másikba. az, hogy melyik víruscsoport milyen megbetegedést okoz, van egy pár ilyen támpont, amivel azt mondjuk, hogy igen, ez egy egyszerű nátha, vagy pedig kezelhetem otthon megszokott módon ismerve a gyermekemet, illetve orvoshoz kell mennem, vagy orvos tanácsát kell kikérnem. És megállt a betegség a felső légutaknál, vagy pedig alsó léguti megbetegedés is lett belőle, illetve influenza lett. Mert az influenza és a nátha az nem egy és ugyanaz, nagyon nagy különbség van közte. Nyilván, hogy különbség van az etiológiában, tehát, hogy mi okozza a náthát, illetve az influenzát, de a lefolyásában is nagy különbség van. Az egyszerű náthával, meg ugye mindig az merül fel, hogy beteg a gyermekem, most mit csináljak vele? Iskolában a többi szülő sem szeretné azt, hogy na most behoznak egy gyereket, aki köhög, tüsszög, folyik az óra, nem tudja még magát adminisztrálni, hogy jól köhögjön és jól tüsszögjön, tehát zsebkendőbe, meg utána a kezét megmossa. És akkor eldönthetjük jó értelemben azt, hogy maradhatunk ilyen szinten, és kezelhetjük otthon a gyereket, tehát egy orrfolyás, egy köhögés, de egy mondjuk száraz és nem fájdalmas köhögés, ordugulás, ami megjelenik. Gyakorlatilag mindegyiknek tüneti a kezelése. Súlyosabb esetben viszont már komolyabb kezelés, jelesen orvosi konzultáció után szükséges egy kezelés. Ami megkülönbözteti, tehát ha a náthára gondolok, akkor ezeket, amiket elmondtunk, illetve az influenza az nem jár feltétlenül náthás tünetekkel. Tehát ott nem biztos, hogy vannak felső légúti tünetek, hanem hirtelen kezdődő, nagyon rossz általános állapottal jár, izomfájdalmakkal, végtagfájdalmakkal, és a beteg egyértelműen úgy, még a kisbeteg is úgy fogalmazza meg, hogy olyan potyolt állapot, tehát olyan, hogy semmihez nincs kedve, de ereje sincs. És ilyen esetben feltétlenül orvoshoz kell menni. Ezeket az állapotokat mindig aszerint kell értékelni, hogy ismerve a beteg előzményeit, kor előzményeit, milyen betegségei voltak még? Tehát, hogyha egy krónikus beteggel állunk szembe, egy cukorbeteg gyerekkel, vagy szívrendellenességgel született, szívműtéten esett át esetleg, vese betegségei vannak, ilyen esetben akár egy egyszerű nátha is súlyosabb formát produkálhat. De a szülők általában ezeket tudják, és aszerint kezelik a gyerekeket.
2: Hogyha már itt tartunk, hogy mikor forduljanak a szülők azonnal orvoshoz, hogyha például egy gyerek hirtelen belázasodik, és tegyük fel, 40 fokos láza lesz, akkor várja meg a másnapot, hogy programáltasson a családorvoshoz, vagy inkább ilyen esetben, ha 40 fok felé megy a hőmérséklete, akkor inkább nem lenne jobb mentőt hívni, hogyha tegyük fel, valamilyen más betegsége is van mellette, vagy csak belázasodott?
3: Nyilván, hogy ilyenkor mentőt kell hívni, tehát ilyenkor azt kell mondani, hogy 112, és mondjam úgy, hogy inkább fölöslegesen hívjuk ki, de orvos és szakember nyugtasson meg, hogy a gyerek nincs veszélyben. Ugye körülbelül olyan 6 hónapos kortól 4-5 éves korig magas láz esetében a lázgörcs az, ami nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes és nagyon látványos, és ilyenkor nagyon megijedhet a szülő. Tehát fölmegy a láz a betegnek 39-40 fok fölé, végtag rángásokat produkál, vagy kimered teljesen a teste, esetleg ilyen ziláló légzése van, tehát ilyenkor mindenképpen, és nagyon figyeljünk oda arra, hogy mennyi ideig tartott ez. Ezek a konvulziók, tehát ilyen görcsök általában olyan 5 perc alatt max lejárnak. Jó, most, hogyha 6 percet tartott, az még nem olyan vészes, de hogy számít az időintervallum. Tehát ez nem egy epilepsziás görcs, hanem ezt a láz okozza, az idegrendszernek ilyen reakciója okozza. Ilyenkor arra kell odafigyelni, hogy ne fogjuk le a gyereket, mert ugye az első mondjuk segítő elképzelésünk az, hogyha lefogom vagy megfogom, akkor nem fog ennyire rángatózni. Nem szabad lefogni, ez az egyik. A másik az, hogy stabil oldalfekvésbe tegyük a gyereket, hogyha hányik a gyerek, mert ugye lehet, hogy azelőtt evett, vagy még a gyomrában étel van, vagy nyáltermelés nagyobb mértékben történik, akkor stabil oldalfekvésben az kifolyik a száján, és nincs az a nagy veszély, hogy a légutakba visszafolyik a garatban. Tehát azt mondtuk, hogy ne fogjuk le a beteget, oldalfekvésbe tegyük, a szájában ne tegyünk semmi olyat, ami az a gondolat vezérelhet ilyenkor, hogy jaj, a nyelvét lenyeli, tehát a nyelve hátracsúszik, nem fog hátracsúszni. Ezt ne tegyük, mert nem tudjuk, hogy most lenyelheti azt, amivel mi segíteni akarunk. Ne adjunk vizet, hogy igyon, ne adjunk gyógyszert, hogy nyeljen, tehát ezeket semmiképpen. Ha elmúlt, utána a házi orvossal azt megbeszélhetjük, általában maradék tünetek nélkül múlik ez el. Nem minden gyerekgyógyászati iskola egyértelműen hozza összefüggésbe az idegrendszer állapotával, hanem a szervezetnek egy olyan láz reakciója, ami akár csak egyszer nyilvánulhat meg gyerekkorban, és maradéktalanul eltűnik.
2: Egy gyerek belázasodik, viszont még nem szükséges 112-t hívni, akkor az egy jó ötlet, ahogy szokták mondani, hogy hideg víz alá tegyük a gyereket, hogy egy kicsit lehűtsük jobban?
3: A hideg víz alátevés, de hideg víz, ez szobahőmérsékletű víz, tehát nem jéghideg víz. Bizonyos esetekben ez hasznos lehet. Úgy, ahogy a kánikulában egy túlmelegedett testet is, hogyha bemerítünk fürdőbe, akkor az jót tehet, tehát valamelyest csökkentheti a hőmérsékletét a testnek. Általában a gyerekes szülők, tehát a kisgyerekes szülők tudják azt, hogy addigi folyamatokban is milyen lázcsillapítót adtak. Az egy aranyszabály, hogy 18 éves korig aszpirint nem adunk. Tehát paracetamolt, illetve ibuprofent adhatunk a betegnek. Bocsánat, nem a reklám helye volt, de ez egy nagyon fontos információ, hogy aszpirin tartalmú, tehát szalicilsav tartalmú gyógyszert ne adjunk 18 éves korig. Utána már lehet, de utána már nem gyerek, hanem felnőtt az illető. És ezeket azért hangsúlyoznám, mert a gyerekgyógyászat egyik alap szabálya, hogy a gyerek nem kicsi felnőtt, hanem a gyereknek külön patológiája van, ezért fontos ez, úgyhogy a reklámért elnézést kérek. Tehát a megszokott lázcsillapítókkal, azokkal otthon nyugodtan bánhatunk, kisebb gyerekeknek végbél kúp formájában, tehát ez bármilyen formában már elérhető, vannak ilyen instant oldódó, nyelvre tehető tabletták, vannak folyadékok, amelyeket lehet adni, tehát a gyerek ezeket lehet, hogy már ismeri és beveszi minden további nélkül. De a tüneteket, a kísérő tüneteket értékelve azért a házi orvossal jó beszélni, mert megtörténik az, hogy egy egyszerű náthának indultunk, 2-3 nap alatt esetleg a beteg állapota javult, utána volt 2-3 nap tünetmentes, és mikor másodszor kezdődik, tehát ezek a kétfázisú betegségek, mikor másodszor kezdődik ez az egész tünet együttes, már sokkal súlyosabb. Magasabb lesz a láza a betegnek, és például egy addig nem produktív köhögés, tehát nem ürült semmi, hanem egy száraz köhögése volt a betegnek, nedvessé válik, produktívvá válik a köhögés, akkor mindenképpen egy bakteriális felülfertőződésre kell gondolni, tehát gyakorlatilag egy szövődmény következett be, aminek a kezelése már mást is feltételez, nem csak tüneti kezelést. De azt csak a házi orvos írhatja fel.
1: Az elmúlt percekben a dr. Bakos Katalinnal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Új eljárásrendet adott ki a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitelének megelőzésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A veleszületett szifilisz kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha az anyai fertőzést időben felismerik, és pozitív eredmény esetén haladéktalanul megindul az anya kezelése. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismét szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Ha a várandóság már túlhaladt ezen az időszakon, a vizsgálatot a következő várandós gondozás során szükséges elvégezni. Azoknál a kismamáknál, akik nem vettek részt gondozásban, illetve akik a szifilisz fertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülnek, a szüléskor szifilisz gyors tesztet kell végezni. Pozitív eredmény esetén haladéktalanul meg kell tenni az anya és az újszülött megfelelő ellátásához szükséges intézkedéseket, amelyek között a legfontosabb az antibiotikumos kezelés. Mint ismert, Magyarországon a szifilisz járványügyi helyzete sokat romlott az elmúlt években, 2021 óta jelentősen emelkedik a veleszületett szifilisz előfordulása. 2025-ben 91 esetet, az idei év első 8 hónapjában pedig már 100 esetet regisztráltak. Elfogtak egy 16 éves győri fiút, aki ellen terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint az amerikai szövetségi nyomozóirodától érkezett jelzés szeptember közepén a magyar hatósághoz, hogy egy felhasználó erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy platformon. Az FBI-t az esetről egy a mesterséges intelligencia területén működő vállalat értesítette. A magyar nyomozóknak megküldött iratokból kiderült, hogy az amerikai cég egyik termékének felhasználója csevegő robottal történt beszélgetése során tett terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket. A fiatalkorút kedden az otthonában fogták el, majd kutatást tartottak nála, lefoglalták mobiltelefonját és számítógépét is. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás, derült ki a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Országos Mentőszolgálat munkatársainak több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatából. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek, a lehűlés volt a szívmegállások egyik legfontosabb időjárási kockázati tényezője, minden egyes Celsius fokos átlaghőmérséklet csökkenés átlagosan 1,4%-kal növelte a napi kórházon kívüli szívmegállások számát. A kutatók szezonális összehasonlításban azt is kimutatták, hogy télen mintegy 18%-kal több ilyen esemény történt, mint nyáron. A szakemberek szerint a következő lépés olyan korai figyelmeztető rendszer kidolgozása lehet, amely az időjárás előrejelzések alapján segítheti a mentőszolgálatokat és a kórházakat a kapacitások megtervezésében és a várható nagyobb terhelés kezelésében. Emellett a jövőben a szív- és érrendszeri betegek és hozzátartozóik számára is jelezheti a fokozott kockázatú időszakokat, így nagyobb figyelmet fordíthatnak a figyelmeztető tünetekre, és szükség esetén hamarabb kérhetnek orvosi segítséget. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei TESZED hulladékgyűjtő akcióra, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az ország legnagyobb szemétszedési akciója, a TESZED, az idén október 12-e és 18-a között lesz. A minisztérium támogatásával megvalósuló esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. Az akció keretében gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok. Kitértek arra is, hogy vannak olyan hulladékok azonban, amelyeket az akcióban sem összegyűjteni, sem elszállítani nem lehet, így például az építési és bontási törmelékek, a festékek, a gyógyszer, illetve a motorolaj, valamint az elektromos és elektronikai berendezések. Ha ilyen hulladékot találnak a gyűjtési területen, azt a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni.
0: az időjárásról.
1: Csütörtökön többnyire napos felhős időszakok váltják majd egymást, kisebb esőre, záporra is számítani lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repetor. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
1: Jó reggelt kívánok, a folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazin műsorát hallják. Köszöntöm Önöket ismét. Következzen kínálatunk, műsorunk második órájában 9 óráig. Először Mikita Gáborral, a Miskolci Színész Múzeum szakmai vezetőjével, színház történész múzeológussal, Dériné Széppataki Rózáról, a magyar színjátszás fényes csillagáról beszélgetünk.
2: Nagyon sok mindent jelent, egyrészt nekünk miskolciaknak jelenti a Miskolci Színház épület megteremtését, és azt, hogy Miskolc identitásában a színház lett az elsődleges, ha a kultúra, a művészet területét nézzük. Ugyanakkor jelenti az egész magyarság színészetére vonatkoztatva a magyar dalnak, illetve a magyar énekművészetnek a megteremtését, a magyar szónak a terjesztését. Egy olyan színésznőt jelent, aki nem csak a saját karrierjében gondolkodott, hanem sokkal nagyobb, szélesebb mezőben.
1: Ezután pedig arról hallhatnak, hogy Zenélő századok címmel jelent meg dr. Kelemen Judit ének-zenetanár karnagykönyve.
3: Felkérést kaptam rá, tehát nem saját ötlet volt, hanem ez volt a konkrét megkeresés, hogy a meglévő munkáimból egy válogatás, amit jó szívvel, jó érzéssel ismételten másod vagy akár harmad kiadásként is közkincsé teszek, és nyilván törekedtem rá, mikor a sorozat szerkesztővel egyeztettünk, ez ugyanis egy gyönyörű sorozatnak a negyedik kötete, a Hegyaljai Helikon könyvek sorozatnak a darabja, és a sorozat szerkesztővel egyeztettük, hogy miután az én egész munkásságom párhuzamosan több területet érint, ha a könyvnek a fejezetei is ezt mutatnák be, és akár érnék hozzá, akár a régiekből egy válogatás, akkor az nagyon fontos üzenetet hozhat, hiszen az egyik markáns fejezet rész, vagy könyvrész Sárospatak zenei öröksége címet viseli, és itt a helytörténeti zenei kutatásokhoz ez nagyon erősen kötődik.
1: Ez tehát a kontinentális reggeli kínálata egészen 9 óráig. Kérem, tartsanak velünk!
0: Repetor. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, új sorozatot indítunk az Európa Rádió hullámhosszán, amelyben a miskolci színész legendák életét dolgozzuk fel. Első adásunkban Dériné Széppataki Rózáról beszélgetünk Mikita Gáborral, a Miskolci Színész Múzeum szakmai vezetőjével, színház történész múzeológussal. Dériné Széppataki Róza a magyar színjátszás fényes csillaga, aki életét és művészetét a színház és a magyar nyelvű színjátszás ügyének szentelte. A riporter Jászter Beáta.
4: Ki lehetne más az első beszélgetésnek az alanya, mint Dériné Széppataki Róza, aki olyan elkötelezetten az egész életével a magyar színház ügyét, a magyar nyelv ügyét szolgálta. Dériné mit jelent egy kutató számára, hogyha az ő személyiségét, egyéniségét, életét vizsgáljuk?
2: Nagyon sok mindent jelent. Egyrészt nekünk miskolciaknak jelenti a Miskolci Színház épület megteremtését, és azt, hogy Miskolc identitásában a színház lett az elsődleges, ha a kultúra, a művészet területét nézzük. Ugyanakkor jelenti az egész magyarság színészetére vonatkoztatva a magyar dalnak, illetve a magyar énekművészetnek a megteremtését, a magyar szónak a terjesztését. Egy olyan színésznőt jelent, aki nem csak a saját karrierjében gondolkodott, hanem sokkal nagyobb, szélesebb mezőben.
4: Megpróbáljuk az életén keresztül felvillantani azokat a legfontosabb pillanatokat, momentumokat, amelyek Jászberénytől egészen Miskolcig vezettek. Ugye Jászberényben született, hogyan derült ki az ő tehetsége egészen kicsi kislánykorában?
2: A történet általában minden reformkori színésznél, vándorszínésznél úgy kezdődik, hogy kisgyermekként, vagy akár iskolás diákként lát egy előadást, és akkor annak a bűvkörébe kerülve színész akar lenni. Dérinével is ez történt Pesten. Ő akkor vette kislánykora ellenére a bátorságot, és jelentkezett is az igazgatóknál, hogy ő is szeretne színésznő lenni. Elsőre elküldték, még nagyon picinek gondolták, de valahogy megjegyezték a kislányt, és akkor később tulajdonképpen próbaéneklésre hívták. Meg ezt is elmeséli az emlékirataiban, hogy amikor a zongora kísérő vagy korrepetítor meglátta és ránézett, akkor ilyen becsmérlően mérte végig, hogy milyen kicsike, de ahogy elkezdett énekelni, akkor már egyre lelkesebb lett, és a végén nagyon lelkesen bólogatott, hogy jó lesz ez. Gyakorlatilag így került be a pesti társulatba, ott ugye a Szamár Létrát végigjárta, hogy mindenki ebben az időben, vagy ahogy a mai napig is ez így van, és azt szoktam mondani, hogy a pesti évek voltak a tanuló évek, az volt az ő főiskolája. Pestet ugye el kellett hagyni a Magyar Színtársulatnak, Miskolc mentette meg a magyar színészetet azzal, hogy 1815-ben fogadta a társulatot, Benke József, Benke Atyuség társulatát, a város, és ennek viszont itt már Miskolcon Dériné lett a sztárja.
4: Azt is olvastam a feljegyzésekben, hogy a szülei nem nagyon rajongtak azért, hogy ő színésznő szeretne lenni.
2: Abban a korban senki nem rajongott, akár színésznő, akár színészről légyen szó, hiszen ez egy teljesen új művészeti terület volt a magyar kulturális életben. Addig ugye egy-egy német társulat fordult, meg ugye Pestől Budán működtek, meg vándortársulatok mondjuk kastélyszínházakban, de gyakorlatilag Dérinék voltak azok, akik nulláról megteremtették a magyar színészetet. Ő írja is a emlékirataiban, hogy most már vannak színésznők, de amikor én kezdtem, akkor csak én voltam, és én adtam a mintát. Tehát egy nagyon bizonytalan létforma volt, semmi megbecsülésük az elején nem volt, anyagilag ugye egy katasztrofális vállalkozás volt beállni egy színtársulatba, nagyon rossz körülmények között, lehetetlen körülmények között mozogtak, éltek, játszottak, úgyhogy ez általában minden családban egy dráma volt, hogyha a polgári körből egy gyermek azt mondta, hogy ő színész akar lenni, ha egyáltalán mondta, mert hát ugye sokan egyszerűen megszöktek otthonról, vagy a kollégiumból is úgy álltak be. Úgyhogy nyilvánvalóan egy fiatal lány esetében, meg még inkább ez egy nagy kihívás volt ez a pálya.
4: Úgy tudom, hogy Dériné kiválóan beszélt németül is, tehát akár németül is játszhatott volna, ő mégis egy szent ügynek szentelte az életét és a karrierjét is, hogy magyar színésznő lehessen. Milyen szép példa.
2: Valóban, sőt, hát eredetileg Zembak Róza az ő neve, Benke Atyus, aki magyarosította, ugye tükörfordítással Szép Patakira áttette, és valóban ugye a legjellemzőbb történetre az, hogy őt hívták a pesti német operába. Egy nagyon jó külszínházban, sokkal jobb gázsiért játszhatott volna abban a műfajban, ami számára a legfontosabb volt, ugye a zenés színház, azon belül is az opera. Küldték volna még tanulmányútra is Itáliába, tehát minden tekintetben jobb körülmények közé került volna a karrierje, mindenképpen sokkal jobban felszárnyalt volna, és akkor ugye ő szó szerint azt mondta, hogy ő magyar színésznő, magyar színpadon lett színész, ha ő elhagyná a magyar társulatot, akkor nem lenne énekesnője az országnak. És vállalta azt, hogy igen, a küldetés vezérli, és nem a saját karriera fontos, és hát ugye elmondta máskor is például, hogy Kassára is azért mentek vendégszerepelni Miskolcra, mert hogy az utcán már egyre több, egyre erősebb lett a Tóth beszéd, ahogy írja szintén csak a naplójában. Tehát ebben a korban valóban mindenki egy küldetésnek tekintette a magyar színészetet. A magyar nyelv terjesztéséről szólt, a magyar nyelv megerősítéséről. Általában nagyon sok sok helyen egyébként le is írják, hogy a színház művészet elsődleges célja itt Magyarországon a magyar társulatok számára a magyar nyelvnek a terjesztése. Ez ugye ma már furcsán hangzik, de hogyha ismerjük ugye a környezetet, a hivatalos nyelvet, a latint, a németet, ami például Pesten, Budán uralkodó nyelv volt, Bahalúzza, aki a század végén egy másik színészet, az utódját, hogy említsem, aki magyarrá tette Pestet nyelvileg is és identitásában is. Tehát ez akkor nagyon nagy vállalás volt, és Dériné ennek valóban egy vezéralakja volt, aki mindent alárendelt annak, hogy itt a magyarság számára játszon.
4: Beszélnünk kell a kolozsvári éveiről is, mielőtt Miskolcot említenénk, mert hogy úgy tudom, hogy ott is megszervezte az operatársulatot, és a magyar nyelvű operaéneklést vitte sikerre.
2: Pontosan, nagy társa volt ebben Latabár Endre, együtt szoktuk őket emlegetni, úgy, mint korrepetítort, karmestert. Amikor ugye azt mondtam, hogy hát nem volt egy igazán megbecsült terület a színészet, akkor azt kell mondjam, hogy nyilvánvalóan a legnagyobbak azért rangot és tiszteletet tudtak kiváltani, és erre például nagyon szép példa Dériné és az ő kolozsvári működése. Emlékirataiban nagyon részletesen írja le, hogy estéről estére a kolozsvári nemesség hogy hívta őt meg díszvacsorára, hogy előadásról előadásra kapta a ezüst aranybabérkoszorúkat például, és annyira is olyan sokat kapott, hogy ahogy kézbe adtak egy babérkoszorút, azonnal megérezte, hogy az csak aranyozott, és nem valódi arany, mert hogy korábban már jó pár igazi nemesfémből készült koszorút is kapott, tehát valóban a pályájának az egyik csúcsa volt egyébként a kolozsvári időszak, és ott ugye voltak segítő társak, ahogy említettem, Latabárt és énekesek, akikkel valóban egy rendszeres magyar nyelvi opera kultúrát meg lehetett teremteni. Kisebb városokban, Miskolcon is például ugye pontosan az volt a Dériné gondja, hogy nem voltak énekes társai, tehát nem tudták kiosztani az operákat, és szoktam mondani, egy kicsit ő volt az első tehetségkutató, mert mindenütt azt figyelte, hogy nem hall le valami jó hangú embert vagy hölgyet, és akkor azokat megpróbálta énekessé nevelni. Hát ugye a hang az önmagában még sok esetben kevés, ugye nagyon sok minden kell ritmusérzéktől kezdve ahhoz, hogy valaki énekes legyen, és ugye leírja, hogy bizony nagyon-nagyon sokat küzdött azzal, amikor próbált valakiből énekest faragni. Hát ugyanúgy, ahogy szintén írja Latabár Endréről, hogy hát nélküle nem lett volna magyar zenész, színház és operakultúra. Ennek valóban az alapjait ők ott Kolozsváron tették le.
4: És valahol azt olvastam, hogy csodálatos hangja volt, de ha hallották beszélni prózában, mindenki el volt rökönyödve, hogy milyen rekettes, fakó hangja van.
2: Ez jellemző egyébként, sok énekesen tapasztalom én is, hogy egész másképpen szól a próza és az ének hang. Hozzáteszem, hogy ettől függetlenül Dériné prózai színésznőnek is nagyon jó volt, tehát ő tényleg egy univerzális színésznő volt, sőt énekesként is univerzális volt, egy nagy hangterjedelemmel, és hát valóban tény az, hogy az énekével varázsolt el elsődlegesen mindenkit. Ugye minden színésznek van egy erőssége, vagy énekes esetében ez ugye alap, hogy az énekhang, az éneklésnek a varázsa az, ami számít. Sőt, itt kicsit pontosítok is, mert sok olyan énekest ismerünk, akinek gyönyörű a hangja, de nincs meg hozzá az az érzelmi telítettség, nincs meg az a színpadi kisugárzás, akitől, amitől ő valaki lehetne a színpadon. Tehát szoktuk sokszor mondani, hogy maximum koncerténekesnő, de színpadon nem tud úgy sugározni. Dérinénél az énekhang mellett volt egy nagyon erős színpadi kisugárzás, és az éneklésnek is volt egy varázslatos bája. Majd ehhez hozzájött az, hogy pont Miskolcon egy organista zombmester vetette fel, hogy jobb lenne, ha tovább képezné a hangját, hogy ne csak dalokat tudjon énekelni, hanem operákat is, és ő kezdte el tanítani. Tehát tulajdonképpen opera énekesi kvalitásokat itt Miskolcon szerzett meg. És ugye leírja például ezt is, hogy nagyon jó az emlékirat, a hihetetlen részletes, és itt hadd jegyeznem meg zárójelben, hogy a mai napig olvasható, nagyon izgalmas, gyakorlatilag, mintha egy női regényt olvasnánk, rengeteget ír a magánéletéről, a szerelmi életéről is. Tehát aki kézbe veszi, annak nem kell félni, hogy egy színházi szakirodalmat fog olvasni. Többet olvasunk a magánéletéről, mint arról, hogy mondjuk egy próba hogyan zajlott. Tehát nagyon nagy szeretettel ajánlom a hallgatóknak, hogy ha egy izgalmas női életútra kíváncsiak, rengeteg csalódással, boldogsággal, szerelemmel, magánnyal, akkor olvassák el. Tehát a naplójában írja, hogy például amikor megérkeztek Miskolcra, akkor rögtön első nap a szobájában elkezdett énekelni, gyakorolni, nyitva volt az ablak, és egyszer csak azt vették észre, hogy a környező lakásokból kivitték az emberek a széket, leültek az ablak alá, és úgy hallgatták. Tehát ez is egy nagyon árulkodó példa, hogy hihetetlen hatással tudott énekelni.
4: Kanyarodjunk akkor egy picit a magánélethez mi is, hiszen Dériné Széppataki Róza, így ismerjük mi hivatalosan. Beszélnünk kell a házasságáról, a férjéről, egy olyan házasságról, amely nem jól sikerült, és tulajdonképpen különvállással végződött.
2: Igen, ugye szokták mondani, hogy aki sikeres a kártyában, az nem sikeres a szerelemben. Hát ez igaz volt a Dériné esetében, hogy aki sikeres a színpadon, annak a magánélete már nem volt ilyen szerencsés. Gyakorlatilag az egész házasság az ő részéről egy meggondolatlan fiatalkori ballépés volt. Az történt, hogy Bérin Istvánnak, aki színész partnere volt, megtetszett a kislány, elkezdett neki udvarolni, egyre erőszakosabban, de ráadásul még a kollégáit is, az ismerősöket is noszogatta, hogy biztassák a kislányt, hogy ne mondjon neki ellent. És gyakorlatilag ennek a 16-17 éves, nem tudom értelem pontosan hány éves volt ekkor kislánynak, elege lett ebből az egészből, és azt a rossz megoldást választotta, hogy jó, akkor hozzámegyek a Dérihez, és akkor nem lesz itt a színházon belül sem konfliktus, és akkor minden megoldódik majd. Dériné félre is vezette, mert azt hazudta, hogy az édesanyja az beleegyezett a házasságba, aztán kiderült, hogy erről szó sincs. Ahogy megvolt a házasságkötés, hát utána azonnal kiderült, hogy a Déri az egy nagyon hirtelen haragú, indulatos férfi, és hát ha nem védekezik, akkor a családi erőszaknak nem egyszer, nem kétszer az áldozata lehetett volna, és a konfliktust az oldotta meg, hogy Déri ott hagyta a színtársulatot, és hát ő elvárta volna, hogy Dériné is adja fel a színészetet, és akkor kövesse őt. Dériné ennek nyilvánvalóan ellentmondott, nem csak azért, mert érzelmileg nem kötődött, sőt kifejezetten csalódott a férfiban, hanem azért is, mert ugye szentügyének tekintette a színészetet. És akkor Déri többször is kísérletet tett arra, hogy visszaszerezze az asszony, tehát például volt, hogy Miskolcra is utána jött, ami megint abba torkolt, hogy az asszonynak ki kellett menekülni a lakásból, és egyenesen a főszolgabíróhoz, aki atyai jó barátja volt, szaladt, menekült az utcán, hogy megmeneküljön a férjétől. Úgyhogy gyakorlatilag sors iróniája, hogy Dériné-ként emlegetjük, de ez a kapcsolat, ez pillanatokon belül a házasság után gyakorlatilag egy név házasság lett, és közben ugye voltak nagyon szép szerelmek, rögtön ezzel egy időben a házasságkötés után jelent meg Samu, aki talán azt hiszem ő volt a legfontosabb a számára, de itt is aztán mindenféle intrikák és félreértések miatt nem született szoros kapcsolat, meg hát valljuk be, hogy ebben ma sem könnyű ugye egy civilnek és egy színésznek a házassága, a maga idejében ez még bonyolultabb volt. Tehát valószínűnek tartjuk, hogy például ezért sem lett ebből egy szoros kapcsolat. Aztán említettük ugye Szentpéteri Zsigmond, azt a színész barátot, akivel barátság és szerelem közötti kapcsolat volt, és aztán Kassán volt egy újabb szerelem, de ott ugye egyházas nemes férfival, tehát ennek sem volt kifutása. És a sorsnak megint csak egy furcsa fordulata, hogy idővel újra előkerült Déri, újra próbálta csábítani,

0: Meg nagyon röviden összefoglalni, a fő pontokat érinteni, hogy Miskolc mit köszönhet Dérinének, és hogyan él az ő hatása ma Miskolcon a művészeti életben, a színházi életben.
1: A pesti tanulóévek után itt vált híressé egyrészt, tehát ezt köszönheti magának a városnak a színésznő, hogy ez a város emelte fel is tett őt hírnevessé, elismert művészé. Az ő hatása az, hogy amikor átmennek Kassára vendégszerepelni, akkor a város kicsit meg is ijed, hogy Dériné és a társai nem fognak visszajönni, hiszen ott jobb körülmények között működhettek, és ekkor határozta el a város, hogy színházat épít, ami a Királyi Magyarország első magyar nyelvű külszínháza lett 1823-ban. Tehát egyértelműen ő inspirálja Miskolc számára azt, hogy itt legyen egy színházi központ. A sors iróniája megint csak, hogy amikor megnyílik a színház, akkor ő már nincs Miskolcon, nem tag, de ettől függetlenül az első kis színházba is rendszeresen visszajött vendégszerepelni, fellépni, és nagyon sok miskolci történetet ír. Az derül ki, hogy nagyon szerették itt a városban, és ő is nagyon szerette Miskolcot. Úgy jellemezhetném a naplója alapján Miskolcot, mint egy ilyen kis békebeli operettvárost, ahol mi egy nagyon kedélyes, családias, baráti hangú. Ha megnézem például a kassai vagy a kolozsvári visszaemlékezéseket, akkor látszik, hogy azok sokkal kiemeltebb városok voltak rangban, politikai pozícióban, összetételben. Nagyon szeretetteljes időszakot töltött itt Miskolcon. Az élete végén pedig hát a csendet, a megnyugvást, a búcsúzást jelentette ez a város, kicsit a kivonulást a világból. Nehezítette a helyzetet az, hogy nagyon nagy szegénységben élt, illetve egyre súlyosabb lett az egészségügyi állapota, de megint csak egy nagyon szép fordulata az a sorsnak, hogy ő felléphetett a második színházunkban is, és itt fejezte be a pályáját, az utolsó fellépte egy alkalmi fellépés a Keresztül Egressy Ákos igazgató kérésére ezen a színpadon volt. Hasonló egyébként Jókainél a Laborfalvi Rózának is a pályafutása, ő Miskolc szülötte volt, ő is fellépett az első színházban, pont a leégése előtt, és ő adta át a második színházat, majd pedig a búcsú fellépte szintén Miskolchoz kötődik. Meg kell mondjam, hogy ezt azóta többen befutották, Egressy Gábor vagy Latabár Endre, aki szintén itt kezdte a pályáját. Különleges helyet töltött be Miskolc a magyar színészetben is, ezt kell, hogy mondjam, és különleges hangulata, nagyon erős kisugárzása volt a városnak, hiszen akiket például soroltam, Latabár Egressy, ők például a nyugalmas éveiket, a visszavonulás éveit Miskolcon tervezték. Ők, akik az egész Kárpát-medencét bejárták. Ugye elhangzott jó pár város Dériné útjáról, és hát tényleg pontosan tudták, hogy hol, milyen az élet, milyen hangulatú egy város, és nagyon sokan voltak, akik azt gondolták, hogy Miskolc jelentheti a boldog nyugdíjas éveket. És ahogy a lezárás is kerek legyen, ugye mondtam, hogy Miskolc emelte hírnévre Dérinének a nevét, és tulajdonképpen a miskolci utolsó éveknek köszönheti Dériné, hogy mai napig őt emlegetjük, hiszen az utolsó évtizedeiben ő már egy elfelejtett színésznő volt, ugye akkor még ugye nem volt média, sajtó, tévé, film, ami ugye örök életűvé és kortalanná tudta volna tenni egy színésznek a hírnevét is, személyiségét, tehát aki lejött a színpadról, az pillanatokon belül elfelejtették. Ő viszont itt megírta az emlékiratait. Az utolsó időszaka ezzel zajlott, amit jó pár évtizeddel később jelentettett meg könyvben, ami egy irodalmi szenzáció lett. Ennek a hatására több színdarab is született, és tulajdonképpen ennek köszönhetjük, hogy nem felejtődött el ez a színésznő, hanem egy korszaknak a jelképére tudott lenni.
0: Hogyan őrzik a Miskolci Színészmúzeumban Dériné Széppataki Róza emlékét és örökségét?
1: Tárgyi öröksége sajnos nem nagyon maradt meg.

0: Sem a nagy múzeumban, sem máshol, ez pontosan a szegénysége miatt volt, mert mindenét el kellett adnia. Ettől függetlenül magában a városban járva és a múzeumban is egy meghatározó és emblematikus figura a számunkra, és ő az a színésznő, az ő életútja az a életút, amivel meg tudjuk jeleníteni a kezdeti korszakot. Ugye ez jellemző történelemből is, nagy politikai korszakoknál is, hogy mindig kiemelünk egy személyt, akinek a sorsán keresztül az az egész időszak átélhetővé, személyessé válik. Számunkra a 19. század első felé Dériné jelenti. Úgyhogy itt a múzeumban ugye egy falrész az, ami megidézi az ő személyiségét, de hát a programjainkon, a rendezvényeinken folyamatosan fordulunk az ő történeteihez, az ő példáihoz. Bármilyen sorozatunk van, ugye rengeteg ismeretterjesztő sorozat, egyéb program, ott rendre hivatkozunk. Dérinére rendre szóba jönnek az ő történetei, és hát ugye áll az az épület, bár üresen, használaton kívül egyre veszélyeztetett ebben, amiben az utolsó éveit töltötte, egy 1923-as szép, nagyon míves emléktábla hirdeti azt, hogy ott töltötte az utolsó éveit. Ez például egy zarándokhely, ugye rendszeresen szervezünk színháztörténeti sétákat, és ennek az egyik állomáspont a Dériné ház, az a Dériné ház, ahol az utolsó éveit töltötte a belvárosban.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor a második személy, ha már szóba került, Laborfalvi Róza, folytathatjuk-e vele?
0: Természetesen Miskolc számára szintén egy másik nagyon fontos művész, és hát persze nem csak Miskolc, hanem a magyar színészet egésze számára is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, Mikita Gáborral, a Miskolci Színész Múzeum szakmai vezetőjével, színház történész muzeológussal, Dériné Széppataki Rózáról, a magyar színjátszás fényes csillagáról beszélgetett Jászter Beáta.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, Zenélő századok címmel jelent meg dr. Kelemen Judit énekzenetanár karnagykönyve, a Miskolci Egyetem habilitált egyetemi docense eddigi munkásságából nyújt válogatást korábban publikált és mostanáig publikálatlan írások közzétételével. A könyv 3 fejezetre tagolódik, az elsőben Sárospatak zenei örökségéről ír, a másodikban zenei és művelődés történeti tanulmányokból nyújt csokrot, a harmadikban pedig a konferenciákon elhangzott zenepedagógiai előadások írott változatából ad válogatást. Jászter Beáta beszélget a szerzővel.
3: Tavaly jelent meg Zenélő századok címmel Kelemen Judit könyve, amelyet Sárospatakon mutattak be, és ez egy olyan alkotás, amely nagyon komplex, nagyon sokrétű, és nagyon sokféle tudományterületet érint, bár látszólag a zenével foglalkozik, mégis nagyon nagy kihatása van. Először is az indítatásról kérdeznélek, hogy miért érezted úgy, hogy 35 év zenepedagógiai munkássága után, vagy talán közben, és kutató munkája után egy kiadvánnyal kell jelentkezni, amelyben mindent összefoglalsz, amit tudsz és gondolsz a világról és a zenéről.
4: Felkérést kaptam rá. Tehát nem saját ötlet volt, hanem ez volt a konkrét megkeresés, hogy a meglévő munkáimból egy válogatás, amit jó szívvel, jó érzéssel ismételten másod vagy akár harmad kiadásként is közkincsé teszek, és nyilván törekedtem rá, mikor a sorozat szerkesztővel egyeztettünk, ez ugyanis egy gyönyörű sorozatnak a 4. kötete, a Hegyaljai Helikon könyvek sorozatnak a darabja, és a sorozat szerkesztővel egyeztettük, hogy miután az én egész munkásságom párhuzamosan több területet érint, ha a könyvnek a fejezetei is ezt mutatnák be, és akár írnék hozzá, akár a régiekből egy válogatás, akkor az nagyon fontos üzenetet hozhat, hiszen az egyik markás fejezet rész, vagy könyvrész Sárospatak zenei öröksége címet viseli, és itt a helytörténeti zenei kutatásokhoz ez nagyon erősen kötődik.
3: Ajánljuk hát úgy akkor ezt a könyvet a kedves hallgatóknak, hogy átnézzük ezeket a fejezeteket, már említetted is az elsőt, Sárospatak zenei örökségét. Hát azt hiszem, hogy ha megvizsgáljuk ezt a szálat, akkor elmondhatjuk, hogy mekkora gazdagsága van Sárospatak zenei életének. Sárospatak amúgy is egy kisugárzó központ, nincs szerintem az országban olyan ember, aki ne ismerné ennek a településnek a nevét. Sokféle módon említhetjük Sárospatakot, és lám a zene terén is van mire büszkének lenni. Hogyan épül fel ez a fejezet?
4: A Sárospatak zenei öröksége könyvrészlet szerintem egyik tartalmát tekintve egyik legkiemelkedőbb fejezete a magyar zenei nevelés első fennmaradt emlékéhez kötődik, a Szalkai kódexhez. A kódex fogalma általában az emberek számára a múzeumok vitrines, régi könyves, poros hangulatát idézi. Az apropója ennek a tanulmánynak az volt, hogy 2019-ben a Szalkai kódex hasonmás kiadását elkészítették, az Esztergomi Fűszékes Egyházi Könyvtár és a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény együttműködésének eredményeként, tehát megint csak a sárospataki vonatkozás ilyen módon is megvan. Viszont erről a kódexről nem szokták tudni, hogy ez Sárospatakon keletkezett. Méghozzá Szalkai László, a későbbi esztergomi érsek iskolás füzeteinek az összekötött, utólag saját maga által összekötött könyvé formálódott változatáról van szó, amely Mátyás király uralkodásának az utolsó évében keletkezett. Tehát, hogyha ezt most összekapcsoljuk, hogy Sárospatakon Mátyás király korabeli iskolás füzetek, amik mutatják az akkori nagyon magas szintű iskolázás tananyag rendszerét, akkor ez egy nagyon csodálatos dolog, hiszen a későbbi érsek Sárospatakon járt plébániai iskolába, és mai tudásunk szerint ettől magasabb szintű tanulmányokat nem folytatott, tehát 18 éves korában, amikor az itteni tanulmányokat befejezte, akkor egy olyan komplex, széles látókörű átfogó reneszánsz deák tudással rendelkezett, ami az életpályájában világi és egyházi tekintetben is nagyon magas szintre vitte őt, hiszen kancellár is volt, és egyházi területen pedig érsek. És ennek az iskolás füzet kötetnek a keletkezését és rövid bemutatását írja le a tanulmány, és hangsúlyosan részletesen pedig a zenei fejezetet, ami megmutatja nekünk, hogy a 15. század vége felé, Mátyás király idején mi minden képezte a Sárospataki iskola tananyag tartalmát.
3: Ebben a fejezetben adja magát Comenius és Comenius iskolája.
4: A könyv részletben igen, tehát a Comenius a következő tanulmányhoz kötődik, amikor a Sárospataki kollégiumnak és a, tehát a 17.-18. századi zenei életnek a dolgait vizsgálom, és tudjuk, hogy Sárospatakra érkezett Comenius Lóránti Zsuzsanna meghívására, és az ő itteni munkáinak is van zenei vonatkozása, az a bizonyos Scola Ludus, az iskola, mint játékszín címen szokták fordítani, abban például van egy zenei fejezet, ami azt mutatja meg, hogy Comenius Sárospataki itt tartózkodása alatt a pataki kisdiákok milyen zenei tudással rendelkeztek. Ismerték az akkor általánosan használt abszolút szolmizációt, el tudtak igazodni a zenei vonalrendszerben, ismerték a ritmusokat, és tudtak lapról énekelni ennek a tudásnak a birtokában. Úgyhogy ez egy nagyon fontos adalék. Ugyanaz a tanulmány a melodiáriumokkal is foglalkozik, ami megint csak egy nagyon különleges és egyedülálló zenetörténeti adalék, hiszen a melodiáriumok kézzel írott dallamgyűjtemények voltak, amiket a pataki kóruskarnagyok és kórustagok rögzítettek. Sajátos, egyszerű módon, de mégiscsak ezek a dallamok lejegyzésre kerültek, és a magyar zenetörténet olyan sajátos, olyan különleges dokumentumaivá váltak, amelyek egyetlenként örökítették meg, és őrizték meg a Rákóczi kor koruszdallam kincsét többek között.
3: A második fejezet művelődés és zenetörténeti írásokat tartalmaz, és 19. századi zenei közélettől, ha indulunk visszafelé, egészen Szent Erzsébetig is eljutunk, tehát nagyon nagy a merítés itt is. Mit tartalmaznak ezek az írások, és sok ebből első közlés?
4: A kötet címe Zenélő századok, talán pont ennek a kettes számú fejezetnek a megtestesítője, hiszen valóban Szent Erzsébet alakjának zenei reprezentációjával foglalkozva Szent Erzsébet kortársainak 13. századi dallamoknak a világától indulok, és az a fejezet egészen a 21. századi Szent Erzsébet ábrázolásokig visz el, tehát önmagában az az egy fejezet ilyen nagyívű, de valójában ez a könyvfejezet mutatja leginkább ezt a nagy idő intervallumot.
3: Szent Erzsébet alakját történelmi téren vagy irodalmi téren kapcsoljuk Sárospatakhoz. No de hát most itt láthatjuk azt is, hogy zenei téren is tudjuk kapcsolni. Hogyan?
4: Szent Erzsébet alakja, az ő tevékenysége, élete mindig csodálatot váltott ki az emberekben. Akár a kortársairól beszélünk, akár a 21. századi muzsikusokról, vagy a polgárokról. Akik ismerik az ő életét, munkásságát, azok pontosan értik, hogy miért van ez így. Ebben a fejezetben egy művelődéstörténeti tanulmányt készítettem Szent Erzsébet alakjáról, zenei megközelítésben. Tehát a tanulmány nem végez zenei elemzéseket, viszont alapvetően a zeneművek keletkezésének bemutatásának a fókuszáról van szó, és azt gondolom, hogy Szent Erzsébet, akit a hagyomány Sárospatak szülöttjének tart, az ő tisztelete itt Sárospatakon megint csak nagyon hozzátartozik a város életéhez, kultúrájához, és ez egy tanulmány, ami ehhez a tisztelgéshez kapcsolódik.
3: A számomra legizgalmasabb fejezete következik most ennek a könyvnek, ez pedig a zenepedagógia, mert magával a zenepedagógussal beszélgetek, aki nekem is tanárom volt, és számos élményem kapcsolódik az óráidhoz, ezért tartom nagyon hitelesnek ezt a témakört ebben a könyvben is, és olyan fontos dologról beszélsz oldalakon át, amelyről keveset beszélünk, de tudjuk, hogy itt van a hétköznapjainkban. Arról már millióan cikkeztek, hogy például ha Mozartot hallgat egy kismama, amikor a babája a méhében van, vagy amikor az újszülöttnek Mozartot játszanak a babaszobában, akkor az agynak mely területei lesznek aktívak, és milyen szuper személyiségfejlődés és intellektuális fejlődés indul el a gyermek testében és életében. Nos, Erről nagyon bőven szól ez a könyv, arról a bizonyos hatásról, amit a zene vált ki az ember életében, illetve a zene tanulás idéz elő az ember életében.
4: Így van, transfer hatásnak nevezik azt a jelenséget, amikor valamilyen tevékenységet végzünk, és egy egészen más tevékenységben a képességeink megváltozva jelennek meg. Az egyik tanulmányom átvitt értelemben a zenetanulás transfer hatása legújabb kutatások tükrében címet viseli, ahol komoly disszertációk és magas szintű kutatások vizsgálják sokoldalúan azt a jelenséget, amikor a kisgyermekkortól sok éven keresztül rendszeresen tölt időt a zenével való foglalkozásra, hogy ezeknek a gyermekeknek a legkülönfélébb tevékenységeik hogyan változnak előnyösen. Úgyhogy jó szívvel ajánlom ezt a tanulmányt mindazoknak, akik érdeklődnek iránta. A mai világban különösen fontosnak tartom, ahol a szülők részben indokoltan és jó szándékkal a nyelvtanulásra, az informatikai fejlesztésre helyezik a hangsúlyt, hogyha a gyermekeik külön óráiról vagy tovább tanulásáról van szó. De pont az, amit az előbb megfogalmaztál, hogy a zenetanulás olyan egyéb módon tud hozzájárulni a személyiségfejlődéshez, mint semmi más, akár a dadogástól, a diszlexiától, a nem tudom én milyen problémáktól kezdjük a vizsgálódást, hogy nagyon-nagyon meglepő dolgokkal találkozhatunk, hogyha ezt valaki tényleg komolyan veszi.
3: Hogyan fejlődtél, milyen tudásra tettél szert akkor, amikor ezt a könyvet összeállítottad? Hiszen talán az a legfontosabb, hogy az ember hogyan változik meg, amikor kikerül egy ilyen mű a kezéből, hogy azok a szövegek, amiket olvastál, amiket idézel, amiket áttanulmányoztál, hogyan hatottak a te személyes életedre, pályádra, karrieredre, felfogásodra?
4: A legkorábban írt tanulmány a 19. századi zenei közélettel foglalkozik, és ezt a doktoriskola diákjaként egy beadandó feladatként írtam, és most, ha kritikusan szemlélem, akkor hát nem biztos, hogy ma is így írnám, de célom volt, hogy olyan tanulmányokat válogassak, amikhez nem nyúlok. És pont azért minden tanulmánynál, ami már megjelent valahol, ott megjelöltem azt is, hogy hol, és hogy milyen alkalomból készült. Tehát azt gondolom, ez is egy fejlődés ív, hogy onnan indultam, és ugyanebben a fejezetben található a kötet legfrissebb alkotása, az előbb említett Szent Erzsébet tanulmány, ami pedig akár nyelvezetében, akár a felhasznált irodalom sok tekintetben mutatja szerintem azt az utat, ami a könyv legkorábbi tanulmányának a fogalmazási stílusától, a látásmódjától vezetett a mai énemig. Én azt gondolom, hogy minden egyes tanulmány, amikor írtam, én a magam részéről úgy gondolom, hogy szívvel lélekkel foglalkoztam vele, ami akkor elérhető volt, azt mind megtettem. Például szintén ebben a fejezetben a disszertációmból két fejezet is szerepel. 2006-ban írtam, akkor védtem meg a disszertációt, azóta eltelt 20 esztendő. Nyilván egy mai kutatás már más forrásokra támaszkodna, mint én 20 évvel ezelőtt, amilyen lehetőségek voltak, de szándékosan, tudatosan nem nyúltam hozzá, hiszen most ezeket revidiálni hatalmas munka lett volna. És nem is volt cél, hanem az, hogy tulajdonképpen a munkásságomból így kap, így nyer képet az olvasó.
3: Kiknek ajánlod ezt a kötetet, és hogyan juthatunk hozzá?
4: Nehéz megfogalmazni, hogy kiknek ajánlom, hiszen olyan sokféle tanulmány szerepel benne, hogy szerintem sokféle érdeklődési körű ember találhat benne számára érdekes olvasnivalót. Nyilván zenéről van szó benne, a zenének a komolyabb, veretesebb műfajait járja körbe különféle stílusokkal, hiszen egy disszertációnak a nyelvezete egészen más, mint a zenepedagógiai írások közt található, szinte esszé jellegű írás, tehát a befogadhatósága, a témája nagyon sokféle lehet. Én ezt a kedves olvasóra bízom, remélhetőleg sikerült az érdeklődésüket felkelteni. A könyv kapható is, és online is elérhető, úgyhogy szerintem akinek az érdeklődését felkeltettük, megtalálja azt a lehetőséget, hogy egy picikét részleteiben is csemegézzen.
3: Köszönjük szépen ezt a hiánypótló és rendhagyó alkotást, és további sok sikert kívánunk a tudományos munkádhoz.
4: Köszönöm szépen!
2: Kedves hallgatóink, Zenélő századok címmel jelent meg dr. Kelemen Judit énekzenetanár karnagykönyve, a Miskolci Egyetem habilitált egyetemi docense eddigi munkásságából nyújt válogatást, korábban publikált és mostanáig publikálatlan írások közzétételével. A könyv 3 fejezetre tagolódik, az elsőben Sárospatak zenei örökségéről ír, a másodikban zenei és művelődéstörténeti tanulmányokból nyújt csokrot, a harmadikban pedig a konferenciákon elhangzott zenepedagógiai előadások írott változataiból ad válogatást. Jászter Beáta beszélgetett a szerzővel az előző percekben.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogatott.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A közösségi média lebutítja a középosztály gyermekeit is, mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió egyik műsorában. Azt mondta, a PISA felmérés adatai szerint a legjobb hátterű gyerekek körében van a legnagyobb romlás világszerte. Ez azt jelenti, hogy már mindannyian egy hajóban vagyunk, ugyanaz a problémája egy hátrányos helyzetű családnak, mint egy nem hátrányos helyzetűnek, figyelmeztetett a miniszter. Hozzátette, a felmérés mutatja azt is, hogy a szülők egyre kevesebbet foglalkoznak a gyerekekkel, pedig a szülők a legfontosabb partner ebben a csatában. Lannert Judit annak kapcsán, hogy a PISA felmérés szerint a világszerte romló tendenciákon belül Magyarország leszakadóban van a környező országokhoz képest, elmondta, ennek oka a közösségi média túlburjánzása és az olvasási szokások megváltozása. Ráadásul egy olyan túlkontrollált rendszerben, mint a magyar, ezek a problémák felerősödnek. A tanárok teljesítményértékelési rendszerének átalakításáról a miniszter úgy nyilatkozott, a korábbi rendszer nagyon szorosan összekapcsolta a tanulói és a tanári teljesítményeket, de ez nem volt igazságos. Az értékelés alapjául szolgáló kompetenciaméréseket a diákok egyre kevésbé vették komolyan. Az Európai Bizottság egyeztetésre hívja a mesterséges intelligencia területének kulcs szereplőit a fejlesztések lassításával kapcsolatban. Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte Strasbourgban. Meghívom a vezető élvonalbeli fejlesztő laboratóriumokat, hogy egyeztessünk arról, miként támogathatjuk az EMI modellek fejlesztésének lassítására irányuló jelenlegi iparági erőfeszítéseket, fogalmazott az Európai Parlament plenáris ülésének keretében az unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében Ursula von der Leyen. Majd ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hasonló szemléletet képviselő országokkal, köztük Kanadával és az Egyesült Királysággal. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni. Számolt be Vitézi Dávid arról, hogy milyen kedvezményekkel készül az általa vezetett közlekedési és beruházási minisztérium az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, az akció hét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, ezért szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Ahol kerékpár helyjegy szükséges, azt továbbra is meg kell váltani, de az is ingyenes lesz. Jövő kedden az autómentes napon 999 forintos autómentes napi jegyet vezetnek be, amellyel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel, tette hozzá. A napi jegy a helyi közlekedésben nem érvényes, azokban a városokban sem, ahol egyébként a vármegyebérlet elfogadott. Azért döntöttek ezekről a kedvezményekről, mert meg kell mutatni, hogy a közösségi közlekedés sok utazásnál valódi alternatívája lehet az autónak, jelezte Vitézi Dávid. Országszerte reggelékkel és uzsonnákkal várta a fenntartható közlekedést választókat őszi Bringázza munkába kampánya keretében a Magyar Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy megköszönjék azok döntését, akik két keréken indulnak munkába vagy iskolába, egyúttal rávilágítsanak arra, hogy a kerékpár egyszerű és kényelmes része lehet a mindennapi városi közlekedésnek. Számos város és település csatlakozott az országból, így Borsod a Zemplén megyéből is, Miskolc mellett, többek között Edelényben, Sajóecsegen, Boldván, illetve Helyőbábán is várták a bringásokat. A kampányhoz kapcsolódva az érdeklődők a Bringázza munkába applikáción keresztül őszi kihívásokhoz is csatlakozhatnak. A tekeréssel töltött kilométerek most nem csak az egészséget és a környezetet óvják, hanem garantált ajándékokat, valamint értékes egyéni és csapatnyereményeket is hoznak.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön adás körzetünk nagy részén változóan felhős időre van kilátás, több órás napos időszakokra is lehet majd számítani. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul csütörtökön.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Ez alkalommal a jazz műsor témája László Attila Good Luck, sok szerencsét című, vagy sok szerencse című lemezét hallgatjuk meg. Az utolsó felvétel már biztos, hogy ki fog lógni, mert hogy nem fog beleférni a műsoridőnkbe. Egyébként annyiban szomorú is a dolog, mert hogy Latman Béla, aki a zenekarnak nagyon fontos tagja, ő már nincs velünk. Ez év január 26-án, ha jól emlékszem, igen, január 26-án ment el a Latman Béla. A zenekartagok László Attila, ugye gitár, ének, Nagy János billentyűs hangszerek, ugye a néhai Latman Béla basszusgitár, Zombori Attila dobol, Pece Balázs trombita, Lakatorszaszó Sándor szaxofon, Csapó Krisztián harsona. További közreműködők, Brenka énekel, Borlai Gergő dobol a 9-es felvételen, Kunovics Kati éneke. A Páncél Károly és a Manori Gergő voltak a hangmérnökök, és további részleteket nem akarok mondani, mert el fog fogyni a műsoridőnk, és a zenének nem maradt hely, de a Beagle Beat Recordsnál jelent meg a kiadvány, és a felvételek a TomTom stúdióban készültek Budapesten. A felvételek sorban a következők lesznek, a My Village az egyes felvétel, a GT vagy GT a kettes, a Good Luck a Cibodó felvétel a hármas, a négyes a Tale from the Waltz, az ötös a Downhill. A hatos lesz az It's Already Dead, a hetes The Only One, utána The Only One még egyszer, ezt nem is értem pontosan, egy pillanat, hagyd nézzem meg, hogy ez itt mi történik, mert itt nekem ez... Aha, és találtam egy hibát, kétszer volt bent a adatbázisomban egy felvétel, így viszont már bele fog férni az utolsó felvétel, a lemez utolsó felvétel, és elnézést a malőr miatt, csak hát ugye most kiszúrtam, hogy itt hiba van, de Only van a hetes felvétel. Ezt követi a nyolcas, a Kinyílik az égbolt, és a kilences a Waterloo. Na ez viszont azért, ha nem is megy le, ha el is indul, de nem megy le végig, mert nem lesz annyi időnk. Induljon most akkor a László Attila Fusion Circus Good Luck című lemeze 2022. Ből.

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban a László Attila Fusion Circus Good Luck című lemezét hallgathatták meg. Elsőre úgy tűnt, hogy sokkal hosszabb a lemez, mint a műsoridőnk, de aztán egyik felvétel ismétlődése találtam meg a adatbázisomban, valamilyen grebbelési malőr történhetett, így hát ugye a utolsó felvétel a Waterloo is nagy valószínűséggel bele is fért nagyjából a műsoridőnkbe. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Új eljárásrendet adott ki a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitelének megelőzésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vele született szifilisz kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha az anyai fertőzést időben felismerik, és pozitív eredmény esetén haladéktalanul megindul az anya kezelése. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-je előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Ha a várandóság már túlhaladt ezen az időszakon, a vizsgálatot a következő várandós gondozás során szükséges elvégezni. Azoknál a kismamáknál, akik nem vettek részt gondozásban, illetve akik a szifilisz fertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülnek, a szüléskor szifilisz gyors tesztet kell végezni. Pozitív eredmény esetén haladéktalanul meg kell tenni az anya és az újszülött megfelelő ellátásához szükséges intézkedéseket, amelyek között a legfontosabb az antibiotikumos kezelés. Mint ismert, Magyarországon a szifilisz járványügyi helyzete sokat romlott az elmúlt években, 2021 óta jelentősen emelkedik a vele született szifilisz előfordulása. 2025-ben 91 eset, az idei